harmadik fejezetét lapozzuk fel. Pál apostol nagyon érdekes, hogy amikor a korintusiaknak ír levelet, akkor szinte mindjárt ezzel kezdi, mindjárt a harmadik fejezetben kitér erre a kérdésre. Tudnilik, Apollós elment Korintusba, ott munkálkodott, a korintusi gyülekezet tanítója lett, amelyik gyülekezetet Pál apostol alapította meg, utána Apollós folytatta tovább a munkát. És egy idő után a testvérek között megoszlás támadt. Milyen szempontból? Olvasom az igét. Pál apostol így írja a korintusiaknak, hogy még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg, én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Álljunk meg itt egy pillanatra. Mi történt itt a gyülekezetben? Az történt, hogy Pál apostol elvetette az igazság magvait. Pál apostol megalapozta a gyülekezetet. Ugye tejnek, italával táplálta őket, milyen messziről jöttek ezek az emberek. Elkezdte lerakni a Krisztusról való beszéd alapjait. Utána ők kezdtek megerősödni, jött Apollós, aki hatalmas erővel hirdette az evangéliumot, és ezért a gyülekezetben egy pártoskodás kezdett kialakulni, sokan már kezdték lebecsülni Pál munkáját, és Apollóst magasztalták föl. Tehát az egyik ige hirdetőhöz ragaszkodott, a másikat tartotta nagyobbnak. Pál apostol azt mondja, még testiek vagytok, mert amikor ilyen gondolat merül föl bennetek, ez még testies gondolkodás, nem lelkies gondolkodás. És utána nézzük meg Pál apostol, és itt jön az egyik legszebb gondolat Pál apostolról, a hozzáállásáról, ahogy ő ezekhez a kérdéshez és mindenhez hozzáállt. Mit mond Pál? Hát kicsoda Pál, fölteszi a kérdést. És kicsoda Apollós? Kik voltak ők? Olyan ige hirdetők, akikre emberek sokasága nézett fel csodálattal. Azt mondja, hogy csak szolgák, kik által hívőké lettetek, és pedig, amint kinek az Úr adta. Mit mond? Én plántáltam? Igen, ő plántált, ő vetett el az igazság magvait közöttük. Apollós mit csinált? Apollós öntözött. De az Isten adja a növekedést. Ők csak eszközök, szolgák az evangélium művében. És utána mit mond ki a hetedik versben? Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Ez volt Pál apostol. Ettől volt Pál apostol eredményes igehirdető. Azt mondja, sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, nem valami, hanem a növekedést adó Isten. Gondoljunk bele abba egészen hétköznapi gyakorlati területen. Esetleg valakivel beszélünk, elhívjuk egy előadásra, vagy beszélünk egyáltalán az evangéliumról, a Bibliáról, és valakiben azt látjuk, hogy érdeklődés van az evangélium iránt. Az ember milyen hajlamos arra azt gondolni, hogy hát igen, én hívtam, én szóltam neki, én beszéltem vele. Honnan tudjuk, hogy kivetette korábban az életébe annak az embernek a magokat, hogy az Isten hány és hány embert használt már fel korábban, hogy érintse a lelkét, hogy hozzá közelítsen, és akkor egy adott pillanatban azok a magvak kikelnek, mert olyan öntözést kapott, de ki tudja, hogy hány és hány embernek a korábban való munkája van már abban. És Pál apostol éppen ezért soha nem ezzel foglalkozott, hogy ki, mikor, mennyien, hogyan térnek meg kinek a munkásságára. Ők eszközök, ők szolgák, a növekedést az Isten adja. Nézzünk meg ezzel kapcsolatban egy olyan szép igét, egy ige szakaszt, amit Jézus mond ennek az igazságnak az alátámasztására János evangéliuma 4. fejezetéből. János evangéliuma 4. fejezet, 36-tól 38-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen, mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, és más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Erről az igéről önmagában lehetne egy óráig gondolkodni, közösen beszélgetni, de csak néhány gondolatot hadd említsek meg. Igen, más a vető, más az arató. Csak egy példát hadd említsek. Jézus Krisztusnál volt valaha nagyobb magvető ebben az életben?
soha senki. És mi volt az eredménye? Amikor meghalt, egyedül maradt. Ez volt a látszólagos eredmény. És utána jöttek az apostolok, akikre kiáradt a Szentlélek, és naponta ezrek tértek meg. Milyen magvak tértek, milyen magvak keltek ki? Amik Jézus magvetése nyomán vettettek el. De amikor egy öntözést kaptak, a Szentlélek gazdag esőjében részesültek, ezek hirtelen szárba szökkentek, ezek a magvak. Más a vető, más az arató. De mind a kettő örvendezik. Aki vet, aki arat, örvendezik. Miben örvendezik? Hogyha látja azt, hogy emberek életében az evangélium célba ér, más a vető, más az arató, de együtt örülnek. Igen, hatalmas tanítás ez Pál apostol életéből, és itt szeretnék befejezésül, mint ahogy említettem, Pál apostolról csak egész röviden néhány szót szólni ennek a kijelentésnek alapján, amit a korintusiaknak ír, amikor azt mondja, hogy kicsoda Pál és kicsoda Apollós, csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. Számomra az egész pálapostoli életút valahol itt teljesedik ki, azaz itt kapunk kulcsot, magyarázatot az ő egész munkásságának az eredményességére. Ő magát soha, soha nem tartotta nagyobbnak, mint szolgának. Kevesebbnek sem tartotta, de többnek sem. Ő szolga volt. Szeretnék egy-egy igét idézni az apostolok cselekedetéből, meg más leveleiből is. Az apostolok cselekedete 26-26-ban nézzük meg, mit mond Pál, amikor visszaemlékezik az ő elhívására. Azt mondja neki, ugye az Úr, hogy kelj fel, állj lábaidra, mert azért jelentem meg neked, hogy téged mivé? Szolgává és bizonysággá rendeljelek. Tehát eleve, amikor az Úr elhívta őt Pál apostolt, akkor arra hívta el, hogy az ő szolgája legyen. Utána olyan érdekes, ebből a szempontból nézzük meg, hogy hány levelét kezdi így Pál apostol, hogy Pál Jézus Krisztusnak szolgája. Ugye olyan sokszor kezdi így a leveleit. Igen, Pál apostol végig, a kezdetek kezdete óta egészen az utolsó pillanatig Krisztus szolgájának tekinti magát. Most tudom, hogy óriásit lépünk előre, most 9 fejezetet lépünk előre apostolok cselekedetében, ezzel a szakaszsal majd csak ősszel fogunk foglalkozni, amit most megemlítek, de azért szeretném most megkérdezni, emlékszik valaki arra, hogy Pál apostol hol nevezi magát utoljára az apostolok cselekedetében szolgának? Ugye kezdettől fogva ugye őt szolgának hívja el az Úr, és szolgának tekinti magát. A legutolsó ilyen irányú megjegyzése, amikor a hajótörés bekövetkezik, ugye ott a tengeren kitör a vihar, és bátorítja az embereket, és azt mondja, hogy az éjjel mellém állt az Istennek egy angyala, akié vagyok, akinek szolgálok is. Tehát végig annyira megható nézni a leveleit, az apostolok cselekedetét, ő soha nem tartotta magát nagyobbnak, mint szolgának. De ugyanakkor, ami megható Pál apostolban, hogy az életének ez volt a legnagyobb megtiszteltetése, legnagyobb eredménye, hogy ő az élő Isten szolgája lehetett. Jézus Krisztus szolgának hívta őt el. Amikor visszatekint az életére, és összefoglalja az evangéliumi munkásságát, akkor a Timóteusi első levél első fejezetéhez lapozzunk. A Timóteusi első levél első fejezetéhez, és ott a 12-től terjedő versekben a következőt olvassuk, a Timóteusi első levél első fejezet 12. versében. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hívnekren ítélt, rendelvén a szolgálatra. Ugye megint élete vége felé írja, tehát nem az elején írja, nem a legutolsó pillanatokban, de már az élete vége feléhez közeledve írja ezt. És még akkor is így emlékszik vissza hálás szívvel arra, hogy az Isten hívnek ítélte őt rendelvén a szolgálatra. És figyeljük az ő magatartását, a jellemét. Azt mondja, kielőbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
de azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Amen. Igen, ez szinte az összefoglalása annak, amit ő érzett és gondolt az ő szolgálatra való elhívásáról. Tudta, hogy nem érdemelte meg, nem érdem szerint kapta, kegyelem szerint. Isten a szeretetéből hívta előtt szolgálatra. Életének ez volt a legnagyobb megtiszteltetése, a legnagyobb ajándék. És valóban életének ez volt a legfőbb célja, hogy ezt a szolgálatot híven teljesítse, betöltse. És ettől tudott Pál apostol így tevékenykedni, ahogy tevékenykedett. Én köszönöm szépen a figyelmet, és ezzel most befejeztük a második misszióutat, és elkezdtük ugye röviden a harmadik misszióutat, aminek a folytatásáról a következő alkalommal lesz szó. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves gyerekek, egy nagyon rövid történetet, egy rövid kis epizódot szeretnék Jézus életéből feleleveníteni. Biztos jól ismeritek, de mint minden történetnek, ennek a történetnek is nagyon nagy tanulsága van. Jézus egyik alkalommal, amikor egész nap tanított, nagyon elfáradt. És beültek a hajóba a tanítványokkal, és Jézus a hajóban elaludt. Aludt a fejaljon, de úgy aludt, hogy szinte semmi nem tudta fölkölteni. Aludtatok már ilyen mélyen, hogy döröghet az ég, bármi történhet, körülöttetek, ti nem ébredtek föl, alusztok. Jézus is nagyon fáradt volt, és nagyon mélyen aludt. És közben lecsapott egy hatalmas vihar a tóra. Óriási volt a vihar. És a tanítványok mindent megtettek, megpróbáltak mindent megtenni, lapátolták ki a vizet a csónak, mindent megtettek, hogy nehogy elsüllyedjenek. De a vihar nem csökkent, és ők egyre nagyobb veszélyben voltak. És akkor oda mennek Jézushoz, aki még mindig alszik, és nem ébredt föl erre a hatalmas viharra sem. És akkor fölkeltették Jézust, és az ige ezt mondja, ezt hadd olvassam. Tudjátok, mit mondanak Jézusnak? Azt mondják neki, Mester, nem törődöl vele, hogy mi elveszünk? Nem törődsz azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi mindjárt el fogunk veszni? Szerintetek a tanítványok mikor mentek Jézushoz? Mikor mentek oda ezzel a kéréssel, és ezzel a megjegyzéssel, hogy nem törődsz vele, hogy mi elveszünk? Szerintetek a vihar kitörésekor, vagy pedig már javában tartott a vihar, amikor oda mentek? Szerintetek mikor? Már biztos, hogy javában tartott a vihar. Már ők minden erőfeszítést latba vetettek, megpróbáltak mindent, hogy elhárítsák a veszedelmet, és mikor maguk már látták, hogy végképp nem boldogulnak ezzel a helyzettel, akkor mentek oda Jézushoz, hogy hát nem törődsz vele, hogy el fogunk veszni. És Jézus a következőt mondja, azt olvassuk, felkelvén Jézus megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, és némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Ebből a történetből mit tanulhatunk? Bármilyen nehézség van az életben, bármilyen veszedelembe kerülünk, bármi baj történik. Ne az legyen az első, hogy megpróbálunk valamit tenni, meg megjedünk, meg kétségbe esünk, hanem mit tegyünk? Azonnal Jézushoz forduljunk, abban a pillanatban. Ne próbáljunk meg magunk bármit tenni. Veszély van, nehéz helyzet van, abban a pillanatban kérjük az ő segítségét. És ne csak akkor hívjuk őt már, amikor azt látjuk, hogy már végleg akkora a baj, hogy már mindjárt el fog süllyedni a hajó. Bármikor, amikor nehéz helyzet van, azonnal hívjuk őt, mert ő azonnal meghallja a mi kérésünket, és segít nekünk, és nem akarja, hogy mi magunk próbáljunk a nagy széllel és az árral szembeszállni. Ő segíteni fog. És akkor meg fogjuk látni, hogy eláll a szél, és lesz nagy csendesség. De ugyanakkor hallhatjuk a szívünkben is, hogy Jézus megdorgál bennünket. Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hol van a ti hitetek? Adja meg az Úr nektek is, és mindannyiunknak is, hogy hitünk legyen a nehézségek és a próbák idején is. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy igével szeretnék foglalkozni, egy olyan igével, amit nagyon sokszor idézünk, legalábbis sokszor valamilyen formában, vagy valamilyen összefüggésben meg szoktunk említeni, de úgy gondolom, hogy nem értjük igazából a lényegét. Vagy legalábbis nem mindent értettünk meg igazából belőle, mert hatalmas és mély mondani valójú kijelentése Jézus Krisztusnak. És ez az ige nem más, mint mikor Jézus azt mondja, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból elsők. Nem tudom, értjük-e, hogy mit jelent ez a kifejezése Jézusnak? Mit jelent, hogy sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első? Egyáltalán nem tudom, hogy arra emlékszünk-e, hogy milyen körülmények között mondta el Jézus Krisztus ezt a tanítását. Mikor mondta el, mire felmondta el, mit akart Jézus Krisztus ezzel a tanítással mondani,
kiknek a lelkében akart egy alapvető változást elérni ezzel a mondással, és mivel magyarázza meg Jézus Krisztus ennek a kijelentésének az értelmét. Kezdjük is mindjárt az elején. Jézus Krisztusnak ez a gondolata és ez a tanítása a júdeai szolgálat idején hangzik el, és ezt közvetlenül megelőzi a gazdag ifjúval való párbeszéde Jézusnak. Én ezt nem szeretném idézni, ezt a történetet, hiszen mindannyian jól ismerjük, tehát nem szeretném szóra felolvasni, csak bizonyos részeket szeretnék majd kiragadni belőle, de először szeretném, hogyha kívülről megemlítenénk és elmondanánk, nyugodtan, bátran válaszoljatok, családiasan vagyunk, tehát nyugodtan válaszoljatok bátran, hogy a gazdag ifjú milyen kérdéssel ment oda Jézushoz? Mit tett föl a gazdag ifjú? Milyen kérdést tett fel Jézusnak? Jó mester? Igen, kétféle választ hallottam, és az egyik volt a jó, és óriási különbség van a kettő között. Mert a gazdag ifjú azt kérdezi Jézustól, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Nagyon sokan azt válaszoltátok, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Szerintetek van-e különbség a két kérdés között? Van-e különbség? Nem mindegy, hogy azt kérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, vagy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Óriási különbség van a kettő között. Szerintetek az a kifejezés, amikor azt kérdezi, és úgy kérdezi, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor ebben a kérdésben mi van benne? Milyen gondolat, milyen felfogást tükröz ez a kérdés? Igen. Ez a kérdés azt tükrözi, hogy jogok és érdemek azok, amelyek számítanak az üdvösség elnyerésénél. Ki kell nekünk érdemelni, mi jót kell ahhoz cselekednem? Ha ez a gazdag ifjú azt kérdezte volna, hogy mit cselekedjem, uram, hogy örök életet nyerjek, egészen másképp hangzott volna. De ez a kérdés azt a gondolatot tükrözi, ami a korabeli felfogás volt, mert hadd mondjuk, Jézus idejében a választott nép nagyon szem elől tévesztette az ingyen kegyelemből való üdvösségnek a tanítását. Hogy az üdvösséget nem lehet kiérdemelni, hanem ingyen Jézus Krisztus által kegyelemből nyerhető el. A tanítványok is bizonyos értelemben meg voltak fertőződve ettől a tanítástól, és Jézus ezért, amikor a gazdag ifjúval beszélt, Jézus utána mondott ki olyan tanításokat, amelyben rávilágított ennek a módnak a helytelenségére.

mit olvasunk? Ez a gazdag ifjú mit tett? Megszomorodva elment. Álljunk meg itt megint egy pillanatra, mert sokan félreértik a példázatot, és sokan úgy gondolják, és pláne abból, amit Jézus ezek után majd mond, sokan úgy értelmezik, hogy hát igen, hát a pénz, a vagyon, a gazdagság, ugye, az az, ami semmiképpen nem jó, az meggátolja az embert az üdvösségben. De nem, Jézus nem azt akarta tanítani, majd a későbbi tanítás, amit ehhez kapcsol, egyértelműen rávilágít arra, hogy nem, Jézus azt akarta itt a gazdag ifjúnak elmondani, hogy igen, szükséges a parancsolatok megtartása, de van egy másik szükséges dolog, ami ugyanilyen fontos. Mi van az emberi szívben? Van-e bennem önzés? Van-e bennem szeretetlenség? Van-e bennem kapzsiság? Van-e bennem ragaszkodás valamihez jobban, mint Istenhez? És lehet ez bármi, hogyha valaki a vagyonát nem úgy használja, hanem valóban úgy, az Isten szerinti módon használja, odafigyelve minden szükségletre, amiben segíteni tud. Ezzel nincs probléma. Hanem ennek az ifjúnak ott volt a mérhetetlen önzés a szívében, a kapzsiság. És éppen ezért Jézus ezt mondta neki, hogy tedd ezt. És hogyha nem tudod megtenni, akkor mit fogsz meglátni magadban? Hogy a szíved másé. Hogy ott van a szívedben valami olyan akadály, az érzéseidben, a gondolatvilágodban, a jellemedben belül ott van valami akadály, ami köztem és közötted áll. És ez megakadályoz téged abban, hogy az örök életet elnyerjed. És Jézus ezért mondta ennek az ifjúnak, mert ez volt az akadály közte és ő közötte. És ezek után, amikor Jézus rávilágított, hogy a kettő együtt, a törvényeinek a megtartása, de hogy mi van a szívünkben belül, az érzésünk, a belső gondolatvilágunk együttese, ez az, ami fontos az Isten előtt, akkor ezek után még Jézus valamit mondott, és Máté evangéliuma 19. fejezetét lapozzuk fel. Máté evangéliuma 19. fejezet 23-24. Versében Jézus a következőt fogalmazza meg. Jézus ezt mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Szerintetek a tanítványok hogy értékelték Jézusnak ezt a gondolatát? A tanítványok szerintetek gazdagok vagy szegények voltak? Szegények voltak. De akkor nézzük meg, hogy akkor miért van ez a következő versben, hogy a tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodtak, és ezt mondták, kicsoda üdvözülhet tehát. Akkor miért lepte meg a tanítványokat Jézusnak ez a kijelentése? Miért nem helyeseltek, és miért nem örültek együtt, hogy ja igen, hát mi úgyse vagyunk gazdagok? Akkor miért reagáltak így a tanítványok? Azért, mert ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az egész korabeli tanítás, azt mondtam, ugye, amiről az előbb is beszéltünk, hogy a mennyet ki kell érdemelni, de azon túlmenően azt tanították, hogy a gazdagok az Isten kegyeltjei. Ugye a gazdagok ugye különleges kiváltságokban részesülnek, az Isten kegyeltjei, és hogyha a gazdagok nem jutnak be az Isten országába, hát akkor mi lesz ővelük? És hadd mondjam, a tanítványokat is megrontotta a pénz szeretetének a vágya. Mert amikor ők nagyok akartak lenni az Isten országában, Jézus földi országában, akkor ők nem csak rangot akartak, hanem titokban vagyont és gazdagságot is reméltek. Ő bennük is bennük volt a sóvárgás, a gazdagság, a földi javak után. És Jézus ezt a lelkületet fette meg, és Jézus erre világított rá, és amikor Jézus ezt kimondta, akkor érezték, hogy igen, ők is vétkesek ebben, mert a szívükben ők is azután vágyódnak, az ő gondolataik sem egészen tiszták és mentesek mindettől, mindattól, amiben a gazdag ifjú kimondottan vétkes volt. És igen, ezért tették fel Jézusnak ezt a kérdést, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet. És Jézus a következőt mondja, hogy igen, ez a nagyon ismert Biblia vers, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges, ő vele együtt, az ő segítségével minden lehetséges. És Jézus ezzel kimondja azt, hogy a mennyet nem lehet kiérdemelni, a mennyet nem lehet semmilyen jó cselekedetekkel biztosítani magunknak, se vagyonnal, se gazdagsággal, se semmivel. Mindenki üdvözülni ingyen, az Isten kegyelméből üdvözülhet. Istennél minden lehetséges, Jézus.

0: Krisztus áldozata által. De ezek után jön a történetnek egy egészen különleges része, és innen szeretném igazából azt az alapvető bevezető gondolatot, amit említettem, innen szeretném igazából majd, vagy ezzel a bibliaverssel szeretném megalapozni, mert erre Péter ocsúdik föl leghamarabb, ugye, amikor Jézus tanítása elhangzik, és ő az, aki először megszólal, mint annyiszor a tanítványok közül. És emlékeztek, hogy erre Péter mit mond, amikor Jézus ezt a tanítást elmondja? Azt olvassuk a 27. versben, ekkor felelvén Péter mondta néki, imé, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Szerintetek ebben a kérdésben mi van? Mi mindent elhagytunk. Jól esően gondol Péter arra, hogy hát igen, hát ő nem gazdag, neki nincs mit eladni, mi mindent elhagytunk, mindent. De akkor mi lesz nekünk? Szerintetek mi van ebben a kérdésben? Ebben a kérdésben megint ott van a jutalomvágy, a sóvárgás a jutalomra. Na és erre Jézus hogy válaszol? Erre Jézus mit mond? Jézus valami olyat mond erre, amely a legmerészebb vágyaikat is megvalósítani és betölteni látszik. Mert Jézus hogy válaszol, mikor megkérdezi, hogy mi lesz akkor nekünk? És Jézus ezt mondja a 28-29. Versben, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Szerintetek lehetett volna Jézusnak olyan válasza, ami még ezt is felülmúlja az ő reményeikbe? A hatalom benne van, ugye? Amit ő úgy vágyakoztak. Beülnek majd 12 királyi székbe, és ítélik az Izrael nemzetségeit, és száz annyit fognak helyette kapni, tehát gazdagság is lesz. Tehát a tanítványok valóban örömmel hallgatták Jézusnak ezeket a szavait. De Jézus pontosan ismerte a szívüket, a jutalom utáni sóvárgást, a kiérdemlést, mi lesz nekünk. És Jézus ezért a következőt mondja ezek után a 30. versben, sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Jézus elmondja nekik, figyelmezteti őket, vigyázz, mert sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első. És Jézus ezek után megmagyarázza a szőlő munkások példázatában, hogy lehet valaki elsőből utolsó, és hogy lehet valaki utolsóból első. És olvassuk el a példázatot, ezzel a példázattal foglalkoztunk már az év utolsó szombatján is, csak akkor egy másik vonatkozását emeltük ki. Most azt nem említjük ki, mert ugye erről már beszéltünk, nem emeljük ki, mert erről már beszéltünk, de most ebből a szempontból, hogy lehet valaki elsőből utolsó és utolsóból első, ebből a szempontból olvassuk el még egyszer a példázatot, az egész példázatot, a 20. fejezet első 16 versét. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban és kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És eljöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt kaptak fejenként. Amint pedig felvették, zúgolódtak a házigazda ellen, ezt mondván. Azokat utolsók egyetlen egy óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek: barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem tíz pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? És nézzük meg, Jézus ezek után mondja ki: ekképpen. Tehát itt magyarázta meg, ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. És utána még hozzátesz valamit, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát Jézus azt akarja, hogy mi ezt a példázatot úgy olvassuk, és úgy gondolkodjunk erről a példázatról, hogy Jézus valami hatalmas nagy tanítást akar mindenki lelkére helyezni, de különösen az ő tanítványai lelkére. Azoknak a lelkére, akik ismerik az ige tanítását, régóta ismerik az ige tanítását, és régóta dolgoznak az Úr szőlőskertjében, ugye, ennek a példázatnak a szavaival élve. Jézus ezzel a példázattal akarta felhívni erre a figyelmet, hogy vigyázz, nehogy elsőből utolsó légy. Utolsóból lehet első, de elsőből lehet utolsó. Nézzük meg, hogy milyen módon. Először tegyük fel azt a kérdést, hogy lehetnek az utolsókból elsők. Mit jelent az, hogy valaki az utolsóból első lett? Szeretnék egy-egy rövid idézetet olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, az erre vonatkozó példázatból. Egy-egy rövid részletet szeretnék olvasni a, nem is mondom, az én kiadásomban hanyadik oldal, mert ugye más kiadásonként, más a szőlőmunkásokról szóló példázat című fejezetből olvasnék egy rövid részletet. Akik 11 órakor jöttek a szőlőbe, köszönettel vették, hogy dolgozhatnak. Szívük hálával telt meg az őket felfogadó gazda iránt, és igen elcsodálkoztak, hogy estére kelve a gazda egész napi bért fizetett nekik. Tudták, hogy ekkora összeget nem szolgáltak meg, és munkaadójuk jósága örömmel töltötte el őket. A gazda jó indulatát és nagy lelkűségét sohasem felejtették el. És most figyeljük! Így van sorsa az érdemtelenségét elismerő bűnösnek is, aki 11 órakor ment ura szőlőjébe. Ideje rövidnek tűnik, és ő érzi, hogy jutalmat nem érdemel, de végtelenül örül annak, hogy Isten elfogadta őt. Alázattal és bizalommal végzi munkáját, és mindig hálás az előjogért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Az ilyen lelkületet becsüli az Isten. Igen, az utolsó pillanatban állt munkába. Lehet, hogy az egész napot eltékozolta, henyélte. Lehet, hogy a gyülekezetben henyélte végig a napot. Lehet, hogy nem is ismerte a Biblia tiszta tanítását. De észbe kapott. Rosszul fejezem ki magam, elnézést, az Isten lelkének a sürgető késztetésére munkába állt az utolsó rövid időbe még. De az a lelkület, amivel végezte a munkát, amivel érezte azt, hogy semmi jutalomra nem méltó, semmi jutalomra nem méltó, és mégis ilyen kegyben részesül, az igazi hálát mélyítette el a szívében, és örömmel végezte a munkát, örömmel dolgozott a mesterjét, ha csak egy órát is, de teljes szívvel, teljes odaadással, teljes buzgó, hálás lelkülettel. És az ilyen, noha utolsó volt, első lett. Olyan, mintha az egész napot végig dolgozta volna. Az Isten ugyanazt a 10 pénzt adja, örökség szerint örök életet, kegyelemből örök életet. De nézzük meg, és a nagyobb tanítás most ennek a gondolatnak a kapcsán a másik esetben van, amikor valaki elsőből utolsó lesz. Nézzük meg, hogy lett valaki az elsőből utolsó. Amikor látták az elsők, akik végig dolgozták mind a 12 órát, mit láttak? Azt látták, hogy azok, akik összesen egy órát dolgoznak, ugyanannyit kapnak, mint ők. És ez mivel töltötte el a szívüket? Keserű irítséggel. Keserű irítséggel, féltékenységgel, És a gazdát, aki ennyire jó akaratú és ennyire nagy lelkű volt, az egy órát dolgozott munkáshoz, igazságtalannak tartották, mert őket nem emelte ki, és nem adott nekik többet, mint azoknak, akik valóban csak egy órát dolgoztak. De szeretnék azért itt megállni, és mielőtt tovább mennénk, és végig gondolnánk a nekünk szóló tanulságot ebből, szeretnék azért itt megállni, és két dolgot elmondani. Az egyik, amit szeretnék elmondani, hogy mit jelent az, hogy az elsőből utolsó lesz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten országába bejut, de csak a legkisebb lesz? Nem. Ez ugyanaz a gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki megront egyet a parancsolatok közül, és úgy tanítja, a mennyek országában a legkisebb részen. Ami nem azt jelenti, hogy oda kerül csak a legkisebbként, hanem hogy a mennyek országában a legkisebbnek tekintetik, tehát nem kerül be oda. Tehát az elsőkből utolsók, az azt jelenti, hogy nem kerül be az Isten országába. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik dolog, még mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy ez a példázat nem azt tanítja, hogy minden első utolsó lesz. Hogy aki az egész napot végig dolgozta, az kimarad az Isten országából. Tehát félre ne értsük, a példázat nem ezt akarja tanítani. A példázat egy valamire akar tanítást adni, mélységes tanítást, és ezzel szeretnék foglalkozni. Röviden, mindjárt részletezni fogjuk, röviden, tömören mondjuk ki, hogy lehet valaki elsőből utolsó? Hogy lehet az, hogy valaki az egész napot végig dolgozta az Úr művében, és mégis utolsó lesz? Hogy a lelkülete nem olyan. Nem krisztusi a lelkülete. Majd látni fogjuk, részletezni fogjuk. De hiába a cselekedetek, hiába a fáradozás, hiába minden, hogyha valaki nem a krisztusi lelkülettel rendelkezik, akkor nem mehet be az Isten országába. Ez mindannyiunk számára hatalmas tanítás. Szeretnék egy Biblia verset idézni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 22. és 23. versben Jézus mire hívja fel a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy ama napon majd sokan fognak jönni, akik Jézus bal keze felől állóknak találtatnak, és azt fogják mondani, hogy Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mit fog nekik mondani? Soha nem ismertelek titeket. Tehát Jézus egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy ember vigyázz, mert óriási veszély leselkedik rád. És hadd kérdezzem meg, ez a veszély, amiről most beszélünk, hogy az elsőkből utolsónak lenni, kit érint? Mindannyiunkat, akik itt ülünk. Mindannyiunkat. Mert hadd kérdezzem meg, mióta ismerjük az Isten igéjét? Mióta ismerjük? Ugye nyilván erre különböző évszámokat mondunk, de nem egy napja vagy két napja. Hány éve vagy évtizede ismerjük az Isten tiszta beszédét? És dolgozunk az Isten művében. És próbáljuk az evangéliumot terjeszteni, és az ismerőseink körében, és a gyülekezetben végezzük a munkát. Mindenki a maga területén, amit az Úr adott. De hadd kérdezzem meg, nem vagyunk abban a veszélyben, hogy akik még most esetleg nem is ismerik a Biblia tanítását, de majd az utolsó pillanatban bejönnek, megelőznek bennünket, és mi kimaradunk, akik már hány éve vagy évtizede az Isten útjain jártunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy óriási veszély. Óriási veszély, mert igen, amikor még a világnak egy hatalmas része nem is ismeri a tiszta evangéliumot, és bejönnek az utolsó pillanatban, és örömmel, hálás szívvel fogadják, és üdvözülnek, és mi, akik mióta itt ülünk, és a szívünkben ki tudja, hogy mit melengetünk a másik ember iránt, külsőleg az igazság nálunk van, mert hadd kérdezzem meg, ez elvitatható, hogy Isten az advent népre bízta az utolsó időknek az üzenetét? Nem, bibliai proféciák beszélnek erről. De milyen a lelkületünk? Végezzük a munkát, de milyen lelkülettel? Mi van a szívünkben? És Jézus felhívja a figyelmet, vigyázz, itt vagy, hallod az igét, hány éve vagy évtizede, de vigyázz, nehogy az következzen be, hogy elsőből utolsó leszel, mert nem az a lelkület van benned, amelyet Jézus Krisztus mutatott az ő életében. Szeretnék egy-egy gondolatot megint a Krisztus példázatai című könyvből olvasni. Tényleg csak kivonatosan érdemes az egészet elolvasni. Én csak néhány gondolatot olvasnék. Az egyik így hangzik, aki a más jutalmát irigyli, elfelejti, hogy ő maga is kegyelemből tartatik meg. Akkor egy másik idézet, tényleg csak törekszem arra, hogy egy-egy gondolatot, a legfontosabbakat idézzem, hogy igen, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden fáradozás értéktelen. Figyeljük! Atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden, de minden értéktelen. Utána megint nagyon sok mindent leír, és azt mondja, hogy elelkület hiányában pedig sok elsőknek látszók lesznek utolsók, ellenben a vele bírók, mármint ezzel a lelkülettel bírók, bár utolsóknak állítattak, elsőkké lesznek. Tehát hatalmas a felhívás, ember vigyázz, mi van a szívedben. Ne gondold, hogy ki lehet érdemelni bármivel, hatalmas erőfeszítéssel, hatalmas munkával, ki lehet érdemelni a mennyet. Nem lehet kiérdemelni. Szeretnék olvasni egy igét a Római Levél 5. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezet, szeretném olvasni a 3-tól terjedő verseket. Vagy talán olvassuk el az 1. verset. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk, nyert volna te szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Figyeljük meg ezt az igét, és figyeljük meg Pál apostol, mit mond el ebben az igében. Mindenek előtt arról beszél, és az egész gondolatmenetben ez van benne, ami az egész Bibliának a tanítása, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és az Isten előtt szennyes ruhában állunk. Mindannyiunknak megigazításra, bűnbocsánatra van szüksége. Ha az Isten nem lenne irgalmas hozzánk Jézus Krisztus áldozata által, akkor ki az az ember, aki üdvözülhetne? Senki. Senki nem nyerhetne bűnbocsánatot, és senki nem üdvözülhetne. És azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám hit az Istennek, és az ő hite tulajdonítatott igazságul. Kegyelemből az Isten megbocsátotta a bűnét, és ezért válhatott igazzá az Isten előtt, és így nyerhet majd örök életet. És figyeljük meg, ezek után a 4. versben egy olyan gondolatot mond, az ige szokott ilyen fordulatokat használni, valami lehetetlen helyzetet mond el. Mi ez a lehetetlen helyzet? Nézzük meg a 4. verset. Figyeljük! Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Mit jelent ez a munkálkodás? Mi ez a munkálkodás? Akkor ez azt jelenti, hogy nekünk semmit nem kell tenni, hanem csak ülnünk kell, mert Isten mindent elvégez helyettünk. Ez nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy ha valaki ki akarja érdemelni a saját cselekedetei által az Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot el akarja nyerni, az ő jó cselekedetei által. Mi jót cselekedjem, hogy kiérdemeljem, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem. És erre vonatkozik, amikor azt mondja, hogy annak, aki munkálkodik, a jutalom, és most figyeljük, azt mondja, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ha a mennyet ki lehetne valamivel érdemelni, akkor ezt az ellentmondást mondja itt Pál apostol, akkor kvázi az Isten le lenne kötelezve az embernek, hogy tartozik neki, hát megtette, hát akkor meg kell neki adni. De ugye a Biblia nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ingyen kegyelemből, mert nem tudjuk kiérdemelni az örök életet, a mennyet. És ezért mondja, hogy ellenben annak, aki nem munkálkodik, aki nem ki akarja érdemelni, hanem elismeri a maga semmi voltát, és könyörög Istenhez az irgalomért, a kegyelemért, az bűnbocsánatot is fog kapni, és erőt is fog kapni a jóban való előrehaladáshoz, és nem a saját maga dicsőségéből, hanem az Isten végtelen kegyelméből fogja majd az Isten tulajdonítani neki az igazságot, és részesíteni is majd a Krisztus jellemében, és örök életet fog nyerni, hogy egy testen dicsekedjék ő előtte. De nézzük tovább, és még egy-két gondolatot szeretnék ezzel a gondolattal kapcsolatban megemlíteni, hogy éppen ezért, mert a Biblia Jézus Krisztus ennyire hangsúlyosan felhívja a figyelmünket, hogy vigyázzunk elsőkből, nehogy utolsók legyünk, éppen ezért én úgy gondolom, hogy van valami, amit egyetlen egy hívő ember el nem kerülhet, és méghozzá a rendszeres önvizsgálat. Mi van az én szívemben? Milyen érzések vannak bennem? Vizsgáljuk önmagunkat. De milyen módon, kinek a segítségével, nem a magunk segítségével. Nem a magunk ítélő képességére hagyatva, mert a Biblia azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Én magamtól nem fogom tudni megállapítani, hogy mi van a szívemben. Kedves testvérek, hadd mondjuk ki, hogy mi nagyon sokszor teszünk dolgokat, amit megmagyarázunk, megideologizálunk, hogy mit miért teszünk. És sokszor nem látjuk, hogy a mi cselekedetünknek a titkos mozgató rugója nem valami fenkölt dolog, hanem egyszerűen egy ellenszenv, egy harag, egy rossz érzés, bármi, ami ott meghúzódhat az ember szívében. És az ember elvakulhat, és azt mondhatja, hogy nem, én helyesen járok el valamiben, mert én ezt így látom, vagy úgy látom. És az ember elvakult, és nem veszi észre, hogy milyen indulat van benne igazából, vagy mi motiválja a szavait, vagy a cselekedeteit. És éppen ezért egyikünk se bízzon magában. Egyikünk se legyen olyan, aki azt mondja, hogy igen, én a jó úton vagyok, én a helyeset teszem, hanem naponta könyörögjünk az Istenhez, hogy adjon nekünk igazi önvizsgálatot. Mutasson rá a mi bűneinkre, mutasson rá arra, hogy mi az a mi életünkben, ami olyan jellemvonás, olyan fogyatékosság, ami kizár az Isten országából. Hadd kérdezzem meg, és most tudom, hogy nagyon furcsa, amit kérdezni fogok. Ezek az emberek, az egész napot végig dolgozó emberek az Úr szőlőjében valami rosszat csináltak? Helytelenül metszették a szőlőt, és nagy kárt okoztak a szőlőben, vagy valami rosszat csináltak, ott nem, dolgoztak. Az Isten művében dolgoztak. És mégis azt mondja, hogy elsőkből utolsók lesznek. Azért, mert a lelkületük nem volt helyes. Éppen ezért vigyázzunk arra, hogy milyen a lelkületünk, mi van a szívünkben, amit magunktól nem tudunk megállapítani. Nem tudunk megállapítani. Mert hadd kérdezze meg, hogy ha a bűn mindent átjárt bennünk, akkor miért pontosan ez a terület lenne érintetlen? Miért gondoljuk, hogy akkor pontosan az önismeretünkkel nincs baj? Azzal az egyel nincs baj, minden mással baj van, de az önismeretünk az rendben van. Nem, helytelenül látjuk magunkat. És az egyedüli biztos dolog, amit tehetünk, hogy az Istent kérjük, mint Dávid, hogy vizsgálj meg engem, Uram. Vizsgálj meg, és lásd meg, hogy van-e nálam a hamisságnak valamilyen útja. És ha mi ezt kérjük, akkor az Úr rá fog bennünket vezetni arra, hogy mi van a szívünkben, akkor meg fogja mutatni. De hadd mondjam, csak akkor, ha én ezt igazából vágyódom megismerni. Ha én tényleg szembesülni akarok azzal, hogy én milyen vagyok. Ha én vállalom a leleplezést önmagam előtt. Ha én vállalom azt, hogy igen, amit az Úr megmutat nekem, ha ő mutatja meg, akkor igazából készséges vagyok elfogadni. Akkor az Úr meg fogja mutatni, hogy mi van az én szívemen belül. Olyan elgondolkodtató, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy ember vigyázz, mert amilyen te vagy, azt nem a cselekedeteid határozzák meg, hanem a benned lévő indulatok, a benned lévő érzések, gondolatok, akkor a Biblia mindig figyelmeztet bennünket példákkal, képletes példákkal, nem csak elméletben mondja el, hanem Jézus példázatot is mondott erre vonatkozóan, példatörténetet Lukács evangéliumában, amikor két ember felmegy a templomba imádkozni. És ugye a farizeusra hányszor hivatkozunk, mit csinál a farizeus? A farizeus az Isten előtt önvizsgálatot tart. Nem tartott önvizsgálatot? Dehogy nem. Mert elmondta, hogy ő mi mindent cselekszik. És kérdezem, ez a farizeus hazugságokat mondott? Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok benne, hogy igazat mondott, amikor azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölt. Biztos vagyok benne. Nem volt úgy, hogy csak egyszer böjtölt, de most ő mégis azt mondta, hogy kétszer. Nem. Biztos vagyok benne, hogy mindenből tizedet adott. Biztosak lehetünk benne, hogy nem volt parázna a szónak az elsődleges értelmében, tehát fizikailag nem rontotta meg ezt a parancsot, az igazokat mondott. De mi volt a lelkülete? Nem olyan volt, amilyennek elgondolta önmagát, vagy amilyenről azt hitte, hogy ő maga. Vagy Jézus Krisztus, amikor Pál apostolt ihleti, az Úr adja ugye ezt a csodálatos, a Szentírásnak az egyik legismertebb szakasza, ugye a korintusi első levélben a szeretet himnusza. Nem csak arról beszél egyből, hogy a szeretet milyen, hanem mire figyelmeztet, hogy vigyázat, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, de szeretet nincs bennem. Mondja ugye tovább, hogyha vagyonomat felétetem, tűzre adom, de szeretet nincs bennem. Ugye mondja, hogy mi hasznom van belőle. Tehát figyelmeztet bennünket az ige, hogy önvizsgálat, önvizsgálat. És miért szükséges nekünk az önvizsgálatot tartani? Mert a Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a cselekedeteink határozzák meg a mi igazi énünket, hanem a gondolataink, az érzéseink. És éppen ezért felhívja a figyelmünket a Szentírás arra, Jóel próféta könyvében azt mondja, hogy fel kell tennünk ezt a kérdést most mindannyiunknak, látva az eseményeket, az idők jeleit, föl kell tenni azt a kérdést, hogy közel van az Úrnak a ma nagy napja, és kicsoda állhat meg. Hadd mondjam nekünk, a legfontosabb kérdésnek ennek kell lenni, meg tudok-e állni? Van-e bennem igazából szeretet? Van-e bennem krisztusi türelem? Van-e bennem igazi szelídség? Olyan vagyok-e, mint Krisztus? Meg tudnék most előtte állni? Ha Jézus most visszajönne, fel tudna engem vállalni, hogy igen, ez a gyermekem az én jellememet tükrözi vissza? Így állunk most Krisztus előtt? Vagy pedig csak van igazságunk? Krisztusi jellem és krisztusi szelídség nélkül. Hadd mondjam, ez a kérdés egyikünk számára sem megkerülhető. Mi van bennem? Van bennem igaz szeretet? Nem akarom még egyszer sorolni. Jó néhány szempontot írtam ki az ige alapján, hogy milyen érzésbeli bűnökre világít rá a Szentírás, aminek alapján leleplezhetjük magunkat, hogy igazából milyen lelkület is van bennünk, de olvassuk példabeszédek könyvét, rávilágít a szívnek a legmélyebb érzéseire is, és ne a cselekedetek szintjén próbáljunk vizsgálódni önmagunk felől, hanem mi van a szívünkben. És azért is fontos ezt a kérdést feltenni, mert Jézus egyik alkalommal nagyon határozott tanítást adott arra vonatkozóan, hogy ha nincs nálam ez az igazi lelkület, ez a krisztusi lelkület, akkor azt is elvesztem egy idő után, amivel már korábban rendelkeztem és bírtam. Emlékszünk arra, amikor a tanítványoknak Jézus adott hatalmat arra, hogy ördögöket üzzenek és gyógyítsanak. Emlékszünk rá? És a tanítványok visszajönnek, és mit újságolnak Jézusnak? Hogy még az ördögök is engednek nekünk. Boldogan mondták, hogy micsoda hatalmas dolgokat cselekedtek Jézus nevében. És ilyen háttéren, egyik alkalommal oda megy Jézus tanítványaihoz, egy apa odahozva az ő beteg gyermekét. És a tanítványok meg tudták gyógyítani a gyermeket? Nem tudták meggyógyítani. És miért nem tudták meggyógyítani? Nem tudom, emlékszünk a történetre, nem akarom most már felolvasni, de emlékszünk a történetre? A tanítványok nem tudják meggyógyítani. Miért nem? Azok, akik korábban ezt meg tudták tenni, ördögöket űztek, hatalmuk volt Jézus által a gyógyításra. Azért, mert hányan voltak ott akkor a 12-ből? 9-en. És miért voltak csak 9-en? Mert Jézus a másik hárommal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal hol volt? A megdicsőülés hegyén. Jézus kiválasztotta a 3 tanítványt, elment velük, a többi 9 ott maradt. És a többi 9-ben milyen lelkület uralkodott el? Az irigységnek a lelkülete, a féltékenység lelkülete. Őket Jézus nem vitte magával, csak azt a másik 3-at. És mi volt ennek az eredménye? Amit korábban meg tudtak tenni, most nem tudtak megtenni. És amikor Jézus jön a 3 tanítvánnyal együtt, és megdorgálja, ugye meghallgatja a történetet, nem olvasom a történet részleteit, nem csak kívülről idézem, meggyógyítja a beteg gyermeket, utána a tanítványok megkérdezik Jézustól, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani, miért? És Jézus mit mondott? Ez a fajzat nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. De hadd kérdezzem meg, az Isten mikor hallgatja meg az ember könyörgését és böjtölését? Hogyha nincs bennünk olyan indulat és olyan érzés, amit ő nem tud jóvá hagyni. Mi könyöröghetünk, böjtölhetünk az ő szabadításáért, de ha az ő jelleme nem válik valóra a mi életünkben, nem látszik meg az ő jelleme a mi mindennapjainkban, akkor minden mi imánk, bőjtölésünk, könyörgésünk hiába való, és nem menthet meg bennünket. És annyira szeretném, hogyha ezek a felhívások, ezek a Jézusi felhívások, ezek úgy lennének a szívünkben, és ne haragudjatok, gondolkodtam rajta, hogy kimondjam, vagy nem mondjam, de kimondom. Annyira szeretném, hogyha úgy érintenének bennünket, mint a tanítványokat, amikor Jézus azt mondta, hogy ma egy, vagy ezen az éjszakán egy közületek ugye elárul engem. És akkor a tanítványok mit mondtak? Csak nem én, Uram, csak nem én, Uram. Szinte kétségbe estek, és kérdezték, hogy én leszek az. Olyan jó lenne, ha így érintene bennünket, és nem úgy érintene, hogy ja igen, én tudom, hogy ez most kire szólt, én tudom, hogy ez most kire vonatkozott. Nem, rám vonatkozik, mindannyiunkra vonatkozik. És hadd mondjam, hogyha ez a lelkület nincs bennünk, és ez az alázat Isten előtt, és ez az őszinte vágy, hogy mutassa meg, hogy jellememben hol van, még érzéseimben, gondolataimban hiba és hiányosság, ha ez nincs bennem, akkor ott van az óriási veszély, hogy elsőből lehetek utolsó, kimaradhatok az Isten országából, óriási veszély ez mindannyiunkra nézve. És hadd mondjam, hogy a Biblia azt tanítja, hogy ezt a kérdést, hogy itt van az Úr napja, és kiállhat meg ő előtte, ezt a kérdést mindenki fel fogja tenni. Mindenki fel fogja tenni. De a Biblia arra hív fel bennünket, hogy mi abba a csoportba legyünk, akik a Jóel könyvében található időben és módon teszik fel ezt a kérdést. Mert hogy hangzik ez a kérdés? Jóel könyve 2. fejezet 11. versében. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja ki azt. De utána mit olvasunk? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, figyeljük, teljes szívetek szerint, bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát ezt a kérdést most tegyük fel, amikor még az Úr most is így szól erre a kérdésre, ha föltesszük őszintén ezt a kérdést, hogy én így megállhatok-e előtte, akkor felhívja a figyelmet, hogy térj hozzám sírással, kesergéssel, bőjtöléssel, szívedet szaggasd meg, ne ruháidat. És ennek mi lesz az eredménye? Mit mond Jóel próféta a 18. versben, a 2. fejezetben? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Erre az ilyen önvizsgálatra, az ilyen őszinte vágyódásra, hogy Uram, én alkalmas akarok lenni érzéseimben, gondolataimban, szívemben, jellememben, te hozzád a te országod számára, az ilyen könyörgésre buzgó lesz az Úr szerelme, és kitölti az ő lelkét, és ad igazi megtisztulást, és a késői eső ajándékában részesíti azokat, akik ezt a küzdelmet most fölveszik önmagukkal szemben. De ha ebbe a csoportba nem tartozunk, és nem most harcoljuk meg mindezt, akkor elkerülhetetlenül a másik csoportban leszünk, akik mikor fogják ezt a kérdést feltenni. Jelenések könyve 6. fejezetének a 17. verse szerint, amikor a kegyelemidő lejárul, amikor Jézus eljövetele fizikálisan is bekövetkezik, és akkor megint elhangzik a kérdés a 17. versben, mert eljött az ő haragjának a nagy napja. És kiállhat meg? Ugyanaz a kérdés, kiállhat meg? De akkor ez a kérdés már egy elkésett segélykiáltás, amire nincs válasz, nincs kegyelem, mert lejárt a kegyelmi idő. És éppen ezért szeretném mindannyiunk szívét, és mindannyiunk értelmét az ige alapján ezzel az igével kérlelni, hogy még most is itt van a kegyelmi idő. Kérdezzük az Urat, megállhatok-e előtte, vagy nem? És kérjük az Urat, hogy adjon nekünk Krisztusi jellemet, Krisztusi indulatokat, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Hogy amikor ő visszajön nem sokára, akkor ne szégyeljen bennünket az övéinek tudni. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 301-es ének első és második versszakát énekeljük el, utána imádság után pedig a harmadikat.

0: Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te olyan mérhetetlenül szeretsz bennünket, hogy te minden szenvedést válasz mi érettünk, hiszen, Urunk, neked milyen szenvedés lehet azt látni, hogy azok, akik a te nevedet vallják, tőled idegen lelkülettel cselekszenek olyan sokszor. Bocsássad meg, Istenünk, hogy olyan sokszor tettünk, szóltunk olyat, ami nem a te akaratoddal van, és Urunk, olyan sokszor melengetünk olyan érzéseket a szívünkben, amelyek egyáltalán nem tőled származnak. Istenünk, kérünk téged, segítsél, hogy felismerjük magunkban a bűnt, a rosszat. Urunk, segítsél, hogy felismerjük magunkban a szeretetlenséget, felismerjük magunkban az alázat hiányát, felismerjük magunkban az irigységet, a féltékenységet. Ki tudja, hogy milyen jellembeli és érzésbeli bűneink vannak. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adjad, hogy vágyódjunk arra, hogy te világítsál rá a mi életünk bűneire és hibáira, és ne engedd, Istenünk, hogy olyan ismeretnek a birtokában, és annyi kegyelem hátterén, és annyi idő hátterén, amennyiért ma amennyi időt a munkálkodsz értünk, mégis az elsőkből utolsók legyünk. Urunk, de köszönjük neked a figyelmet, hogy ránk irányítod, hogy ez egy valóságos veszély, ez egy hatalmas veszély mindannyiunk életében. Istenünk, adjál nekünk igaz alázatot beismerni, ami jellemünk bűnös voltát, és kérünk téged, adjad, hogy fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy így elfogadhatóak vagyunk-e te előtted. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy amikor megmutatsz bennünket önmagunknak, akkor ne elcsüggedjünk, hanem annál inkább keressünk téged, igazi bűnvallomással, bőjtel, imában, keseregbe a mi szívünk állapota miatt. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így megalázzuk magunkat előtted, akkor erre buzgó lesz a te szereteted irántunk, és kegyelmezel a te népednek. Istenünk, adjad ezt a lelkületet mindannyiunk szívében, és Urunk, adjad, hogy így tudjunk téged megdicsőíteni. És köszönjük neked, Istenünk, a kijelentést, és köszönjük neked az igéd tanúságát és ígéretét, hogy ha a bűn eltávolítatik az útból, akkor te hatalmasan meg tudsz bennünket áldani. Könyörüljél rajtunk, Istenünk, hogy a bűneinkkel szembeforduljunk, hogy mi magunk ne legyünk gátjai annak, hogy a te áldásait hatalmas erővel áradhassanak ki. Istenünk, így szeretnénk teljesen magunkat tere átbízni, és kérünk téged, cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
1: Isten tiszteletünk lezárásaként a megkezdett 301-es ének utolsó verszakát énekeljük.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai alkalommal is, a fiatalokat, gyerekeket. A gyerekeknek szeretnék egy igét felolvasni. János evangéliuma 17. fejezetének a 15. verse így hangzik: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Próbáljuk együtt elmondani, kicsikkel, meg kicsit nagyobbakkal. Nem azt kérem, mondja Jézus az atyának, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ugye Jézus azért imádkozott, hogy mi ebben a világban legyünk, és nem akart bennünket kivenni ebből a világból. Ez a világ egy barátságos világ, gyerekek. Igen vagy nem? Mindenki aranyos, kedves, szeretetteljes. Ilyen a világ? Nem, ugye? Mondjuk, ha ti az óvodában vagy az iskolában vagytok, ott minden gyerek aranyos és kedves? Minden gyerek szereti a másikat, mindig jót tesz vele, így van? Hát azt kell mondanunk, hogy nem, ugye? De nem így van, sajnos nem egy olyan világban vagyunk, és a Jóisten mégsem akar bennünket innen kivenni. Hát milyen jó lenne, ha mennyben lakhatnánk már, ugye? Reméljük, nem sokára ott leszünk, de hát miért nem vesz ki bennünket a világból? Miért hagyja, hogy itt szenvedjünk? Ez nem csak a gyerekeknek a kérdése, hanem nyilván a nagyobbaknak is. Ehelyett megtanít bennünket ebben az ellenséges világban élni, megőriz bennünket, vagy megerősít bennünket. Gyerekek, van egy olyan állat, ami abban a közegben képes élni, ahol elvileg ő nem tudna élni. Ugye a pók az vízi vagy szárazföldi állat, ki tudja? Vízi vagy szárazföldi állat a pók. Van, aki azt mondja, hogy mind a kettő. Hát alapvetően azért, főleg a szárazon van ugye a pók, ott szövi a hálóját, és hát nem arra alakították ki, mint a halakat például, amiknek kopoltyújuk van, hogy átszűrjék a vízben lévő oxigént magukon, és abból nyerjenek levegőt. Hát van egy pók, amit búvárpóknak hívnak, vagy vízipók. Ugye, ki látta a Vízipók című mesét? A nagyobbak is, kisebbek is. Hát a vízipók egy különleges élőlény, mert ő azzal a levegővel is úgy lélegzik, mint ahogy mi, és mégis a víz alatt él. De hogyan él a víz alatt? Mindig följön a víz felszínére, és vesz levegőt? Annyit, hogy elférjenek tüdejébe? Hát az kevés lenne, ugye? Hanem, ha emlékeztek a mesére is, ott a potrohán vannak ilyen szőröcskék, és abba egy buborékszerű légzsákba gyűjti a levegőt, és ez a levegő akár órákig, hosszú órákig is életben tartja őt. És ez nem másról szól, mint hogy csak úgy tudunk ebben a gonosz világban megmaradni, csak úgy tud bennünket a Jóisten megőrizni ebben a világban, hogyha mi mindig a mennyei lélegzettel, mennyei levegővel táplálkozunk. És gyerekek, mi a hívő embereknek, akár kisgyerek, akár felnőtt, mi a hívő embereknek a lélegzetvétele? Ahogy a vízipók fölmegy, és vesz nem csak a tüdejébe, hanem a kis légzsákjába is levegőt, nekünk ez micsoda? Hogyan tudjuk ezt megtenni? A gyerekeket kérdezem úgy alapvetően, de majd ha nem tudják, akkor a felnőtteket is. Tehát mi a lélegzetvétele azoknak, akik a Jóistentől akarnak védelmet nyerni? Igen. Nem tudom, ki mondta, de jól mondta. Az imádság, bizony. Tehát amikor imádkozunk, akkor nem csak mi beszélünk a Jóistenhez, hanem ha őszinték vagyunk, szépen ő formál bennünket, átalakít bennünket. Megértjük azt, ami neki jó, ami neki fontos.
betöltekezünk ezzel a lelkülettel is, és a gonoszság az nem tud bennünket megfojtani, mint ahogy levegő nélkül a víz alatt megfulladnánk, ugyanúgy meg lehet fulladni ennek a világnak a gonoszságától is, hogyha nem lélegzünk. Ugye az istentiszteletek is erre valóak. Mert sok gyerek kérdezi, hogy hát miért kell istentiszteletre járni? Hát ez is egy lélegzetvétel. Ilyenkor megértjük, befogadjuk, átitatódunk a mennyei levegővel, és ez alkalmassá tesz arra, hogy újra és újra éljünk. És ugye nem kell megkérdeznem azt, hogyha valaki fuldoklik, akkor nem halogatja a lélegzetvételt, ugye? Nem mondja azt, hogy jó, hát még ráérek, hát még kihagyok még egy hetet, aztán majd jövök legközelebb, igaz? Mert megfullad. A lélegzetvételnél nem gondolkodik senki ezen, hogy jönni kell, vagy nem kell jönni. Hát így van a mennyei levegővel is. Tehát ahhoz, hogy megőrizzen bennünket a Jóisten, ahhoz, hogy Jézus imádságát ránk vonatkozóan is be tudja teljesíteni, ahhoz nekünk is keresnünk kell őt, és imádkoznunk kell. Ugyanúgy, mint ahogy a vízipók is feljön időnként, és nem felejt el feljönni, levegőt venni, hát ugyanúgy nekünk is kell lélegzetet venni. És amit sokszor elmondok, de itt is szeretném elmondani, hogy imádkozni pedig mindenki tud. Ha olvasni még esetleg nem tudtok, mert picik vagytok, de imádkozni mindenki tud. Ennél egyszerűbb módját a Jóisten a vele való kapcsolattartásnak nem tudott volna keresni. Őszinteség, tisztelet kell hozzá, egyszerű szavakkal, saját szavainkkal el kell mondani a hálánkat, az örömünket és a kéréseinket a Jóistennek. Tehát ezek nem nehéz dolgok egyáltalán. És erről fogunk a felnőttekkel is beszélni. Ézsaiás könyve 42. fejezetét szeretném, ha föllapoznánk. 694. oldal az én Károlyi Bibliámban. Ézsaiás könyve 42. fejezete. Mert ugye valamilyen szinten nem könnyű ebben a világban megmaradni. Sokkal egyszerűbb lenne, ha kiragadna bennünket innen az Isten, minden próbánk megszűnne, minden gondunk megszűnne, jaj, de jó lenne. És mégsem ezt teszi. És bizony, sokszor, ahogy majd látni fogjuk, a nehezebb út az, ami az Isten útja, akár az emberi kapcsolatainkban is. Nézzük meg, hogy ez az Ézsaiás 42. fejezete, első három verse miről szól. Így olvasom tehát. Jézusról szólnak ezek az igék. Íme az én szolgám, akit gyámolítok. Az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Ez egy gyönyörű ige, arról szól, hogy Jézus hogyan közeledett az emberekhez. Az emberekhez, akik nem kedvesek többnyire, és nem vonzóak, és alapvetően mindegyikük önző. És mégis ugye azt mondja az atya a fiúról, hogy az ő választottja, akit ő gyámolít, vagy erősít, akit szíve kedvel, ő törvényt beszél a népeknek. Nem a vallásos embereknek csupán, a tömegeknek, a pogányoknak törvényt beszél, és ezt úgy teszi, hogy nem kiált, nem lármáz, nem hallatja a szavát az utcán, megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Mit jelent ez a kép? Ki tudná megmondani? Itt szeretném, ha hangosan válaszolna valaki. Mit jelent, hogy, és kire vonatkozik, hogy megrepett nádat nem törel, pislogó gyertyabelet nem oltja ki? Hát Jézus teszi, igen, de mit jelent? Ki a megtörött nád? Így van. Tehát a megrendült ember és a pislogó gyertyabél is ugyanaz. Ugye? Amikor éppen el akar aludni egy gyertya, akkor nem mindegy, hogy nyúlunk hozzá. Mert lehet, hogy már a kezünk szelétől is kialszik, ugye? Ugyanúgy a megrepett nád. Elég neki egy rossz érintés, és eltört, és azt már nem lehet visszafordítani.
ő már onnantól kezdve megtört lesz. Sok ilyen ember él közöttünk a világban, aki még éppen hogy pislákol, akiben még a lelkileg életnek nevezhető élet éppen hogy pislákol. Sok olyan ember van, aki megtört, akit az élet megtört, aki már nem bírja a próbákat, aki már igazából nem reménykedik abban, hogy rajta a jó Isten tud segíteni. Sok ilyen ember van, aki ott van a szakadék szélén. Ugye mi a magunk szóhasználatával így fejezzük ki, de ugyanez a kép. Sok ilyen ember van. Ilyen emberek hemzsegnek körülöttünk. Rengeteg ilyen ember van. Milyen nagy művészet úgy segíteni nekik, hogy az valódi megerősítés legyen, hogy megismerhessék az Isten törvényét, de az ne egy ellenhatást keltsen. Mert hányszor van, hogy az Isten törvényéről beszélünk, és emberek megijednek tőle. Olyan követelményeket állítunk eléjük, amikről azt hiszik, hogy ez túl magas számukra. És azt mondják, hogy ez nem segítség. Pedig valahol az Isten törvénye a segítség, na de ki tudja ezt úgy képviselni, hogy meg is értse az a másik, hogy ez a segítség számára. Ki tudja ezt úgy képviselni, hogy ez megerősítse a megrepett nádat. Van itt egy érdekes kifejezés, itt a 42. fejezet 3. versének az utolsó gondolata. A törvényt igazság igazán jelenti meg. Helyesbített vagy pontosított fordításban így lehetne visszaadni, hogy a törvényt igazságban hatályba lépteti. Ez a Bibliában, ez a héber kifejezés, a jelenti meg, az egy jogi kifejezés, amikor egy törvény működni kezd. Ugye sok olyan törvény van, amit nem léptetnek hatályba. Vagy ha hatályba léptetnek, akkor igazából senki nem veszik komolyan, nem tartja be. Jézus

az alkalmon, hogy eljön ide, hogy olvassa a Bibliát, hogy keresse. Igaz? Mennyi megtévesztett ember van, aki teljesen téves utakon keresi a megoldást, és az Istennek itt a szabadítása, és a mi kezünkben van a lehetőség, hogy ezt a szabadítást emberekkel megismertethessük. De ki tudja jól megismertetni az emberekkel? Ez a nagy kérdés, és a mai alkalommal erről gondolkodnánk közösen, megnéznénk, hogy Jézus életében hogyan valósult meg, hogy a törvényt igazán jelenti meg, és nem töri meg a megrepett nádat. Nézzünk meg egy igerészt Máté evangéliuma 9. fejezetében. Ez a 12. oldal az Új Szövetségben. Aki tud, egy ilyen jelzetet tehet a 42. fejezethez, mert ide vissza-vissza fogunk azért térni, ez az alapigénk, az Ézsaiás 42. De Máté evangéliuma 9. fejezetének a 9. versétől olvasnék egy rövid részt, nagyon jól ismerjük, nem egy könnyű ige szakasz mégsem. Azért nem könnyű, mert ha mi próbálnánk meg Jézust követni, akkor rájönnénk, hogy ez mennyire nehéz ige szakasz. Hiszen ott derül ki, hogy egy igét mennyire értünk, amennyire élni tudjuk. Ugye nem gyönyörködni kell csupán az igében, hanem követni Jézust. Hát nagy kérdés az, hogy mi tudjuk-e követni Jézust. Olvasom az igét. Máté 9. fejezet 9. vers. És mikor Jézus onnan tovább ment, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondta néki, kövess engem. És az felkelve követte őt. És lett, amikor ő letelepedett a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És ezt látva a farizeusok mondták az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ez az ige szakasz. Jézus hívta Mátét, Máté követte. Mátét valószínűleg a Jóisten már felkészítette arra, hogy elfogadja ezt az hívást. Na de a többi bűnös? Azt olvassuk, hogy sok vámszedő, ugye ezek valóban az Isten előtt is bűnösök voltak, olyan emberek voltak, akik az akkori elnyomó hatalomnak a kiszolgálói voltak, és nem csupán a vámot szedték be, hanem a saját javukra kizsigerelték, uzsoráskodtak a népen, tehát joggal nem szerették őket. Sok ilyen ember ült le Jézussal együtt. És ezekkel az emberekkel Jézus közösséget vállalt. A farizeusok, akiknek a neve azt jelenti, hogy érinthetetlen, akik bizony nagyon nem szerették, hogyha bűnösökkel találkoznak, mert megfertőzi őket lelkileg, ezek nem tudták elhordozni, hogy Jézus ilyen emberekkel kapcsolatba kerül. De hát nem is könnyű ilyen emberekkel kapcsolatba kerülni. Fordítsuk le, ugye ma nem a vámszedők ezek a bűnösök, fordítsuk le a mi világunkra, a mi nyelvezetünkre, hogyan lehetne elolvasni ezt az ige szakaszt, kikhez ment oda Jézus. Hát paráznák azok ma is vannak, ugye? Mondjuk prostituáltak. Nem egy könnyű világ. Vámszedők helyett. Mondjuk lement a kocsmába. Azért kemény dolog. Nem tudom, hogy melyikünk menne le a kocsmába, amikor már egy alkoholbeteget megszabadított, lemenni az összes többi alkoholbeteghez, hogy beszélgessünk az evangéliumról, meg a törvényről. Hát ez azért nem egy sikertörténet a mi esetünkben, igaz? Hát úgy lennénk vele, hogy teljesen esélytelen. Mit keresünk mi ott? Hát azok az emberek úgyis reménytelen esetek, igaz? Így gondolkodunk róluk, pedig Jézus nem így gondolkodik róluk. És Jézus lement olyan emberekhez, akik érdekes módon valami miatt fogékonnyá váltak az ő szavaira. Valami miatt nyitottá váltak. És ugye az ő hívására, és örömmel vették az ő jelenlétét. Mi az, ami különbség köztünk, meg Jézus között? Mi miatt vált Jézus vonzóvá a bűnös embereknek, és mi miatt nem válunk mi vonzóvá a bűnös embereknek? Mi a különbség? Ugye nagyon sokszor mi úgy képzeljük a törvény megjelenését,

0: jelentését, hogy oda megyünk emberekhez, és jól ledorongoljuk őket. Emberek, ez csúnya dolog, amit csináltok. Én megmondom nektek őszintén, hogy volt ilyen naív állapotom, még pár évvel ezelőtt kezdtünk dolgozni az alaegerszegi börtönbe, és én meg is tettem ilyeneket, hogy emberek, így nem szabad élni, bűnösök vagytok. Szerintetek mit reagáltak? Hogyan reagáltak? Hát nem az a reakció, amit mi úgy elvárnánk, vagy szeretnénk, kinevettek. Ez nem bűn, amit ők elkövettek. Hát egy kis mágtermesztés itt a kertben. Hát most ez miért bűn? Kicsit eladták kábítószernek, de hát az ő olvasatában az nem bűn. Az egyáltalán nem bűn, amit én bűnnek tartok. Nem ez az, ami hat. Azt mondják, hogy ez szubjektív. Te így gondolod, én úgy. Nem hat. Vagy itt, ha a börtönben azt tettem volna, hogy káprázatos előadást tartok és fitoktatom a műveltségemet, hatott volna ezekre az emberekre? Hat a bűnösökre? Nézzétek meg, hogy az a fajta intellektuális előadás, amiket így tartunk, meg ahogy meg tudunk nyilatkozni, az elér embereket, de csak egy szűk rétegét az embereknek, igaz? És rengeteg ember van ezen kívül. Rengeteg ember, akiket a Jóisten keres, akikhez a Jóisten bennünket szeretne küldeni, akik fontosak számára, mert nála nincs ilyen kategória, hogy bűnös, meg nem bűnös, hanem mindegyikünk bűnös. Tehát valószínűleg, hogy Jézus nem mondott hatalmas dolgokat, amitől mindenki elámult, hogy hát ez egy okos ember. Ugye nem az eszével próbálta meg őket megnyerni. De nem is kezdeti a nagy általánosságokat mondani, hogy emberek, hát igen, nehéz a helyzetetek. Miért nem? Mert az emberek azt mondják, jó, tudom, de hát ettől most te nem segítettél nekem. Valami olyat kell mondani, ami valódi támogatás annak az embernek, amikor ő fölfogja és megérti azt, hogy itt van valaki, aki együtt érez velem, aki mellettem áll. És ugye nem szabad ott a másik végletbe se esni, meg nem szabad nekünk se, hogy azt mondani, hogy ó, hát nagyon megértelek a te helyzeted, ez egy különleges helyzet, igazából te nem is vagy bűnös, nyugodtan folytasd ezt az életvitelt, amit eddig űztél. Ugye ez sem megoldás. Nagyon nem könnyű a törvényt is megjelenteni, még igazából az Istennek a jóságát is bemutatni. Ugye Jézusról ezt olvassuk, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nézzük meg, hogy a farizeusok mennyire elmentek Jézus mellett, és gyakorlatilag ők is ismerték ezt az ige szakaszt. Nagyon ismerték a farizeusok, nagyon jól tudták a Bibliát kívülről. Ézsaiás 42-t is ismerték. De mégis, amikor ugye azt olvastuk, hogy a törvényt igazán jelenti meg, így olvastuk az Ézsaiás 42-ben, lelkemet adtam őbelé, törvényt beszél a népeknek, tehát a pogányoknak, akkor szinte ugyanezekkel a szavakkal egészen ellentétes értelmű kijelentést tettek a farizeusok, de ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ők is gondolkodtak a népekről, de lenézték őket, elutasították őket. Jézus pedig, ahogy látszik, képes volt megnyerni az embereket. Egyébként példabeszédek könyvében is csak egy igét szeretnék idézni a 24. fejezetben, hogy nem rázhatjuk le magunkról így, ahogy én ezt nagyon sokszor hallom egyébként gyülekezeti körben, nem rázhatjuk le magunkról a felelősséget, hogy az emberek olyan kemények. Ma az emberek érdektelenek a Biblia iránt. Nem igaz. Nem igaz. Mert az embereknek szükségletük van. Az emberek szenvednek, keresik a megoldást, csak nem tudják, hogy az Istennél van a megoldás. Így olvasom a példabeszédek 24. fejezetében a nagyon határozott felszólítást mindegyikünknek. Azt mondja, szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg. Ha azt mondanád, íme nem tudtuk ezt, nem, de aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja, és kinek az ő cselekedetei szerint megfizet. Tehát azt mondja, hogy nem mondhatod azt, hogy neked vannak túl bűnösök, akikhez te nem tudsz eljutni. Vannak olyan emberek, akik a te hatáskörödön kívül vannak. Azt mondja, ezek megöletésre tántorgó emberek, nem tudnak az Isten ítéletéről. És nem véletlen, hogy te most megismerted a Bibliát, és nem véletlen, hogy te hallottál az Isten kegyelméről, azért hallottál. Nem azért, hogy te megmensd a lelkedet, hanem, hogy, ahogy itt olvastuk, hogy megszabadítsd azokat, akik a halálra vitetnek. Ez egy felelősség. Ez egy nagyon komoly felelősség. És visszatérve ide, van a Szentírásban egy klasszikus példája annak, hogy egy olyan embert hogyan lehet megmenteni, és hogyan lehet egy olyan emberrel beszélgetni, aki egyrészt érdektelen is, másrészt bűnös is, harmadrészt határozottan elutasító is. János evangélium a 4. fejezetében olvasható a samáriai asszonnyal való beszélgetés. Itt, mint egy a Biblia modellezi ezt, amit itt Ézsaiás könyve 42. fejezetében olvastunk, hogy mit jelent a megrepett nádat nem eltörni. Meg ugye olvastuk ezt is Ézsaiás 42. fejezetében, hogy lelkemet adtam ő belé. Ez Szentlélek nélkül nem létezik. Ugye erről szólt a ma délelőtti szombatiskola is, hogy az ember alkalmatlan arra, hogy másokért munkálkodjon, viszont a Szentlélekkel folyamatosan együttműködve alkalmassá válik arra, hogy meg tudjon szólítani reménytelen eseteket, reménytelennek mondott eseteket. Ugye csak így bátorításképpen mondom, hogy nem nekünk kell alapvetően megszólítani embereket. Sokszor félnek attól mások, hogy te ugye nem hittérítő vagy. Én erre a legnagyobb nyugalommal mindig azt mondom, hogy én nem vagyok hittérítő. Mert ha én akarnék valakit megváltoztatni, hát én arra képtelen vagyok. Az Isten lelke az, aki sokkal régebb óta, sokkal alaposabban, sokkal mélyrehatóbban munkálkodik a másik emberért. Én, mint egy munkatársa vagyok a mennyei lényeknek egy-egy ember megmentésében. Olvasom tehát János evangélium a 4. fejezetének 3. versétől az igét, Jézusról írja az ige. Elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába, Samárián kellett pedig átmennie. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Ez ugye déli 12. Jött egy samáriai asszony vizet meríteni, mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felelt Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondta néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondta néki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-e te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és jószága is? Felelt Jézus, és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondta néki az asszony, uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta néki Jézus, menj, és hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony, uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, Mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta néki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljön, megjelennékünk mindent. Mondta néki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Csak idáig olvasom ezt a részt. Jézus oda megy ehhez a kúthoz, a tanítványok elmentek ételt szerezni, déli 12 óra van, Jézus valóban szomjas, valóban elfáradt, és jön egy asszony. Ahelyett, hogy Jézus felajánlana a segítséget, ő kér segítséget. Ugye, talán ezt többször hallottuk, akik ismerik ezt a történetet, hogy hát ez milyen szép dolog és milyen bölcs dolog, hogy kérni kell segítséget a másiktól, mert a bizalmunkat fejezzük ki. És ez tényleg így van, csak Jézusnál ez nem egy technika. Mert sokszor mi az emberekhez úgy közeledünk, ismerünk technikákat, hogyan kell egy embert megszólítani. Mosolyogni kell, érdeklődni kell a hogy léte felől, csak az emberek tökéletesen megérzik, hogy mi sugárzik belőlünk. Hogy gyakorlatilag ők a mi evangelizációnknak az eszközei, és az nyugtat meg bennünket, hogy mi beszélhetünk a Jóistenről, és ehhez keresünk alanyokat, és megpróbáljuk őt becserkészni, bár bocsánat, ilyen csúnyán fogalmazok, de ez egy csúnya dolog. Technikákat alkalmazunk emberek manipulálására. Jézus nem ezt tette. És a kettő az nagyon hasonlít egymásra, de mégis ég és föld. Jézus ugyanis nem azért kért ettől az asszonytól, mert ő ezt tudta, hogy ezt így kell csinálni, hanem azért kért, mert ő egyenrangúnak tekintette magát azzal a másikkal. Függetlenül attól, hogy ő férfi volt, hogy ő zsidó volt, hogy ő messiás volt, ennek ellenére a másikat emberként kezelte. És ez nagyon leri valakiről, hogy lekezelem azt, akivel beszélek, előítéleteim vannak vele szemben, vagy embertársamnak tekintem, akitől adott esetben még tanulni is tudok, vagy el tudok fogadni valamit. Mert a belső gőg, ami nagyon sok hívő emberben benne van, lehetetlenné teszi az élő kapcsolatot. Ezt biztos hallottátok, tudjátok, hogy az emberi kommunikációnak egy jelentéktelen százaléka, 20-30 százaléka beszéd. Tehát köszönök valakinek, és azt hallja, hogy jó napot kívánokat köszöntem. Igen. De közben, amit az arcom kifejez, amit a testtartásom, amit a hangom, amit az egész lényem kifejez, az információk sokaságát jelenti számára, és van, aki nagyon jól tudja olvasni. Főleg a gyerekek egyébként, de a figyelmes emberek is. Én hazamegyek fáradtan, elhatározom, hogy nem fogom mutatni, hogy én most szomorú, vagy feszült, vagy ilyen vagyok, belépek az ajtón, egy szót nem szóltam, még odaszalad a gyerek, és azt mondja, apa, miért vagy szomorú? Mert vette az adást, érzékelte azt, amit én nem is mondtam. És ezért nem mindegy, hogy mi van a szívünkben az emberek iránt. Nem kell mondanunk semmit. A kisugárzásunk az egy üzenet. És Jézusnak itt nem egy egyszerű technikája volt, hogy megszólította ezt az asszonyt, hanem ez egy a benne lévő, a mennyben felgyülemlett szeretet, amit ő hozott, hogy az embereket megmentse. Ő azért érkezett, hogy azt, ami a mennyben van, azt adhassa az embereknek. Hatalmas dolog, hogy az Isten eljött közénk, hogy a mennyből jövő szeretetet mindegyikünkkel megoszthassa, mindegyikünkre áraszthassa azt a világosságot, ami az életet jelenti számunkra, ezzel a szeretettel szól. Nem tudom, hogy ti vágytok-e arra, hogy egyszer személyesen Jézus Krisztussal beszélgessetek a mennyben. Én nagyon. És tudjátok, az egészen biztos, hogy egy nagyon megrázó beszélgetés lesz. Mert Jézushoz hasonló, szeretetteljes lény nem volt a világon. És amikor ez az ember, Jézus megszólalt, akkor az asszony érezte, hogy itt az ő szívéhez szólnak. Így biztos ismeritek ezt a mondást, hogy És ez nagyon-nagyon tanulságos számunkra, hogy ne fárasszuk azoknak az agyát, akiknek a szívét akarjuk megnyerni. Nem okoskodott, hanem inni kért. Ez úgy tette, hogy az az asszony érezte, hogy őt megszólítják. Egyébként érdekes módon, hogy ha az Isten lelke nélkül szólunk valakihez, akkor a legokosabb dolgot is mondhatjuk, de nem veszik komolyan. Látszik rajta, hogy nem is hallja meg. Viszont amikor az Isten lelke által szólunk, és az Isten szólít meg egy embert, akkor az az ember, az feszültség alá helyeződik, feszülté válik. Vagy annak az öröme tölti be, hogy vele kedvesek, vagy pedig feszült lesz attól, hogy hozzá hogy közelednek. Túlságosan erős hatás éri. Itt is ez van, hogy az asszony nem hatódik meg attól, hogy most tőle inni kértek, hanem határozottan kioktatja Jézust, hogy nem ismeri az illemszabályokat itt az országban, meg az ő vidékükön, Samáriában, zsidó samáriaival semmilyen kapcsolatot nem ápol. Ezt nem teheted meg. Ez egy kőkemény visszautasítás. Most én szépen olvastam föl ezt a bibliai igeszakaszt, de nem biztos, hogy a hangsúlyok így voltak, ahogy én most itt fölolvastam. Sokszor mi megijedünk attól, hogy egy ember tüskés. És az első ilyen ellenállásra behúzzuk minden kis csápunkat, mint a kis csiga, és nem megyünk tovább. Pedig nem. Az nem baj, hogyha emberek esetleg támadnak. Vagy nem baj, hogyha az emberek esetleg kérdőre vonnak bennünket. Az nem jelenti azt, hogy ő nem érdeklődő, és Jézus nem ijed meg tőle. Mert Jézus tudja, hogy ezt az asszonyt ő hogyan szeretné elérni. És a legnagyobb tisztelettel és nyugalommal elmondja azt, hogy igazából, és őszinte, nem köntörfalaz, meg nem mesterkedik, őszinte elmondja, hogy ő is szeretne valamit adni, és méghozzá élő vizet szeretne adni. Nagyon érdekes dolog ez, hogy Jézus amilyen bölcsen és tapintottal közeledik ehhez az asszonyhoz, ugye azt mondja neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Ugye, és magára is irányítja a figyelmet, hogy én tudok neked valamit adni. És ez az asszony nyilván még nem érti, hogy Jézus mire gondol, mert azt mondja, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? Én nagyon sokszor tapasztaltam magamon is, hogy elfáradok attól, hogyha emberek nem értenek valamit. Én már átláttam, én már megértettem, elmondom, miért nem érti? Ez egy fontos dolog, amikor egy emberrel beszélgetünk, akkor ott kell megszólítanunk, ahol az az ember van. És nem ott, ahol mi vagyunk. Nem várhatom el egy úgymond pogánytól, tehát aki nem, mert most egy pogány világban élünk, aki nem ismeri a Bibliát, hát honnan ismerni, nem tehet róla, nem várhatom el tőle, hogy az én bibliai nyelvezetemet le tudja fordítani önmagának. Jézus nem kezd el magas bibliai tantételekről eszmecserét folytatni ezzel az asszonnyal, vízről beszél. Olyanról, ami életet ad, ami abban a világban az életet jelentette, ez az asszony számára érthető. És minden embert nem kell megijednünk attól, hogy valaki nem érti, ott kell megszólítanunk, azokkal a fogalmakkal kell a mondatainkat felépítenünk, amiket ő ért, ami érthető számára. És nem kell megijednünk attól, hogy jaj, hát ez nem érti, ez biztos buta. Ugye, bocsánat, de vannak ilyen előítéleteink, akár a gyerekekkel szemben is. Bejövünk, egymásnak szellemi partnerei vagyunk, keressük azokat, akikkel jókat szoktunk beszélgetni, az idősek, meg mondjuk a gyerekek, az nem ebbe a kategóriába tartozik, ez személyválogatás. És érdemes megtanulni, lehajolni ahhoz az emberhez, és arra hullámhosszra ráállni, ahol ő van. És amikor együtt tudunk vele gondolkodni, akkor érdekes módon nekünk is örömet fog okozni az, hogy ő fogékony lesz a szavainkra, és érteni fogja azt, amit mondunk, és Jézus ezt teszi. És újra újra megmagyarázza, nem akad fenn ennek az asszonynak az értetlenségén, újra elkezdi magyarázni, és van türelme hozzá. Azt mondja, valaki pedig, 13. vers, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik. Mer beszélni az örök dolgokról. Ugye a mi világunkban mindenkinek a figyelme lefelé szegeződik, a földi dolgokra, hogy miből élünk meg, mennyiből élünk meg, ki milyen beteg, ebben gondolkodnak az emberek. Jézus finoman emeli fölfelé a tekintetét, az örök dolgok felé. Hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Az asszony még mindig nem érti. Mondta néki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Viszont ez mégiscsak egy kulcs ige, és egy fontos mozzanat a beszélgetésben, mert ez az asszony elkezd bizalmat érezni a másik ember iránt, Jézus iránt. Tehát eddig ellenállt, kérdezte, hogy hát tényleg te olyan ember vagy, aki tud vizet adni, hát nagyobb vagy Jákobnál. Jézus nem kezdi el bizonygatni, persze, hogy nagyobb vagyok Jákobnál. Egy fontos üzenetet akar megértetni, és szelíden, és nyugodtan, és itt a szavak mögött az a mélységes jóság, amit Jézus képvisel, ebben az asszonyban bizalmat ébreszt. És ez egy fontos alapja a beszélgetéseinknek. Ki tudunk-e építeni bizalmi kapcsolatot egy másik emberrel, vagy nem? Én például most, hogy így ezzel foglalkozom, lelki gondozással, kórházban is van lehetőségem emberekkel beszélgetni. Például Művese osztályon, dialízis központban, talán már erről így beszéltem is itt Győrben, ahol 4 órát fekszenek szegények, amíg átmossák a vérüket géppel, és nagyon nyomorult helyzetben vannak, tehát egészségileg nem sok reményük van, maximum a vese átültetés. És ezekkel az emberekkel is, amikor beszélek, akkor először a hétköznapi dolgokról beszélek, de tudom, hogy idővel, hogyha felébred bennük a bizalom, akkor jönnek a mélyebb problémák. Meg kell várni, idő kell rá, figyelem kell rá, kitartás kell hozzá, és akkor, amikor eljutunk oda, hogy már bizalma van felém, akkor lehet megpendíteni a komolyabb dolgokat, mint például itt is, ahogy Jézus teszi. Ezt olvassuk. Jézus ezt mondja, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Nagyon érdekes dolog, nem? Hát Jézus nagyon jól tudja, hogy nincs ennek az asszonynak férje, meg hogy 5 férje volt. Miért mondja ezt? Lehetőséget ad az asszonynak, hogy ő mondja el a dolgokat. Mit mond el? Mit mutat magából? Tehát Jézus nem lerohanja, nem kioktatja, hagyja, hogy az asszony kibontakozzon. És mondta neki az asszony, nincs férjem. Mit tükröz számunkra ez a mondat? Milyen üzenete van? Ugye ennek a mondatnak nem csak annyi üzenete van, hogy nincs férjem. Mi van mögötte? Hát mögötte az van, hogy ez kellemetlen téma, ez tabu téma. Jó, ezt ne érintsük. Az emberek nem szeretik, ha róluk van szó, vagy a tabu témákról. És Jézus most egy olyan mondatot mond, ami számomra sokáig problémás volt ebben az ige szakaszban, mert igazából szó szerint ez nem igaz, amit Jézus mond. Azt mondja, jól mondtad, mert 5 férjed volt, és ez a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Hát igazán mondta? Hát igazából letagadta az asszony, nem? Megpróbálta kerülni a témát. Miért mondja Jézus, hogy ezt igazán mondtad? Miért dicséri meg akkor, amikor rázhatná, vagy csóválhatná a fejét, hogy eljaj, asszony, hát még most se vallott be. Tehát nagyon jól tudod, hogy nem volt férjed. Ugyanez ez az információ lett volna. Mi a két mondat között a különbség, hogy az egyik azt mondja, hogy jól mondtad, hogy nincs férjed, a másik pedig, ha azt mondtuk volna, hogy asszony, hát nem jól mondtad, hogy nincsen férjed. Mi a kettő között a különbség? Hogy az egyikkel azt fejezem ki, hogy elmarasztallak, itt pedig Jézus azt mondja, hogy melletted állok. bármilyen bűnös vagy. Nincs olyan vétek, nincs olyan bűn, amit én ne tudnék megbocsátani. Én támogatlak, erősítelek. Én úgy fogadlak el, ahogy vagy. És ez Krisztus titka. Itt kezdődik valahol az, hogy egy ember szívében hit ébred, amikor tudja, hogy a törvény kárhoztatja. Na, itt van nagyon sokszor, hogy mi hibázunk. Azt mondjuk, hogy ha ezt tetted, akkor a törvény szerint neked meg kell halnod. És az emberek felé ezt az üzenetet nem szabad képviselni, hanem azt, hogy igen, a törvény szerint neked meg kéne halnod, de az Isten kegyelméből életben maradhatsz, mert Jézus helyetted halt meg. Nekem óriási dolog volt, amikor fölfogtam és megértettem, hogy ott a kereszten az én teljes életem és az összes bűnöm ott van. Mert én sokszor úgy gondolkodtam, hogy még sokat kell küzdenem és dolgoznom, hogy legyőzzem a bűneimet. És a kereszt azt üzeni, hogy nem. Téged előre ismertek, úgy, ahogy van az életedet, ismerték előre, és ezt Jézusra tették rá teherként. És amikor Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, abban a pillanatban te egy megmentett, megszabadított ember vagy. Nem lehet a törvényt a kegyelem nélkül megismertetni az emberekkel, mert elijesztjük őket. És Jézus, amikor ezt mondta, akkor az asszony még mindig terelte a témát, de már Jézus tudta, hogy ez az asszony el fogja fogadni őt, és ugye így próbál másról beszélni az asszony. Jézus bölcsen visszatereli a témát, és azt mondja, hogy igazából az az igazi imádó, akik lélekben és igazságban imádják az Istent, vagyis akinek személyes kapcsolata van az Istennel. Lélekben imádni, az nem jelent mást, mint személyesen keresni az Istent, megtalálni a kegyelmét. És milyen érdekes dolog, hogy ez az asszony még sok mindent nem tud, igaz? Például nem bánta meg a bűnét. Nem mondta azt, hogy Uram, én bevallom neked, hogy 5 férjem volt, és parázna kapcsolatban élek, és egyáltalán szégyelhetem magam, és Jézus nem, például nem erőlteti belőle ki azt, hogy tessék bűnbánatot gyakorolni, jussál el bűnbánatra, addig nincs is bűnbocsánat, amíg te nem bánod meg a bűnödet. Nem, Jézus nem ilyen direkt módon próbálja kipréselni az emberekből a megtérést, hagyja a Szentlélekre, rábízza. És nézzük meg, hogy ez az asszony a végén azt mondja, hogy hát tudom, hogy van Messiás, Jézus pedig ki tudja fejezni neki, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Mi volt ennek a beszélgetésnek a végpontja? Hova jutott el Jézus? Végül oda jutott el, hogy ez az asszony, ez élő kapcsolatba került az Istennel. És minden evangelizációnknak ez a célja. Nem velünk kell, vagy nem az igazságunkkal, vagy nem a törvénnyel kell, hogy kapcsolatba kerüljön, hanem az élő Istennel. És utána már az Isten elvégzi majd benne azokat a folyamatokat, amik még hátra vannak, mi nem állhatunk be az Isten helyébe. És ez egy nagyon fontos dolog itt Jézusnál, hogy a törvényt úgy jelentette be meg, hogy igazából az Istent mutatta meg a törvényben. Én kívánom azt, hogy ezeket a nagyon mély lelki tanúságokat, amiket az ige hordoz, ezt fel tudjuk fejteni a magunk számára, és követni tudjuk Jézust abban, hogyan kell embereket megszólítani. Amen. Drága, kegyelmes jó Istenünk, nagyon szépen megköszönjük, hogy te elküldted a te egyszülött fiadat a világra, akiben a jóság, a bölcsesség, az igazság szeretete úgy vegyült, hogy te vonzottad az embereket. És azok a bűnösök, akik megtörött nádak és pislogó gyertyabelek voltak, nem megijedtek tőled, hanem vonzódtak és megtalálták a békességet, megtalálták a bűnbocsánatot, megismertek téged, a kegyelmes, igaz és jóságos Istent. Istenünk, olyan nagy öröm az, amikor emberek megtalálnak téged, megszabadulnak a bűneiktől, kiszabadulnak a függőségeikből, és látják a mennyei reménységet, és célt kap az életük. Istenünk, olyan nagy dolog, olyan nagy munka ez, amit te végzel ebben a világban. Nagyon köszönjük neked, Istenünk, hogy te
1: bennünket is munkatársul hívsz el, hogy bennünket is gyöngéden, tapintatosan meg tudtál szólítani. És Istenünk, vágyunk arra, hogy mi is, a mi ige ismeretünkkel, tapasztalatainkkal mások javára legyünk, és könyörgünk a Szent Lélekért, töltsél be bennünket, hogy valóban te lakjál bennünk. Istenünk, add meg, hogy a szavainkat és az egész kisugárzásunkat te adjad, te határozd meg, te töltsél be bennünket a te lényeddel, ahogy ígérted is. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Jézus nevében könyörögtünk. Amen.

Siege treu. Lasset dem Höchsten ein Danklied erschall,

Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ma a mai ige hirdetésünk alapigéjéül nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliuma 8. fejezeténél, és ott a 15. verset szeretném olvasni, egy példázatának a legutolsó mondata. Ha jól emlékszem, talán a legutolsó mondata ez Jézusnak. Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 15. verse. Jézus a magvetőrrel mondott példázatának a végén így foglalja össze annak a talajnak a jellemzőit, amelyet jó talajnak nevez Jézus, vagy jó földnek, vagyis azt az emberi szívet, amely értően befogadja az Isten igéjét, az evangéliumot, ahogy a következő szavakkal. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Akiknél az ige jó földbe hull, mondja Jézus, akik úgy hallgatják az igét, hogy az javukat tudja szolgálni, azokra jellemző az, hogy tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Ja, mindegyik jelző nagyon értékes, ami fülünk számára is. Ugye tiszta és jó szív, amit Jézus mond, amely ahhoz kell, hogy az ige magva igazán kihajtson és szárba szökkenjen, és gyümölcsöt teremjen, de hozzáteszi Jézus béketűréssel. Vagyis, hogy egy folyamat eredménye az, hogy az ige gyümölcsöt terem, és egyre több és több gyümölcsöt tud teremni. Ja, mi is sokszor gondolkodunk az életünkön, a mai szombatiskola különösen alkalmas volt elsősorban azoknak, akik már túl vannak a keresztségen, hogy elgondolkodjanak azon, hogy az ige, a tanítása, ami a bűnfeletti győzelmes életről szól, az mennyire tudott erőre kapni az életükben, mennyire tudott átformálni életeket, mennyire tudta a mi szívünket is megragadni, és a mi szívünkben is hatalommal lenni ugyanaz az isteni lélek, amely Krisztus győzelemre segítette. Gondolom, ti is, mikor otthon átolvastátok, gondolkodtatok azon, hogy igen, mi az, amit az én életemben Isten győzelemre tudott vinni, hogy tapasztaltam meg azt, hogy az életem megváltozását eredményezte az Isten ismeret, nem csak az ismereteim megváltozását eredményezte, hanem az életemét is. És akik körülöttem élnek, azok is azt láthatják, hogy nem csak korral jár a változás, hanem a hittel jár elsősorban az életem megváltozása. Nem csak ahogy én is idősödöm, és hát most már akarom, nem akarom, belátóbb kell legyek, ezért jobban vigyázok a tetteimre, a szavaimra, hanem hogy a hitből fakad az, hogy meg tud változtatni az Isten engem bizonyos dolgokban. Azt mondja Jézus, hogy amely jó földbe hull, és ott tiszta és jó szív, az jó föld, az tiszta és jó szív, ugye erről Ellen White a Krisztus példázataiban nagyon szépen és érthetően ír, hogy milyen ez a szív, ott gyümölcsöt fog teremni, és mégpedig béketűréssel. Vagyis ahhoz, hogy Isten igéje eredményt hozhasson az életünkben, ahhoz tiszta és jó szívre van szükség, megfelelően értő szívre van szükség, de kitartásra is van szükség. Az, hogy gyümölcsöt teremjen a mi javunkra, a mi életünk átformálását illetően, ahhoz egy állandóan fenntartott őszintességre, szomjúságra, vágyakozásra, szombat is kell mondta valaki, hogy Istenben való gyönyörködésre, Istenben való örömre van szükségünk, és ez így igaz. Hogy formálhasson bennünket, és gyümölcs termővé tegyen úgy, hogy az életünkben kibontakozik a Krisztus természete. Ez egy nagyon kívánatos dolog, és nagyon kedves dolog mindannyiunk számára, úgy gondolom. És nagyon kedves különösen azoknak, akik ennek a gyümölcseit tapasztalják körülöttünk. De én arra gyümölcsre szeretném most tenni a hangsúlyt, amiről lehet, hogy tudunk, meg fontosnak tartjuk, de mégis valahogy még kevésbé, vagy szintén kevésbé látjuk az eredményét, vagy kevésbé törekszünk eredményekre, amiről éppen a testvérgyűlés lesz meg, amiért elmegy az énekkaratok ma
Sopronba, a szolgálat gyümölcse, az evangelizáció gyümölcse, az ige hirdetésének a gyümölcse, hogy továbbadjuk, hogy közvetítői vagyunk, csatornái vagyunk az Isten kegyelmének, az Isten szeretetének az emberek felé. Gondolom, ti is ugyanúgy, mint én, bármelyikünk hasonlóan érzi a szívében ennek a fontosságát, és az életünkben mindegyikünknek olyan központi szerepe van annak, hogy továbbadni az evangéliumot az embereknek, megismertetni őket. Csak hát sokszor a figyelmünket elragadja sok tennivaló, ami életünkkel való bőséges foglalkozás, elragadják a kudarcok, a csalódás, az eredménytelenség, a lassú gyarapodás, lassú előrejutás. És Jézus talán ezért is teszi hozzá azt, hogy az igazán jó földre jellemző, az igazán tiszta és őszinte szívre jellemző a béketűrés is. Jellemző a befogadás készsége, de jellemző az is, hogy türelemmel munkálkodik együtt az Istennel. Mind a szíve megváltoztatása, mind mások szolgálatán. Ugye? Türelemmel várva, hogy az Isten eredményt munkáljon, eredményt hozhasson. Mi talán egy kicsit jobban fókuszálunk arra, hogy igyekezzünk már jobb emberek lenni, egy kicsit jobban törődünk azzal, hogy tudnánk magunkat rendbe hozni, aztán több-kevesebb eredménnyel, ugye, eredményről számolhatunk be, és kevésbé motivál bennünket, vagy mozdít meg bennünket hogy szolgálni az evangéliummal továbbad. Lehet, hogy éppen a saját kudarcaink és az önmagunkkal vívott harcunk, vagy kudarcai, vagy a magunkkal való elégedetlenség is egy kicsit bénítólag hat ránk, hogy hát hogyan. Vagy éppen alkatunkból következik, hogy nem vagyunk olyan kezdeményező típusok, olyan közvetlenek. Végig tudunk utazni Budapesttől Sanghajig a vonaton úgy, hogy senkit meg nem szólítunk. Persze, hogyha magyarok is ülnek benne, hogy olyan alkat valaki, hogy egy kicsit zárkózottabb, elbújósabb. Sok minden akad el lehet, de Jézus olyan szépen fogalmaz, azt mondja, hogy gyümölcsöt teremni ebben a világban béketűréssel, hogy kitartással, és emlékezzetek, Ellen White-tól biztos olvastátok ti is több könyvét, amik az evangelizációról szólnak, ahogy Ellen White arról ír, hogy egy keresztény ember elkötelezett arra, hogy formálja ilyen értelemben is az életét, hogy nevelje magát, hogy a tehetsége több legyen arra, hogy az emberek felé közvetíteni tudja az evangéliumot. Hogy ne bénítsa le a saját tehetetlensége, ne bénítsa le a félénksége, a szókincs hiánya, a bátortalanság, vagy ugyanazt mondtam, bocsánat. Szóval, hogy sok-sok dolog ne bénítson le bennünket, ne akadályozom meg, hanem igenis legyen törekvő, tetrekész ember, egy Isten evangéliumát ismerő ember, az igét ismerő ember, a Krisztust ismerő ember. Türelmes, odaadó, kitartó szolgálatra hív bennünket Jézus, és indít bennünket, mondhatnám, fel is szólít bennünket, mikor azt mondja, hogy menjetek el széles a világra. És hirdessétek az evangéliumot, menjetek el az emberekhez, és hirdessétek az evangéliumot, adjátok tovább, legyetek közvetítői. Ugye Jézus nem arra hívott, hogy találjunk egy közösséget, vagy nem azt szeretné elérni az életünkben, hogy végre valahogy elbotorkálunk az ő segítségével egy gyülekezeti közösséghez, egy gyülekezeti házhoz, és aztán azt magunkra csukjuk, és ott mindig igyekszünk szentek lenni, egyébként meg aztán éljük a magunk életét ebben a világban, ahol néhány alapvető jelszó, ugye, ami meghatározza az emberek gondolkodását és magatartását. Jézus szava, hogy mondja, hogy legyen, hogy béketűréssel munkálkodjon az Istenfélő ember, a keresztény ember, hogy eszünkbe is juthatja az egyik jelszót. Ez az egyetlen bogár pont engem talált meg. Ez így szokott lenni. Moly lepke. Mit juttat eszünkbe a mai világ jelszavai közül lesz, hogy Jézus azt mondja, béketűréssel, kitartással. A világ ma hogy gondolkodik? Azonnal kell minden, nem? Most és azonnal. Most és nekem. Hogy mindent meg tudjak egyből venni, ilyen izgatott a világ, mindent meg akar szerezni, mindent
meg akarnak szereztetni az emberekkel, és ha már megvan valami, még a következő is kell, és még több kell. Emlékszem, Gyökösi Endrének olvastam egy könyvébe az irigységről, ilyen érdekes megállapítást tett. Azt mondja, az irigység az nem arról szól, hogy nekem nincs, a másiknak van, ezért megkívánom, hanem ha nekem van, akkor is irigylem a másiktól, hogy neki van. Az irigység egy ilyen nagyon mély rákfenéje az emberi természetnek. Hogy még több és még több, de ráadásul azonnal. Ugye úgy pörget bennünket a világ, hogy most és azonnal. És Jézus azt mondja, egy keresztény, istenféle ember tudja, mik a céljai, és arra kitartóan törekszik, hogy azokat el is érje, megvalósítsa. Odaadóan, oda szánva magát munkálkodik, fáradozik azért, hogy célba jusson. Az ilyen tanítvány számíthat gyümölcsre. Szóval az egyik, ez a másik jelszó, az, hogy élj magadnak, ugye? És ez a jelszó különösen ütközik, vagy ellentétben áll Jézus szavával, hogy menj és szolgálj a másiknak. A másik javát keresd, a másikra nézve gondolkodj, töprjeng, törekedj, fáradozz, élj a javára. Ez a világ azt mondja, élj magadnak, fogadj el mindent, szerezd meg mindent, ragadj meg mindent, minden lehetőséget, és most és azonnal élvezeteket, javakat. A kereszténység pont az ellenkező irányba indít el bennünket. Pont az ellenkező dolgokra szólít fel, vagy magatartásra szólít fel bennünket, hogy menjünk és tegyünk az embertársainkért. Ne feledkezzünk meg róluk, ne felejtsük el őket. Fáradozzunk értük. Én úgy gondolom, hogy ezeket nagyon fontos megjegyeznünk, mert ránk is, minket is veszélyeztet az, hogy ránk telepszik ez a gondolat. A dolgok sürgetése, sokassága közepette, a kudarcaink közepette, az alkati adottságaink közepette, hogy hát nincs nekem arra időm, tehetségem, erőm, stb. És ráhagyjuk bizonyos evangélizátorokra, bizonyos más emberekre, vagy a gyülekezeti tagokra. Nem igaz. Nem igaz. Jézus azt mondta, menjetek el széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot. Vagyis a keresztényeknek feladatuk van ebben a világban. Az Istent ismerő, Isten szeretetét befogadó, becsülő embernek feladata van ebben a világban. Feladata van a másik emberrel. És ugye, hajlamosak vagyunk esetleg arra is gondolni, hogy elmenni széles a világra, az azt jelenti, hogy hát akiknek adatik erre tehetség, meg lehetőség, azok elmennek más városokba, elmennek más országokba, más kontinensekre, és prédikálják az evangéliumot. És elfelejtjük, hogy a világ ott is az a világ, ahol én élek. Nem? Hogy menjetek el széles a világra, az lehet, hogy nem jön többet, mint átmenni a szomszéd házába, vagy átmenni a másik utcába, vagy elmenni a város másik kerületébe. Lehet, hogy nem jelent többet. Úgy gondoljuk, mikor Jézusnak ezt a szavát halljuk, hogy ez bizonyára valami nagy volumenű akciókat jelent, és nagy beruházásokat, és nagy tevékenységeket, és nagy megmozdulásokat jelent, elmenni széles a világra. Közben nekünk meg kell találnunk a feladatainkat a közvetlen környezetünkben. Ugye, néha elnézek gyülekezeteket, ugye most már jó párban jártam én is, és elnézem a testvéreket, ahol lassan elfogynak. Ugye 25 éve nézem már majdnem a gyülekezeteket, és van, ahol fogynak el, és úgy elgondolkodom, hogy hol vannak a testvéreknek a gyermekei, az unokái, a szomszédai, a barátai, a munkatársai, hogy egyiknek sincs közülük itt senki. Hogy lehet ez? Mi hogyan visszük el az evangéliumot? Hova akarjuk elvinni? És ezt én megértem, mert én nekem is megvannak ezen a területen a tapasztalataim, hogy nem fogott lenni minden szomszédunk velünk együtt a gyülekezetben, nem fogott lenni minden rokonunk, nem fogott lenni minden gyermekünk, nem fogott lenni minden munkatársunk. De hogy vannak gyülekezetek, ahol ez azt jelenti, hogy nulla eredmény, hogy sem gyermek, sem rokon, sem barát, sem munkatárs, sem más, hogy elfogynak, hogy vajon mennyire volt ott tehetsége a testvéreknek arra, hogy az evangéliumot továbbadják. Vajon mennyire tanulták meg az evangélium hirdetésnek a
tudományát. Vajon mennyire szorgalmazták, mennyire jól tették, mit adtak át? A héten voltam egy értekezleten, és ott egy szlovák igehirdető tartott előadásokat, és úgy emlékszem, egy, hát ez egy ilyen sztori jellegű dolog, nem tudom, és nem is szeretném az egészet elmesélni, csak úgy, hogy bemutatta azt, hogy ugye angolul beszél, de szlovák, aki magyar gyülekezetekben is szolgált, és tud magyarul, és azt mondja, emlékszik azokra az időkre, amikor a falvakban, városokban annyit tudtak az adventistákról, hogy kell mondani azt, hogy nem, hogy don't malac, valami ilyesmi, hogy malacot nem lehet enni. Szóval ezt akartam magyarázni nekünk, hogy ez sem lehet, az sem lehet, hogy ilyen negatív tudást szereztek csupán rólunk, amik számukra ijesztő volt. És

szava és Jézus példája nem egyszer, ahogyan az általa meggyógyított például a vakok, a gadarénusok meggyógyításán, és ahogy visszaküldi őket, hogy csak maradjatok ott, és mondjátok el azt, amit az Isten tett veletek. Ezek olyan bátorítók arra, hogy nem szabad feladni a közvetlen evangélium hirdetés szolgálatát. Nem szabad feladni, nem szabad intézményesnek tekinteni, nem szabad egy nagy személyekhez kötni, vagy prédikátorokhoz kötni. Ez mindannyiunknak szóló szava Jézusnak, hogy menjetek el széles a világra, vagyis menjetek. És ahol környezetetekben az a világ, ahol ti éltek, ott, ahogy lehetőség adatik, szolgáljatok az evangéliummal. Ne hallgassátok el, ne bizonytalanodjatok el, ne adjátok fel. És amikor tervezünk, akkor jó dolog, hogy közöset tervezünk. Jó dolog, hogy összefogással megpróbálunk erőfeszítéseket tenni. Jó dolog egymást támogatva szolgálni, és sokszor észre se vesszük egymáson, hogy milyen bátortalanok vagyunk, és milyen bizonytalanok, hogy egymás buzgalmából hogy nyerünk mi is erőt és bátorítást. De amikor hazamegyünk, gondolkodjunk azon is, hogy a személyes, egy személyes evangelizáció mi. És hogyan végzem, mit teszek, kiket, hogy veszem sorba az embereket, kikért imádkozom, kiket hordozok nap mint nap az imáimban, kiknek viszek könyvet, ezt-azt, hogyan próbálok segíteni. Jó, ezt is mérjük fel, ezen is gondolkodjunk, nem szabad kihagyni, nem szabad kihagyni. A közösbe egy darabig részt veszünk, aztán abból is kikopunk, és akkor mi marad? Hogy követjük Jézusnak ezt a szavát, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot. Szóval kicsit gondolkodjunk azon, hogy eleget teszünk-e a környezetünkben élőkért. Hogy eleget tudunk-e tenni értük. Eleget tettünk-e értük. Meséltem már nektek, amikor a Debrecenben a misszióvezető, már pár éve ott voltam, és beszélgettünk, egy missziós tanácskozásunk volt, és folytak ott evangelizációk, Rezinger János jött nekünk, úri sorunk volt, ugye ő eljött, megtartotta, mi mint egy jó szervezőiroda leszerveztük az egészet, kivittük a könyveket, eladtuk, amit megvettek, aztán hazapakoltunk szépen. Nagy fáradtság volt, mert egyre inkább unták a testvérek is az évek során, de olyan jól működtünk, mint rendezvényiroda. És aztán úgy beszélgettünk egy alkalmon, és kérdeztem, elmondtam egy-két gondolatomat a misszióval kapcsolatban, azt is, hogy én ezt a hozzáállásunk, vagy a részvételünket így bizonyos szempontból kevésnek találom, és hogy szeretném kérdezni, hogy kik vagytok, akiknek már vannak barátai, vagy ismerettséggel, meg kik vagytok, akik, hogy meg úgy adtam ötleteket, és emlékszem, hogy ezt mondtam, hogy gondolom, ti is van néhány ember, akiért rendszeresen imádkoztok, tavasztól őszig, ősztől tavaszig, rendszeresen imádkoztok, és hordozzátok őket, és megpróbáltok, és így rám néz a misszióvezető, és azt mondja, hát én erre eddig még nem is gondoltam. Aztán én elmegyek, beülök, tényleg ő volt az egyik, egyébként a 10 testvérből, aki jelen volt, 8-an végigbeszélgették az előadást az előtérbe, kint. Ketten bennültek, az egyik azért, mert muszáj volt a hangosítást követnie, másik meg ő volt, mert nagyon érdekelt az előadás, és tanulni akart. Ez jó hozzáállás, de ott rájött, hogy nem elég. És hogy rám csodálkozik, hogy hát ő erre még nem is gondolt. Hát utána olyan szépen fordult a hozzáállás, és tényleg az egyik legbuzgóbb munkásunká vált, hogy... De úgy gondolkodjunk ezen. Pál apostolnak emlékeztek, a római levél elején így kezdő, hogy én minden embernek köteles vagyok. Minden ember felé elkötelezett vagyok az evangéliumban. Ha valakivel kapcsolatba kerülhetek, csak egyszerűen az életem bonyolítása vagy fenntartása úgy során, vagy még inkább úgy, vagyis úgy is, hogy én a kötelezettségemet úgy élem meg, hogy elmegyek. Kimozdulok, erőfeszítéseket teszek, áldozatot vállalok, gondolkodom rajta, imádkozom, és anyagilag áldozok rá, hogy megkeressek embereket, hogy elvigyem hozzájuk az evangéliumot, mert ők nem fognak ide bekopogni. Nem fognak rátalálni a neten, mint főcsónakra feltétlen az összes több százezer ember, aki a környéken él, és akikből néhány százat el tudtok érni.

0: hanem nekünk kell elmenni, megkeresni. Minden egyház halála az, hogy magukra csukják a templomajtót, és aztán ott miséznek, vagy istentiszteleteket tartanak, és aztán azt mondják, hogy de hát mindenki előtt nyitva az ajtó, aki akar, bejöhet. Hát miért nem jönnek az emberek? Hát mert a bűnös világban élnek, mert a bűn szeretik. Hát mi mit szerettünk valamikor, ugye? Nem Jézus szerettük, mit szerettünk? Elmenvén széles a világra, mondja Jézus. És Pál olyan megragadó, ahogy ezt megfogalmazza, hogy minden embernek köteles vagyok. Róma 1.14. Hogy én nekem úgy érzem, hogy az a feladatom, hogy mindenkinek valami módon bizonyságát adjam az Isten iránta való szeretetének, az Isten igazságának, az Isten ígéreteinek, az evangéliumnak és a hatalmas ígéretnek, hogy egy örökké való élet minden ember számára el van készítve, hogy Isten ajándéka az örök élet az ember számára. Hogyha belegondolunk, ha megpróbáljuk úgy elképzelni ezt, hogy ha nálunk van a kincs, az, amivel az éhezőket táplálni lehet, akkor nem természetes az, hogy nekünk azt vinni kell és felszolgálni? Hogyha ránk bízta Isten a kincseit, akkor mi megtehetjük azt, hogy beraktározzuk, és jól lelakatoljuk. És akik éheznek, azok végül éhen halnak. Emlékeztek arra a képre, amit Ellen White a hajóútról ír, hogy nagy rakott, hogy egy kontinensen, valahogy így emlékszem rá, egy kontinensen hallanak hírt, az ott élő emberek hírt hallanak arról, hogy messze egy másik kontinensen éhínség van, és teleraknak egy hajót élelmiszerrel, segélycsomagokkal, és elindulnak az óceánon át. Ezt írja az adventizmusról Ellen White. És elindulnak az óceánon át, és megállnak egy szigetnél egy kicsit kikötni, és aztán ott maradnak, és felélik, amit vittek. És szépen a maguk javára felélik, és nem jutnak soha el az éhezőkhöz. Ugye olyan megragadó kép, és olyan fájdalmas, hogy Ellen White leírja, hogy talán beleragad ebbe az mi népünk, és vagy beleragadunk mi magunk is egy ilyen folyamatban, hogy értjük mi a felszólítását Jézusnak, értjük, de valahogy nem készítjük fel a szívünket. Az a tiszta és jó szív, az valahogy abból valami mégis hiányzik. Valahogy a jó föld nincs eléggé megművelve, megmunkálva. Ilyen gyümölcsöt nem tud érlelni, nem tud teremni. Ugye figyelmeztet erre az ige is, és ez a történet. Pál apostol azt írja az Efézusi levélben, vagy nem, azt mondja az Efézusiaknak, írja az Apcsel 20. fejezetében, hogy amikor éveket eltöltve Efézusból elutazik és búcsúzik el, akkor így köszön el a vénektől, hogy én minden ember vérétől tiszta vagyok. És ez nem azt jelenti, ugye ezt tudjuk, mit jelent. Inkább csak azzal foglalkozunk, ami direktbe érdemes gondolkodni, hogy azt jelenti, hogy ő akivel tehette, beszélt az evangéliumról. Akiért csak tehetett, azért annak utána ment. Valamit annak utána ment. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy vetekedett a zsidókkal, hogy házanként és nyilvánosan prédikálta az evangéliumot, hogy törődött az emberek sorsával. Hogy nem tudományként vitte csupán, és nem csak előadó termekbe szolgált az evangéliumban, hanem lélektől lélekig, szívtől szívig, élettől életig vitte. És erre mindannyiunknak van lehetősége, mindannyiunknak adott hozzá képességet az Isten. Már csak azért is, mert Jézus ezt is mindenkire érvényesen mondja, hogy elmenvén széles a világra, tanítsátok az embereket, hirdessétek az evangéliumot, tanítsátok meg ezekre az ismeretekre őket. Meg hát Jézus azt mondja, hogy a hívő egyház és a hívő ember jelképe a világosság, ugye a gyertya. Hogy világítson az ember, világítson nyilván a jellemével, de világítson a cselekedeteivel, világítson azzal, hogy világosságot visz, hogy elmegy és prédikál, tanít az embereknek. Továbbadja, elmondja, megosztja velük az evangéliumot. Mindig találunk rászorulót, mindig találunk olyat, akinek egy-két vigasztaló szó, vagy egy jó könyv, vagy egy jó vagy egy hasznos cselekedet, egy fontos dolog elvégzése javára lesz. Mindig találunk ilyeneket, és keressük, legyen nyitott rá a szívünk. Kitartásunk ehhez is legyen. A tiszta és jó szívvel törekszünk arra, hogy embereket az evangéliummal vigasztaljunk. Embereket az Isten létezésével vigasztaljunk, szeretetével vigasztaljunk. Olvassuk el most a kicsit tovább lapozva a Lukács evangéliumából a 16. fejezetből azt a példázatot, amit én egyszer nagyon régen hallottam egy igehirdetésben, és se előtte, se utána. Ez a nagyon régen, ez Győrhöz kötődik, és Reményi Attilához a hamis sáfár példázata. Emlékszel rá, Attila, amikor ezt tartottad? Ez volt vagy 15-17 éve. A hamis sáfár példázata. Nem szeretném az egészet felolvasni, és az minden tanulságát levonni, inkább majd csak a vége felé. Ugye arról szól, hogy van egy úr, akinek van egy sáfára, akire rábízza minden vagyonát, és ő gazdálkodik azzal, de kiderül a turpissága, hogy a maga zsebére dolgozik. És el akarja számoltatni az úr. És mikor megtudja ezt, akkor gyorsan, hogy, mert tudja, hogy úgyis ki fog derülni, lebukik, és el fogják küldeni, hogy ne földön futóvá váljon, kitalál egy nagyon egyszerű dolgot. Elmegy az úrnak a üzlettársaihoz, és megegyezik velük, hogy csökkenthetnek a tartozásuk összegén, amivel az úrnak tartoznak, ő még rá tudja vezetni a főkönyvre, vagy nem tudom mire, és ők is jól jár, ők jól járnak, és ha majd ő földön futó lesz, akkor nyilván abból a kimentett részből, abból majd ő is valamennyikét kap. Ugye ez a hamis sáfár példázata. Erről szól, hogy egy ember rájön arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét. Hát egy önző embernek előbb-utóbb rá kell jönnie arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét, ugye? Ha már ehhez sincs elég eszünk, akkor elég nagy bajban vagyunk ebben az életben. Ő rájön és megoldja a problémáját. És Jézus, mikor ezt elmondja, akkor azt olvassuk a 8. versben végül, és dicséri az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világosságnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál, a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Ugye a saját eszek járása szerint, a saját érdekükben eszesebbek. De kikkel hasonlítja a világ fiait össze Jézus? A világosság fiaival, vagyis a Krisztus tanítványaival, az Isten gyermekeivel. Azt mondja, maguk nemében eszesebbek, jobban tudják, mi szolgálja a saját javukat. Jobban tudják, hogy mi az, ami a saját érdekükre való. És aztán Jézus így folytatja, én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mert aki a kevesen hű, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná reátok az igazi kincset. És aki, ha a másin hívek nem voltatok, kiadja oda nektek, ami a tiétek. Nem olvasom tovább. Ez így folytatja Jézus, hogy egy felhívással, hogy azért mondom nektek, ti is szerezzetek barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mit akar mondani Jézus? Ugye nyilván ő nem fog arra bátorítani senkit, hogy a világot szeresse. Ugye nem arra bátorít bennünket, hogy a világgal kössünk barátságot. Hogy elegyedjünk mi is a világban élők szórakozásába, élvezeteibe. Nem azt mondja Jézus, hogy szeressük meg a világot, hanem szerezzünk barátokat a hamis mammonban élők közül. Szerezzünk barátokat. Azt sosem mondta, hogy barátságtalanok legyünk azokkal, akik még nem ismerik őt. Ugye? Nem mondja, hogy barátságtalanok. Azt mondja, sőt, inkább törekedjünk barátságra velük. Törekedjünk, hogy barátaikká legyünk, hogy valami módon, ahogy ő is tette, beült Máté házába, a tivornyázók közé, elment a kánai mennyegzőre, megcsúfolták azzal, hogy a paráznáknak, meg a bűnösöknek a barátja, hogy olyan módon tudott barátkozni Jézus közöttük, barátkozni velük, hogy egész közel került hozzájuk, és közben nem ő alacsonyodott le hozzájuk, hanem őket emelte fel a tanításaink keresztül. Milyen nagy tehetség ez, milyen áldott tehetség ez, nem? Hogy nem bepiszkolódni a koszos helyen, hanem inkább a koszos helyet is megtisztítani. Ugye? Felébreszteni ott a környezetében élőkben a vágyat a jobb után. Ráébreszteni a sötétségben ülőket arra, hogy van világosság. Ráébreszteni őket arra, hogy lehetnének jobb emberek. Van lehetőségük nekik is. Milyen jól kell ehhez az evangéliumot képviselni. Milyen szeretettel kell ragaszkodni azokhoz, akik piszkosak, akik sötétben ülnek, akik a szórakozásoknak élnek. Milyen szeretettel kell rájuk gondolni, akik az alkohol rabjai, akik a ösztöneik rabjai, és ki tudja minek. Ugye, akik körülöttünk élnek. Hazudnak, lopnak, csalnak, rendetlenek, elutasítóak, gorombák, káromkodnak. És mi nem valami szent aurát kerítünk magunk köré, és aztán lepattannak rólunk, hanem inkább őket is próbáljuk bevonni abba a szentségbe, amit rajtunk keresztül az Isten ki tud árasztani. Azt mondja Jézus, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Azt mondja Jézus, rendben van, hogy törekszünk arra, hogy azt mondja az ige, hogy nekünk fontos feladatunk, hogy törekedjünk az életünk megtisztítására. Arra, hogy az életünk szent és tökéletes legyen. Ma erről tanultunk, nem kis hangsúllyal. Hogy az életünket megtisztítsuk a bűneinktől. Ez az egyik gyümölcs, de a másik az, hogy barátokat szerezve sokakkal együtt megyünk az Isten országába. Sokak jutnak el az Isten országa ismeretére általunk, és talán közülük az Isten országába is többen. Ez is gyümölcse a keresztény istenfülembernek. Aki nem tanul meg szolgálni, aki nem vezet másokat Krisztushoz, aki nem tud így az Isten dicsőségére élni, annak jóval kevesebb az esélye az Isten országába jutáshoz, miközben igyekezett is, mert megszentelődés sincs igazán evangéliumi szolgálat nélkül. Persze szolgálat sincs eredményes szent élet nélkül, ahogy Jézusra is jellemző volt. Lássuk ezt így együtt. Jézus azt mondja, hogy szerezzetek barátokat magatoknak a hamis mammonból. Nem azt mondja, legyünk megalkuvók, de ne is legyünk barátságtalanok. Ne kirekesztő, meg magunkat berekesztő módon gondolkodjunk, hanem érintkezzünk a világban élő embertársainkkal. Mert aki a kevesen hű, az lesz a sokon is hű. Azt mondja Jézus, aki megtanulta, hogyan kell fáradozni ezen a világon emberekért, az fog tudni fáradozni a mennyben is a többi teremtményért. Az fog tudni az Istennel együtt működni, együtt munkálkodni majd a világegyetemben, az örökké valóságban mindenki javára. Ezt az elvet itt kell megtanulnunk, ezt itt kell magunkévá tennünk. Az Isten szeretetéből következő szolgálatkészséget itt kell természetünké tenni, vagy jellemünké tenni. Itt kell a megmentés, az odaadás, a fáradozás szolgálatát magunkévá tenni. Aki kevesen hű, az sokon is hű. Egy nagyon nagy alapelve ez a Bibliának. Ugye sok ilyen rövid, mondatos alapelvet fogalmaz meg Jézus is, és a Szentírás több helyen. Ez az egyik, és csodálatos, hogy aki kevesen hű, az sokon is hű. És bizony, aki a kevesen hamis marad, az a sokon is hamis marad. Aki nem tanulja meg, hogy szolgálni embertársaink, az nem fog tudni másut is szolgálni. Már jobb körülmények között sem, úgymond, szolgálni. Azt mondja Jézus, hogy aki itt nem sajátította el, nem értette meg, hogy a saját javát is ezzel szolgálja, ahogy az a hamis sáfár, hogy másokkal törődik, az hiába kerülne jobb körülmények közé, ott már nem fogja tudni megtanulni. Ott már nem fogja. Szeretnék olvasni a példázat magyarázatával kapcsolatban. A Krisztus példázati könyvben egy rövid leírás van, javaslom, ha hazamentek, olvassátok el. Van egy nagyon szép bemutatása, hogy hogyan is értsük ezt a hűséget. Azt írja, a példázat elmondása után Krisztus így szólt. E világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók, Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket, hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás szent munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és a nyomor enyhítésére kell felhasználni. Táplálnunk kell az éhezőt, felruháznunk a mezítelent, gondoskodnunk az özvegyről, árváról, segítenünk a lesújtottakon, elnyomottakon. Isten nem akarta, hogy a világot elárassza a nyomor. Nem akarta, hogy az egyik ember bőségben és fényüzésben éljen, miközben mások kenyérért sírnak. Az élet szükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja, adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Legyetek szíves adakozók, közlők. Mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkákat és sántákat, vakokat. Megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megold, és szabadon bocsásd az elnyomottakat. Elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók széles tömegei? Ó, jaj, hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra, telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetre, vágyaik kielégítésére? Mértéktelen drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársaik pedig nyomorral, bűnnel, betegséggel, halállal viaskodnak. Az emberek meglopják Istent, mert javuk önző felhasználásával. Megfosztják az Urat attól a dicsőségtől, amely az emberi szenvedés enyhítésekor és lelkek megmentésekor visszasugározna reá. Milyen megrendítő és szép szavak, és megszólító szavak. Értsük meg Jézus felhívását, és ne a terhét, hanem a lehetőséget fogadjuk el ennek, hogy lehetséges barátkozni a mammonban élőkkel. Szükséges a javukra és a mi javunkra barátkoznunk a mammonban élőkkel, hogy az Isten velünk lesz, velünk akar lenni, ott lesz, és segít, és tanácsol, és ad akár mértéken felül, azon felül, amennyi nekem van. Ha ott több a szükség, mint amennyit én tudok adni, akkor majd ő kipótolja és megadja. Higgyük el, nézzétek meg az evangéliumban az apostolokat. Hát miük volt? Mit mondott Péter? Vagy János? János. Hogy aranyunk, ezüstünk nincs. De az Úr nevében mondjuk, kelj fel és jár, és járt. Higgyük el, hogy az Isten együtt fog velünk munkálkodni, és megtörténnek azok a csodák, amik megtörténtek az apostoli korban. Megelégítetnek azok az éhezők, akiknek senki nem adna, ha nem hív emberek keresnék meg őket. És többet fogunk a kezünkből kiadni, és a szánkon többet fogunk megszólaltatni, mint amennyivel gondoljuk, hogy bírunk. Mert az Isten majd felettébb megelégít. Nem erről szól az 5000 meg a 4000 megvendégelése? Olvassuk el a Jézus életében, már nem akartam felolvasni az adjatok nekik ti enni példázatot, történetet. Ugye Jézus miért szólította fel a tanítványokat? És nem tudták elhinni, hogy rajtuk keresztül ennyi éhezőt, vagy ennyi éhes embert meg lehet elégíteni. Milyen nehéz nekünk is elhinni. Mindig hívnánk gyorsan egy jó prédikátort, aki jól tud beszélni, mindig hívnánk egy gazdag embert, aki telefonon, hogy figyelj, itt a szükség kellene. Vállaljuk fel a körülményeket, a környezetünkben élőket, és vállaljuk fel a körülményeket, és buzgón hívjuk segítségül az Istent, és az Isten az ő dicsőségét meg fogja mutatni a szolgálatunkban. Amen. Szerető Istenünk, jó Atyánk, köszönjük, hogy megszólíthatunk most is az ige szavai után, és az ének gyönyörű szavai után. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk mi is, Urunk, kérünk, tekints le ránk az égből, és tölts ki a te drága áldott lelkedet, áldó lelkedet, amely, aki által, Urunk, bennünket, a te gyermekeidé tudsz újjászülni. Kérünk, tölts ki lelkedet, Atyánk, ránk, hogy mint Krisztus járjunk széljel ezen a világon, és tudjunk bemutatni téged, annyi a mi botlásunk, annyi a mi tartozásunk feléd, az emberek felé. Urunk, hozzád könyörgünk, hogy szenteld meg népedet, és segíts nekünk, Istenünk, a közvetlen környezetünkben és a távolabb lévőkbe között is, Urunk, igaz életet élni. Bocsásd meg a mi bűneinket, amikkel megbotránkoztattunk embereket, miközben a te nevedre hivatkoztunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy megszentelt néped lehessünk tényleg, akik nem hiába éneklik, hogy várnak téged, és kebledre szeretnének borulni. Könyörgünk, hogy újítsd meg életünket te benned, és újítsd meg szolgálatunkat is a lélek által, és tégy bennünket alkalmassá az evangélium hirdetésére. Urunk, várjuk a késői esőt, amikor, mint az apostolok, mi is olyan bizonysággal hirdetjük, olyan erővel Krisztust, ahogy ezt ők tették, és láthatjuk az emberek szabadulását, gyógyulását, boldogságát és üdvösségét. Urunk, kérünk téged, hogy készíts fel bennünket a késői esőre, és segíts majd azt is betöltenünk. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevéért. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyerekek, egy nagyon rövid történetet, egy rövid kis epizódot szeretnék Jézus életéből feleleveníteni. Biztos jól ismeritek, de mint minden történetnek, ennek a történetnek is nagyon nagy tanulsága van. Jézus egyik alkalommal, amikor egész nap tanított, nagyon elfáradt. És beültek a hajóba a tanítványokkal, és Jézus a hajóban elaludt. Aludt a fejaljon, de úgy aludt, hogy szinte semmi nem tudta fölkölteni. Aludtatok már ilyen mélyen, hogy döröghet az ég, bármi történhet körülöttetek, ti nem ébredtek föl, alusztok. Jézus is nagyon fáradt volt, és nagyon mélyen aludt. És közben lecsapott egy hatalmas vihar a tóra. Óriási volt a vihar. És a tanítványok mindent megtettek, megpróbáltak mindent megtenni, lapátolták ki a vizet, a csónak, mindent megtettek, hogy nehogy elsüllyedjenek. De a vihar nem csökkent, és ők egyre nagyobb veszélyben voltak. És akkor oda mennek Jézushoz, aki még mindig alszik, és nem ébredt fel erre a hatalmas viharra sem. És akkor fölkeltették Jézust, és az ige ezt mondja, ezt hadd olvassam. Tudjátok, mit mondanak Jézusnak? Azt mondják neki, Mester, nem törődöl vele, hogy mi elveszünk? Nem törődsz azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi mindjárt el fogunk veszni? Szerintetek a tanítványok mikor mentek Jézushoz? Mikor mentek oda ezzel a kéréssel, és ezzel a megjegyzéssel, hogy nem törődsz vele, hogy mi elveszünk? Szerintetek a vihar kitörésekor, vagy pedig már javában tartott a vihar, amikor oda mentek? Szerintetek mikor? Már biztos, hogy javában tartott a vihar. Már ők minden erőfeszítést latba vetettek, megpróbáltak mindent, hogy elhárítsák a veszedelmet, és mikor maguk már látták, hogy végképp nem boldogulnak ezzel a helyzettel, akkor mentek oda Jézushoz, hogy hát nem törődsz vele, hogy el fogunk veszni. És Jézus a következőt mondja, azt olvassuk, felkelvén Jézus megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, és némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Ebből a történetből mit tanulhatunk? Bármilyen nehézség van az életben, bármilyen veszedelembe kerülünk, bármi baj történik. Ne az legyen az első, hogy megpróbálunk valamit tenni, meg megjedünk, meg kétségbe esünk, hanem mit tegyünk? Azonnal Jézushoz forduljunk, abban a pillanatban. Ne próbáljunk meg magunk bármit tenni. Veszély van, nehéz helyzet van, abban a pillanatban kérjük az ő segítségét. És ne csak akkor hívjuk őt már, amikor azt látjuk, hogy már végleg akkora a baj, hogy már mindjárt el fog süllyedni a hajó. Bármikor, amikor nehéz helyzet van, azonnal hívjuk őt, mert ő azonnal meghallja a mi kérésünket, és segít nekünk, és nem akarja, hogy mi magunk próbáljunk a nagy széllel és az árral szembeszállni. Ő segíteni fog. És akkor meg fogjuk látni, hogy eláll a szél, és lesz nagy csendesség. De ugyanakkor hallhatjuk a szívünkben is, hogy Jézus megdorgál bennünket. Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hol van a ti hitetek? Adja meg az Úr nektek is, és mindannyiunknak is, hogy hitünk legyen a nehézségek és a próbák idején is. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy igével szeretnék foglalkozni, egy olyan igével, amit nagyon sokszor idézünk, legalábbis sokszor valamilyen formában, vagy valamilyen összefüggésben meg szoktunk említeni, de úgy gondolom, hogy nem értjük igazából a lényegét. Vagy legalábbis nem mindent értettünk meg igazából belőle, mert hatalmas és mély mondani valójú kijelentése Jézus Krisztusnak. És ez az ige nem más, mint mikor Jézus azt mondja, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból elsők. Nem tudom, értjük-e, hogy mit jelent ez a kifejezése Jézusnak? Mit jelent, hogy sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első? Egyáltalán nem tudom, hogy arra emlékszünk-e, hogy milyen körülmények között mondta el Jézus Krisztus ezt a tanítását. Mikor mondta el, mire felmondta el, mit akart Jézus Krisztus ezzel a tanítással mondani, kiknek a lelkében akart egy alapvető változást elérni ezzel a mondással,
És mivel magyarázza meg Jézus Krisztus ennek a kijelentésének az értelmét? Kezdjük is mindjárt az elején. Jézus Krisztusnak ez a gondolata és ez a tanítása a júdeai szolgálat idején hangzik el, és ezt közvetlenül megelőzi a gazdag ifjúval való párbeszéde Jézusnak. Én ezt nem szeretném idézni, ezt a történetet, hiszen mindannyian jól ismerjük, tehát nem szeretném szóról-szóra felolvasni, csak bizonyos részeket szeretnék majd kiragadni belőle, de először szeretném, hogyha kívülről megemlítenénk és elmondanánk, nyugodtan, bátran válaszoljatok, családiasan vagyunk, tehát nyugodtan válaszoljatok bátran, hogy a gazdag ifjú milyen kérdéssel ment oda Jézushoz? Mit tett föl a gazdag ifjú? Milyen kérdést tett fel Jézusnak? Jó mester? Igen, kétféle választ hallottam, és az egyik volt a jó, és óriási különbség van a kettő között. Mert a gazdag ifjú azt kérdezi Jézustól, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Nagyon sokan azt válaszoltátok, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Szerintetek van-e különbség a két kérdés között? Van-e különbség? Nem mindegy, hogy azt kérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, vagy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Óriási különbség van a kettő között. Szerintetek az a kifejezés, amikor azt kérdezi, és úgy kérdezi, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor ebben a kérdésben mi van benne? Milyen gondolat, milyen felfogást tükröz ez a kérdés? Igen. Ez a kérdés azt tükrözi, hogy jogok és érdemek azok, amelyek számítanak az üdvösség elnyerésénél. Ki kell nekünk érdemelni, mi jót kell ahhoz cselekednem? Ha ez a gazdag ifjú azt kérdezte volna, hogy mit cselekedjem, uram, hogy örök életet nyerjek, egészen másképp hangzott volna. De ez a kérdés azt a gondolatot tükrözi, ami a korabeli felfogás volt, mert hadd mondjuk, Jézus idejében a választott nép nagyon szem elől tévesztette az ingyen kegyelemből való üdvösségnek a tanítását. Hogy az üdvösséget nem lehet kiérdemelni, hanem ingyen Jézus Krisztus által kegyelemből nyerhető el. A tanítványok is bizonyos értelemben meg voltak fertőződve ettől a tanítástól, és Jézus ezért, amikor a gazdag ifjúval beszélt, Jézus utána mondott ki olyan tanításokat, amelyben rávilágított ennek a gondolkodásmódnak a helytelen voltára, és így akarta segíteni őket, hogy helyesen lássák az isteni elveket, az Istennek az emberrel való bánásmódját. De amikor föltette ez az ifjú a kérdést, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor Jézus mit válaszolt? Elmondta ugye, hogy tartsa meg a parancsolatokat, melyre ez az ifjú azt mondta, hogy ő gyermeksége óta, ifjúsága óta megtartja ezeket. És akkor Jézus azt válaszolta neki ezek után, hogy menjen el, adja el az ő vagyonát, és adja oda a szegényeknek, és akkor kincse lesz a mennyben. És mit olvasunk? Ez a gazdag ifjú mit tett? Megszomorodva elment. Álljunk meg itt megint egy pillanatra, mert sokan félreértik a példázatot, és sokan úgy gondolják, és pláne abból, amit Jézus ezek után majd mond, sokan úgy értelmezik, hogy hát igen, hát a pénz, a vagyon, a gazdagság, ugye, az az, ami semmiképpen nem jó, az meggátolja az embert az üdvösségben. De nem, Jézus nem azt akarta tanítani, majd a későbbi tanítás, amit ehhez kapcsol, egyértelműen rávilágít arra, hogy nem, Jézus azt akarta itt a gazdag ifjúnak elmondani, hogy igen, szükséges a parancsolatok megtartása, de van egy másik szükséges dolog, ami ugyanilyen fontos. Mi van az emberi szívben? Van-e bennem önzés? Van-e bennem szeretetlenség? Van-e bennem kapzsiság? Van-e bennem ragaszkodás valamihez jobban, mint Istenhez? És lehet ez bármi? Hogyha valaki a vagyonát nem úgy használja, hanem valóban úgy, az Isten szerinti módon használja, odafigyelve minden szükségletre, amiben segíteni tud. Ezzel nincs probléma. Hanem ennek az ifjúnak ott volt a mérhetetlen önzés a szívében, a kapzsiság. És éppen ezért
Jézus ezt mondta neki, hogy tedd ezt. És hogyha nem tudod megtenni, akkor mit fogsz meglátni magadban? Hogy a szíved másé. Hogy ott van a szívedben valami olyan akadály, az érzéseidben, a gondolatvilágodban, a jellemedben belül ott van valami akadály, ami köztem és közötted áll. És ez megakadályoz téged abban, hogy az örök életet elnyerjed. És Jézus ezért mondta ennek az ifjúnak, mert ez volt az akadály közte és ő közötte. És ezek után, amikor Jézus rávilágított, hogy a kettő együtt, a törvényeinek a megtartása, de hogy mi van a szívünkben belül, az érzésünk, a belső gondolatvilágunk együttese, ez az, ami fontos az Isten előtt, akkor ezek után még Jézus valamit mondott, és Máté evangéliuma 19. fejezetét lapozzuk fel. Máté evangéliuma 19. fejezet 23-24. Versében Jézus a következőt fogalmazza meg. Jézus ezt mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Szerintetek a tanítványok hogy értékelték Jézusnak ezt a gondolatát? A tanítványok szerintetek gazdagok vagy szegények voltak? Szegények voltak. De akkor nézzük meg, hogy akkor miért van ez a következő versben, hogy a tanítványok pedig ezeket hallván felettébb álmélkodtak, és ezt mondták, kicsoda üdvözülhet tehát. Akkor miért lepte meg a tanítványokat Jézusnak ez a kijelentése? Miért nem helyeseltek, és miért nem örültek együtt, hogy ja igen, hát mi úgyse vagyunk gazdagok? Akkor miért reagáltak így a tanítványok? Azért, mert ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az egész korabeli tanítás, azt mondtam, ugye, amire az előbb is beszéltünk, hogy a mennyet ki kell érdemelni, de azon túlmenően azt tanították, hogy a gazdagok az Isten kegyeltjei. Ugye a gazdagok ugye különleges kiváltságokban részesülnek, az Isten kegyeltjei, és hogyha a gazdagok nem jutnak be az Isten országába, hát akkor mi lesz ővelük? És hadd mondjam, a tanítványokat is megrontotta a pénz szeretetének a vágya. Mert amikor ők nagyok akartak lenni az Isten országában, Jézus földi országában, akkor ők nem csak rangot akartak, hanem titokban vagyont és gazdagságot is reméltek. Ő bennük is bennük volt a sóvárgás, a gazdagság, a földi javak után. És Jézus ezt a lelkületet fette meg, és Jézus erre világított rá, és amikor Jézus ezt kimondta, akkor érezték, hogy igen, ők is vétkesek ebben, mert a szívükben ők is azután vágyódnak, az ő gondolataik sem egészen tiszták és mentesek mindettől, mindattól, amiben a gazdag ifjú kimondottan vétkes volt. És igen, ezért tették fel Jézusnak ezt a kérdést, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet. És Jézus a következőt mondja, hogy igen, ez a nagyon ismert Biblia vers, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges, ő vele együtt, az ő segítségével minden lehetséges. És Jézus ezzel kimondja azt, hogy a mennyet nem lehet kiérdemelni, a mennyet nem lehet semmilyen jó cselekedetekkel biztosítani magunknak, se vagyonnal, se gazdagsággal, se semmivel. Mindenki üdvözülni ingyen, az Isten kegyelméből üdvözülhet. Istennél minden lehetséges, Jézus Krisztus áldozata által. De ezek után jön a történetnek egy egészen különleges része, és innen szeretném igazából azt az alapvető bevezető gondolatot, amit említettem, innen szeretném igazából majd, vagy ezzel a Biblia verssel szeretném megalapozni, mert erre Péter ocsúdik föl leghamarabb, ugye, amikor Jézus tanítása elhangzik, és ő az, aki először megszólal, mint annyiszor a tanítványok közül. És emlékeztek, hogy erre Péter mit mond, amikor Jézus ezt a tanítást elmondja? Azt olvassuk a 27. versben. Ekkor felelvén Péter mondta néki, imé, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Szerintetek ebben a kérdésben mi van? Mi mindent elhagytunk. Jól esően gondol Péter arra, hogy hát igen, hát ő nem gazdag, neki nincs mit eladni, mi mindent elhagytunk, mindent. De akkor mi lesz nekünk? Szerintetek mi van ebben a kérdésben? Ebben a kérdésben megint ott van a jutalomvágy, a sóvárgás a jutalomra.
Na és erre Jézus hogy válaszol? Erre Jézus mit mond? Jézus valami olyat mond erre, amely a legmerészebb vágyaikat is megvalósítani és betölteni látszik. Mert Jézus hogy válaszol, mikor megkérdezi, hogy mi lesz akkor nekünk? És Jézus ezt mondja a 28-29. Versben. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Szerintetek lehetett volna Jézusnak olyan válasza, ami még ezt is felülmúlja az ő reményeikbe? A hatalom benne van, ugye? Amit ő úgy vágyakoztak, beülnek majd 12 királyi székbe, és ítélik az Izrael nemzetségeit, és száz annyit fognak helyette kapni, tehát gazdagság is lesz. Tehát a tanítványok valóban örömmel hallgatták Jézusnak ezeket a szavait. De Jézus pontosan ismerte a szívüket, a jutalom utáni sóvárgást, a kiérdemlést, mi lesz nekünk. És Jézus ezért a következőt mondja ezek után a 30. versben, sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Jézus elmondja nekik, figyelmezteti őket, vigyázz, mert sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első. És Jézus ezek után megmagyarázza a szőlő munkások példázatában, hogy lehet valaki elsőből utolsó, és hogy lehet valaki utolsóból első. És olvassuk el a példázatot, ezzel a példázattal foglalkoztunk már az év utolsó szombatján is, csak akkor egy másik vonatkozását emeltük ki. Most azt nem említjük ki, mert ugye erről már beszéltünk, nem emeljük ki, mert erről már beszéltünk, de most ebből a szempontból, hogy lehet valaki elsőből utolsó és utolsóból első, ebből a szempontból olvassuk el még egyszer a példázatot, az egész példázatot, a 20. fejezet első 16 versét. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban és kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És eljöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt kaptak fejenként. Amint pedig felvették, zúgolódtak a házigazda ellen, ezt mondván. Azok az utolsók egyetlen egy óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? És nézzük meg, Jézus ezek után mondja ki, ekképpen. Tehát itt magyarázta meg, ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. És utána még hozzátesz valamit, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát Jézus azt akarja, hogy mi ezt a példázatot úgy olvassuk, és úgy gondolkodjunk erről a példázatról, hogy Jézus valami hatalmas nagy tanítást akar mindenki lelkére helyezni, de különösen az ő tanítványai lelkére. Azoknak a lelkére, akik ismerik az ige tanítását, régóta ismerik az ige tanítását,

vonatkozó példázatból egy-egy rövid részletet szeretnék olvasni. Nem is mondom, az én kiadásomban hanyadik oldal, mert ugye más kiadásonként más, a szőlőmunkásokról szóló példázat című fejezetből olvasnék egy rövid részletet. Akik 11 órakor jöttek a szőlőbe, köszönettel vették, hogy dolgozhatnak. Szívük hálával telt meg az őket felfogadó gazda iránt, és igen elcsodálkoztak, hogy estére kelve a gazda egész napi bért fizetett nekik. Tudták, hogy ekkora összeget nem szolgáltak meg, és munkaadójuk jósága örömmel töltötte el őket. A gazda jó indulatát és nagy lelkűségét sohasem felejtették el. És most figyeljük! Így van sorsa az érdemtelenségét elismerő bűnösnek is, aki 11 órakor ment ura szőlőjébe. Ideje rövidnek tűnik, és ő érzi, hogy jutalmat nem érdemel, de végtelenül örül annak, hogy Isten elfogadta őt. Alázattal és bizalommal végzi munkáját, és mindig hálás az előjogért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Az ilyen lelkületet becsüli az Isten. Igen, az utolsó pillanatban állt munkába. Lehet, hogy az egész napot eltékozolta, henyélte. Lehet, hogy a gyülekezetben henyélte végig a napot. Lehet, hogy nem is ismerte a Biblia tiszta tanítását. De észbe kapott. Rosszul fejezem ki magam, elnézést. Az Isten lelkének a sürgető késztetésére munkába állt az utolsó rövid időbe még. De az a lelkület, amivel végezte a munkát, amivel érezte azt, hogy semmi jutalomra nem méltó, semmi jutalomra nem méltó, és mégis ilyen kegyben részesül, az igazi hálát mélyítette el a szívében, és örömmel végezte a munkát, örömmel dolgozott a mesterjét, ha csak egy órát is, de teljes szívvel, teljes odaadással, teljes buzgó, hálás lelkülettel. És az ilyen, noha utolsó volt, első lett. Olyan, mintha az egész napot végig dolgozta volna. Az Isten ugyanazt a 10 pénzt adja, örökség szerint örök életet, kegyelemből örök életet. De nézzük meg, és a nagyobb tanítás most ennek a gondolatnak a kapcsán a másik esetben van, amikor valaki elsőből utolsó lesz. Nézzük meg, hogy lett valaki az elsőből, hogy lett valaki az elsőből utolsó. Amikor látták az elsők, akik végig dolgozták mind a 12 órát, mit láttak? Azt látták, hogy azok, akik összesen egy órát dolgoznak, ugyanannyit kapnak, mint ők. És ez mivel töltötte el a szívüket? Keserű irítséggel. Keserű irítséggel, féltékenységgel, és a gazdát, aki ennyire jó akaratú és ennyire nagy lelkű volt az egy órát dolgozott munkáshoz, igazságtalannak tartották, mert őket nem emelte ki, és nem adott nekik többet, mint azoknak, akik valóban csak egy órát dolgoztak. De szeretnék azért itt megállni, és mielőtt tovább mennénk, és végig gondolnánk a nekünk szóló tanulságot ebből, szeretnék azért itt megállni, és két dolgot elmondani. Az egyik, amit szeretnék elmondani, hogy mit jelent az, hogy az elsőből utolsó lesz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten országába bejut, de csak a legkisebb lesz? Nem. Ez ugyanaz a gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki megront egyet a parancsolatok közül, és úgy tanítja, a mennyek országában a legkisebb részen. Ami nem azt jelenti, hogy oda kerül csak a legkisebbként, hanem hogy a mennyek országában a legkisebbnek tekintetik, tehát nem kerül be oda. Tehát az elsőkből utolsók, az azt jelenti, hogy nem kerül be az Isten országába. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik dolog, még mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy ez a példázat nem azt tanítja, hogy minden első utolsó lesz. Hogy aki az egész napot végig dolgozta, az kimarad az Isten országából. Tehát félre ne értsük, a példázat nem ezt akarja tanítani. A példázat egy valamire akar tanítást adni, mélységes tanítást, és ezzel szeretnék foglalkozni. Röviden, mindjárt részletezni fogjuk, röviden, tömören mondjuk ki, hogy lehet valaki elsőből utolsó? Hogy lehet az, hogy valaki az egész napot végig dolgozta az Úr művében, és mégis utolsó lesz? Hogy a lelkülete nem olyan, nem krisztusi a lelkülete. Majd látni fogjuk, részletezni fogjuk. De hiába a cselekedet,

0: tettek. Hiába a fáradozás, hiába minden, hogyha valaki nem a krisztusi lelkülettel rendelkezik, akkor nem mehet be az Isten országába. Ez mindannyiunk számára hatalmas tanítás. Szeretnék egy Biblia verset idézni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 22. és 23. versben Jézus mire hívja fel a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy ama napon majd sokan fognak jönni, akik Jézus bal keze felől állóknak találtatnak, és azt fogják mondani, hogy Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mit fog nekik mondani? Soha nem ismertelek titeket. Tehát Jézus egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy ember vigyázz, mert óriási veszély leselkedik rád. És hadd kérdezzem meg, ez a veszély, amiről most beszélünk, hogy az elsőkből utolsónak lenni, kit érint? Mindannyiunkat, akik itt ülünk. Mindannyiunkat. Mert hadd kérdezzem meg, mióta ismerjük az Isten igéjét? Mióta ismerjük? Ugye nyilván erre különböző évszámokat mondunk, de nem egy napja vagy két napja. Hány éve vagy évtizede ismerjük az Isten tiszta beszédét? És dolgozunk az Isten művében, és próbáljuk az evangéliumot terjeszteni, és az ismerőseink körében, és a gyülekezetben végezzük a munkát. Mindenki a maga területén, amit az Úr adott. De hadd kérdezzem meg, nem vagyunk abban a veszélyben, hogy akik még most esetleg nem is ismerik a Biblia tanítását, de majd az utolsó pillanatban bejönnek, megelőznek bennünket, és mi kimaradunk, akik már hány éve vagy évtizede az Isten útjain jártunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy óriási veszély, mert igen, amikor még a világnak egy hatalmas része nem is ismeri a tiszta evangéliumot, és bejönnek az utolsó pillanatban, és örömmel, hálás szívvel fogadják, és üdvözülnek, és mi, akik mióta itt ülünk, és a szívünkben ki tudja, hogy mit melengetünk a másik ember iránt, külsőleg az igazság nálunk van, mert hadd kérdezzem meg, ez elvitatható, hogy Isten az advent népre bízta az utolsó időknek az üzenetét? Nem, bibliai proféciák beszélnek erről. De milyen a lelkületünk? Végezzük a munkát, de milyen lelkülettel? Mi van a szívünkben? És Jézus felhívja a figyelmet, vigyázz, itt vagy, hallod az igét, hány éve vagy évtizede, de vigyázz, nehogy az következzen be, hogy elsőből utolsó leszel, mert nem az a lelkület van benned, amelyet Jézus Krisztus mutatott az ő életében. Szeretnék egy-egy gondolatot megint a Krisztus példázatai című könyvből olvasni. Tényleg csak kivonatosan érdemes az egészet elolvasni. Én csak néhány gondolatot olvasnék. Az egyik így hangzik, aki a más jutalmát irigyli, elfelejti, hogy ő maga is kegyelemből tartatik meg. Akkor egy másik idézet, tényleg csak törekszem arra, hogy egy-egy gondolatot, a legfontosabbakat idézzem, hogy igen, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden fáradozás értéktelen. Figyeljük! Atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden, de minden értéktelen. Utána megint nagyon sok mindent leír, és azt mondja, hogy e lelkület hiányában pedig sok elsőknek látszók lesznek utolsók, ellenben a vele bírók, mármint ezzel a lelkülettel bírók, bár utolsóknak állítattak, elsőkké lesznek. Tehát hatalmas a felhívás, ember vigyáz, mi van a szívedben? Ne gondold, hogy ki lehet érdemelni bármivel, hatalmas erőfeszítéssel, hatalmas munkával, ki lehet érdemelni a mennyet. Nem lehet kiérdemelni. Szeretnék olvasni egy igét a Római Levél 5. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezet, szeretném olvasni a 3-tól terjedő verseket. Vagy talán olvassuk el az első 5 verset. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk, nyert volna tesz szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Figyeljük meg ezt az igét, és figyeljük meg Pál apostol, mit mond el ebben az igében. Mindenekelőtt arról beszél, és az egész gondolatmenetben ez van benne, ami az egész Bibliának a tanítása, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és az Isten előtt szennyes ruhában állunk. Mindannyiunknak megigazításra, bűnbocsánatra van szüksége. Ha az Isten nem lenne irgalmas hozzánk Jézus Krisztus áldozata által, akkor ki az az ember, aki üdvözülhetne? Senki. Senki nem nyerhetne bűnbocsánatot, és senki nem üdvözülhetne. És azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám hit az Istennek, és az ő hite tulajdonítatott igazságul. Kegyelemből az Isten megbocsátotta a bűnét, és ezért válhatott igazzá az Isten előtt, és így nyerhet majd örök életet. És figyeljük meg, ezek után a negyedik versben egy olyan gondolatot mond, az ige szokott ilyen fordulatokat használni, valami lehetetlen helyzetet mond el. Mi ez a lehetetlen helyzet? Nézzük meg a negyedik verset. Figyeljük! Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Mit jelent ez a munkálkodás? Mi ez a munkálkodás? Akkor ez azt jelenti, hogy nekünk semmit nem kell tenni, hanem csak ülnünk kell, mert Isten mindent elvégez helyettünk. Ez nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy ha valaki ki akarja érdemelni a saját cselekedetei által az Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot el akarja nyerni az ő jó cselekedetei által. Miót cselekedjem, hogy kiérdemeljem, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem. És erre vonatkozik, amikor azt mondja, hogy annak, aki munkálkodik, a jutalom, és most figyeljük, azt mondja, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ha a mennyet ki lehetne valamivel érdemelni, akkor ezt az ellentmondást mondja itt Pál apostol, akkor kvázi az Isten le lenne kötelezve az embernek, hogy tartozik neki, hát megtette, hát akkor meg kell neki adni. De ugye a Biblia nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ingyen kegyelemből, mert nem tudjuk kiérdemelni az örök életet, a mennyet. És ezért mondja, hogy ellenben annak, aki nem munkálkodik, aki nem ki akarja érdemelni, hanem elismeri a maga semmi voltát, és könyörög Istenhez az irgalomért, a kegyelemért, az bűnbocsánatot is fog kapni, és erőt is fog kapni a jóban való előrehaladáshoz, és nem a saját maga dicsőségéből, hanem az Isten végtelen kegyelméből fogja majd az Isten tulajdonítani neki az igazságot, és részesíteni is majd a Krisztus jellemében, és örök életet fog nyerni, hogy egy testen dicsekedjék ő előtte. De nézzük tovább, és még egy-két gondolatot szeretnék ezzel a gondolattal kapcsolatban megemlíteni, hogy éppen ezért, mert a Biblia Jézus Krisztus ennyire hangsúlyosan felhívja a figyelmünket, hogy vigyázzunk elsőkből, nehogy utolsók legyünk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy van valami, amit egyetlen egy hívő ember el nem kerülhet, és méghozzá a rendszeres önvizsgálat. Mi van az én szívemben? Milyen érzések vannak bennem? Vizsgáljuk önmagunkat. De milyen módon, kinek a segítségével, nem a magunk segítségével. Nem a magunk ítélő képességére hagyatva, mert a Biblia azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt. Én magamtól nem fogom tudni megállapítani, hogy mi van a szívemben. Kedves testvérek, hadd mondjuk ki, hogy mi nagyon sokszor teszünk dolgokat, amit megmagyarázunk, megideologizálunk, hogy mit miért teszünk. És sokszor nem látjuk, hogy a mi cselekedetünknek a titkos mozgató rugója nem valami fenkölt dolog, hanem egyszerűen egy ellenszenv, egy harag, egy rossz érzés, bármi, ami ott meghúzódhat az ember szívében. És az ember elvakulhat, és azt mondhatja, hogy nem, én helyesen járok el valamiben, mert én ezt így látom, vagy úgy látom. És az ember elvakult, és nem veszi észre, hogy milyen indulat van benne igazából, vagy mi motiválja a szavait, vagy a cselekedeteit. És éppen ezért egyikünk se bízzon magában. Egyikünk se legyen olyan, aki azt mondja, hogy igen, én a jó úton vagyok, én a helyeset teszem, hanem naponta könyörögjünk az Istenhez, hogy adjon nekünk igazi önvizsgálatot. Mutasson rá a mi bűneinkre, mutasson rá arra, hogy mi az, ami életünkben, ami olyan jellemvonás, olyan fogyatékosság, ami kizár az Isten országából. Hadd kérdezzem meg, és most tudom, hogy nagyon furcsa, amit kérdezni fogok. Ezek az emberek, az egész napot végig dolgozó emberek az Úr szőlőjében valami rosszat csináltak? Helytelenül metszették a szőlőt, és nagy kárt okoztak a szőlőben, vagy valami rosszat csináltak, ott nem dolgoztak. Az Isten művében dolgoztak. És mégis azt mondja, hogy elsőkből utolsók lesznek. Azért, mert a lelkületük nem volt helyes. Éppen ezért vigyázunk arra, hogy milyen a lelkületünk, mi van a szívünkben, amit magunktól nem tudunk megállapítani. Nem tudunk megállapítani. Mert hadd kérdezze meg, hogy ha a bűn mindent átjárt bennünk, akkor miért pontosan ez a terület lenne érintetlen? Miért gondoljuk, hogy akkor pontosan az önismeretünkkel nincs baj? Azzal az egyen nincs baj, minden mással baj van, de az önismeretünk az rendben van. Nem, helytelenül látjuk magunkat. És az egyedüli biztos dolog, amit tehetünk, hogy az Istent kérjük, mint Dávid, hogy vizsgálj meg engem, Uram. Vizsgálj meg, és lásd meg, hogy van-e nálam a hamisságnak valamilyen útja. És ha mi ezt kérjük, akkor az Úr rá fog bennünket vezetni arra, hogy mi van a szívünkben, akkor meg fogja mutatni. De hadd mondjam, csak akkor, ha én ezt igazából vágyódom megismerni. Ha én tényleg szembesülni akarok azzal, hogy én milyen vagyok. Ha én vállalom a leleplezést önmagam előtt. Ha én vállalom azt, hogy igen, amit az Úr megmutat nekem, ha ő mutatja meg, akkor igazából készséges vagyok elfogadni. Akkor az Úr meg fogja mutatni, hogy mi van az én szívemen belül. Olyan elgondolkodtató, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy ember vigyázz, mert amilyen te vagy, azt nem a cselekedeteid határozzák meg, hanem a benned lévő indulatok, a benned lévő érzések, gondolatok, akkor a Biblia mindig figyelmeztet bennünket példákkal, képletes példákkal, nem csak elméletben mondja el, hanem Jézus példázatot is mondott erre vonatkozóan, példatörténetet Lukács evangéliumában, amikor két ember felmegy a templomba imádkozni. És ugye a farizeusra hányszor hivatkozunk? Mit csinál a farizeus? A farizeus az Isten előtt önvizsgálatot tart. Nem tartott önvizsgálatot? Dehogy nem. Mert elmondta, hogy ő mi mindent cselekszik. És kérdezem, ez a farizeus hazugságokat mondott? Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok benne, hogy igazat mondott, amikor azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölt. Biztos vagyok benne. Nem volt úgy, hogy csak egyszer böjtölt, de most ő mégis azt mondta, hogy kétszer. Nem. Biztos vagyok benne, hogy mindenből tizedet adott. Biztosak lehetünk benne, hogy nem volt parázna a szónak az elsődleges értelmében, tehát fizikailag nem rontotta meg ezt a parancsolatot, igazakat mondott. De mi volt a lelkülete? Nem olyan volt, amilyennek elgondolta önmagát, vagy amilyenről azt hitte, hogy ő maga. Vagy Jézus Krisztus, amikor Pál apostolt ihleti, az Úr adja ugye ezt a csodálatos, a Szentírásnak az egyik legismertebb szakasza, ugye a korintusi első levélben a szeretet himnusza. Nem csak arról beszél egyből, hogy a szeretet milyen, hanem mire figyelmeztet, hogy vigyázat, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok. De szeretet nincs bennem, mondja ugye tovább, hogyha vagyonomat felétetem, tűzre adom, de szeretet nincs bennem. Ugye mondja, hogy mi hasznom van belőle. Tehát figyelmeztet bennünket az ige, hogy önvizsgálat, önvizsgálat. És miért szükséges nekünk az önvizsgálatot tartani? Mert a Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a cselekedeteink határozzák meg a mi igazi énünket, hanem a gondolataink, az érzéseink. És éppen ezért felhívja a figyelmünket a Szentírás arra, Jóel próféta könyvében azt mondja, hogy fel kell tennünk ezt a kérdést most mindannyiunknak, látva az eseményeket, az idők jeleit. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy közel van az Úrnak ama nagy napja, és kicsoda állhat meg. Hadd mondjam nekünk, a legfontosabb kérdésnek ennek kell lenni, meg tudok-e állni? Van-e bennem igazából szeretet? Van-e bennem krisztusi türelem? Van-e bennem igazi szelídség? Olyan vagyok-e, mint Krisztus? Meg tudnék most előtte állni? Ha Jézus most visszajönne, fel tudna engem vállalni, hogy igen, ez a gyermekem az én jellememet tükrözi vissza? Így állunk most Krisztus előtt. Vagy pedig csak van igazságunk, krisztusi jellem és krisztusi szelídség nélkül. Hadd mondjam, ez a kérdés egyikünk számára sem megkerülhető. Mi van bennem? Van bennem igaz szeretet? Nem akarom még egyszer sorolni. Jó néhány szempontot írtam ki az ige alapján, hogy milyen érzésbeli bűnökre világít rá a Szentírás, aminek alapján leleplezhetjük magunkat, hogy igazából milyen lelkület is van bennünk, de olvassuk példabeszédek könyvét, rávilágít a szívnek a legmélyebb érzéseire is, és ne a cselekedetek szintjén próbáljunk vizsgálódni önmagunk felől, hanem mi van a szívünkben. És azért is fontos ezt a kérdést feltenni, mert Jézus egyik alkalommal nagyon határozott tanítást adott arra vonatkozóan, hogy ha nincs nálam ez az igazi lelkület, ez a krisztusi lelkület, akkor azt is elvesztem egy idő után, amivel már korábban rendelkeztem és bírtam. Emlékszünk arra, amikor a tanítványoknak Jézus adott hatalmat arra, hogy ördögöket üzzenek és gyógyítsanak. Emlékszünk rá? És a tanítványok visszajönnek, és mit újságolnak Jézusnak? Hogy még az ördögök is engednek nekünk. Boldogan mondták, hogy micsoda hatalmas dolgokat cselekedtek Jézus nevében. És ilyen háttéren, egyik alkalommal oda megy Jézus tanítványaihoz egy apa, odahozva az ő beteg gyermekét. És a tanítványok meg tudták gyógyítani a gyermeket? Nem tudták meggyógyítani. És miért nem tudták meggyógyítani? Nem tudom, emlékszünk a történetre, nem akarom most már felolvasni, de emlékszünk a történetre? A tanítványok nem tudják meggyógyítani. Miért nem? Azok, akik korábban ezt meg tudták tenni, ördögöket űztek, hatalmuk volt Jézus által a gyógyításra. Azért, mert hányan voltak ott akkor? A 12-ből? 9-en. És miért voltak csak 9-en? Mert Jézus a másik 3-mal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal hol volt? A megdicsőülés hegyén. Jézus kiválasztotta a 3 tanítványt, elment velük, a többi 9 ott maradt. És a többi 9-ben milyen lelkület uralkodott el? Az irigységnek a lelkülete, a féltékenység lelkülete. Őket Jézus nem vitte magával, csak azt a másik 3-at. És mi volt ennek az eredménye? Amit korábban meg tudtak tenni, most nem tudtak megtenni. És amikor Jézus jön a 3 tanítvánnyal együtt, és megdorgálja, ugye meghallgatja a történetet, nem olvasom a történet részleteit, nem csak kívülről idézem, meggyógyítja a beteg gyermeket, utána a tanítványok megkérdezik Jézustól, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani, miért? És Jézus mit mondott? Ez a fajzat nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. De hadd kérdezzem meg, az Isten mikor hallgatja meg az ember könyörgését és böjtölését? Hogyha nincs bennünk olyan indulat és olyan érzés, amit ő nem tud jóvá hagyni. Mi könyöröghetünk, böjtölhetünk az ő szabadításáért, de ha az ő jelleme nem válik valóra a mi életünkben, nem látszik meg az ő jelleme a mi mindennapjainkban, akkor minden mi imánk, böjtölésünk, könyörgésünk hiába való, és nem menthet meg bennünket. És annyira szeretném, hogyha ezek a felhívások, ezek a Jézusi felhívások, ezek úgy lennének a szívünkben, és ne haragudjatok, gondolkodtam rajta, hogy kimondjam, vagy nem mondjam, de kimondom. Annyira szeretném, hogyha úgy érintenének bennünket, mint a tanítványokat, amikor Jézus azt mondta, hogy ma egy vagy ezen az éjszakán egy közületek ugye elárul engem. És akkor a tanítványok mit mondtak? Csak nem én, Uram, csak nem én, Uram. Szinte kétségbe estek, és kérdezték, hogy én leszek az. Olyan jó lenne, ha így érintene bennünket, és nem úgy érintene, hogy ja igen, én tudom, hogy ez most kire szólt, én tudom, hogy ez most kire vonatkozott. Nem, rám vonatkozik, mindannyiunkra vonatkozik. És hadd mondjam, hogyha ez a lelkület nincs bennünk, és ez az alázat Isten előtt, és ez az őszinte vágy, hogy mutassa meg, hogy jellememben hol van, még érzéseimben, gondolataimban hiba és hiányosság, ha ez nincs bennem, akkor ott van az óriási veszély, hogy elsőből lehetek utolsó, kimaradhatok az Isten országából, óriási veszély ez mindannyiunkra nézve. És hadd mondjam, hogy a Biblia azt tanítja, hogy ezt a kérdést, hogy itt van az Úr napja, és kiállhat meg ő előtte, ezt a kérdést Mindenki fel fogja tenni. Mindenki fel fogja tenni. De a Biblia arra hív fel bennünket, hogy mi abba a csoportba legyünk, akik a Jóel könyvében található időben és módon teszik fel ezt a kérdést. Mert hogy hangzik ez a kérdés? Jóel könyve második fejezet 11. versében. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja ki azt. De utána mit olvasunk? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, figyeljük, teljes szívetek szerint, bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát ezt a kérdést most tegyük fel, amikor még az Úr most is így szól erre a kérdésre, ha föltesszük őszintén ezt a kérdést, hogy én így megállhatok-e előtte, akkor felhívja a figyelmet, hogy térj hozzám sírással, kesergéssel, bőjtöléssel, szívedet szaggasd meg, ne ruháidat. És ennek mi lesz az eredménye? Mit mond Jóel próféta a 18. versben, a 2. fejezetben? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Erre az ilyen önvizsgálatra, az ilyen őszinte vágyódásra, hogy Uram, én alkalmas akarok lenni érzéseimben, gondolataimban, szívemben, jellememben, te hozzád a te országod számára, az ilyen könyörgésre buzgó lesz az Úr szerelme, és kitölti az ő lelkét, és ad igazi megtisztulást, és a késői eső ajándékában részesíti azokat, akik ezt a küzdelmet most fölveszik önmagukkal szemben. De ha ebbe a csoportba nem tartozunk, és nem most harcoljuk meg mindezt, akkor elkerülhetetlenül a másik csoportban leszünk, akik mikor fogják ezt a kérdést feltenni. Jelenések könyve 6. fejezetének a 17. verse szerint, amikor a kegyelemidő lejárul, amikor Jézus eljövetele fizikálisan is bekövetkezik, és akkor megint elhangzik a kérdés a 17. versben, mert eljött az ő haragjának a nagy napja. És kiállhat meg? Ugyanaz a kérdés, kiállhat meg? De akkor ez a kérdés már egy elkésett segélykiáltás, amire nincs válasz, nincs kegyelem, mert lejárt a kegyelmi idő. És éppen ezért szeretném mindannyiunk szívét, és mindannyiunk értelmét az ige alapján ezzel az igével kérlelni, hogy még most is itt van a kegyelmi idő. Kérdezzük az Urat, megállhatok-e előtte, vagy nem? És kérjük az Urat, hogy adjon nekünk krisztusi jellemet, krisztusi indulatokat, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, hogy amikor ő visszajön nem sokára, akkor ne szégyenjen bennünket az övéinek tudni. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 301-es ének első és második versszakát énekeljük el, utána imádság után pedig a harmadikat.

0: Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te olyan mérhetetlenül szeretsz bennünket, hogy te minden szenvedést válasz mi érettünk. Hiszen, Urunk, neked milyen szenvedés lehet azt látni, hogy azok, akik a te nevedet vallják, tőled idegen lelkülettel cselekszenek olyan sokszor. Bocsássad meg, Istenünk, hogy olyan sokszor tettünk, szóltunk olyat, ami nem a te akaratoddal van. És, Urunk, olyan sokszor melengetünk olyan érzéseket a szívünkben, amelyek egyáltalán nem tőled származnak. Istenünk, kérünk téged, segítsél, hogy felismerjük magunkban a bűnt, a rosszat. Urunk, segítsél, hogy felismerjük magunkban a szeretetlenséget, felismerjük magunkban az alázat hiányát, felismerjük magunkban az irigységet, a féltékenységet. Ki tudja, hogy milyen jellembeli és érzésbeli bűneink vannak. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adjad, hogy vágyódjunk arra, hogy te világítsál rá a mi életünk bűneire és hibáira, és ne engedd, Istenünk, hogy olyan ismeretnek a birtokában, és annyi kegyelem hátterén, és annyi idő hátterén, amennyiért ma amennyi időt a munkálkodsz értünk, mégis az elsőkből utolsók legyünk. Urunk, de köszönjük neked a figyelmet, hogy ránk irányítod, hogy ez egy valóságos veszély, ez egy hatalmas veszély mindannyiunk életében. Istenünk, adjál nekünk igaz alázatot beismerni, ami jellemünk bűnös voltát, és kérünk téged, adjad, hogy fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy így elfogadhatóak vagyunk-e te előtted. És, Urunk, kérünk téged, adjad, hogy amikor megmutatsz bennünket önmagunknak, akkor ne elcsüggedjünk, hanem annál inkább keressünk téged igazi bűnvallomással, bőjtel, imában, keseregbe a mi szívünk állapota miatt. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így megalázzuk magunkat előtted, akkor erre buzgó lesz a te szereteted irántunk, és kegyelmezel a te népednek. Istenünk, adjad ezt a lelkületet mindannyiunk szívében, és Urunk, adjad, hogy így tudjunk téged megdicsőíteni. És köszönjük neked, Istenünk, a kijelentést, és köszönjük neked az igéd tanúságát és ígéretét, hogy ha a bűn eltávolítatik az útból, akkor te hatalmasan meg tudsz bennünket áldani. Könyörüljél rajtunk, Istenünk, hogy a bűneinkkel szembeforduljunk, hogy mi magunk ne legyünk gátjai annak, hogy a te áldásait hatalmas erővel áradhassanak ki. Istenünk, így szeretnénk teljesen magunkat tere átbízni, és kérünk téged, cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
1: Isten tiszteletünk lezárásaként a megkezdett 301-es ének utolsó verszakát énekeljük.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Ennek a sorozatnak az élére azért helyeztem Arany János és a Biblia viszonyát, mert Arany János volt az a szerencsés költőnk, aki 4 éves korától ismerte a Bibliát. Olyan módon, hogy a szülei, akiknek egyetlen egy reményük volt, hiszen 8 gyermeküket temették el előtte, a legidősebb nénje maradt életben, aki a kis Arany János szoptatta is. Ez is egy érdekes dolog, hogy az édesanyja, amikor életet adott a fiának, több mint 45 éves volt, ilyenkor már akadozik a tejellátás, viszont a legidősebb lány, aki életben maradt, a 10 gyerek közül 2 maradtak életben, a legidősebb és a legifjabb. A legidősebb lánya akkor ment férjhez, éppen gyermeket szült, és miután megszoptatta a saját gyermekét, hazaszaladt a szülői házhoz, és az öcsét is megszoptatta. Ez minden esetre egy kedves belépő, hogyha Arany Jánosról gondolkozunk, ez a csoda is jusson eszünkbe. A másik csodát is el szoktam mondani Nagyszalontán, hogy az édesapja Arany György 9 évig megvakult. Ez nagyon nagy csapás volt a családra, hiszen az édesanyja otthon működött, dolgozott, hát minden évben, szinte minden második évben gyereket kellett eltemetni. Rettenetes világ volt, az 1800-as évek elején vagyunk, Arany 1817 márciusában születik, egész pontosan nem tudjuk, hogy mikor, különböző anyakönyvi adatok pontatlansága miatt. 1817-ben születik, és 1882-ben, tehát 66. évében hal meg, ami akkor elég szép kornak számít. A második csodára visszatérve, hogy a több évre megvakult édesapa egyszer kiment éjszaka a háza mellé, és a fejét úgy nyilván vakon fölfelé emelte, és látni vélte a csillagokat. De nem volt benne biztos, talán hallucináció, vagy azelőtt is tett ilyet, talán önök is tettek ilyet velem együtt, hogyha behunjuk a szemünket az ágyban lefekvés előtt, sokszor csillagokat látunk. Hát nem mert hinni, hogy megnyílt a szeme, visszament, lefeküdt, és reggel, amikor fölkelt, úgy gondolt, hogy ha a szoba tárgyait látja, akkor látó lett. Aztán kinyitotta a szemét, és látta a szoba tárgyait. Nagy csoda volt. Olyanról hallottunk, Munkácsiról is említettem, hogy Munkácsi is megvakult néhány hónapig. De hogy 9 évi vakság után valaki teljesen visszanyerje a szeme látását, ez valóban orvosi értelemben is különös dolog és csodának minősíthető. És az édesapa, aki addig is istenfélő ember volt, hiszen a gyermekének nem véletlenül a Bibliát ismertette meg vele, többször is felolvasva, elmondva neki, amiről Arany János híres Gyulai Pálhoz írott levelében megemlékezik, és emellett Szenci Molnár Albert zsoltárait énekelték. Azt mondja Arany János, hogy ez a kis bogárhátú ház szentegyház volt. Ott én trágár szót nem hallottam. Ott az én istenfélő szüleim úgy neveltek engem, mint egyetlen szemük fényét, hiszen a lányuk mellett én, a fiúk maradtam életben. Arany egyébként rendkívül vézna testalkatú volt, a mellei szinte annyira csapott volt, hogy később is betegségek forrása lett, és egész életében betegségek tömkelegével küszködött, amit meg is írt Szenvedek én című versében. Ezért a mi emléktúránk utolsó állomása nem véletlenül Karlovy Vary, mert Arany János ott kezeltette a súlyos betegségeit. A monarchia idejében akkor a leghíresebb fürdőhely nem Hévíz volt, lehetett volna, de hát nem az volt, hanem Karlsbad, ma Karlovy Vary, és ott Arany János 7-8 alkalommal is megfordult egy harmadosztályú panzióban, de miután az akadémia főtitkára lett, a császári udvar neki első osztályú szállodát utalványozott ki, amelynek küszöbét Arany soha át nem lépte. Ő maradt a harmadosztályú panzióban. Ott egy emléktábla hirdeti, hogy itt kezelték oly sok betegségben Arany Jánost. További szép adat Arany Jánosról, hogy egyszer engedte magát kitüntetni a Szent István rendel, semmilyen kitüntetés nem fogadott el. Ezt nagy nehezen, mint életének egyetlen egy kitüntetését rátukmálták. Jászai Mari mondja el, aki nagy
híve volt aranynak, hogy ez olyan ritkaság számba ment Pesten, hogy Jászai Mari bejelentkezett az arany házaspárnak, hogy szeretné megnézni azt az érdemrendet, hogy tényleg ott van-e Arany János otthonában. Mire Ercsei Julianna a feleség nyit ajtót, és azt mondja Jászai Marinak, hogy kedves Marikám, ne nagyon érdeklődjön az érdemrend felől, mert Jankóm már a padlásra helyezte. Ennyi volt Arany Jánosnak a viszonya az érdemekhez. Ad a címet, bár nem kértem, több a hírnév, mint az érdem, nagyra vágyva, bételt volna szívem minden vágy, hogy írta az epilógusban. Arany puritán ember volt, a református vallásban nevelkedett puritán ember, egész élete egy vonalra fűzhető föl, a gondolkodás, a tisztesség, a becsület, a kitartás vonalára. Ilyen erkölcsi szinten élő, nem magyar költőt, általában világköltőt sem ismerünk. Feleségével is egy kántusban ismerkedik meg, együtt énekelnek egy református kis kórusban. Ezt a kórust meghívják faluhelyekre, ahol általában temetéseken kell szolgálni, akkor régi világban nagyon elterjedtek voltak ezek a 2-3 napos temetések, ezekkel lehetett pénzt szerezni, szegény Arany is az első kis pénzecskét, amiből egy-egy kis kötetet meg tudott venni ezeken a 2-3 napos halotti búcsúztatókon szerezte, és a próbák során vette észre azt a kislányt, szintén nagyszalontai Ercsei Juliannát, akit nagyon korán, 22 éves korában nősült Arany feleségül vett, akitől 2 gyermeke született, először László, aki gyermektelenül halt meg, aztán Juliska, a lány, aki nagyon korán halt meg, azután, hogy életet adott az unokájának, és az Arany család tulajdonképpen aztán, mint egyeneságon ki is halt. Én abban a szerencsében vagyok most, hogy a mi falunktól néhány falunkra egy oldalági arany leszármazottat ismerek, egy bizonyos Arany Júliát, aki pontos hasonmás Arany János kislányának, teljesen úgy néz ki, a fényképet egymás mellé tettük, és azt mondtuk, hogy nem lehet megállapítani. Neki vannak családi emlékei. Egyébként az Arany család, hogy az irodalomtörténészek is megállapítják, teljesen kihalt egyenesági leszármazottaiban. Arany Jánosnak az egész habitusát szeretném megidézni, de mégse az ember felől közelítek, ezek csak a bevezető szavak voltak, hanem a költészete felől közelítek. Tudnunk kell azt, amit ma Magyarországon nem tanítanak, mert az irodalomoktatás nem műközpontú. Az irodalom oktatás egy zagyvalék. Ott tanítanak egy kis életrajzot, tanítanak anekdotákat, egy kis műelemzést is oda passzíroznak bele, de az irodalom oktatás messze van még attól, aminek lenni kellene. Az irodalom oktatásban nem föltétlenül kell nekünk tudnunk mindent a költő életrajzából. Nekünk a művekről kell tudnunk. Ha a művek nagyszerűek, akkor esetleg az életrajz is hasznosítható, vagy arra is világot vetnek, de ha a művek silányak, akkor hiába pótoljuk azzal, hogy hány szerelme volt a költőnek, vagy milyen lobogót tartott a kezében. Arany Jánost sem úgy állítják az emberek elé, hogy az emberek aztán kapva kapjanak az aranyművek után. Én így szeretném önök elé állítani. Arany János életművének 4 fontos tétele van. 4 súlyponti tétele. Én Arany Jánosra gondolok, vagy bármely magyar költőre, mindig a faculté maîtresse-t keresem. Ez egy francia irodalomtörténész szava, az uralkodó jegyet, a megkülönböztető jegyet, hogy mitől Arany János Arany János, és nem Petőfi Sándor, vagy Vajda János, vagy Vörösmarty Mihály. Mitől arany arany? Attól arany arany, hogy a költészet 4 területén alkotott nagyot. A kis versekben, a meditatív versekben, a balladákban és az elbeszélő költeményekben. Itt nem csak a magyar, de a világirodalomban is verhetetlen, sajnos hátrányos, hogy csak 15 millióan beszélik ezt a nyelvet. Ha mondjuk 500 millióan beszélnék, mint Shakespeare nyelvét, akkor arany lenne most Shakespeare, akiről még az angolul és magyarul tudók is megállapítják, hogy a Hamlet monológ magyarul jobban hangzik, mint Shakespeare-nek a Hamletjében. Melyik ez a 4 terület? Arany János a kisverseknek a nagy költője, a 4 sor, több mint 54 sorosa van.
Ha önök kedvet akarnak kapni arany olvasásához, kedvet úgy kapunk, hogyha a rövid versekkel kezdjük, mert a ménkű hosszú versek, mondjuk önöknek azt mondanám, hogy a Széchenyi emlékezetével kezdjék, rögtön lefáradnának aranyról, mert nem értik még a beszéd stílusát, a kompozíciós technikáját. A kis versekből kell mindig kiindulni. Tud-e valaki röviden, tömören, csattanosan úgy fogalmazni, onnan az európai költészet is indul. Itt fekszünk, vándor, vitt hírül a spártaiaknak, megcselekedtük azt, amit megkövetelt a haza. Innen indul az európai költészet, ebből a disztihomból, ebből a kétsorosból, egy 2400 évvel ezelőttről, a rövid versekből. Arany Jánosnak több mint 54 sorosa van. Disznairól hajdanonta, konyafülű nyájról, de most híres nagy szalonta az ő aranyáról. Végtelen nagy humor, késleltetett technika, mindenféle költői fortély birtokában, mégis milyen jól hangzik. Disznairól hajdanonta, konyafülű nyájról, de most híres nagy szalonta az ő aranyáról. Hát ott egy magyar mezőváros, ez a nagy szalonta, sok disznót tenyésztettek, jó nagy bűz volt, az érdek, a pénzérdek a gazdákat arra késztette, hogy állattartással foglalkozzanak, különben ma is elég nagy birkanyájak szegélyezik nagy szalontát. Szülőhelyem szalonta, nem szült engem szalomba, azért vágyom naponta, kunyhóba és vadomba. Hát ez már egy elmélyültebb négy soros. A városi élettől fázom. A városi élet nem élet, a városi élet nem emberhez méltó élet. Ezt majd a Kései nagy verseiben írja meg a Kapcsos könyvben, a Tölgyek alatt, meg a másik Tölgyek alatt, a Két Tölgyek alatt című verse van aranynak. Szülőhelyem szalonta, nem szült engem szalomba, csak játszik úgy az alliterációkkal. Azért vágyom naponta kunyhóba és vadonba. Egyedül lenni, csendben lenni, nyugodt körülmények között lenni, és merengeni. Ma 66 éve annak, hogy megtettek engem Johannak. Esztendeim hát bővibe vannak, nem sok időt ígérek magamnak. A halál felé közelítő arany is ebben a kis formában fejezi ki magát, de egész nagy filozófikus négy sorosa is vannak. Az időkben semmi nagyság, az ember, mint csak pénzes zsák. Szólni hozzá, hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. Tetszel kérdezni, hogy hogy dramatizál? Vándorszínész volt ő, értett a színészek nyelvén, tudta jól, hogy a verset, ha előadják, az olyan, az nem csak egy versmondás, mint egy színjáték. Ugye? Az időkben semmi nagyság. Mindig ismétli magát a történelem, és az emberiség nem. Az emberiség mindig csak megy lefelé, meg unosuntalan, ugyanazokba a hibákba belebotlik. Az időben semmi nagyság. Ha nagyságot keresel, ne az emberi történelembe keres. Ha nagyságot keresel, ne az emberekre néz. Az időkben semmi nagyság. Az ember mind csak pénzes zsák. Mindenki hajt a pénz után. Állandóan csak a pénz, az anyagiak, a biztonság, meg hogy én teremtettem meg, meg milyen jó ember vagyok, meg nagy ember, meg ügyes, meg okos, meg szóval emberi érdem. Ezzel kapcsolatban is ő írta le a magyar irodalom legszebb sorait. Nemes önbizalom, de ne az önhittség, rugói lelkedet nagy célra feszítség. És a legnagyobb cél pedig a földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Figyeljék meg a finom, szinte filozófikus megkülönböztetés. Nemes önbizalom, de ne az önhittség. Rugói lelkedet nagy célra feszítség. Tehát ezek a négy sorosok. A második nagy csoportja arany költészetének, amit még inkább nem ismernek, mert hogy a négy sorosokat nem ismerik, hát jó, nem ismerik. Na de most jön arany egész művészetének a veleje. A hét strófás nyolcsorosai. A hét strófás nyolcsorosai. Hét versszak, és nyolc sor egy versszakban az 56 sor. 56 sorban, ez már nem négy sor, meg nem 14, mint a szonett, 56 sorban az ember mit tud elmondani? Elég sokat tud elmondani. Ez a versforma arra jó aranynak,
hogy elinduljon egy életképből, vagy egy gondolatból, vagy egy visszatekintésből, és szinte az egész életet fölfejtse. Az egész élet mérlegre kerül. Ezek az igazán nagy arany meditatív versek. Visszatekintés. Olyanokat mondok csak cím szerint, hogy kérve kérem a kedves hallgatókat. Legyenek kedvesek elolvasni. Fizetek érte, csak legyenek kedvesek elolvasni. Visszafizetem a kárt, hogyha jönnek önök, hogy ez kár volt azt az időt, órabérbe visszafizetem. Csak tessenek elolvasni. Visszatekintés. Visszatekintés. Évek ti még jövendő évek. Évek ti még jövendő évek. Kertben. Kertben. Letészem a lantot. Ezt mondjuk ismernünk kellene elvileg, mert gimnáziumi tananyag, de hát hol van az már. Tehát visszatekintés. Évek ti még jövendő évek. Letészem a lantot. Kertben. Az örök zsidó. Az örök zsidó. Pusztai fűz. A pusztai fűz. Tehát egy sor olyan aranyvers, amely az életművének a lényege, amelyről azt lehet mondani, de még ide tartozik ugye a Kései epilógus, meg a Tölgyek alatt is, ezek mind ilyen meditatív versek, amelyekben nagyon nagy szerkesztési tudás kell, hogy érvényesüljön, mert kiindul egy egyszerű helyzetből, például a Kertben című vers abból indul ki, hogy tavasz van, és metszi a fákat. Kertészkedem mélán, nyugodtan, gyümölcsfáim közt bíbelek. Ebből indul. És közben a szomszédból halottas ének csap a fülébe. Meghalt a szomszédban egy ifjú hölgy. A férje most csinálja a koporsót. Ott maradt egy árva. A dajka az árvát ringatja, a férj meg csinálja a régi deszkadarabokból, a mennyegzős ágyból, meg a kis csecsemő kosárból a koporsót, és közben aranyba beindul a gondolkodás, hogy milyen borzalmas, hogy valaki fiatalon meghal, de aztán lerázza magáról a gondolatot, hogy miért érdekeljem engem a más sebe. Hát mindenkinek van elég sebe, most én nem tudok foglalkozni az, hogy a szomszédban mi van, meg hogy másoknak milyen bajuk, meg nyavajájuk van. Tehát az életképből, ahogy tágítja az életképet, jelenetezi szépen, mint egy ilyen tölcsér, a kis életkép így megy szét. Bejönnek a belső emberi érzelmek, az újra mindig visszaköt az alapvető életképhez, és azon kapja magát, hogy ő azt teszi, amit az emberiség nagy része, hogy közönyös. Nem érdekli a másik ember. Mindenki magának él. És így rajta kapja magát ezen, de ez egy nagyon finoman, tehát mondom 7 strófás 8, 56 sorban emelkedik ez az életkép, amikor már a végső tágulásához ér ez az életkép, akkor azt mondja, közönös a világ, és az élet egy összezsúfolt táncterem. Sűrög, forog, jő, megy a népség, ki és be, szűne, szüntelen, és a jövőket távozókat, ki bírná mind köszönteni? Elég, ha az ismerős az ismerőst megismeri. Közönös a világ, s az ember önző, falékony húsdarab. Miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre máz, s harap. S ha elsodort egy ivadékot a ma vénkertész a halál, más kél újra, ha nem rosszabb, de nem is jobb a tavainál. Félelmetes, hogy ez a kis életkép kitágul, és kimondja a legáltalánosabb, legegyetemesebb dolgokat, hogy közönös a világ, az ember önző, falékony húsdarab. Micsoda modernül, milyen keresetlen vérmes kifejezés, ugye ezt ma se lehetne szarkasztikusabban, vagy brutálisabban kifejezni, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre már sarab. Érződik mindegyik ilyen nagy meditatív versén a pontos kompozíció, a jelenetezés, úgy, ahogy Petőfinek egyszer írja arany, hogy nálam a kompozícióban van a poézis.
Én nem össze-vissza beszélek, hogy ezt érzem, azt érzem. Aranyversei struktúrák, felépített struktúrák, ezek egy mű egészek. Aranytól meg lehet tanulni, hogy milyen az igazi felépítés, mi az igazi nagy mű. Harmadik nagy tétel a balladák. Hát itt arany verhetetlen. A világirodalomnak sem Burns, sem Goethe, sem Schiller, sem más nem írt akkora balladákat, mint Arany János. Csak hát magyarul írta. Ki tudná ezt visszaadni más nyelven? Ki tudná mondjuk az angolok most csodálkoznak rá a Velszi bárdokra. Angolok és velsziek. Most nagy hűhó van nyugaton, Velszi bárdok megjelent már írül, angolul, skótul, mindenféle nyelven már szeretnének operát, meg nem is tudom mit csinálni, meg filmet belőle, hogy ez az Arany János, nem tudom én, 160 évvel ezelőtt micsoda nagy művet írt, ki tudná azokat a nyelvi finomságokat, halóhörög, ezt ki tudná visszaadni. Van-e itt folyós, földje jó, legelőim fűkövér? Használta a megöntözés, a pártos honfivér? Ki tudná ezeket visszaadni? Mi ennek a műfajnak, amit Arany olyan tökélyre vitt, tehát ezeknek a balladáknak mi a pontos meghatározás? Ugye Gregus Ágos azt mondta több mint 100 évvel ezelőtt, hogy a ballada az tragédia dalban elbeszélve. A balladákat úgy kell elképzelni, hogy önök nem kell, hogy elmenjenek a színházba megnézni egy ötfelvonásos drámát vagy darabot, hanem üljenek le otthon, vegyék kezükbe Arany Jánost, és Arany János 2-3 lapon nyújtja önöknek azt, amit egy színházi előadás 3-4 órában. Azzal foglalkozni kell. Arany balladái, a Szondi két apródja. Hatalmas mű. Fú, Szondi két apródja. A hídavatás, az Ágnes asszony, a Velszi bárdok, a Vörös rébék. Nem sorolom tovább, a balladákat joggal adják ki külön is, hol Zicsi Mihály, hol Borsos Miklós illusztrációval. Jöttem én, hoztam önöknek, de vadnám, megvettek tőlem mindent. De jövök majd a következő alkalmakkor is. Az arany balladák az életmű harmadik nagy tétele. Negyedik nagy tétele a négy sorosok, a meditatív versek és a balladák után az elbeszélő költemények, élükön a Toldival, a Toldi estéjével és a Buda halálával. Tudom, hogy több is van, meg torzóban maradt a Keveháza, meg a többi, de aki a Toldit, a Toldi estéjét, ami bizonyos értelemben nagyobb, mint az első Toldi, 2 évre ráírja meg a Toldi estéjét, ugye az első 12, a másik 6 énekes, a Buda halála, amelynél nagyobb lélektani dráma a magyar költészetben nincsen. A vetekedésnek, az irigységnek, a nagyravágyásnak és ezer más dolognak olyan mély lélektani rajz, amit prózában nem tudnak adni, hát még versben. Itt hangzik el egyébként a Buda halálában Aranynak a vallomása az életről, talán a legsúlyosabb vallomása. Én is ennek egy sorát emeltem a könyvnek a címéül. Egyet tudok, emberi dolgokban.

az emberek előbb cselekszenek, és utólag gondolkoznak, és ezért a gondolkodásunk nem annyira igazságkereső gondolkodás, mint önigazoló gondolkodás. Mert amit tettünk, azt mindig meg akarjuk magyarázni. Nekünk csak erre jó a gondolkodás. Arany erre ráérez, mint az emberi életnek a legnagyobb tragikai mozzanatára. Ezt járja körül. Tulajdonképpen ő egy pont körül forog, egy pontot mélyít el. Bár volt Kanaán, nem lett honom a föld. Bár volt Kanaán, nem lett honom a föld. Ezért éreztem idegenül magamat az egész életben. Nem tudtam ezt az életet elfogadni, nem tudtam ezt az életet megszokni. Bár volt Kanaán, mert voltak az életemnek kies mezői, nem lett honom a föld. Nem éreztem jól magamat ezen a földön, mert én egy másik világ küldötteként éltem végig az életemet. Egy másik világ küldötte volt Arany János. Amit a 19. században Kölcsey Ferencről mondtak, hogy ő nem közülünk való volt, mert ő annyira jó ember volt, és fenkölt személyiség, szerintem Aranyra jobban ráillik. Arany egy másik világ küldötte volt. A mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, mondja Pál a Filippi levél 3. fejezet 20. versében. Ez Arany János egész költészete. Arany János nevezte magát a fájvirág lelke költészetének. Sokszor elgondolkozott azon, hogy engem titkos métej fölemészt az örökkétej, hogy belül is egy zilált állapotban való ember vagyok, mert hasonulnék is az emberekhez, távolságot is tartok, együtt is érzek velük, ugyanakkor nem tudom elfogadni a viselkedésüket. Egy állandó belső gyötrelem és zajgás szégyené a fájdalom? Így jajdul fel az egyik versében. Még ez egyszer, még utolszor, hadd zendüljön meg dalom. Miért sebeim rejtegetni? Szégyené a fájdalom? Egy belső fájdalom, hogy ő mondta, egy belső vérzés aranyköltészete, hogy a világ így, ahogy van, elfogadhatatlan. Ez emberhez méltatlan világ, és az ember is emberhez méltatlan életet él. Ez mélyíti el Arany Jánosnak a költészetét, és hogyha nem találjuk meg ezt a fakültémetreszt, ezt az uralkodó jegyet, akkor Arany Jánosról túlságosan mély dolgot nem mondhatunk, csak ködös általánosságokat és felszínességeket. Mondok önöknek egy példát, hogy gyakorlati példával folytassam tovább. Itt van a Toldi. A Toldi 1879-től iskolai tananyag. Tehát már Arany halál előtt 3 évvel bevezették az iskolába. A monarchia első lépése a kiegyezés után az volt, ugye 67-ben van a kiegyezés, 5-ös a kultuszminiszter, talpra akarják állítani a magyar oktatás, ugye akkor talpra állították, Még 140 év alatt is alig tudják szétverni, de, mert akkor talpra állították. Arany is bekerül a Toldival. Lehr Arbert elkezdi magyarázni a Toldit sorról sorra, sok arany kommentár jelenik meg, és a gyerekek kezébe ezeket is adják. Lehr Arbert kommentárja is már hozzáférhetetlenek, nekem van Toldi szótára, meg nem tudom, tehát a Toldi, csak magának a Toldinak a története, a befogadás története óriási, de most én arról akarok beszélni, hogyha én most megkérdezem önöket, hogy miről szól a Toldi, vagy mit akart kifejezni Arany a Toldiban. És ne azt tessenek elmondani, hogy ki volt a Toldi, meg hogy mi az a nagy falu, meg a bátyával való. Nem. Mit akart Arany kifejezni a Toldival? Pályázatra írta, a Kisfaludi Társaság pályázatára nagy díjat nyert, megemelték 10 aranyjal a jutalmat, annyira megvolt mindenki döbbenve Vörös Martival azért, hogy micsoda nagy mű ez. Hát ugye gondoljuk meg, hogy a János Vitéz után, 2 évvel, két Mont Blanc emelkedik ki Magyarországról. János Vitéz meg a Toldi. Hát az mai mértékkel mérve is szinte azt mondjuk, hogy csoda, mert 2 ekkora hatalmas mű, mint a János Vitéz meg a Toldi, hát erre mondjuk külön előadást kellene szállni. De most én csak a fő dolgot hadd érintsem meg. Miről szól a Toldi? A Toldi arról szól, amiről Arany akarta, hogy szóljon, és Arany tudta, hogy volt egy európai nemzet, ami az elbeszélő költeményeknek nem véletlenül nyitotta meg a sorát, ez a görögség volt, az Iliásszal és az Odüsszeiával,

0: amit ma szintén nem olvasnak, főleg az Iliász nem, pedig az Iliász a nagyobb mű, nem az Odüsszeia. Miről szól az Iliász? Röviden arról, hogy egy indulatos, sértődékeny ember hogyan lesz együttérző és másokkal sírni tudó ember. Erről szól az Iliász. Achilleus, aki az Iliász elején elébünk áll, és meg van sértve, mert ő vívta ki a győzelmet, mégis szinte nem kap semmit a hadizsákmányból, félreáll, és azt mondjuk, akkor most nélkülem vívjátok a háborukat. Az indulatos, sértődékeny ember azt mondja, mint Adi fejez ki tökéletes módon a Sípja régi babonának című vers, hogy kiállok, elegem van a világ, elegem van ebből a sok ocsmány emberből, ebből a sok nagyra törő, irigykedő, vetekedő emberből, aki mindig csak szájjal, de tetre senki nem kész. Kiállok, és akkor megnézem, hogy nélkülem mire mentek. Innen indul az Iliász, és nem akarom elmondani az egész cselekményt, a végén odaérkezik, sorozatos megpróbáltatások, haláleset, gyász, stb. Következtében, hogy az indulatos, sértődékeny emberből hogyan lesz egy megszelidült, és másokkal együtt érezni tudó, és még a hazájáért is tenni tudó ember. Hát erről szól a toldés. Toldival úgy találkozunk, mondja Arany, mint egy porsuhanccal, ez az ő kifejezése, aki indulatos, akiben azért azok a szavak, hogy hé, paraszt, micsoda visszhangot vernek, aki aztán repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, agyonsújt egy ember, tehát mint Mózes a Bibliában embertől, és ebből a gyilkos emberből, gyilkosságba keveredett emberből, hogyan lesz a darab végén, a 12. ének vége egy olyan ember, aki azt mondja, hogy köszönöm ezt nem a magam érdemének, hanem az Isten nagy kegyelmének. Tehát erről szól a toldi, vagyis mindannyiunkról. Tehát itt Arany nem az vezérelt, hogy a múltnak hősi emléket állítson. Ki lenne arra kíváncsi? Nem az vezérelte, hogy bosszút álljon egy klarinétoson. Tetszik tudni, miért mondom ezt? Mert amikor írta 1846 nyarán szünidejében a toldit, akkor a szomszédban a gyereket klarinétre tanították, és olyan pocsékul játszott, hogy és Arany nem szólhatott át a jó szomszédi barátság egyéből, gyorsan kellett a toldit megint. Egy nagy irodalmi művet, egy rossz klarinét játék mire vezet el, ez éppen a toldi fényes példa, mert már gyorsan akar pontot tenni a végére. Csodálatos sodrása van a toldinak, hatalmas ereje. Na de miért hoztam szóba egyáltalán a toldit? Mert nem mondjuk el azt, hogy a toldit miért írtam, mitől meddig jut, és mivel nem mondjuk el, az iskolai oktatás már 1879 óta ezt elhallgatja, ezért nem is mutat rá arra, hogy a toldiban hol történik meg a nagy változás. Amikor az indulatos, sértődékeny ember elkezd belülről átformálódni. Ez egy belső változás. Hol történik meg? Megtanultuk, mert bemagoltatták velünk, hogy a toldinak a farkaskaland jelenete epizód. A legnagyobb hazugságuk egyike, amit irodalomból tanultunk, mert a toldinak a farkaskaland nem epizódja, hanem a magva. Az a lényege. Ez röviden is belátható, mert hogyha önök előveszik Irosvai Sejmes Péter históriáját, Toldi Miklósot, nincs is farkaskaland. Nincs farkaskaland. Aranyot nem behetett mintát Irosvaitól, mert ilyen nincs benne. De Arany miért csinál farkaskalandot? Miért illeszti bele azt a két éneket, hogy Toldi kimegy ugye a gyilkosság után, bujdosok nádor éren, jön Bence, ellátja az anyai elemózsiával, stb., és rátámadnak a farkasok. És akkor küzd a saját életért fizikailag, döbbenetes különben az a leírás, az talán Jókai tudott ilyen leírást írni a Tisza kiöntésével, de prózában, mint Aranya farkaskalanddal, de versben, és legyőzi a farkasokat, és most jön a lényeg, amiért nemhogy nem epizód, hanem ez a központja az egész toldinak. Hogy elkezd Toldi ott lihegve, pihegve, ott a zsombékon leülve gondolkozni azon, hogy ő le tudta győzni a farkasokat. És éjjel hazamegy, és a György bátyában talán erősebb a pára, s nem most legyen néki végső éjszakája? Hát a rosszat rosszal legyőzni, mert az emberiség csak ezt tudja, hogy egy rossz dolgot egy még nagyobb rosszal legyőzni. Hát ez az emberi történelem. Háborúk, forradalmak, vérontások. Jön egy rossz, egy még nagyobb rosszal legyőzni. Jön egy Saddam Hussein, akkor gyerünk a nagy bombázókkal, aztán bombázzuk le az egész országot. Hát ezt tudja az emberiség, más nem tud. A Toldi is ezt tudja. Ez az első gondolata, hogy hát ha legyőztem a farkasokat, hát akkor az erő megvan bennem, az ügyesség is. Ha hazamegyek, megölöm a bátyámat, kész, vége, nincs probléma. És akkor Arany beilleszti az egész életművében, az elbeszélő műveiben, így a Toldi szerelmében is, meg a Buda halálában is, ezek a belső monológok, hogy gondolkoznak az emberek, hányák vetik az élet nagy problémát, azt mondja, állj meg, Toldi, gyilkos a szándékod, ne vess a te tettednek véres martalékot, mert a legyilkolt atyafinak vére bosszúért kiállt fel az egek egére. Megállítja Toldit, és azt mondja, Toldi, a rosszat rosszal legyőzni? Lehet a rosszat rosszal legyőzni? Legnagyobb emberi kérdések egyike. Lehet? Szerinted lehet? Állj meg! Beidézi a Kain és Ábel történetet, mert ott hangzik el a Bibliában, hogy a legyilkolt atyafinak vére bosszúért kiállt fel az egekért. Ott mondja Isten, hogy mit cselekedtél a te atyád fiának vére, kiállt én hozzám a földről. És megállítja azt az belső tudatmozgást, és hirtelen egy ilyen belső megtérés, igen, egy a bibliai értelmet megtérésnek az irodalmi rajzánál vagyunk. Amikor egy ember végigszalad egy úton a határig, megáll, visszaszalad, és elindul egy más irányba. Hát ez a megtérés. Hazaviszi a farkasokat, de csak azért, hogy a György lássa, hogy itt voltam, megölhettelek volna, de eszem ágában nincs téged megölni. Én ezt honnan vette Arany? Ezt Arany, ahogy először zsidó rabbik még a 19. század végén kettő egymástól függetlenül Budapesten erről tanulmányt írtak, de ezt is elhallgatják. Zsidó rabbik utaltak arra, amire különben egy keresztény embernek is föl kellene, hogy tűnjön, mert hát ha ismeri egy keresztény ember a Bibliát, akkor ha én azt mondom egy Bibliát ismerő keresztény embernek, hogy mutasson nekem a Bibliából egy történetet, hogy valakit arra biztatnak, hogy ölje meg azt, aki őt üldözi, de ehelyett ő azt mondja, hogy ő ezt nem öli meg, sőt, jelét akarja adni annak, hogy esze ágában nincs megöl. Hát ezt így rövid pár szóval leírom egy Bibliát ismerő keresztény embernek, akkor az rögtön ki kell, hogy adja a választ, hogy Sámuel első könyve 24. és 26. fejezete. Tessenek ezt is elolvasni. Saul üldözi Dávidot, meg akarja ölni, mint György Miklóst. Dávid, egyszer Dávid kezébe kerül Saul. Saul, amikor üldözi Dávidot a szükségét végezni, bemegy egy barlangba, de éppen abban a barlangban bújnak el Dávid a maga több száz felfegyverzett emberével, és Dávid emberei azt mondják, hogy Dávid, hát az Isten adta a kezedbe. Hát már 15 éve üldöz ez a fékeveszetlen Saul. Hát itt van, hát az Isten adta a kezedbe, itt van a kard, húz ki és dövd le. Tessenek ott elolvassa, hogy mit mond erre Dávid. És két fejezettel később, miért teszi kockára az életét ugyanez a Dávid, hogy éjnek idején belopódzon Saulnak a sátrába, tehát az ellenséges hadállások mögé, elvigye a dárdát és a vizes korsót, és másnap fölemelje ezt a két jelet, és azt mondja, hogy Saul, ott voltam éjjel az ágyad mellett, megölhettelek volna, hát vedd észre, hogy nem öltelek meg, nem is akarlak megölni, te gyűlölsz engemet, én nem gyűlöllek téged. Te az életemre törsz, én semmiféleképp nem akarom viszonozni a rosszat rosszal. Kedves hallgatók, ezt csak a Biblia alapján tudta megtenni Arany János, mert ehhez mintája máshol nem volt, mert az emberek inkább ütik-vágják egymást, mint hogy elszenvedjék a rosszat. És pláne meg, hogy a velük ellenséges embert meggyőzzék a jó indulatukról, ki tudja saját erejéből megtenni azt, amit Jézus így mondott a hegyi beszédben, Máté evangélium 5. fejezetében, hogy áldjátok ellenségeiteket. Ne átkozzátok, áldjátok, és tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Hát ez csak a Biblia hirdeti. A Biblián kívül erre nincs példánk, nincs mintánk az emberi irodalomban, a világirodalomban, és hát a magyar irodalomban sem. Arany János, aki 4 éves korától fogva már többször elolvasta a Bibliát, a Bibliának a lelkét tudta megragadni, a Biblia lelke a Róma 12.21. Mit mond Pál Róma 12.21-ben? Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. Mi az, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól? Ha veled rosszat tesznek, azzal győzre a rossz, ha te a rosszat rosszal viszonzod. Ne viszonozd a rosszat rosszal, mert akkor legyőz a rossz. A gonoszt is jóval győznek. Kedves hallgatók, Arany János toldia, ami 1879, tehát akkor hány év már, közel 134 éve iskolai tananyag. Egy nemzet tudatába ennyire nem fér bele. Én többször megpróbálkoztam ezt kifejteni, leírni, nem is közölték. Hát persze tudom, nagy küzdelem az igaz és hamis közötti küzdelem, hogy a magam kis szakmájában, az irodalomtudományban is úgy hajítottak ki a Tudományos Akadémián ilyesfajta felfogással, holott lépésről lépésre igazolni tudja az ember, hogy ez a valóság. Tehát Ilosvainál nincs meg, Aranynál megvan. Mi alapján van meg? Hát a Biblia alapján, de erre nem én jöttem rá először, erre már rájöttek bibliaolvasó emberek, és le is írták, de ezt egyszerűen nem veszik tekintetbe, hogy a mi Iliászunk, a mi Homéroszunk, az Arany János. Ő írta meg ezt a nagy emberi megfordulást, hogy hogyan lesz egy sértődékeny, indulatos emberből egy olyan ember, aki egy újjászületett, megtért egy más ember, természetesen megtartva a korabeli középkori kereteket. Vagy kihívta fel a figyelmünket a toldi 7. énekének első 2 versére. Én a gyűjteményt ezzel a 2 sorral kezdem. Sokat gondolkoztam, hogy melyik sorra, milyen arany sorokkal kezdjek én egy ilyen gyűjteményt. Ezzel a 2 sorral kezdem. Akinek az ég alatt már senkije sincsen, ne féljen, felfogja ügyét a Jóisten. Akinek az ég alatt már senkije sincsen, ne féljen, felfogja. Egy szó. Ezt a szót meg kellett találni. Arany mindig azt a szót találja meg, ami csodálatosan többértelmű, elmélyült, így is felfogja az ügyünket a Jóisten, meg így is felfogja. A gondolataiban előre felfogja, hogy mik következnek be velünk, és aztán, amikor jönnek azok a nem szeretem órák, vagy napok, vagy hetek, vagy évek, akkor így is felfog. Tehát gondolkozz, hogy mivel folytassam. És folytatni ezzel folytattam, kiruházza fel a mezők liliomát. Kivisel gondot az égi madárra. Útlan bujdosónak kivezérli nyomát. Kit nevez atyának az atyátlan árva? Él még a Jóisten, ő engem is szeret, megadja, ha kérem, a mai kenyeret. Ez az első lopás című nagy elbeszélő költeményéből való, amit szintén ajánlok mindenkinek. Csodálatos elbeszélő költemény, egy idős ember mondja el az életét, hogy ő fiatal korában lopni akart. Na nem jutott el a lopáshoz, de ő idős korában is mennyire szégyell, hogy ő egy tinót el akart kötni, lopni akart. Na persze a lopás nem akkor kezdődik, amikor lopunk. Akkor, amikor megfogan a terv, hogy most én ilyen életet akarok élni. És amikor elmondja ezt idős korában, akkor a fiatalok csodálkozva mondják, hogy nem is feltételeztük rólad, hogy te ilyen voltál. Ő bűntudatot érez, amiatt, hogy lopni akart. Ennyit változott a világ. 101 néhány év alatt. Most aki lop, annak is sok bőr van a képén. Nem, hogy lopni akar, és emiatt szégyeli magát. De azért adtam önöknek 2 verset, amit egy évben írt. Egy-két nap választja el egymástól a 2 verset. Egy egyszerű vers az itthon. Az életművének egyik legnagyobb darabja a Dante. És hogyan fejeződik be az itthon? Gyermekszívvel öntudatlan, nyugszom meg-e gondolatban, hogy övéit el nem hagyja, ki aki mindnyájunk édesatya. Micsoda finom megfogalmazás. A család életről szól a vers, hogy ő, mint édesapa, mint Arany János, aki valóban sokat kapott a Jóistentől, az élettől, hogy volt neki egy nagyon aranyos, hűséges felesége. 839, írtuk már a levelet, 30 éves Julim édes, lelki Frigyem te veled. Ifjú voltál, ifjú voltam. Árva voltál, én szegény. Nem volt soha ilyen összeillő páre fölteké. Ez az egyetlen szerelmes vers Arany Jánosnak. Petőfinek van 300. És azért egy minek nevezzelekért nem sokat, tehát az egész Shakespeare 155 szonetjét odaadnám. Egy minek nevezzelekért. De Arany Jánosnak ez a 8 sora van. Persze a szerelemről a Katalin című drámai elbeszélésében a Katalint el kell olvasni, főleg a Katalinoknak ajánlom. Félelmetes nagymű az a Katalin. Aztán a Buda halálában a Rega a csodaszarvasról, tehát a szerelemről volt mondani valója. De annyira intim, annyira bensőséges, annyira egy az egyhez viszonynak tartotta, hogy nem tartotta, szemérmetlenségnek tartotta volna, hogy ennél többet írjon, mint ez, hogy ifjú voltál, ifjú voltam, árva voltál, én szegény. Nem volt soha ilyen össze, kötőjel, illő páre föltekén. Az összeillőt is elválasztja. Micsoda finom humor. Összeillő páre föltekén. De gondoltam, hogy ennyi súlyos gondolat közben hallgassunk meg egy kedves hallgatónkat. Még nem vagyok messze a Tolditól. Ő azt mondja, hogy a Toldi az nagy nehézséget jelentett neki. Hát kedves hallgatónkat már többször bemutattam itt sorozatunk folytán. Kedves Gwendolin, fáradj ön ide a pódiumról, fáradj ide. Ő cipszer származású, tetszenek tudni, kik a cipszerek, ugye? Tehát a felvidéki németek. És neki magyarul a Toldiból kellett megtanulni. Hát ezt Miskolcon nem hagyhattam ki, hogy most tessék elmondani, Gwendolin, amit el szeretnél mondani.
1: Igen, én elég nagy zavarban vagyok most egy ilyen előadás után.
0: Még nem az... után vagyunk, közben vagyunk.
1: Közben, bocsánat, közben. Igen.
0: Tudom, hogy fejezzem be.
1: Nem. A világért se.
0: Egy-két gondolatom van még, de most
1: azt megvárjuk.
0: Rajtad a sok.
1: És azt akartam mondani, hogy milyen szerencsém volt, hogy nem a nagyszalontai verssel kezdtem én a magyar tanulást, hanem a Toldival. Mert Nagy Szalontán voltak ugye ezek a négy sorosak, azt mondtad. Hát négy sorral én nem tanultam volna meg magyarul.
0: De hát, ezért kellett a Toldi.
1: Ezért kellett a Toldi, igen. És volt egy nagyszerű tanárnőnk, itt az osztálytársnőm, aki azt hiszem erdély származású volt, 1946-ban ismerkedtem meg Sárika nénivel és Arany Jánossal. Ez egy nagyszerű trió volt. Ő imádta Arany Jánost, én Arany Jánost nem értettem. Ő németül nem tudott, angol tanár volt, én angolul valamicskét, de magyarul aztán semmit. És őt jelölték ki, hogy tanítson meg engem magyarra.
0: Hol? Itt Miskolcon?
1: Itt Miskolcon, a Tóth Pál gimnáziumban, egy fillér nélkül, azt hagyd mondjam, az csak így társadalmi munkában, ahogy ma mondják. Illetve csak mondják, de nem csinálják. És miután a tananyagunk a Toldi volt, ő úgy gondolta, hogy nem veszünk semmi külön könyvet, hanem egyszerűen veszük Toldit. És elkezdtük a magyar tanulást. Az mondjuk olyan volt nekem, mikor Sárika néni felolvasta az első alkalommal, mint hogyha valahova Ázsiában, nem tudom, hova tévedtem volna. ennyivel kezdtük. Mint a pásztortűz ég őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 ember öltő régiségben. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését. Hallanám dübörgő hangját szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton, nem terem a párja hetet hét országon. Ha most feltámadna, s eljönnek közétek, minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek. Hárman sem bírnátok súlyos buzogányát, parítja köveit öklelő kopiáját. Elhűlnétek, látva rettenetes pajzsát, és kicsizmáján viselt sarkancsúját. Na kérem szépen, ez volt a magyar első órája, amivel én megismerkedtem, halvány fogalmam sem volt semmiről. És ez a tanárnőm, ilyen nem volt még egy, 80 éves vagyok, de ilyen tanárnőm nem volt még egy, Elike, hogy hívták te? Így, Árokszállási Sárika néni. És megbirkózott, hogy ezzel a süket témával, ezzel a nagyon nehéz magyar szöveggel megtanítson engem magyarul. És tanár lettem, és tanítottam, és nagyon-nagyon megszerettem a magyar nyelvet, és ezt hagyd mondjam meg, hogy elsősorban, leges-legelsősorban Arany Jánosnak köszönhetem. Mert ilyen csodaszép, ahogy tanár úr is mondta. Nem lehet lefordítani, egyszerűen ezt nem lehet semmilyen másik nyelven ilyen szépen lefordítani. Én esténként, mikor nem tudok elaludni, gyakran olyanokkal foglalkozom, hogy olvasok valamiből, mondjuk most mondásokat olvasok, 4-5 sort, vagy 6-ot, és akkor próbálom ezt visszafordítani németre. Hát ez az én anyanyelvem, de nem sikerül.
0: De hogy tanította? Mi volt a módszere? Sorról sorra, és akkor elmondta, hogy
1: nem.
0: Mint a pásztortűz az enyé,
1: nem.
0: Őszi,
1: nem.
0: Éjszaka.
1: Nem. Nem, hanem én kérdeztem. Én az elején szinte mindent kérdeztem. Aztán haladtam tovább, már 2-3 szót tudtam, azt mondtam, ezt tudom, ezt értem, és akkor ez mi? Hát például, van egy olyan rész, hogy, csak röviden mondom, reng araszos vállán.
0: Igen.
1: Se a reng, se araszos, se a vál. Na most én araszból, én tanultam németül, a Rassunkunde fajelméletet. Mert én német iskolába jártam. Hát a rassz az csak ugye faj lehet.
0: Hát az nem a rassz.
1: Én tudom. Én tudom most már, de akkor nem tudtam.
0: Na, értem. Tehát tele volt félreértések.
1: Persze, persze.
0: Ez nagyon időigényes volt. Ez mennyi ideig tartott?
1: 2 évig. Ugye elég körülbelül. Már egy fél év után már rendes tanuló voltam, mert addig csak magántanuló voltam, és már aztán első év végén már levizsgáztam, és aztán második év végén már jeles tanuló voltam. És hagyd mondjam azt, hogy nem magamat dicsérem, Árokszállásinét és Arany Jánost, hogy megtanultam 2 év alatt aztán úgy, hogy kitűnőre érettségiztem, kitűnőre vizsgáztam, és kitűnőre végeztem a főiskolát. Tehát lehet ezt a gyönyörű nyelvet megtanulni.
0: Mély víz volt azért, mély víz volt, tehát csak úszóknak. Nem, tehát azért ezt egy, aki senkit, se egy szót nem tud magyar nyelven, és mindjárt egy költői szöveggel kezdi, azért ez...
1: Pont azért, mert Arany János.
0: És a zeneiség, a melódia,
1: igen,
0: meg sok minden.
1: Igen, rengeteg. A ritmusa, ha nem is értettem semmit, de Serika néni szavaiból hallottam a ritmusát, és az... Uh-huh. Azon kívül a tanári egyéniség, ugye, az egy nagyon fontos dolog. Ő soha nem mondta nekem, hogy ezt már vettük egyszer, hát hogy lehetsz ilyen hülye, hogy nem tudod. Ilyen szó el nem hagyta az ajkát. És hagyd mondjam azt valóban, amit tanár úr mondott, hogy egy Arany Jánosa nincs a világon senkinek.
0: Csak a magyaroknak.
1: Csak a magyaroknak.
0: Mondja egy cipszer.
1: Igen.
0: Tessenek elfogadni tőle. Köszönöm szépen, Gwendolyn. Fogadjuk el, mert mi nem tudjuk, hogy milyen értékeink vannak. Igen. Kedves hallgatók, most kezünkben van a vers, az Itthon című vers, de mondom, ez egy nagyon egyszerű tulajdonképpen egy párímes, négy strófás, 24 sor, tehát alig több, mint egy szonet. Én nem ezt a verset szeretném elemezni, hanem talán, ha nem tudok nagyobb verseket, mint a Visszatekintés, meg a többi, de ugyanez évben, ha megfordítjuk a lapot, írta a Dante című versét. Arany János, aki református volt, a legkatolikusabb költőnek nevezett Dantéről verset ír, akkor Dante évforduló volt azokban az időkben és Európában, mint azelőtt Vörös Marti is a Gutenberg albumba című versét egy évfordulóra írta a 40-es években, most az 50-es években Arany is így tesz. Tessenek megfigyelni, ez Arany egyik legnagyobb gondolati költeménye. Aki ismeri az isteni színjátékot, tudja, hogy Arany mit érezhetett, az az Arany, aki egyébként 8 nyelvet tanult meg. Először is ugye a magyaron kívül tudnia kellett románul, mert románok akkor is éltek már ott Nagyszalonta környékén, tehát ő ki tudta magát fejezni románul. Aztán, mivel a román is neolatin nyelv, elkezdett olaszul, spanyolul tanulni, de hát latinul mindenkinek tudni kellett. A német kötelező volt, angolul beszélni nem annyira tudott, viszont Shakespeare-től a Hamletet meg a Szent Iváni Álmot máig nem tudja jobban fordítani senki magyar ember, mint Arany János. Emellett pedig a nagy nyelvtanulása a görög volt. Arisztofanész összes művét lefordította Arany János kurta idejében. Homéroszt, Eszem, Iliászt, Falom. Otthon tanult meg, Szilágyi István adta a könyveket ott Nagyszalontán neki, és körülbelül 8 nyelven olvasott Arany. Rendkívül receptív elme volt, nagyon szívta magába a nyelveket és a bölcsességeket is. A Dante című vers, amit nem tudom, hogy ki ismert önök közül, most csak úgy nézzük, hogy ez egy igen kivételesen nagy aranyvers, állottam vizének mélységei felett. Mint a Biblia kezdete. Isten lelke lebegett a vizek felett. A víz, mint az élet alapja, ugye? A világunk vízből és víz által állott elő, mondja Péter apostol. A vizének mélységei. Tehát a költő is valami olyan teremtő elme hasonlít az isteni teremtéshez, aki ilyen nagy műveket hoz léte, és egy másik művész megáll egy évszázadokkal azelőtti művész, hatalmas műve az isteni színjáték előtt. Állottam vizének mélységei felett. Síma volt a fölszín, de sötét, mint árnyék. Alig mozzantál meg a rózsalevelet, mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék. Acéltiszta tükre, visszaverte híven a külső világot, engem is, az embert, de örvényeiben nem hatott le a szem, melyeket csupán ő, talán ő sem ismert. Ezek az állandó közbevetések, a költészetben ezt közöléseknek nevezzük. Hogy fut egy gondolat, de nem siklatva ki a gondolatot, de közbeszúrva valamit, hogy engem is az embert, talán ő sem ismert. Tehát ez, amikor a gondolat menetet lelassítja, ugyanakkor kiszélesíti, jelenet ez, tehát látunk valakit, aki belenéz egy hatalmas nagy csodába, egy hatalmas emberi mű csodájába, mi ugyanolyan nagy csoda, mint a természet egy nagy csodája. Csodálatos szellem. Egy a mérhetetlen éggel, amely benne tükrődzik alattam. Egy csak a fönségben és a terjedetben, és mivel mindenik oly megfoghatatlan, az ember, a költő, mély bitang ez a név, hitvány koszorúját reszketvén elejti, és mintha lábait szentegyházba tenné, imádva borul le, mert az Istent sejti. Tehát a Dante isteni színjátékáról egy szót sem írt, de érezzük, hogy az isteni színjáték hívja ki ezeket az elragadtatott sorokat. Ez a csodálatos szellem, ami egy a mérhetetlen égben, mely benne tükrözik alattam, tehát az igazi nagy emberi művek visszatükrözik nem csak a természetet, hanem vagy az isteni világrendet is. Hát ezt a megfoghatatlan, hatalmas nagy kozmoszt, az ember, a költő, mi bitang ez a név, micsoda jelző is ez a bitang itt a költőnél. Aranynak a legszomorúbb kijelentése, ha későn, ha csonkán, ha senkinek, írjad. Ez is micsoda sor. Ha későn, ha csonkán, ha senkinek, írjad. Hát ezért bitang ez a név, mert ki kíváncsi a költőkre? A költőket, szélhámosoknak szokták tartani a hétköznapi emberek. Arany is tudta, hogy Nagy Szalontán őt mindenki szélhámosnak tartja, ezért a Toldit soha nem engedte előadni Nagy Szalontán, még felolvastatni se. Pedig hát a Toldi, hát olyan egyszerű és annyira a népnyelvén, hogy mondta Kodály Zoltán, hogy a Toldi maga a magyar nép. Tehát ebben van nagy igazság. Olvassák el I. és Gyula az első világháború éveiben, hogyan ismerkedett meg Toldival, és hogyan akarta álmából fölkelteni Arany János, hogy kedves Arany János, hát igen, aki megváltozik, megtér, szembefordul önmagával, tesz valamit a hazájáért, de hát ez csak az álmokban van, nem ezeket az embereket teszik nagyjá a történelemben, hanem a gazembereket. Írtál egy szép művet a magyar gyerekeknek, de ez nem igazság már, hogyha felnőtt emberként olvasom. Döbbentes az az I. és Gyula tanulmány, ez egy több tíz oldalas, vagy Báci Mihály leírja, hogy egy magyar asszony hogyan tanul a Toldiból. A Toldival kapcsolatban sok mindent lehetne csak a Toldiról beszélni, de most azért álltam meg, mert azt mondja, a költő mély bitang ez a név, hát ha Arany a Toldit nem engedte felolvastatni a saját szülőhazájában, akkor mit engedett volna a nagy lírai küszködéseiből, a visszatekintésből, az évekti még jövendő évekből, a többiből. Nem értik meg az emberek. Azért nem értik meg az emberek, mert az emberek a művészettől mindig valami gyors, silány, kacat árut várnak. Hogy rögtön értsen. Pedig az igazi nagy művészet az, amiből rögtön valamit értek, de csak a hámot, a felhámot. A nagy művészet az vonz lefelé, és ha sokat foglalkozom vele, akkor jutok a mélyre, majd 10-20 évvel később megértem. Olyan, mint az élet. Az életben rögtön értünk bizonyos dolgokat. Hány vereség, küzdelem, kudarc, szégyen, nem tudom, mi kell ahhoz, hogy az emberek leessen a tantusz, mint Jákob is 20 év alatt értette meg, hogy ne ügyeskedéssel és csalással menjen előre, hanem Istenbe vetett bizalommal. Költő, hitvány koszorúját, bitang, hitvány. Hát mi, én nem nagyzolok azzal, hogy költő vagyok, egyszerű ember vagyok, és a költő is ugyanolyan esendő ember, mint a többi ember, és ha a lábait szentegyházba teszi, akkor imádva borul le, mert az Isten sejti. E mélység fölött az értelem mér ónja, mint könnyű pehely szál, fönnakad, föllebben, de a lélek érzi, hogy az örvény vonja, s a gondolat elvész csodás sejtelemben, nem ismert világnak érezi nyomását, rettegő örömnek elragadja kéje, a Leviátánnak hallja hánykódását, az Úr lelke terül a víznek föléje. Félelmetes nagy sorok. Azt szokták mondani, mint a cseppben benne van a tenger, de itt minden csepp faj súlya olyan súlyos, mint hogyha az egész tengert hordozná. Amit az ember nem tud kifejezni, kimondani, de érez, sejt, a gondolkodás határain túl is van gondolkodás, mert az Isten gondolkodása mégiscsak szélesebb körül, mint az ember gondolkodása. és mint a Leviatán, ugye tudjuk, hogy ez Jób könyvéből származó kifejezés az ősvilágról, az Ullerke terül a víznek fölé, ez a Biblia kezdő második sora, az ember, aki szembe áll a léttel, a létezéssel, a nagy létezés óceánja partján állok itt én az ember. És jönnek a nagy kérdések, mert aki szembesül az élettel, az megtanul kérdezni, és nem okvetlenül válaszolni, a jó kérdések már hatalmas válaszokat is magukba rejtenek. Lehet-e e szellem az Istenség része? Hiszen az Istenség egy és oszthatatlan. Avagy lehet-e, hogy halandó szem nézze a szellemvilágot teljes öntudatban, évezred hanyatlik, évezred kell újra, míg egy földi álom e világba téved, hogy a hitlen ember imádni tanulja a köd oszlopában rejlő Istenséget. Nagyon megrendítő befejezés. Arany sokszor kurzíválja a szavait, ami csak a nyomtatásban. Hitlen ember, ezt nem lehet így hangsúlyozni, de olvasva vers az aranyvers, aranynak a legnagyobb küszködése az életben a hittel volt. A magában levő hittel. Arany arra döbben rá, hogy a hit, ami a legnagyobb ajándék az emberi életben, mégis milyen gyenge lábakon áll a mi lelkünkben. Milyen gyorsan elveszítjük a hitet, milyen gyorsan megrendül a hit, és így is megtanulni ilyen sokszor hitetlen hittel, mint hogy később Adi mondja, hogy hiszek hitetlenül Istenben. Hát ez is ugye Márk evangélium a 9. fejezetéből van, Arany is, meg Adi is, mert ott van az az édesapa, aki azt mondja Jézusnak, hogy Uram, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Az egész aranyköltészet a hit körül forog. Arany maga is sokat küszködik a hittel, mert egy olyan 19. századba születik bele, ami a hitnek az apáját jelenti az emberiség történelmében. Arany például levelezik Darwinnal. Gondolják meg, hogy Arany idejében terjed el a darwinizmus. A darwinizmus, ami a legmélyebben ássa alá a 19. században a kereszténységet, egyáltalán a bibliai teremtéstörténetet, és milyen érdekes, hogy ezt a darwinizmust elfogadják először a protestáns egyházak, a 20. században aztán a katolikus egyház is, pedig a darwinizmus a Biblia szempontjából tarthatatlan. Arany, aki egyrészt hinni akar a gondviselésben, másrészt a tudomány eredményeivel akkor szembesül, és az ő idejében, ugye 1857-től publikálja Darwin a műveit, és mondom, Darwin a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja Arany János főtitkársága alatt. Ezt is most fedezték fel néhány évvel ezelőtt, hogy Arany milyen kifogástalan oxfordi angolsággal levelezett Darwinnal. És aranyban nagyon sok a küzdelem, mint hogy az epilógusban mondja, bárha engem titkos métej fölemészt az örök kétej, spályán bére, égető minden szuszvére. Titkos métej fölemészt az örök kétej. Boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok, múltam zöld virányos hanti, hadd merengjek rajtatok, bár sohajjal, bár panasszal, szám akkor is már telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Most ez a hit, néma kétség. És minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség. Vissza nem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez, mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. A mai ember nem hisz semmiben. Éjszaka belemegy a vízbe. A vízben lehetnek ismeretlen mélységek, és csak úgy centinként halad előre, mert ha úgy merészebben előre tenni a lábát, és egy mély árokba vagy gödörbe zuhanna, akkor megfojtaná ez a zuhanás, akkor megölné a víz, éjnek idején belefulladna valami tóba vagy tengerbe. Miféle képei ezek aranynak? És ezekkel a képekkel mit akar ábrázolni? Most ez a hit, néma kétség. Hogy az ember éli az életet, és az emberek kezdik elveszíteni a hitet, mert ugye gyermekkorban az emberekben van bizonyos hit. Abóvó van bizonyos hit, a mesék hatására is van bizonyos hit, a jövőre tekintés szempontjából minden olyan szépnek, ígéretesnek látszik gyermekkorban, az emberek miért veszítik el a hitüket? Például Arany János miért veszítette el a hitét? Miért küszködött sokat a hit elvesztésével? Nem kell önöknek mondanom, hogy mit jelent a magyar embereknek a családi kör. Tehát egyszerűen tudni, hogy leginkább ezzel a verssel tudom megmagyarázni, hogy Aranynál mit értek ezen, hogy hit elgyengülés vagy hitveszítés. Önök biztos látják, hogy a családi körben milyen pontosan jelenet ez. Este van kiki nyugalomba, és a külső világ, hogy lenyugszik, szépen jön befelé a házba, ott van a család, az asszony, a gyerekek, jön haza a családapa, vacsorát kap, ad a gyerekeknek is pár falatot. Ennek a versnek volt az angol költészetből egy mintája, Burns verse. De abban a versben, amikor a családapa hazajött, akkor először nem a csirkecomb után nyúlt. Elővették a Bibliát, először a lelki táplálékot adta meg a családnak, felolvasott egy részletet a családnak a Bibliából, áldást mondtak az ételre, és utána fogtak a vacsorához. Ez Aranynál hiányzik. Miért? Azt mondta Arany, nem merte beleírni, mert a magyar nép már az 1850-es években is Isten tagadásba merült. Nem szereti a magyar nép, ha Istenről beszélnek. Nem szereti a magyar nép, hogyha valami mélyebb vallásosságról van szó. Nem kockáztathattam a versemnek a sikerét. Kihagytam belőle ezt az egész jelenetet. A családi kör, ami ilyen módon soványabb lett, vérszegényebb lett, de csak az veszi észre, aki tudja a hátteret, és az veszi észre, aki látja, hogy Arany mivel küszködött. Most ez a hit néma kétség. Ami verset elmondtam előbb, az egyik legnagyobb aranyvers. A Lejtőn ez a címe. A Lejtőn. Ezt is az 1850-es évek elején Nagykőrösön írta. Egyáltalán Nagykőrösre datálható a nagy arany lírai verseknek a többsége. És azért fejezem be az előadást egy ilyen, szintén 1852-ben írott verssel, amit én személy szerint, ha egy verset kellene kiválasztanom, nehézségben lennék, mert mondjuk nekem az Örök zsidó az egyik legnagyobb aranyvers, de ha csak egy verset választhatnék Aranytól, hogy a világnak, az egész emberiségnek csak egy versen keresztül mutassuk be, hogy ki Arany, én a Visszatekintés című verset választanám. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egy nehány tized évet jó-rosszul leküzdeni, én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Ez a vers felütése. Én is éltem. De mi volt ez az élet? Mi ez az élet, amit élünk? Milyen egyszerű kérdés, de az ilyen egyszerű kérdések sokszor jutnak az eszünkbe, aztán elhessegtetjük. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egynehány tized évet jó-rosszul leküzdeni, én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultam, hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Döbbenetes nagy sorok jönnek most, hogy az ember felnő, kijön a gyerekkorból, jön a fiatalkor, előbb megtanulunk sírni, mint nevetni, elénk áll a jövő, és a fiatalkorban sok-sok élvezet meg öröm, de az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai. Tehát akartam dolgokat, de késleltettem is. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, amely hálóit elugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránd elenyészett, az a légvár füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Tetszenek tudni, mi az, hogy nincs sehol. Visszafordítom a nincs seholt. Utópia. Sehol sincs. Utópiákat kergettem az életben. Többet vártam, mindig magasabbra tettem a mércét, de ez a világ nem az én világom. Volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni, e rám szakadt életet. Mire gondol akkor, amikor azt mondja, hogy nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett? Arany végigélte a szabadságharcot. Tetszednek tudni, hogy mit csinált? Szerkesztette a Népbarátját, az egy országos lap volt, Vasgereben volt a főszerkesztő, a szerkesztő, és az egész ország forradalmi hangulatára nézve Petőfivel együtt Arany adta meg a szellemi tápszert. Honvédnak is beöltözött, volt neki különítmény, és Aradra is kivonult a katonáival. Nagyon nagy csoda, hogy 49 bukása a világosi fegyverletétel után Arany senki nem állította elő. Főbűnös lehetett volna. Meg lehetett volna ölni, mint bárkit, mint Batthyányit, vagy az aradiakat. Miért nem állították elő Aranyt? Mert hiszen igaz, amit mond, hogy nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett, ott a háborúban elveszítette volna az életét, vagy akár utána is. Tetsz meg tudni, hogy azért nem állította elő senki, és nem jelentették föl, mert Arany János az a költőnk és az az emberünk, szó szerint esnek venni, senkit meg nem sértett. A háborúban sem. A forradalomban és szabadságharcban sem. Senki nem tudott rá terhelő dolgot mondani. Híres anekdot, hogy amikor jegyző volt Nagyszalontán, azt mondja az egyik ember, egy főrangú ember, hogy uram, bátyámtól még egy teremtettét se hallottunk. Nem szokásom, mondja Arany. De hát ha ideges, ha fölidegesítik, ha valami rossz dolog éri, akkor hallgatok. De hát ha nagyon rossz dolog éri, nagyon felé, akkor kétszer annyit hallgatok. Ezért ez, hogy mondjam, tehát ezelőtt az ember előtt meg lehet hajolni. Tehát ő ilyen életet élt. Ezért mondja, nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett, nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. 49 után, hogy elveszíti Petőfit, egy országot veszít el, tehát azt hiszi, hogy összeroppan, 52-ben vagyunk még. Kiveszi le vállaimról az életet? Ezt kérdezi a legnagyobb magyar költő. Mikor távozhatnék már az életből? Hála Isten, este van megint, mával is fogyott a földi kín. Benn magános árvagyertyaég, kívül leskelődik a sötét. Íj soká, fiacskám, miért vagy ébren, vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál édes gyermekem. Ez a Fiamnak című vers, ugyanaz a 7 strófás 8 soros. Ezt talán elfelejtettem mondani, amikor felidéztem a verseket. Tehát, ki veszi le vállaimról? Mikor mehetnék már innen el? de megálljunk. Ne, nem még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Mit tesz csak gondolni, mi lesz az a sugár? Hát végig járt az egész, felidézte a csecsemőkort, a gyerekkort, az ifjúkort, beszélt a küzdelemről, a boldogságról, a függetlenségről, az álmokról, a vágyakról, a tervekről. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett, nem vagyok erős hurcolni a rám szakadt életet. Kiveszi le vállaimról? De megálljunk, ne, nem ég. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Mi lesz ez a sugár? Szendefényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Mi lesz ez az egyetlen egy vigasz? Szendefényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek, holdvilága, te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérj el, nincs az messze, síromig. S fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik. Én ezt a legmegrendítőbb aranyversnek tartom, és gondolatilag is a legzártabb aranyversnek. Mert a szabadság, a függetlenség, a vágyak, a tervek minden után valahogy olyan, mint mi nekünk is, minden dolog tízszer való körbe futása után eszünkbe jut, hogy miért élünk mi. Mi adja, mi a Bibliában a só minek a jelképe? Amire Jézus azt mondta, hogy ha a só megizetlenül, mivel sózzák meg azért? Az életet meg kell sózni valamivel. Mi az élet sója? A szeretet. Szendefényű szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Ugye a magyar nyelvben a szerelem meg a szeretet, főleg a régi nyelvben ugyanaz. Azért mondja kétszer. Itt a szerelem ugyanaz, mint a szeretet ugyanaz, mint a szerelem. Ez a magyar nyelvnek a sajátossága. Más nyelvek egyébként, a nyelvek többsége csak később találta ki a szerelmet. A szeretet magába foglalta a szerelmet. Az ember, ha él, a sója az életnek a szeretet. Elkísérsz-e, ó, kísérj el, nincs az messze, síromig, mondja arany 35 éves korában. Még messze volt. Még messze volt. Még jött 30, több mint 30 év. Miért ilyen korai érett valaki, hogy ez 35 éves korban írja, azt hinnénk, hogy ez 60 éves korban írja. Tizedik gyermek volt, komoly nevelést kapott. Én gyanítom, hogy Arany János 6 éves korában már tudta, mint mások 30-40 éves korában, hogy mi az élet. Ezért lehet nagyon nagy alakja a magyar költészetnek, egyszeri és megismételhetetlen alakja. Ő maga is próbálta magát valamihez hasonlítani. A mi tudatunkban mindig az jut elő, hogy ugye a tölgyek alatt kívánt megpihenni, a tölgynek az ereje, a fenségessége, de Arany a pusztai fűz című versében mégis a fűzhoz hasonlította magát. A szomorúság, a kétség, a lealkonyulás, a lekonyulás, de a mások fölé hajlás, az embert befedezés, az embernek vigasztadás költőjének, a fűznek ez a finom, bús, borongós világa állt talán hozzá közel. Mellesleg ezt is szeretném figyelmükbe ajánlani, a Pusztai fűz című versét. Ez is egy nagy számvetése, ugyanolyan, mint az évek, ti még jövendő évek, és ugyanez, mint a visszatekintés. Kedves hallgatók, Arany János esetleg egy sorozatra se lenne elég, nem egy előadásra. Ne tessenek haragudni, hogy túlléptem az időt, és hogy csak ennyire mentünk, de ha valaki többet akar tudni, tehát én a magam részéről ezt a két kiadványt tudnám ajánlani, és ha eltetszenek jönni az aranytúráinkra, most Gesztre megyünk, tehát májusban, és majd ősszel jövünk Nagykőrösre, ami már ide Miskolcon is közel van, és minden évben újra elkezdjük Nagyszalontánál az aranytúrát. Én azt gondolom, hogy érdemes arany kötetet kézbe venni. Aki az antikváriumban Keresztúri Dezsőnek az Így élt Arany János című könyvét megtalálja, mi is terjesztjük, csak most nem tudok adni. Ez csak a Kozma Dezső féle Arany János breviárium, amelyel az erdélyi magyarok tisztelettek arany előtt, talán még a Keresztúriénál is jobb összeállítás. Ezek is 1000 forint között.

éppen, mint aki ismeri ezt a kötetet, a Felettébb tiszta a te beszédet című kötet, amelyben minden napra van egy biblia vers, és csak egy ennyi magyarázat. Most körülbelül 30-40 arany sort már kiválasztottam, tehát kiemelve a versekből és azokat magyarázva, és ha minden igaz, hát 4 év múlva lesz nagy évforduló, 4 év múlva lesz Arany János 200 éves. 1817-2017. Ha élünk még, bár tudom, hogy nagy prognózis, hogy 4 évre előre gondolni, akkor én ezt szeretném elérni, hogy Arany Jánossal minden nap. Ezért helyeztem az élre ezt a költőt, de nem fognak csalódni a többi költőben sem. Köszönöm szépen a figyelmet, és akinek kérdése van, az a következő alkalomra tartogassa az aranyversek elolvasása után.

Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti előadásunkon, amelyen folytatjuk tovább a római levél utolsó nagy témájának a kifejtését. De most már a harmadik alkalommal tanulmányozzuk azt a részt, ami arról szól, hogy amikor egy kérdésben nem egyféleképpen látnak, nem értenek egyet egy keresztény közösségben, akkor azt a helyzetet magát hogyan lehet kezelni. Hogy az első szakasz a 14. fejezetben kezdődött, annak az volt a lényege, hogy nem tesz jót, hogyha napirenden tartják a kérdést, hogyha folyamatosan vitatják. Arra kell vigyázni, hogy nehogy a sajátos vérmérsékletből fakadóan akár az egyik fél könnyen átlépjen a másikon és lenézze, akár a másik oldal ítélkezzen a másik felett és elítélje a kereszténységét, mert látszólag szabad elvű, szabadosabb életvitelt folytat, kevésbé szigorú keresztény életet él, hiszen az Isten az, aki mindenkiben munkálja a változást, és az Isten az, aki ítéletet mond minden emberi élet fölött, az Isten az, aki befogadja az embert. Ezzel szemben az ember gondolja végig azt, hogy miért foglalja el azt az álláspontot, amit elfoglal egy kérdés kapcsán. Gondolja meg azt, hogy a keresztény életnek az alapelve, hogy az Isten iránti szeretetből tesz mindent. Akár eszik, akár nem eszik, az Úrért teszi, akár megkülönböztet egy napot, akár nem, az Úrért teszi ezt. Hiszen Krisztus kereszthalála arról szólt, hogy az Isten szeretni a mi egész életünket magáénak, hogy az ember elismerje az Istent a maga élete fölött, és újra helyreálljon az Isten és az ember között ez a kapcsolat. És végül ebben az első szakaszban az utolsó érv az volt, hogy ne felejtsük el, hogy végül mindenkinek meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, és ennek a fényében azelőtt az ítélő szék előtt, amelynek az alapelve az, hogy ahogyan az ember ítél, úgy fog az Isten ítélkezni fölötte, ennek a fényében döntse el, hogy milyen magatartást, az ítélkezés vagy megvetés magatartását gyakorolja, vagy pedig ehelyett azt gyakorolja, és ez volt ugye a múlt alkalommal a témánk, hogy megítéli a különböző élethelyzeteket abból a szempontból, hogy hogyan tudná építeni a másiknak az életét. Tehát szükség van ítélkezésre a keresztény ember életében, csak nem arra, hogy elítélje a másik embert, hogy a másik felett mondjon ítéletet, hanem arra, hogy a különböző élethelyzeteket ítélje meg, ebből a szempontból, hogy mi az, ami a másiknak a javára szolgál, mi az, ami nem szolgál a javára, és építse a másikat, törekedjen együtt munkálkodni Krisztussal, aki az életét adta, hogy az embert megmentse, és ne rombolja le a Krisztus munkáját huszadrangú kérdések túlhangsúlyozásával vagy feszegetésével. És az utolsó gondolatunk az előző alkalommal pedig az volt, hogy jó az embernek, hogyha szolgál szeretetből fakadóan, és rossz az embernek, hogyha a saját lelkiismeretét figyelmen kívül hagyja, hogyha a saját lelkiismerete ellen cselekszik, mert az Istennel való békeközösség, az Istennel való szeretet kapcsolat alapja az, hogy az ember jó lelkiismeretet nyer Jézus Krisztus kereszthalála által az Isten iránt, és csak jó lelkiismerettel lehet növekedni a bizalomban, és elnyerni az Istennel való közösségnek az örömét, a békéjét, és az Isten igazságát. Márpedig ez az Isten országának a lényege. Az Isten országának nem a tedd ezt, vagy ne tedd ezt a lényege, hanem az Isten országának a lényege az igazság befogadása, a békesség és a Szentlélek által való öröm. És végül most elérkeztünk az utolsó szakaszhoz ebben a kérdésben. A 15. fejezet első versétől a 13. verséig vesszük. Ez tehát a záró szakasz ennek a kérdéskörnek. Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg,
hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint megvan írva, annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. És ismét azt mondja, örüljetek pogányok az ő népével együtt. És ismét, dicsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. És viszont Ézsaiás így szól, lészen a Jesszének gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ez tehát az a szakasz, amiről ma este szó lesz, egy végső lezárása annak, hogy mit tegyen egy keresztény közösség akkor, amikor nézeteltérés alakul ki, amikor nem ugyanúgy látnak egy adott kérdés kapcsán. Azt mondja az első két versben az apostol, tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Ugye tulajdonképpen ezt a gondolatot az apostol már megfogalmazta ott, amikor azt mondta, hogy azt tartsuk, hogy ne szerezzünk botránkozást, amikor azt mondta, hogy építésre törekedjünk, arra törekedjünk, amik a békesség és egymás építésére valók. Most azt mondja ki, hogy mindez pedig tartozás az ember részéről. Azt mondja, hogy mi tartozunk, nekünk van egy adósságunk, és ez az adósság pedig nem más, hogy az erősek az erőtleneknek az erőtlenségeit hordozzák, viseljék, és így szolgáljanak, így segítsenek a másiknak. Itt gondolatról gondolatra, vagy kifejezésről kifejezésre mennénk végig. Az első gondolat tehát ez a tartozás gondolata. Ez a kifejezés, hogy tartozás, ez kifejezésként ugyanígy fordul elő János apostol első levelében, a 3. fejezet 16. versében, ahol János apostol ennek a tartozásnak a gyökerét, a forrását említi meg. Ezt mondja, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Mi is tartozunk odaadni a mi életünket a mi atyánk fiaiért. Ez a tartozás, ez abból származik, hogy mi is az Istentől kaptunk életet, az Isten kegyelmének köszönhetjük az életet, hogy az Isten nem viselte el azt a gondolatot, hogy mi meghalljunk a bűneinkben remény nélkül, kilátástalanul, hanem ő, akinek hatalma volt segíteni, segített az emberen. És ez a tény, hogy mi ennek köszönhetjük az életünket, mindegyikünk. Mindenki, aki él ezen a földön, az Isten kegyelmének köszönheti az életet, hogy Jézus Krisztusban helyettesről gondoskodott, és az ő igazságával ajándékozott meg bennünket. Ez a tény, ez egy soha nem le nem róható hálatartozás, ahogy erre már a 13. fejezetben is utalt, hogy senkinek semmivel ne tartozzunk, hanem csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki szeret, azt a törvényt betöltötte. Itt is ugyanez a gondolat jön tehát elő, hogy nekünk van egy le nem róható tartozásunk, ami az életből származik, az Istentől kölcsön kapott, az Isten szeretetéből kapott életből származik, aki példát adott arra, amit utána megfogalmaz, hogy az erősek tartoznak, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzák. Itt a görög szövegben az erősek és a gyengék között, az erősek és az erőtlenek között mindössze egy fosztóképző a különbség. Az erősek szó azt jelenti, hogy képes megtenni valamit. Az erőtlen szó pedig azt jelenti, hogy nem képes megtenni valamit. Ennyi a különbség tehát a két ember között, vagy a két
helyzet között, hogy amikor van egy ember, akinek van hatalma megtenni valamit, amikor van egy ember, aki képes, mert van fizikai ereje, vagy van lelki ereje, vagy van bölcsessége, aki képes megtenni valamit, és ugyanabban a kérdésben van egy másik ember, akiből ez hiányzik, aki nem képes rá, és ebből következőleg megmutatkozik az ő gyengesége, ebből következőleg láthatóvá válik az, hogy erőtelen, akkor tartozik, hogy segítsen. Tartozik azzal, hogy amiben több a másiknál, azzal szolgáljon a másiknak, segítsen rajta, és ne lenézze azért, hogy a másik kevesebb, hanem hogy úgy tekintsen a maga többletére, a maga erőtöbletére vagy képességére, mint amit azért kapott az Istentől, hogy azzal kitöltse azt az űrt, ami a másik életében támadt. Tehát ezt fogalmazza meg az apostol alapelvként, hogy nekünk van egy tartozásunk, ez a tartozás pedig az, hogy amivel többel rendelkezünk, amiben van valami képességünk, és a másik hiány szenved, abban segítsünk a másiknak, abban tartozunk a másiknak a terhét hordozni. Szó szerint ezt mondja, hogy hordjuk a terhet, emeljük fel, vigyük arrébb. De nagyon gyakorlatias kép az, amit az apostol használ. Valaki nem bírja elcipelni a maga terhét, én nekem pedig megvan az erőm hozzá, akkor tartozom azzal, hogy segítsek rajta, és kipótoljam az ő erőtlenségét, kipótoljam az ő hiányát. Itt két gondolkozás ütközik össze, ugye a vers végén azt mondja, hogy és ne magunknak kedveskedjünk. Ez a kedveskedés kifejezés, ez azt jelenti, hogy kellemes érzést nyújt valami, hogy megtetszik valami, hogy tetszik nekem valami. Tehát azt mondja az apostol, hogy tartozunk azzal, hogy segítsünk, hogy szolgáljunk, hogy terhet hordozzunk, és ne azt tegyük ehelyett, ami nekünk tetszik, ami nekünk jól esik, ami számunkra kellemes érzéseket okoz, ami számunkra kellemes. Két gondolkozás áll tehát itt egymással szemben. Az egyik gondolkozásmód, amely a maga vágyának a beteljesítését keresi, amelyben az az életcél, hogy én jól érezzem magam, hogy nekem kellemes legyen. A másik gondolkozásmód pedig, hogy én felelősséggel tartozom mindazzal, amim van, mindazt, amit kaptam az Istentől, mert mindent kegyelemből kaptam, ahogy megfogalmazza másik levélben az apostol, hogy mit van, amit nem úgy kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Tehát amit kapott az ember, azzal tartozik szolgálni azoknak, akik azon a területen nem kaptak. Mindegyikünk életében vannak olyan területek, nincsen egyetlen ember sem, akinek az életében ne lenne legalább egy olyan terület, amiben ő rendelkezik erőtöblettel, amiben neki van több. Nincs ilyen ember. Nincs olyan ember, aki csak rászorul, aki csak segítségre szorul, és senkinek nem tudna segíteni. Vannak helyzetek, amikor segítségre szorul, és vannak helyzetek, amikor nem segítségre szorul, hanem ő az, aki abban a szempontból képes megtenni valamit, és ott van egy másik ember, aki nem képes megtenni, és ekkor az ember már a tartozás helyzetében van, és ott van a kérdés, hogy melyik életelv irányítja az életét. A maga kényelmét keresi az életben, vagy pedig kész szolgálni mindazzal, amit kapott az Istentől, mindaz, amire képes, amire képessé vált, amire képesítette őt az élete, a tanulása, az ereje. Ebből következik a Bibliának egy fontos gondolata, amellyel a bűnt határozza meg. Hogy a bűn nem csak az, hogy az ember valamit tesz, ami helytelen, hanem azt mondja Jakab apostol a levelében, hogy a bűn az is, amikor valakinek hatalmában állna jót cselekedni, de nem cselekszi. Akinek hatalmában áll jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Mert ott van egy tartozás, ott van egy életpélda az ember előtt, ott van az, hogy az ember kegyelemből kapta az életet, és ennél fogva elkötelezett, hogy ezt az életet továbbadja és szolgáljon másoknak. Tehát azt mondja az apostol, hogy mi tartozunk, mindaz, aki valamiben képes valamire,
és van egy másik ember, aki pedig ugyanabban a dologban nem képes, akkor ez egy tartozás. Tartozunk, mi erősek, hogy az erőtleneknek az erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnélik, az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára és épülésére. Arra vagyunk tehát elhívva, hogy a mi fele barátainknak a kedvét keressük, a mi fele barátainknak a kellemes érzését keressük. Ugyanez a kifejezéssel tehát itt is, hogy ne magunknak kedveskedjünk, illetve a fele barátunknak kedveskedjünk. Ne azt keressük, hogy nekünk mi tetszik, nekünk mi okoz kellemes érzést, hanem arra törekedjünk, hogy a mi fele barátunk érezze jól magát. Itt szeretnék megállni, és a fele barát szóra egy kicsit kitérni. Ugye a magyar nyelven ez a fele barát szó, ez egy kicsit megtévesztő, mert már félig barát. Egy olyan kapcsolat, ahol már szinte barát, már fele barát, félig barát. De ez a kifejezés a görögben, ez semmi ilyesmit nem jelent. Szó szerint azt jelenti, hogy az, aki közel, viszonylag közel vagy szorosan mellette van. Tehát embertárs, aki ott van az ember mellett közvetlenül. Ez a fele barát. Nincs ebben benne az, hogy barátságos vagy ellenséges, pusztán az a tény van benne, hogy ott van mellettem. Ezzel meghatározza azt is, hogy hol kell, miben kell gondolkozni az embernek, hogy milyen körben gondolkozzon azon, hogy hát hogyan törlesz-e a tartozását, hogyan teljesítse ezt a törlesztést. Nem kell messzire menni, és nem kell nagy dolgokra gondolni. Csak arra kell gondolni, hogy azok az emberek, akikkel összeköttetésbe kerül, akikkel összekapcsolódik az élete, mert egy munkahelyen dolgozik, mert egy családban él, mert egy helyen lakik, akikkel összekötötte az élet, közvetlenül mellette vannak emberek. Nekik keresse, hogy mi lenne nekik a jó, mivel szolgálhatná az ő életüket, hogy ők jól érezzék magukat. És itt nagyon röviden beláthatjuk azt is, hogy ez a boldogság útja az ember számára. Az az ember, aki minduntalan azzal foglalkozik, hogy vajon én hogyan érezhetném jól magamat? Vajon nekem mi esne jól? Vajon én miben lelném kedvemet? Az az ember előbb-utóbb azzal kell, hogy szembesüljön, hogy sehol nem találja azt, hogy jól érezze magát, mert ez a gondolkozásmód, ez a szemléletmód, ez bizony nincsen figyelemmel a környezetre, és azon az áron, hogy az ember a környezetében élőket tönkreteszi. Azon az áron, hogy a közvetlenül kapcsolatban levőknek kárt okoz, mert visszaél velük, és nem segíti őket, nem keresi a kedvüket, a javukat, hanem esetleg rajtuk átgázolva elégíti ki a saját önzését, ezen az áron nem tud boldoggá lenni az ember. Az az ember, akinek a környezetében boldogtalanok az emberek, az nem tud boldog lenni. Ellenben, hogyha arra törekszik, hogy azok, akikkel összekapcsolódik az élete, akikkel együtt van, azok jól érezzék magukat. Azok segítséget kapjanak mindabban, amiben segíthet, és amiben segítségre szorulnak. Hogyha körülötte megelégedett emberek vannak, az egy más légkör, nem? Ezt, hogyha az ember megérti, átgondolja, akkor ki lehet mondani, hogy a saját boldogságunkat szolgáljuk azzal, hogyha nem minden áron a magunk boldogságát akarjuk, rövid zárlatosan elérni, hanem hogyha mások boldogságán keresztül keressük a saját boldogságunkat. Tehát tartozunk a mi környezetünkben élő embereknek, akiket a legnehezebb szeretni, valljuk be, hibáit látjuk a

építjék annak javára és épülésére. Tehát nem azt mondja, hogy bármi áron keressük azt, hogy kellemesen érezze magát, hanem a javára és az épülésére. Ez kizárja a majom szeretetet, kizárja minden vágyat kielégítő szeretetet, amely kiszolgálja az önzést, és így teszi tönkre a másikat, de kizárja azt is, hogy majd én tudom, hogy neked mi lesz a jó, és nem érdekel, hogy mit érzel és mit gondolsz. Mert én tudom, és majd meglátod te is. Az, hogy közben tönkremész, az nem érdekel per pillanat. Tehát kizárja a manipulációt és az erőszakosságot is a szeretetben, úgymond szeretetben, hanem ad egy mércét, ez pedig az a mérce, hogy az embernek a javára szolgáljon. Ez a java, ezt nagyon jól meg lehet határozni a Szentírásban, Jeremiás próféta könyvében olvassuk ezt a gondolatot, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyeket felületek gondolok, hogy békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. Az Isten ezt akkor mondta, amikor bejelentette 70 éves babiloni fogságot a zsidó népnek. Adott esetben ez a jó, ez adott esetben lehet kellemetlen, fájdalmas is, mert a jó az örökké valóság nézőpontjából nézve jó, és erre tekintettel kell az embernek átgondolni, hogy mi az, amivel valóban javát szolgálja a másiknak, és mi az, amivel per pillanat lehet, hogy kellemes érzést okoz, csak éppen tönkreteszi a másiknak az erkölcsi lényét, tönkreteszi a másiknak a jellemét, és nem segíti, hogy az Istenhez közelebb kerüljön, hogy az Isten országára alkalmassá váljon, hanem éppen meggátolja. Tehát az ember számára ez egy belső mércét kell, hogy jelentsen, hogy ezt gondolja át, hogy mi az, amivel valóban építi a másiknak az életét, de elkötelezett arra, mint egy tartozása van, hogy amiben képes szolgálni, mert megvan hozzá a lehetősége, abban ne a maga javát keresse, ne a maga kényelmét keresse, hanem keresse azt, hogy a másiknak mivel tud szolgálni, mivel tud segíteni, mint egy belülről fakadó tartozásként élje ezt meg, hogy őt belülről fűti a vágy, hogy a környezete javára éljen. Nem messzelevő embereket szeressen, hanem azokat az embereket, akikkel összekötötte az Isten az élete során, akik ott vannak az útjában, a környezetében, közvetlenül mellette, és akiknél kijön az, hogy ők gyengék valamiben, amiben én tudok segíteni. És ekkor tartozása van az embernek. És fel lehet tenni a kérdést, hogy meddig kell ebben elmenni, meddig kell ebben elmenni, hogy az ember nem a maga javát keresi, hanem a környezetének a boldogulását, a környezetének a fejlődését, a környezetében élő embereknek az épülését és a javát munkája, és nem a maga kényelmét kívánja biztosítani. Erre ad választ az apostol Krisztus életpéldájának a felidézésével, mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Jézus Krisztus példáját hozza fel példaként arra, hogy meddig tart ez a tartozása az embernek. Meddig kell elmenni ebben az idézőjelbe téve önfeláldozó életmódban, szemléletmódban, hogy én nem a magam boldogságáért hajtok, mert ezt nem tudom elérni ezen az úton, hanem ki fogok égni, hanem a szolgálatomat végzem, szolgálatomat töltöm be, úgy gondolkozva, hogy minden, amim van, arra való, hogy szolgáljak vele azoknak, akik szükséget szenvednek. Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Ugye nagyon röviden felidéz egy ószövetségi proféciát, amelynek a gondolata az, hogy Krisztus nem maradt a mennyben, és ahogyan a Filippi levélben fogalmaz ezt az apostol, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem tekintette valami olyannak, amit meg kell ragadni, és meg kell tartani a magának minden áron, mert az az övé, hanem így folytatja tovább, hanem önmagát megüresítette, és szolgai formát vett fel. Ott hagyta az isteni létformát, letette a maga isteni létformáját, isteni hatalmát, és vállalta azt, hogy emberré lesz, szolgai formát vesz fel, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember,

Amikor emberré lett, akkor naponként megalázta magát, és naponként követte az Isten tervét az életében. Megint csak Pál apostol megfogalmazását idézve, ő gazdag lévén szegénnyé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, hogy mi életet nyerjünk. És ebben egészen a kereszt halálig ment el. Ebben egészen odáig ment el, hogy neki volt igazsága, nekünk nem volt igazságunk. Nekünk volt halálos ítéletünk, ő neki volt élete. És odaadta az ő életét, és helyettünk elviselte a halálos ítéletet, a bűnnek a büntetését, azért, hogy a miénk lehessen az élethez való jog, hogy életünk lehessen, hogy ismét örök élet reménységével élhessünk ezen a földön. Tehát ez az a példa, amit az apostol elénk állít, amikor ennek a mértékéről gondolkozunk, hogy meddig kell az embernek gyakorolni a szolgálatot, meddig tartozik a másiknak, hogy segítsen abban, amiben képes segíteni. Akkor Jézus Krisztus életpéldája a minta, a példa előttünk, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, aki nem tudta elviselni azt, hogy ő a mennyben az angyalok dicséretei között ott maradjon, és közben elnézze azt, hogy mi rajtunk segíthetne. Igaz, hogy szenvedés, igaz, hogy kegyetlen küzdelmeken keresztül, nem tudta elviselni a gondolatot, hogy ő nyugodtan legyen a mennyben, miközben szükséget látunk, és segítségre szorulunk. Ő vállalta a gyalázatot, vállalta a kárhoztatást, a kárhozat halálát azért, hogy az embernek élete lehessen. És ez válaszol arra, hogy meddig. Hogy meddig kell elmenni ebben a magatartásban, hol van a határa ennek a magatartásnak. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Erre a versre majd vissza fogok térni később, amikor a 13. versről fogok beszélni, hogy hogyan is lehet az embernek reménysége, és hogyan nyerhet vigasztalást. De most mennék tovább, mi a célja az Istennek, mit akar kimunkálni a keresztény közösségben. Azt mondja az 5. verstől a 7. versig, a békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Azt mondja itt az apostol, hogy én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy az Isten, aki a békességes tűrésnek, azaz álhatatosságnak és a vigasztalásnak Istene, az Isten munkája ki bennetek, az Isten adja meg nektek, hogy ugyanaz a lelkület, ugyanaz az indulat legyen bennetek. Az itt szereplő kifejezés az azt jelenti, hogy ugyanaz a törekvés, ugyanaz az egy cél felé törekvés legyen bennetek egymás iránt a Krisztus Jézus szerint. Tehát ahogyan Krisztus gondolkozott, ahogyan nem magának kedveskedett, ahogyan azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem azért jöttem, hogy én szolgáljak, és adjam az életemet váltságul sokakért. Hogy ugyanez a célirányos törekvés, hogy mindabban, amit az Istentől nyertem, én szolgálni akarok azoknak, akiknek szükségük van erre a szolgálatra. Ugye ezt hadd hangsúlyozzam ki, hogy nem arról van szó, hogy rátukmálni a másikra mindenáron magamat, akár kell neki, akár nem kell. Hanem arról van szó, hogy képes valamire, a másiknak hiányzik ez az életéből, és szükségben van, és ez a szükség napvilágra jött. Látható az ő gyengesége, az ő erétlensége. Tehát, és nem is olyanban, ami nincs. Olyat adni úgysem tud az ember, amivel nem rendelkezik. Csak azt tudja átadni, amivel rendelkezik. De hogy azzal a gondolkozással élni, hogy amivel rendelkezem, azért felelős vagyok, hogy azt nem magamnak tartogassam meg, hanem adjam azoknak, akiknek arra van szükségük, pontosan arra van szükségük. Hogy ebben a gondolkodásban egység alakuljon ki. Milyen az a közösség, milyen azon a helyen lenni, ahol minden ember azzal a gondolkozással van, hogy én azt szeretném, hogy te érezd jól magad az én társaságomban. Én azt szeretném, hogy te neked kellemes érzésed legyen.
Milyenné válik az a közösség, ahol nem egy-egy ember gondolkozik így, hanem mindenki egységesen ugyanezzel a céllal éli az életét, hogy én úgy gondolkozom magamról, hogy nem arra vagyok, hogy engem kiszolgáljanak, hanem arra vagyok, hogy én szolgáljak mindebben, mindabban, amiben képes vagyok, amiben képesített lettem, hogy szolgáljak. Hát azt hiszem, hogy nem nehéz beleképzelni magunkat, illetve lehet, hogy nagyon nehéz beleképzelni magunkat, mert nem nagyon találkozunk ilyennel, de ezért valahol talán el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet egy ilyen közegben, egy ilyen légkörben élni. És én azt hiszem, hogy ha egy kicsit belegondolunk, akkor kimondhatjuk, hogy valahol minden ember a lelke mélyén erre vágyik. Hogy egy olyan harmonikus környezet, ahol az ember ad és kap, ahol kölcsönös, ahol nem csak ő van úgy, hogy szeretnék segíteni, hanem ő is kap segítséget mindabban, amiben ő gyenge, és amiben megnyilvánul a gyengesége, amiben láthatóvá vált a gyengesége. Hát egy ilyen közösségben élni az egészen más dolog, mint amit ebben a világban tapasztalunk. Nem egy ember azt mondja, hogy ő azért nem neveli a gyermekét arra, hogy adjon, mert akkor ki fogják használni, akkor nem fog boldogulni az életben. És van benne igazság, mert nagyon könnyen visszaélnek az emberek, hogyha valaki szolgálatkész, akkor arra rátesznek még egy lapáttal, hogy vigye el azt is, mert hát szolgálatkész. Viszont mégis azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy meghitt emberi kapcsolatok, valódi békességes közösség, szeretett közösség csak ennek a gondolkozásnak a hátterén tud létrejönni. Tehát azt mondja az apostol, hogy az Isten adja meg néktek, az Isten munkája ki bennetek ezt a gondolkozásmódot, hogy ugyanez a gondolkozásmód, ugyanez a célirányos gondolkozás, ami Krisztusban volt, az legyen a gyülekezet tagjaiban, az legyen minden ember szívében, és ennek lesz a végeredménye, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyát. Ez fog elvezetni oda, hogy az Isten tiszteletében egyesülni tudnak emberek. Ez fog elvezetni oda, hogy a nézeteltérések, azok nem fogják elválasztani őket egymástól, azért, mert másképpen lát egy kérdésben, hanem egy cél vezérli az életében, hogy szolgáljon, ahogyan az Isten szolgált, ahogyan Krisztus szolgált, ahogyan az Isten adja az életet, és ebben ki tud alakulni az egység, és ebben létre tud jönni az a szeretett közösség, amiért Jézus imádkozott a főpapi imádságában, János Evangélium a 17. fejezetének a feljegyzésében, hogy egyek legyenek, mint mi egyek vagyunk, én és te, mennyei atyám. Mi kell ehhez, ezt mondja ki a 7. vers, azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez a fajta gondolkozásmód, ez a szolgálat, ez a szolgálatkész gondolkozásmód, ez onnan indul ki, hogy az ember befogadja a másikat. Amíg nem fogadta be a másikat, addig nem kezdett el szolgálni a másiknak. Egészen más dolog, hogy nem banális a dolog, odaadja a pohár vizet mind a kettő. Csak az egyik elzárja a szívét a másiktól, a másik pedig befogadta a másikat. Mit gondolunk, vajon meg fogja érezni a különbséget az ember? Nagyon. Persze vannak különböző érzékenységgel rendelkező emberek, vannak, akik az ajtón kívülről megérzik, van, aki csak a közvetlen közelben érzi meg, de hogy meg fogja érezni, hogy befogadta, vagy a szívét elzárta tőle, ez biztos. A szolgálat alapja tehát, hogy fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus befogadott minket az Isten dicsőségére. Ugye itt az apostol a kereszténynek a személyes tapasztalatára épít. Arra, ami az alapja a gyülekezethez tartozásnak, arra az alapra, amelynek a lényege ez, hogy az ember átéli, hogy milyen az, amikor az Isten kegyelmez neki. Milyen az, amikor az Isten befogadja az embert, és ezért joggal hivatkozik vissza, és mondja ezt az apostol a gyülekezet tagjainak, hogy ti fogadjátok be egymást úgy, ahogyan a Krisztus befogadott minket. Mindenki tapasztalatból tudja a gyülekezetben, feltéve, hogy megtérésre alapul a gyülekezeti tagság, mindenki tapasztalatból tudja, hogy mit jelent átélni azt, hogy én elveszett voltam, az Isten ítélete alatt állt az életem, és az Isten könyörült rajtam és lehajolt hozzám. Ha valaki ezt átélte,
akkor saját magától tudja, belülről tudja, hogy mit jelent az apostolnak ez a felszólítása, hogy fogadjátok be egymást, amiként a Krisztus befogadott minket. Úgy fogadjátok el egymást, úgy fogadjátok be egymást, ahogyan a Krisztus fogadott be minket, vagy titeket. De azért a Biblia alapján ezt meg lehet fogalmazni szavakkal is, de igazán ezt akkor fogja megismerni egy ember, amikor a kegyelmet tapasztalta. Tehát ezt tantételként el lehet mondani, ezt meg lehet fogalmazni szavakkal, de ha valaki belülről nem élte át, hogy mit jelent az, hogy az Isten könyörült rajta, akkor annak az embernek ezek a szavak még nem hordoznak különösebb tartalmat. Nem lesz ott az igazi tartalma. De mit is jelent ez a gondolat, hogy úgy fogadjuk be egymást, ahogyan a Krisztus befogadott minket? Ugye a római levél ezt a gondolatot megfogalmazta az 5. fejezetben. Krisztus nem a jókért halt meg, nem az igazakért halt meg, nem akkor halt meg, amikor már igényelték, hanem Krisztus a gonoszokért halt meg a maga idejében. Krisztus volt az, aki kezdeményezte a megoldást. Krisztus volt az, aki kezdeményezte, hogy legyen lehetősége az embernek bűnbocsánatot kapni, és az ítélet alól kiszabadulni, és nem az ember könyörgött a megoldásért. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus megöletette világ alapítása óta. Úgy teremtette meg a világot Jézus Krisztus, hogy tudta, hogy az ember föl fog majd lázadni, és tudta, hogy szüksége lesz az embernek arra, hogy a saját életét adja, hogy megváltsa az emberiséget. Így teremtett meg bennünket, és amikor bekövetkezett, akkor vállalta, hogy az ember helyettese lesz, akkor elkötelezte magát, hogy igen, biztosít még egy esélyt az ember számára. Itt még az ember sehol nem volt, itt még az ember lázadt ellene, itt még az ember nem akarta beismerni, hogy mit tett, hogy áthágta az Isten szavát. Szó sincs arról, hogy az ember kereste volna az Istent ezzel, és könyörgött volna megoldásért. Az Isten volt az, aki kezdeményezte, hogy legyen megoldás az ember számára. Az Isten volt az, aki megkereste az embert, a lázadó embert. És az Isten volt az, aki felajánlotta a megbocsátást. Ugye azt mondja a Római Levél 5. fejezete, hogy ahogyan Ádámnak a vétke minden emberre elhatott, ugyanígy Krisztusnak az áldozata, Krisztusnak az igazsága minden emberre elhatott. Minden ember kegyelem időt kapott az Istentől, az emberiség ma is még pillanatnyilag a kegyelem idejét éli, és ez megint csak ahhoz tartozik, hogy ahogyan Krisztus befogadott minket. Az Isten már akkor adta a kegyelmét, már akkor kegyelem szerint bánt velünk, és nem érdemek szerint, nem a bűneink szerint, amikor mi még lázadtunk ellene. Amikor még mi ilyeneket mondtunk, hogy ha az Isten volna, akkor ez nem történne meg. Hát milyen Isten az ilyen Isten? Amikor mi ilyeneket mondunk, amikor mi ilyeneket tettünk, az Isten már akkor könyörült rajtunk. És amikor egy ember elfogadja, hogy az Isten kegyelme által él, amikor a kinyújtott békejobbot, amit az Isten nyújtott ki, amit az Isten kezdeményezett, amit az Isten kínált fel az ember számára, amikor a kinyújtott békejobbot végre valahára egy ember hajlandó megragadni és elfogadni. Ezért is az Istennek kell küzdeni. Ez Isten keresi meg az embert, ez Isten tárja fel előtte a szeretetét. Amikor végre elfogadja, akkor az Isten nem úgy bocsát meg, mint mi emberek szoktunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek ám. Hanem újra és újra emlékeztetlek, és azt mondom, hogy hát még várjunk, még nem vagyok benne biztos, hogy te igazán meggondoltad magad, te igazán más emberré lettél. Azt olvassuk, hogy az Isten, amikor mi elfogadjuk Krisztust helyettes áldozatunként, akkor megnyitja az utat az ő kegyelmi trónjához. Az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk. Nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát, és így az ő segítségében részesít bennünket. És amikor mi végre hajlandóak vagyunk lemondani a lázadásról, és megbékélünk ő vele, amikor békességben vagyunk ő vele, akkor az Istenhez szabad bejárásunk van, mint fiak kérhetünk ő tőle. És ugyan tény, hogy a bűneink feljegyezve vannak, és majd az ítéletben törli el őket az Isten, de nem a bűneink szerint bánik velünk az Isten, hanem mint gyermekekkel bánik.
nem újra és újra a fejünkre olvassa, nem távolságot tart tőlünk, hanem magáévá fogadja Jeruzsálemet, ahogy egy jó szövetség ige fogalmaz, méghozzá, mint tűzből kikapott üszögöt fogadja magáévá. Azt, aki undorító, aki, most ha ilyen nagyon naturalisztikus képekkel akarok élni, büdös, koszos, és nem túl szeretetlenéltó. Igen, ilyeneket fogadott be az Isten. És így fogadta be az Isten. Azért, hogy megmossa, megtisztítsa, kihozza a sárból, megint egy ószövetségi zsoltárral élve, és a főemberek közé ültesse be. Tehát amikor erről gondolkozunk, hogy fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére, akkor ezeket a gondolatokat elmondhatjuk, felidézhetjük, hogy az Isten feltétel nélkül fogadott be bennünket, hogy az Isten kezdeményezte a befogadást, hogy az Isten nem érdemek szerint, hanem kegyelem szerint bánik az emberrel, hogy az Isten úgy bocsát meg, hogy közben nem emlékezteti újra és újra az embert, hogy azért nem felejtettük el, hogy ki voltál. De igazán ereje abban a gyülekezetben van ennek a felszólításnak, amely gyülekezet tagságát olyan emberek alkotják, akik saját tapasztalatokon keresztül tudják, hogy mit jelent az, hogy az Isten szereti őket. Akik ezt nem tantételként tudják a Bibliából, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hanem akik átélték azt a tapasztalatot, hogy az Isten hozzám méltatlan emberhez lehajolt, nekem megbocsátott, és velem nem bánt úgy, ahogy megérdemelném, hanem kegyelem szerint bánt velem. Aki ezt átélte, az belülről tudja, hogy mi a különbség a között, hogy befogadom, és a között, hogy csak elfogadom. Hogy elviselem, hogy nem háborúzok vele. Nagyon nagy különbség van még e között is. Hogy a javát akarom a másiknak, mert a szívem befogadtam őt, vagy pedig adok neki valamit, de a szívem zárva van előtte. Nagyon nagy különbség van ezek között. Tehát röviden az apostolnak az utolsó érve a gyülekezet számára. Annak a gyülekezetnek, amelyek a békéjét feldúlta az, hogy evés, ivás és ünnepnapok megünneplése dolgában voltak, akik másként gondolkoztak, másként láttak. Ennek a gyülekezetnek az utolsó érve az volt az apostolnak, hogy az Isten szolgálatra hívott el bennünket, hogy kövessük Jézus Krisztus életpéldáját, és úgy szolgáljunk, ahogyan Krisztus szolgált, úgy gondolkozunk, ahogyan Krisztus gondolkozott, hogy ő mindazzal, amilyen van, szolgál azoknak, akiknek szükségletük van, akik segítségére szorulnak. És erre Krisztus példája alapján kéri a gyülekezetet, és ennek az alapja, ennek a szolgálatnak az alapja, az a szeretet, az a szeretetbefogadás, ami a kegyelem elnyerésében nyilatkozott meg, amikor az Isten nem bűneink szerint, hanem a kegyelme szerint bánt velünk. Ezután az apostol újra rátér arra a gondolatra, ami szintén megosztó volt a korai kereszténység történelmében, ez pedig a pogányok és a zsidók elhívásának a kérdése. A 8. verstől a 12. versig újra ugyanez a gondolat kerül elő, nem csak, hogy személy szerint fogadott be az Isten minden egyes embert a kegyelembe, és jött létre szeretett kapcsolat mindazok között és az Isten között, akik megragadták a kegyelmet az Istentől, hanem az Isten befogadta egyaránt a zsidót és a pogányt is. És ezt előre kijelentette, hogy nincs ilyen, hogy csak az egyik nép és más nép nem, hanem övé az egész földön, minden nemzetet be akar fogadni. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgálja lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. Igen, Jézus Krisztus a zsidóság körében született meg, a körülmetélkedésnek a szolgája lett azért, hogy így az Isten igazsága elérhetővé váljon az ember számára, hogy az Isten lénye, az Isten igazsága szemlélhetővé, láthatóvá váljon, kendőzés nélkülivé váljon, és megerősítse mindazokat az ígéreteket, amiket az Isten adott az ószövetségi zsidó népnek, az atyáknak. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik az Istent. De az, hogy az Isten a zsidó népet kiválasztotta és ígéreteket adott, az nem azt jelentette, hogy a pogányokat
azokat kizárta volna a vele való közösség lehetőségéből. Az volt a terve, hogy a zsidó népen keresztül hívja meg az üdvösségre a pogányokat, a pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, és innentől kezdve ószövetségi idézeteket olvashatunk. Annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. Aztán egy újabb idézet. Örüljetek, pogányok, az ő népével együtt. Ugyanarra az örömre van oka a pogány népeknek, tehát a zsidó népeken kívüli népeknek. Semmi pejoratív jelentése nincs a pogánynak, ezt ne felejtsük el. Aztán ezt mondja, dicsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. És ezt mondja Ézsaiás, lészen a Jesszének gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. Jézus Krisztusban az Isten befogadta mind a zsidót, mind a pogányt, mert ahogy a harmadik fejezetben fogalmazott az apostol, mindnyájan vétkeztek, mindnyájan szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, és mindnyájan elnyerték a kegyelmet Jézus Krisztusban. Mindnyájan megigazítatnak a Jézus Krisztusban. És a befejező verset szeretném felolvasni. Ezzel zárja az apostol, egy áldás kívánással zárja az apostol a levélnek tulajdonképpen a lényegi tartalmi részét, tehát a kifejtett gondolatokat most lezárja az apostol. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. De azt ígértem, hogy ennél a versnél vissza fogok térni az ötödik versre is, hogy hogyan jön létre, bocsánat, negyedik versre, hogy hogyan jön létre a reménység. Ugye itt, ahogyan kezdi az apostol, hogy a reménységnek Istene. Az Isten szerzi a reménységet, az Isten alapozza meg a reménységet az ember életében. Ő adott reménységet a pogányoknak, ő adott ígéreteket a zsidóknak, ő fogadott be minden embert a Jézus Krisztusban, és ajánlotta fel a kegyelmet, és így szerzett a reménységnek alapot. Azt mondja, melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Ahhoz tehát, hogy az embernek az életében legyen reménység, megalapozott reménység, ahhoz az apostol egyrészt azt mondja ki, hogy tanulnunk kell a régi írásokból. Tanulnunk kell az Isten lényét, az Isten eljárási módját, tanulnunk kell azt, hogy az Isten hogyan viszonyul az emberhez, mert a mi tanulságunkra irattak meg, és legfőképpen két dolgot kell megtanulnunk. Az egyik, hogy álhatatosságra van szükségünk. Ahhoz, hogy az ember életében megalapozott reménység legyen, ahhoz nem szalmalánk fellobbanásokra van szükség, nem arra van szükség, hogy érzelmek szerint az ember hol lángoljon, hol meg közömbös legyen az Isten iránt, hanem kitartó közeledésre van szükség az Istenhez. Folyamatos, állandó, egyenletes, nem változékony, kitartó közeledése. Annak az embernek lesz tehát megalapozott reménysége, aki nem hullámvasútként éli meg a hitéletét, hogy hol közeledik az Istenhez, hol meg távol van az Istentől, hanem aki napról napra, lépésről lépésre halad ebben előre, aki állhatatos ebben. Úgy is mondja ez a kifejezés, ugye ezt az ötödik fejezet kapcsán már említettem, hogy alatta marad a tehernek. Ezt jelenti állhatatosnak lenni az életben, alatta maradni a tehernek, hordozni a terheket, szabályszerű küzdelemmel hordozni a terheket, ami azt jelenti, hogy az Isten gondviselésére bízom a megoldást, és nem a saját elképzelésem szerint, a saját eszem szerint hozok létre megoldásokat, és teszem ezzel nehezebbé a helyzetemet, tegyük hozzá nyugodtan. Tehát az egyik, amit meg kell tanulnunk a régi korok hívőitől, a bibliai történetekből, az, hogy a hitnek álhatatosságra van szüksége. Kitartó hitre van szükségünk, álhatatos hitre van szükségünk, hogy megalapozott legyen a reménység az életünkben. A másik, hogy el kell fogadnunk az Istentől a helyreigazítást is, és a bátorítást is.
Így mondja, hogy az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Itt a vigasztalás szó helyén a paraklészisz kifejezés szerepel. Ez a kifejezés már előkerült a 12. fejezet az első versében, amikor úgy fogalmazta, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai. Itt ugye vigasztalásnak fordította le ez a szó, azt jelenti, hogy vigasztalás és kérlelés. Tehát ahhoz, hogy az embernek reménysége legyen, ahhoz az Isten beszédének a helyére kell kerülni az ember életében. Az egyik helye az a vigasztalás. Hogy az ember reménységet, bátorságot, bizalmat merítsen az Isten ígéreteiből, az Isten lényéből, hogy az Isten erkölcsi lénye garancia a megoldásra. Az Isten lénye, aki a szeretet, aminek a lényege a szeretet, ez a garancia arra, hogy az Istenben megbízhat az ember, mert bizalomra méltó lény. Mert nem fog visszaélni az ember kiszolgáltatottságával, mert nem fog hatalmaskodni az emberen, hanem az embernek jót akar, az embernek a javát akarja az Isten. Az Isten ezért ígéreteket adott, az Isten ezért feltárja maga erkölcsi lényét az írásokban, és az Isten beszédének az a feladata, hogy mi megismerjük a beszédén keresztül az Istent, mi megismerjük azt az Istent, akinek a megismerése egyenértékű az örök élettel. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, mondta Jézus Krisztus. Tehát helyére kell kerüljön az írás ebből a szempontból, hogy kicsoda az Isten, azt én ne a magam kútfejéből merítsem, ne azt mondjam, hogy én úgy gondolom, hogy ilyen, hanem mondjam azt, hogy az Isten adott magáról kinyilatkoztatást, és én ezt tanulmányozom. Én ebben keresem, hogy kicsoda az Isten, és mit üzent számunkra. A másik, hogy az Isten lényéből ne csak a bátorító, ne csak a vigasztaló, az Isten szavából ne csak a vigasztaló dolgokat fogadjuk el, hanem fogadjuk el az Isten bensőséges kérleléseit is. Mondhatnám így is, hogy az Istennek az intését, vagy az Istennek a feddését is. Amikor az Isten az ő beszédével utat akar mutatni az embernek, amikor helyre akarja igazítani, célirányosan útba akarja igazítani az embert. Annak az embernek lehet tehát megalapozott reménysége, aki az Istent az életében álhatatosan keresi, akinek az életében ez nem ilyen fellángolásszerű, hanem kitartó, folyamatos, és a folyamatosságra pedig abban van szükség, hogy amit megértettem, amit megismertem az Istenből, abban elkezdjem gyakorolni, abban követőjévé legyek az Istennek. Hogy amire az Isten kér, arra én hallgassak. Abban én lépésről lépésre haladjak előre, hogy az engedelmesség útján járjak. Hiszen ez az Isten célja, hogy az ember engedelmességét helyreállítsa. Az az ember tud tehát bízni, annak az embernek lehet megalapozott reménysége, aki tanulja az Istenben való bizalmat a Szentírás segítségével, és aki ezt kitartóan teszi, aki ebben előre halad, aki tanulja, hogy kicsoda az Isten, és aki tanulja, hogy mit tanít az Isten, mit akar az Isten az embertől, mit tanít az emberi életről az Isten. Ekkor az emberben meg tud születni a reménység, és a 13. verset szeretném most kiemelni, Pál apostol áldás kívánása viszont egy érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet. A reménységnek Istene, tehát az az Isten, aki a reménységnek alapot szerez, az ő beszédével, az ő ajándékaival. A reménységnek Istene, töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ugye az ember hitáltal békességet nyerhet az Istenben, meg tudja ragadni az Isten ígéreteit, de ez különböző intenzitású lehet. Jönnek nehézségek, jönnek megpróbáltatások, amikor, hogy így mondjam, nehéz átélni azt az örömöt és azt a békességet, amit a megpróbáltatásokon kívül élvez az ember. Pál apostol kívánsága az, hogy az ember ne csak akkor élje át az örömöt, az Istennel való békességet, az Istenben való elrejtettséget, amikor nincs megpróbáltatás az életében. Amikor előtte van, vagy már túl van rajta. Mert olyankor, hogy így mondjam, olyankor nem nehéz. Olyankor nem nehéz örülni,
olyankor nem nehéz átélni a békességet. De az embernek arra van szüksége, és a hit ebből a szempontból hatalmas nagy dolog, hogy arra képesíti az embert, hogy miközben szenved, tapasztaljon erőt, békességet és örömet. Tehát a kereszténység, az Istenbe vetett bizalom azért nagy dolog, mert képesíti az embert szenvedni és közben örömteli életet élni. Képesíti arra, hogy eleget tegyen a kötelességeinek, és közben ne fásuljon bele, ne fáradjon bele, hanem mindezt örömmel tudja megtenni. De ha megnézzük Pál apostolnak a megfogalmazását, akkor az is kiderül, hogy ezt az örömöt és ezt a békességet, ezt nem az ember hozza létre magában. Az ember azt tudja megtenni, hogy tanul, azt tudja megtenni, hogy kifejezi a bizalmát az Isten iránt, de az az áldás, az a reménység Istenétől jön, hogy a hívésben tud örülni és békességben lenni. Ja, hát hívjam fel erre a kis kifejezésre a figyelmünket, hogy hívésben. Mondhatta volna azt az apostol, hogy töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben. De itt nem ezt mondja a görög szövegben sem, hanem azt mondja, hogy a hívésben a hinni igének az igei alakját használja, és nem a főnévi alakját. Mi lehet a jelentősége ennek? Hogy nem úgy általában mondja azt, hogy legyen öröm a mi hitünkben, hanem akkor, amikor a hitet gyakorolni kell. Akkor, amikor nincs békesség és nincsen öröm a külső körülményekben. Amikor az ember nem látja a megoldást, mert hinni akkor kell, amikor nem látja. Hinni akkor kell, amikor nincsen ott. Amikor szükségben van. És amikor az ember benne van a háborúságban, benne van a küzdelemben, benne van a megpróbáltatásban, Pál apostol áldás kívánása azt fejezi ki, hogy az Isten meg tudja adni az embernek, hogy már akkor örüljön, és akkor békességben legyen, amikor még nem oldódott meg a problémája. Amikor még az a probléma akut, amikor ott van, amikor fáj, az Isten akkor szeretne megajándékozni örömmel és békességgel. Ehhez az embernek a bizalmára szükség van. De ez a bizalomból nem automatikusan következik. Nem az ember hozza létre, így értem ezt. A bizalomból következni fog, de ez az Isten ajándéka. Tehát az embernek nem azt kell kicsiholni a magából, hogy ő örüljön és békességes legyen, mert ezzel az Isten tölti be az ember szívét. Hanem azt kell megharcolnia, hogy minden körülmények között higgyen. Ezt kell megharcolnia. Amikor az ember bízik, az Istenben, akkor az Isten meg akarja ajándékozni, hogy a nehézség és a megpróbáltatás, a baj közepette örömöt és békességet találjon ő benne, elrejtettséget találjon ő benne. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy az ember a hit leckéiben eljusson oda, hogy a bizalmát kifejezi az Isten iránt, és ne csak úgy higgyen, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben, hanem higgyen szilárd meggyőződéssel, és előre hálát adjon az Istennek a megoldásért. De még egyszer hadd hangsúlyozzam ki. Az ember ennél tovább nem tud menni. Békességet teremteni magában, örömöt csiholni magából, amikor nincsen öröme, ez képmutatás lenne. Ezzel az Isten ajándékozza meg az embert. Akkor tudja megajándékozni, amikor az ember álhatatos, álhatatosan keresi őt, és amikor elfogadja az Isten beszédét. Akár vigasztalásként, akár intésként, akár helyreigazításként, feddésként is. Amikor egy ember ezt teszi, akkor az Isten meg akarja ajándékozni. Egy olyan ajándékkal, ami az élet terhei hordozásában hatalmas nagy ajándék. Örülni és békességet átélni, a Szentléleknek az erejét tapasztalni a hívés közben, a megpróbáltatások között. Ez az apostol részéről egy áldás kívánás. Azt kívánja, hogy mindez történjen meg a hívő emberek életében. Én is ezzel hadd fejezzem be ezt az előadást, mert végére értünk a ma esti előadásnak. Én kívánom, hogy mindazok, akik itt jelen vannak, azok a hitnek ezt a részét is tapasztalhassák meg. Nem csak azt a részét, hogy tudom, hogy az Isten van, és hitvallást teszek róla,
Nem csak azt a részét, hogy bízom benne, hogy fog segíteni, és majd örülhetek akkor, amikor már megoldódott a problémám, hanem a hitnek azt az örömét és azt a békességét, amely képesíti az embert arra, hogy a nehézségben, a megpróbáltatásban is megmaradjon a bizalom, a reménység és az öröm. Ez az Isten ajándéka. Ezzel az Isten ajándékozza meg az embert, hogyha az ember tud erről, hogy ilyen van, és hogyha az ember kész elfogadni ezt az ajándékot az Istentől.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok szokás szerint néhány szót. Kedves gyerekek, tudjátok, hogy mindig egy Biblia szöveget tanulunk, és ma ezt fogjuk tanulni, adjatok, néktek is adatik. Ezt maga Jézus mondta. És mit gondoltok, miről szól ez? Hogy aki Jézusnak a tanítványa, aki Jézust akarja követni, az nagyon szeret adni. Én nem tudom, hogy ti szerettek-e adni. Sok gyereket ismerek, aki inkább mindig azt nézi, hogy mi a másiké, és azt szeretné megkapni. És mindig kéri csak a anyukáját, apukáját, de én azt szeretném, ami a másiké. De kipróbáltátok már, hogy valami nektek nagyon kedves, és szívesen odaadnátok másnak? Szerettek adni? Mennyit szoktatok adni? Jézus azt mondja, hogy már kicsi gyerekkortól tanuljuk meg, hogy szívesen adunk. Mert aki szívesen ad, még azt is, ami neki kedves a másiknak, arról a Jóisten gondoskodni fog, és mikor neki szüksége van, mindig fog neki adni. Egy rövid kis bibliai történetet elevenítek föl nektek, még a régi időkben, amikor Illés próféta élt, nagy éhínség volt Izraelben. El tudjátok képzelni, milyen az, amikor 3,5 évig nem esik az eső nehezen. Ugye minden elfogy, a víz, az élelem, és Illés próféta elment Szareptába, az már Izrael határvidéke, és ott már nem az egyisten hívők éltek, hanem úgynevezett pogányok éltek, akik sok istent imádtak. És míg a proféta odaért arra a vidékre, akkor egy özvegy asszonyt látott a helység határában, aki fát szedegetett. És mondta neki, hogy hozz nekem egy kevés vizet, kérlek, valamilyen edénybe. Látjátok, csak úgy mondta, hogy kevés vizet. Mi olyan természetesnek tartjuk, hogy annyi vizet iszunk, amennyi jól esik. De látjátok, sok helyen, ahol éhínség van, szárazság van, nem is kérhetett a proféta más, csak egy kevés vizet, az is nagy kincs. És az asszonynak biztos, hogy nagyon kevés vize volt, mégis azonnal megfordult, hogy hozzon. De a proféta még utána szólt, kérlek, hozz egy falat kenyeret is a kezedben. Látjátok, nem is egy szelet kenyeret kér, csak egy falat kenyeret. Mert mikor éhínség van, az is nagy kincs. El se tudjuk a Jóistennek eléggé megköszönni, hogy annyit ehetünk, amennyi jól esik, és mindenki jól lakhat. Nem minden gyerek van így a világon. És ezért okunk van hálára is, adjunk mindig szívesen annak, akinek kevesebb van. És utána úgy olvassuk, hogy akkor az asszony szegény megszólalt, és azt mondta, hát elindultam, hogy vizet hozzak neked. De hát most nehéz dolgot kértél, hogy egy falat kenyeret. Azt mondta, egy marok lisztecském van otthon. És tudjátok, mennyi egy marok liszt? Az nem sok. Azt mondta, meg egy nagyon kicsi olaj a korsó fenekén, és abból még sütök egy pogácsát, hogy a fiam meg én, mert ketten vagyunk a házba, mi azt még megesszük utoljára, és aztán meghalunk. Utána nincs több élelem, rászánjuk magunkat, hogy éhen halunk. És akkor a proféta azt mondta neki, hogy jó, tegyél úgy, ahogy mondtad, de először nekem hozz abból a pogácsából, abból a kicsiből, ami a maroknyi lisztből készül. És azt ígéri neked az Izrael Istene, hogy amíg csak az éhínség tart, nem fog kifogyni a korsódból az olaj, és a vékádból a liszt. Hát ez az asszony biztos hallott már Izrael Istenéről is. Annak ellenére, hogy Izrael határvidékén élt, bízott benne. És megtennétek-e, amikor csak ennyi ennivaló van, hogy akkor először annak az idegennek adsz? És bíznál annyira a Jóistenben, hogy te adsz, akkor neked is adni fog? Ez az asszony bízott benne. Megsütötte a pogácsát, és mielőtt ez az utolsó, nagyon értékes falatból ő és a fia evett volna, elvitte a prófétának, elvitte egy pogácsát. És mit tapasztalt utána? Ő adott, és neki is adatott. A Jóisten vigyázott rá, megszaporította a lisztjét, az olaját, és amit csak az éhínség tartott, neki és a családjának mindig volt, és még a prófétáról is tudott gondoskodni, hogy mindegyiküknek volt mit enni és inni. Nagyon egyszerű étel, de volt ez az egyszerű pogácsájuk, és nem haltak éhen. Hát kérlek, akkor jegyezzétek meg, hogy az Úr Jézus mire tanított minket. Adjatok, néktek is adatik. Gondolkozzatok, hogy kinek, mikor, mit adhattok. És próbáljátok ki magatokat, hogy szívesen adtok-e azt is, ami kedves a szíveteknek. És bíztok-e benne, hogy a Jóisten, aki ad, annak mindig szívesen ad. És remélem, hogy olyan felnőtté fogtok nőni, aki mindig szívesen ad a másiknak. És tapasztalni fogjátok, hogy akkor a Jóisten ad nektek is, és gondoskodik rólatok is. Mehettek szépen a helyetekre.
Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Jeremiás próféta könyve 33. fejezetéből. Jeremiás próféta könyve 33. fejezetéből a második és a harmadik verset olvasom. Tehát Jeremiás próféta könyve 33. fejezetéből a második és a harmadik verset. Ezt mondja az Úr, aki megteszi, az Úr, aki megvalósítja, hogy megerősítse azt, az Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Azt hiszem, egyetértünk benne, hogy a Bibliában ez egy rendkívül szép és csodálatos bátorítás. Ugye a második versben bemutatkozik Isten, ezt mondja az Úr, és még megerősíti, hogy az ő ígérete biztos, mert így mondja, az Úr mondja, aki megteszi, aki megvalósítja, aki megerősíti a beteljesítéssel az ő szavát. Tehát ilyen nyomatékkal adja ezt a nagy ígéretet, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Kedves gyülekezet, sok ember vergődik egy életen át abban, hogy Isten tényleg létezik. Még hívő emberek is, akik megismerik a Biblia tanítását, és hát tényleg azt mondja, ez logikus, meg igaz, meg tetszik, meg a szívem vonzódik hozzá. Azért olyan kritikus élethelyzetekben van egy ilyen vívódás, hát tényleg valóság ez, de tényleg abszolút biztos valóság, hogy Isten létezik, és ő hozzá folyamodni lehet, és megsegít. És itt a Jóisten egy ilyen biztatást ad, hogy te erről abszolút bizonyosságot szerezhetsz. Mert azt mondja, tégy próbára engem, kiálts hozzám, és én megfelelek. Milyen ígéret ez? Hogyha hozzám kiáltasz, én bizonyságát adom, hogy hallom, amit mondasz, és válaszolok néked, megfelelek néked. De nyilván ez az imádságra buzdít, az imádságos kérésre. És én remélem, hogy akik itt jelen vagyunk, többen vannak, akik, vagy remélem talán a többség is, akinek már volt olyan tapasztalata, hogy Istenhez imádkozik, kiállt az Istenhez, segítséget kér, és az Isten válaszol. Úgy, ahogy Jézus megígérte, mikor a hegyi beszédben arról beszélt, hogy menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utánad, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. És ugye így fordítja a Biblián, megfizet néked nyilván, de így lenne helyesebb visszaadni, válaszol neked kézzel foghatóan, nyilvánvalóan. De van egy kérdésem, miért olyan ritkán? Mert nagyon sűrű ez a tapasztalatunk. De a Jóisten azt mondja, hogy ez csak ilyen ritka alkalmakkor teszi. Olyan nagy nyomatékkal ígéri, ő megteszi, ő megvalósítja, ő megerősíti az ígéretét, de csak kiálts hozzám, és én megfelelek. Szoktam mondani, hogy az imádság az nem önszugesszió, az imádság az nem egy ilyen kis lelki gyakorlat, az imádság az egy történés. Az imádság felmegy az Istenhez, és visszajön a válasz. Ha valódi imádság, akkor ez történik, felmegy a kérés Istenhez, és visszajön a válasz. Ugyanezt fel, kiálts hozzám, és megfelelek. És érdekes, ahogyan folytatja, nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ez arra utal, hogy amikor valaki igazi ima meghallgatásra szesül,

tényleg látom, valóság. Felment az ima, lejött a válasz, és az Isten olyan nagy dolgokra tanított, olyan megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudtam is. Most megértettem dolgokat, és ez a kincs örökre az enyém. Én most ugrásszerűen nőttem lelkileg, szellemileg, mert most valami hatalmas dolgokat megértettem azáltal, hogy az Isten nekem válaszolt. És a kérdés csak az, hogy ha vágyakozunk is erre, és az Isten ilyen határozottan ígéri, miért ritka tapasztalat ez az életünkben? Hát ha keresgéljük a választ, hogy miért, ugye akkor úgy végig fut a tekintetünk bibliai történetek során, és azt látjuk, hogy amikor Isten meghallgatott embereket, és tényleg ilyen nagy dolgokat, megfoghatatlanokat mutatott, óriási kinyilatkoztatásban is részesültek ezzel együtt, akkor az Isten mindig ilyeneket mondott, hogy a te hited megtartott téged. Ugye például egy csodálatos gyógyulásnál. Máskor azt mondta egy embernek, aki kérte tőle, legyen neked a hited szerint. Ugye? És amikor egy Ezékiás királynak az Isten a könyörgése után Ézsaiás profétától üzent, akkor azt mondta, láttam könnyeidet, hallottam imádságodat. Följött hozzám. És íme a válaszom, napjaidhoz 15 esztendőt adok. Ugye ezek az emberek nagy dolgokat, megfoghatatlanokat hallottak, és csodálatos dolgokat tapasztaltak az életükben. És mindegyiknél azt látjuk, hogy a hite miatt. De ellenkezőjét is tapasztaljuk, illetve találunk erre példákat a Bibliában. Ugye például egy nevezetes eset, ugye amikor az evangéliumokban olvassuk, hogy Jézus fölvitt 3 tanítványt a megdicsőülés hegyére, és elváltozott előttük, és egy különleges kinyilatkoztatásban volt részük, akkor jöttek lefelé a hegyről, néma csöndben mindenki megrendülve a hallottaktól és a tapasztaltaktól, rögtön látták, hogy valami zavar van a hegy lábánál, ott hagyták a többi tanítványt, és látták, hogy azok nagy vitában, versengésben vannak a farizeusokkal, az írástudókkal, és kiderült az ok, hogy egy szerencsétlen apa a borzasztó beteg, agyongyötört gyermekét odavitte, és mivel hallotta azt, hogy nem csak Jézus maga, de még tanítványa is gyógyítottak Jézus nevében, kérte őket, hogy gyógyítsák meg. És nem tudták meggyógyítani. A farizeusok és az írástudók rögtön elkezdték gúnyolni őket, de nem csak őket, hanem igyekeztek rögtön kihasználni az alkalmat, hogy a mesterüket csalónak állítsák be. És ennek a vetekedésnek a közepén ért oda Jézus. És ő nagyon gyorsan megoldotta a helyzetet, de itt is látjuk azt, hogy rákérdezett az apára, ugye megkérdezte az esetet, és akkor a könyörögve mondta az apa, ha tehetsz valamit, kérlek, légy segítségül nékünk. És érdekes neki is Jézus mit mondott, ha hiszed azt, minden lehetséges a hívőnek. És az apa megrendülten azt mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mintha azt mondta volna, hogy nem merem azt mondani, hogy hiszek, de teljes szívemből akarok hitni, és te légy segítségül az én hitetlenségemnek, mert hinni akarok. És Jézus ezt is elfogadta, és meggyógyította a gyermeket. De ami minket most legjobban érdekel, hogy utána megkérdezték tőle a tanítványok, hogy mi miért nem tudtuk, hogy egy démoni megszálltság alatt volt, egy démoni gyötrés alatt ez a gyerek. Mi miért nem tudtuk ezt megtenni? És a válasza Jézusnak úgy hangzott, a ti hitetlenségetek miatt. És ez egy nagy kérdés nekünk. Nem tudom, hogy már forgott-e a fejünkbe, de hogy mi az, hogyha hiszed, akkor megnyered. Ha nem tudod hinni, nem kapod meg. Sokszor olyan gondolatunk van, hogy ez olyan képzelő erő kérdése, hogy ha én egészen elhiszem, hogy meg lesz, akkor meg lesz. Ha nem hiszem el egészen, akkor nem lesz. És akkor sokszor valahogy úgy érezzük, hogy ez talán nem egészen igazságos feltétel a Jóistentől. Hogy hát most az egyik ember képes erre, hogy ő annyira beleéli magát, és hát ő elhiszi, hogy meg lesz. A másik ember ezt nem tudja megtenni, és az egyik megkapja, a másik nem kapja. Testvérem, szeretném ezt a kérdést tisztázni. A hit és a hitetlenség az nem ez, hogy elhiszed-e, hogy meg lesz, vagy nem hiszed, hogy meg lesz. Mélyebb gyökere van ennek a hitnek, vagy hitetlenségnek. És szeretnék visszatérni az előbbi példához, hogy ezt megmagyarázzam. Ha valaki jobban utána akar nézni, akkor olvassa el Ellen White Jézus élete című könyvében, a Szolgálatra készen című fejezetben, ahol leírja, hogy a tanítványok hitetlensége miben állt. Nem abban, hogy nem hitték el, hogy a gyerek meggyógyul, hozzá se fogtak volna hozzá, ha nem hiszik. Ők hitték, hogy ahogy máskor történt, most is meg fog történni, és a gyermek meggyógyul.

meggyógyul. Ha ők Jézus nevében kérik, az Istentől meggyógyul, és nem gyógyult meg. Miben állt a hitetlenségük? A Ellen White pontosan leírja, azt írja, hogy előzőleg Jézus szólt nekik a bekövetkező szenvedéseiről. És ők ezzel ellen a lelkükben háborogtak, zúgolódtak, tiltakoztak, nem értették, kételyek lepték meg őket. Aztán féltékenyé tette őket, hogy Jézus csak 3 tanítványt vitt magával, és őket ott hagyta. És ilyen féltékeny gondolatok is gyötörték őket. És ebben a lelki állapotban nem voltak alkalmasak arra, hogy az Isten meghallgathassa őket. Sötétség volt a lelkükben. Elméletileg elhitték, nem tartottak ott, hogy Jézust megtagadják, elméletileg elhitték, hogyha ők Jézus nevében Istentől kegyelmet kérnek, hogy a gyerek meggyógyuljon, meggyógyul, de a lelki állapotuk nem az igazi hitnek a lelki magatartása volt. És akkor most nevezzük néven, hogy mi az igazi hitnek a lelki magatartása. Ez egy nagyon egyszerű módon mondhatjuk el. Az igazi hit az Isten iránti helyes lelki magatartás. Ugye egy olyan titokzatos szó ez. És ha nagyon röviden akarjuk meghatározni, mi az Isten iránti helyes lelki magatartás, akkor így mondom. Teljesen tudatában vagyunk a magunk lelki szegénységének és tehetetlenségének, nem bízunk magunkban. De nagyon bízunk az Istenben, abszolút bizalmunk van a hatalmában és az erkölcsi jellemében is, és ezért rábízzuk magunkat. Teljes szívünkből rábízzuk magunkat. Amikor főiskolán tanítjuk ezt a tantárgyat, a bibliai etikát és azon belül a hitről, akkor szoktam egy képletbe fölírni a táblára. Mondom, ez a hitnek az egyszerű képlete. Nem bízom magamban, plusz abszolút bízom Istenben, egyenlő, rábízom magam. Ez a hitnek a lelki magatartása. De milyen érdekes, hogy ez a lelki magatartás milyen ritkán tisztul ki bennünk, olyan igazán. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni Máté evangélium a 17. fejezetéből. Ezt biztos mindjárt ismerjük, ezt az ígét, de nem tudom, hogy igazán elgondolkodtunk-e rajta, hogy milyen érdekes ez az íge, és milyen különös, amit mond. A Máté evangélium a 17. fejezetében éppen ezzel a történettel kapcsolatos, amikor ugye a tanítványok kérdezik, hogy miért nem tudtuk meggyógyítani, és Jézus azt válaszolja, hogy a hitetlenségetek miatt, és ugyanekkor mondja Jézus a következőket. A 20. verset nézzük. Tehát a 20. verset. Tehát Jézus felel nékik, és ezt mondja, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a müstármag, azt mondanátok a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ugye az ígéret második részét azt hiszem nem kell sokat magyaráznom, tudjuk, hogy nem szó szerint kell érteni, ami jelképesen. Azt mondja a Jóisten, ugye, hogy utána hozzá is tesz, hogy semmi se volna lehetetlen néktek, tehát mond valami abszolút lehetetlennek látszó dolgot, hogy egy hegy kiszakad, és bemegy a tengerbe, ugye? Tehát azt mondja, ezzel az hasonlattal érzékelteti, hogy semmi sem volna lehetetlen nektek, akár olyan nagy problémáknak a megoldása sem, hogy egy hegy kimegy a helyéből, és átmegy egy másik helyre. De az legérdekesebb, ami legjobban magyarázatra szól ebben az ígében, hogy azt mondja, ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag. Miért használja egy ezt a mustármag? Az ottani mustár, az a palesztinai mustár, ez egy igen-igen pici szinte, mint a homokszem. És azt mondja, ha ennyi hitetek volna, semmi nem volna lehetetlen néktek, akkor gyakorolhatnotok ezt, hogy kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Hát akkor miféle hitről van itt szó? Azt kell megértenünk, hogy az igazi hit, ha annyi valódi hitetek lenne, az a bizonyos lelki magatartás, amit mondtam, és a tanulság az, hogy ez borzasztó nehezen születik meg az emberi szívben. Ez az igazi lelki magatartása a hitnek. Mivel alapvetően én középpontúak, magunkban bízók vagyunk, ez a lelki magatartás, amire az Isten nekünk, hogy így mondjam, kockázat nélkül adhat, hogy azt helyesen fogjuk felhasználni, és a jellemfejlődésünknek használni fog. Mert nem fogjuk félig Istennek, félig magunknak tulajdonítani. Nem fogjuk büszkeségre, nem fogjuk elbizakodottságra fordítani. Tehát az a lelki magatartás, amiben az Isten javunkra adhat, és mások javára is, lelki kárunk kockázata nélkül nekünk nagy dolgokat cselekedhet.
Ez a lelki magatartás borzasztó nehezen születik meg az emberi szívben. De Jézus azt mondja, ha csak egy pillanatra fölvillan, ha csak egy pillanatra ez a lelki magatartás igazán kitisztul, megszületik bennünk, csak annyi, mint a mustármag, abban a pillanatban az Isten cselekszik és ajándékoz nekünk. Nem érdekes ez az ige? Ha annyi igazi hitetek lenne, ha ez a valódi lelki magatartás, ami még egyszer mondom, benne van az, hogy olyan éles fényben látom magamat, látom a megbízhatatlanságot, látom a hibáimat, mintha a tudatomba úgy egyszerre összesűrűsödne minden gyengeségem, látom a méltatlanságomat, látom, hogy semmi követelni valóm az Istentől nincs. Látom, hogy ő ad nekem az csak egy szintiszta kegyelem. De ugyanakkor abszolút bizalmam van az ő igazságos, irgalmas lényében. És rábízom magamat, de mindjárt ott van bennem a hálának a vágya, az engedelmességnek a készsége, hogy én hogy fogok felelni az Istennek erre a kegyelmére. Ez a tiszta lelki magatartása a hitnek, ez nagyon nehezen születik meg az emberi szívben. De ha megszületik, ha csak egy mustármagnyi, egy pillanatra fölvillan, az Isten abban a pillanatban állt és cselekszik. És azt mondja, csak annyi hitetek, mint igazi hitetek, ez az igazi tiszta lelki magatartás. Isten azonnal ajándékoz és cselekszik. És szeretném ezt még egy példával bemutatni, Illés történetére hivatkozom. Emlékszem, egyszer korábban erről beszéltem, de ezt az embernek mindig újra-újra a szem elé kell hozni. Az az érdekes történetre utalok, hogy az az Illés próféta, aki a Kármel hegyén egy nagyon rövid imát mondott, és az Isten kiáltott, és rögtön felelt, és megfoghatatlan, és hatalmas dolgot cselekedett. Mert miért is imádkozott Illés a Kármel hegyén, abban a végsőkig kiélezett helyzetben, azon a népgyűlésen, ahol ha az Isten mellette meg nem nyilatkozik, ő darabokra szedik, és Izrael megtérésének a reménye is elvész. Ugye úgy egyetlen Biblia vers a Szentírásban így kiáltott fel az Istenhez, Uram, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten. És én a te szolgád vagyok, és a te parancsolatodból cselekedtem ezeket. És hadd tudják meg, hogy te vagy az Isten, és te fordítod meg az ő szívüket. Uram, hallgass meg! Ennyi volt. De úgy látszik, a hitnek az igazi lelki magatartása abban a pillanatban megszületett Illés szívében. Olyan drámaian érezte át az Izrael nyomorúságát, hitetlenségét, a maga méltatlanságát, és olyan abszolút bizalma volt Istenben, és annyira tudta, hogy az Isten cselekszik, ő milyen hálával fog válaszolni. Abban a pillanatban tűz szállt alá az égből. Olyan mennyei tűz szállt alá az égből, hogy ledöbbent az egész nép. Ugye előzőleg lelocsoltatta az oltárt, még az árkokat is, ehhez is bátorság kellett, nagy kincs volt a víz a szárazságban. De ő tudta, hogy még az eső is meg fog jönni ezután. Úgyhogy az árkokat is teleöntette vízzel, és azt olvasjuk, olyan tűz szállt alá, hogy felnyolta a vizet is az árkokból. El lehet képzelni, hogy ez a népgyűlésen hogy nézte az ember ezt a tüzet. És utána az olyan megfoghatatlan, hogy ugyanennek a napnak az estéjén fölmegy Illés a Kármel hegyére, miközben már ugye elmegy a kimerült nép, mindenki egy kis felüdülésért, ő pedig teljesen átérzi, hogy ma még az esőnek is meg kell jönni, mert az Izrael megtéréséhez így lesz teljes a késztetés, így lesz teljes a bizonyság, hogy az Izrael Istene az élő, teremtő és fenntartó Isten, hogy ezért volt a szárazság, nem másért, és miután a nép kórusban kiáltotta a tüzet látva, hogy az Úr az Isten is, megfordult a szívük, megjön az eső. És hogy lehet az, hogy ugyanez a próféta, aki azzal a rövid fohásszal azonnal elnyerte, hogy tűz szállt alá az égből, és a nép megfordult, és a nép kórusban kiáltotta, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, ugyanez az Illés próféta nem kap rögtön feleletet az imádságára, hanem egy hosszú küzdő imádság következik, azt olvasom, mindig küldi a szolgáját, nézze a tenger felől, már jön-e valami, és a szolga 6-szor visszajön azzal a válaszsal, hogy nincs semmi. És csak 7-szer jön azzal, hogy egy tenyérnyi felhő látszik a tenger felől. És Illés azonnal hiszi, hogy már is nagy esőnek a zúgása hallatszik. Megjön az eső. És szeretném olvasni, ebben biztos többen ismerik a te igéd igazság, ugye ezek a kiadatlan vájt kéziratokban lévő megjegyzések egyek és ige helyekhez, és ebből szeretném olvasni, hogy milyen magyarázatot fűz, hogy ugyanazon a napon, ugyanaz az Illés, egyszer egy rövid imájára jött a felelet,
másodszor, ha újra és újra neki kezdett az imádságnak, és csak hetedszerre jött meg az imádságára a felelet. A következőket írja. Először egy általános törvényszerűséget ír. Olyan Istenünk van, akinek a füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. És most figyeljünk, akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek. Isten nem mindig felel imánkra először, azonnal, amikor hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk megvizsgálása helyett, hogy melengetünk-e valami gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy tőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. És most rátér az Illés történetre. Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, amikor nem tulajdonított többé magának dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imáinkat. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. Most megint különösen figyeljünk. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit. Így alázta meg magát Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát a maga megbecsülésében, mint pedig Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten minden. Ezt a mondatot szeretném aláhozni. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten minden. És amikor elérte, eljutott erre a pontra, elérte ezt a lelki állapotot, amikor egyedül a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, egy kicsinke felhő jelent meg a tenger felől tenyérnyi nagyságú. Tehát, ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni, mi az a igazi hitnek a lelki magatartása, amire olyan nehezen jut el az emberi szív, amire olyan nehezen jut, egy mustármagnyi is alig villan föl belőle, amikor egészen úgy látjuk, hogy én semmi, és az Isten minden. Ugye nincsen jogunk itt nagyon boncolgatni ezt a történetet, de ki tudja, Illés azért azok a napnak a túlfeszítettsége után, amikor az ember nem is tudja annyira kontrollálni már a gondolatait és az érzéseit, mikor olyan óriási idegfeszültségben küzdötte végig ezt a napot, talán ebben az elernyedésben, vagy elfáradásban, talán azért belelopózott valami egy hajszálnyi abból, hogy győzelem. És talán én győztem egy kicsit ezen a napon, vagy ki tudja mi. És amíg ebből a lelki állapotból ki nem került, és amíg nem jutott el ez, hogy én semmi, az Isten minden, megvizsgálta a szívét, hogy egészen lássa ugye, egy olyan összképbe magát igazán, és hogy mennyire az Isten kegyelmére, hogy milyen hálára kötelezett az Isten iránt, hogy ő hallgat. Mikor ez a mustármag megszületett, mikor fölvillant benne ez a lelki magatartást, azonnal jött a szolga, hogy egy tenyérnyi felhő látszik a tenger felől. És megkérdezem, hogy miért van életünkben, miért ritka ez a tapasztalat, hogy kiálts hozzám is, megfelelek, és nagy dolgokat mondok, megfoghatatlanokat, melyet nem tudsz. Mert még mindig úgy gondoljuk, hogy az imádság az elsősorban arra szolgál, hogy Istennel közöljük a kéréseinket. Pedig Jézus már milyen régen megmondta a mi atyánkban, hogy hát a ti mennyi atyátok jól tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Nem azért kell kérni, hogy az Istent informáljuk, ezt ő annélkül is tudja jobban, mint mi. Hanem az imádság az a lelki átformálódás ideje kell, hogy legyen. És azért kell sokszor küzdő imádsággal maradnunk Isten színe előtt, míg az a mustármagnyi valódi hit, a valódi hitnek a lelki magatartása kialakul és megszületik a szívünkben. Ha addig kitartunk az imádságban, ha utat adunk a Szentléleknek, hogy ezt kimunkálja bennünk, nem tudom, hogy ismerjük ezt a tapasztalatot, mikor még nem oldódott meg semmi,
és esetleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de egyszer csak az imádságban ott van bennünk ez a bizonyosság, meghallgatott. Tudom, hogy meghallgatott. Most már vidáman megyek a dolgomra, tudom, hogy meghallgatott. Mert elértük azt a lelki, azt a mustármagnyi valódi hit megszületett a szívünkben. És tudjuk, hogy elértünk az Isten székéig, és tudjuk, hogy rábíztuk magunkat, és rábíztuk az ügyünket, és tudjuk, hogy ő átvette. És olyan nincs, hogy egy ilyen bizonyosság, a meghallgatásnak a bizonyossága megcsaljon. Utána a válasz feltétlenül ott van. És az Isten mindig megfoghatatlan nagy dolgokat, mindig tanít is, minden meghallgatással tanít is. És kinyilatkoztatást ad önmagáról. De mi nem tartunk ki addig az imádságban. Sokszor észrevehetjük azt is, hogy imádkozunk, de tele vagyunk kételkedéssel közben. Úgy bujkál bennünk, és nem is gondoljuk, hogy fontos lenne ezt a kételyt felszámolni. Hanem olyan fél szívvel imádkozunk, olyan két szívvel. Uram, Uram, tedd meg, de azért belül az van, hogy hát azért igen bizonytalan vagy, nem is tudom. Máskor pedig ugyanígy vagyunk, hogy kérjük az Istentől, de van bennünk egy olyan követelődző magatartás. Ugye, ha jól megfigyeljük magunkat, hogy tetten érjük, olyan, mintha hogy kierőltetni akarnánk az Istentől, de Uram, Uram, add meg. De Uram, Uram, most nagyon kérlek, olyan görcsösen követelnénk, hogy add meg. Egyik sem az a lelki magatartás, amire az Isten válaszolhat. Nem véletlen, hogy az Isten azt mondja, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Az emberi szívnek egészen le kell csitulni. És olyan jó dolog az, amikor eljutunk odáig. Tudjuk, hogy Pál apostol mit mond magáról a Római Levél 7. fejezetében. Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben, és a szárk szó van, ugye az a neves görög szó, ami azt jelenti, a megromlott természetre utal. Tudom, hogy én bennem, az én természetemben, a kegyelem nélkül, az én természetemben nem lakik semmi jó. Ha valami valódi jó van bennem, az már a te munkád, a te kegyelmi ajándékod. És az ember sokszor nem akar elbizakodott lenni, nem akarja jobbnak tekinteni magát, mint amilyen. De annyira csalárd az emberi szív, ugye azt mondja az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti. Mégis belopóznak az emberbe ezek a dolgok. De amikor igazán elcsendesedünk Isten előtt, akkor néha úgy elrémülünk, hogy én mennyire semmi vagyok, és mennyire az Isten minden. És az ember annyira lát minden fónákságot, minden gyarlóságot, minden méltatlanságot, mennyi hibát követett az életében. Néha ugye az ember elgondolkozik, Istenem, mindenki, aki üdvözülni fog, annak ennyi hiba van az életében, aki ennyi mindent elrontott már is. És ennyiszer rosszul fogta meg a dolgot, és mekkora a te kegyelmet, hogy mégis. És mégis nyilvánvaló a te szereteted. Ha erre a lelki magatartásra eljutunk, ebből egy mustármagnyi megjelenik a lelkünkben, akkor az Isten rögtön válaszol, rögtön meghallgat, mert ajándékozhat, megállhat minket, csak jóra fogjuk használni. Lelki javunkra lesz, mások javára lesz, Isten szándékaival, Isten jellemével összhangban fogjuk felhasználni. De ez szükséges hozzá. És én azzal szeretném befejezni az ige hirdetésünket, hogy idézek még egy igét Péter apostol első leveléből. Péter apostol első levele első fejezetének a 7. versét szeretném olvasni, ahol arról szól, hogy nem csak egy mustármagnyira van szükségünk ebből a hitből, hanem ennek a hitnek meg kell acélosodnia bennünk különösen a tekintettel arra, hogy a nagy próbatétel idején élünk. Ugye az Úr adja ezt az ígéretet, hogy én megtartalak téged a megpróbáltatás idején, az egész világra eljön. De mi az Istennek ebben az ígéretében, ebben a kegyelmében csak akkor tudunk megkapaszkodni, hogyha acélos hitünk van. És így olvasom Péter apostol első levele első fejezetének a 7. versében. Ezt kívánja az apostol az akkori gyülekezet tagjainak, és szól nékünk is, hogy a ti kipróbált hitetek, ami becsessebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ebben egy kicsit az is benne van, hogy a Jézus Krisztus megjelenésekor, akik ezt megérik, akik erre az időre eljutnak, milyen nagy szükségük van,
hogy tűzben megpróbált aranyhoz hasonló hitük legyen, próbákban megedzett hitük legyen. Hogy sokszor megtették ezt, hogy elveszett helyzetekben, emberileg reménytelen helyzetekben addig tartottak Isten színe előtt, míg az a kis mustármag, az a valódi hit megszületett a szívükben. És akkor az Isten felelt, és na kiáltottak és felelt, és nagy dolgokat cselekedett. És ha ez az ember életében sokszor ismétlődik, akkor egy megingathatatlan hithez jut el, egy abszolút hithez jut el. És ilyen hitre van szükség a végidőre? Aki meg akar erről győződni, megint csak Ellen White nagyon fontos szavaira utalok a Nagy Küzdelem című könyvben. Az utolsó, vagy a Nyomorúságos Idő című fejezetben ezt olvassuk. Olyan hitre van szükség, amely kibírja a késedelmet, elviseli az éhséget, a fáradtságot, amely a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül. És azt mondja a Biblia, hogy az ilyen hit becsesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál. Van ennél nagyobb gazdagság? Hiszen Jézus azt mondja, ha ilyen hited van, semmi sem volna lehetetlen néktek. Az sem, hogy a hegy kimozduljon és bemenjen a tengerbe. Semmi. Ilyen nagyságrendű dolgok sem. Ahogyan a régi proféták és régi igazán hívők is ezen az alapon nyerték el, hogy Isten óriás nagy dolgokat cselekedett az életükben. És ugye Jézus nem véletlenül kiáltott föl, ugye tudjuk a hamis bíró és az özvegyasszony példázata végén egy ilyen fájdalmas kiáltást hallatott, amikor az emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Nem elméleti hitről beszélt Jézus, hogy hiszi-e még valaki, hogy Isten létezik, vagy hiszi-e valaki a Biblia tantételeit, hanem azt a kérdést tette föl Jézus, ilyen igazi hitet, amire az Isten felelhet, amire az Isten nagy dolgokat cselekedhet, vajon talál-e a földön? És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy maradandó legyen ez, amit az igéből megértettünk. Csak a hitetlenségünk miatt nem kapunk feleletet, vagy azért, mert valami konkrét bűnnel választ Istentől. Ugye ezt mondja még az ige, hogy nem olyan rövid a keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a mi vétkeny bűneink választanak el tőle. Vagy egy rendezetlen bűn, vagy nem egy direkt, konkrét, rendezetlen, megfogható bűn, hanem nem jutottunk el, egy mustármagnyira se villant föl annak az igazi hitnek a lelki magatartása. Nem alkalmas a lelki magatartásunk arra, hogy az Isten erre ilyen nagy dolgokat cselekedhessen, és így válaszolhasson. És ezért kérjük a Jóistent, hogy munkálja a szívünkben ezt az igazi hitet, és ehhez érte nekünk is tennünk kell. Az ige nem mondja véletlenül, mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Állandóan kell, hogy táplálják ezt a hitünket az Isten ígéretei, hogy ezeket abszolút komolyan vegyük. De ugyanúgy szükségünk van rá, amit az Isten így mond, hogy tegyetek próbára engem. Kérjetek tőlem, és tarts ki a kérésben addig úgy, mint illés. Tarts ki a kérésben addig, míg egyszer csak meg nem születik az a mustármagnyi valódi hit a szívünkben, amire az Isten válaszolhat és igazán cselekedhet. Szívemből kívánom, hogy mindannyiunkon beteljesedjék, hogy amikor Jézus megjelenik, a mi hitünk hasonló legyen a tűzben megpróbált aranyhoz, és elnyerjük ezt a legnagyobb gazdagságot, ezt a legstabilabb, legszilárdabb alapot az élethez, és ezért mindig tudjunk kapaszkodni az Isten kegyelmében, és beteljesíthesse rajtunk az ígéretet, hogy én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük néked ezt a tanúságtételt, ezt a fontos igét, hogyha annyi hitünk volna csak, igazi hitünk, mint a mustármag, te azonnal cselekednél, akármilyen szerény kicsiny teremtményednek, akármilyen hatalmas dolgot. Köszönjük, hogy megerősítetted még ezt azzal, hogy semmi sem volna lehetetlen néked, néktek. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy annyi lelki szegénység van az életünkben, annyi megoldatlan probléma a családunkban, annyi lelki szegénység, nyomorúság körülöttünk az emberek között, és mi mégsem élünk ezzel a gazdagsággal, mégsem élünk ezzel az ígérettel. Urunk, bocsásd meg ezt nékünk, hogy olyan lelkileg restek és lomhák vagyunk. De hisszük azt is, tudod, Urunk, hogy milyen hajszolt az életünk, és hogy tulajdonképpen szívünkből vágyunk a veled való igazi közösségre, vágyunk ilyen hitre, ilyen, ami a legnagyobb gazdagság. Tudjuk, Urunk, hogy ez nem csak proféták és apostolok kiváltsága volt, és a mi napjainkban mindegyikünket szeretnél ilyen hitre nevelni, ilyen hitre felkészíteni. Kérünk, Urunk, segíts, hogy legyen bizalmunk a te ígéreteidben, és egyre többször szálljuk rá magunkat arra, hogy addig maradunk a te színed előtt, ami gyötrődő gondjainkkal, kéréseinkkel, míg te a Szentlélek által át nem formálhatsz minket, míg mi is el nem jutunk arra a pontra, hogy én semmi, te minden, és a szívem és az életem a tiéd, a te meghallgatásodra válaszul. Add, Urunk, hogy ez a mustármagnyi valódi hit mindig többször felvillanjon az életünkben, és mindig többször tapasztalhassuk, hogy erre te felelsz nékünk, és nagy dolgokat mondasz, megfoghatatlanokat. Urunk, kérünk, nevelj minket, adj nekünk előre haladást ebben az igazi hitben, és add, hogy ezáltal mások nyomorán is segíteni tudjunk. Hallgasd meg, kérünk, imánkat, és szent lelked által mélyítsd el ezt a tanítást szívünkben, és késztess arra, hogy a gyakorlatban próbáljuk ki, és segíts minket, hogy eljussunk, megszerezhessük ezt a tűzben megpróbált aranyat. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és egész nap maradj velünk a te kegyelmeddel. Amen.

Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét példabeszédek könyvéből. Példabeszédek könyve 4. fejezetéből olvasom a 23. verset. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. A Biblia egy meglehetősen jól ismert igéje, sokaknak kedves Biblia szöveg, de nem tudom, hogy igazán fölfogtuk-e a tartalmát, és igazán komolyan vesszük-e a magunk számára. Ugye azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet. Hozzá kell tennem, hogy a szív szónak ugye van átvitt értelmű jelentése a magyar nyelvünkben, mindnyájan tudjuk, hogy itt a lelki világunkról van szó, és a Bibliában is van átvitt értelme a szív szónak, de van egy különbség. A mi magyar nyelvünkben, ha azt mondjuk, hogy valakinek jó szíve van, akkor inkább az érzelmeire gondolunk. Ugye a szív, azt mondjuk, ez a szív dolga, nem a fej dolga, tehát mindig az érzelmekre gondolunk, mikor a szívet átvitt értelemben használjuk a szív szót. A Bibliában viszont átvitt értelemben a szív szó nem csak az érzelmeket jelenti, hanem az ember egész gondolatvilágát, mindenestől az ember lelki világát. Nem is lehet ugye szétválasztani ezt. Gondolatok, érzések annyira összefonódnak. És amikor az ige azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, az azt jelenti, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd az egész gondolat és lelki világodat, mert abból indul ki minden élet. Ugye összehasonlíthatjuk ezt a magyar közmondással, hogy valaki vigyáz valamire, mint a szeme világára. Mert a mi gondolkodásunk addig terjed, hogy a szem, ami a külső tájékozódásunkat elősegíti, az borzasztó fontos, és nehogy megsérüljön. De a Biblia ezt fokozza minden féltett dolognál, a szemed világánál is. Jobban őrizd a gondolat és lelki világodat, mert abból indul ki minden élet. Mit jelent az, hogy abból indul ki minden élet? Hát minden kimondott szavunk és minden tettünk mögött egy döntés van, igaz? Tehát abból indul ki minden életjelenség, minden, amit szólunk és minden, amit teszünk. Ott van a forrás, a gondolat és érzelem világunkban. És az ige azt mondja, hogy nagyon vigyázzunk rá, minden féltet dolognál jobban. És felteszem azt a kérdést, hogy benne van ez a köztudatban, akár saját magunkra gondoljunk, vagy az átlag ember tömegekre. Azt gondoljuk, hogy ehhez nem kell semmiféle tudatosság. A gondolatok meg az érzések, hát az olyan, hogy jönnek és mennek, arról nem tehetünk. Még a felelősség alól is fölmentjük magunkat. És hát ez úgyse lehet ezzel mit tenni. Mondhatom azt, hogy kevesebben vigyáznak tudatosan arra, hogy a gondolat és érzésvilágukra, mint akik az egészségükre vigyáznak, még annál is kevesebben. Még a fizikai egészségére való ügyelést is előbb fölfogja az ember, mint azt, hogy a gondolat és érzésvilágára ügyeljen, mert az minden tettünknek és minden szavunknak a forrása. És hadd tegyem hozzá, hogy miért kell félteni, miért kell őrizni a gondolat és érzésvilágunkat. Hát a Biblia egyértelművé teszi, hogy mitől? A bűntől, ami nem valami gonosz, sötét büntettet kell érteni, mert a Biblia szerint a szeretettörvény minden egyes áthágása, a nagy egyetemes erkölcsi törvény, az isteni szeretettörvény minden egyes megszeglése bűn. És mindegyik olyan, mint egy kis lavina, ami elindít egy folyamatot. Kár tesz bennünk, kár tesz másoknak. És vagy úgy mondhatnám, olyan, mintha egy láncreakciót indítana el. Minden egyes megszegése a szeretettörvénynek, teljesen mindegy, hogy milyen mélységben. Nem beszélve arról, hogy az Isten ebben is különbséget tesz, és ránk is nagyon hathat. Lehet, hogy egy lelkismeretes, Isten igéről tájékozott hívő embernél egy árnyalatnyi bűn nagyobb kárt tesz benne, mint másokban egy nagy bűntet, mert ő tudja, mert nála ez tudatos engedetlenség. Mert ő itt megkeményítette a szívét, és mégis belement ebbe a dologba. Tehát itt nem, a Biblia abszolút nem jogosít fel bennünket arra, hogy nagy és kis bűn között különbséget tegyünk. A szeretettörvény minden megszegése kártétel, és minden embernél ott van a háttér, hogy milyen háttéren vétkezik, és a bűnnek mindenképpen megvan a súlya.
Tehát ez az, ami miatt minden féltett dolognál jobban kell őrizni a szívünket. Na és az a kérdés, tulajdonképpen erről szeretnénk ma beszélni, hogy hogyan őrizzük meg, mi az útja annak, hogy őrizzük a szívünket. Nagyon sokszor hallom, hogy erős hangsúly kerül arra, hogy éljünk a bűn felett győzelmes életet. Őrizzük a bűntől a szívünket. Természetesen egy pillanatig sem akarom gyengíteni, mert ez egy nagyon igaz felhívás. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy emögött van még egy mélyebb alap, még egy végső alap. Valami, amiből ez is kiindul. Ez pedig a lelkiismeretes és hűséges bűnrendezés. Ugyanis egyikünk sem indult tiszta lappal. Ugye maga az ige mondja, a heti Biblia tanulmányunkból is ott volt, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. És amíg, hogy így mondjam, gazos az embernek a lelki világa, amíg ott rendezetlen bűnök vannak, akkor hogyan akarunk mi bűn felett győzelmes életet élni? Tehát minden ott kezdődik, hogy tiszta lappal induljunk, csak is tiszta szívvel lehet elindulni, úgyhogy kivédjük a bűnnek a támadásait. És megkérdezem, mindvégig szükségünk van a hűséges és a lelkiismeretes bűnrendezésre? Ugye Jézus Krisztus tanított bennünket egy imádságra, és ez a mi atyánk. És nagyon sokan félreértik ezt az imádságot. Ugye általános gyakorlatot ismerjük, hogy közös istentiszteleteken hangzik kórusban. Nem egyszer megkérdezték tőlem is, hogy a mi Isten tiszteleteinken miért nincs szokásban, hogy kórusban mondjuk a mi atyánkot. Nagyon egyszerű a magyarázat, mert ha bárki fellapozza Máté evangélium a 6. fejezetét, és megnézi, hogy mi az előzménye annak, hogy Jézus ezt a minta imádságot a tanítványainak adta, azzal kezdte, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be a te ajtódat utánad, és imádkozz el a te atyádhoz így és így. Tehát Jézus nem nyilvános közös imára szánta ezt az imádságot, hanem a belső szobában mondott egyéni, személyes imádsághoz adta mintaimának. A kórusban mondjuk, közösségben sajnos könnyen elkopik. Mint ahogy látjuk, hogy tömegek ajkán hangzik, de annak a szinte teljesen ismeretlen, hogy mi is hangzik gépiesen, és nem is formálja az életet igazán. Tehát Jézus azért adta ezt, hogyha nem is szó szerint ezekkel a szavakkal, de hogy így mondjam, ezzel a vezérfonallal imádkozzunk az egyéni imádságunkban, hogy ezekből a kérésekből semmi ki ne maradjon, mert ezek életfontosságúak számunkra naponta. És hogy hangzik a mi atyánknak az egyik kérése? És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne felejtsük el, hogy Jézus ezt az imádságot a tanítványainak adta. Azoknak a tanítványainak, akik bemennek a belső szobába, és keresik az Istent, és hiszik azt, hogy az Isten titkon nézi őket, és hozzászólnak. Tehát Jézus úgy ítélte meg, hogy a hűséges és a lelkiismeretes bűnrendezésre mindenkor szükségünk van. A legjobban törekvő, a bűn felett győzelmes életre leginkább törekvő tanítványnak is mindenkinek. Mert az ember észrevétlenül egy pillanat alatt hágja át az isteni szeretett törvényt. Mikor esetleg úgy gondolja, hogy ő már most ezen túl van, akkor fogja rajta kapni magát a következő pillanatban, hogy megint áthágta. Tehát, ha Jézus így tanította a tanítványait, akik személyes, bizalmas hitközösségben vannak vele imádkozni, hogy minden nap hangozzék el, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akkor erre mindannyiunknak szükségünk van, kivétel nélkül. És szeretném megkérdezni, hogy mi mennyire lelkiismeretesen gyakoroljuk ezt. Ugye a nap végén természetes ez, mert hát ugye most eltelt egy nap, és most számba vesszük, hogy mi hol hágtuk át az Isten szeretett törvényét, és hát akkor természetes, hogy elrendezzük Istennel a bűneinket. De valljuk be, hogy itt van a baj, hogy a nap végén. A nap végén többnyire olyan halálosan fáradtak vagyunk, hogy az ember szinte elájul a fáradtságtól. És akkor tényleg komoly ez a bizonyos önvizsgálat, hogy ezen a mai napon én hol léptem át. Hadd tegyem hozzá, hogy az Istennel járó keresztény ember az már napközben is észreveszi, amikor hibázott. Olyan, mintha beleszúrtak volna egy tűt, és már azonnal felsóhajt a Jóistenhez, és azt mondja, hogy Istenem, most hibáztam, és bocsáss meg nekem. De egy ilyen felsóhajtás még nem igazi bűnrendezés. Az a jó, ha az ember már napközben is azonnal észreveszi,
és azonnal nyugtalanítja őt, de az a jó, ha úgy nyugtalanítja őt, hogy alig várja azt a nyugodt időt, amikor Isten elő igazán és teljesen rendezze ezt, ahogy így mondjam, a mértékétől vagy a súlyától függetlenül törvényszegés volt. És ő tudja, hogy az volt, és tudja, hogy kártétel volt, és Istennel el kell rendeznie. Nagyon kívánatos az, hogy ne hagyjuk a legeslegvégére a bűnrendezést. Tudom, hogy nem könnyű megvalósítani, tudom, hogy iszonyú fáradtság tudnak telepedni az embere. Mindig azt szoktam mondani, hogy akiknek nagyjából egyforma az életritmusuk, mondjuk hazamennek munkából, és akkor kezdődik ugye az úgynevezett otthoni műszak, meg az otthoni feladatok. Én mindenkinek azt tanácsolom, akinek ilyen szerencsés helyzete van, hogy nagyjából egyformák a napjai, hogy ne a legfáradtabb utolsó pillanatokra hagyja a bibliaolvasást, meg az imádkozást, hanem mondjuk iktassuk be így, hogy letettem a szokásos napi munkát, most én nekem van egy fél órám arra, hogy bibliát olvasok és imádkozom. Mert ha a legfáradtabb időpontra hagyjuk, akkor már az ember kidől. Akik pedig akármit csinálnak, nem tudják ilyen ideális rendet szabni az életükben, ott pedig az a helyén való, hogy szívből felfohászkodunk ugyan, de hálát adunk a Jóistennek, hogy adott egy heti nyugalomnapot, és az a heti nyugalomnap megint alkalom arra, hogy rendezzünk egy hetet, és elszámoljunk egy héttel. És amit az ember, hogy így mondjam, napközben csak regisztrál, de van egy hiányérzete, hogy felsóhajtottam ugyanaz Istenhez, hogy Uram, bocsáss meg nékem. De tudom, hogy még ezt olyan igazán le kell tenni, még igazán tiszta szívhez kell jutnom, akkor az ember akkor már mindenképp meg tudja tenni, hogyha az Isten parancsolata szerinti nyugalomnapot komolyan veszi, hogy a nyugalomnap kezdetén, akkor még amiben hiányérzete volt, önvizsgálatban, bűnrendezésben azt megtegye. De ne cipeljünk tovább terheket, mert ez roppant veszélyes. Ugye ez az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, ennek párjaként említhetnék két igét, és ezek a Biblia legfontosabb igéi közé tartoznak. Az egyik ige az úgy hangzik, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Vagyis ahhoz, hogy az Istennel személyes kapcsolatba kerüljünk igazán már itt a Földön, és értsük az ő gondolatait, ahhoz tiszta szívtől, a bűn megvakító, eltorzító, eltompító hatásától megszabadult szívre, gondolat és érzésvilágra van szükségünk. A másik ige pedig az 51. Zsoltár 12. verse, mikor Dávid teljes szívéből fölkiált az Istenhez, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Én szerintem ez az ima fohász, aminek a leggyakrabban kell a szánkon elhangzani. Mert ez van összhangban azzal, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet. Mikor kicsit is úgy érezzük, hogy eltávolodtunk a Jóistentől, vagy olyan kaotikus a lelki világunk, vagy úgy érezzük, hogy valami nincs rendben, meg se tudjuk fogni, hogy mi. De valahol nincs bennünk világosság, egyértelműség, nyugalom, békesség. Akkor itt az okunk, hogy felkiáltsunk a Jóistenhez, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mert magunktól nem tudjuk megőrizni, nem tudunk vigyázni a szívünknek a tisztaságára. Ez a legfontosabb, hogy ezt ápoljuk. És hadd tegyem fel azt a kérdést is, hogy miért olyan fontos a lelkiismeretes bűnrendezés? Hányféle következménye van a bűnnek? Mindig az a tapasztalatom, hogy mi ezeket nem gondoljuk végig, nem világos számunkra. Leginkább azt érzékeljük, ha valaki ellen vétettük. Na, az már annyira kiabál, hogy én megsértettem, megbántottam, megszomorítottam valakit, kárt tettem valakinek, hogy na akkor, hogy így mondjam, leesik a tantusz, hogy hibáztam, vétkeztem. Akkor azt fölfogjuk, hogy én valakinek most rosszat tettem, és most én nekem bűnöm van. De a bűnnek a többi következménye az teljesen kiesik a tudatunkból, nagyon könnyen és nagyon sokszor. Mert mik ezek a további következmények? Hát minden bűnnel Isten ellen is vétkezünk. Hát erre a legtöbb ember nem gondol. Mert azt mondjuk, hát Isten hatalmas, Isten örök boldogságban, békességben trónol a mennybe, hát most, hogy mi vétkezünk, hát azzal mit teszünk neki? Szeretnék egy Biblia igét felolvasni, a 78. Zsoltár 40. versét, hogy egy pillanatra elgondolkozzunk, hogy a Szentírás mit is mond erről. Ugye arra most nem akarok kitérni, hogy a Biblia mennyire pillanat alatt szétrombolja azt a téveszmét, hogy Isten nem tud szenvedni. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten egyáltalán nem örök boldogságban él, hanem amióta bűn van és ameddig bűn lesz,
az Isten együtt szenved a bűn által sújtott teremtményeivel. Ugye így mondja a Biblia, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedi, amit mi szinte felfogni sem tudunk. Ugye itt most konkrétan a 78. Zsoltár 4. versét szeretném olvasni, amely ezt mondja az ókori Izraelről, akiknek a pusztai vándorlását megörökíti a Szentírás, hogy hányszor kísértették az Istent, hányszor lázongtak. És ezt mondja róluk a 40. vers. Hányszor keserítették őt, már tudnik Istent a pusztában. Hányszor illették fájdalommal a kietlenben. Azért olvastam föl ezt a Zsoltár verset, mert speciális kifejezéseket használ. Azt mondja, hogy Istent keserítjük a bűneinkkel. Azt mondja, hogy fájdalommal illetjük Istent a bűneinkkel. Nem világos kifejezések. Tehát mi csak azt érzékeljük, hogy a másiknak ártottam. De az Istent keserítjük, az Istent fájdalommal illetjük. Ugye Jézust úgy mutatta be keresztelő János, amikor megkeresztelkedett a tömegnek, hogy ímé az Isten báránya, s helyes fordítás szerint így kell visszaadnunk a szöveget, aki hordozza a világ bűneit. És azt hiszük, hogy Jézus csak földi életében hordozta az ember bűneit. Hát mivel a Szentírás azt mondja, ő, ami szószólunk, ő, ami közben járunk Istennél, ő közvetíti a bűnbánó, a bocsánat kérő imádságokat, legyünk csak biztosak benne, hogy Jézus ma is hordozza a világ bűneit. Minden egyes törvényszegésünk átmegy rajta, és így mondhatnám. Mi keserítjük az Istent, és fájdalommal illetjük a mi bűneinkkel. Ugye a tékozló fiú példázatában olvassuk, hogy mikor ő igazi bűnbánatra jutott, Jézus példaként mondta, akkor hogy világosodott meg? Azt mondta az apjáról ellen elkövetett bűnről, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened, ezt fogja mondani az apjának. Tehát az ég ellen is vétkeztem, nem csak egy konkrét személy ellen, az ég ellen is vétkeztem. Aztán vétkezünk az Isten megváltási műve ellen. Hogyan? Nem feltétlenül azzal, hogy valami olyan botrányos bűnt követünk el, ami egy csomó ember életében árnyékot vet az Istenre, így is lehet. Ugye, amikor magát kereszténynek valló ember jól kifakad, ugye azt mondja, hogy én olyan szelíd ember vagyok, de ha kihoznak a sodromból, és valaki pont ezt a pillanatot kapja el, ugye, akkor azt mondja, hogy hát, akkor az Isten hit se változtat az embereken semmit. Vagy ugye vár, milyen dolgot felfedez nála, bizony azonnal ártottunk az evangélium hirdetés művének, az Istenről való tanúság tevés művének. De olyan módon is lehet, hogy egy elkövetett bűn miatt éppen nem vagyok alkalmas egy kellő pillanatban, hogy az Isten felhasználjon valami jó szolgálatra. Mert az most megvakít, észre se veszem, nem is tudom úgy megoldani a helyzetet. Tehát az Isten megváltási műve, az Isten emberekért folytatott megmentő munkája ellen is vétkezünk, amikor mi vétkezünk. Mert vagy alkalmatlanok vagyunk egy szolgálatra, vagy megütköztetünk másokat, és a befolyásnak a kis körgyűrűje azok szépen terjednek körülöttünk. Aztán vétkezünk önmagunk ellen. Önmagunk ellen kétféleképpen is. Az egyik azt mondja a Szentírás, hogy minden törvényszegésünk megörökítve van az Istennél, és feljegyezve marad az utolsó ítéletre. És ha mi azt nem rendezzük, ott terhel minket, mint egy súlyos adóslevél. Ugye Prédikátor könyvéből nagyon ismert ez az íge, amikor azt mondja, hogy az utolsó ítéletkor Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Miért tudja előhozni? Azért, mert meg van örökítve. Jeremiás próféta így szól, ezt mondja, még ha lúgban mosakodnál is, vagy megsokasítanád is szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. És ugyancsak Ézsaiás könyvében olvassuk, a ti vétkeitek, atyáitok vétke, mind feliratott előttem, mondja a mindenható Isten. És a másik, ahogyan vétkezünk magunk ellen, hogy minden bűn nyomot hagy a lelki világunkban. Azonnal homályosítja a lelki érzékenységünket, a lelkismertünk érzékenység, gyengíti az akaraterünket, az ellenállást a rossznak, és a készséget a jó cselekvésére. Ezt Jeremiás könyve 17. fejezetének az első verse olyan nagyon szemléletesen fejezi ki. Ugye Izrael népéről szól itt is, Júda népéről, és azt mondja, Júda vétke, gyémánt hegyjel, vastollal van felírva, és most csak a vers egyik részét idézem, fel van írva szívük táblájára. Mindig megdöbbent ez a szemléletes fogalmazás, hogy gyémánt hegyjel, vastollal, mintha azt mondaná, belekarcolunk a saját lelki világba, gyémánt hegyjel, vastollal, egy rossz nyomot,
ami ott tehertételként fog jelentkezni, akadályozza az erkölcsi tisztállátásunkat, akadályozza a jóra való készségünket, és gyengíti a rossznak való ellenállásunkat. És akkor mi a bűnrendezésnek az útja, ha a bűn ilyen súlyos dolog, ha a bűnnek ennyiféle következménye van, és ha azt a félteni való szívünket, gondolat és érzésvilágunkat így megsebzi, akkor mi a bűnrendezésnek útja, ami olyan fontos? Mert megint csak mondom az alapigénket, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Nem tűrhetjük meg azt, hogy nem tiszta a szívünk. Nem tűrhetjük meg azt, hogy nem egyértelműek a gondolataink, az érzéseink. Nem tűrhetjük meg azt, hogy belül nincs rend és békesség, és nem vagyunk összhangban Istennel. Hogy lehet tehát egy elkövetett hiba után rendezni a mi bűneinket? Hát a legelső dolog a bűnfelismerés. És kedves gyülekezet, mindenkinek szeretném mondani, hogy egyetlen dolog tud segíteni ahhoz, hogy mi érzékenyek legyünk a bűnfelismerésben. Ha élő, eleven, naponkénti közösségben vagyunk az igazság igéjével, a Szentírással. Más szavakkal, ha minden nap olvassuk saját magunknak. Különben lehetetlen, hogy nekünk érzékenységünk legyen a bűn észrevételére. Mert az Isten igéje az olyan, ahogy így mondja a Biblia, hogy élesebb a kétélű fegyvernél, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Ugye így olvassuk a Zsidókhoz írt levélben. A Biblia az igazság beszéde, nincs benne kompromisszum jó és rossz között. Ketté választja a dolgokat. Micsoda megfogalmazás ez, hogy a kétélű fegyvernél élesebben megítéli a gondolatokat, elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, behatol a lelki világunknak a legsötétebb zugába, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Enélkül senki se képes érzékeny bűnfelismerésre. És most tegyük fel a kérdést, hogy állunk a naponkénti bibliaolvasással? Olyan könnyen csúszik ki ez az idő a kezünkből. Megvallom őszintén, én velem is megtörténik, pedig nagyon igyekszem rá. De akkora hiányérzetem van, és tudom, hogy meg nem lankadó újbóli erőfeszítéssel megint küzdök azért, hogy egyetlen nap ki ne csúszon. Mondhatná valaki, hogy hát minek külön Bibliát olvasni, amikor az embernek úgyis ez a foglalkozása. Persze, hogy nincs olyan nap, hogy én Bibliával ne foglalkozzam. De én a között különbséget teszek, hogy készülök egy szolgálatra, vagy egy igehirdetésre, és hogy magamnak olvasom. Csak úgy folyamatosan valahol olvasom. Ez nem helyettesítheti azt, hogy az ember készül egy előadásra vagy egy szolgálatra, mert a Szentírás azt mondja, hogy az Isten igéje olyan, mint a szemgyógyító ír, és az, mint a szemkenőcs, ami tisztává teszi a látásodat. És ezt a szemgyógyító írrel nekünk naponta kell megkenni a szemünket. Naponta kell, hogy éles és tiszta legyen a lelkiismeretünknek a működése. Ha ezt nem naponként, ezért nem olvassuk a Bibliát, hogy be ne homályosuljon a látásunk, a bűnfelismerésünk nem lesz érzékeny. Nagyon nagyvonalúan lépünk túl dolgokon, amely pedig bizony a szeretett törvénynek az átlása.

Nagyon az. Mi nagyon sokszor azonosítjuk. Észrevesszük, hogy hibáztunk, és akkor felsóhajtunk, hogy Istenem, bocsáss meg, tudom, hogy rossz volt, és ezzel le van zárva. Pedig a bűnbánat az több ennél. A bűnbánat, ahogy a nevében is benne van, az bánkódás, az fájlalás. Az egy szenvedélyes vágy arra, hogy én ebben még egyszer nem akarok belesni. Legyünk őszinték. Nem sokszor úgy hatnak a bocsánat kérő felsóhajtásaink, hogy Uram, bocsáss meg nekem, de már abban a pillanatban tudjuk, hogy nem egészen jó ez a kérésünk, mert már érzem azt, hogy holnap újra bele fogok csúszni. És nem is látok semmi biztosítékot, és nem is merném azt kérni, hogy holnap a véletlenül se történjen meg velem újra. Szóval ez csak éppen menjen a kocsi tovább, csak Istenem, ne haragudj, csak azért, hát azért kimondom, hogy ez hiba volt, de nincsen az a bánat, nincsen az, hogy ez rossz volt, hogy ez hiba volt, hogy én ettől szabadulni akarok. Talán máskor is említettem itt a gyülekezetben, hogy nagyon szeretem Sámuel második könyve 24. fejezetének a 10. versét, ahol Dávid bűnbánatáról van szó, nem a Betsabéval vétkezésnél, hanem még az élete végén még egy nagy hibát követett el, és ezzel kapcsolatban mondja itt a Szentírás, és mindig azt gondolom, hogy ebben az egyetlen Biblia versben tökéletesen benne van az, hogy milyen az igazi bűnbánat. Olvasom tehát Sámuel második könyve 24. fejezetéből a 10. verset. Minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, tehát csinált egy ilyen katonai népszámlálást, amit nem lett volna szabad. Megsebhett az ő szíve, és mondta Dávid az úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó uram, vedd el kérlek a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Annyira tetszik ez a kifejezés, megsebhett a szíve. De jó az, az egy olyan gyógyító dolog, mikor az embernek a szíve nem attól sebhed meg, hogy mások mit csináltak velem, hanem hogy én mit csináltam. Szóval amikor az embernek megsebhed a szíve attól, hogy hogy tudtam így szólni, vagy hogy tudtam ezt tenni, vagy én milyen hibát követtem el, és volt valami mentegetőzés abban, ahogy Dávid ezt elismerte. Azt mondta, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, Uram, vedd el kérlek a te szolgád álnokságát. Ugye mit fejezett ki ezt, hogy nem mást kell nekem hibáztatni, körülményeket, vagy más embereket, hát belőlem fakadt ez. A tiszta szíved teremtsd, vedd el a te szolgád álnokságát. Szabadíts meg azoktól a dolgoktól, amiből, mint a talajból ezek a dolgok kijönnek. És azt mondja, mert felette esztelenül cselekedtem. Önmagam ellen is, és kártételre. Mit csináljunk, amikor magunk is úgy érezzük, hogy nincs ilyen bűnbánatunk? Hát két dolgot említenék. Az egyik az, hogy vigyázzunk arra, hogy ne mentegessük magunkat. Azt mondja a Korintusi első levél 11. fejezetében az íge, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Ez is egy olyan fontos ige, mintha a Jóisten azt mondaná, hogy ő nem szeret minket ítélni. Ő megadja a lelkismeret által a késztetéseket, hogy elítéljük magunkat, és akkor ő már nem fog még ránk olvasni, akkor ő még nem fog súlyokat tenni ránk, akkor ő már csak a bűnbocsánat kitárt karjával vár minket. Azt szeretné, hogy mi magunk ítéljük el magunkat mentegetőzés nélkül, hogy engedjünk a Szentlélek késztetésének, hogy erre rávezessen minket. Istennek semmi öröme nem telik abban, hogy embereket ítélgessen, vagy embereket szembesíteni kelljen a bűneikkel. Ő azt akarja, hogy működjön a lelkismeretünk olyan pontosan, olyan jól, hogy ő neki nem kell minket ítélni, mert mi azonnal elítéljük saját magunkat, úgy, ahogy Dávid, hogy igen, vétkeztem, feletteztem, cselekedtem, semmi mentség. És akkor a Jóistennek nincs több mondani valója. Ő már neki nem kell minket dorgálni, meg kárhoztatni, hanem csak a kegyelmes bűnbocsánatában részesíteni. És gondoljunk arra is, amikor úgy érezzük magunkat olyan tompának, de Reményikkel Sándornak is van egy versenben azt írja, hogy a szívem is elhagyott engem. És azt mondom, tudom, hogy hibáztam, de olyan üresnek érzem magam, úgy érzem magam, hogy az én mégse bánom úgy, ahogy kellene, elégedetlen vagyok saját magammal. Akkor szeretnék mindenkit bátorítani egy igével. Az apostolok cselekedetei 5. fejezetének a 31. verse így hangzik. Krisztust Isten fejedelemmé és megtartóvá tette, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Rengeteg keresztény nem ismeri ezt a Biblia verset. Azt gondolják, a bűnt nekünk kell megbánni, az a mi teljesítményünk, azt nekünk kell magunkból kihozni, a bűnbocsánat az Isten dolga. De elég világosan mondja ezt az ige, hogy Krisztus ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.
Tehát egyáltalán telik az a saját erőnkből, hogy mi olyan

megtisztálásuk, annak a bűnnek a súlyát, a helytelenségét, és hogy mi azzal szembe tudjunk saját magunkkal és azzal a bűnnel fordulni, nem telik a saját erőnkből. Ezért én mindenkit szeretnék bátorítani, amikor úgy érezzük, hogy tudom, hogy rossz, szabadulni is szeretnék valahol tőled, érzem, nem vagyok elég őszinte, felületes ez a bűnvallásom is, érzem azt, hogy holnap újra belecsúsznék, ha újra történik, valahogy nincs rendben ez a dolog. Akkor nyugodtan oda menhetünk Istenhez, és azt mondjuk, Uram, ajándékozz nekem bűnbánatot. Én elkövettem ezt a hibát, de én érzem, hogy ez nem ment ki belőlem. Én érzem, hogy ott van a gyökere bennem. Én érzem, hogy még csak nem is bánom úgy, ahogy kellene, ahogy az igazságos lenne. Ajándékozz nekem bűnbánatot. És Isten megtalálja az utat arra, hogy elvezessen olyan bűnbánatot, ahol megsebhed a szívünk, és ahol egy ilyen szenvedélyes vágy van bennük, hogy szabadíts meg, ments meg, nem akarom többet tenni, győzni akarok. Ezt az Isten szent lelke tudja kimunkálni az emberi szívben. És ezután a harmadik lépés magáért a bűnbocsánatért való folyamodás. De ezzel kapcsolatban szoktam azt mondani, hogy mi igen hajlamosak vagyunk, ugye a Jóisten háta mögött rendezni vele a bűneinket. Őt valahol messze van, úgyis hallja, hogy mit gondolunk, mit érzünk. Elég az, ha magamban azt mondom, hogy Istenem, bocsáss meg. De még ha ember ellen vétünk is, mi a tisztességes bűnrendezés? Az, hogy oda megyek, a szemébe nézek, és szemtől szembe kérem az ő bocsánatát. Tehát, amikor az ember bűntudat terheli, mindig benne van ugyanaz a menekülési ösztön, mint az első ember párban. Hogy úgy inkább csak elmenekülnénk, de ezt le kell győzni, mert az Isten annyi csodálatos ígéretet adott. Gondoljunk csak egyedül a tékozló fiú példázatára, hogy az Isten a legdurvábban vétkezőket is így várja, ha az emberben kimunkálhatta a bűnbánatot. És ennek a sok ígéretnek, ennek a sok bizonyságnak le kell győzni bennünk a félelmet, és el kell menni a Jóistenhez, és szemtől szembe kell tőle bocsánatot kérni. Imádságban, lélekben el kell oda jutnunk, és még egy fontos dolog, ki által kell bocsánatot kérnünk? Kérhetünk közvetlen az atyától? Ugye azt olvassuk, hogy az Ószövetségben mi volt a rend, ami még egy jelképes tanítás volt. Ha egy izraelita vétkezett, el kellett vinnie az áldozati állatot a templomhoz, rátette a kezét, ezzel jelképesen áthárította a bűnt, aztán maga kérhetett bocsánatot számára Istentől. Nem, hanem a templomi szertartás azt érzékeltette, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik, és bűnnel terhelten az ember Isten elébe nem mehet, hanem a közben járó pap hintett el a Krisztust jelképező helyettes áldozat véréből mondván, hogy a bűn büntetése megtörtént, a bűnös legyen szabad, kapjon bocsánatot. És mit tanít az egész új szövetség? Hogy mi mehetünk közvetlen az atyához, hogy atyám, bocsáss meg? Nem, hanem azt mondja, hogy nekünk Krisztus által kell bocsánatot kérnünk az atyától, és miért? Miért mondja azt az ige, hogy egy a közben járó Isten és emberek között, hogy folytatja az ember Jézus Krisztus, aki adta önmagát áldozatul mindenekért? Mert Krisztus az, akiben megtestesül az, amit a földi szolgálat jelképezett, ő helyettes áldozat és közben járó egy személyben. Ő az, aki igazolhatja a mi bűnbánatunk őszinteségét, és ő az, aki a saját áldozatára hivatkozva, amelyet értünk is hozott, bűnbocsánatot kérhet az atyától számunkra. Szeretnék néhány igét idézni a Szentírásból. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetének a 25. verse így hangzik. Krisztus mindenkor él, és mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez. Kik azok, akiket Krisztus mindenképpen tud üdvözíteni? Kiknek tud bűnbocsánatot szerezni? Akik általa járulnak Istenhez. Egy másik ige, hogy megerősítsük. János első levele 2. fejezetében. Olyan szeretettel írja János apostol a keresztény gyülekezeti tagoknak, én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki mégis vétkeznék, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Tehát nem mehetünk közvetlenül az atyához, amikor a bűntudat terhel, hanem Krisztus által kell. Ő a mi szószólónk, ő a mi védőügyvedünk, ő a mi közben járunk, aki, hogy így mondjam, igazolhatja, hogy az ő helyettes áldozata legyen érvényes a mi számunkra is, mert a bűnbánatunk őszinte, és Isten adjon nékünk bocsánatot a mi bűnünkre. Egy harmadik igét is idézek a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, ahol azt írja,
Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi erőtelenségeinken. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves testvérem, hadd kérdezzem meg, tudatosan így rendezzük a bűneinket Istennel, először is szemtől szembe vele, másodszor Krisztus által? Fölfogjuk azt, hogy minden bűn méltatlanná tesz arra, hogy mi az Atyával szemtől szembe érintkezzünk? Miért tudatában vagyunk annak, hogy minden bűn elválaszt Istentől? És amíg ennek a rendezése nincs, nem állhat helyre a közvetlen fenntartás nélküli szeretett közösség Isten között és közöttünk? És hogy egyedül Krisztus által, csak általa járulhatunk Istenhez. És feltétlenül szükséges, hogy ő, ami szószólunk, szerezzen számunkra bűnbocsánatot. Ismertem valakit, aki egy olyan állandó imafordula volt, de szinte úgy mindig hadarta. Uram, bocsáss meg a bűneinket fiadért Krisztusért, de szinte olyan hadarva is mondta mindig, fiadért Krisztusért. Hát testvérem, ez nem varázsszó. Ez nem így működik, hogy én elhadarom, hogy fiadért Krisztusért, hanem nekünk szívünkből át kell gondolni, a hálát is át kell érezni Krisztus áldozatáért, hogy nem veszünk el a mi bűneink miatt. És tudnunk kell azt, hogy Krisztus mindenkor együtt érez velünk, hiszen megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. És ő, aki azt mondta, hogy ha te atyád fia egy nap 77-szer vétkezik és hozzád megy, bocsáss meg néki, ő is kész akár egy nap 77-szer megbocsátani, mert ő mondta azt, hogy aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Tehát ezeket nekünk mind tudatosan végig kell gondolnunk. És amikor így megyünk Istenhez, akkor nyerjük el a bűntől való felszabadulást. Akkor történik az, hogy elnyerjük a bűnbocsánatnak a bizonyosságát, és tiszta szívhez jutunk. Ha az Isten szemébe néztünk, ha végig gondoltuk, hogy most Krisztus áldozata alapján szerezhetünk bocsánatot, ő, ami közben járunk, hordozza a mi bűnünket, akkor ez olyan, mint egy mély szántás, ami, hogy így mondja, kiszántja a szívünkből a bűnnel való kiegyezést, és akkor az ember tiszta szívhez jut. És amikor tapasztalja az Isten bűnbocsátó szeretetét, akkor meghódítja a szívét az Isten iránti hálára, szeretetre buzdítja fel. Így írta le ezt valaki nagyon szépen, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. És egy ilyen tiszta szívvel most már lehet indulni. És ezt a szív tisztogatást naponta el kell végezni. Ezt a szív tisztogatást nekünk rendszeresen gyakorolnunk kell. Az Isten igéjében elénk szabott úton. Ha ezt nem tesszük, elhomályosul a gondolkodásunk, észre se vesszük azt, hogy gonoszokat beszélünk, észre se vesszük azt, hogy indulatosak vagyunk, észre se vesszük azt, hogy megbántó beszédek hagyják el a szánkat, észre se vesszük azt, hogy igazságtalanok vagyunk ebben is, abban is, és nyugodt lelkismerettel megyünk a következő napra, és egész jó a közérzetünk, és úgy gondoljuk, hogy mi jó keresztények vagyunk. Csak ha ilyen kapcsolatban vagyunk Istennel, hogy a Szentírás, mint a szemgyógyítóért naponta tisztogatja a szemünket, ha a bűnfelismeréstől eljutunk a bűnbánatig, a megsebhed miatt a szívünk, és ha azt szemtől szembe Krisztus által Istennel rendezzük, akkor jutunk tiszta szívhez. És amikor ez megtörténik, akkor még egy csodálatos következménye van ennek, tudnilik, egyértelmű lesz, hogy mi is teljes szívből bocsátunk meg másoknak. Nem véletlenül tanított Jézus így imádkozni, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ugyanis, ha így éltük át a bűnrendezést, akkor olyan természetes lesz, hogy könyörüljünk a másikon, ahogy az Isten könyörült rajtunk. Képtelenek leszünk kemény szívűek lenni, képtelenek leszünk folytogatni a másikat. Akkor érezzük azt, hogy ugyanaz az előlegezett bizalom, ugyanaz a nagy lelkűség, amit az Isten tanúsított irántunk, engem erkölcsileg elkötelező, hogy a másikkal ugyanígy bánjak. És őt is a megbocsátó szeretet, a jóság indítsa a megtérésre és az életváltozásra, nem pedig a mi kemény szavunk, szemrehányásunk, és annak a bűnnek a fenntartása. És azzal fejezném be, hogy van még egy csodálatos áldása és következménye mindezeken felül annak, ha a bűnrendezést ilyen hűségesen gyakoroljuk, ez pedig az, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, tudjuk, hogy úton vagyunk, de tudjuk azt, hogy lelkismeretesen rendezettek a bűneink, és nem fognak terhelni az utolsó ítélet napjára. Befejezésül a Filippi levélből olvasok. Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből olvasom, a 3. fejezetből ezt írta Pál apostol.
A 9. verset olvasom, és aztán a 13. és 14. verset. Ezt kívánta az apostol magának, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiain, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. És hozzátesz még egy érdekeset, a 15. vers első része, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben vagyunk, legyünk. Tehát Pál apostol mit mond? Én azt a lelki nyugalmat akarom, hogy nekem nincs saját igazságom a törvény megtartásából, nekem nincsenek érdemeim az Isten előtt, mert ha igazán jót cselekedtem, Isten szerinti jót, azt az ő kegyelme hordozta, azért volt olyan, azért nem az enyém az érdem. És én akármennyit tudtam így cselekedni, nem semlegesíti az én törvényszegéseimet. Nekem nincsen az Isten előtt érdemem, meg saját igazságom. De a Krisztus közbenjárás által, a Krisztus áldozata alapján, a Krisztus nekem tulajdonított igaz élete alapján ez legyen, erre az egyre vágyom. És utána így mondta, hogy én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, nem állítom, hogy a bűntelenségnél tartok. De a 14. versetem, de egyet cselekszem, amik a hátam megett vannak elfelejtvén. Ez nagyon fontos. Mikor sokszor ezt olvastuk, hogy ami hátam megett van elfelejtve, azt mondjuk, hogy az apostol könnyelmű volt, el akarta felejteni, hogy ő bűnös. Dehogy. Ha nem felejti el a bűnbocsánatokat, de azért felejtheti el, mert tudja, hogy az Isten is a tenger mélységébe vetette. Borzasztó az, mikor valakit éveken át visszajön egy bűn, és gyötri a bűntudat. De ha szemtől szembe Krisztus által az Istennel rendezte, és elnyerte a bűnbocsánat bizonyosságát, akkor elfelejtheti. Akkor ami háta mögött van, elfelejtheti, mert az Isten is a tenger mélységébe vetette. És azt mondta, célegyenest igyekszem előre, és most már tudok tiszta szívvel, megtisztított szívvel, Isten által elfogadottan, tudok célegyenest előre haladni az igaz élet útján. És azt mondja, valakik azért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Kedves testvéreim, azt hiszem megértettük, hogy az alapigénk miért mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. A legfőbb gondunk a tiszta szívre legyen. És pedig ennek az a legfőbb alapja az, hogy lelkismeretes és hűséges legyen a bűnrendezésünk az Isten által szabott úton. És bárcsak, akik itt vagyunk, a mai napon ezt megszívlelnénk, és már a következő héten kezdenénk gyakorolni. És eszünkbe jutna, hogy Jézus lelkünkre kötötte, hogy hangozzék el minden nap a szánkon, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne hagyjuk elgazosodni a szívünket, mert minden élet onnét indul ki. És legyen bizodalmunk az ítélet napjához, akármikor ér véget az életünk, vagy tér vissza Krisztus. Mi tudjuk, hogy saját igazságunk nincs, abban az értelemben nem vagyunk tökéletesek, hogy hibátlanok vagyunk, de hogy minden bűnünket lelkismeretesen rendeztük, és Krisztus által kegyelmet kaptunk, azért elfelejthetjük, ami a hátunk mögött van, és célegyenest igyekezhetünk előre. A Jóisten adja meg ezt a békességet és ezt a reménységet mindannyiunknak. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Megértettük, hogy másképpen eléd sem járulhatunk. De köszönjük, hogy az ő személyében van szószólónk, és a mi bűneinket nem tulajdonított nékünk, mikor őt elfogadjuk helyettesünknek és megváltunknak. Az ő igaz életét pedig nekünk számított be kegyelemből. És méltatlanságunk ellenére így fogadsz vissza fiaiddá, mint a tékozló fiút a Krisztus példázatában az Atya. Urunk, köszönjük néked, hogy ennyi újrakezdéshez adsz nekünk kegyelmet. Köszönjük, hogy nem fáradsz bele, hogy tisztogasd a szívünket, és állandóan munkálkodj azon, hogy mi előbbre jussunk az igaz élet útján. Köszönjük, Urunk, hogy felhívtad ma figyelmünket a tiszta szív fontosságára. Segíts, Urunk, hogy minden féltett dolognál jobban vigyázzunk valóban a szívünk tisztaságára, hogy ott ne fészkelje magát a bűn, hogy ott ne legyenek pókháló, sötét sarkok,
hogy ne aludjunk nyugodt lelkismerettel a mi rendezetlen bűneink fölött. Urunk, kérünk, add, hogy gyakran vegyük a szánkra a könyörgést. Vizsgálj meg engem, ó Isten, lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És azt a kérést is, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Köszönjük, Urunk, hogy bizodalmunk lehet hozzád, és bizodalmunk lehet az ítélet napjához. És igaz emberekké lehetünk, akik csak pozitív befolyásokat árasztanak maguk körül, hogyha mi valóban így veled járunk, és ha mindig lelkismeretes és hűséges a bűnrendezés az életünkben. Taníts meg erre, kérünk, minnyájunkat, és add, hogy sokszor érezzük azt a felszabadító, csodálatos bűnbocsánatot, amit tőled kapunk, és érezzük azt, hogy a te bűnbocsánatod túláradó szeretete, nagy lelkűsége megtisztítja, meghódítja a szívünket, és képessé tesz arra is, hogy mi is teljes szívből, könnyen, örökre bocsássunk meg másoknak, akik ellenünk vétkeznek. Jézus nevért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk. Amen.

Mai alkalommal az Új Szövetség egyik legmélyebb bibliaverséről szeretnék szólni, ami elénk tárja a bűn és az önzés mélységét, és Jézus Krisztus helyettes áldozatának a nagyságát. Miért kellett Jézus Krisztusnak bűnné lenni értünk, helyettünk? Mit jelentett az, hogy Isten bűnné tette értünk azt a valakit, aki sem a cselekedeteiben, sem a gondolatvilágában soha, de soha nem követett el bűnt? Mit jelentett Jézusnak helyettünk a gonosztevők halálát elszenvedni? Milyen fizikai, de főleg lelki szenvedéssel járt együtt? És ennek milyen jelentőséggel kell bírnia a mi egyéni életünkre vonatkozóan, hogy Isten bűnné tette értünk Jézus Krisztust? A mai áhítatunk Pál apostol korintusi gyülekezethez írt második levelében szerepel ez a bibliavers, az 5. fejezetnek a 21. versében. Tehát korintusi második levél 5. fejezetének a 21. verse a következőképpen szól. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostolnak ez a gondolata bemutatja Isten szeretetének minden értelmet felülhaladó nagyságát, ugyanakkor a szenvedésének a miértjét is. Kedves táborozók, a Szentírás elénk tárja, hogy miután mi emberek Isten törvénye és igazsága helyett Sátán uralmát fogadtuk el, a bűn minden egyes emberre elhatott itt a földön. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy a bűn egy ember által mindenre kihatott, mindenkire kihatott, mindannyian megfertőződtünk ezzel a bűnnel, és bűnösökké lettünk, és ennek mind a mai napig viseljük a következményét, a fájdalmat, a gyötrelmeket, a szomorúságot, és legvégső soron pedig a halált. És ez mind-mind az Isten elleni lázadásunknak a következménye. Elfordultunk az Istentől. A Biblia azt is elénk tárja, hogy Isten hogy gondolkodott. Isten a bűnt, azokat a bűnöket, amelyeket az Isten elleni lázadásunk következtében nap mint nap elkövettünk, elkövetett az emberiség, ezeket a bűnöket Isten nem hagyja büntetlenül, és az Úr addig nem tud az embernek bűnbocsánatot adni, amíg a bűnei büntetlenül maradnak, és ennek mi a következménye? A halál. De a kegyelmes Isten, és ez az igazi evangélium mindannyiunk számára, nem akarta azt, hogy mi emberek meghalljunk, és bennünket embereket a halál sújtson a bűneink miatt, és Istennek egy csodálatos megoldást kellett találnia, hogy az embert megvédje, ne kelljen nekünk meghalnunk, de a bűneink ne maradjanak büntetlenül. És ez az emberileg felfoghatatlan megoldás pedig a következő volt, hogy Isten az emberiség iránt való szeretetéből a bűnt nem hagyta büntetlenül, mert azt nem engedhette meg Isten, hogy a törvénye csorbát szenvedjen, amikor kimondta, hogy a bűnöket nem lehet büntetlenül hagyni, és a bűnöket úgy büntette meg, hogy magára vette annak büntetését, amit minden egyes embernek itt a földön mind a mai napig el kellene szenvedni. Ez a helyettes áldozatnak a lényege. És ezt maga Jézus Krisztus, ezt olyan lelki és testi kínokkal szenvedte el, ami a legbűnösebb ember büntetésének felel meg. Jézus Krisztus a kereszt áldozatával egy váltságdíjat fizetett az emberért, és vajon miért? Mit akart Krisztus ezzel elérni? Egyrészt, hogy a bűneink büntetése ne bennünket érjen, másodszorban megtörje szívünkben az önzésnek a hatalmát, megtörje az Isten elleni lázadásunkat, és megbékéltessen bennünket a mennyei atyával, úgy, hogy helyettünk szenvedte el a halál és az Istentől való elhagyatottságnak az érzését. Ez egy szerepcsere volt. Azért, hogy mi élni tudjunk, ő meghalt helyettünk.
Erről beszél Pál apostol, hogy aki bűnt nem ismert. Jézus Krisztus nem ismert bűnt. Ő nem volt soha, de soha nem volt bűnös. Ő sem a gondolatában, sem a cselekedeteiben soha nem követett el bűnt. De az Isten bűnné tette érettünk, mert Jézus volt az, aki a bűneink büntetését elviselte helyettünk. A mai alkalommal Jézus bűnné tételét és szenvedés történetét három részben szeretném elétek tárni. Milyen iszonyatos lelki küzdelmeket élt át Jézus Krisztus a Getsemáné kertben, mi volt a gyötrődésének és rettegésének oka, ezután milyen megaláztatáson ment keresztül a hatszori kihallgatása során. Szeretnék arról is szólni, hogy ennek végén milyen iszonyatos fizikai fájdalommal járt a megostoroztatása, mert a mai alkalommal arról is szeretnék szólni röviden, hogy testi szenvedéseket is átélt, de majd azt szeretném kiemelni, hogy a lelki szenvedései sokkal fájdalmasabbak voltak számára, és legvégső soron arról szeretnék beszélni, mit jelentett a kereszthalál borzalma, és a második halál tapasztalatát átélni Jézus Krisztusnak, és még egyszer hagy említsem, a fizikai és a lelki szenvedései közül melyik volt megrázóbb Jézus Krisztus számára. Jézus szenvedés történetében a bűnné tételének az első része, mint említettem, a Getsemáné kertben kezdődött. Szeretném felolvasni Márk evangélium a 14. fejezetében a Szentírást a 32. verstől a 33. versig, mert itt egy döbbenetes valósággal találkozunk Jézus Krisztus életében. Tehát Márk evangélium a 14. fejezetében a 32. verstől olvasom, mert ez volt Jézus Krisztus bűnné tételének első szakasza. A 32. verstől így olvasom. És mentek ama helyre, melynek Getsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom, és maga mellé vette Pétert, és Jakabot, és Jánost, és kezdett rettegni, és gyötrődni. Milyen fájdalmas lehetett Jézus Krisztusnak, hogy rettegett és gyötrődött oly annyira, hogy Lukács evangélium a 22. fejezetében azt is elénk tárja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus vért verítékezett. Mitől verítékezett Jézus vért? Mert ez egy iszonyatos, fájdalmas lelki állapot volt Jézus Krisztus részéről. Hogy ő elkezdett rettegni és gyötrődni. De szeretném föltenni számotokra a kérdést, mitől? Mitől rettegett és gyötrődött Jézus Krisztus, mert eddig a pillanatig ilyet nem olvasunk Jézus életéről a Szentírásban, hogy eddig a pillanatig bármikor is rettegett és gyötrődött volna. Egyszerűen Jézus Krisztus a Getsemáné kertig nem ismerte a félelem fogalmát. Mi csecsemőkorunktól tudjuk, hogy mit jelent félni és rettegni. Elkíséri az egész életünket a félelem és a rettegés. De Jézus Krisztus a Getsemáné kertig nem ismerte ezt az érzést, és tudjátok, hogy miért? Mert neki az atyával való kapcsolata egy gyakorlati valóság volt. Jézus számára elképzelhetetlen volt, hogy akár egy percig se legyen kapcsolata az atyával. Elképzelhetetlen volt számára, hogy ő imádságban ne tartson kapcsolatot az atyával. János evangélium a 8. fejezetének a 29. versében azt mondja a Szentírás, maga Jézus mondja, hogy az én atyám mindenkor velem van. Az ő atya mindenkor vele volt. Jézus számára ez egy hatalmas lelki nyugalmat jelentett. De ez az egység, hogy az atya vele volt, a Getsemáné kertig tartott. Itt egy teljesen új élethelyzettel találta magát szembe Jézus Krisztus. Azt olvashatjuk a Római Levél 8. fejezetének 3. versében, hogy Jézus eljött a bűn testének hasonlatosságában, de a Getsemáné kertben már nem csak a bűn testének hasonlatosságát hordozta, már nem csak ez a bűnre való hajlam volt meg Jézus Krisztusban, és ezt hordozta, hanem a Getsemáné kertben hárult Jézus Krisztusra a bűneink büntetésének teljes súlya.
Ézsaiás próféta Jézus Krisztus előtt 800 évvel, az időszámításunk előtti 8. században, az 53. fejezetében, ami az egyik legnagyobb messiási profécia, az 53. fejezetének 6. versében azt mondja ki, hogy az Úr mindannyiunk vétkét ő rávetette. És ez egy iszonyatos, erkölcsi tehertétel volt Jézus Krisztus számára ezt elhordozni. Ettől a pillanattól kezdve, hogy mindannyiunk vétkét az Atya Jézus Krisztusra vetette, Jézusnak egy félelmetes jövővel kellett szembenéznie. Mert minden bűn, amit mi emberek elkövettünk itt a Földön, bármilyen bűnöket, a legsúlyosabb bűnöket, Jézusra terelte az Atya, minthogyha a valóságban ezt ő követte volna el. A gyilkosságok, a lopások, a hazugságok, a családi konfliktusok, a családi viták, a legszörnyűbb vétkek, amit mi emberek elkövetünk ezen a Földön, Jézusra terelődött helyettünk. Az Atya rávetette. Ezért mondja Pál apostol, hogy aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk. Remélem nem fogtok megbotránkozni, amit mondok. Ettől a pillanattól az Atya úgy tekintett Jézusra, mint egy közönséges bűnözőre. Mert az összes bűn, amit mi emberek elkövetünk, Jézusra helyeződött rá, mintha ezt a valóságban ő követte volna el, hogy bennünket fölszabadítson az Atya ennek terhe alól. Szintén Ézsaiás írja az 53. Zsolt fejezetének a 7. versében, hogy Jézus kínosztatott, és amikor mi a főiskolán tanultuk ezt a fejezetet, akkor kedves tanárom Vankó Zsuzsa lefordította nekünk ezt héberül, hogy mi van a kínosztatott szó helyén, és ott az van, hogy Jézusra egy rettenetes nyomás nehezedett. Ennek súlya miatt, hogy neki kellett elhordozni az összes bűnt, és ettől a pillanattól az Atya fokozatosan visszavonta jelenlétét Jézus Krisztustól. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy mit jelentett ez Jézus Krisztusnak, hogy az az Atya, aki évmilliárdokon át, nem tudhatjuk, hogy a teremtésünk előtt ők mióta léteztek, folyamatos kapcsolatban voltak egymással. Jézus folyamatosan átérezte az Atya jelenlétét, Jézus lejön ide a földre, magára veszi az összes bűnt, és ettől a pillanattól közönséges bűnözőnek tekintik, és az az Atya, akinek Jézus mindenkor a legeslegfontosabb volt, az az Atya most fokozatosan visszavonja a jelenlétét Jézus Krisztustól, hogy bennünket felmentsen, és ő rá terelje az összes bűnt, amit mi elkövetünk a cselekedeteinkben, és elkövetünk a gondolatvilágunkban. Hogy ez egészen pontosan hogy működött, szeretnék, és a mai alkalommal néhányszor fogok olvasni Ellen Gould White Jézus élete című könyvéből, hogy mit jelentett az, hogy Jézus rettegett és gyötrődött. Ennek a könyvnek az 591. oldalától olvasom. Jézus helyzete most egészen más volt, különbözött azoktól a helyzetektől, amelyekbe eddig belekerült. Szenvedését legjobban a próféta szavaival írhatjuk le. Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nékem társam, így szól a seregek ura. A bűnös ember helyetteseként szenvedett az isteni igazságszolgáltatás súlya alatt. Látta, hogy mit jelent ez az igazságszolgáltatás, eddig közbenjáróként tevékenykedett másokért, most ő vágyott arra, hogy valaki legyen, aki közbenjár érte. Krisztus úgy érezte, hogy megszakadt, összetört az Atyával való egysége, félt, hogy emberi természetében nem lesz képes elviselni a sötétség hatalmasságaival szemben váró nagy küzdelmet. A küzdelem, az összeütközés szörnyű volt. Krisztus lemérhette ezt népének, vádlóinak és elárulójának a bűnével és a gonoszságban fetrengő világ vétkeivel. Az emberek bűne súlyosan nehezedett Krisztusra, és a bűn miatti haragjának a tudata összetörte benne az életet. Jézus ettől rettegett és gyötrődött, hogy emberi természetében képes lesz ezt elhordozni.
mit jelent azt, hogy az atya elfordult Jézus Krisztustól a Getsemáné kertben. De kedves táborozók, a rettegés és a gyötrődésen túl megosztottság is volt Jézus Krisztusban. Mert Márk evangélium a 14. fejezetének 36. versében azt is olvashatjuk, hogy Jézus fölkiált, hogy Abbá, Atyám, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Itt mutatkozott meg, hogy az isteni és az emberi természete összecsapott Jézusnak. Jól tudtuk, volt egy isteni természete, de volt egy emberi természete is, hisz Római Levél első fejezetében mondja, hogy Jézus született Dávid magvából. Elméjével Jézus tudta, akarta is teljesíteni a megváltást. Igen, ám, de itt egy probléma következett. Az emberi természete ellenállását tapasztalta. Mit kér Jézus Krisztus az atyától? Hogy vidd el tőlem ezt a poharat. A Szentírásban a fájdalom, az mindig, a pohár az mindig a lelki fájdalom kifejezésének az eszköze. Jézus 33 és fél évesen fiatalemberként nem akart meghalni. Nem akart meghalni, nem akart, hogy keresztre feszítsék, az emberi természete visszarihat. És akkor fölkiált Jézus, hogy atyám, nem lehetne másként a megváltást. Csak lelki kínnal, csak gyötrelemmel, csak magánnyal, csak vérrel, csak tőled való elszakadással. Szinte Jézus a megváltási terv megváltoztatását kéri az atyától, mert az emberi természete visszariadt a fájdalomtól és a megaláztatástól. De mi történt ekkor? És megint hagy olvassam tovább Ellen Gould White-nak a gondolatait, mert sokkal mélyebben írja le, hogy ebben a pillanatban mi történt. Elérkezett a rettenetes pillanat. Az a pillanat, amelyben el kell dőlnie majd a világ sorsának. Az emberiség sorsa még függőben volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetségért meghatározott és elrendelt pohár kihívását. Még nem volt túl késő. Jézus még letörölhette volna orcájáról a véres verejtékcseppeket, és hagyhatta volna, hogy az emberek vesszenek el a bűneikben. Azt mondhatta volna, a bűnös hagy kapja meg bűnéért büntetését, én pedig visszamegyek az én atyámhoz. Vajon Isten fia kísze a megaláztatás és a haláltusa keserű poharát? Vajon az ártatlan elszenvedi-e bűn átkának a következményét, hogy megmentse a bűnöst? A szavak remegve hagyták el Jézus halovány ajkait. Atyám, ha el nem múlhatik tőleme pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Emberi lénye háromszor riadt vissza ettől az utolsó, minden ténykedését megkoronázó áldozattól. Lélekben most az egész emberi nemzetség története még egyszer elvonul a világ megváltójának szeme előtt. Látja, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniük, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét, látja a bűn hatalmát, az elkárhozott világ jajkiáltásai és panaszkodásai, a szíve mélyéig hatolnak, látja a világ fenyegető végzetét, és meghozta a döntését. Megmenti az embereket a kárhozattól, bármibe is kerül ez neki. Elfogadja a vérrel való megkeresztelését, hogy általa az elkárhoztatásra szánt milliók örök életet nyerhessenek. Krisztus elhagyta mennyei otthonát, ahol csak tisztaság, boldogság és dicsőség honol, hogy megmentsen egy elveszett juhot, a bűn által elesett életvilágot. Krisztus nem tér el a küldetésétől, ő szerzi meg az engesztelést az emberi nemzetségben, amely a bűnben elesett. Imádsága most csak azt fejezi ki, hogy alárendelte magát sorsának, hogy nem futott meg feladata küldetése teljesítése elől. Jézus miután döntött, földre esett, mintha meghalt volna. Később ismét felemelkedett, vajon most hol voltak tanítványai, hogy kezüket gyengéden mesterük feje alá tegyék, és megmossák homlokát, ábrázatát, amely valóban rútabb volt most, mint az emberek fiaié. Az üdvözítő egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki nem volt vele. Hát ettől rettegett és gyötrődött Jézus Krisztus. De azt is olvashatjuk, hogy abban a pillanatban Jézus mit mondott ki? Hogy atyám, az én akaratom soha ne teljesüljön.
Az én akaratom csak a kárhozatba fog vinni engem. Az én akaratom csak eltávolít tőled. Atyám, mindenkor a te akaratod teljesüljön az én életemben, még akkor is, hogyha az emberi természetem ellenállását tapasztalom, akkor is inkább a te akaratod teljesüljön. És amikor Jézus meghozta ezt a döntését, hogy az emberi akaratát alárendelte az atya akaratának, akkor azt olvashatjuk Lukács 22. fejezetében, hogy megjelent neki egy angyal. Ez az angyal nem vette ki Jézus kezéből a poharat, vagyis a fájdalmat, de biztosította valamiről. Arról, amiről Ézsaiás könyve 59. fejezetében olvashatunk, hogy a lelke szenvedése folytán majd emberek millióit menti meg a kárhozattól. Mert aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette értünk. Kedves táborozók, de a bűnné tétele helyettünk folytatódott tovább. Nem csak a Getsemáné kertben kellett egy iszonyatos lelki küzdelmet megvívnia, hangsúlyozni szeretném értünk, bármikor visszamehetett volna a mennybe, bármikor itt hagyhatott volna bennünket, de Jézus döntött. És akkor folytatódott tovább a bűnné tétele, mert miután Júdás elárulta, a Getsemáné kertben elfogták Jézust, elkezdődött a hatszori kihallgatása. Ami még félelmetesebb, és még nagyobb megaláztatással járt Jézus Krisztusnak az életében, annak a Jézusnak az életében, aki rendkívül érzékeny volt minden emberi gonoszságra. Ő rendkívül érzékeny lelkivilággal rendelkezett, és ez rettenetesen fájt Jézus Krisztusnak, amit vele tettek. Jézust éjszaka elfogták, Pilátus pedig reggel 6-kor kimondta a halálos ítéletet, és eközben történt meg, meggyőződésem szerint a történelem legtörvénytelenebb kihallgatása, amit Jézussal megtettek. Jézust először elviszik Annáshoz, Kajafás apostolához, aztán elviszik Kajafáshoz, a főpaphoz, aztán a Sanhedrin elé idézik Jézus Krisztust, aztán elküldik Pilátus elé, Pilátus elküldi Herodeshez, Herodes visszaküldi Pilátushoz. Az Isten egyszülött fiával játszadoznak. Össze-vissza küldözgették, mint egy egyszerű senkit, az Isten egyszülött fiával ezt tették meg. De szeretném megkérdezni, hogy miért volt erre szükség? Miért volt arra szükség, hogy Jézus Krisztus hatszori kihallgatásán véghez menjen? Miért kellett ezt Jézus Krisztusnak elszenvedni helyettünk? A kihallgatás a bűnné tételének további részét jelentette, mert ezt is helyettünk szenvedte el. A jogszerű igazság azt kívánná, kedves táborozók, mindegyikünk életében, hogy az ítéletben szemtől szembe találjuk majd magunkat az Isten ítéletével. Mi ezt érdemelnénk, hogy mindannyian álljunk oda az Atya elé, és szemtől szembe valósuljunk meg az ítélet a mi életünkben. Nyilvánosan mindenki előtt táruljanak fel a bűneink, és aztán majd viseljük ennek következményét és ennek szégyenét. Ezt érdemelnénk, és azokat a titkos bűneinket, amiket mi elkövetünk az életünk során, de mások nem tudják, azt érdemelnénk, hogy majd a mennyei ítélőszék előtt az egész világ lássa meg ezt. Ezek a kihallgatások értünk történtek. Ezeket a kihallgatásokat Jézus Krisztus értünk szenvedte el, hogy az imént felsorolt dolgokat ne kelljen majd átélnünk a valóságban. Ne kelljen majd a bűneink szégyenével szembesülnünk a mennyei ítélőszék előtt. Hát ezért volt szükség Jézusnak arra, hogy ezen a hat kihallgatáson keresztül menjen, és ezt is helyettünk tette meg. De ezek a kihallgatások óriási kísértést jelentettek Jézus Krisztus számára. Vajon miért? Ha csak egyetlen egy szóval is visszavág, ha csak egyetlen egy szóval is indulatos lett volna Jézus Krisztus, ha idegileg nem bírta volna azt a nyomást, amit elszenvedett, az igaztalan vádakat, ha idegileg nem bírta volna azt a lelki terrort, amiben őt, és feladta volna ezt a küzdelmet, akkor ma nem ülnénk itt. Mert akkor nincs megváltás.
Megint hadd idézzem Ézsaiás könyve 53. fejezetének a 7. versét, és szintén a héber szöveget, hogy mi van ott. A magyar Károlyi fordítású Bibliánk azt mondja, hogy száját nem nyitotta meg. És mi, amikor lefordította a kedves tanárom, akkor ezt így magyarázta nekünk, hogy Jézus nem magyarázkodott, nem védte magát, igazolhatta volna ártatlanságát, de önuralommal nem tette ezt meg. Nem magyarázkodott, és nem védte magát. El tudjuk képzelni, mi ez? Ha bennünket bírósági tárgyalásra vinnének, és tudnánk azt, hogy mi nem követtünk el semmit, és mi igaz emberek, büntelen emberek vagyunk, mert nem követtük el azokat a bűneket, amivel vádolnak bennünket, de nem védhetnénk meg magunkat. Csendbe kéne maradni. El tudjuk képzelni, hogy Jézus Krisztus számára ez mit jelentett? Tudta jól azt, hogy azokat a bűnöket, amivel őt vádolják majd, a kihallgatói, hogy ő azokat nem követte el, de értünk és helyettünk nem szólalhatott meg. Értünk és helyettünk nem védhette magát, hanem egyszerűen önuralommal kellett ezt végigcsinálnia. De mi is történt? Csak részleteibe hagyj magyarázzam. Elküldik Jézust Annáshoz, a főpap papossához, és hihetetlenül megalázza ott Jézus Krisztust. Hihetetlenül ki akar csikarni belőle egy olyan vallomást, amivel azonnal igazolhatják, hogy Jézus bűnös. De Jézus nem hagyta magát. Ekkor Annásért is küzd Jézus. Nem azzal van elfoglalva, hogy vele milyen rosszat tesznek, hanem küzd ezért az emberért is. És aztán mi történik? Oda megy egy szolga, és az Isten egyszülött fiát arcon üti. Nem, hogy csak megalázzák, hanem oda megy, és arcon üti, és Jézusnak ezt el kell szenvednie. Megint csak azt mondom, helyettünk és értünk. Ezzel kapcsolatosan szeretnék felolvasni néhány gondolatot. Gondoljuk meg, hogy milyen mélyen megalázta magát Jézus, amikor a vétkes törvényszegű szülítés

A felette állott az emberi bűnök nagyságának, szenvedése is annyira felülmúlták az emberi szenvedéseket. Olyan emberek hallgatták ki, akik Sátánhoz hasonlóan viselkedtek. És most jön a lényeg, amiért önuralmat kellett Jézusnak gyakorolnia, közben tudta, hogy ha isteni hatalmát felhasználná, azonnal elpusztulnának kínzói, és ez még nehezebbé tette a súlyos megpróbáltatását. Most gondoljuk el azt átélezni, amikor valaki bennünket bánt, és tudjuk, hogy mi meg tudnánk védeni magunkat. Az micsoda önuralom lenne számunkra, micsoda önuralommal kellene rendelkeznünk, hogy ne vágjunk vissza se mozdulattal, se szóval, se gondolattal, mert ha ő megvédhette volna magát, de akkor nincs megváltás. Hát itt érhetjük meg, mit jelent ez, hogy az Isten szeretett bennünket, bűnös embereket. És aztán mi történik? Jézusra nem tudnak rá mondani semmilyen bűnt, ennek ellenére Kajafás megkötözteti Jézus Krisztust, és elküldi Pilátushoz, a hivatalban lévő főpaphoz. És aztán itt is törvénytelenül viselkednek vele, és itt mondják ki, hogy Jézusnak meg kell halnia. És aztán mi történik Pilátusnál? Szemébe köpnek, arcul ütötték, és bottal megverték. És ezeket megint csak mondom, miattunk szenvedte el. Aztán elküldik a Sanhedrid elé, majd Pilátus elé, jön Heródes, Heródes kigúnyolja a katonáival együtt Jézust, azt mondja Jézusnak, hogy te egy semmi vagy, visszaküldik Pilátushoz, itt is egy súlyos testi lelki szenvedéseken megy keresztül, aztán iszonyatosan megostorozzák Jézus Krisztust. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a megostoroztatás mivel járt? Ilyen csont és bőrdarabkák voltak az ostor végén. 39-szer korbácsolják meg Jézust. És inkább nem mondom, mert nem szeretnék hatást kelteni, de valahogy úgy volt, hogy húsdarabokat szakítottak ki Jézus hátából, és a vérvesztesége iszonyatos volt a lelki tehertétele mellett. Mert azt mindig szeretném hangsúlyozni, iszonyatos fizikai tehertételen ment keresztül Jézus, de a lelki, az sokkal, de sokkal súlyosabb volt számára. És amikor vége van a hat kihallgatásnak, amikor már iszonyatosan legyengült Jézus lelkileg és fizikailag, ezek után jön a keresztre feszítésnek a borzalma, az igazi bűnnététel, a lelki és fizikai szenvedéseinek a csúcspontja. Néhány gondolatot szeretnék felolvasni, hogy mit is jelentett Jézusnak fizikailag szenvedni a kereszten. A Jóír 91/2 számában amerikai orvosok megvizsgálták a keresztre feszítésnek a borzalmát és fizikai fájdalmát. Csak néhány gondolatot hagy olvassak, hogy érezzük bele magunkat abba, hogy fizikailag is milyen dolgokon ment keresztül Jézus, mert aki bűn nem ismert, az Atya bűnné tette mi érettünk. És ez pedig a következőképpen szól. A keresztre feszítés esetében a halál tulajdonképpeni oka több tényezőből állt, és ha esetenként változott is valamelyest, a két legkiemelkedőbb ok valószínűleg keringési sok és a kilégzésben beállt fulladás volt. A halált előidéző járulékos tényezők lehettek vérveszteség, stressz okozta ritmuszavarok, vértololásos szívelégtelenség, melyet a szívburki és talán mellhártyaömlen gyors felhalmozódása okozott. A katonák és a polgári tömeg gúnyolta Jézust a keresztre feszítés megpróbáltatásai közepette, a katonák pedig sorsot vetettek a ruháira. Krisztus 7-szer szólalt meg a kereszten, mivel kilégzés közben beszélünk, ezek rövid, tömör megszólalások, különösen nehezek és fájdalmasak voltak Jézus számára. Körülbelül délután 3 órakor Jézus nagy fennszóval kiáltva lehajtotta a fejét és meghalt. A római katonák és a nézelődők látták a halála pillanatát. Vagyis Jézus Krisztust, amikor keresztre feszítették, akkor 7 utolsó mondatot mondott ki, és utána azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy lehajtotta az ő fejét, kilehelte az ő lelkét és meghalt. Sorrendben a következő volt, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek ezek az emberek. Aztán odaszólt a jobblatorhoz,
hogy bizony mondom néked még ma,

most ebben a pillanatban, hogy velem leszel majd a paradicsomban. Aztán megszólította az édesanyját, Máriát, amikor János apostolra bízta, és akkor ott van a negyedik, amikor kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Jön az ötödik, megint csak a fizikai szenvedéseinek a csúcsa, amikor felkiált, hogy szomjúhozom. A hatodik már a hit diadalmas kiáltása, amikor kimondja Jézus, beteljesedett, meglett a megváltás, és a hetedikben pedig azt mondja ki, hogy Atyám, a te kezedbe tettem le az én életemet. Az első három megszólalásában Jézus nem önmagával foglalkozik. Ezt is fel tudjuk mérni, milyen lehet? Ott van a kereszten, lelki és fizikai kínokon megy keresztül, és nem azt mondja, hogy miért tették ezt velem az emberek. Meg ha én bűnt nem követtem el, nekem miért kell itt lennem? Nem ezt mondja, még ekkor is értünk emberekért küzd. Még ekkor is a bűnös tömegért imádkozik az Atyához, hogy Atyám, ezek az emberek köpködnek engem, meg mindennek elhordanak, de bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek, mert a bűn teljes mértékben elhomályosította az értelmüket. Küzd az emberekért a kereszten, nem önmagával van elfoglalva, nem esett önsajnálatba, nem kezdte el sajnáltatni magát, hanem küzdött értünk. És aztán a második szavában küzd a jobblatorért, a harmadikban édesanyjáért és János apostolért, és aztán elérkezzünk a negyedik felkiáltásához, ami legnyomatékosabbá tette a fizikai szenvedésén túl a lelki szenvedéseinek a csúcspontját. És ezt szeretném szó szerint felolvasni Máté evangéliuma 27. fejezetének 46. versében, hogy ez egészen pontosan mit jelentett. Máté evangéliuma 27. fejezetében a 45. verstől olvasom, tehát Máté 27, 45-től a következőképpen szól. 6 órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön, 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus mondván, éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus itt, amikor fölkiált a negyedik szavában, akkor tulajdonképpen nem a saját gondolatát, saját mondatát mondja, hanem visszaidéz a 22. Zsoltárból, amit Jézus születése előtt Dávid 1000 évvel már leír, amikor Dávid is leírta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez is egy csodálatos messiási profécia. Szeretnék valamit megjegyezni. Luther Mártont, ezt a nagy reformátort nagyon mélyen érintette Jézusnak a negyedik szava. Luther bement a szobájába, és 3 napig nem jött ki. 3 napig csak ezen gondolkodott. Mit jelent az, hogy Jézus fölkiáltott a kereszten? Mit jelent az, hogy Jézus fölkiáltott, és azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És Luther, amikor kijön, akkor a következő kérdést teszi fel. Az egyik Isten elhagyta a másik Istent. Ki érti ezt? Hogy lehet, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent? Hogy lehet ezt felfogni? Hogy van ez, hogy az egyik Isten elhagyja a másik Istent? Isten eddig a pillanatig soha senkit nem hagyott el. Jób könyve 34. fejezetének a 14. versétől olvassuk, hogy ha lelkét és lehellését visszavonná, minden test elporladna és a földbe hullna. Egyszerűen nem élnénk. Isten mindenkit fenntart, mindenkire odafigyel, mindenkihez lehajol. Ha csak a lelkét és lehellését visszavonná, mi már nem léteznénk. És akkor itt azt találjuk, hogy Jézussal viszont ezt megtette, elhagyta Jézus Krisztust a kereszten. De vajon miért? Hogy lehetett ez, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent? Hát kedves táborozók, én úgy gondolom, csak azért hagyta el az egyik Isten a másik Istent, hogy bennünket ne kelljen elhagyni soha. Hogy mi soha ne érezzük magunkat magányosan. Soha ne érezzük azt, ha fájdalmaink vannak, akkor nincs velünk senki. Soha ne érezzük azt, ha megbántanak bennünket, akkor nincs, akihez fordulhatnánk.
Soha ne érezzük azt, ha bármilyen testi-lelki szenvedéseink vannak, hogy azt magunkban kell viselni. Hogy soha ne érezzük azt, hogy egyedül kell így gyötörtetnünk a földön. Ezért az egyik Isten elhagyta a másik Istent, hogy bennünket soha, de soha ne kelljen elhagyni. Ez a helyettes áldozatnak a lényege. Ez Jézus bűnnétételének a lényege. Pál apostol ezt így mondja a Római Levél 8. fejezetének 32. versében, hogy az ő tulajdon fiának nem kedvezett mi érettünk. Vagy hogy szól az a Biblia vers, amit a Szentírás szívének szoktunk nevezni? János evangélium a 3. fejezetének 16. verse, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent, hogy bennünket ne kelljen elhagynie. Jézusnak itt a lehető legmélyebb kínokat kellett átélnie, olyat, amit még a kárhozottak sem fognak átélni. Mert akik majd meg fognak halni és elkárhoznak, azok az emberek a bűneik miatt fognak elkárhozni. De Jézusnak ártatlanul kellett elszenvednie a második halál tapasztalatát. Mi az, hogy második halál tapasztalata? Ugye a Szentírásban kétféle halálról beszélünk. Jézus ezt így mondta ki Jelenések könyvében, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál állapotába bármikor belekerülhetünk, baleset, bárminek következtében. De az első halál állapotából van feltámadás. Ez a Szentírás legnagyobb örömhíre, hogy akik meghaltak és Krisztusban haltak meg, abból van feltámadás. De aki a második halál állapotába kerül, mert az Isten nem tudja őket föltámasztani, mert gonoszak voltak és bűnösök voltak, a második halál állapotából nincs feltámadás. Az az örök megsemmisülés, az örök kárhozat. És Jézus Krisztus ennek tapasztalatát élte át, hogy milyen ebbe a helyzetbe belekerülni. Itt éli át az atyától való elszakadás félelmét, mert az atya Jézus Krisztussal úgy bánt, ahogy mi érdemelnénk. Akik folyamatosan bántjuk egymást, amikor a családokban a férj terrorizálja a gyermeket, az apát, anyát, amikor megöljük egymást, amikor megcsaljuk egymást, amikor lopunk, az összes bűn, amit a valóságban elkövetünk, ezért mi ezt érdemelnénk. Mi érdemelnénk ezt, amit Jézus helyettünk ártatlanul szenvedett el, de az atya nem engedte. Jézus is önként vállalta ezt az áldozatot, azért, mert szeret bennünket. Vagyis úgy bánt vele az atya, hogy ahogy mi érdemelnénk. Mert aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette mi érettünk. Szeretnék további gondolatokat felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. Egész élete az atya kegyelmének és megbocsászó szeretetének örömüzenetét hirdette az elbukott világnak. A bűnös számára nyújtott üdvösség volt állandó célja, most a kereszten nehéz haláltusájában nem láthatta az atya engesztelő arcát. Isten elfordult tőle a legrettenetesebb szenvedés órájában, és ezért szívét olyan fájdalom járta át, amelyet ember felfogni nem képes, és mérhetetlen nagyságában megérteni sem tud. Lelki szenvedése olyan nagy volt, hogy a testi fájdalmakat alig érezte. Sátán heves kísértésekkel kínoszta az üdvözítőt, Jézus tekintete nem hatolt át a sír sötétségén, egyetlen biztató reménysugár sem mutatott a győzedelmes feltámadásra, semmi biztosítéka nem volt, hogy áldozatát az atya elfogadta. Félt, hogy a bűn annyira súlyos, hogy általa örökre elszakadhat az atyától. Krisztus ezt a lelki félelmet érezte, amely majd minden bűnöst átjár, ha a megváltó kegyelem nem esedezik többé érte. A bűn érzése, amely az atya haragját zúdította rá, mint az ember helyettesére, tette oly keserűvé a poharat, melyet kiürített, és ez törte meg Isten fiának a szívét. Gondoljuk el, hogy milyen lehet ez, akit mi nagyon-nagyon szeretünk, és egyszer csak elfordul tőlünk.
Jézusnak mindene az Atya volt, mindene. És úgy fordul el, hogy azt mi nem érdemelnénk meg. Jézus megérdemelte ezt. És úgy bánt vele, mint egy legközönségesebb bűnözővel. Szeretném felolvasni Ellen Gould könyvéből azt az idézetet, amikor én ezt elolvastam, akkor értettem meg igazán, hogy mit is jelentett az, hogy az Isten Jézus Krisztust helyettünk bűnné tette. És ez a gondolat pedig így szól. Isten makulátlan tiszta fia a kereszten függött. Testét korbácsütésekkel szaggatták össze, azokat a kezeket, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték. Azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretett szolgálatainak a végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a tövis korona tövisei, a reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak fejéről, és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzította testének alakját, és a kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor az Atya elrejtette előre orcáját. Ezek pedig mind azt mondják, az emberi nemzetség minden egyes gyermekének érettet történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének elhordozásához. Érettet döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket, és száműzte a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit, és életre keltette a halottakat, és aki áldozatként odaadta magát a kereszten, mert szeretett téged, Krisztus, a bűnök elhordozója, eltűrte az Isten igazság harapját, és éretted maga lett bűnné, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. És ezután Jézus fölkiált az 5. szavában, hogy szomjúhozom. Ez is előre meg volt jövendőlve a 69. Zsoltárban, amikor azt olvashatjuk, hogy nyelvem majd az innyemhez tapad. Szeretném utoljára azt a kérdést föltenni, hogy vajon mi okozta nagyon-nagyon gyorsan Jézus halálát. Mert Jézus néhány óra leforgása alatt meghalt. Voltak, akik 3-4 napig is a kereszten szenvedtek. Sokkal hamarabb meghalt Jézus a kereszten, mint ahogy meg kellett volna halnia. Vajon mi okozta ezt? Szeretném felolvasni megint Dávid Zsoltárát. Dávid megint előre leírta ezt, hogy mi fogja megtörni majd a megváltót. Mi fogja meggyorsítani az ő halálát? És itt érthetjük meg majd, hogy mi volt Jézus számára nagyobb kín, a lelki vagy a fizikai szenvedése. A 69. Zsoltárnak a 21. versét szeretném felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem, várok részvétre, de hiába, vígasztalókra, de nem találtam. Mit mond ki? Hogy a gyalázat megtörte a szívemet. Vártam részvétre, vártam vígasztalókra, de senki nem volt mellettem. Az én atyám se volt mellettem, a teremtményeim, akiket megteremtettem, köpködtek, gyaláztak, és ezt nekem el kellett szenvedni, és el is szenvedtem a ti irántatok való szeretetből. A gyalázat megtörte szívemet. Jézus számára a lelki szenvedésnek a súlya volt, mérhetetlenül nagyobb volt, mint a fizikai fájdalma. És ez megtörte a megváltónak a szívét. És ez okozta a halálát. A 6. szavában mondja ki Jézus azt a diadalmas felkiáltást, amikor hittel megharcolja ezt a küzdelmet, hogy Atyám, én megtettem azt, amiért jöttem megváltani az embert. Beteljesedett, meglett a megváltás. És aztán a 7. szavában mondja ki, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ez
a legmélyebb bizalom és a legmélyebb hit volt Jézus Krisztus részéről ebben az élethelyzetben. Hittel visszagondolt az atya ígéreteire, hittel megharcolja, nem adta fel a küzdelmet, nem engedte, nem esett az önsajnálba, nem esett depresszióba, nem esett bele semmilyen rossz gondolkodásba, hanem hittel visszagondolt, hogy mit mondott az én atyám. És akkor Jézus mit mond? Hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, én ezért az óráért, ezért a pillanatért jöttem a világra, hogy megváltsam az embert, én megtettem, ezután rád bízom magam, most te döntesz. Megint csak egy rövid idézetet szeretnék felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. A rettenetes, félelmetes sötétség által övezve, látszólag Istentől elhagyatottan ürítette ki Jézus a szenvedés kelyhét. Ezekben a borzalmas órákban atyának arra korábban adott ígéretére támaszkodott, hogy áldozatát elfogadja. Ismerte atyát, jelleme igazságos voltát, irgalmasságát és nagy szeretetét. Erős hittel Istenre bízta magát, akinek mindenkor gyermeki örömmel engedelmeskedett. Mindenkor alárendelte magát atya akaratának, és ez a tudat lassanként eloszlatta benne a félelmét, hogy az atya elhagyta őt. Jézus Krisztus hitáltal győzött a kereszten. És aztán azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ezután kilehelte az ő lelkét, és meghalt. Hitáltal győzött a kereszten, azért, hogy minden fájdalmunknak, minden betegségünknek, minden testi-lelki szenvedésünket majd együtt tudja viselni velünk, és segíteni tudjon nekünk, hogy nekünk mindenkor legyen egy kezesünk, akihez imádságban oda tudunk fordulni, hogy mindenkor a tudatunkba véssük azt a legnagyobb dolgot, hogy soha, de soha nem vagyunk egyedül itt a Földön. Mindenkor van egy helyettesünk, mert ő ezt végig szenvedte, mi érettünk. Mert aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette értünk. És azt mondja a Szentírás, kedves táborozók, hogy ha mi ezt nem tudjuk meghálálni Jézus Krisztusnak, ha mi naponta elkövetjük a bűneinket egymás ellen, a gondolatvilágunkban, akkor azt mondja a Jelenések 11. fejezete, Zsidókhoz írt levél 6. fejezete, hogy újból és újból, nap mint nap keresztre feszítjük Jézus Krisztust. Azt a Jézus Krisztust, aki ezeket a dolgokat végig szenvedte helyettünk. Ha mi ezt nem becsüljük meg úgy, hogy a másik ember irányába tisztelettudóan viselkedek, kimutatom az érzéseimet, a szeretetemet, ha önző vagyok, és sorolhatnám ezeket a negatív dolgokat, a Szentírás úgy veszi, mintha mi is, nap mint nap hozzájárulnánk az Isten fia keresztre feszítéséhez, meggyalázásához, amit ő elszenvedett. Ha én nem tudok a másik embernek megbocsátani, ha én haragot érzek a szívemben, ha hordozom a haragot, ha nem tudom letenni ezt, hozzájárulok azokhoz, a főpapoknak a bűneihez, a nép bűneihez, akik üvöltötték, hogy feszítsd meg, hozzájárulok Pilátus bűneihez, hozzájárulok, ezek mind-mind hozzájárulok ahhoz, hogy én is akkor ott vagyok a tömegben, és azt kívánom, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg. Ha én nem tudok megbocsátani, és nem tudok a másik emberhez úgy viszonyulni, ahogy Jézus Krisztus viszonyul mi hozzánk. És utolsó gondolatként csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy mivel Jézus nem a saját bűneiért halt meg, ezért harmadnapra az atya fel tudta őt támasztani. Erről szól a 16. Zsoltár 10. verse, hogy nem hagyott, hogy a te szented rothadást lásson. Ha Jézus elkövette volna a bűnt, nem tudta volna az atya föltámasztani, de mivel Jézus föltámadt, ez pontosan azért lett meg, mert ő mi helyettünk szenvedte el, és vette magára a bűnöket, ezért az atya fel tudta őt támasztani. Kedves táborozók, a mai alkalommal ennyit szerettem volna szólni, hogy aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette értünk. Ezután egyetlen egy dolgot tudunk tenni, egyetlen egy dologgal tudjuk ezt meghálálni, ha olyan gondolkodásmódunk lesz, és olyan cselekedetünk lesz, ami az atya előtt kedves lesz, és a másik emberhez úgy tudunk viszonyulni,
ahogy Jézus Krisztus viszonyult hozzánk. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök. A Bibliának legünnepélyesebb fejezetéhez érkeztünk el, a Jelenések könyve 19. fejezetével, ahhoz a történelmi időponthoz, amelyet többször jeleztünk már itt a táblán is, mindig kérdőjellel. A kérdőjel az időpontra vonatkozik, nem arra, hogy meg fog-e valósulni. Hogy mikor jön el Jézus, azt nem tudjuk, azért van itt a kérdőjel. De annyira bizonyos Krisztus második eljövetele, hogy a Bibliában először arról kapunk híradást, hogy már az Ádám utáni 7. nemzedékben Énok arról jövendőlt, így olvassuk szó szerint, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Énok pátriárka, aki a vízözön előtti világban, a 7. nemzedékben ért, kb. 5000 évvel ezelőtt, múlt időben beszélt Jézus második eljöveteléről. Ez az úgynevezett profétikus múltidő, amikor a Biblia valamit állítani akar a jövőre nézve, ami annyira bizonyos, hogy higgyünk neki, akkor nem jövő időben mondja, nem is jelen időben, múlt időben mondja, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. A bibliai könyvek egyébként ezt az eseményt, Jézus második eljövetelét három hasonlattal, három jelképpel is leírják. Jézus is, amikor a földön járt, Máté 22. Lukács 14. Máté 25. fejezetében beszélt a mennyegzőről. Királyi mennyegző, nagy vacsora, nagy mennyegző, 10 szűz példázata. Mindegyik ezt a jelképet hordozza magában, mert hiszen az emberi világban is a mennyegzővel mi történik? Két család egyesül. Két család, a vőlegény és a mennyasszony mögött álló két család egyesült. Mi következik be Jézus második eljövetelével? Két világ egyesül. A mennyei világ és a földi világ. A szétszakított, egymástól most még szétszakításban lévő mennyei világ és a földi világ egyesülni fog. Jézus eljön a sok ezer szentjével, angyalserege kíséretében. Ezt a 19. fejezet állítja majd így elénk, hogy íme megnyílta az ég. És Jézusnak az eljövetelét bemutatja ez a profétikus fejezet. A második jelképe a Bibliában Jézus második eljövetelének az aratásnak a jelképe. Nem csak az evangéliumokban, hanem Jelenések könyve 14. fejezetében, tehát egyik előző fejezetben is Jézust így látjuk, hogy a felhőn ül és sarló van a kezében. A föld aratnivalója megérett. Mindenki beérlelődött az élő nemzedékek sorában, aki felkészült a mennyre, aki ott akar lenni az örök életben, Jézus magához veszi. Ugye az aratás is örömünnep, a mennyegző is örömünnep, az aratás is örömünnep. Jézus második eljövetele mindig a hatalmas öröm szimbólumait hordozza magán, csak úgy, mint a mennyegző és az aratás után a harmadik jelkép, ez a három jelképe van Jézus második eljövetelének, a vajúdás jelképe. A vajúdás után gyermek születik a világra, óriási öröm egy kisgyermeknek a világra jövetele. Máté evangélium a 24. fejezet 8. verse pontosan nem úgy szól, ahogy a mi károlyi bibliánkban, hogy ez a sok nyomorúság kezdete, hanem a vajúdási fájdalmak kezdete. Jézus második eljövetel előtt vajúdik a világ. Most már a vajúdás idejét éljük. És a vajúdás végén pedig megszületik a gyermek, értsük profétikusan, megszületik majd egy új világ, amelyben igazság lakozik. Megszületik a régi világ helyében, amit az emberiség tönkretett, ami nem az igazságnak, hanem a gazságoknak, nem a szeretetnek, hanem a gonoszságoknak a világává fajult. Ennek helyébe egy új világ fog megszületni Jézus második eljövetelével. Ezt a vajúdás jelképét Jézus még János evangélium a 16. fejezetében is alkalmazta a híres búcsú beszédeiben, amikor az utolsó vacsora terméből elindult Jézus, és innen Jeruzsálemnek a belvárosából, tehát az utolsó vacsora terméből kijött az olajfák hegyére, és eközben a tanítványaival sétálva mondta el Jézus ezeket a búcsú beszédeit, és eközben mondta Jézus, hogy a világ ma örül, ti pedig szomorkodtok. De a világ öröme szomorúságra fordul, a ti szomorúságotok pedig örömre fordul akkor, amikor a vajúdásnak vége lesz, és ez az új világ megszületik. És az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, hogy az apostolik is mennyire pontosan megértették ezt, Pál apostol azt mondja, hogy a világon, amikor majd azt mondják, hogy békesség és biztonság,
amikor az emberiség a nagy egységtörekvésekben előre halad, és mindenkinek békességet és biztonságot fognak ígérni, akkor hirtelen jön rájuk a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és meg nem menekedhetnek. Itt már Pál apostol szinte előlegezi Jelenések könyvének azokat az összefüggéseit, amelyekről az elmúlt néhány előadásban beszéltünk, hogy az emberiség történelme, hogy halad előre, egyre súlyosabbak lesznek az emberiség válságai, és ezek nem helyi válságok lesznek, hanem valóban világméretű, vagy ma mondják idegen szóval globális válságok. És ezekre a globális válságokra az emberiség globális választ akar adni, és ez a globális válasz a globalizáció. Ez egyesülés. A világ gazdasági, de nem csak gazdasági, társadalmi, de nem csak társadalmi, vallási és politikai erőinek is az egyesülése. Ez az, ami a hamis válasz a világ problémáira, de az emberiség építgeti ma is ezt a Bábel-tornyot, és már elég magas szinteken jár ez az építés. Ez a nagy Bábel vagy nagy Babilon a végső idők egység törekvéseinek a jelképe a Bibliában, a vallási és politikai erők összefogásának a jelképes kifejezése. Erről beszéltünk a Jelenések könyve 17. fejezetéről szólva, és a Jelenések könyve 18. fejezetéről szólva arról emlékeztünk meg, hogy ez a világegység létrejön, tehát európai egység, világ, ez létrejön, de hihetetlen gyorsasággal össze is fog omlani. És ezután, miután a 18. fejezet a világegység összeomlását mondja el, a Jelenések könyve 19. fejezetének az első része egy nagy öröménekkel kezdődik. A 19. fejezet első 5 versét olvasom először. És ezek után, tehát mindezek után a világegység kiépülése, összeomlása után János apostol a következőnek volt szem és fültanúja. És ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondta. Alleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is mondták, Alleluja! És annak füstje felmegy örökkön örökké. És leborult a 24 vén és a 4 lelkes állat, és imádta az Istent, aki a királyi székben ült, mondván, Ámen, Alleluja. És a királyi székből szózat jött ki, amely ezt mondta, dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan az ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Egyelőre idáig olvasom. Egy kis fordítási pontosítást kell tennem, nem is egyet, a második versben olvasott megbosszult a kifejezés. Istennel kapcsolatban ilyen nincs a Bibliában, hogy Isten bosszút áll. Sokszor van a Bibliában ilyen kifejezés, hogy Isten bosszút áll, vagy megbosszulta az Isten. Ezt nyugodtan húzzuk át, és írjuk be a jó kifejezést, hogy Isten igazságot szolgáltatott. Istentől távol van a bosszú, a visszavágás, minden alantas formája az igazságszolgáltatásnak. Isten igazságot fog szolgáltatni. És a negyedik versben is van egy fordítási pontatlanság, ezt már a sorozat eddigi részeiben is említettem, hogy lelkes állat, ez a Bibliában mindössze ennyi, hogy élő lény. Ugye a régi magyar nyelvben az állat szó nem annyit jelentett, mint most, hanem annyit, hogy fennálló valaki, tehát lény, élő lény. Tehát amikor ezt az Alleluját, ugye az Alleluja, héber kifejezés annyit jelent, hogy dicsérjétek, dicsőítsétek az Istent, amikor ez a dicsőítő ének felhangzik, azért hangzik fel, mert előre bejelenti, hogy Jézus közbe fog avatkozni. Jézus jön, ahogy Énok mondta, hogy már eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Igen, most mondja a Biblia, hogy most Jézus érkezik, kiveszi az emberiség kezéből a történelem irányítását, a nagy Babilont, a nagy paráznát, ezt a nagy világegységet, amelybe politika, vallás, pénz alapon összevegyült. Ez félreállítja az útból. Nagyon megdöbbentő a második vers, hogy azt mondja, erre a Babilonra, erre a parázna asszonyra, hogy megrontotta a földet az ő paráznasságával. Tehát az egész földet nemhogy megmentik ezek az egységtörekvések, hanem a földünket még mélyebb válságba sodorják bele. Ugye az emberiség ma ezekben hisz,
és ezekhez kapcsolja a reményeit, a várakozásait, és a Biblia pedig azt mondja, hogy ezek még mélyebb válságba sodorják bele az életet, ezek a hatalmas világegység törekvések. Másodszor is hallja a szózatot, hogy alleluja, és hallja azt is, hogy végleg el fog tűnni, ezek a hatalmak megsemmisülnek, annak füstje felmegy örökön örökké, ugye az örökön örökké kifejezés ez emberre vagy emberi intézményekre alkalmazva mindig ennyit jelent, hogy véglegesen, visszavonhatatlanul, egyszer s mindenkorra, talán ez a jó magyar kifejezés. Utána megint hallja a 24 vént, a 24 vénnel már találkoztunk a Jelenések 4. és 5. fejezeteiben. A 24 vén az emberiség előőrse, aki a mennyben van, név szerint hármat ismerünk a 24 vénből, Mózest, Illést és Énokot. A többiek névtelenül vannak ott, mint feltámasztott emberek, akik Jézus halálakor és feltámadásakor, amikor megnyíltak Jeruzsálemben a sírok, és sok szent kijött és megjelent a szent városban, és Jézus magával vitte őket a mennybe. Tehát a Biblia híradása szerint az emberiség előőrse már ott van a mennyben. De ez csak 24 vén, 24 presbiter. Ott van a négy élőlény is, az a négy kérub, az angyaloknak a négyes képviselete, és ezek is hálát mondanak. Hálát mondanak, hogy egy 6000 éves dráma, mintegy 6000 éves dráma lejátszódott, végéhez ért. Tehát egy nagyon ünnepélyes felütés ez a 19. fejezetnek, hogy János apostol egyelőre egy mennyei jelenetet lát, és inkább most nem az a lényeges, amit lát, hanem amit hall. Hallja a hálát, a köszönést, a megnyugvást, az Istennek való háladást, hogy lezárult valami borzalom, az egész emberi történelem a drámai végkifejletével, Jézus eljövetelével véget ért. És miután ezt látta és főleg hallotta János apostol, a 6. verstől, még mielőtt látta volna Jézus második eljövetelét, mert ez csak a 11. verstől kezdődik, a 6. verstől még van itt egy közbeiktatás. És ez a közbeiktatás a második eljövetel egyik jelképét érinti, ez a mennyegző. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert a 19. fejezet elején szó lesz a mennyegzőről, mint egy ünnepélyes vacsoráról, és a 19. fejezet végén szó lesz majd egy másik vacsoráról. De az kevéssé lesz ünnepélyes, és kevéssé lesz felemelő. Először a Biblia a bárány mennyegzőjével foglalkozik. A 6. verstől ezt olvashatjuk. És hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát mondván, alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborultam annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de ő mondta nékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonságtétele van. Istent imádd, mert a Jézus bizonságtétele a prófétaság lelke. Nagyon szép ez a második szakasz is. Még mindig nem jelenik meg Jézus. Még mindig nem a látomással, a Jézus második eljövetelének megjelenésével foglalkozik, hanem újra dicsőítő szózatokat hall, megjelenik neki János apostolnak egy angyal, aki újabb bejelentést tesz, és János apostol önkéntelenül le akar borulni előtte, de az angyal elhárítja, hogy egy valaki előtt lehet leborulni, az Isten előtt. Én csak szolgatárs vagyok, én csak egy ugyanolyan teremtmény vagyok, az angyalok rendjéből való, csak az Istent imád. Mit jelent be ez a mennyei szózat, és utána ez a mennyei lény? Az első nagy bejelentés az, hogy az Isten uralkodik. Az Isten átvette az uralmat, ténylegesen. Nem csak akkor, amikor valamikor a történelemben 2000 évvel ezelőtt azt mondta Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. 2000 éve is már övé lett a hatalom a megváltás jogán. De Jézus Krisztus várt. Miért vár Jézus Krisztus? Miért húzódik el ez a történelem Jézus óta már csak nem 2000 évig?
Többször beszéltünk erről, de ezt mindig úgy fel kell idéznünk, mert olyan sok ember mondja azt, hogy hát Jézus már 2000 éve eljött, a világ nem lett jobb. Az emberek nem tértek meg, a kereszténység sem átütő erejű, és nem terjedt el az egész földön. És hát vajon mi értelme volt, hogy Jézus eljött, és hagyta magát megölni, felfeszíteni, amikor a világ nemhogy jobb nem lett, hanem egyre kegyetlenebb és áldázabb képet ölt. Jézus azt mondta a feltámadása után, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. De Jézus nem érvényesítette a hatalmát. Jézus a mennybe ment. És Jézus a mennyből az elmúlt 2000 éven keresztül mit segített, mit irányított, mit akart céljához vezetni, ami itt céljához fog érkezni a második eljövetelekor, de csak ekkor. Erre 2000 évet kellett várni. Jézus azt segítette, azt vezette el a végkifejletéhez, hogy ne csak ő győzzön, hanem a követő is átütő győzelemre jussanak. Jézus ellen az egész világ felvonult. Jézus nem értették meg, és az emberiség megölte a teremtőjét. Az igazán hívő emberek ellen az egész világ fel fog vonulni a történelem végén. Mert mindenki át lesz lelkesítve, meg lesz babonázva, meg lesz igézve a nagy egység törekvésektől. Az igaz emberek, a keresztény emberek a történelem végén egyedül maradnak. Ugyanannyira egyedül, mint Jézus. És ahogy Jézus a keresztván felkiáltott, hogy elvégeztetett, beteljesedett, hogy a megváltás művét így egyedül, hitáltal végrehajtotta, a történelem végén is azok fognak győzni, akik az Istenben vetett hit erejével megállnak az egész világgal szemben. Mert mondom, az egész világ az emberi megoldásokban hisz, az emberi összefogásban hisz, az Istennel kitörődik. És amikor bejelenti ezt, hogy igen, az Isten most akkor veszi kezéhez az uralkodását, amikor a követői is győznek. Jézus már 2000 éve eljöhetett volna. Jézus már 2000 éve megszüntethette volna ezt a sok nyomorúságot, amit hát az elmúlt 2000 évben is át kellett élni az emberiségnek, főleg az elmúlt 100 évben. De Jézus addig várt és addig küzdött, hogy ne csak az ő győzelme, mert Jézus nem azért jött el a világról, csak ő győzzön, ez nem lenne megváltás. A történelemben sokan győztek, sok hívő ember volt, egyes emberek, kis közösségek is, de a történelem végén lesz egy győztes egyház is, egy győztes kereszténység is. A sokat küzdő, sokszor elbukó kereszténységből lesz egy győzelmes kereszténység, amely az egész világot összegyűjti majd Jézus fogadására. És Jézus akkor jön el az övéihez, és ez a második fontos bejelentés, amikor az ő felesége elkészítette magát. Milyen szép jelkép. Jön a vőlegény. Ugye a vőlegény mindig Krisztus jelképe. A feleség az egyház jelképe, az igazi egyház jelképe. Találkoztunk mi más feleséggel is, paráznasszony képében, az a hitehagyó egyház jelképe. A hatalommal, a politikával, a pénz érdekekkel összefogó egyházak, vagy egyházi gondolkodású emberek, az a paráznasszony kategóriája. De az igazi menyasszony, aki várja a vőlegényét, ez az igazi keresztények és az igazi egyháznak a kategóriája. És erről a bejelentés így szól a 7. versben, hogy örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget az Istennek, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Ez döntő bejelentés, a felesége elkészítette magát. Itt a történelemnek ebben az időszakában, a 7 csapás előtt, a nagy evangélium hirdetés idején, mert ez az utolsó feketének hagyott időszak, ez a 7 csapás, ekkor már nem lehet elkészülni. A 7 csapás idején azt olvastuk a 6. csapásnál, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháit. Itt már nem lehet ruhát felvenni, tiszta ruhát felvenni a 7 csapás idején. Ugye Armageddonnál olvastuk ezt az armageddoni proféciában, Jelenések könyve 16. fejezetében. Itt azonban a 7 csapás előtt a nagy evangélium hirdetés idején lesz egy olyan kereszténység, lesz látható módon egy olyan egyház, mint egy menyasszony, aki elkészítette magát. Ugye elmenjünk egy esküvőre, egy mennyegzőre, ott most vagy készen áll a vőlegény,
vagy készen áll a mennyasszony, az emberi világban is nagyon megnézik, nagyon készülnek erre, az a két ember nagyon készül. A vőlegény is és a mennyasszony is. Ezt a példát veszi a Biblia, ezt a hasonlatot, hogy a történelem végén, amikor a vőlegény érkezik, a felesége, a mennyasszony elkészítette magát. És nagyon érdekes, hogy arra is választ ad ez a rendkívül rövid bejelentés, hogy hogyan készült el a mennyasszony. Hogy a történelem során 2000 évig nem volt az őskereszténységet kivéve. A Krisztus mennybe menetele után volt még egy tiszta kereszténység, az őskereszténység, de utána a kereszténységnek az élete csak ez, csak a hullámhegyek, hullámvölgyek, és itt van a legmélyebb hullámvölgyben, most vagyunk a történelemben, és ezután mondja a Szentírás, hogy az ő felesége elkészítette magát. Hogyan tudja elkészíteni magát? Síralmas ma a világ állapota, síralmas a nagy kereszténység állapota, de síralmas a nagy kereszténységen belül az Isten igazi egyházának is az állapota, amelyről oly sokat olvasunk a Jelenések könyvében. Hogy tudja elkészíteni magát? A következő versben benne van. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságot cselekedeteli. Kedves hallgatók, olyan egyszerű mondat, ez sokan átsiklanak ezen. Pedig csak egy jelkép van benne, a fehér gyolcs. A mennyasszonynak is fehér ruhája van. Fel kell, hogy vegye. Ha nem veszi fel, hát nem is ő a mennyasszony. Hogy készíti el az egyház magát? Hogy adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Szó szerinti a fordítás. Nem ő találta ki a fehér ruhát, nem ő készítette, neki adták. Olyan kereszténység lesz a tökéletes és látható kereszténység, aki végre elfogadja azt, amit az Isten akar neki adni. Mert az összes emberi probléma ebből származik ezen a világon. A mi mostani legkisebb problémánktól a legnagyobb problémánkig, ma a hétköznapi életben, közösségek életében nem fogadjuk el azt, amit az Isten akar belőlünk csinálni. Nem fogadjuk el, hogy Isten mivé akar bennünket formálni. Isten mindannyiunkat fehér gyolcsba öltözött emberekké, és az ő igazi egyházát fehér gyolcsba öltözött mennyasszonnyá akarja formálni. Ez mit jelent? A fehér gyolcs a szenteknek igazságot cselekedetei. A fehér ruha, a fehér gyolcs, mint öltözet, a tiszta jellemnek a jelképe. A földi történelemnek a legvégén mitől lesz tiszta az egyház? Hogy a tagjai ugyanolyan jellemmel lesznek ékesek, mint Krisztus volt. Krisztusban mi volt a legcsodálatosabb? A hatalma? A kinézete? Mi volt, amikor Krisztus itt járt a földön, mi volt a legcsodálatosabb? Az, hogy még az ellenségei is azt mondták róla, hogy Mester, tudjuk, hogy te igaz vagy. Te nem vagy személyválogató, te igaz vagy. A tanítványok azt mondták róla, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal, a jelleme volt. Egy emberben a legcsodálatosabb a jelleme. Egy emberben nem a gazdagsága, nem a tárgyai, nem a ruhája, a körülményei, nem tudom én mi, a legfenségesebbek, legértékesebbek. Egy emberben a legértékesebb a magatartása, a lelkülete, a jelleme. És Krisztushoz úgy fog hasonlítani az egyház, hogy ugyanazzal a jellemmel lesz ékes. Ahogy Krisztus a legnyomorultabb körülmények között is tiszta jellemmel tűrte az ütéseket, a csapásokat, a megszégyenítéseket, még akkor is csak azon gondolkozott, hogy hogy segítsen, és hogy szeressen embereket, amikor fölfeszítették a keresztvára. Ezek az emberek, amikor az egész világ gúnyolja őket, amikor a nagy egységtörekvések nyomán lekezelik és leszólják őket, és az evangélium hirdetés szerte a világon elterjed, de a világ nem azzal foglalkozik, a világ nem várja Jézust. Keresztény tömegek se várják, politikai és egyházi erők sem várják Jézust, hanem a maguk erejében bízva akarják megmenteni a világot. Akkor megmutatkozik, hogy ennek mi az ellenpontja, a Krisztus jelleme. Krisztus jellemét fogják felölteni ezek az emberek, mert végre elfogadják azt, amit az Isten akar nekik adni. Egyszer Jézust megkérdezték a zsidók, hogy mit cselekedjenek azért, hogy az örök életet elnyerjék. Ugye az emberek mindig ezt mondják, hogy kérem, mondják meg nekem, hogy mit cselekedjen. Mondják meg, hogy mit tegyek, és én azt megteszem. Ez a hibás gondolkozás.
Mi nem tudjuk megtenni a saját erőnkből, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. És ezt Isten nem is várja el tőlünk. Isten csak azt várja el tőlünk, hogy fogadjuk el az ő segítségét. Isten csak azt várja tőlünk, hogy fogadjuk el a fehér ruhát. Isten alakítani akar minden egyes embert. Az Isten kérése ez, hogy legyünk nyitottak, készségesek. Bibliai szóval legyen meg bennünk a lelki szegénység. Ugye, amit Jézus így mondott a hegyi beszéd első mondatában, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Legyen meg bennünk az, hogy elismerjük, hogy mennyire gyengék vagyunk, mennyire tehetetlenek vagyunk, hogy mi nekünk segítségre van szükségünk, hogy igényeljük Isten segítségét, hogy örömmel fogadjuk el ezt a segítséget. A történelem végén ezt egy közösség, egy egész hatalmas látható közösség, a győzelmes egyház el fogja fogadni, nem a saját erejéből akar győzni, hanem mindenben elfogadja az Isten segítségét és útmutatását. Ezért lesz győzelmes kereszténység. Ezt hirdeti meg ez a bejelentés. Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Ezt meg miért teszi hozzá? Mert hajlamosak vagyunk sokszor hitetlenkedni és kétkedni. Lehetek én jobb ember? Lehetek én Jézushoz hasonló? Még Bibliát olvasó emberek is, olvassák a Bibliában az emberek, Bibliának erre vonatkozólag az egyik leghatalmasabb kijelentését, a Római Levél 8. fejezet 29. versét, hogy Jézus Krisztus ábrázatához hasonlóvá akar tenni bennünket az Isten. És sokan úgy kételkednek, hogy lehetek én Jézushoz hasonló? Idéztem önöknek már, nem csak a humor kedvéért, mert ebben a humorban mélységes igazság van, Spurgeonnek, az ismert 19. századi prédikátornak azt a kijelentését, amikor azt mondja, hogy sok keresztény a hitetlenségét azzal fejezi ki, hogy idéz egy közmondást, hogy kutyából nem lesz szalonna. Én pedig azt mondom, hogy a mennyek országában csak olyan szalonnák lesznek, amelyek mind kutyából készültek. Igen, az emberek ezt nem akarják elfogadni. Az emberek ezt nem hiszik el, hogy én legyőzhetem az indulataimat, legyőzhetem a rossz kívánságaimat, legyőzhetem a kísértéseket, amikor már annyiszor elbuktam ezekben, de a történelem végén lesznek emberek, akik megragadják Istennek ezt az ígéretét. És megragadják azt, amit mond Pál a Róma 8.29-hez hasonló nagy igében, ez a Galata levél, 5. fejezet 24. vers, amely így hangzik, hogy akik pedig Krisztuséi, azok megfeszítették a testet indulataival és kívánságaival együtt. Akik pedig a Krisztuséi, akik Krisztushoz tartoznak, azok a természetüket, a rossz emberi természetet, azt a kutya természetet, azt megfeszítették indulataival, kívánságaival együtt. Igen, a történelem végén nem csak egyes emberek, egy egész közösség, és ennek az egész közösségnek a szavára a világnak egy egész értékes tömege fordul Krisztushoz, és így fejeződik be Krisztus megváltó műve, amiért Krisztus eljött a földre 2000 évvel ezelőtt, az később ezzel a győzelemmel és ezzel a diadallal fog befejeződni. És erre gondja van ennek az angyalnak, aki oda megy János apostolhoz, és azt mondja, hogy ne csodáld, hogy most ezt a szózatot hallod, írd meg ezek az Istennek igaz beszédei. Hát különben az egész Biblia az Istennek igaz beszéde. Miért kell ezt még külön kimondani? Itt csak csodálhatjuk mindig azt, hogy a Biblia látja, a Biblia Istenet tapasztalja a mi emberi gyengeségeinket, hitetlenségünket, és ezért annyi megerősítést ad nekünk, hogy ne emberileg gondolkozzunk, ne nyugodjunk bele a hibáinkba, ne nyugodjunk bele, hogy Krisztushoz méltatlan sokszor az életünk. Ha Krisztushoz fordulunk, ő rögtön kész segíteni. Ne adjuk át magunkat a csüggedésnek, az elkeseredésnek, hogy ma is megint mit csináltam, mit mondtam. Aki keresztény ember, az nem a lehangoltságáról, nem a panaszkodásáról kell, hogy híres legyen. Aki keresztény ember, az megragadja azt, hogy Krisztus meghalt mindenkiért, értem is, azért halt meg, hogy megbocsáthasson, mindenért megbocsát, ha őszinte szívvel hozzáfordulok, és hogyha a megbánásom őszinte és tiszta, akkor Krisztus föl tud emelni, és fokról fokra rám tudja adni az ő jellemének a ruháját, a fehér gyolcs a szenteknek igazságot cselekedetei. Szóval hogy készítette el magát a mennyasszony? Hogy adatott néki. Kinek adatik?
aki el akarja fogadni, hogy felkészüljön. Az Isten és ember együttműködése. Az Isten, aki kezdeményez, aki adni akar. Ember, aki végre elfogad.

a bárány menyegzőjének vacsorájára. Na hát ilyen hatalmas nagy kijelentések után hangzik el a 11. verstől az, amit János apostol itt lejegyez, és amelyben most már nem annyira a hangzás, hanem a látvány lesz a döntő. Az ég megnyílik, és Jézus közeledik. És láttam, hogy az ég megnyílt. Döbbenetes kifejezés. Ezt csak látomásba látta, de így olvasva is az ember úgy beleremeg. Láttam, hogy az ég megnyílt. Láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, és az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. Egy picit megállok. A név mindig egy azonosítás. Itt, ezen a helyen azonosít a Biblia valamit, az utolsó lapjain azonosít valamit, de ezt az utolsó lapokon való azonosítást nagyon komolyan kell vennünk. Mi az, hogy Isten igéje? Isten igéje, ez jelenti Krisztust, mert aki érkezik, azt mondja, az ő neve Isten igéjének hivatik. De Isten igéje ez is, ami a kezemben van, a Szentírás. Mi a kettőben a közös? Mi Krisztusban és mi a Szentírásban a közös? Az a közös, hogy mind a kettő eredete isteni, de mind a kettő tökéletes emberi formában jelent meg. A Szentírás emberi nyelven van írva, sokan ezt hangsúlyozzák túl, innen vetik el a hitetlenség magvait, azt mondják, hogy hát ezt is emberek írták. Persze, hogy emberek írták. De hozzáteszi a Biblia, hogy egy szó se támad saját magyarázatból. Persze, hogy emberek írták, hozzánk hasonló emberek, a proféták, apostolok, ugyanúgy anya szülte, ugyanúgy betegségekkel, bűneikkel küszködő emberek voltak. De amikor szóltak, az Isten lelkétől indítatva szólottak. Azért nevezhetjük Isten igéjének a Bibliát. Emberi forma, emberi mondatok, mindenki megértheti. De nem mondjuk azt, hogy emberek írták, de nem a saját bölcsességük szorult ebbe bele, hanem az, amit az Isten szent lelke eljuttatott, amire képesítette őket, hogy felemelte őket gondolatihletés, látomás, álom formájában, isteni üzeneteket adtak át, és Jézussal nem ugyanez a helyzet. Sokan meg azt hangsúlyozzák túl, hogy Jézus Isten volt, könnyű volt neki győzni. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus maradéktanul ember is lett. Ugyanúgy küszködött a gyenge természetével, ugyanúgy azért született egy földi édesanyát, hogy örökölje az emberi természet esendőségeit, és neki ugyanolyan küzdelembe került az élet. Vegyük komolyan ezt, hogy Isten igéje. Az Isten igéje Jézus Krisztus, aki maradéktanul Isten fia és maradéktanul ember fia. Az Isten igéje a Szentírás, amit ha olvasunk, akkor emberi nyelvezettel, de az Istenivel kerülünk kapcsolatba. Micsoda hatalmas dolog ez. Amikor megjelenik Krisztus, ezt a nevet mondja, vérrel hintett ruhába volt öltöztetve. Persze, miért vérrel hintett ruha? Mert ugye ő a vérén szerezte a megváltást, ő az életét adta mindannyiunkért. És így a neve Isten igéjének neveztetik. Tökéletes Isten maradt, de tökéletes emberként hozta meg a megváltást. És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltöztetve. Jézus kíséretében angyalok jönnek. Ezt már olvashattuk Jelenések 16. fejezetében, hogy a napkelet felől való királyoknak út készítetett. Ugyancsak az armageddoni látomásban, Jelenések 16. fejezetében olvashattuk. De Pál apostol is ezt írja az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, harsonával leszáll az égből. Miért jönnek Jézus kíséretében mennyei seregek, mennyei angyalok? Nem azért, mert Jézusnak erőre, hatalomra lenne szüksége, hanem ebben is az fejeződik ki, hogy a mi földünk története az egész világmindenségben egy nagyon elszigetelt jelenség. Az egész világmindenségben sehol, de sehol nem fogadták el Sátánt, nem fogadták el a rosszat. Vannak értelmes lények a világmindenségben, nem engedték be a bolygóikra Sátánt, mi beengedtük. Ezért a mi földünk valóban a

0: Lázat bolygó, a tűzben égő bolygó, és a mennyei világok lakosai nagyon szeretnék már, ha az összhang az helyreállana. A tiszta gondolkozású, a tiszta erkölcsű világok, és a földről kimentetés szintén tiszta gondolkozású és erkölcsű emberek között. Jézus kíséretében ezért vannak ezek a mennyei lények. Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyorsba öltöztetve. Hallottam már ilyen megjegyzést, és hogy ilyen okoskodást, hogy miért vannak itt lovak, meg minden. Ezek jelképek, kedves hallgatók. Jelképek. A jelkép azt akarja kifejezni, hogy a ló, a lovas a Bibliában azért a harc, a küzdelem, az erő, a hatalom jelképe, de Isten máshogy használja az erőt és a hatalmat, mint az emberek, de mégis emberek számára így válik hozzáférhetővé, hogy a gondolkodásunkban így tudjuk ezt elrendezni, hogy ez az eljövetel, ez egy kozmikus eljövetel lesz. Ennek az eljövetelnek senki nem állhat ellen, ezt nem lehet visszatartóztatni. Majd olvasni fogunk egyik előadáson a Gog és Magog háborújáról, ami nem ekkor fog bekövetkezni, hanem Jézusnak az úgynevezett harmadik eljövetelekor, amikor egy bizonyos fajta harc bontakozik ki Jézus és követői, Sátán és követői között, de ott is látjuk majd ennek a harcnak a természetét. Tehát ezek jelképek, amik azt akarják számunkra sugallani, hogy a Jézus második eljövetelét mindenki meg fogja látni, az egész földön teljesen nyilvánvaló és kétségbe vonhatatlan lesz. Jézus maga mondta Máté 24. fejezetében, hogy az egész föld meglátja őt, és sír a földnek minden népe, az örömtől az egyesek és a visszavonhatatlan szomorúságtól a többiek. Tehát ezek a jelképek, mint hogy most is jelképeket fogok még olvasni, és mennyei seregek követték őt, és fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve, és az ő szájából éles kard jött ki. És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, helyes fordítás szerint ugye a népeket, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Ugye a Jelenések könyve első fejezetében már találkoztunk erről a karddal, ami szintén Jézus szájából jött ki. Nem a kezében van a kard. Tehát itt a Biblia hangsúlyozza, itt nem arról van szó, hogy Jézusnak valami földies, testies hatalmat kell gyakorolni. Jézus előtt el fog némulni mindenki. Így mondta már az 50. Zsoltár, hogy amikor az Isten jön, akkor megszeppen előtte az egész föld. Így mondta már a 46. Zsoltár is, hogyha kiereszti hangját, megszeppen a föld, mint a gyerek, amikor azt mondja a szülő, hogy most pedig tessék lefeküdni. És akkor több szó nincsen. Megszeppen. Tehát Jézusnak nem azért van kard a birtokában, hogy azzal, hogy testi módon hadakozzék, egyébként sem a kezében van a kard, hanem az ő szájából éres kard jön ki, hogy azzal verje a népeket, és fogja azokat legeltetni vasvesszővel. Mit jelentenek ezek a jelképes kifejezések? A kard, a kétélű éles kard, a Bibliának olyan ismert jelképe, hogy nem kevesebbszer, háromszor azonosítja a Biblia, hogy ez mit jelent. Máté evangélium a 10. fejezet 34. versében, az Efézusi levél 6. fejezet 17. versében, és a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. és 13. versében. Világosan kimondja a Szentírás, hogy a kétélű éles kard az Isten beszéde. Isten a beszéde alapján fog megítélni embereket, Isten a beszédével adott törvényt nekünk, Isten azt kéri számon az embereken, hogy mennyire éltünk rendeltetésszerűen az élet törvényei szerint. Igen, Isten, aki nem használta ki az életben, a történelemben a kegyelmet, nem használta ki az időt, hogy megváltozzék, igen, ő legeltetni fog vasvesszővel, és nyomja mindenható Isten haragja hevének borsajtóját, mert ugye a 14. fejezetből, a Jelenések 14. fejezetéből azt is megtanulhattuk, hogy az aratás után a szüret is elkövetkezik. Az aratás az igazak egybegyűjtése, a szüret pedig a gonoszok életének végső visszavétele. Ez ennyire egyszerű a két jelkép. Miért egyszerű? Azért, mert az aratás akkor mi történik? Begyűjtenek, ugye? Tehát kévékbe kötnek, kicsépelik a gabonát. Tehát összegyűjtnek. Az aratás az igazak egybegyűjtése. Az aratás után azért pár hónap eltelik, mint hogy most is hátunk mögött van pár hónap, és elkezdődött a szüret, és a szüretnél mi következik be? A szüretkor összegyűjtik ugye a szőlőfürtöket, és kádakba kinyomják a levét, és ez a két kép, az egyik az egybegyűjtés, a másik pedig a kipréselés, kisajtolás. Az egyik, hogy örök életre ott lesz majd minden olyan ember, aki az Isten törvénye, a két élő éles kard szerint élt, vagy lelkiismerete szerint, vagy hite szerint, de sajnos emberek eljutnak a szüretre is. Az Istennek, Jézus Krisztusnak nem csak az aratást kell véghez vinnie, hanem Jézus Krisztusnak azt is kell mondania szomorúan, drámai módon, hogy ezekért az emberekért is meghaltam, de ezeknek az embereknek így sem kellett az élet. Az isteni életemet adtam értük, de így sem akartak élni. Nem tudom őket az örök élet ajándékába részesíteni. Nem lehet, mert ők maguk zárták ki egyszer s mindenkorra magukat az örök életből. Ugye mennyire egyszerű és szemléletes, de ugyankor egy kicsit drámai jelképek, aratás és szüret. Két cselekmény a mezőgazdaságban, bizonyos hosszú idő, néhány hónap ugye eltelik, egy 3-4 hónap a két esemény között. Az egyik az egybegyűjtés, gyertek én atyámnak áldottai, mondta Jézus, örököljétek az országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta, de azt mondja azoknak, akik a bal keze felől állnak, távozzatok az örök tűzre, ti gonosztevők, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjóztam, és nem adtatok innom, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg voltam, és nem látogattatok meg engem. Nem értették meg, hogy az élet mire van. Nem fogadták el a kegyelmet, nem fogadták el az Istennek az áldozatát, nem fogadták el Krisztusnak a golgotai vérét sem. Ha valaki nem fogadja el Istentől azt, ami a legeslegnőbb ajándék, Isten az életét nem sajnálta az emberét, akkor az örök életben is majd kezdenek foglalkozni, hogyha ha kapnának örök életet. Mondja Ézsaiás könyve 26. fejezetát, lehetséges lenne, hogy a gonosz örök életet kapjon. Tehát az örök életben mind törnék majd a fejüket, akik a gonoszságból nem gyógyultak ki. Hogy újra elindítsanak az útjára egy ilyen borzalmas történelmet? Nem, az Isten itt a történelemben mindenkinek időt és lehetőséget ad, hogy ember válasszál. Én az életemet adtam érted, hogy az örök életet választ. De hogyha nem választod az életet, akkor el kell búcsúznod úgy az élettől, hogy már a 14. fejezetben láttuk, hogy úgy mutatta be a kárhozatot a Szentírás, hogy kinyomják a borsajtóban a mustot, és elfolyik, a földbe issza a vért. Elfolyik. Jézusnak a megjelenése önmagában csak történetileg az igazak feltámasztását és az élő igazaknak az átváltoztatását jelenti. Miért beszélt akkor itt borsajtóról? Miért beszélt akkor itt már a kárhozatról? Azért, mert akik Jézus második eljövetelkor nem támadnak fel, akik Jézus második eljövetelkor az élők közül nem változnak el, azok sajnos mind a kárhozat fogjai. Nem most, még jön az ezeréves ítélet, az ezeréves ítélet, a millenem, amelyre a következő előadáson kerítünk sort, az ezeréves ítélet után jön a második feltámadás, mert ez az első feltámadás az igazak feltámadása, a második feltámadás a kárhozottak feltámadása. De aki itt nem támad fel, az nem az aratás részese lesz, hanem a szőlő kitaposásának, a must elfolyásának a részese lesz. Itt erőre vetíti a 19. fejezet, ezzel fejeződik be ez a szakasz, és ezzel kell, hogy én is befejezzem az előadást, hogy ahogy az előadás első részében a mennyegzőre helyeztem a hangsúlyt, hiszen először a mennyegzőről beszélt, és hogy a felesége felkészítette magát, most az előadás végén meg kell, hogy emlékezzem arról, amit felolvasni is elég szörnyűséges. Lesznek emberek, akik elvesznek, de nem azért, mert az Isten kegyetlen. Nem azért, mert az Isten ne akarta volna az ő életüket. Borzalmas dolog az, hogy emberek, emberi intézmények, itt látni fogjuk egyházak, akik Krisztus nevét vallják, ma még Krisztus nevét vallják, esetleg emberek csodálják ezeket az intézményeket. És itt a 19. fejezet 17. versétől a következőt olvashatjuk róluk. És láttam egy angyalt állani a napban, és kiáltott nagy szóval mondván minden madaraknak, melyek röbdöstek az égnek közepette, jöjjetek el, és gyűjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és a vezérek húsát, és a hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtuk ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ült és az ő serege ellen. És megfogatott a fenevad, és ővel együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, és ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettettek. A többiek pedig megölettek a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jött ki, és a madarak mind megelégettek azok húsával. Félelmetes kép, és félelmetes leírások. Volt egy vacsora, amelyre a bárány menyegzője, amelyre a vőlegény felesége elkészítette magát. És most szó van egy másik vacsoráról, előrevetíti a Biblia annak a másik vacsorának a képét, amely majd az ezer éves ítélet után következik be. Tehát mondom, az első feltámadás az az igazak feltámadása, a második feltámadás a kárhozottak feltámadása. János apostol egybe látja a kettőt. Az első feltámadásról majd a 20. fejezetben azt olvassuk, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Annak azon nincs hatalma a második halálnak. A második feltámadásról pedig azt olvassuk, hogy igen, visszakapják az emberek, meg emberi csoportok is az életüket, de csak azért, hogy szembesüljenek azzal, hogy ő nekik nem lesz joguk leülni a bárány mennyegzős asztalához. Őértük jönnek a madarak, és a madarak rendeznek lakomát, és válják a csőrüket a húsba. Döbbentes ezt leírni is János apostolnak, nekünk is olvasni, hogy lesznek emberek, akik elvesznek, és oktalan állatok, hogy mondja Péter apostol, az állatok okosabbak az embereknél, és lakmároznak ugye a húsukból, és azt mondja, hogy itt van a fenevad, és itt van a hamis próféta, akiről olvashattunk a Jelenések könyve 13. fejezetében, a föld végső hatalmai, egy egyházi hatalom, egy politikai hatalom, a legerősebb földi vallás és egyház, a legerősebb földi politikai hatalom. Ugye azonosítja a Biblia jelképeket, hiszen a tengerből feljövő fenevad Róma jelképe. Maga Jézus azonosította Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, hogy amikor majd a csapatok körbeveszik Jeruzsálemet, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Róma vette körül Jeruzsálemet, Róma pusztított el a szent várost, Róma jelképe, az ókori, a középkori, a történelem végéig hatalmat gyakorló Rómának a jelképe, a fenevad jelképe, a tengerből feljövő fenevad jelképe. És a hamis próféta, vagy a másik, a földből feljövő fenevad, a világ legerősebb állama, amely a Jelenések könyve 13. fejezetében, a 12. fejezettel összefüggésben, tehát 12. és 13. fejezetből érthető meg, hogy melyik a mikorunknak a legerősebb állama. A Biblia szerint legalábbis a földből feljövő fenevad, ami nem tengerből jön ki, tehát nem népeket igázott le, hanem a maga történelmi fejlődésével fokozatosan erősödött meg, és lett a föld vezető állama. Tehát egy szó mint száz, ugye erről is volt itt külön előadás, a világ ma vezető ereje, a földből feljövő fenevad, az Amerikai Egyesült Államok. Egy ottani szerzőnek az Új Világrend című könyvét most is ajánlom a kedves hallgatóknak a figyelmébe. Az Amerikai Egyesült Államok történelme során nagyon sokszor védelmezte a vallásszabadságot, a lelkiismereti szabadságot. most meg fogja csúfolni ezeket az értékeket. Az Amerikai Egyesült Államok, amelyet a Jelenések könyve 12. fejezete egy pozitív erőnek ír le, a történelemben először messze menően pozitív szerepet töltött be, teljesen eltorzul 200-250 év alatt. Az Amerikai Egyesült Államok, amely végrehajtja azokat a vallási kívánalmakat, amelyeket ez a valláspolitikai egységesülés megkíván tőle, és erre konkrétan most is, még a végső pusztulásnál is kitér a Szentírás, nem csak egyes emberek, hanem intézmények, államok megítélése is benne van a Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy megfogatott a fenevad, és ővel együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amellyel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, és ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettettek. Nagyon sokszor a középkortól fogva a kénkővel égő tüzes tavat a különböző egyházak szó szerint értelmezték. Fenyegették is az embereket a kénkővel égő tüzes tóval, hogy majd oda fogsz kerülni. De kedves hallgatók, itt van kinyitva a Bibliám, Jelenések könyve 19. fejezet 20. versénél. Nem kell lapozni sem. Lapozni sem kell. Átnézek ide a 20. fejezet 14. versére. A pokol pedig és a halál vettettek a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. A tűz és kénkővel égő tó, vagy a tűznek tava, ez egy jelkép. János apostol így látta, hogy valami hatalmas, forrongó, tüzes tó, kénköves, tehát egy gőzölgő és egy mindent megemésztő, hatalmas, forróságú tó, tehát ez egy jelkép. Itt van az azonosítása. Ez a második halál, a tűznek tava. Ahogy az Jézus második eljövetelének sok jelképe van, menyegző, aratás, vajúdás, Jézusnak a kárhozatról szóló tanításainak is sok jelképe van. Ilyen például a kárhozat egyik jelképe, tehát a második halál, ugye ez fogalom, hogy második halál. A második halál a visszavonhatatlan halál. Föltámadnak az első halál után, szembesülnek majd az ítélettel, és örökre elenyésznek. Második halál. Második halál a kárhozat. Abból nincs már fölébredés. Az a teljes megsemmisülés. Mi ennek a jelképe? Egyik jelképe a Bibliában a tűznek tava. Tűznek és kénkőnek tava. Második jelkép, amit Jézus nagyon sokat használta a példázatai végén, ott lesz sírás és fogak vacogása. Nem fogcsikorgatás, az is helytelen fordítás. Ott lesz sírás és fogak vacogása. A fogcsikorgatásban az lenne benne, hogy azért még visszavágnék, és nem fogadom el ezt az ítéletet. Ott ilyen nem lesz. Fogcsikorgatás senki részéről nem lesz. Fogak vacogása lesz. Sírás és fogvacogás annyit jelent, elrontottuk az életet. Játszottunk az élettel. Elherdáltuk az életet. Isten sem adhat nekünk, semmilyen formában nem adhat életet. Visszaéltünk az élet jogával, azzal az életével, amelyért Isten az életét adta. Nincs jogunk élni. Egy harmadik vagy negyedik jelképe szintén Jézus sokat használta. Külső sötétség. Külső sötétség. Ez is a kárhozat jelképe. Kárhozatnak további jelképe Malakiás könyve 4. fejezetében például, hogy az Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat. Hát ami nem hagy se gyökeret, se ágat, az alul felül mindenképpen a tűzre vetik, és a tűz martaléka lesz. Tehát megint csak a teljes megsemmisülés. A Bibliában olvasunk második halálról, Abdiás könyvében olvasunk arról, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, engem személy szerint ez a kifejezés érint a legfájdalmasabban, hogy lesznek emberek, akik az Isten ítélete szerint olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Nem volt értelme, hogy itt éljenek. Az életet bemocskolták, eltorzították, csak rosszra használták, azonosultak a rosszal. Az életet visszaadni a kezükbe, ez annyi lenne, mint hogy újra elkezdik ezt az egész fájdalmas és nemtelen folyamatot. Tehát a Bibliában vannak a második eljövetelnek és az örök életnek is szimbólumai, de vannak a végső elveszésnek is szimbólumai. Két vacsora lesz. Lesz a bárány menyegzőjének vacsorája, és lesz a madarak vacsorája, amikor lakmároznak azok testéből, mondom, ezek jelképek. Tűzzel és kénkővel égő tüzes tó, ezek mind jelképek, amelyek azt akarják tudomásunkra hozni, hogy Isten nem adhat életet, még kevésbé örök életet azoknak, akik az életet itt a földön nem tanulták meg rendeltetésszerűen, tehát a szeretet törvényének megfelelően élni. És ezzel a drámai, de mégis fölemelő véggel már lezárulhatna a jelenések könyve. Itt már tényleg pontot lehetne tenni a végére. De hogy elmondtam, kedves hallgatók, már a 14. fejezet végén is pontot lehetett volna tenni a végére. Ott is ott volt aratás és szüret. Már a 16. fejezet végén is pontot lehetett tenni a végére, mert ott volt az, hogy elkövetkezik a 6. csapás után már Jézusnak és követőinek az eljövetele, a 7. csapásnál már az egész föld romhalmaz, már a szigetek, a földrészek kimozdulnak a helyükből, tehát az egész föld egy olyan gyalázatos állapotba került, amivel csak egyet lehet csinálni. És ezt fogja Jézus tenni 1000 év után, újjáteremteni. Újjáteremteni. De a Biblia itt azért nem fejeződik be, mert most következik egy nagyon fontos fejezet az 1000 évről. Az 1000 éves időszakról, ugye idegen szóval a millenniumról vagy milleniumról, ez a jelenések könyve 20. fejezete fog beszélni. Miért van szüksége erre az 1000 évre? Egyáltalán mi ez az 1000 év? Szó szerint értendő, jelképesen, konkrét időszámítás, vagy csak egy rövidítés, vagy egyáltalán miért szól egy 6000 éves történelem után, mintegy 6000 éves történelem után erről az 1000 évről? Ezt a következő előadáson meg kell vizsgálnunk, annál is inkább, mert a hatalmi kereszténység történetében rettenetes visszaérésekre vezetett ennek az 1000 évnek a félremagyarázása. Az 1000 évnek a félremagyarázását már a 4.-5. században Augustinus Aurelius népszerű nevén Szent Ágoston megkezdte, aki azt mondta, hogy az ezer év az a Krisztus halála és föltámadása utáni időszakra értendő, amikor Krisztus uralkodni fog 1000 évig az ő papjaival. Az egész középkor erre hivatkozott, nem a Bibliára, hanem Szent Ágostonra, hogy íme a papok uralkodnak, a vallás és a politika egyesült, ez az Isten örök rendje és örök törvénye, és az egész középkorban több mint 1000 évig. A 4. századtól egész a 14. századig az emberiséget ezzel a hazugsággal laktatták. Több mint 1000 évig, hogy megvalósult a földön az Isten országa. Íme itt a kereszténység. A kereszténység és az egész világ történelmének leggyászosabb időszaka volt ez. Az 1000 év a Biblia szerint nem itt van, teljesen nyilvánvaló, hogy hol van. Az 1000 év ezután jön, Jézus második eljövetele után jön. Erről fogunk szólni a következő előadásban, mert jelenések könyve ezután a 20. fejezettel ezzel folytatódik. De továbbá még kell még egy fejezet, és ez a 21. fejezet, ami az 1000 év utáni teljes újjáteremtésbe is bepillantást enged, és ezzel is külön kell foglalkoznunk, tehát sorozatunk ezért ilyen hosszú, és akkor jön még a 22. fejezet, amely lezárja az egész jelenések könyvét, és újra tudomásunkra hozza, hogy nem mesét olvasunk itt, nem ködös futurológiát vagy jövőbelátó jóslatokat. Többször is ott van a felszólítás, írd meg, e beszédek hívek és igazak. Írd meg, ezt mondja Jézus Krisztus, én mindent újjá teszek. Kedves hallgatók, lehet, hogy aki most ezt először hallgat ilyen proféciáról szóló előadást, és vagy nem régóta jár a sorozatra, azt mondja, hogy kérem, hát itt miről van itt szó? Soha életemben nem hallottam erről. Biztosíthatom önöket, én sem hallottam, amikor először hallottam. Én is azt kérdeztem 25-26 éves koromban, hogy miféle kereszténységet éltem én, ha soha nem hallottam a jelenések könyvéről részről részre, hogy mi, miután, hogyan, miért fog bekövetkezni. A Biblia elindul a teremtés történettel, és befejeződik azzal, hogy a földünk életideje mikor jár le. A Biblia maradéktalan kinyilatkoztatás. ez valóban az Isten igéje, semmiről nem felejtkezett meg az Isten, semmiről nem mulasztott el bennünket felvilágosítani. Nem azért, hogy féljünk. Jézus világosan mondta János 16. fejezete szerint, ezeket azért beszéltem néktek. És Jelenések könyve is Jézus kijelentése, így kezdődik ez az első mondata. Ezeket azért beszéltem néktek, hogyha meg lesznek, higgyetek. Itt az a kérdés, hogy melyikünk fordul oda hittel, kereséssel, kutató tudakozódással, hogy ezt mondja nekem az Isten, én ezt szeretném megérteni.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, mindannyiótokat. Alapigénk Sámuel második könyvében találjuk. Sámuel második könyve 16. fejezetéhez lapozzatok. Második részét és a 12. verset fogom olvasni. 2 Sámuel 16. 11. és 12. vers. Így szól, ezt mondta Dávid. Mikor Sémei szidalmazta. Hagyjatok békét neki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta neki. Ne talán rátekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nékem az Úr az ő átka helyett. Mikor mondta ezt a megdöbbető, megrendítő dolgot Dávid? És miért került élet egyik legreménytelenebb helyzetébe? Olyan helyzetbe, amiben még a pogány, leghatalmasabb pogány népek sem tudták kényszeríteni. Az egész történet a 13-tól 20. fejezetig tart, ez 8 fejezet. És hogyha ilyen sokat szán ennek a Szentírás, akkor nyilván ennek fontossága van, és azt hiszem, hogy van aktualitása számunkra szintén. Ugye a történet előzménye, hogy a 11-12. Fejezetben Dávid elkövet egy paráznaságot, ezt tetézi gyilkossággal, és utána viszont ezt Nátán proféta segítségével, Isten kegyelméből egy év után elismeri, megbánja, és a bűnbánata mély és őszinte, és megírja ez a bizonyíték az 51. Zsoltár. Ezek ugye úgymond durva bűnök voltak. És akkor az ember, ha milyen jó lett volna, hogyha itt mondjuk befejeződik Dávid élete, és akkor csodálatos dicsőséggel emlékezzünk rá. De aztán folytatódik, sajnos azt kell, hogy mondjunk, az ő élete, és valami megdöbbentő dolog történik vele, amit nem értünk, hogy az az ember, aki mélyen megbánta bűneit, az még nem kész Isten előtt, és azt az Úr nem készítette el, és ő neki nem egyenesen felfelé vezet az útja, ha elrendezte azokat a bűnöket, amik durvák, látványosak és bántóak. Hát nézzük meg, miről szól a 13. fejezet, és amiben a kezdő imádságban, amiről beszélt Pista bácsi, hogy az Isten nem csak a durva bűnöktől akar megszabadítani, vagy ha ilyenek nincsenek is nyilván az életünkben, remélhetőleg, ő mélyebben akar minket tisztítani. Azt akarja, hogy az örökké valóságra el tudjunk jutni, és befejezett legyen a mi életünk. Teljesen készek legyünk a menny számára. 13. fejezet, ezt most így vázlatosan mondom el, 13-15. Fejezetet. Ugye megdöbbentő, hogy Amnon, az ő féltestvére megerőszakolja Absalon húgát, és aztán elzavarja ezt a szerencsétlen asszonyt. Utána Absalon nem szórul a semmit, magához fogadja a megerőszakolt húgát, és azt olvassuk, megdöbbenve a 21. versbe is, hogy Dávid sem tesz semmit, nem ítéli el ezt a tettet, Amonnak ezt a rémtettét. És aztán telik-múlik az idő, 2 év telik el. Absalon meghívja a király fiait, Amont is, magát a királyt is. A király nem fogadja ezt el, és amikor leítatta Amont, Absalon, akkor
megöli, és aztán elmenekül Jeruzsálemből is. Utána eltelik 3 év, tehát 5 évnél tartunk már az eset óta. Dávid gyászolja a fiát, nem megy Absalom után, nem üldözi. Ugye Szíriába ment a nagyapjához Absalom. Aztán egy idő után, ugye Joáb sajnálja a királyt, és egy asszony segítségével, egy példatörténet segítségével Dávidot arra befolyásolja, hogy Absalont hívja haza. De Dávid úgy dönt, hiába ment haza Absalon, hogy ne találkozzanak, nem láthatja az édesapját. Utána újabb 2 év eltelik, tehát 7 év az eset után, még mindig semmilyen Dávid részéről semmilyen igazságszolgáltatás, semmi nem történt. 2 évig Jeruzsálemben volt Absalom, és újra csak Joáb az, aki a királyt ráveszi arra, hogy fogadja Absalont. Ezután 4 év eltelik, tehát már 11 évnél tartunk. Absalom mire használja ezt az időt, ami alatt ott van Jeruzsálemben? Ugye akik jönnek föl az országból azért, hogy igazságot kapjanak bizonyos ügyeikbe, Absalom fogadja őket, és kedves velük, és azt mondja, hogy én majd igazat fogok, segíteni fogok nektek, és minden rendben lesz. És megnyeri az emberek szívét, szépen gyűjti az embereket maga mellé, és a nép is úgy gondolja, ugye, hogy meghalt Ammon, ki volt ő, az elsőszülött, hogy utána majd Absalom jön, és ő lesz a király. És Hebronba megy, aztán Absalom, hogy ezzel a sok emberrel, akit meg a mellé vett és megnyert, és a szívében azzal az indulattal, ami felgyűlt Dávid ellen is, mivel hogy nem büntette meg a gyilkost, illetve, bocsánat, az erőszakoskodót, aki megerőszakolta a húgát, és Hebronba megy és előkészíti a lázadást. Elindít egy polgárháborút, és a nép nagy része, Izrael minden törzse Absalom mellett van. Ez félelmetes. Nyugodt országban, egységes Izrael államban 11 év alatt ide jutottak, és megkérdezhetjük, hogy miért alakult ki ez a helyzet. Mit mutatnak Dávidnak a döntései? Azt láthatjuk, hogy ahogy írja a Biblia, egyrészt Ammont azért nem büntette meg az erőszakoskodásáért, mert elsőszülött fia volt, és kedvelte őt. Aztán Absalont szintén kedvelte, őt sem büntette meg, de ő vele már olyan érzelmileg felemás módon viselkedett. Hát én azt állapítottam meg, azt szűrtem le a történetből, hogy Dávid ekkor Sátán játékszere volt, aki a hozzá közel állókon keresztül Dávidot befolyásolta és manipulálta. Az egész történet annak a manipulációknak és mesterkedéseknek a tragédiája, amivel Dávidot a hozzá közelállók, akár gyermekei, akár Joáb befolyásolta. És nagyon érdekes, hogy ahogy mondtam nektek, a durva bűnökből Dávid megtisztult, de mi az, ami benne maradt, mi az, amiért még nem volt kész, és a Jóisten amiért próbára tette, az érzései, az érzelmei miatt, a jellemi hibái, kisebb, úgymond jellemfogyatékosságai, bár a határozatlanság az nem egy kicsi jellemfogyatékosság. A múltban is emlékezhetünk erre, ugye, hogy miért 7,5 évig miért volt az, hogy meghalt Saul király, Dávidot bement Jeruzsálembe, illetve bocsánat, Hebronban, és nem uralkodhatott az egész népen 7,5 évig, pedig már
meghalt Saul, és ott lett volna a trón számára. Miért? Azért, mert a bujdosása alatt, amikor majdnem Saul elkapta, akkor ugye titokban Saul, ahol megaludt, oda Dávid bejutott, és elvett egy tárgyat onnan mellőle, és miután átkiáltott neki, hogy hát itt vagyunk, és Ábnert azt mondja, igen, szidalmazta. És Ábner megsértődött, és Saul halála után sem felejtett, és a 10 törzset maga mellé állította. És 7,5 évig. És mindez miért volt? Mert Dávid nem tudott uralkodni magán, mert nyilván belefáradt abba az üldözésbe, életveszélybe, de a jellemében ott volt ez a minek, hogy fogalmazza, gúnyosság, vagy indulatosság. A lényeg, hogy Dávid messze nem volt még megtisztulva. De azért Isten szíve szerint való ember volt. Még mindig, és a trónt is ő kapta meg. Pátriárkek és prófétákban Absalom lázadása című fejezet, nekem egy régebbi kiadás van meg, és ott Ellen White is írja, hogy mi történt, Isten miért engedte meg ezt a helyzetet. 761. oldaltól szinte a 4 oldalon keresztül ezt taglalja. Hogy miért alakulhatott ez ki? Amon, Dávid többi fiaihoz hasonlóan kívánságait szabadon minden gátlás nélkül elégítette ki. Nagy bűne ellenére Isten hosszú tűrő volt vele szemben. 2 évig bőségesen lett volna ideje bűnbánatra, de bűnében megátalkodva tovább vétkezett, míg nem a halál elragadta. Ugye Dávidnak kötelessége lett volna a megbüntetése, azonban az atya vétkes mulasztása miatt Isten nem gátolta meg Absalom ítélkezését. Aztán azzal, hogy Dávid helytelen elnézésének rossz következményei Ammon megölésével nem értek véget, és hogy ezt úgymond jóvá tegye, de emberileg Istent nem kérdezte, Absalom nem engedte, ugye, hogy lássa, és azzal büntette, hogy nem engedte egyrészt hazatérni, és amikor hazatért, akkor sem engedte maga elé. És hogy miért történt ez? Egyrészt, hogy mondtam nektek, hogy Dávid érzelmileg befolyásolható volt, határozottan, Ellen White azt írja, hogy emlékezett arra, hogy tulajdonképpen ő is paráznaságot követett el. És hogy Ammon paráznaságát így úgy érezte, hogy nem lett volna talán teljes joga megbüntetni. És emiatt, hogy emlékezett a bűnére, ezért nem büntette meg. És aztán, mivel ugye ő gyilkosságba is esett, ezért úgy volt, hogy hát akkor Ammont sem bünteti meg. Tessék? Bocsánat, Absalomot. Ellen White azt írja, a saját bűnére való folytonos emlékezés úgy látszik megbénította Dávid akaraterejét. Határozatlan, ingadozó volt olyan dolgokban, ami bukás előtt bátran és határozottan cselekedett. Tehát ez volt az, ami miatt kialakult ez a polgárháborús helyzet, ez volt az, ami miatt aztán több tízezer embernek meg kellett halnia, és emiatt volt az, hogy majdnem Dávidnak is meg kellett halnia, és az ő hozzá hűségeseknek. Nagyon érdekes, hogy Ábrahám, aki szintén hűséges volt Istenhez, és aki szintén szerette az ő gyermekét, Izsákot, a megígért volt, sokat várt rá, és aztán ugye először hitetlen volt, egy új feleséget vett, és aztán hitre jutott, és Isten odaadta, megadta neki, hogy megszülessen Izsák. És miután megszületett Izsák, úgy gondolhattuk volna mi is, hogy igen, elnyerte az ígéret gyermekét, milyen jó lett volna, ha lezárul ugye Ábrahám élete,
És megdöbbenve látja az ember, hogy idős korába az Úr egy újabb próbát ad Ábrahámra. És mivel kivel kapcsolatos volt a próba? Izsákkal, az ő gyermekével. Miért volt ez? Nyilván egyrészt azért, hogy megértse a megváltást, Ábrahám is, másrészt viszont azért, mert az érzelmei olyan módon kötötték Izsákhoz, hogy ő nem az Isten volt számára a minden, nem Isten volt mindenek felett, és bizonyítani kellett azt, hogy nem emberekben bízik, nem embereket csodál, nem a fiát csodálja, hanem Istenhez akar egyedül irgalmas lenni. És Ábrahám bebizonyította, hogy igen, még a fiát is feláldozná, mert hitte azt, hogy Isten feltámasztja, és Isten volt az első az életébe, és ez bizonyította, és kiállta a próbát. És ugyanezt a párhuzamot látjuk, hogy Dávidnál is a fia volt az, aki befolyásolta, fiához való érzelmek, a hadvezére volt az, aki pszichikai nyomást alkalmazott rajta, és Dávidnak ebből a bűnéből, ebből a jellemhibájából, akármilyen kicsi is, Isten meg kellett, hogy tisztítsa, hiszen nem volt alkalmas még a menny számára. És ezt kívülállók talán nem láthatták így az összefüggéseket, hogy miért alakult ki ez a helyzet, de aztán az egész ország szenvedett ettől. És az ember ilyenkor akár saját magába is belenézhet, akár így az átlag embert, ha nézzük, megdöbbentő látni, hogy mennyire befolyásolnak embereket, a környezetükben élő emberek. Olyanok, akikre akár fölnéznek okosa a képzettségük miatt, vagy akár érzelmileg kötődnek hozzájuk, és meghoznak olyan döntéseket, emberek, amit ezek az általuk szeretett, csodált emberek mondanak, képviselnek, és nem néznek utána annak, hogy ez jól van ez, vagy sem. És a másik ember véleményét így fogadják el. És ez érthető, Istent nem ismerik, az ő hangját sem ismerik, ővele nincsenek is kapcsolatban. Hát akkor persze, hogy ezek az embereknek hisznek, és elfogadják. De vajon a keresztények is így vannak-e? És nagyon megdöbbentő, hogy Jóisten hogy vezette a gondolataimat, mert eszembe jutott, hogy Ellen White ír arról, hogy aztán, amikor az utolsó időben mi lesz a végső próba az ő népének, vagy illetve azoknak, akik szeretik a Jóistent, akik a Biblia alapján hisznek benne, és az 531. oldalán, nekem a Korszakok nyomában, ebben a kiadásban, így szól. Szentírás, mint védőbástya, ez a fejezet.

kukra tulajdonképpen vetették el Krisztust. És nem győződtek meg arról személyesen, hogy Krisztusnak milyenek a tanításai, mit tesz, hanem előítéletük volt velük szemben, mert a főembereknek is előítélete volt, és ők sem hittek benne. Ugye ezzel indokolták, amikor Jézus fölment tudjátok, az ünnepre, a vízszentelés, vagy János evangélium 7. fejezetében, azt hiszem az az ünnep volt, és ott ugye a tömeg beszélt arról, hogy most ő kicsoda, messiás, vagy a néphitetője, és akkor valaki ott megszólalt, hogy hát a főemberek közül sem hitt benne senki, hát akkor biztos, hogy ő hamis tanító, és ő nem lehet igazi proféta. Tehát ilyen indoklás volt. És itt tehát írja, hogy a tanítványok is, és a zsidó nép is itt bukott el, hogy embereket csodált, és ezért nem fogadta el Krisztust. És nyilván az ő szavát sem. Megindokolja aztán, hogy a római egyházban a hívek hogyan követték az egyházat, aztán a protestánsok is, hogy miért a papot, a lelkészt követik. És csak a végét olvasom, megdöbbentő, 531. oldal alján. Sátán sokféle módon használja fel az emberi befolyást fogjai megkötözésére. Tömegeket nyer meg magának azzal, hogy az érzelmek sejem szálaival Krisztus keresztjének ellenségeihez köti őket. Bármilyen kötelék legyen is ez. Szülői, gyermeki, hitvesi vagy társadalmi, az eredmény ugyanaz. Az igazság ellenségei felhasználják befolyásukat a lelkiismeret irányítására. És a hatalmukban tartott lelkeknek nincs elég bátorságuk vagy önállóságuk ahhoz, hogy saját belátásuk szerint teljesítsék kötelességüket. Az érzelmek sejem szálaival. És ez természetes, hogy emberekhez kötődünk, hogy érzelmekkel kötődünk, hogy szeretjük őket. Csak itt arról beszél, és az utolsó nagy küzdelem is erről fog szólni, hogy vagy Biblia, Isten szava, és hozzáteszem az Istennel való mély kapcsolat, és a Szentlélek hangjának ismerete és meghallgatása és követése, vagy pedig a másik oldalon emberek, akik talán hozzánk közel állnak, akiket szeretünk, akiket csodálunk, és épp ezért az ellenség sokkal inkább meg tud téveszteni általuk. Nyilván, hogy nem egy döntés, nem egy rövid időszak, vagy egy dologban, ha valakire hallgatunk, és nem az Istenre, nem akkor bukik el az ember, de ez hosszú távon, hogyha az ember enged ennek a befolyásnak, és kevesebbet foglalkozik az Úrral, nem kéri, nem várja annyira a tanácsát, akkor ezt hova fog vezetni? Mire akarja Sátán, hogy úgymond felkészíteni, még azt mondja, ha lehet a választottakat is? Hogy gondolkodj csak így, és aztán amit majd az emberi rendelések mondanak, amit a tömegek mondanak, azt fogadd szépen el, és aztán fogadd el a hamis szombatot, és fogadd el a fenevad bélyegét. És ilyen módon, ilyen alattomosan Sátán már készíti az embernek a gondolkodását, a döntésein, érzelmein keresztül. Ne felejtsük el, hogy ez a hatalom majd csodákat is fog művelni, és sok érzelemre ható dolgot fog tenni. Tehát az Isten már előre az ő kegyelméből figyelmeztet, hogy milyen kapcsolatban legyünk vele, és hogy mi az, amitől óvakodnunk kell. És mi az, amiben még Isten szíve szerint való ember is, Dávid is beleesett. És az ember akkor megremeg, hogy hát mi akkor közönséges halandók, mennyire kell, hogy a jó Isten vigyázzon ránk, őrizzen meg minket ettől. És az alapigénkhez visszalapozunk, Sámuel második könyve 16. fejezetéről, helyezetéhez. Tehát Sámuel második könyve 16. fejezetéhez. Ugye Dávid miután meglepődik és megdöbben, szinte írja Ellen White, hogy az álomból felserken, illetve magához tér a kábultságából. Utána ugye mi történik vele, kimegy Jeruzsálemből, és amikor

0: amikor mondja ezt neki Sémei, mit jelent az, hogy hagyjatok békét neki, hadd szidalmazon, az Úr mondta néki, hogy szidalmazzom. Nyilvánvaló, hogy Dávid itt elismeri a bűnét. Bűnbánatra jut, de mire utal az, hogy ne talán az Úr rátekint az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma nékem az Úr az ő átka helyett. Itt kinek az átkáról beszélt? Először egy picit megzavarodtam. Itt az Isten átkáról, vagy Sémei átkáról beszél? Ugye Sémei szidalmaz, a Sémei átkáról. De itt az 530. oldalon Ellen White megemlíti, hogy ez az emberre nézés, ez Izraelre átokként nehezedett. Tehát én úgy gondolom, hogy itt Dávid bűnére is van utalás, hogy őneki is átokként nehezedett rá az, hogy őt így befolyásolták a gyermekei, így befolyásolták az érzései. És az Isten mit jelent az, hogy átok? Ugye nyilván, hogy a jó Isten, hogyha ismeritek az áldás és átok fejezeteket Mózes 5. könyvében, akkor mit jelent az, hogy átok? Olyan értelemben használja a Biblia, hogy Isten, hogy mondjam, sorsszerűen egy csapást mér rám, és nem tudsz abból kibújni? Vagy mit jelent az, hogy átok? Amikor azt mondta, Dávid megbánta a bűnét, és Nátán próféta ugye mondta, hogy nem fogsz meghalni, de azt is mondta, hogy ugye abban a példatörténetben, hogy 4 annyit fogsz adni. Most az Isten akarata volt, hogy Dávidnak 4 gyereke meghaljon. Ugye meghalt az, aki született a paráznaságból, meghalt Ammon, Absalon és Adónia. Az Isten akarata volt ez, az Isten átka, hogy így folytatódjon Dávid élete. Hát a 5 Mózes 27. fejezet, 28. fejezetében esetleg lapozzunk oda, aki teheti, ott mi az, amit nyomatékosan nagyon sokszor elmond, miután az átokról beszél. Mert elég, így mondjam, keményen felkészítette a zsidó népet arra, hogy mit jelent az, hogy átok, és hogy mi vár rájuk. 20, tehát Mózes 5. könyve 27. fejezet. Ugye elmondja, kezdi felsorolni a 15. verstől, hogy ha ezt is ezt csinálod, átkozott leszel. És az ember ugye azt hiszi, hogy akkor ez olyan, hogy ha ezeket elköveti, akkor valaki abból meg nem menekülhet. Ott bűnbánat nincs, halálos bűn, úgymond. De a 28. fejezet 15. versébe megemlítés, ezután még 4 versen keresztül hasonlókat mond, így mondja a 15. vers. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istennek szavára, hogy megtartsd és teljesítsd minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én ma parancsolok neked, rád jönnek mindezek az átkok, és beteljesednek rajtad. Vagyis mit jelent? Az átok az Isten, amit megenged azért, ahogy én viselkedek. Nem az Isten akarja, hogy ezek megtörténjenek velem, de az én magatartásomnak a törvényszerű, természetes következménye utolérnek. És Dávid valahol ezt is érezte, hogy, és tudta persze, hogy Sémeinek nincs igaza, de azt is tudta, hogy az ő bűnei miatt ezek a következmények természetesek. És láttuk azt, hogy Dávid mély bűnbánatot tartott, hogy sírt az ő bűne miatt. És amikor ennek a fejezetnek a végén, és az egész történetnek a végén, ugye Dávidnak meghal a fia, Absalon, akkor ugye Joáb nagyon sír, és alig mernek bejönni a győztes seregek Jeruzsálembe, akkor Joáb oda megy Dávidhoz, és hát valami olyat mond, ami az ember azt mondja, hogy hát milyen kegyetlen ez a Joáb, és hogy hogy hát ezt nem érdemelte meg Dávid, miért kapja ezt. A 2 Sámuel 19, 2 Sámuel 19, és ott mindjárt olvasom, 5. 6. vers, igen. Dávid sír, és jaj, veszékelés a fiát keresi. És így ezt mondja 2 Sámuel 19, 5. 6. Megszégyenítetted de mai napon minden te szolgáidnak arcát, akik a mai nap a te lelkedet megszabadították, és a te fiaidnak és lányaidnak lelkeit, és a te feleségednek lelkeit, és ágyasodnak lelkeit. Szeretvén azokat, akik téged gyűlölnek, és gyűlölvén azokat, akik téged szeretnek. Mert kijelentetted ma, hogy előtted a vezérek és szolgák mind semmik, mert tapasztaltam ma, hogy csak élne Absalon, ha mi mindjárt meghaltunk volna is, jobbnak tetszenék néked. Ez félelmetes, hogy Dávid bár megbánta bűnét, azt, amit tett, a paráznaságát és a gyilkosságát, de azt láttuk, hogy az érzelmeit azt még mindig nem azt bánta, hogy Absalomnal kivételezett, még mindig nem azt bánta, hogy ő miatta került ilyen helyzetbe az ország, és nem, még mindig nem az elesett több tízezer ember sajnálta és ezt a borzalmas állapotot, hanem még mindig a fiát síratta. És utána sajnos azt kell mondanunk, hogy folytatódtak Dávid próbái. A 20. fejezetben is, sőt még utána egy újabb, a büszkesége is nagyra vágyás, amelyet újra elbukott Dávid. Hogy ezt miért mondom, hogy mindezt elkerülhette volna. És ott is hány ezer ember meghalt, amikor ugye népszámlálást tartott, és azért, hogy háborút indítson, és az Isten utána mondta, hogy ez nem helyes, és akkor mondta, hogy mit szeretnél, és akkor Dávid mondta, hogy inkább az Úr kezébe essünk. És az Úr kezébe esett, de ott is hány ezer ember meghalt. Szóval félelmetes. Nem akarok most rossz számot mondani, de 70 ezer, vagy mennyi ember? Nagyon sok ember meghalt. Azért, mert Dávidot még mindig nem tisztult ki abból, hogy az ő érzelmeire hallgasson, és ne azt kövesse. És ilyen következményei voltak ennek. Tehát milyen mélyen gyökerező bűnök vannak az ember szívében, amit senki nem lát, csak a jó Isten, és amik akkor jönnek ki, amikor ilyen katasztrofális, válságos helyzetbe jutunk. Mert Dávidnál is, Dávid is akkor ébredt fel, és aztán utána még kellett szenvednie neki és a népének is, hogy Isten aztán végén rávezesse, és nyilván utána, ezután, az eset után már Dávid nem ír a Szentírás semmilyen hibát, hogy elkövetett volna. De térjünk vissza a történethez, és nézzük meg, hogy hogyan folytatódik a történet itt, miután Dávid elmenekült Jeruzsálemből. És miért evangélium ez a történet is, és miért lett reménységünk ebben a helyzetben is, hogyan tud az Isten szabadítani ezekből a bűnökből, ezekből a jellemhibákból, ezekből a gyengeségekből, amit emberek nem látnak, és nem is segíthetnek ezekben. A 15. fejezet 14. illetve 30-32. versét olvasom. Akkor mondta Dávid minden szolgájának, akik vele voltak Jeruzsálemben. Keljetek fel, és fussunk el, mert itt nincsen számunkra menekülés Absalon elől. Siessetek elmenni, hogy valamiképpen sietve utol ne érje minket, és ne hozzon szerencsétlenséget reánk, és a várost le ne vágja a fegyvernek élével. És a 30-32. vers. Dávid pedig felment az olajfák hegyén, mentében sírva, fejét beborítva, sarú nélkül ment, az egész nép, mely vele volt, kiki beborította a fejét, és mentükben sírtak. Megüzenték Dávidnak azon közben, hogy Akhítófel is a pártosok között van, Absalonnal, és mondta Dávid, kérlek, ó Uram, hiúsítsd meg az Akhitófel tanácsát. És amint feljutott Dávid a hegy tetejére, hogy ott imádkozzék az Istennek, ímé elejébe jött az Arkeából való Kúsai, és ruháját megszaggatta, és földön hintett a fejére. Most csak ennyit, aztán a saját szavaimmal mondom, ismeritek a történetet részben. Tehát Dávid a kábultságból felébred, és újra nem egy határozatlan, hanem egy határozott Isten elvei képviselő ember volt, aki azt mondta, hogy nem áldozom fel Jeruzsálemet, nem áldozom fel a lakóit azért, mert én rosszul döntöttem, hanem Absalom úgyis csak engem akar, illetve a városba be akar vonulni, hadd jöjjön be, foglalja el a királyságot, de ne véres csata árán foglalja el. És Dávid nagyon nemes döntése volt, hogy bár neki ez nem volt jó, ez kényelmetlen volt, ez helytelen, ez nyomasztó, hogy neki el kell hagyni a palotát, az otthonát, Jeruzsálem városát, a szentélyt és mindent. De Dávid vállalta ezt az áldozatot azért, mert újra az Isten szent lelke vezette, és újra a hit és a szeretet és az ő hangját hallotta. És azért az Isten befolyásolta, mondhatjuk azt. Már nem emberek befolyásolták, hanem az Isten befolyásolta, és elkezdett újra intézkedni határozottan. És aztán, amikor ugye látjuk, hogy azért el volt keseredve, akkor ki volt ez a Kúsai, akivel szembe találkozott? És milyen szerepe volt a további eseményekben? Mert több ember is jött vissza vele, hogy vele tartson. Jött a főpap, hozták a frigyládát, jöttek a léviták, jött a katonák jöttek. Ki volt ez a Kúsai? Dávidnak egy jó barátja volt, és egy rendkívül bölcs ember. És Dávid nem is engedi, hogy vele maradjon, hanem visszaküldte. Ahogy mondom, már nem emberek befolyásolták, visszaküldte, és azt mondta, hogy ott legyél jelen Absalom mellett. És amikor már szorongatták Dávidot, folytatódik természetesen aztán, tervezi Absalom, hogyan írtsa ki Dávidot és az ő hadseregét, és tanácsot kér Akhitófeltől. És Akhitófel azt mondja, hogy hát ne menjenek Dávid ellen, illetve ne közvetlenül szemből, hanem csellel, és a lényeg, hogy úgy győzzék le, mert Dávidnak komoly harcosai van, és vigyázzanak, óvatosak legyenek. Kúsai viszont más tanácsot adott, most hirtelen nem tudom megmondani, de a lényeg, nem is ez a történetben a fontos, hanem az, hogy Kúsai tanácsát fogadta el. És miért fogadta el Kúsai tanácsát Absalom? Nem tudunk magyarázatot adni. Isten kegyelme volt ez. Tehát miután Dávid imádkozik, megbánja a bűnét, az Isten elve Istennel van kapcsolatban, akkor bátran, határozottan elkezdi szervezni a csapatát, elkezdi szervezni az ellenállást, és Isten hozzá küldi azokat az embereket, akik neki segíthetnek. És az Isten befolyásolja azt is, amit emberek nem befolyásolhatnak, hogy az Absalom döntését, hogy hogyan döntsön Absalom. És a lényeg, hogy Kúsai döntését mivel elfogadták, ezért Dávidék előnyhöz jutottak, és ezért tudták megnyerni ezt a harcot, háborút. Akhitófel azt tanácsolta, hogy mészárolják le Dávidot, és Kúsai viszont azt tanácsolta, hogy még várjanak, és most eszembe jutott, és így majd ejtsék el. És ezért, mivel hogy vártak, ezért volt idejük megszervezni az ellenállást, és ezért volt az, hogy végül is aztán Joáb, ugye jó hadvezér volt, az ő segítségével, és Júda harcosai segítségével tudtak győzni a túlerőben lévő, jóval túlerőben lévő Izrael felett. Ugye látjuk azt, hogy Dávid, ahogy mondtam nektek, hogy nem emberekre hallgatott, a frigyládát is azt mondták a papok, hogy velük mennek és elviszik a frigyládát, de Dávid hogyan döntött? Azt mondja, hogy nem az Isten velem van, de a frigyládának Jeruzsálemben, a szentélyben van a helye. És visszaküldte a frigyládát Dávid Jeruzsálembe, és ott hagyta a papokat. Ezek az emberek hűségesek voltak hozzá, és kitartottak aztán vele, és segítettek, hogy Dávidnak valóban, hogy a helyzetét rendezze, és a 19. fejezet végéig, még a 20. fejezet is ott van, volt bár egy újabb lázadás, de aztán Dávid visszakerült a trónjára, és Izrael újra egyesülni tudott. De hány évbe telt, mennyi szenvedésbe, mennyi vérbe, és mindez azért, mert Dávid még apró, úgymond aprónak tűnő, de tudjuk, hogy nem apró jellemhibái miatt határozatlan volt és gyenge. De milyen jó, és ez az evangélium ebben a történetben, és ezt szeretném hazavinnétek, hogy az Isten látta azt, hogy Dávid a szíve mélyén szereti őt, látta azt, hogy miért volt befolyásolható, miért volt gyenge, határozatlan, és lehetőséget adott Dávidnak, noha ilyen kemény válságon keresztül, hogy ezután ne emberekre, ne hozzá közelállókra, ne olyanokra nézzen, akit ő szeret, csodál, hanem egyedül Istennel kerüljön kapcsolatba, az ő hangját hallja, és minden döntését ő rábízza, és ő tudja vezetni. A Jóisten adja, hogy valóban mi is, amikor döntéshelyzetbe kerülünk, mi is, amikor életünk folyását tervezzük, irányítjuk, akkor mindig az Istentől kérjünk tanácsot, és várjuk meg az Isten tanácsát. És bár emberek tanácsára nagy szükség van, azt mondja, hogy tanácsosok által áll meg az ország, nagyon fontos, hiszen a Szentlélek nem csak egy embernek jelent ki dolgokat, de mindig lássuk ezt, hogy kiben bízunk, kinek fogadjuk el a szavát, a lelkiismeretünket, kinek rendeljük alá. És lássuk azt, hogy így akar az Isten felkészíteni, hogy meghozzuk a döntésünket, hogy kit imádunk. Hogyha az Isten azt mondja, hogy elaltat, azelőtt mi lesz ez a végső próba, és nem szembesülünk, hogy mondjuk a fennavat bélyegét ránk akarják kényszeríteni, a hamis szombatot, vagy a kormány a pápaság rendelkezéseit, akkor is a Jóisten minket úgy tud, meg kell, hogy tisztítson, és el kell, hogy készítsen a vele való találkozásra. És bár az ember durva bűnöket nem követel, de a Jóisten, ahogy a Jelenések könyvében van, hogy kimaradnak a hitetlenek, a gyávák, és felsorolja ezeket, és nyilván a határozatlanok és a befolyásolhatóak is. A Jóisten szabadítson meg, és az ő kegyelmét adja reánk, és így az egész héten át forgassa bennünk az üzenetet, és még egyszer ajánlom, hogy otthon, és akár délután, ha a délutáni órán beszélgetünk a Abszalom lázadása a pátriárkák és prófétákból, hogy aki otthon, hazamegy, az otthon olvasson el, akár csak néhány oldalt, vagy fussa át, és mindenképpen a Szentírás, mint védőbástya, a korszakok nyomában van nagy küzdelem című fejezetet. Amen.
1: Kegyelmes Istenünk, féltőn szerető édesatyánk, Jézus Krisztus nevébe jövünk eléd. Köszönjük, jó Urunk, hogy Te adtad nekünk a Szentírást, adtad nekünk a Te szavadat, a Te szerelmes leveledet, amin keresztül valósággal hallhatjuk a Te hangodat, megérthetjük a Te elveidet, a Te jellemedet, lényedet. Megérthetjük a Te igazságodat, de megérthetjük a Te szeretetedet is. Köszönjük, Urunk, hogy azt szeretnéd, hogyha mindannyian üdvösségre jussunk, és senki el ne vesszen. És köszönjük, Urunk, azt, hogy Te minden korok emberéhez szóltál, és köszönjük a tanulságokat, amely leírattak hozzánk, akik az időknek végén élünk. Urunk Istenünk, megdöbbenve állunk Dávidnak ezen a tapasztalatán, és Urunk, mélyen látjuk és elszégyeljük magunkat, hogy bizony mi is ezen a területen hányszor hoztunk rossz döntést, hányszor befolyásoltak minket, hozzánk közelállóak, velünk akár egy hiten lévő testvéreink is. te szeretteink, rokonaink, házastársunk, gyermekeink is, vagy lelki vezetőink is. És aztán később látnunk kellett, Urunk, hogy rosszul döntöttünk, és a te tanácsod nem kértük ki. Urunk Istenünk, nem akarod, hogy elvesszünk, és kérünk, hogy mindig veled legyünk élő, erős kapcsolatban. Mindig lássuk azt, hogy te mit szólsz, és mindig vizsgáljuk meg azt, mi az, hogy emberek véleményét, tanácsait, és ne feltétel nélkül hódoljunk meg azok előtt, ne feltétel nélkül kövessük ezeket. Köszönjük, Urunk, hogy meg akarsz minket szabadítani a határozatlanságtól, meg akarsz szabadítani minket a befolyásolhatóságtól. És bár az érzelmek fontosak, hiszen téged is szeretünk, és azt mondod, mindig örüljünk szüntelenül, és hálát adjunk, de segíts, hogy a mi értelmünk vezérelje minket, az elménk szentelődjön meg elsősorban, az akaratunk és a lelkiismeretünk. Ezt akarjuk alád rendelni, Urunk, ezt akarjuk a te szent lelked keresztségét, hogy árasz ki ránk és tölts be minket. És hisszük, hogy győzelmes lesz a mi útunk, és nem csak a miénk, hanem akik környezetünkben vannak, azokat is az igazságra vihetjük, és fényleni fogunk, mint a csillagok. Köszönjük, Urunk, hogy őrzöl minket ezekben a vészterhes nehéz időkben is, és köszönjük, Istenünk, hogy te kegyelmes vagy, és megszabadítasz minket mindazoktól a titkos bűnöktől, és mindazoktól, amiket esetleg észre sem veszünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Dicsőség, Urunk, néked. Mindörökkön örökké. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit az előadásunk utolsó részén is. A mai előadásunknak a címe Hitben járni és a bizalom gyümölcsei. Talán a kérdés olyan egyszerű, vagy a kijelentés, hogy hitben járni, de hogy mik azok a bizalom gyümölcsei, arra majd szó lesz. Azt hiszem, hogy a mai világban nagyon sokfajta hittel találkozunk. Én is mindig hallom a televízióban, megkérdeznek valakit, hogy van-e hite. Igen, neki van hite, neki itt van a szívében, ő hisz a maga módján. Ugye, és általában ezt szokták hitnek mondani. Bár tapasztalhatjuk most, hogy nagyon megélénkült a vallásról szóló beszéd, vagy a televízióban is nagyon sok vallásos műsort lehet látni. Én is ma hallgattam a rádiót, és állandóan a vallásról beszélnek, mert közeledik a karácsonyról, meg a hitről. Épp azt hiszem, tegnap hallgattam egy párbeszédet az Európa Rádión, és két lelkész beszélgetett, aztán reformátusok voltak, és ugye hát ostorozták az embereket, hogy van ez a bevásárló, meg ez a eszemiszom ünnep, és hogy ehelyett mit kellene. És az volt nekem a furcsa, hogy nem tudták, hogy ahelyett mi kellene. Szóval azt nagyon jól ki tudták vesézni, hogy mi a rossz, amúgy igazuk is volt, de valahogy nem tudták megragadni, jó, de mit tegyünk e helyébe. Szóval most hogyha azt mondjuk, hogy töltsük meg tartalommal a ünnepet, vagy a hitünket éljük meg, ahogy szokták mondani, jó, de mit? Most az attól nekem a hitem erősödni fog, hogy elmegyek templomba, bizonyos dolgokat elvézek, vagy ajándékot teszek, vagy bármit megteszek, vagy meggyónok, aki olyan vallású, mivel... Ja, úgy fogalmazták, hogy hát, hogy annak a karácsonynak az a hangulata, vagy nem tudom milyen, az a szép, az a bensőséges, az a... Hogy? Ugye, ezt úgy könnyű mondani, de hogy? Most erre nem térek ki, mert csak csodálkoztam. Ugye, és ugye, most én gondolkoztam rajta, hogy ezt mondják ők, de akiknek mondják, azok hívő emberek? Vagy csak reformátusok, evangélikusok, katolikusok? Hát nem mindenki azért, vigyázzunk. De ugye általánosságban azt láthatjuk, hogy a hétköznapokban az a hit, az a bizalom az Isten irányában nem nyilvánul meg, mint mondjuk egy ünnepkor, amikor tele van a templom. Na de hát nem hiszem, az Isten csak a hétvége, meg a két nagy ünnepnek az Istene. Hogy most elmegyünk karácsony, mert kustírka letudtuk az egész évi vallásos cselekedetünket. Ugye a bizalom az nem, hogy én csak hétfőn meg szerdán bízom a feleségembe, a többi napokon meg nem. Ugye ilyen nincsen. Szóval, vagy a hit az hétvégére korlátozódik, vagy bizonyos esetekre korlátozódik. Szóval ilyen nincsen. Szóval, de hát tudjuk, hogy a úgymond a nagy kereszténységben sajnos inkább ilyen események, vagy különböző ünnepségekre, felvonulásokra szorítkozik az, akkor elmennek sokan az emberek, aztán letudták a valláshoz cselekedetüket. Ugye az a kérdés, hogy azok az emberek, akik hisznek, biztos, hogy van bizalmuk is az Istenben? Már akik azt mondják önmagukról, hogy hisznek. Mit gondolunk? Ugye szoktuk mondani, a hit és a bizalom az olyan váltó fogalom. Na de a bizalom, mint a magyar nyelvben, maga a szó azért valahogy szorosabb kapcsolatot fejez ki. A hit az kicsit tágít ezt a dolgot, nem? Sokan mondják, hogy igen, én hiszek, Isten van. És akkor kérdezem, hogy ismered azt az Istent, akiben hiszel? Hát, még nem olvastam a Bibliát, de el kéne már, de én hiszek. Hát, ha nem olvastuk az Istennek az igéjét, hogyan bízunk meg abban, akit nem ismerünk? Kizárt dolog. Én sem bíznék magam, akit nem ismerek, logikus, nem? Akkor hogyan építek ki vele bensőséges, mély kapcsolatot, ha nem is tudom kicsora, csak tudom, hogy van. Ugye? És szerintem... Én úgy látom, hogy azért olyan nagy a világban a hitetlenség, és azért olyan kevés valóban a őszinte hívő emberben, bár sokan vannak, akik hisznek, de keves ember bízik is. Kevés ember van a bizalom az Isten iránt. Az a igazi bizalom. Hogy igen, ott van minden nap az életében, és ő mindig támaszkodhat rá, és bizalom már az Istenre, tudja, az Isten meghallgatja. Alap dolog, hogy ha valakit nem ismerünk, nem bízunk benne. Ez természetes. Ugye az Úr Jézus azt mondta, hogy egy ilyen kérdést vetett fel, hogy mindazáltal, amikor az emberfia eljő, vajon talál-e hitet a földön?
Ugye az azért ellentmondásos, már nem a kijelentés, hanem a mikorunkra ez a megjegyzés, mert ugye azt látja mindenki, mi is azt látjuk főleg Magyarországon, hogy mennyire a vallások erősödnek. Jézus meg azt mondta, hogy hát mikor eljön, fog találni hitet a Földön. És mikor Jézus azt mondta, hogy hitet, akkor nem arra hitre gondolt, hogy én tudom, hogy van Isten, és hiszek. Teljesen másra. Arra, amit majd végigmenjünk itt egy órán keresztül, hogy mi is az a hit, amit az Isten szeretne nekünk adni, és ami szeretne, hogy valóban gyümölcsöket teremjen, és a mi életünkben megteremjen, valóban vezesse minket. Mielőtt rátérnék arra, hogy mi is a bizalomnak a gyümölcsei, még szeretném az a hitnek a alapjait kicsit megérinteni, hogy tudjuk, hogy mi az, mert az is egy olyan szó, hogy mondjuk hit, meg hiszek, de mit a hitnek is vannak lépcsőfokai. Hogy egy ember eljut tényleg addig, hogy ő benne kialakul egy komoly hit, egy komoly bizalom az Isten iránt. És ő azt gyakorolja is. A hitnek az első lépcsőfoka, ami természetes, hogy meg kell ismerni az Istent, nem? Hát anélkül mondhatja valaki, hogy hisz. Ugye a szegény anyukám is mindig mondta, hogy hát katolikus, hogy menni kell a templomig, és beiratott mindig hittanórára, meg minden. A Bibliánk sem volt. Nem is ismerte. Hát arra szoktam, hogy a maga módján hitt. De csak a maga módján. Mikor azt mondta neki, hogy de hát anyukám, hanem az Isten föltámasztja, aki meghalt. Van, nem igaz az, fiam? Nem látta azt senki. Hát de benne a Bibliában, azt is csak emberek írták. Ez volt de ez természetes menedés, mert mindenki ezt mondja, ha komoly kérdéseket felvetünk a úgymond hívő embernek, ez lesz a válasza. Sajnos. És akkor el kellett nekem szépen neki magyarázni, hogy hát, de hogyha nem hiszük azt, hogy föltem, hogy nem hiszük, hogy Krisztus itt járt a Földön, hogy ő meghalt értünk, akkor meg minek hiszünk? Hát akkor teljesen mindegy, hogy hiszünk vagy nem hiszünk, mindenki oda jut, ahova jut. Ugye, és akkor értelmetlenné válik. De leélhet az ember úgy egy egész életet, hogy hisz, csak bizalma nincs az Istenben. És leélhet egy egész életet. Mert nem ismerte meg. Ugye az első fok a megismerés. A második pedig pontosan ennek nyomán, ha megismerek valakit, mi alakul ki bennem? Hát vagy a bizalom, vagy elutasítom. Ugye két variáció. Nincsen, hogy hát jó, beteszem a polcra, azt elleszek valahogy vele. Vagy a bizalom kialakul, mert megismertem, tényleg értelmesen, az Isten megmutatta magát, hogy ő kicsoda, én ezt elfogadtam tőle, és nem marad bennem kételj. Nem tudok mindent az Istenről, mert az Isten nem lehet meg kiismerni. Mert meg egy ember se tudunk amúgy teljesen megismerni, nem még az Istennek a lényét, a személyét, de alapelvileg tudom, hogy amit az Isten mond, amit az Isten magáról nekem megmutatott, az úgy van, és nincsen bennem kételj, semmi homály. Abszolút elfogja az Isten ilyen, és bízom benne. Ez törvényszerű. Akiben viszont maradna valami kételj, szokott ilyen lenni. Például volt egy ismerősöm, egy kételj maradt benne, hogy az Isten miért engedte meg a zsidók kiítsák a csecsemőket, és mikor bevonult a Kánán területére. És ezen ő rágódik, és ezen ő problémázik. És akkor ugye az felnő benne, és akkor az Isten nem igazságos, mert az Isten, és akkor, értjük? Hogyha az emberben marad egyetlen egy kételj is, az ördög azt meg tudja ragadni, és az fel tud benne nőni, és megöl mindent benne, amit addig esetleg az Isten kimunkált benne, sajnos. Hogyha elfogadtuk és bízunk az Istenben, akkor a következő fok, hogy mi, hogy megismertük és bízunk benne, akkor mit látunk meg? Az, hogy én is az Isten közt valami halatlan egy különbség van. Akkor, ha az Isten megismerem, akkor emlékezzünk az önismeretről, mit mondtunk? Aki ma akarja magát ismerni, az ismer meg az Istent. Ugye? És mi következik abban, hogy megismertem az Istent és bízom benne? Hogy megismertem magamat is, és ez engem alázatra nevel, mert tudom, hol a helyem. Ugye mi olyan nagyra tartjuk magunkat, ezen a kicsi bolygó. Azt hiszem, mi ki tudjuk a világot forgatni a sarkából. És akkor meglátjuk, hogy az Istennél mi milyenek vagyunk, Isten megmutatja, hogy te ember mi vagy, te csak egy por vagy, egy porszem vagy, egy lehellet, egy pár, azt mondja a Biblia. És ennek az Isten mégis mondjuk lehajolt hozzánk, és felemelt minket a porból, hát akkor az ember azt mondja, igen, Uram, meghajtom a fejemet, és elfogom, hogy te vagy az Isten, és nincs rajtad kívül más. Az ember igazi alázatra jut. Már akkor nem büszke, nem tartja magát nagyon, nem gondolja, hogy ő a valaki. És az Isten meg örüljön, hogy segíthet neki. Ha az emberben ez mind a három dolog megszületik, a megismerés, a bizalom és az alázat, és látja, hogy kicsoda az Isten, akkor ez mire kell, hogy sarkalja az embert? Nem arra sarkalja az embert, hogy az ember tényleg
ezt másoknak is elmondja, és mindazt a jót, amit az Istennél látott, ő maga is megélje és cselekedje? Mert ugye a szép dolog, hogy hiszek, de nem csinálok semmit, ugye az most, az nem hit. Az ember cselekvésre sarkalja, hogy másokért is megismertesse, és megtegye mindent, hogy ő is úgy éljen, hogy lássák meg, hogy kicsoda az Isten, akit ő megismert, és hallatlan a öröm és boldogság töltött el emiatt. Szóval ezek a hitnek a lépcsőfokai. A következő pedig, ha az ember ezt mind megéli, akkor mit teszi fel az irra a pontot, olyat így fogalmazni? Hát nem hálás az ember? És az Isten nem kimunkájával szeretetet benne? Nem az húzza alá az egészet, ugye, hogy hála. Emlékszünk, hogy a Bibliában volt egy ilyen eset, amikor Jézus 10 leprás meggyógyított, és csak egy ment vissza megköszönni. Meggyógyultak. Szóval volt hitük. Megismerték Krisztust, ugye? Meg volt bennük a bizalom. Engedelmeskedtek neki, megcselekedték, mert el kellett menni valahol, most nem emlékszem, ahol megmozsottak és meggyógyultak. És csak az utolsó pontot nem teljesítették, a 10-ből 9-en. Nem köszönték meg az Istennek. Én is láttam már olyat, hogy amikor az ember nagyon nagy bajban van, és az Istenhez könyörög, az Isten megsegíti, utána azt mondja, hogy szerencsém volt. Mert akkor valahogy elhomályosul ez hírt, és akkor már nem az Istennek hálás, hogy ha lehet anélkül is így történt volna. Nem szoktuk volna. És akkor az ember nem hálás. Magának tanítja. Értjük, hogy ezeknek a dolgoknak, ez nem, hogy mondjam, ez nem így lépcsőfokról megy végig az emberben, hogy ez úgy az emberben, hogy itt megéli, amikor az Isten megismer, hogy ezek úgy összegződnek benne. Úgy kiformál, az Isten ezt kiformál az ember lelkében, hogy ezek mind megszülessenek. Nem évenkénti különbség, hogy hát már cselekszem, de még a hálam egy év múlva jön, már elnézést, ugye ilyen nincsen. Ez valahogy olyan tényleg, mint az udvarlásnál, hogy megismer egyre mélyebben a páromat, akkor valahogy az emberben kilakoz a meggyőződés, az a szeretet, az a ragaszkodás, amit maga se vett észre, hogy mikor. Csak egyszer csak ott van. Szóval az Isten ezt, ugye titulatos dolog, ezt nem tudja, a jó Isten ezt tudja munkálni bennünk, és ez ki is munkálja. Aki hagyja, az Isten ezt a fajta hitet, ezt mondja a Biblia élő hitnek. Ugye? Ez az igazi élő hit, amikor mind az öt dolog ott van. Ott van a megismerés, a bizalom, az alázat, a cselekvés, és a hála az Isten iránt. Ha valamelyik része hiányzik, tegyük fel, mondjuk hiányzik, teszem fel az alázat. Az igazi hit lenne? A megismerés már nem is mondom. Ugye, már ott elbuktuk. És ha valaki nem cselekszi, ugye azt mondja, ha neked hited van, akkor mutasd meg a cselekedetet, mondja Jakab apostol. Szóval bármelyiket kihúznám, az nem lenne már hit. Az legfeljebb képmutató hit lenne, csak úgy teszek. Szóval ebből látjuk, hogy ez a hit, ami végülis az Isten és az ember között igazi bizalmi kapcsolatot tud kiépíteni. De mi is ez igazi bizalom? Miért van szükség bizalomra nekünk? Gondolkoztunk már ezen? Szeretnénk, ha bennünk megbíznának az emberek? Miért? Én is meghökkentem, amikor ezt a kérdést magamnak feltettem. Azért még nem is gondolkoztam. Van a dolgok, amelyek olyan természetesen igénylő, mint a levegővételt, aztán amikor rákérdezünk, hogy miért, akkor miért is kér bennem, miért örülék, hogy bennem megbíznak az emberek? Hisz minden ember szeretné, ha benne megbíznának, nem? Ez furcsa. Még szerintem maga az emberek is, ott is van cimbora betyárság. Bizonyos fokig azt szeretnék, hogy a bizalom az meglegyen. Ugye Ádám és Éva, hogy eljátszotta a bizalmat, emlékszünk? Ugye amikor elkövették azt a bizonyos bűnt. És megszakadt az Isten és köztük a kapcsolat, és nem volt bizalom. Én azt hiszem, hogy ha az emberek azért szeretnék, hogy bennük megbízzanak, mert egyrészt az ember érzi, hogy rá is szükség van, valaki számít rá, nem? Másrészt fontosnak is tarthatja magát jó értelemben, hogy neki szüksége van valakire, ugye? Másrészt minden emberi kapcsolatnak alapja a bizalom. Hát ha nem tudok megbízni benne, mindig arra kell számolnom, hogy fognak becsapni, átverni, megcsalni, hogy csalódjak, kétségbeejt. Nem? Kétségbeejt az embereket. Nem azért van ennyi kétségbe esett ember a mai világban? Hát kibe lehet már megbízni, azt szoktuk mondani. Azt van egy olyan ige, hogy még az öletben ülő előtti zárt be a tajkodat. Mert még az is becsap. Ugye az emberek, már a szülők, a gyerekek sem bízhatnak.
nem bízhatunk a szomszédba. Még a barát is becsaphat, aki barátnak mondta magát, és aztán csalódunk. Ugye? Szomorú, hogy a bizalom az ide vezet, ha a bizalom hiánya. És az ember kétségbe esik, magába fordul, és úgy érzi, hogy egyedül marad, elszigetelődik. Hát ha ugye a bizalom az emberi kapcsolatoknak az alapja, hát ha megszakad a kapcsolat, hol egyedül maradtam, egyedül maradok. Ugye az előfordul a családban is, együtt élnek, de mit tudom én, hol jár a férjem, amikor elmegy otthonról. Vagy épp a feleségem mit csinál, amikor nem vagyok otthon. Amikor ugye felvetik az emberek úgy kételj, ugye a kételkedést is, hogy hát, nem tudom, te megbízol a feleségedbe? Ez már érdekes hozzáállás. Valakik tudják is, hogy nem lehet megbízni. Mindenféle téren. Szóval az Isten jó tudta ezt, hogy nekünk bizalomra nagyon nagy szükségünk van. És a bizalomnak az alapja az, hogy megismerjük az Istent, akiben mi tökéletesen megbízhatunk. Ugye emberekben csalódhatunk. Istenben csalódhatunk? És miért nem csalódhatunk? Mert az Isten igaz. Ugye mi emberek nem vagyunk igaz emberek, de az Isten igaz. Igaz lényben nem lehet csalódni. Legfeljebb magamban csalódhatok. De az Istenben soha. És az Isten azt szeretné, hogy vele alakítsunk ki komoly, mély bizalmi kapcsolatot. Hogy kezdődik a mi atyánk? Hogy mi atyánk? Hogy atyának szólítsuk. Hogy úgy beszélgessünk velem, hogy Jézus mondta, hogy ti az én barátaim vagytok. Vagy Ábrám azt mondja a Biblia, hogy Ábrám az Isten barátja volt. És az nagyon, ugye a barátság az szorosabb kapcsolat, néha, mint a testvérek. Ugye? Oda mehetett Ábrám, megbízhatott Istenben. Tudta, hogy amit az Isten mond, az úgy van. Az Isten beszéd, az mindig megáll. Milyen jó, amikor én is tapasztaltam az életben, amikor az ember úgy maga alá az Uram, vagy nehézsége van, és tényleg az Istenhez mehet, és tudja, hogy az Istenhez mindig bizalommal mehet, mert az Isten nem él vissza azzal, amit mi elmondunk neki. Istenben nem csalódhatunk. Az Isten nem változik. Mi emberek változhatunk, a körülmények változhatnak, de az Isten ma és örökké ugyanaz marad. És milyen jó, hogy bizalommal kijönthetem előtte a szívemet. Bizalommal kérhetem őt. Mert én tudom, hogy ő olyan. Ugye embereknek, sokszor az emberek elmondják bizalommal, amit elmondanak, aztán elmondja másnak is. És akkor csalódtak benne. Egy nagyon szép történet van a Bibliában, a Rút könyvében, ezt a kis részt szeretném felolvasni, hogy megmutatja Rút, ugye akinek volt a Naomi, amikor nagy éhség volt Izraelben, és elmentek a Moábiták földjére, és két fiát félrezadta Ruthoz, másiknak nevét elfelejtettem, két lányhoz, és mind a két fia meghalt, és megőrzve gyűlt a két menye. És a Naomi az haza akart menni Izraelbe, és mondta a két moábita lánynak, hogy ti menjetek haza a nemzetségetekhez, mert most minek jönnétek velem Izraelbe, nem vagytok zsidók, nem vagytok, nem is azt a vallást képviseltek. És hogy figyeljük meg, hogy Ruth milyen csodálatos képpen bizonyította, hogy ő mennyire bizalommal van a anyósához is, de az anyósának az Istenéhez is. És ez hogy fejezte ki? Figyeljük. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg. Ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr, akármit, hogy csak a halál választal engem tőled. Ugye milyen kapcsolat lehetett, nem, az anyósok és a menye közt? Azt mondja, ahol te Isten, az én Istenem is. Ahol te mész, oda megyek én is. Nem volt köztük semmi. Ugye a mai világban anyós meg a menye közt mindig vannak konfliktusok, ugye tudjuk. De itt milyen szép példának, hogy itt tökéletes bizalom volt az ember, a menny, az anyós és az Istennel is. Tökéletesen hitt Rút és követte az anyósát. És tudjuk, hogy Rút miről volt híres. Benne van Jézus családfájában. Ugye, Rútnak a gyereke lett, azt hiszem, Obed, úgy hívták, és Obednek a fia pedig Isa, és annak a fia pedig Dávid. A családfájában hívva. És Moábita volt, nem zsidó. Bizalomnak, és az ilyen hitnek, akkor milyen gyümölcsei teremnek? Nyilván a Bibliában sok mindent össze lehet gyűjteni, és az ember gondolkodik, tudja, hogy ugye vannak azok a bizonyos lélekgyümölcsei, sok minden kiformál az Isten az emberben, és sok mindent össze lehetne gyűjtögetni.
Én megpróbáltam összeszedni egy párat, ami nagyon jól kifejezi, hogy tényleg, ha az ember igazán az Istenre bízza magát, és az Isten munkálkodik benne, akkor abban az emberben milyen tulajdonság tudnak megjelenni. Ugye, mert mondtam, hogy az a hit, amit csak úgy mondom, hogy hiszek, de tulajdonképpen nem látszik az emberen semmi, csak az, hogy külsőleg bizonyos dolgokat megtesz, de belsőleg nem változik, hát az Isten szemében az egy holt hit, nem egy élő hit. Az első dolog, ami megszületik a hitnek a nyomán, és a bizalomnak a nyomán, ez a bűnbánat. Azért gondoljunk bele, hogy hány ember éli le úgy az élet, hogy tulajdonképpen semmi bűnbánata nincs, de keresztény. Hát jó, hát meggyóntam, de nem bántam. Hát ő is olyan volt, és különben is. Ugye? Hány ember úgy bánja meg a bűnét, amikor megismer az Isten, mert látja az Isten tisztaságát, hogy hát muszáj. Ugye? Vagy másnap ugyanazt csinálja. El se fordul tőle. Valahogy sejt, hogy ez nem jó van, de hát az Isten majd elnézi neki. Az első gyümölcs, ami a bizalomból fakad, hogy én azt a lényt, aki értem adta az életét, azt a lényt, aki engem teremtett, azt a lényt, aki mindent megtesz, hogy én éljek, nem akarom sérteni és bántani. Mint akit nagyon szeretünk, és nem akarjuk megbántani. És amit én eddig elkövettem, azt én igazán bánom. Én nem akarok abba járni megint. De nem törvényszerű különben? Hát azt mondom, hogy szeretem az Istent, akkor miért bántom? Akkor miért engedek meg gonoszságokat, gonosz gondolatokat, gonosz cselekedeteket, ha azt mondom a számmal, hogy én vallásosként én szeretem az Istent. Ugye ez egy kiáltó ellentét a mai kereszténységben, az emberek azt mondják, hogy igen, hívők vagyunk, állandóan beszélnek a kereszténységről, tényleg tele van a televízió is, meg mindenem, a rádió is. Közben azt látjuk, hogy az országunkban az a nagy keresztényi szeretet van az emberek között. Nem tapasztalnám. Ha pont az ellenkezője van. Akkor hova tűnik el a keresztény? Láthatatlanná válnak az emberek, vagy azok a keresztények hol élnek? Vagy csak hétvégén keresztények? Ugye? Megjegyzem, nem elsősorban azoknak a hibája, akik ezt így érik meg. Nagyobb azoknak hibája, akik így tanítják őket. Ugye? Jézus, emlékszünk mit mond a farizeusokra? Azt mondta, hogy képmutatók vagytok, és azért vagytok képmutatók, mert az embereket tanítjátok az igaz Isten ismeretre, ti meg hazudtok, mert nem úgy élitek. Képmutató, csak játszátok a vallásosságot, és az emberek ezt látják. És ha ezt látják, ezt fogják követni. Ugye? Ez törvényszerű. De mindig felfelé néznek az emberek. Ami fent van, mindig le is jön. És nagyobb annak a bűne, aki úgy tanítja az embereket, hogy egy ilyenfajta vallásosságra, mint aki belelép. Ugye jaj annak, aki a botránkozást okozza. Annak is, aki megbotránkozást okozza, annak még nagyobb a bűne. Szóval az első gyümölcs, ha az emberre benn van a bűnbánat, és megtapasztal az Istennek a bűnbocsánatát. Jól esik nekünk, hogyha az emberek nekünk megbocsátják, a rosszat cseszünk. Jól esik, nem? Amikor tényleg komolyan azt mondjuk, hogy ne haragudj, és azt mondja a másik, hogy jó, nem haragsz. Az embert olyan nyugalom tölt el, úgy kicsit leesik a teher a szívéről, és úgy örül neki, hogy rendezte a kapcsolatot, akkor gondoljuk, hogy mennyire jobban esik, ha az Isten bocsájtja meg a bűneinket. Amikor az Isten fel tud szabadítani a teher alól, és az ember örül. Jó Isten ezt megbocsájtotta. Ugye persze mind emberektől, mind az Istentől az ember bocsánatot kér. Így mondja első János levele, első fejezet 9. versében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az Isten nem csak megbocsájt, hanem azt, hogy meg is tisztít belőle. Ez az első gyümölcs, hogy van bűnbánat, van bűnbocsánat, és az attól való elfordulás, a megtisztítás. Azért milyen jó, amikor az Isten megszabadít egy rossz szokásunktól, vagy rossz tulajdonságunktól. A következő pedig, hogy ennek nyomán az Isten mit mond arra az ember, akinek az Isten elvette a bűneit? Ábrahámnak hogy mondta az Isten, amikor Ábrahám hitt? Azt mondja, igaznak mondta. A Bibliának van egy ilyen szakkifejező, hogy megigazult. Az azt jelenti, hogy igaz ember lett, egyenes, őszinte, tiszta jellemű, vagy szent. Az életszentséget elnyerte, többféle szóval rá, vagy tökéletes, azt mondja a Szentírás. Hogy az Isten elvette és igaznak nyilvánítja azt az embert. Az valami hallatlan dolog, nem? Sokan mondják, hogy hát, te láttál már tökéletes embert? Az Isten nem így néz az embert, hogy az ember soha nem hibázik, mert az Isten, mert mi azt nézzük, hogy az ember mit tesz. Az Isten meg azt mondja, hogy mi van a szívében.
Mert lehet, hogy az ember belesik valamiben, de ő utálja ezt, és nem akarja elkövetni. Más azt mondja, hogy meghúzza a vállát. És az Isten a szíve szerint ról embereket néz, hogy mi van a lelkükben. De külsőleg is meg fogjuk ezt szabadítani, és megváltoznak. Szóval, ahogy az Isten igazzá akar tenni. Olvashatjuk a Lukácsiunkban, maga Jézus Krisztus mondja, hogy mondom néktek, ugye a klasszikus eset, amikor a farizeus meg a vámszedő imádkozik. Hogy ott imádkoztak, nem csináltak, még nem mutatták meg az imádkozás után, hogy mennyire jó emberek lettek. De Jézus mit mondott a vámszedőre? Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házahoz, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztatodik. Azt mondja, hogy ez már, mint a vámszedő, az megigazulva ment alá. A farizeus, aki meg azt mondta, hogy ő a valaki, mert ugye nap egy héten háromszor bőjtő, meg tizedet ad mindenből, nem olyan, mint az a vámszedő. Azt mondja, nem, Isten nem tart neki. Hiába ő is elmondta, a vámszedő az belátta ugye, alázattal az ő hibáit. És Isten azt mondja, ő megigazulva, magyarul, az Isten szemével az ember igaz lett. Igaznak nyilvánította. Levette róla a bűneinek terhét, és felszorotta róla. A következő gyümölcs a békesség és a nyugalom. Mondjuk törvényszerű is, nem? Mert ha az Isten megbocsátja a bűneinket, akkor az nem békességet eredményez. Miért van annyi háborúság az emberben belül is? Miért van nyughatatlanság? Mert az Isten nincsen békességünk. Kevesen tudják. Azt hiszik, azért van annyi háború, mert külsőleg mindig annyi baj van. De az írás azt mondja, az embernek a szívéből származnak a gonosz gondolatok, paráznaságok, tisztátalanságok, mert a szívnek teljességéből szól a száj. Nem külsőleg vannak problémák a világban, hanem belsőleg az emberben. De ezzel hajlamos úgy tenni, hogy mondjam a munkatársam, hogy mindig használja szép szavakat, ilyen nyomdafestéket, nem tudó szavakat, és ezzel a szóval mondja, hogy mennyi rossz ember van a Földön, mondja ő. Olyanokat szokott mondani, hogy hát nekik én azt mondom, hogy először nézzél bele a tükörbe, szokták mondani, aztán utána vedd ki maga szemből a szálkát, utána másik a gerendát, hogy az ember ennyire vak lesz, nem látja. De amikor a Jóisten tényleg elveszi az embertől bűneinek terét, akkor ott tényleg békesség van és nyugalom. Mert az Istennel van békességben. Elnéztük Jézus Krisztus mennyi mindenről, mennyi oldalról támadták? Állandóan? Lépten nyomon? Gondolj bele, hogy mi emberek, amúgy nehezen viselünk el embereket, főleg nem sokat. Jézus Krisztus ott volt a 12 tanítvány, mondjuk először még volt 70 is, őket is tanította, de mondjuk vegyük a szűk 12-t. Náluk is volt elég konfliktus, közben még jöttek a farizeusok a maguk árnokságával, közben jöttek különben a szadduceusok, a másik párt, ugye? Közben jött a tömeg is a maga igényeivel, és akkor mindenki akart valamit. És olyat olvasunk, hogy Jézus elveszítette volna a békességét, vagy a türelmét. Ugye szokták mondani a szegény tanárnőknek, hogy van 24 gyerek, kiveszik a béketűrésből, az csak 24. Ugye? És Jézusnak nem járt le a munkaideje 8 óra után. Ugye sokszor olyan, hogy már Jézus el akart menni pihenni, de jöttek hozzá. És akkor nem ment el, és csak tanította az embereket. Tudjuk, hogy emberekkel bán a legnehezebb dolog. És az emberek tudják a másik embert is. Jézusnak mindig megvolt a békesség és a nyugalma. Ézsaiásnál olvashatnak egy ilyen szép igét erről, hogy és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ugye mit mondtunk, hogy az igazság az embert igazzá teszi, a megismert igazság. Az Isten elveszi bűneinket, és igaz lesz. És azt annak a műve lesz nyugalom, békesség. Aki megismer az Isten beszédét, megismer Isten igazságát, rendezi az Isten a bűneit, az Isten békességet és nyugalmat ad neki. Ez különben törvényszerű. Ha nem, akkor valami baj van. Hogy a lelkében nincs nyughatatlanság. Jézus Krisztus úgy mondta, hogy békességet hagyok néktek. Az én békességemet. Nem azt, amit a világ, az én békességemet. Krisztusnak ugye békesség volt az elég, mondtuk. Azért, mert ő az Istennel, az Atyával tökéletes békességben volt, és ő azt a békességet adta nekünk. Ha mi a világba akarunk békességet, hogy ne, legyen már béke, jön a karácsony, akkor fogjunk össze ezt most. Legyen békesség, hát lehet, hogy külsőleg most békességben mindenki letesz ugye
ki is mondta, hogy mindenki tudja, hova ásta a csatabádot, mindenki leteszi, aztán elmúlik, akkor megint egymásnak esetnek az emberek. Az nem igazi békesség. Bár az embereknek a szíve vágyik rá, mindenki vágyik a békességre, mindenki szeretne békességben élni, tehát akkor ki akar háborúságba, hogy mégis háborúságba. Ez is ellentmondás. Ha mindenki békességre törekszik, miért van mindig háború? Azért, mert az ember nem gondolja meg azt, amikor megenged a magának a lelkében haragot, indulatot, szenvedélyt, megszólást, büszkeséget, irigységet, ez mind háborúságot fog szülni. Csak idő kérdése. Ennek nyomán, ahol békesség van, ott megjelenik a boldogság, megjelenik az öröm. Ugye most erről különben mindig tarthatnék egy-egy órát külön-külön, de most nem tartok. Boldogságról, vagy a békességről, a Bibliában nagyon sok ige helyet lehet találni erre, hogy megjelenik a boldogság és az öröm. Mi az a boldogság, amit az Isten ad? Mi az a, ugye, mert azt nem lehet úgy megragadni.

Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Érdekes, nem? Nem ezt gondolnánk a boldogság alapjának, ugye? Hanem az, hogyha több lenne a fizetése, meg jobban élnék. Ha nekem csak annyim lenne, szokták mondani munkatárs, nekem csak ennyi kéne. Minden bajom megoldódna. Hát nem igaz, tehát nem, én is így gondolkoztam, tudom. Nekem elég van a 4 millió is, most per pillanat. Aztán jött a másik 4 is. És itt mit mond az ige, hogy boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Mi okozza a boldogságot az embernek? Hogy az Isten beszéde, az Isten törvénye mindig engedelmes. Az megnyugvást ad, igazi örömet, belső örömet, szívörömet. Én tudom, nagyon jó kedves hallgatók, hogy amikor nem az Isten útján járok, akkor semmi örömöm nincs. Próbál az ember úgy, hogy ugye akkor jönnek a pótcselekvések, hogy most próbál az ember mit tudni, ezt tenni, vagy azt tenni, mert pótolja azt, ami nincs. Ugye hát az egész világ ebből áll, hogy pótoljuk külsőleg azt, ami nincs belsőleg. Akármilyen szép fenyőfát veszünk, akármilyen szép ajándékot veszünk, akármilyen finom étet fogunk főzni, akármit veszünk magunkra, nem tudja pótolni azt, ami belül kellene. Akkor lesz ember boldog, ha az Isten iránt engedelmes. Így mondja az ige, és fedhetetlen. Magyarul mindig az Isten rendezi a dolgait. Ez a boldogságnak az alapja. Sok igét olvashatnék, mert a boldogság nagyon sok van a Bibliában, de azt hiszem ez is elég frappánsan bemutatja. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Nagyon egyszerű elősmondás, Pál apostol mondta a római 8-ban. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Hát most ezt elmondanánk ugye a televízióban, hogy ne tetszik tűnik ki a boldog ember? De mert mit mondanának, megkérdeznék az utcaember, ki a boldog? Hát akinek szép gyerekei vannak, szép felesége, nem beteg, az is jó, nem mondom, hogy ne legyen, szó sessék róla. Ideiglenes. Most se felejtem, mikor Trabantunk volt, ú, de boldogok voltunk, aztán megszoktuk hamar. Aztán, amikor Skodánk lett, jaj, de jó, Skodánk van, na hát, azt is megszoktuk. Ú, mondom, milyen lehet egy olyan autó, azt is megszoktuk. Elmúlik. Tartós boldogság, ott azok, és az Isten törvényét mindig, minden alkalomkor megtarthatjuk. Nem kell hozzá nagy ünnep. Azt minden nap. Ha az embernek van még ezen kívül, ugye ezek a bizalomnak a gyümölcsei, hogy ezek megszületnek. A másik dolog, ami még a bizalomnak a gyümölcse, hogy az ember szereti magát biztonságban tudni. Nem? Ebben az üres világban ugye ki nem szeretné. Ha van millió rácsot felszerelnek, már most már van ilyen riasztó, meg amon riasztó, meg van életbiztosítás, már most már minden van, és mégis az emberek nem érzik magukat biztonságba. Ugye? Kevés ember érzi magát biztonságba. Aki azt mondja, hogy biztonságba érzi magát, akkor körülbelül biztos 67 biztonsági záró neki felszere otthon. Ebből tudjuk, hogy nem érzi magát biztonságba. Ha biztonságba érzi magát, akkor nem szeretne fel egyet se. Ugye? Ne fél. Ugye? És azt mondja, amikor megismerjük az Istent, és mi rámerjük bízni magunkat, mert bízunk benne, akkor nem érezhetjük magunkat biztonságban. Emlékszünk arra az esetre, amikor Jézus Krisztus és a tanítványok ugye a kenyérszaporítás után volt, és mentek a Galilea tengeren, és Jézus elaludt. Nem is akkor, de mindegy, elaludt a hajón. És akkor már víz már becsapott, ugye nagy vihar volt, és a tanítványok teljesen halálra vártak, itt fogunk elpusztulni. És Jézusnak mit mondtak? Te nem törődöl vele, hogy mi elveszünk? Jézus megaludt nyugodtan. De ő nem félt? Biztonságban érezte magát, akkor is, amikor a hullámok csapkodtak körülötte. Nem volt megijedve, hogy most mi lesz velünk? Miért nem félt? Hogy is mondja Pál apostol? Mert akár élünk, akár halunk, mi az Úré vagyunk. Ezt az életet elverti tőlünk a baleset, elverti betegség, elvertik emberek, de az Isten megőrzi az övéit. És Jézus mindig így tekintett, nem félt. Egyszer olvastam egy ilyen történetet, a valós történet, azt hiszem Wesley Jánosét, hogy mikor mentek Amerikába a hajón, aztán volt ott egy morva kis csoport, akik keresztények voltak, és aztán nagyon nagy ihar lett. Mindenki össze-vissza futkosott, azt hitték elsőre a hajó. Ő is meg volt ijedve. Azt mondja, nézd, hogy a morva keresztények ott ülnek és imádkoznak, és azt mondja, még a gyerekek arcán sem volt félelem. Azt mondja, ti miért nem féltek? Hát azt mondja, miért félnénk? Az Isten mellett azt mondja, senki nem veszlik el.
És ezzel meg

volt döbben, mert azt akkor benne hit sincs. Ugye nem féltek. Szóval aki az Istenhez igazából közel kerül, és az Istenben abszolút bízik, az Isten meg tudja őrizni. Szeretnék ezzel kapcsolatban is felolvasni két igét. Azt nem ismerős is. Azt mondja, kinek szívere rámaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Azt mondja, kinek a szívere rámaszkodik. Aki tényleg az Istenre tudja bízni magát. Belsőleg is. Nem csak, hát tudom, hogy az Isten bízni kell, de aztán ki tudja, hogy mi lesz. Ugye? Azt mondja, azt megőrzöd az teljes békességben. Vagy olvastattuk az Ézsaiásnál az elébe, ugye azt olvastuk, hogy és lesz az igazság műve, volt benne egy másik gond. Nyugalom, békesség, mi volt a következő? Biztonság. Ugye milyen furcsa, hogy az Isten tudja, hogy nekem biztonságra szükségem. Azt mondja, lesz biztonság is. Az Isten megőrz az övéit. Vagy Dávid mondja, hogy bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátának rejtekében, sziklára emel fel engem. Hogy az Isten elrejte az övéit. Mi persze úgy, nem így éljük meg, szerintem, hogy az Isten, jaj, most vigyázz, amikor mondjuk nehézségek vagy bajok élnek, hogy az Isten meg. De mi biztonságban lehetünk, bármi is történik velünk. Hát az Isten gondja van, ő azt mondja, a hajszálunk nem eshet le a földre, hogy ne tudná. Akkor mit aggodalmaskodnánk? Különben az, hogy eltakar vagy elrejt engem, azt is jelenti, hogy nem csak fizikailag vigyáz ránk az Isten, hogy meg külső ne érje minket esetleg baj, vagy megőrizzen a bajban, hanem én úgy is értem ezt, hogy az Isten elrejt minket magába akkor, amikor a mi belső emberi természetünk is minket le akar győzni. Én szoktam úgy imádkozni, hogy Uram, rejtsél magadnál, magamtól. Ugye magamtól. Őrizd meg engemet magadnál, mert tudom, hogy a természetem az mindig készen áll, hogy aztán belerántson valamibe. Hogy vigyázzon rám, őrizzem, hogy biztonságban legyek az Istennél. Nehogy a természetem felülkerekedjék, és olyat tegyek, hogy mondjak, amit nem volna helyes. Az Isten őrizzen és vigyázz. Ilyen téren is, lelkileg is lehet ezt érteni. Ugye, aki biztonságban van, érdekes módon az Isten mégis adhat mondjuk bátorságot, nem? Az igazi bátrak nem azok, akik úgy neki mennek a falnak, hogy azt szokták mondani, a vakló is bátor, nem látja a falat, és neki megy. Az igazi bátorságot az Isten tudja megadni. És tudjuk, hogy mi baj az Isten bátorságot? Azt mondja az ige a példabeszélkében, hogy aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Azt mondja, aki az Isten beszédét hallgatja, az nem fél a gonosztól. Csendes lesz. Nem jaj veszékel. Jaj, most mi lesz? Mert itt nem tudom, mi fog történni. Akkor az Isten igét hallgatja, érdekes módon az Isten bátorságot önt bele. De ezt mondja, nagyon sok történetet fel lehetne hozni ennek kapcsán. Csak egyet szeretnék elolvasni, ugye Péter apostolról. Azt mondja, amikor tudjuk, hogy Péter miről volt híres, hát arról, hogy nem volt bátor éppen. Hogy szájában bátor volt, mert ha mindenki elárul, Uram, én nem, mert ugye én vagyok a bátor. De amikor oda került, hogy azt kell, hogy igen, én ismerem Jézus Krisztust, akkor meg átkozódva megtagadtam, mert nem merte felvállalni, mert félt. Igen, egy nő előtt ráadásul. Ennyi volt a bátorságból. És nézzük meg, ez a Péter hogy beszélt aztán, mikor Isten megbocsájtotta neki. Ugye Jézus fel tudta emelni azzal, hogy megbocsájtott neki, mert Péter igényelt a bocsátot, nem mint Judás. Ugye Péter nagyon bánt, amit megtett. Így olvashatjuk itt az apostolok cselekedete 4. fejezetében. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala, meg is ismerik őket, hogy Jézussal voltak. Gondoljuk be, hogy az a Péter, aki elrejtőzött, hogy egy asszony miatt megtagadta Krisztust, az kiállt a farizeusok elé, a tömeg elé, és azt mondja, látták, hogy a szólásban bár, hogy ők megmertek nyilvánulni. Elmerték mondani azt, hogy igenis Krisztus tudtam, hogy Krisztus a megváltó és a szabadító. Talán még nem értékük ennek úgy a jelentőségét, de gondoljuk bele, hogy a Jézus megölték, a farizeusok hallották. Péter is tudta, hogy ezek nem jó szemben néznek ránk. Ha tudjuk a tömeg meg milyen, és mégis látták, hogy ezek az emberek bátran merték hirdetni az Isten igéjét. Szóval az bátorság is kellett, mert az Isten adott nekik hozzá bátorságot. És az Isten, hogyha aki igazán bízik az Istenben, amikor arra szüksége van, megadja neki, hogy bátran tudjon szólni, és tudja az Istent igazán képviselni az emberek előtt. Azt hiszem, hogy a következőnél lesz bátorságra szükségünk. Ugye elnézem a történelmet. A következő, ami szintén egy nagyon
szép tulajdonság, és ami tényleg a bizalomnak a gyümölcse, ez pedig a hűség, az elvekhez, az Istenhez, azokhoz az igékhez, az Isten beszédhez való hűség, vagy ragaszkodás, amit az Istentől megismertem. Ugye furcsa lenne az, hogy megismertem az Istent, megismertem az Isten, mit szeret, az Isten beszél, és megismertem, mit szeretne az Isten velem, és általam véghez vinni, aztán hát hol hallgatok rá, meg hol nem, vagy átrajzolom. Vagy egy kicsit ugye megyek ide, és még kicsit oda is. Ugye, mint ahogy Ézsaiás mondta, hogy meddig ugráltok meg a küszöbön két felé. Kicsit áldozok ide is, a mammonnak is, a pénzistenek, egy kicsit a hasistenének is, meg kicsit amoda is. Ugye? Hogy az ember ragaszkodik ahhoz, amit az Isten neki megmutatott. Abszolút hű lesz minden dolgában. Ez is olyan szépen fejezik ki a Zsoltár könyvben Dávid 33. fejezetben, bízzál az Úrban és jót cselekedjél, e földön lakozzál és hűséggel élj. Az Isten azt mondja, hogy ha én eddig téged megtartottalak és annyi minden megáltottalak, nem az a természetes, hogy hűséges maradsz hozzám? Nem a száddal, hanem az életeddel. Számunkra könnyű mondani. Ugye? Hogy a szívedbe sem gondolsz mást. Hogy azt a helyet, amit én elfoglaltam a szívedben, azt nem adod másnak. Az az enyém. És ragaszkodsz mindazokhoz a dolgokhoz, amelyeket megismertél tőlem. Az Isten különben a hűségeseket fog üdvözíteni. Ézsaiás próféta szerint. Így szól ez az ige. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Akik megőrizték az Isten tanításait, parancsolatait, rendeléseit, a szeretetnek a törvényét. Azt mondja, a hűség megőrzője, az be tud vonulni. Még ők ragaszkodtak hozzá az életük árán is.

0: Aztán a következő, amit szintén én magam is megtapasztaltam, a Jóisten tényleg, hogyha bízunk benne, akkor tud adni, ami sokkal szokták ezt mondani az emberek, hogy van lelki erőd, vagy nincs. Ez is egy olyan megfoghatatlan dolog, nem? Lelki erő. Mihez van nekünk erőnk? De mi az a lelki erő? Használják általában az emberek is, neki van lelki ereje, nekem meg nincs. De mi az a lelki erő? Dávid így imádkozott az 51. Zsoltárban, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Mi az erős lélek? Hogy olvashatjuk Mózesről a zsidókhoz írt levélben, hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Mondja Zsolt.
1: Akik átadták a szívüket teljesen Jézusnak, kapnak egy új életet, és az új ember az erős ember.
0: Mi volt Mózesben, hogy ő erős szívű volt? Hogyan tudnánk azt kézzelfoghatóvá tenni? Azt értem, de mi az a mindenben erő? Hogy tudnánk ezt kézzelfoghatóvá tenni? Hogy az szép hangzik, hogy is mondjam, mert erős szívű volt. Én úgy gondolom, hogy az az erős szívű ember, aki tökéletesen tud az Istenhez ragaszkodni, és el tud, mindig a jót választja. El tudja tökélni magában, hogy ő azt teszi, és nem ingatja meg semmi. Erőszívű. És ha van lelkére, ugye az hozzátok, van bátorsága, és mer az igaz és a jó mellett dönteni akkor is, amikor abból neki hátránya származhat. Vagy másik oldalról megközelítve, amikor úgy látja, hogy minden összeomlik, amikor nehéz helyzetbe kerül, akkor is szíve erős, és az Úrban bizakodik. Értjük? Akkor is az Istent választja. Ugye mi sokszor keresztények is úgy vagyunk, hogy amikor tényleg igazán a nehéz helyzetre kerülünk, az ember meginog. És a lelkében úgy megremeg. És az ember nem mindig választja az Isten dolgát, mert úgy gondolja, hogy neki ebből hátránya származik, vagy kára származik, vagy nem fog így megoldódni, és már a szíve nem az Úrban bizakodik. De aki erős szívű, az azt mondja magában, hogy nem Uram, én nem engedek a természetemnek, én nem engedek a kísértésnek, én akkor is téged választalak, és a helyes választom, ha minden hegy összezuhan, és minden halom eltűnik. És én téged. Ugye Mózes, Mózes miért volt erős szívű? Mert ő felvállalta, hogy ő mert mondja, hogy nagy ember lehetett Egyiptomban, de ő vállalta az Isten népről együtt nyomorgást. Nem akármilyen kísértés volt ez azért, nem? A jó létet ott hagyna a biztonságot, és vállalna a pusztai vándorlást, a bizonytalant. De ő mit mondunk? Ő úgy volt erős szívű, hogy látta a láthatatlant. Aki erős szívű, nem csak abban bizakodik, hogy az Isten engem megerősít, hanem abban bízik, hogy az Isten meg tudja azt oldani, amire mi emberek képtelenek vagyunk. Hogy ő fel tudja hozni a napomat. Bár most lehet, hogy sötét van. De az Isten, ha valamit megígért, ugye Mózes látta a láthatatlant. Mit látott Mózes? Látta elő, hogy az Isten megcselekszi azt, amit ígért. Ugye őt Ábrám is, nem? Ábrám teljesen elhitte, amit az Isten ígért, azt meg is cselekedteti. Ezért azt az Isten ezt igazságú tulajdonta Ábrámnak. Igaz ember, mert teljesen hitte az Isten ígért, azt meg is fogja cselekedni. Erős szívű volt. Belsőleg erős. És az utolsó pontunkhoz érkeztünk, bár még lehet, hogy gyűjtögethettem volna, de nem gyűjtögettem. Azt hiszem, hogy amit akik régenben járnak ide, tapasztalták is tőlünk, hogy az Istentől származik az értelem és a bölcsesség. Ugye? Szóval sokan úgy gondolják, tudom a környezetem is, hogyha aki Bibliát olvas, azon problémás ember lehet, az ilyen, körülbelül ilyen, így lát. Sajnos van ilyen is. Most is beszélgetném egy ismerősemmel. Na hát ő hívő ember, fogalma sincs az egyház történelmről, azt se tudja, hogy volt a reformáció, azt se tudja az őskereszténység hogyan indult útjára, hogyan ment az egész történelme, az Isten hívő emberek hogyan harcoltak, és hogyan ment ez végig a történelembe, de viszont a végidő proféciákat ismeri, azt is hosszú. Mondom, te nem nézel utána, mondom, akkor hogy vezeted le? Nem látod? Nem foglalkozik vele. Ha kínálok neki valamit, el sem olvassa. Mert ugye sajnos vannak olyan vallások, hogyha valaki egy más vallásod, azt nem lehet elolvasni, mert az biztos csak az ördögtől van. Ugye szoktok, mondtam egyszer önöknek, amikor beszélgettem egy hölgyel, nem tudom milyen vallásod, és mondta neki, hogy Addendének milyen jó versé vannak az igazságról, sok mindent nagyon fején találja a szöget. Ott az ő bűnös ember volt, mert az izé volt. Járt a postvirtuáltakhoz, attól semmit nem olvasunk. Csak néztem rá. Hát mondom, ezek szerint olyan embert nem visz lakást építeni, aki bűnkövetel. Csak igazat. Vagy ki ezt törje elköltsi bizonyítványt. Furcsa lenne, nem? Csak oda viszem a kocsimat, ahol az emberek abszolút igazak és tiszták. Mert csak ők tudnak jól szerelni. De ez nem igaz. Ugye, attól, hogy valakinek az életében voltak völgyek, meg bizonyos dolgok, amit elkövetett, azért voltak tiszta pillanat, és itt helyes dolgokat, és a helyes dolgokat látom, meg nem azt, amit az életében mit csinált. Szóval az Isten ad értelmet és bölcsességet, hogy az ember megértse a világot is, legyen rálátás nyitott, de legfőképpen megértse az Isten igazságát, megértse az Isten lényét. Érdekes, hogy amellett az Isten felfokozza a képességet is. Emlékszünk, amikor az Isten megmondta Mózesnek, hogy építsen nekem sátrat, és elhívták most nem tudom a nevét, aki azt mondja, minden mesterségben nagyon tudott, az aranyművességben. És azt mondja, az Isten lelk adott neki értelmet, meg ügyességet is, hogy meg tudja csinálni. És ugye hallatlan dolgot tudtak így. Egy okossá tette. Emlékszünk Salamonra? Buta ember volt?
1: Nem.
0: Miért nem? Mert vallásos vagy nem volt vallásos? Ugye? A Szentírás szerint Salamon volt a legbölcsebb ember a Földön, akit valaha hordott átlan a Föld. Ugye? Mert az Úr ad bölcsességet az embernek. Azt mondja az ige, a világ való bölcsesség az bolondság az Isten előtt. Az igazi bölcsesség az Isten adja. Adja egyrészt, hogy megismerjük őt, és minél mélyebben megértsük magunkat is, de az Isten sok minden az ad értelmet is. Amit csinálunk, amit végzünk, a munkánkban is, akinek a szakmájában, hogy fejlődjön benne. Hogy legyen rá, akinek nem fizikai munkán, hanem szellemi, azt is képzi. Az Isten tudja az ember szinte a végtelenség fejleszteni, hogy értelmes legyen, és okosabb legyen. De mindig az Isten igéhez, a szeretett törvényéhez szabva. Ugye nagyon rossz dolog, amikor vannak nagyon okos emberek és értelmesek, és arra használják, hogy kéne a másik népet kiírtani. És arra használják fel. És nagyon zseniálisan meg tudják oldani. Ugye olyan fegyvereket gyártani, amivel sok embert megölni egyszerre. Hát az Isten nem az alatt a bölcses, hogy erre használjuk. Ugye? De sajnos ilyen is van. Ezzel kapcsolatban is szeretnék egy pár igét felolvasni. Azt mondja Pál apostol az Efézusiakhoz levélben, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. Ugye figyeljük, hogy hogyan lesz az ember értelmes? Azt mondja, a szeretetben megalapozva. Az Istennek a szeretetében. Az Istennek az ismeretében. Azt mondja, hogyha alapot veszünk, hogyha mi abba alapozódunk, mert a legértelmes ember az, aki az Isten szeretetét is magáévá tudja tenni, akivel az Isten szeretete munkálkodik. Ha külön veszük a szeretetet, akkor marad az atombomba. Ugye? De összetesszük, akkor az ember valóban növekedni fog, és azt mondja, megérte az Istennek a szélességét, a magasságát, a mélységét és hosszúságát. Isten minden tudománynak a forrása. Vagy van, amit az Isten nem tud. Csak az emberek. Ugye naivság lenne azt gondolni. Másik igét szeretnék felolvasni, mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Azt gondolják a tudósok, hogy ők Isten nélkül milyen okosak. Néha mosolyogok rajta, szoktam nézni őket. Most is volt ennap egy dokumentumfilm, hogy a világőben az a sötét anyag, meg ezek, ez most hogy vannak, most tágulatér, vagy szükül, meg nem tudom, mit csinál. És akkor tényleg néha az emberek ilyen vakon tapogatóznak. És akkor elméleteket állítgatnak fel mindig, hogy ilyen elméletet, olyan elméletet, meg egyszer már összefelező van a világ, de most még szezon össze, most egyszer most tágul, meg akkor lesz a nagy bum, meg lesz a nagy utána egy zuty, meg szóval dobálóznak az ilyen kijelentésekkel, hát micsoda az ember. Csak, hogy is mondja az ige, csak hitáltal értjük meg, hogy az egész teremtett világ az Isten szavára állott elő. De akkor az Isten igéhez szavva, az ő gondolata szóval keresi a teremtésnek az értelmét, az sok minden eljut. Az sokkal jobban meg fog érteni. Akkor se véglegesen, de sokkal jobban. Azt mondja, a bölcsesség által építetik a ház, és értelemmel erősítetik meg. Ugye, azt hittem mindenket, a bölcsességgel építetik a ház. Nem csak a fizikai házra értem, hanem a mi házunkra is. Salamon a példabeszédek könyvében. Hogy aki szeretné az életét is helyesen vezetni, helyesen építeni, akkor az Úr adja hozzá a bölcsességet. Ugye milyen jó, amikor az Isten rámutat dolgokra, hogy emberi kapcsolatainkban is, a családban, munkahelyen, bárhol, rokonok között, hogy az Isten vezessen mindig, ő adja a bölcsességet hozzá. Mi honnan tudnánk, hogy mit kellene tennünk? Hát biztos van ötletünk, de azzal mindig rombolunk. Amikor az Isten igazi értelmet ad és bölcsességet, akkor az ember tudja, mikor kell hallgatni, mikor kell megszólalni, mikor kell adni, mikor kell nem adni, mit kellene mondani, hogyan kéne dönteni, mert az Isten ad hozzá a bölcsességet. Azt Salamont is felírtam, amit az előbb említettünk, hogy hogyan kérte Salamon a bölcsességet, és miért kért ő értelmet. Azt mondja, hogy adj azért a te szolgának értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a népedet? Ugye miért kell az igazi bölcsesség? Mi a legfőbb célja? Hogy tudjunk különbséget tenni jó és gonosz között. Hát a mai világban úgy össze van kavarva minden, hogy hát ember legyen a talpán, hogy szét tudja válogatni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye a rosszat is jónak mondják, a jót meg rossznak. De már a gyerekek se tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Eltéved az ember. De az Isten ad bölcsességet, azt mondja, külön tudja választani, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez egy fontos kérdés, hogy tudjuk. Ne a rosszat kövessük azért. Ugye azt mondja Jeremiás könyvében is, hogy ne dicsekedjék az a bölcs az ő bölcsességével, a gazdagság az ő gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem. Ki az igazán értelmes ember? Hát aki ismer az Urat, nem? Miért? Mert tőle tanul. Ugye tőle tanul. Az Istentől tud tanulni. Azt mondja, ezekben telik a kedvem, azt mondja az Úr. Az egy igazán bölcsember és értelmes, aki ismer az Istent. Akiben ez a bizalom kifejlődik ez a kapcsolat, meg amit itt felolvastunk, ez a sok minden tulajdonság, meg a hitnek azok alapfoka. Befejezésük, kedves hallgatók, ugye a történelem, a Biblia alapján, mert történelemnek a végén élünk, amit azok is elismernek, akik ateisták, földben nem áll sokáig, milyen hitre van nekünk szükségünk akkor? Kell az ilyen hit? Az szükségünk van, ugye? Hogy az Isten olyan hitet adjon nekünk, amely tényleg tud bennünk erősíteni, ami az Istenhez nagyon erős szállat tud kötni, hogy tökéletesen bízunk benne. Már elhaladt az idő, és nem akarom felolvasni, még leírtam, mert nem akarok megterhelni a kedves hallgatókat, de gondoljuk bele, hogy a tanítványok is azt kérték Krisztustól egy alkalom, hogy növeld a mi hitünket. Akik még itt maradok, hogy meg azt, amikor Jézus elmondta, hogy hogyan növeltünk, azt majd elmondom a beszélgetésbe. És az Isten jól tudja, hogy nekünk nagyon mélységes hitre, nagyon mélységes bizalomra kell az Istenet lenni, mert az egész világ teljesen más mutat. Főleg akkor, amikor a vallásosság kezd lenne az Ura világban. Mert ugye könnyű azt mondani az ateistának, hogy az ateista. De amikor a vallás leplő alatt jönnek be a képmutatások, a hazugságok, folynak a gyilkosságok, a lopások, az irigységek, a mindenféle elhajlások, a hazus agya, a vallás lepl alatt, ott azért nehéz az embernek megállni, nem? Amikor azt hallom én is a televízió, hogy mondják, a szeretetről beszélgetnek, a szép ünnepről, a megértésről, az odaszánásról, és aki mondja is tudja, hogy nem mond igazat. Amikor az ember kezdi érzékelni, hogy a valódi szeretet, a valódi értelem, a valódi bizalom, az olyan fényévtávolságval azzal, amit én most hallok. Mert minden napjából ezt én nem tapasztalom. És az Isten olyan hitet szeret nekünk adni, ahogy Pál apostol mondta, amely legyőzte a világot. Mit jelent legyőzni a világot? Milyen hit az, ami legyőzte a világot? Azt mondja, az a hit, ami legyőzte a világot, azt mondja, az a mi hitünk. Az mit jelent? Hogy az Isten tud bennünk élni, nem pedig a mi természetünk. És a világot legyőzni nem azt jelenti, hogy most én legyőzöm a világot, az tévedés, ne essék. A Bibliában a világ, Jakab apostol szerint nem az, ami kívül körülvesz minket elsősorban, hanem az a gondolkodás, ami bennünk van. az az önző gondolkodásmód, az a világ. És az Isten le tudja az bennünk győzni, hogy mi ne legyünk közösségben ezzel a világgal. Isten szeretné bennünk élni a saját életét. Akiben a Krisztus lelke van, azt az írás az az övé. Isten szeretné élni bennünk és általunk. És azt mondja, akivel ilyen közel kerül, mert akivel Isten él, annál mondjuk már közel nem kerülhet, ugye? Az meg tudja tartani minden csalás, minden, ugye sok hamis Krisztus, meg hamis próféta fog támadni, sok hiát, meg csodát fognak tenni, már történnek a jelek, meg a csodák, ugye? Csak nézni kell a televíziót, mindenféle, nem tudom, múltkor mondtam, hogy Romániában milyen gyerek mondja, mint 13-as gyerek, hogy ő milyen bolygóra jött, és milyen üzenetet hozott a Földre, és mennyire a szeretet a fontos, mert ilyeneket nézek, elmondom, mik vannak ebben a világban, mutatják a televízióba. Meg még amit nem tudunk. És az Isten azt mondja, hogy mi figyeljünk rá. Az Isten szeretné, hogy olyan bizalommal legyünk iránta, hogy ha a szemünkkel más látunk is, ha körülöttünk más történik is, mi akkor is mindig benne bízunk, mert benne nem tudunk csalódni. Én kívánom, kedves hallgatók, hogy valóban olyan legyen a hitünk, mint egy Péterkos, mint az arany, amit kipróbáltak, ami becses, amely meg tudja az embert őrizni, mert anélkül ebben a világban megállni nem nagyon lehet. És én azt kellene mindenkinek, aki még nem ismeri az Istent, hogy kezdje el megismerni, és az Isten csak az Isten igéből lehet igazából megismerni, és tényleg az ő lelkében is azok a folyamatok menjenek végig, és az a bizalom az mindenkiben épüljön, és az Isten különben gyorsan szeretné felépíteni, mert ez a világ nagyon gonosz. És nagyon könnyen félrevezetik az embert, és sok hamis Krisztus fog még támadni, meg sok mindent fogunk látni. Az Istennek azt szeretné, hogy maradjunk mellette, elrejtve, ő elrejt minket, ő megőriz minket biztonságban, csak egyet kér tőlünk, hogy mi engedelmeskedjünk az ő beszédének. És azt kívánja, hogy mi személyesen ismerjük meg őt. Ugye szoktuk mondani mindig eladáson, hogy hát most elmondtam, önök szerint ez igaz? Igaz vagy nem igaz? Amit most hallottak. És honnan tudják? És én hazudtam? Vagy csúsztattam? Akkor honnan tudják, most igazat mondtam? Ha nem olvastuk az Isten igéjét, akkor mondtatok én is nagyon szépeket, aztán elhitték nekem, aztán közben lehet, hogy csak a fele igaz. De aki az Isten igéjét magáévá teszi és olvassa, annak van füle hallásra. És azt tudni fogja, hogy ez a bárány hangja, vagy a farkasé, vagy a sátáné. Én kívánom, hogy a hitünkben növekedjünk és erősödjünk, hogy azért halljuk meg a báránynak a hangját, és valóban olyan hitünk legyen, és olyan bizalmunk, hogy ez semmi ne rendítse meg a történelem égen. Köszönöm a figyelmet. Még a református templomba, a katolikus a katolikusba, a evangélista meg abba, és milyen, hogy csak egy vallás lenne, nem? Hogy imádná az Istent, és egymás szerint, egy vallás kellene. És azt látta Adrián is, hogy ez nem így van a világban. Ugye egy karácsony a címe a versnek, és arról is szól, de az igazi karácsony akkor jönne el erre a földre, hogy egy vallás lenne, és az emberek szeretnék egymást. Hallgassuk meg ezt a verset befejezését.

Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn, a nagyisten szent kegyelme sógna, szállna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik már.

Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Ó, ez a szép rege, igaz hitté válna. Ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenség. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna.

0: Értjük, hogy Adenre is miután sóhajtozott. Hogy milyen jó lenne, hogy olyan karácsony lenne, amikor az emberek tényleg egymást szeretnék és egy vallást követnének. De hát ugye ő is tudta, hogy ez teljesen reménytelen. Érdekes, hogy az emberekben a gyerekkori karácsonyok maradnak meg, nem? Amikor még úgy látták, hogy az emberek mennek sorba a templomba, ugye? Még akkor még jók voltak, még akkor még ott álltak, szeretet volt. Ha ő akkor azt érezte, hogy kiüresedik a világ, most mit írna? Hát szerintem meghökkenne.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretném felolvasni először az egész látomást, illetve az egész üzenetet Jelenések könyve 14. fejezetének 6. versétől a 13. tartó versekben. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követte azt mondván, leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallottam az égből szózatot, amely ezt mondta nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedetei követik őket. És miután elhangzik ez a három végső ígéret az emberiséghez, valóban az utolsó mozzanatra tér, ahogy Jézus is mondta, hogy csak akkor jön el a vég, de akkor már eljön a vég, úgyhogy olvasnám még a lezárást is, és láttam, és íme volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jött ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült, indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőn ült az ő sarlóját a földre, és learattatott a föld. És más angyal jött ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt. Más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, ezt mondván, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerezdjeit, mert megértek annak szőlei. Bocsátotta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 futamatnyira. Ez a lezárása a hármas angyali üzenetnek az aratás és a szüret képében, ugye az aratás a végső mozzanat a földi történelmünkben, az igazak egybegyűjtése, a szüret pedig az ezer éves ítélet után a kárhozottak ítélete, a kárhozottak elveszése. Az aratás ugye az begyűjtés, a szüretnél pedig szétfolyik a szőlőnek a leve. Az egyik az örök életnek, a másik a végleges elveszésnek a jelképe. De most a mai alkalommal mi a hangsúlyt erre a bizonyos hármas angyali üzenetre szeretnénk tenni, amely tehát így épül fel, hogy először lát egy angyalt János apostol, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. És miután az örökkévaló evangélium hirdetése befejeződik, utána jön a három speciális kijelentés a föld mai lakosságához. Kedves hallgatók, mi az, hogy örökkévaló evangélium? Miért ez a kifejezés a Bibliában, hogy örökkévaló evangélium? A Bibliának olyan üzenete van, ugye immáron 3500 éve, amióta a Biblia elkezdett létrejönni, ami örökkévaló üzenet. Nem kell ezen az üzeneten változtatni, nem kell kibővíteni, nem kell elhagyni belőle. Ami a Bibliában van, a földi történelem utolsó pillanatáig megáll, mert a Biblia arról beszél, hogy ki az Isten, hogy Istentől rossz nem származik,
hogy János apostol mondja, hogy az az üzenetünk, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Hogy az ember, amikor elfordult az Istentől, akkor Isten végtelen türelemmel jön az ember után, és elkészíti az ember szabadításának a tervét, tehát hogy van megváltás, hogy Isten kész az ember megváltására, de az Istennek nagyon drága árba kerül, az Istennek a saját életét kell ezért adnia. Ez az örökkévaló evangélium. Az Isten jóságáról, Krisztus áldozatáról, az isteni tervről, hogy az élettől eltávolodott embert hogyan vezeti vissza az élethez, az örök élethez. Nagyon megdöbbentő, hogy ezt az örökkévaló evangéliumot most a földi történelem végén hirdetik, mert az ember fölteszi a kérdést, hogy mi volt eddig. Hogy a történelemben ilyen kevesen jutottak hozzá eddig az evangéliumhoz. Ma is így van. Nagyon sok ember, most ne Ázsiáról beszéljünk, vagy Afrikáról, vagy Dél-Amerikáról, vagy a világvégi szigetekről, beszéljünk az úgynevezett keresztény Európáról, vagy keresztény civilizációkról, Észak-Amerikáról, nagyon kevés ember ismeri az örökkévaló evangéliumot. Hát az örökkévaló evangéliumot hitelesen csak a Bibliából lehet megismerni. Ma a világon nagyon sok ember mondja magát kereszténynek, de ez nem annyit jelent, hogy ismerné a Bibliát sajnos. Ezért aztán különböző vallási tanítások, különböző szertartások, különböző misztikumok lengik be a történelmet, és az örökkévaló evangéliumnak ez a tökéletes, egyetemes, minden ember számára való hirdetése csak itt fog megvalósulni. Még nem járunk itt. Még nem járunk itt. De a Jelenések könyve eddigi proféciából is láthattuk, hogy Isten hogyan készíti elő az örökkévaló evangélium hirdetését. Nem erővel, nem hatalommal. Isten a történelemben ezt előkészítette. Ha most lenne erre időnk, részletesebben belemennénk, hogy eddig, ugye most már itt vagyunk Jelenések könyve 14. fejezeténél, eddig mit mondott erre erről a Szentírás? Hogy az örökkévaló evangéliumot valamikor, Jézus halála után, amikor elindult a kereszténység, tehát ugye az első sorozatra emlékezzünk, a 7 levélről szóló részére a Jelenések könyvének, hát valami efézusi korszakkal kezdődött a kereszténység, fehér korszakkal. Ez a fehér korszak fog megismétlődni itt az előttünk álló jövőben. Ugye, amikor a lovas látomás, amikor Jézus felnyitotta a pecséteket, akkor is fehér lovas jött ki először, aztán jött a tűzvörös, meg a fekete, meg a halott sárga lovas. Tehát egykor volt már valamikor régen, majdnem 2000 évvel ezelőtt igazi evangélium hirdetés, de aztán mi történt, hogy megbicsaklott, megfeneklett ez? Mi történt az elmúlt 1800-1900 évben? Ugye erről is volt szó Jelenések könyvében, nagyon sokszor is, hogy itt a 4.-6. század között itt van a kereszténység törésvonala, itt van, amikor a kereszténység hatalmi vallás lett nagyobb részében, és attól fogva a történelem elmúlt évszázadaiban az evangéliumot mindig összekeverték minden mással, politikával, érdekkel, pénzzel, hatalmi tényezőkkel. Hát ezért nem hirdették az evangéliumot az elmúlt évszázadokban, és az elmúlt évtizedekben is, ami a mi életünk, igazi evangélium hirdetéssel nem nagyon találkoztunk. Isten azonban nem erővel, nem hatalommal, de az eseményeket visszavezeti oda, ahol voltak már 1900 évvel ezelőtt az őskereszténység időszakában, és lesz egy tiszta, világos, egyértelmű evangélium hirdetés. Minden egyes ember látni fogja, hogy ki az igaz Isten. Hogy ez az igaz Isten miért küldte el Jézus Krisztust, mi a megváltás, mi az evangélium. És ennyit jelent a mai látomásunkban az, hogy az ég közepén repül egy angyal, és nála van az örökkévaló evangélium. Természetesen ez is jelképes bemutatás, nem úgy kell elgondolnunk, hogy majd angyalok fognak röpködni az égen és a levegőben. Hanem nyilván az angyal kifejezés magyarra fordítva ennyit jelent, hogy követ küldött, tehát emberek fogják hirdetni, hogy az őskereszténység időszakában is emberek képviselték az evangéliumot. Itt is emberek fogják képviselni az evangéliumot, tehát ez az ég közepén repülő angyal a végső történelmi idők igazi hívő embereit, igazi keresztényeit jelképezik, akik a világon el fogják terjeszteni,
a Szentlélek erejétől kísérve az evangéliumot. És ehhez az örökké való evangéliumhoz társul három üzenet. A mikorunkat különösképp megszólító három konkrét üzenet. Jeleztem, hogy az első üzenet öt részből áll. A második üzenet egy részből áll. A harmadik üzenet egy részből áll. Ezért, hogyha ezt a három üzenetet meg akarjuk ismerni, nyilván a legtöbbet ezzel kell foglalkoznunk, mert az első üzenet egy összetett üzenet. A második, harmadik üzenet az egy dologra mutat rá, villant rá, az viszonylag egyszerű, aki a jelképeket ismeri, pontosan lehet majd azonosítani, hogy mit is tartalmaz a második és harmadik üzenet. De az első üzenetre kell odafigyelni. Mondhatnám azt, kedves hallgatók, hogy ez a három üzenet ez olyan, mintha most nyílna meg az ég, és Isten most üzenne. Mert ne felejtsük el, ez a végső idők emberiségének szóló három konkrét figyelmeztetés. Ez Istennek mindig is szokása volt a történelem során, mindig volt egy örökkévaló evangélium, de minden profétai mozgalom konkrétan is megszólította azt a korszakot. Akárhol lapozzuk fel az Ószövetséget, megtaláljuk. Mózes is hirdetett evangéliumot, de Mózesnek volt az időszámításunk előtti 15. században konkrét üzenete is annak az Izraelnek, akit vezetett. Sámuel prófétának is volt ugyanaz az örökké való evangélium, de rámutatott annak a kornak az összefüggéseire. Illés próféta is megszólaltatta az örökké való evangéliumot, de külön is a korának a gyenge pontjaira, a visszaéléseire hívta fel a figyelmet. Vagy gondoljunk arra, hogy Keresztelő János például. Keresztelő János is a messiásról szólt, de hát mi minden társított még mellé. Azt mondta a zsidóknak, hogy ne mondogassátok, hogy Ábrahám gyermekei vagytok, Isten a kövekből is tud gyermekeket teremteni Ábrahámnak. Tehát a nemzeti büszkeség, a nacionalista gőg ellen küzdött Keresztelő János. A fejsze a fák gyökerére vettetett, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát az egész Bibliának szokása az, hogy egy általános elvi állít az emberek elé,

üzenetét, de ezt Isten nem így teszi, hogy az emberekhez most szólna, hanem a Bibliával olyan tökéletesen szólt 2000 évvel ezelőtt, hogyha mi most megértjük ezt a hármas angyali üzenetet, akkor kikerekedik a mi korunk képe, kikerekednek a fő problémák, a fő csapdák, a veszélyek, amiket nekünk le kell győznünk. Mi az első angyal üzenete? Figyeljük meg ezt az öt kijelentést, ami ebben van. Az első kijelentés, féljétek az Istent. A második, néki adjatok dicsőséget. A harmadik, eljött az ő ítéletének órája. A negyedik, imádjátok azt. Az ötödik, aki teremtette az eget és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Nézzük meg, hogy ez az öt kijelentés mi mindent mond el a mi korunkról. Az első kijelentés azt mondja, hogy féljétek az Istent. Tehát Isten félelemre szólít fel bennünket. Az Isten félelem a Bibliának egy speciális kifejezése, többször beszéltem már erről a sorozatunk keretében, azért is kellett többször beszélni róla, mert nagyon sok ember ezt félreérti. Ugye az emberek azt gondolják, hogy félni kell az Istentől. Nagyon sok ember fél az Istentől. A Biblia nem azt mondja, hogy féljetek az Istentől, hanem azt mondja a magyar fordításban is, hogy féljétek az Istent. Az Isten félelem egyébként az eredeti bibliai nyelvben eusébia. A görögben az eu előképző annyit jelent, hogy jó. Eusébia az annyit jelent, hogy jó félelem. A Biblia szerint kétféle félelem van. Rossz félelem, meg jó félelem. A rossz félelem az, amikor az ember valami rosszat tesz, nem tudja elrendezni azt a bűnt, és nyomasztja, terheli a lelkét a bűn. Ez a rossz félelem. A jó félelem az, amikor az ember valakire vagy valamire úgy tekint, mint tökéletességre, mint a mértékére, és igyekszik hozzá ragaszkodni, és a vele való kapcsolatot nem megtörni. Valaki gyönyörködik egy csodálatos tájban, szinte beleborzunk, hogy milyen csodálatos ez a táj. Valaki ránéz egy alkotásra, vagy egy emberi jellem okoz neki csodálatot és gyönyörűséget, és azt mondja, hogy én is ilyen akarok lenni, és nem elszakadni az ilyentől. Ez a jó félelem. Féljétek az Isten, tehát ez annyit jelent, hogy ragaszkodjatok úgy az Istenhez, hogy ne engedjétek azt, hogy az Istennel való kapcsolatotokat bármi is megbontsa. Mi az, ami megbontja az Istennel való kapcsolatunkat? A rossz a bűn. Azért tartom fontosnak ezt az első üzenetnek az első kifejezését, mert ma a világon nagyon különös vallásosságnak vagyunk szemésültanúi. A mai emberek általában elfogadják Isten létezését, de ugyanúgy kapcsolatot akarnak föntartani a rossz dolgokkal is. És ez a kettő együtt nem megy. Jézus világosan mondta, hogy nem lehet két úrnak egyszerre szolgálni. Ha Istenhez ragaszkodunk, ha szeretjük az Istent, akkor gyűlölnünk kell a bűnt. A két dolog egymástól nem független. Sőt, a két dolog egymáshoz kapcsolódik. Ha én valakit szeretek, akkor az, ami ez ellen a szeretet ellen hat, én nekem az ellen harcot kell vívnom, azt gyűlölnöm és utálnom kell. Magáról Jézus Krisztusról is így szólt az egyik profécia 45. Zsoltárban, hogy szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Tehát Jézusról is így jövendölt a Zsoltáríró, hogy ő szeretni fogja az igazságot, de gyűlölni fogja a gonoszságot. Pál apostol is azt mondja Jézusról a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy Jézus Krisztus meghallgattatott az ő Isten félelmért. Ugyanezt a szót használja. Jézusban igaz Isten félelem volt. Jézus ragaszkodott Istenhez, ragaszkodott Isten törvényeihez. Jézus nem engedte meg magának azt, hogy a rosszal kísérletezzék és próbálkozzék. Hát a mai világnak ez a legérzékenyebb pontja, hogy a mai világ tetszeleg abban, hogy mi hiszünk az Istenben, vagy nem vagyunk ateisták, egyre több a vallásos ember, de olyan vallást készítenek az emberek maguknak, amelyben a bűn is elfér. Istent is imádom, de közben a magam hajlamait, szokásait, a magam addig rossz beidegződéseit is követem, és az emberek ebből nem csinálnak problémát. Na ez a probléma. Ez a legnagyobb probléma. Ezért az első üzenetnek a legelső mondatában ez van, hogy emberek, féljétek az Istent.
És ezért jön a második kijelentésbe az, hogy néki adjatok dicsőséget. Na itt van a világunknak a második nagy problémája, hogy mi egy olyan világban élünk, ami állandóan önmagát.

mutogatja. Egy maga mutogató, egy hiú és a maga nagyságát hangsúlyozó világban élünk. Valóságos emberkultusz van, a kisgyermekektől fogva, akiket ajnároznak, a felnőtt sztárkultuszig, ahol már szinte önmagából kivetkőzve az emberiség olyanokat követ, vagy olyanokból csinál beszédtémát egyáltalán, akik a régi világban talán említésre sem érdemes emberi jellemek voltak. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ha az ember nagynak tartja önmagát, mint ahogy semmik vagyunk, akkor ez olyan borzalmas önbecsapással jár, olyan borzalmas tévesztéssel, hitetéssel jár, hát ez a világunk második rákfenéje. Az istenfélelem hiánya után az ember dicsőítés, az ember kultusz a mai világban Istenről, Isten mértékéről, Isten törvényeiről, az élet törvényeiről nem nagyon esik szó, sőt, ezeket a törvényeket lábbal tapossa az emberiség. Meg kell szólalni a végső nagy evangélium hirdetés első függelékében ennek, hogy emberek, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez a harmadik kijelentés. Ez, hogy eljött az ő ítéletének órája, megint a világunknak egy nagyon érzékeny gyengeségére mutat rá. A mai világ nem akar tudni az ítéletről. A mai világ skizofrén jellege abban foglalható össze talán így röviden, hogy az embereknek ma kell a szabadság. És az emberek a legnagyobb értéknek a szabadságot tartják. De a felelősség nem kell. Felelősséget nem veszik tudomásul. Pedig a szabadsággal együtt jár a felelősség is. Ha nem lennénk szabadok, akkor felelősségünk se lenne. De szabadok vagyunk, ezért a felelősségünk is megvan. Nem mindegy, hogy hogy gondolkodunk, nem mindegy, hogy hogy beszélünk, nem mindegy, hogy milyen cselekedeteket tárunk mások elé. A mai világ azt mondja, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, ne szóljunk bele. Hát mert ugye így született, vagy ez az ő elgondolása, mindenki szabadon kezd az életével azt, amit akar. Ne szóljunk bele. De a Biblia világosan mondja, hogy ahol szabadság van, ott felelősség is van, és ahol felelősség is van, ott az Istennek ítéletre való joga is van. És az ítélet a Biblia szerint konkrétan is elkezdődött a mennyben, tehát az ítélet, amely a hét csapás idejére már lezáródik, a hét csapás idejére lezáródik a mennyei ítélet első szakasza, az igazakon fölött való ítélet, Dániel könyve 8. fejezetének proféciája szerint már elkezdődött, tehát itt konkrét proféciát is hirdetni kell az emberiségnek, hogy emberek, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, és hát felelősségetek van, nem mindegy, hogy hogy éltek, és ítélet elé áll minden ember majd, és ez az ítélet el is kezdődött. A földi történelem az utolsó szakaszába lépett. És azt mondja a negyedik üzenet, az első üzeneten belül a negyedik pont, hogy imádjátok azt, aki teremtette. És majd utalok rá, hogy milyen jelentősége van, és miért veszem még egy ötödik pontnak azt, hogy aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és azok forrásait. Ugye a Jelenések könyvében nagyon sok szó esik az imádásról. Az imádásról. Tehát ahogy az istenfélelem, a dicsőítés, a felelősség, mind alapvető kérdések, de a Jelenések könyvében ugyanilyen alapvető kérdés az imádás. Az előző előadásokon is már foglalkoztam ezzel, hogy a föld lakosai kit imádnak ebben az időszakban. Ma kit imádnak a föld lakosai? Ugye a média mindig gondoskodik arról, hogy kiket kell mindig nézni, meg ki legyen a beszéd téma. A föld lakosai a Biblia szerint ebben az időben embereket imádnak, emberi intézményeket imádnak, és egyre inkább az imádat bizonyos vallási intézmények és vallási személyek irányában fog eltolódni, ahogy olvastuk a Jelenések könyve 13. fejezetében már, hogy az egész föld csodálva követi, az egész föld imádja a tengerből feljövő fenevadat. Tehát az imádat kérdése már az előző fejezeteknek súlyponti kérdése volt.
Itt viszont a felszólítás az, hogy imádjátok azt, és egy valaki méltó az imádatra, ahogy egy valakihez lehet ragaszkodni töretlen hűséggel, mert ő rászolgál erre, egy valakit illet meg minden dicsőség, egy valakinek a kezében van az igazságos és méltányos ítélet, egy valakit méltó az imádatra, amit Máté evangélium a 4. fejezet 10. versében olyan világosan mondott Jézus, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Nagyon érdekes ez a kifejezés, mert Isten nem szolgai imádatot kér senki embertől sem. Az Urat, a te Istenedet. Ha megismertük az Istent, ha én-te viszonyba léptünk az Istennel, ha valóban megszerettük az Istent, ha neki adunk hálát mindenért, amink csak van ezen a világon, nyilván akkor tudjuk imádni az Istent. Az imádatot nem lehet megparancsolni, és Isten nem is parancsolja meg, és nem is váltja ki hamis eszközökkel, amivel a Föld intézményei és a Föld egyes személyiségei kiváltják önmaguk irányában az imádatot. Sajnos az imádat a mai korban, az emberi imádat az ragály. Embereket olyan tisztelettel, olyan hódolattal vesznek körül, és úgy imádnak embereket, hogy szinte úgy érezzük, hogy régi történelmi korszakok elevenednek fel. Például voltak olyan időszakok, ilyen volt a középkor például, amikor valóban embereket gondolkodás nélkül imádtak, és emberi véleményeket, emberi törvényeket, hagyományokat, parancsolatokat gondolkodás nélkül követtek. Tér vissza az emberiség egy olyan időszakba, ami a középkor, ezért is kell megszólaltatni ezt, hogy imádjátok. De nagyon érdekes, hogy nem azt mondja egyszerűen, hogy imádjátok az Istent, hanem imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát a teremtő Isten imádata. A teremtő Isten imádata, ami megint csak a mikorunkat nagyon érzékenyen megszólítja, mert a mikorunk nem hisz a teremtő Istenben. A mikorunk evolúcionista. A mikorunk azt mondja, hogy véletlenül valamikor volt egy ősrobbanás, véletlenül a Föld kialakult, hát Isten van valahol a távolban, de Isten, hogy teremtő Isten lenne. Hol mutatkozik be ezekkel a szavakkal az Isten, amit itt a Jelenések könyve 14. fejezet 7. verse mond? Az Isten, amikor az emberiségnek törvényt adott, ugye mindannyian tudjuk, egy nagyon egyszerű törvényt adott, 10 parancsolat. A 10 parancsolat első 4 parancsolatában, mind a 4 parancsolatban bemutatkozik az Isten. Ugye az első 4 parancsolattal Isten az önmaga iránti szeretett kötelezettségekre hívja fel a figyelmet. Hogy mutatkozik be az első parancsolatban? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előtted. Tehát hogy mutatkozik be? Én az Úr vagyok, a te Istened. Az Isten mindenkivel én te kapcsolatba szeretne lépni. Isten személyes Istene akar lenni minden embernek. Második parancsolatban hogy mutatkozik be az Isten? Csak a bemutatkozást idézem a parancsolatból, nem az egész parancsolatot most már, mert hosszú a parancsolat. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Isten akkor már úgy mutatkozik be a második parancsolatban, hogy ember, én azért vagyok és lehetek az Istened, mert én egyesítem magamban a féltést, az igazságosságot és a szeretetet. Mert tökéletes a jellemem. Ha te én-te viszonyba kerülsz velem, akkor megismerhetsz engem, és az én jellemem tökéletes jellem. Én féltőn szerető, csodálatos ez a kifejezés, féltőn szerető Isten vagyok. Harmadik parancsolatban hogy mutatkozik be az Isten? Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vegyed, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába fölveszi. Megint csak így mutatkozik be, hogy az Úr a te Istened. És a negyedik parancsolatban hogy mutatkozik be az Isten? Hogy mert 6 napon át teremtette az Úr a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A hármas angyali üzenet első üzenetének 5. kijelentése a 4. parancsolatot idézi vissza szó szerint.
A negyedik parancsolatban nevezi meg magát Isten, mint teremtő Isten, mint aki valóban úgy teremtett, hogy a semmiből képes volt 6 nap alatt megteremteni mindent, itt a földet, és a 7. napon viszont megnyugodott. És ezért állította az ember elé példaként, hogy a 7. napon mindannyian nyugodjunk meg. Tehát a helyes időbeosztás, micsoda konkrét és időszerű téma, és micsoda konkrét és időszerű felszólítás. A mai korban talán ugye a többi dolog is felborult, mert hát nincs Isten félelem, emberdicsőítés van, felelősségről nem akarnak tudni az emberek, imádni nem az Istent imádják, na de a legfontosabb probléma ma a mai világban az időfelborulás. Az emberek űzöttek, zaklatottak, az időt nem tudják helyesen felhasználni. Az első üzenet 5. része rámutat arra, hogy az idő felhasználását Isten nem bízta ránk. Ha az ember ezt magára bízza, akkor esül ki belőle, amit látunk. Isten ezt nem bízta ránk, Isten törvényt adott az időnek is, a 6+1 ciklus törvényét adta. Ha valaki elfogadja az Istent, ha valaki elfogadja ezeket az üzeneteket, akkor föltétlen el kell, hogy fogadja a 10 parancsolatot, és a 10 parancsolatnak azt a törvényét, ahol az Isten megnevezi önmagát, és mint egy pecsétet teszi rá a 10 parancsolatra, hogy igen, én te viszonyba akarok lépni veled, én féltőn szerető Isten vagyok, de én olyan Isten vagyok, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait, és én téged is újjá tudlak teremteni, ember. Én az életedet újjá tudom alkotni itt a földön. Ember, ne keseredj el, mert ha elromlott is az életed, van az életednek megoldása, meg lehet újulni, más ember lehetsz, én a semmiből képes voltam teremteni, téged is újjá tudlak teremteni, itt az elromlottból újjá tudlak teremteni. Hatalmas üzenetek ezek. Nem túlzás azt mondani, hogy ha ezekkel az üzenetekkel teljes mélységükben szeretnénk foglalkozni, körülbelül a 3. angyali üzenettel kellene 1 évig foglalkoznunk. Én most csak nagyon címszószerűen mondom el a kedves hallgatóknak, nagyon, nagyon vázatosan állítom önök elé a kérdéseket. Természetesen erről van irodalom, ezt meg lehet tekinteni, el lehet olvasni. Én is a tavaly megjelent könyvben, a Bibliai Proféciák Korunkból című könyvben külön is foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hogy milyen felszólítást közvetít nekünk ez a 3. angyali üzenet, milyen felelősséget ró ránk, ha valaki azt mondja, hogy ő ismeri az Istent, szereti az Istent, hát akkor ezeket a szavakat meg kell fogadnia. Az Isten szeretet itt dől el, hogy amit Isten konkrétan a mi korunknak üzen, ezzel én szóba állok-e, és valóban itt látom-e a koromnak a problémáit, és a magam életének is a problémáit. És ezután jön a 2. üzenet. És más angyal követte azt mondván, leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Egy kis fordításbeli pontosítással kell kezdenem. Itt, hogy említettem, az üzenetnek egy tárgya van, a Babilonra vonatkozó kijelentés. Az eredetiben nem így szerepel, hogy leomlott Babilon, hanem így szerepel, hogy elesett Babilon. Tehát ez különbség. Amikor ez az üzenet felhangzik, és közel vagyunk már, hogy ezek az üzenetek a maguk teljes tisztaságában, mélységében, és az egész földön felhangozzanak, és minden ember számára, akkor, amikor ez az üzenet felhangzik, ma is, hogy mondjuk például most én is, hogy mondom, de holnap után még inkább fel fog hangozni, akkor még Babilon teljes virágjában fog állni. Babilon nem omlik le, nem az van a szövegben, hogy leomlott Babilon, hanem az van a szövegben, hogy elesett Babilon. Mármint, hogy ez mit jelent, hogy elesett? Hogy az Isten szemében elesett Babilon. Még áll Babilon, sőt, most alkotja az emberiség, most építi az emberiség ezt a Bábelt, ezt a Babilont, de az Isten előre megmondta már, körülbelül 2000 évvel ezelőtt megmondta, hogy az ő szemében az, amit a mai emberiség tesz, az elesett. Azt nem tudja elfogadni, azt nem tudja komolyan venni, azt nem tudja Istentől jött törekvésnek nevezni. Tudnék, mit jelent ez, hogy Babilon?
A végső időkben ez a jelkép, hogy Babilon a világ egyesítés nagy törekvéseit jelzi. Ma úgy mondja az emberiség, hogy globalizáció, más szóval úgy mondja az emberiség, hogy ökumenizmus, politikai ökumenizmus, tehát hogy a világon a politikai erőket, a vallási erőket és a politikát és a vallást is egyesíteni kell ahhoz, hogy a világot megmentsük. Ez a világnak ma a nagy törekvése, az egység, az egyesítés, nem csak Európában, az egész világon, és a második üzenet így fog elhangozni, hogy elesett Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden, megint egy kis fordítási pontosítás, nem pogány népnek, ilyen szó nincs a Bibliában, hogy pogány, hanem népnek, nemzetnek. Tehát az egész földkerekségre kiterjed ez a babiloni egyesítési törekvés, mondom, politikának és vallásnak az egysége. A második üzenet azt célozza, hogy ez az Isten szemében nem áll meg. Isten ilyen megoldást a mai világ problémáira nem fogad el. Ez álmegoldás. Ma az emberiség állandóan azt hajtogatja, az emberiség vezetői, hogy a világon a legnagyobb érték az egységesülés, az egység, mert olyan problémák vesznek ma körül bennünket, amelyek nem helyi problémák. Túlnőttek már az ország határokon, meg a helynek és a pillanatnak a problémáin. Ma a világ problémái egyetemes problémák, az ökológia problémái például, a világgazdaság problémái, a világon az erkölcsi elfajulás problémái, de egyéb más nemzeti, kulturális problémák is az egész világon szinte ugyanazokban a keretekben jelennek meg. És az emberiség az egységre szavaz, hogy egyesülni kell, mert úgy menthető meg a földi civilizáció. A Biblia ezzel szemben mindig is, évezredekkel ezelőtt is azt tanította, hogy a rosszból csak egy valami ment meg, a megtérés. Az Istennel való kapcsolat, az Istennel való szövetségkötés, az Isten segítségének az elfogadása és az Isten evangéliumának a továbbadása. Tehát teljesen más a megoldása Istennek, amikor a proféták felléptek, amikor a legnagyobb fellépett a Messiás Jézus Krisztus, őnek is az első szava ez volt, térjetek meg. Nem azt mondták, hogy egységesüljetek. Nem azt mondták, hogy tegyétek félre a problémákat, és akkor valami közös erkölcsi, lelki házat hozzatok létre. Babilonnak is azért nevezi ezt a végső időszak egységesülési törekvéseit a Biblia, mert ennek a szónak két értelme van. Az eredeti értelme ugye a menny kapuja, amikor építették a bábeli torony építői, azért adták ennek a nevét, Bábilinak nevezték, amiből lett aztán a görög Babilon, ez annyit jelent, hogy a menny kapuja. Isten alászáll, azt mondja, hogy mit csinálnak ezek az emberek, egységet akarnak létrehozni, ezért Bábelnek nevezi, a Bábel pedig annyit jelent, hogy zűrzavar. Zűrzavar. Amit ma az emberiség tesz, az egységtörekvések óriási zűrzavarba hajtják az emberiséget. És erre a zűrzavarra az Isten már 2000 évvel ezelőtt kimondta, hogy ezt hirdessétek, nem ez a megoldás. A megoldás a személyes hit, a megtérés, az Isten segítségének az elfogadása. Ember a saját életében nem hozhat megoldást, nem hogy tömegek életében, nem hogy az egész világ életében. Ez leleplezi egy harmadik személynek a létét Isten és az ember mögött, aki bele akarja vinni az embert ezekbe az egységesülési törekvésekbe, hogy aztán, amikor megvan az egység, akkor az egész emberiséggel szembeforduljon az emberiség teremtőjével szemben. Ez az egész Babilon dolog a Biblia szerint az emberiség bukásának okozójától, Sátántól származik. Mindig az ő veszőparipája volt az egység, és az egységgel az Isten elleni lázadásnak a kiteljesítése. Tehát tulajdonképpen ez a második üzenet is rendkívül konkrét és rendkívül gyakorlati dologra hívja fel a figyelmünket, hogy ebben a világ egységben ne vegyünk részt. Ezt először is vizsgáljuk felül, ezt ne tartsuk a magunkénak, ezt józan ésszel és a hit segítségével különösen leleplezhetjük, hogy ez nem Isten ajándéka, ez nem Isten üzenete, ez nem Istentől jövő megoldás, ez az ellenségtől jövő megoldás még akkor is,
ha Isten nevét veszi be ebbe a hatalmas babiloni törekvésbe. Ma egyébként mindenki Istenre hivatkozik. Mindenki a vallásra hivatkozik. Mindenki a szent dolgokra hivatkozik, és mindenki jól tudja, hogy ha erre hivatkozik, akkor nagyon sok ember ezt gondolkodás nélkül elfogadja. Isten és a bálványok között azonban óriási a különbség. Isten és a hamis istenek között nagyon nagy a különbség. Jézus ezért mondta János 17:3-ban, hogy az egyedül igaz Isten, az egyedül igaz Isten az Isten. A többi Isten az úgynevezett istenek, hogy a proféták mondták, nem istenek, hanem bálványok. A harmadik üzenet még közelebb megy ehhez a világ végső egységesülési törekvéseihez, és megnevezi Babilonnak a fő erejét, ez a fenevad. Az a fenevad, akit a Szentírás külön be fog mutatni, eddig is már bemutatott Jelenések könyvében is a 13. fejezetben láttuk a tengerből feljövő fenevadat, utána jött a földből feljövő fenevad. Ezek a jelképek, ezek általános kötött jelképek. Ezt amikor Luther Márton az 1520-as években írta a műveit, itt van kezemben Luther Márton a Római Pápaságról című műve, teljesen nyilvánvaló volt, vagy amikor Károlyi Gáspár írta maga műveit még a Biblia fordítás előtt, ez a Károlyi Gáspár a Gönczi Prédikátor című műből kiolvasható, vagy amikor akitől ők tanultak, Husz János például, amikor megfogalmazta a maga tételeit, teljesen nyilvánvaló volt előttük, hogy a Dániel könyve 7. fejezetében említett földből feljövő fenevad Rómának a jelképe. Ezt a legújabb katolikus biblia fordítás is elismeri különben, hogy a tengerből feljövő fenevad Rómának a jelképe. Csak sokszor úgy azonosítják ezt a jelképet, hogy ez csak mondjuk az ókori Rómának a jelképe. Tehát az ókori Róma már több mint másfél ezer évvel ezelőtt megbukott, és a fenevadról a Biblia pedig most a történelmünk végén beszél. Hát akkor ez nem lehet csak az ókori Rómának a jelképe. A tengerből feljövő fenevadról azt kell pontosan tudnunk, hogy ez Rómának a jelképe. Csak így, hogy Rómának a jelképe. Rómát aztán tovább bontják a proféciák, hogy van egy ókori része Rómának, van egy középkori része, és van egy történelem végén újra hatalomhoz jutó része. Ezt már a Jelenések könyve 13. fejezetében elemeztük, hogy Rómának van egy ókori része, jön a középkori része, ami 1260 éves teljhatalmát jelenti, aztán halálos sebet kap, de a halálos seb meggyógyul, és a történelem végén csodálván az egész föld követi a fenevadat. Tehát ez már Rómának a mai konkrét, a modern római pápaságnak a helyzetét bemutató profécia. Ez tehát teljesen nyilvánvaló, és a harmadik üzenet rávilágít arra, hogy ebben a világegység törekvésekben a főszerepet Róma fogja játszani. Nem is játszhatja más? Valami vallási erőnek kell játszani, hiszen a mai világot politikai eszközökkel már összetartani sem lehet, nemhogy még egy jövőképet sugallni a mai szétzüllött emberiségnek. A mai emberiség számára valami erkölcsi, valami lelki, valami vallási tekintély kell. És ennek a tekintélynek a szerepét a Biblia szerint Róma fogja betölteni. Egyébként, hogy mennyire fontos kérdés ez, hogy ennek a Rómának a bemutatásával foglalkozik Jelenések könyve 17. fejezete. Mi most a 14. fejezetnél járunk, a Biblia nagyon részletesen bemutatja, hogy Róma, amely volt az ókorban, volt a középkorban, és döntő szerephez jut a mikorunkban, világ sorsot formáló szerephez jut a mikorunkban, hogy ennek a Rómának milyen céljai, törekvései, összetevői vannak. De addig is hadd ajánljam mindenkinek talán a leghitelesebb tanút, II. János Pálnak talán a legelterjedtebb könyve van a kezemben. Tudjuk, hogy 13 enciklikája mellettő média pápa is volt, tehát nagyon sok tudósítóval leült, és ez is egy Vittorio Messori nevű olasz újságíróval való beszélgetését tartalmazza. Magyarországon a kezemben látható és fekete szalaggal jelzett könyv már a 4. kiadás, amit a halála után adtak ki, megvásárolható, megjelent az üzletekben. Én szeretek mindig a legközvetlenebb forrásokból tájékozódni, hogy Róma mit akar,
hogy Róma mit akar, arra talán a leghivatottabb nem a protestantizmus megmondani, vagy nem a buddhizmus, azt mondja meg a pápaság. Itt van a II. János Pál pápának, mondom, a legelterjedtebb könyve, több millió példányban olvassák a világon, átlépni a remény küszöbén. Hogy Róma milyen egységet akar, miért akarja ezt az egységet, miért nem volt jó a pünkösdi egység, és miért ment szét az az egység az első egyház szakadásnál 1054-ben, 1517-ben. Erről mind beszél a pápa. Ne nekem tessenek hinni, tessenek legalább egy könyvet elolvasni a korunkban leginkább meghatározó jellegű pápától, hiszen 26 és fél évig volt pápa, ugye II. János Pál, és mint aki tökéletesen tudja, hogy ez az intézmény, a pápaság intézménye mire készül, tessenek elolvasni, hogy hogyan jelöli ki az egységnek az útját, és kiben látja az egységnek az akadályát, és hogyan látja legyőzhetőnek mindazokat az akadályokat, amelyek az ilyen egység elé tornyosulnak. A harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Megint a fordítás sajnos pontosítanom kell, mert Jelenések könyvében nagyon sok ilyen, hogy úgy mondjam, középkori jellegű szókapcsolat maradt benne, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Kedves hallgatók, ami a kínzást illeti, ha kínzásról tetszenek olvasni a Bibliában, Isten senkit nem kínoz. Ha kínzásról olvasunk, lehet, hogy emberek kínoztak embereket, de Istennek nem szokása a kínzás, a bosszúállás, az embereknek a gyötrése. Ha ilyen szót tetszenek olvasni, hogy kínoztatik, nagyon egyszerű kifejezés van itt az eredetiben, büntettetik. Ez különbség. Különbség, hogyha én azt mondom a gyermekemnek, hogy megbüntetem valamivel, de soha nem kínzom a gyerekemet. Ha mi szülők nem kínozzuk a gyerekünket, nem a gyerekünket, egy ismeretlen embert se kínozzunk, ha normális emberek vagyunk. Most nem beszélek a beteges jelenségekről, mert hát van ilyen a világunkon, hogy emberek embereket kínoznak, de én azt gondolom, hogy ha mi emberek is viszolygunk még csak az említésétől is, hogy valaki kínozzon egy más valakit, az más dolog, hogy valamiben nem engedhetek, más dolog, hogy valamiben ki kell mondanom az ítéletet, más dolog valamiben a büntetést is megcselekedni, de soha ember, hívő ember soha, de soha úgy nem hoz ítéletet, hogy kínozna, és az Isten meg még kevésbé. Isten büntetni fog, és azt is megmondja a Biblia, hogy az Isten büntetése az tulajdonképpen mit is jelent. Az Isten büntetése annyit jelent legfőképpen, hogy az Isten valamivel, ha nem tud közösséget vállalni, akkor Isten megvonja a jelenlétét, az Isten félrehúzódik, és akkor a bűn önmagát megbünteti. Ez a legborzalmasabb büntetés. Isten senkit nem kínoz, de még a büntetése is olyan, hogy nem az Isten az, aki mennykövet és nyilakat küld az emberekre, hanem ha az Isten félrehúzódik, visszahúzódik, akkor a rossz önmagát fogja tönkretenni, hiszen a bűnnek a lényege a meghasonlás, és a bűnnek a lényege az, hogy önmagát föl fogja emészteni. Ezért világosan mondja ez a hármas angyali üzenetnek a harmadik része. Ha valaki azonosul egy olyan fajta vallásossággal, ami emberek becsapásán alapul, emberek hitetésén alapul, ami a politikai vallásosságnak egy körmönfont formája, hogy embereket jobbról, balról megközelítve ide és oda dobálja, nem engedi a mértékhez, nem engedi az Isten szavához, és az embereknek, ha ez kell, ha az emberek nem az Istenre figyelnek, ne felejtsük el, hogy ha megszólal ez a nagy evangélium hirdetés, és akkor lesz majd ellenpont, most még nincs ellenpont, akkor lesz ellenpont, lesz kire figyelni, és hogyha az emberek nem az Istenre figyelnek, nem Isten mértéke alá teszik magukat, hát akkor az Isten mit tud tenni azokkal az emberekkel, akik nem akarnak az ő kijelentései szerint élni? Akkor ezek az emberek
büntettetnek, vagyis amikor eljön a hét utolsó csapás, Isten nem tudja megvédeni őket a hét csapás következményeitől. A hét utolsó csapás két arcú jelenség, az egyrészt az emberi bűnök, a történelem során felhalmozódott emberi bűnöknek a végső kicsattanása, végső fölszínre kerülése, másrészt pedig Isten személyes beavatkozása, amivel felgyorsítja ezt a folyamatot. Tehát ez a hét utolsó csapás, ez már a táblán így jeleztem, de ezt tulajdonképpen egy vonallal kellett volna jeleznem, ez hetek kérdésénél nem több, de inkább mondjuk így, hogy napok. Ha hetek is, ez nem egy történelmi időszak, nem egy történelmi korszak, ez egy rendkívül heves, gyorsan lepergő sorozat. Az emberi történelem végén Isten megengedi, hogy az emberiség szembesüljön azzal, hogy mi lett volna akkor, ha az Isten nem tartóztatja vissza ezt a sok szörnyűséget, ami a történelemben eddig felgyülemlett, és amit most még az Isten jelenések könyve 7. fejezetének képe szerint az angyalokkal visszatart, visszafogja a szeleket, akkor már régen elsüllyedt volna a földünk. Isten a történelem végén azonban ezt megmutatja mindenkinek, hogy elszabadulnak a rombolás szelei, elszabadulnak a gonoszságnak az erői, és ez lesz a hét utolsó csapás. A hét utolsó csapás idején az Isten pecsétet helyez azokra, akik elfogadják az evangéliumot és az üzeneteit, a pecsét az a védelem jelképe. Tehát a hét utolsó csapás idején, bár az egész földre zúdulnak ezek a csapások, a hívő embereket nem érik ezek a csapások. Körülbelül ugyanaz lesz a helyzet, mint amikor Egyiptomra zúdult a 10 csapás, de a zsidó népet kikerülték ezek a csapások. Vagy ugyanaz lesz, mint amit az Ezékiel könyve 9. fejezetében olvasunk, hogy amikor a babilóniaiak bevették Jeruzsálemet, akik nyögtek és sóhajtoztak a városban található utálatosságok miatt, azokat nem érték el a csapások. Tehát Isten van, akit védelem alá helyez, és van, akit nem tud védelem alá helyezni. Van, akit meg tud védeni, van, akit pedig ki kell, hogy szolgáltasson a csapásoknak, annál is inkább, mert ezeknek a csapásoknak a létrejöttében ezek az emberek óriási felelősséggel tartoznak. És akkor utána, ahogy mondja, hogy az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Ugye az örökön örökké kifejezés csak Istenre nézve jelent örökké valóságot, az emberekre nézve tulajdonképpen nem is szabadna így lefordítani ezt a kifejezést, hogy örökön örökké. Ugye ez a görögből átment a latin nyelvbe, a latinból átment a nemzeti nyelvekbe. Ezt az emberre nézve ezt a kifejezést csak így lehetne lefordítani, hogy véglegesen. Az embereknél ez, hogy lesznek emberek, akik elvesznek, akik a hét utolsó csapás idején meghalnak, Isten nem tudja őket megvédeni. Ezt csak így lehet kifejezni, hogy az ő számukra ez már ítélet is, ezek az emberek nem fognak Jézussal együtt a mennybe menni, ezek az emberek nem az örök élet polgárai lesznek, ezek az emberek elkárhozott emberek, de nem örökkön örökké fognak kínlódni, nem örökkön örökké fognak gyötrődni, mondom, ilyen kifejezések nincsenek is a Bibliában, csak a középkori fordításokban kerültek bele az ilyen kifejezések a Biblia fordításokba, hanem így kellene fordítani, az ő kínlódásuknak füstje felmegy, egyszer s mindenkorra, véglegesen, megmásíthatatlanul, visszahozhatatlanul. Tehát az Istennél elhatározott dolog, hogy aki megváltozik, kegyelmet kap, aki nem változik meg, és a sokszori próbálkozás ellenére sem változik meg, Isten nem fogja ráöltetni az életet. Isten nem csak a szeretet, az igazság, hanem a szabadság Istene is. És hogy ez a harmadik üzenet, tehát óv attól, hogy hamis vallásosságba merüljünk. A történelem végén látható lesz majd az igaz vallásosság és hamis vallásosság határa, most még nem látható. De hogy haladunk előre az időben, az igaz és a hamis, mint az olló két szára egyre inkább szét fog nyílani. Teljesen nyilvánvaló lesz. A harmadik üzenet ezzel záródik, csodálatos záradéka van. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.
Kedves hallgatók, ez a három kijelentés az, amit Jelenések könyve a tényleg elénk helyez, és a dolgok homlokterébe állít. Honnan lehet eldönteni valakiről, hogy igaz keresztény vagy sem? Honnan lehetünk biztosak, hogy jó utat követünk vagy sem? A Biblia sok csodálatos kijelentése közül talán egyik a legcsodálatosabb ez. Azt mondja, hogy három dolog kell ahhoz, hogy le tudjuk mérni, hogy valóban mi az igaz Istent követjük, vagy Krisztust követjük. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ez a három dolog. Jézusi hitre van szükségünk. Olyan hitre van szükségünk, amivel Jézus is győzött. Jézust követni, ez annyit jelent, hogy Jézusi hittel, olyan hittel, amely Jézusban is a győzelmet előidézte, olyan tisztaság és erő kell, hogy megnyilvánuljon, ami Jézust is a győzelemig elvezette. Jézusi hitre van szükség. Meg kell ismerni Jézust. Meg kell érteni Jézust. Be kell fogadni Jézust. Meg kell térni Jézushoz. Követni Jézust. Vállalni az együtt szenvedést Jézussal. És úgy képviselni Jézust, minthogyha az Isten szólna általunk, ahogy a 2. Korintus levél 5. fejezete mondja, Jézusi hitre van szükség. Erről is lehetne beszélni, egy-két előadást megtölteni. Tehát ki az igazi keresztény, aki Jézusi hittel rendelkezik? A Jézusi hittel rendelkező kereszténynek mi a második jellegzetessége? Hogy megtartja az Isten parancsolatait. Ez a második döntő azonosítási pont. Megtartani az Isten parancsolatait. A Jézusi hit nem arra való, hogy valami öncélú dolog legyen. A Jézusi hit arra való, hogy az Isten szeretet törvényeivel összhangba juttasson bennünket. Jézusban olyan hit volt, hogy ő maradéktanul betöltötte az Isten parancsolatait. Ha mi bennünk csak olyan hit van, hogy mi azt mondjuk, hogy ja, hát ezt elfogadom Istentől, az meg nekem nem rokonszenves, ezt követem, azt meg nem követem, akkor még elég nagy probléma az életünk, mert ez nem nevezhető igazán keresztény életnek. Az igazán keresztény életről Jézus ezt a mondatot mondta a János Evangélium a 14. fejezetében, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Ha valaki szereti az Istent, de ugyanez a szeretet itt a földi életben is, ha szeretjük a szüleinket, vagy szeretjük a feleségünket, férjünket, szeretjük a barátainkat, akkor azokat az erkölcsi törvényeket, amelyek összekötnek a szülőkkel, a házastársal, a barátokkal, hát az szerint élünk. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Szükség van Jézusi hitre, szükség van az Isten parancsolatainak megtartására, és szükség van mindeközben türelemre, kitartásra, álhatatosságra. Ezért mondja a szenteknek békességes tűrése, eredetiben hypomoné, a hypomoné a görögben annyit jelent, hogy álhatatosság, kitartás. Tehát tulajdonképpen az egész életünk erről a három dologról szól. Mert nagyon sok ember érzi azt, hogy itt többre van szükség, itt egy isteni erőnek és egy isteni személynek a jelenlétére van szükség, ez Jézus Krisztus. Nagyon sokan azt is érzik, hogy Jézussal azért kell együtt élnünk, hogy más életet élhessünk, hogy az Isten parancsolatait betöltjük. De nagyon sok ember ellankad, elcsügged, elfárad, hol teszi ezt, hol nem teszi ezt. Hát még különös lenne a földi életben is egy olyan szeretett kapcsolat, hogy hol azt mondjuk, hogy jó, hol azt mondjuk, hogy nem kell. Furcsa lenne. Furcsa lenne, egyszer van jó barátom, aztán pár évig nem kell, utána megint legyen, vagy ugyanez a házasságnál, vagy a gyermekeinknél. Érdekes módon nagyon sok ember ezt Istennel kapcsolatban megengedi magának, hogy egyszer-egyszer jó, hogyha van a jó Isten, de aztán utána az emberek valami olyan meggyőződése jutnak, hogy hát úgyis tudom én ezt magamtól is. Meg most már megszereztem az ismereteket, most már ez megy magától is. Isten parancsolatait csak isteni erővel lehet betölteni. Az isteni erő pedig az Isten személyes kapcsolat tartásától, hogy tartjuk-e vele személyesen a kapcsolatot múlik.
És hogyha vannak rossz tapasztalataink, nem az Isten miatt vannak rossz tapasztalataink, hanem újra és újra föltárul a lényünkből valami, a természetünkből, a hajlamainkból, a szokásainkból. Na hát ezeket kell legyőzni, és egy ember, hogy ember legyen, ez türelmet igényel, szakadatlan, lankadatlan, fáradozást igényel. Az élet számtalan területén látjuk ezt, hogy az életben a szorgalom, a kitartás, a fáradozás, az álhatatosság, hogy mondta Jézus, álhatatosságban hozzátok meg gyümölcseiteket. Lukács 21. fejezet. Erre a három dologra van szükség. Erre, amire csak az Isten és Isten a Biblián keresztül tanít meg bennünket. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És ezzel a harmadik üzenet egy befejező mondattal már le is zárul, mert János apostol hallotta az égből szózatot, amely azt mondta, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Nagyon közel vagyunk a véghez, de a vég előtti közvetlen időszakban sokan meghalnak, sőt, tudjuk jól, hogy a nagy evangélium hirdetés előtti közvetlen időszakban, a visszaszámlálás második szakaszában sokan úgy halnak meg, ahogy régen a középkorban is meghaltak azok, akiket mágiára vittek, mint Husz János, akiket megöltek. Jézus Krisztus egyik nevezetes jövendőlése szerint itt még a történelmnek ebben az időszakában lesznek vallási okokból elkövetett gyilkosságok. Ez is egy félelmetes dolog. A nagy evangélium hirdetés idején már nem, mert akik hirdetik az evangéliumot, elpecsételést nyernek, védelem alá kerülnek. A hét utolsó csapás idején szintén tart ez a védelem. Itt az igazak élete megmarad. De itt, ahogy közeledünk, sokan kérdezik, hogy hol járunk. Körülbelül itt járunk. A történelmünkben pontosan meg tudjuk jelezni, hogy a világ hatalmas válságának a rostálásba jutó időszakában járunk. Rostáláson a Biblia azt érti, amikor ember és ember között egyre nagyobb különbség lesz erkölcsi tekintetben, és erre mondta Jézus erre a második időszakra, hogy a világ itt egységet fog csinálni, a világ hatalmas nagy babiloni egységtörekvésekbe fog, és akkor ti gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, és sokan elárulják egymást, gyűlölik egymást, és megölik egymást. Jézus ezzel utalt arra, hogy bizonyos értelemben a történelemben vissza fog jönni a középkor, vagyis vallási hovatartozás és vallási különbözőség miatt sok embernek az életét el fogják venni, mert kiderül, hogy egészen más az ő vallási meggyőződésük, mint az ugyanazt a Jézus Krisztust hirdető nagy politikai világegység vezetőjé és követőjé. Tehát itt tulajdonképpen ebben a második időszakban drámai fejleményekre kerül sor, utána a nagy evangélium hirdetés után bizonyos értelemben még inkább fellobban az üldözés tüze, de itt már Isten olyan védelmet biztosít az igazaknak, amikor az életüket nem vehetik el. Jó lett a hét utolsó csapás, hatodik csapásában például az Armageddon, és az Armageddonnál látni fogjuk, hogy elérkeznek odáig, hogy rá akarják tenni a kezüket azoknak az életére, akiknek tulajdonítják a csapásokat, mert az emberek nem maguknak tulajdonítják a rosszat, aminek jön a következménye, hanem azoknak tulajdonítják, akik ártatlanok a rosszban is, meg a következmények kiváltásában is. Kedves hallgatók, így, hogy végig tekintettük tehát a hármas angyali üzenetet, a szövegünk lezárul a 14. verstől, ahogy említettem, két képpel. És itt a jelenések könyve ezzel a két képpel, ezzel a két nagyon jellegzetes képpel, mi ez a két kép, az aratás és a szüret. A mezőgazdaságban is, és az aratás és a szüret között azért elég nagy idő van. Az egyik egy nyári esemény, a másik egy őszi esemény. Több hónap különbség van közöttük. Ha lenne itt most helyem, azt mondhatnám, hogy ha meghosszabbítjuk az időbeli skálát,
akkor itt következik be az aratás. Jézus eljön, és magához veszi azokat, akik a történelemben valóban a tiszta búzához hasonló életet élték. Egyrészt, amikor Jézus eljön másodszor, feltámasztja az eddig meghalt összes igaz embert, másrészt meg, akik élve érik meg az ő második eljövetelét, és igaznak nyilvánít őket Isten, azok is elváltoznak, és Jézussal együtt, az angyalokkal együtt a mennybe mennek. Utána a mennyben folytatódik az ítélet, ez az úgynevezett ezeréves ítélet, Jelenések könyve 20. fejezete beszél erről. Amikor lejár az ezeréves ítélet, akkor jön egy következő ítélet végrehajtás. Az ítélet első szakasza után jön az aratás, az ítélet második szakasza után pedig jön a szüret. Az aratás az igazak egybegyűjtésének a szimbóluma, a szüret a kárhozottak végső elveszésének a szimbóluma. Annyira előre szalad itt a Biblia, Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy nem csak Jézus második eljövetelét kezdi már szemléletesen megjövendölni, hanem tulajdonképpen ezt a bizonyos harmadik eljövetelt is, ha lehet így mondani, az ezeréves ítélet után Jézusnak újra a földre való szállását az igazakkal együtt, amikor a Gog és Magog küzdelmére fog sor kerülni, amit majd szintén Jelenések könyve 20. fejezete részletez. Én most nem akarok ide előre haladni, csak jelzem az egésznek a szerkezetét, és egy döntő dologra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, és ezzel zárni a mai előadást. A Jelenések könyve itt a 14. fejezetnél befejeződhetne. És ha befejeződne, akkor se hagyna semmi hiányt a maga után, mert látjuk a végső eseményeket, látjuk az aratást és látjuk a szüretet, pontosan amiről az ószövetségi proféták is jövendöltek, itt összeáll a kép, mindenről hírt kaptunk. De mégse fejeződik be. Hanem ez a szerkesztési elv Jelenések könyvében, hogy mindig előre szalad, bemutatja a teljes tablót, és utána visszatér még kulcsfontosságú eseményekre. Mire fog visszatérni? A hét csapásra. Mi ez a hét csapás? Mi lesz ez a hét csapás? Miért van ez a hét csapás? Mi az a különös hatodik csapás, az az Armageddon? Ez a 15.-16. fejezet. Ha akkor befejeződne a Jelenések könyve, akkor se lenne hiányérzetünk, de még mindig nem fejeződik be. Miért? Mert akkor meg visszatér a 17. fejezetben arra, amit említettem önöknek, hogy ez a Babilon, meg ez a fenevad egészen pontosan mit csinál itt? Ez már szinte azt mondanám, hogy a mostani április, május, meg június. Mit csinál itt a hét csapás és a nagy evangélium hirdetés előtt közvetlenül? Hogyan készítik ezt a világegységet? Mit akarnak ezzel a világegységgel? 17. fejezetben látjuk a Babilonról szóló legfélelmetesebb látomást. Ha ott fejeződne be, akkor se lenne hiányérzetünk. De a 18. fejezet mire tér rá? 18. fejezet visszatér arra, hogy a hét csapás idején ez az egész világegység hogy dől össze. Hogy veszíti el a tömegbázisát, emberek hogy csalódnak, a földön kezelhetetlen állapotok lesznek, az emberiség története egy olyan zűrzavarba torkollik, ezt mondja el a 18. fejezet. Ha itt befejeződne, akkor se lenne hiányérzetünk, de még mindig nem fejeződik be. Hanem akkor a 19. fejezet egészen pontosan rámutat erre. Megnyílik az ég, és Jézus érkezik. Miért szükségszerű, hogy Jézus közbeavatkozzon? Miért kikerülhetetlen ez mindenféle szempontból? Ha Jézus nem jönne, akkor az emberiségből semmi nem maradna. Az emberiség fölemészteni magát. Iszonyatos világállapotok elé nézünk. Jézus közbelépése, és ezt Jézus előre elmondja, és rávezet bennünket arra, hogy hogyan is lehet őt várni. A Jelenések könyve 19. fejezet a Krisztus várásnak az egyik legszebb fejezete. És a Jelenések könyve 19. fejezeténél valóban maga a Biblia is pontot tesz a földi események végére. Láttam, hogy az ég megnyílt. És a 20. fejezet már az ezeréves ítéletről szól, a Gog és Magog küzdelmével,
a gonoszság gyökerestül való kiirtásával, sátán, démonok, gonosz emberek megsemmisülése, és a 21. fejezet már az örök élet képét vetíti elénk a 22. fejezettel együtt, és itt fogjuk majd látni, hogy Jelenések könyvének ezek a viharos tablói, és újra visszatérő, újra kinagyító, újra mi számunkra egyértelművé tevő nagy tablói szépen lecsendesülnek. És befejeződik a Biblia utolsó könyve ezzel, bizony jövel Uram Jézus Krisztus. Minden szem most már erre szegeződik, és remélhetőleg, aki ezeket megérti, minden szív e felé fordul, hogy találkozni azzal a Jézussal, aki ennyit küzd, ennyit vár, ennyi haladékot ad, ennyi minden kegyelmi lehetőséget ajánl. Hogy is mondja Péter apostol, nem késik az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nehogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ismét a megtérés. Nem világegység, bármennyire hangzatos is, nem összefogás, bármennyire is rokonszenvesnek tűnnék is. A hit leleplezi ezeket az emberi manővereket, a hit megmutatja azt, hogy bizony jövel Uram Jézus Krisztus, hogy mindenki megtérésre jusson, és elfoglalhassa helyét majd ott az örök életben, de az meg kell tisztulni a rossztól. Ahhoz kell az igazi Isten félelem. Az kell az, hogy az Isten Isten legyen az életünkben, az kell egy felelősségteljes élet, az kell az Istennek való teljes engedelmesség, a Teremtő Istennek, aki bennünket is itt a földi életben újjá tud formálni,

Akkor a mai alkalommal tovább lépnénk az ószövetségi kortörténetben. A zsidóknak a történelme a betelepedéstől egy bizonyos korszakig, méghozzá a fogságba vitelük időpontjáig. Ez az időszak egy nagyon nehéz történelmi szakasz a zsidó nép életében, és tulajdonképpen két nagy ókori birodalomnak a határ mesdjéjén telepedett vagy élt ekkor a zsidó nép. Itt a térképen mutatnám, hogy a két nagy ókori birodalom, amik között lavírozott és próbált hát politikailag többé-kevésbé függetlenül vagy valamennyire önállóan fennmaradni a zsidó állam, az egyik birodalom volt Egyiptom, a másik pedig az ókori Mezopotámia területén létrejövő birodalmak, előbb az asszír, majd a babiloni birodalom. És hát ezen a kis köztes területen lévő, mind kereskedelmileg, mind gazdaságilag jó adottságokkal rendelkező Kánaán, Fönícia és Szíria, ennek a két nagy birodalomnak az állandó hatásterülete volt. Nagyon sokszor háborúk mentek keresztül, vagy hadjáratok vonultak keresztül Kánaán földjén is. És pont éppen ezért ez a korszak nagyon alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a Biblia történelmi hivatkozásai vajon mennyire hitelesek. Hiszen a zsidóknak a történelme itt nagyon sok ponton összekapcsolódik az egyiptomi birodalom történetével, illetve a mezopotámiai területen létrejövő birodalmaknak a történetével, amikről elég sok írott forrásunk van, tehát mind Egyiptomról, mind pedig Asszíria-Babilónia történetéről. És itt egy rendkívül jó alkalom kínálkozik arra, hogy Biblián kívüli forrásokat összevessünk a Biblia történeteivel, a Biblia történetiségével. És hát ugye előre vetítettem már egy kicsit múlt alkalommal azt is, hogy a babiloni fogság kapcsán föl fogjuk vetni azt a kérdést is, hogy vajon mennyire hiteles például Jeremiás könyve vagy Jeremiás személye a történelem fényében. Mert úgy gondolom, hogy Jeremiás próféta az egyetlen olyan próféta a Bibliában, akinek a személyére nézve azt kell, hogy mondjuk, hogy közvetett történelmi bizonyítékok és régészeti bizonyítékok vannak. És a mai alkalommal tehát ezt járnánk egy kicsit körül, hogy mi történt akkor, amikor a zsidók betelepedtek erre a területre, hogyan építették ki a maguk országát, aztán milyen válságokon mentek keresztül, és hogyan következett be a zsidó nép életében a babiloni fogság, és vajon miért. A zsidó betelepedés, a zsidó honfoglalás után, ugye itt hagytuk abba az előző alkalommal, a zsidók is városállamokba telepedtek le, és kezdetben bírák uralkodtak fölöttük, és egy-egy városnak voltak külön vezetői, vagy egy-egy területnek voltak külön bírái, tehát nem volt egységes kormányzás az egész kánaáni földön, az egész zsidó nép fölött. És a zsidók 12 törzse többé-kevésbé függetlenül, illetve néha szövetségben élt a hétköznapi életét. De aztán elérkezett egy pont a zsidó történelemben, amikor a Biblia szerint Isten tanácsa ellenére ők is királyt kívántak maguknak. A Biblia azt mondja, hogy a hivatkozási alapjuk, ami miatt ők királyt kívántak, az pusztán ennyi volt, hogy a környező népeknek is királyaik vannak, és hát legyen nekünk is királyunk. Így alakult ki a zsidók között a királyság intézménye a Biblia leírása szerint, és kezdetben ez egy egységes királyság volt, egyesítette gyakorlatilag mind a 12 zsidó törzset, és ez a királyság kezdetben öröklődött egy dinasztián belül, és ez pedig Dávid háza volt. Dávidról és Salamonról azt gondolom, hogy mindannyian hallottak már, hiszen az ő létük, az ő személyük, az tulajdonképpen ma már megkérdőjelezhetetlen. Számos közel-keleti forrás, korabeli közel-keleti forrás van, ugye Krisztus előtt kb. 1000-ben járunk, amelyek arról tanúskodnak, hogy mind Dávid, mind pedig Salamon éltek, és valóban uralkodtak, és a zsidó történelemnek egy legfényesebb korszakát köthetjük mind a kettőjük nevéhez, Dávidhoz és Salamonhoz. Ekkor virágzott fel igazán a 12 zsidó törzsnek az élete, a legnagyobb kiterjedés területileg is ekkor ért el a tulajdonképpeni törzs terület, és hogyha megyünk a következő képre, akkor egy kicsit beletekintünk abba, hogy mi minden kapcsolódik Salamon és Dávid korához, mik azok az építkezések vagy régészeti feltárások, amelyeket a 20. században vagy a 19. század végén tettek a régészek, és ezek vajon mennyiben hitelesítik a Bibliát, illetve mennyiben támasszák alá mondjuk a Bibliában Királyok és Krónika könyvét. Kivetítve láthatjuk Megidónak a távlati képét. Ugye megint csak azt láthatjuk, hogy tipikusan egy tel szerkezetű, tehát egy dombjellegű településről van szó. Megidó volt egy nagyon megerősített város a királyok korában, és ahogy láthatjuk is, nagyon szabályos volt az alaprajza, a területi elhelyezkedése. És hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatjuk az alaprajzát is.
Az alaprajzán láthatjuk, hogy hatalmas fal vette körül ezt a várost, tehát egy nagyon megerődített város volt, és ami most ebben a korszakban számunkra érdekes, az az, hogy Királyok első könyve 9. fejezete, 15. verse azt írja, hogy Salamon, aki az egyik legbékésebb időszakát adta a zsidó történelemnek, akinek az életében igazából nem nagyon pusztított háború a zsidók földjén, ugye a neve is ezt jelenti, hogy békesség, a békével van kapcsolatban az ő neve is. Az ő idején azt írja Királyok könyve, hogy ő nagy építkezéseket végzett három nagy városban, az egyik volt Megiddó, a másik Gézer, a harmadik pedig Hátszor. És a régészek hát megvizsgálták, hogy vajon mennyire lehet ezt nyomon követni mondjuk a régészeti feltárásokban. És Jadin, akiről már egy képet talán láthattak, talán némelyek emlékeznek rá, aki a Jeruzsálemi Egyetemnek a professzora és régésze, feltárásokat végzett ezekben a városokban, és azt állapította meg, hogy a 10. században Krisztus előtt mindegyik városban, három városban, tehát Gézerben, Hátszorban és Megidóban, a Krisztus előtti 10. századi rétegben nagy változások vannak. Megerődítik a városfalakat, és egy nagyon érdekes kapu szerkezetet építenek Salamon korában, aminek az a jellegzetessége, hogy ilyen hármas karéja van ennek a kapu szerkezetnek, és kicsi fülkék nyílnak a kapuknak a belső szerkezetéből. És Jadin professzor azt állapította meg, hogy ebben a három városban ez a kapu szerkezet és ez a fal szerkezet egyforma, teljesen egyforma. Ezért mondhatnánk azt, hogy véletlen egyezés, de erre mondtam azt még a legelején az előadásunknak, hogy a bibliai régészet nagyon sokszor nem látványos dolgokban hoz eredményt, vagy mutat utat, vagy igazolja a Bibliát, hanem sokszor ilyen apróbbnak tűnő pontokon erősíti meg a Biblia hitelességét. Itt például a Királyok első könyve 9. fejezete 15. verse egyértelműen igazolódott, hogy valóban hiteles Királyok könyvének ez a leírása, tehát valószínűleg tényleg akkor írhatták ezt a könyvet, amikor erre az időszakra még nagyon jól emlékeztek, és történelmileg hiteles képet tudtak róla adni, hogy Salamon idejében nagy átépítések és megerősítések voltak a birodalomban. Egyébként általában is jellemző a salamoni időszakban az, hogy a zsidó népnek a jóléte, az átlagos anyagi jóléte és gazdasági fellendülése is hát felfeleivel. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy hajót, ami Salamonnak a flottájából származik, és nagyon sokszor fölmerült a kérdés, hogy Salamonnak, aki ugye rengeteg építkezést végzett, és aki fölépített egy hatalmas hadiflottát is, és a hadsereget is megerősítette, akiről azt írja a Biblia, hogy rengeteg lovat és harci szekeret vásárolt, amit egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy a Biblia negatívan idéz fel, tehát azt mondja, hogy erre nem lett volna szüksége Salamonnak, hogy honnan volt Salamonnak ennyi pénze. Ugye nyilván voltak adók és vámok abban az időben is, de ezen túlmenőleg megint csak a Biblia ír arról, hogy Salamonnak voltak hajói, kereskedő hajói, amelyek elhajóztak Ofírba, pontosan nem tudjuk, hogy hol volt ez a helység, vagy hogy hol lehetett ez a helység, és Ofírnak az aranyából származott Salamonnak a gazdagsága. Most a bibliai régészet nagyon sokáig ilyen kérdőjelként fogadta Ofír létezését, és ennek a nagy aranybányának a létezését, hogy hát olyan talán igaz, talán nem, talán mese, talán nem. Egészen addig, amíg Tell-el-Kasszilében, egy városban, a feltárások folyamán olyan kis cserép darabok kerültek elő, amelyekre az volt írva, hogy Ofír arany Béthoron számára. Egy fogadalmi ajándékoknak a kicsi cserép edény töredékei kerültek elő, amelyek hivatkoznak Ofírra, és hivatkoznak arra, hogy ez a város, vagy ez a telephely, ez az aranybánya létezett Salamon korában. És ebből is származott Salamon gazdagsága. Ha megyünk a következő képünkre, akkor megnézhetjük, hogy hogyan nézett ki egy korabeli ház, hogyan éltek ekkor az emberek. Mondtam, hogy ez az időszak, a Dávidé, de főleg már a Salamoni időszak, egy békés, prosperáló időszak volt a zsidók életében, és egy átlagos izraelita élete is ekkor azért egy kicsit úgy jobb volt, mint a korábbi vagy a későbbi periódusban. Jellegzetes zsidó háztípus. A külső utcáról, ami általában kövezett volt, be lehetett jutni egy kapun keresztül a belső udvarba, és a belső udvar köré rendeződött maga a ház. Tehát egy ilyen belső udvaros ház típus alakult ki, vagy terjedt el ebben az időben a Közel-Keleten, illetve a zsidóknál, ami általában úgy nézett ki, hogy az egyik oldalon sorakoztak az istállók és a raktárépületek, és a másik oldalon sorakoztak a hálóhelységek, illetve a konyhai épületek a kemencével,
És ami a korábbi időkben is szokás volt, az itt is megmaradt, itt láthatunk egy kicsi létrát, föl lehetett menni a tetőteraszra, és a tetőterasznak a korlátja ugye védte az utcafront felől a házat, de gyakorlatilag a háztetőn is folyt az élet, tehát nagyon sok időt töltöttek el itt is. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig megnézhetjük, hogy hogyan nézhetett ki mondjuk egy átlagos korabeli zsidó falu. Nem város, hanem inkább kicsi falu. Ugye ez megint egy modern kép, de senki ne lepődjön meg rajta, ezt is már talán említettem, hogy gyakorlatilag sem az építkezési technika, sem a falvaknak a kinézete nem sokat változott az évszázadok, évezredek folyamán. Nagyjából hasonlóan nézhettek ki a Salamon korabeli falvak is a zsidó tájakon, hát főleg egy ilyen sivatagosabb terület és táj az, amit itt láthatunk. Ha megyünk tovább a következő képünkre, akkor elérkezünk Salamon építkezésének az egyik csúcsához, amiről a Biblia beszél. Azt mondja is a Biblia, hogy Jeruzsálemben Salamon több építkezést hajtott végre, de a legjelentősebb építkezése az volt, hogy fölépítette a zsidók számára a központi templomot. Ugye a zsidó vallásban központi szerepet játszott a 10 parancsolat, az a 2 kőtábla, amelyet Mózes, amikor ugye vándorolt be a zsidó nép a Kánaán földjére Egyiptomból, a 10 parancsolatot Istentől kapták, és ugye a Biblia szerint ez volt az az erkölcsi szabály, ami szerint ők éltek, vagy ezt próbálták követni, ezeket az erkölcsi szabályokat. És a 10 parancsolatnak Isten utasítására a Biblia leírja Mózes könyveiben, hogy készítettek egy ládát. Ez volt ugye a frigyláda. Ugye a frigyláda mai napig nem került elő, de nagyon sok rekonstrukciós rajz készült róla, igazán nem tudjuk, hogy hogy nézett ki, tehát azért pontosan nem nagyon tudjuk elképzelni, vagy lerajzolni, hogy hogy nézhetett ki. És kezdetben ezt a frigyládát, amit ugye mindig szent áhítat övezett a zsidók részéről, amihez hozzá nyúlni sem lehetett, nem tudom mennyire ismerik a Bibliában ezt a mozzanatot, hogy a frigyládához nem szabadott hozzáérni, mert ha valaki hozzáért, az bizony csapásokat kapott és viselt. Tehát szent tisztelettel vették körül ezt a tárgyat, ezt a frigyládát. És kezdetben, amíg vándoroltak, és amíg nem volt egy állandó telephelye a zsidóknak, addig egy szent sátort kellett építeni, és ebben a szent sátorban végezték az áldozati rendszert, ugye a mindennapi zsidó napi áldozati rendszert, és itt őrizték a frigyládát is a kárpit mögött. Majd látjuk, hogy milyen volt a sátornak a felosztása, és milyen lett aztán később a templomnak a felosztása is, mert amikor aztán a zsidók betelepedtek Kánaán földjére, akkor a frigyládát egy darabig máshol őrizték, tehát több helyen őrizték, de a végső helye Jeruzsálemben, Mória hegyén lett. A Mória hegye onnan ismerős, vagy onnan lehet ismerős a Bibliából, hogy ez volt az a hely, ahol korábban Ábrahámnak fel kellett áldoznia Izsákot, ugye ez is előkerült már ez a történet is itt a beszélgetések folyamán, és ezen a hegyen kellett aztán épülnie egy templomnak, ami a Biblia szerint megint csak Isten útmutatásai alapján épült. Magát a templomnak a tervét még Dávid készítette el, Dávid király, és ő volt az, aki minden alapanyagot beszerzett, ami a templom építéséhez kellett, de magának a templomnak az építését, ezt a nagyszabású munkát már az ő fia Salamon végezte el. Ha megyünk a következő képre, akkor láthatunk egy rekonstrukciós rajzot a salamoni templomról. Ez az Amsterdami Biblia Múzeumnak egy kis makettje, kis rekonstrukciós rajza. Maga a salamoni templom nem volt annyira óriásian nagy méretű. Azt tudjuk róla, hogy olyan 27-szer, olyan 13,5 méter volt az alapterülete, és körülbelül 9 méter magas volt, ahogy így a Biblia alapján tudjuk ezt rekonstruálni. Ami viszont érdekessége volt a templomnak, és hát ami miatt csodájára jártak, és ami miatt tényleg a zsidó nép büszkesége volt nagyon sokáig, az volt, hogy mészkőből, cédrusból, egy cédrusfából épült, és mindent arannyal vontak be a templomon belül. Egy arany palota volt, vagy egy arany templom volt. Aranylemezek borították az oszlopokat, aranylemezek borították a belső falnak a részeit. A régészek találtak olyan oszlopokat, persze az már nem a salamoni templomból volt valószínűleg, hanem a későbbi templomból, hiszen lerombolták többször is a zsidók templomát. De ott is ugyanez a technika volt megfigyelhető, hogy a falnak az alsó részén ilyen szegecs nyomokat találtak, meg a felső részén is. Tehát úgy lehet rekonstruálni, hogy a kettő között ilyen kis aranylemezek voltak, amiket fölszögecseltek a falakra. Megmutatnám, hogy milyen is volt a templomnak a belső elosztása. A templom alapvetően hármas osztatú. Tulajdonképpen a mai napig is
a zsidó, hát a zsinagógák, amik ugye a templom mintájára épültek, ugyanezt a felosztást követik, és gyakorlatilag ilyen volt a Szent Sátornak a felosztása is a pusztai vándorlás idején. Ez megint csak az isteni útmutatások szerint készült Mózes könyve alapján, és ugye ezt a mintát vette át aztán Dávid és Salamon is. Ja, volt egy előcsarnok, az előcsarnokban gyakorlatilag mindenki beléphetett, mondjuk ugye a pogányok kivételével. Aztán következett a szentély. A szentélynek a belső oldalán volt egy oltár, az égő áldozati oltár, ahol a mindennapi áldozatot végezték. A zsidóknál ugyanis szokás volt, hogy minden napon égő áldozatot mutattak be az Isten számára, és ugyanakkor ezt az oltárt használták arra is, hogyha valamelyik zsidó valamilyen bűnét el akarta rendezni, akkor le volt írva ennek is pontosan a szabályszerűsége Mózes könyvében, hogy mikor milyen áldozati állatot kellett fölvinni a templomba. Itt felmerülhet a kérdés önökben, hogy hát miféle áldozatok voltak ezek, vagy hogyan is zajlott, hiszen nagyon sok pogány népnél az ókori időkben szokás volt az áldozati állatnak a vitele. Na most a zsidó áldozati rendszer nagyon különbözött a pogány népek áldozati rendszerétől. Elsősorban abban, hogy ez az áldozati állat, amit ők vittek az oltára, ez előre mutatott valamire. Mégpedig ők ugye várták az eljövendő, a megígért messiást, aki majd megszabadítja őket ugye a mindenféle elnyomásoktól, és egy örök királyságot fog létrehozni, és az ő dicsősége állandó lesz, hogy a proféták megjövendölték, és ahogy az írásokban ez többször is olvasható az Ószövetségben. És ez az áldozati állat az ő áldozati rendszerükben erre az eljövendő megváltóra, erre a messiásra mutatott előre. És ugye volt egy belső része is a templomnak, a Szentek Szentje. Nem tudom, hogy erről tudják-e, hogy kiléphetett be ide ebbe a helységbe. Ugye egy évben egyetlen egyszer léphetett ide be ebbe a helységbe valaki, és csak egyetlen egy ember, és ez pedig a főpap volt. Ugye a kettőt, a szentét és a Szentek Szentjét egymástól egy kárpit, egy függöny választotta el, és az év közben, amikor folytak a bűnelrendezésnek a mozzanatai, akkor ugye mindig a pap volt, aki segédkezett egy hétköznapi hívő ember számára az áldozat elvégzésében, és itt, amikor az áldozati oltáron megáldozták az állatot, akkor a pap mindig csak annyit tett, hogy az áldozati állatnak a vérével hintett a kárpit fele is, jelezvén azt, hogy a kárpit mögött a Szentek Szentjében van valami, mégpedig ugye itt őrizték a frigyládát, amíg megvolt a babiloni fogság előtt, és mindig arra fele, a frigyláda fele hintett az áldozati állat véréből a pap, jelezvén ezt, ezzel utalván arra, hogy az, ami a 10 parancsolat, ami ebben a frigyládában van, annak a megsértése miatt történik az az áldozat, amit ez az ember, ez az egyéni ember felhoz ide az oltára, és ennek az elrendezése, ennek a bűnnek az elrendezése érdekében kellett mindig a frigyláda fele hinteni ebből az áldozati állatnak a véréből. És egy évben egyetlen egy napon, az engesztelési napon volt az, hogy a zsidóknak a főpapja beléphetett, átléphetett a kárpiton, és beléphetett a Szentek Szentjébe, és úgy nevezték ezt a szertartást, hogy megtisztította a templomot, az egész évben ott felgyülemlett bűntől. Ugye ők úgy vették, hogy addig az ő bűneik ugye át lettek hárítva ide a kárpitra, de igazából ezek a bűnök úgy egy összegben eltörölve, és úgy Isten előtt lerendezve az ő emberi életük, ez egy évben egyszer történik meg ezen az engesztelési napon, amikor egyébként a zsidók mindannyian böjtöt tartottak, és munkaszüneti nap volt. Tehát ők egy nagyon lelki módon készültek erre az engesztelési napra, de csak a főpap léphetett ide be a Szentek Szentjébe, elvégezte a tisztítási szertartást, és aztán utána folyhatott az év további részében megint csak a szokásos napi áldozati rendszer. És csak azért vetítettem így ki, mert nem tudom mennyiben világos, vagy mennyiben tiszta önöknek, hogy a zsidók életének a középpontja az gyakorlatilag az ő hitéletük volt. Van egy történelmük, van egy gazdaságtörténetük, van egy régészetük, de alapvetően a zsidó élet az ő hitviláguk függött össze, és nekik egy központi hely volt, és egy központi érzés volt az, hogy nekik volt egy templomuk, amit Salamon felépített. Időszámításunk előtt 966-ban készült el ez a templom. Ezt a Biblia is megörökíti a számunkra, de külső források is vannak, amik utalnak arra, hogy tényleg létezett ez a salamoni templom. És hogy mennyire, hát ehhez kötődött a zsidóknak a hite, és hogy mennyire benne volt ez a mindennapjaikban, ez igazán akkor derül ki, amikor ez a templom majd megsemmisül, amikor ugye a babiloni fogság ideje lerombolják Jeruzsálemet és a templomot is.
És ez a zsidónő életében egy óriási tragédia volt, amit csak akkor tudtak igazán feldolgozni és kiheverni, amikor a babiloni fogság után lehetőségük lett az újjáépítésére ennek a templomnak. Bár a második templomnak a dicsősége, ahogy írta, vagy ahogy írja Nehémiás könyve, már nem volt olyan, mint az első templomé. Ja, említettem, hogy a templomnak minden része gyakorlatilag aranyból volt, és voltak kifejezetten olyan tárgyak, amik a templom részére készültek el. Ilyen volt például a szent kenyerek asztala, a hétágú gyertyatartó, a menóra és a jó illatétel oltára, amik bent voltak a szentek szentjében. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy kis hárfát. Ugye megint csak a Királyok krónikák könyvéből értesülünk arról, hogy Dávid és Salamon, akinek az idejében ez a templom felépült, mint a zsidó élet központja, és ami összefogta és egységbe tömörítette a zsidóságot, és ők voltak azok, akik a templomi szolgálatot is, tehát a papi szolgálatot, illetve a zenei szolgálatokat is kiépítették a templomban. A zsidóknál nagyon fontos volt a zene, ez hozzá kapcsolódott a templomi liturgiához. A templom lépcsőin, nem tudom, emlékeznek az előző képre, hogy ilyen lépcsők vezettek fel a salamoni templomba. A templom lépcsőjén, amikor mentek befele a templomba, akkor is bizonyos zsoltárokat énekeltek, és ezek voltak a grálicsok énekei, hogyha valamelyikük otthon a Bibliát föllapozza, akkor a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, aminek ez a felirat, hogy grálicsok éneke. Ez onnan kapta a nevét, hogy amikor a zsidók mentek a templomba, akkor a grálicson énekelték ezeket a zsoltárokat. Ez tehát egy korabeli hárfa. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig másik szerszámot, egy zene szerszámot látunk, ez egy sófár. Ez nem annyira zenei és kellemes zenei élmény hatást keltett a hallgatókban, hanem sokkal inkább kicsit olyan riasztó, kellemetlen, éles hangja volt. A sófár a fájdalomnak, a keserűségnek, vagy a figyelem felhívásnak a hangját adta ki. Az a bizonyos nagyengesztelési nap, amiről az előbb beszéltem, amikor a főpap egyetlen egyszer belépett a szentek szentjébe egy évben, azt a napot, ezt az engesztelési napot megelőzte a kürtzengés napja, amikor ezekkel a sófárokkal hangot adtak ki a templomi zenészek, figyelmeztetvén a zsidókat arra, hogy közeledik az engesztelés ünnepe. Egyébként a zsidóknál az ünnepkörök nagyon kötöttek voltak, egy tavaszi és egy őszi ünnepkörük volt, és mind a két évszakban, tehát tavasszal és ősszel is 3-3 ünnep volt, amelyet ünnepeltek. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig láthatunk egy főpapot, egy rekonstrukciós rajzot, hogy hogyan is nézett ki a főpapnak a ruházata. Mindegyiknek megvolt a speciális neve, ezt is Isten útmutatása alapján készítették el Mózes könyve alapján. Most egyetlen dolgot emelnék csak ki, a főpapnak a mellén kellett hordozni a 12 kis kövecskéből álló kislemezt, ami a Izrael, illetve a zsidó nép 12 törzsét jelképezte, és maga ez az egész öltözet, vagy ez a viselet pedig azt hivatott mutatni, hogy a zsidó főpap mindig is így a szívén viselje Izrael 12 törzsének a sorsát. Ilyen kis csengőcskéi voltak így ráaggatva a ruházatának a szélére, ez is jelezte, hogy mikor lép be a szentélybe, a szentek szentjébe kis csöngővel. Mehetünk a következő képünkre. A zsidó nép történetében a királyság korában is volt a zsidóknak egy óriási nagy problémája, mégpedig az, hogy hiába volt ez a központi szentély, és hiába volt a zsidó templom Jeruzsálemben, a nép, ahogy a proféták is írják, és ahogy Királyok krónikák könyvében többször visszatér, a nép megáltalkodottan visszatért a régi bálvány kultuszokhoz. Ha emlékeznek rá, az előző előadásban is említettem, hogy a kánánitáknak nagyon utálatos, fertelmes, a Biblia szavaival élve vallásuk volt, nagyon sok erkölcstelen kultusz kapcsolódott az ő vallási szertartásaikhoz, és Isten nagyon sokszor figyelmeztette a zsidó népet, hogy ne kövessék ezeket a bálvány szertartásokat. Viszont azt láthatjuk a Biblia lapjaiból, és egyébként a régészeti feltárások is ezt igazolják, hogy zsidó városokban megőriztek pogány szent helyeket is, ilyen magas helyeket, amiket az előző alkalommal vetítettünk ki. Ezeket a magas helyeket meg is építették, ők is áldoztak ezeknek a pogány isteneknek, és ezért lehetett az is, amit itt múltkor valaki felvetett kérdésként, hogy volt-e a zsidóknál emberáldozat, ezért lehetett az is, hogy bizony előfordulhatott emberáldozat is, de nem azért, mert Isten így akarta volna, vagy ez lett volna az, amit elvárt volna a zsidóktól, vagy amit mondjuk a Biblia lapjai számon kértek a zsidó néptől, hanem azért, mert egyszerűen visszaszoktak a régi kánánita szokásokhoz.
Ugyanis a kánaáni népeknek a maradékai fönnmaradtak közöttük, tehát ott is éltek, elvegyültek közöttük, velük összeházasodtak, és nagyon sokszor a vallási szokásaikat is átvették. Magával Salamon királlyal is ez történt. A Biblia feljegyzi róla, hogy bár a világ legbölcsebb embere volt, legalábbis a Biblia szerint, hogy bölcsességét bejárta gyakorlatilag az ókori Közel-Keletet, és bölcsességét sok nép fiai eljöttek meghallgatni, és rengeteg zsoltárt írt, a Biblia hozzáfűzi az ő nevéhez, fűzi Prédikátor könyvét, egy nagy filozófus is, egy nagy prédikátor is volt egyben. Mégis Salamon is az egyik felesége egy egyiptomi hercegnő kedvére, tiszteletére fölépítette egy Asera templomot, egy bálvány templomot. Isten nagyon sokszor profétákon keresztül a Biblia szerint figyelmeztette a zsidó népet, hogy ha továbbra is ezen az úton jár, akkor ennek meg lesz a következménye. És hát végül is ez az a következmény, amiről a mai alkalommal még egy picit beszélnénk, ez volt a babiloni fogság, az asszír támadás. Ugye a térképen az elején vetítettem, vagy mutattam, hogy maga a kis zsidó állam mindig két nagy birodalom között kellett, hogy meghúzódjon, és kellett, hogy valahogy politikailag a önállóságát megvédje. Ez még a Salamon időkben még valamennyire sikerült, és a Salamon idejében megőrizték a területi integritást, tehát az egységet, az ország egységét is. Azonban a Salamon halála után, az ő fia idejében az ország két részre szakadt, egy északi és egy déli területre. Az északi terület neve lett Izrael, a déli terület neve lett Júda. Az északi ország résznek a központja volt Samária, ez ugye már inkább már az új szövetségi időkből vált, vagy lesz ismeretes. A déli ország résznek a területének a központja pedig Jeruzsálem lett. És mivel Jeruzsálemben volt a szent hely, a szentély, és tulajdonképpen minden vallásos kultusz oda kötődött, ezért az északi ország rész és Izrael fokozatosan eltávolodott a jeruzsálemi templomi szertartásoktól, ünnepektől, és egy külön pogány vallást kezdett el követni. A déli ország rész, ide tartozott Júda és Benyámin törzse tovább megőrizte a jeruzsálemi templomnak a tiszteletét, és a Biblia azt mondja, hogy ezért volt az, hogy a két ország résznek, tehát az északi és a déli ország résznek némiképp eltért a sorsa egymástól. Az északi ország résznek már időszámításunk előtt 722-ben szembe kellett nézni egy asszír támadással, ugye a korabeli nagyhatalomnak a támadásával. A déli ország résznek csak később kellett ezzel a támadással szembenéznie. De innentől kezdve, Salamó halála után, ahogy ketté szakad a két ország rész, a zsidó történelem, ha olvassák Királyok krónikák könyvét, összebonyolódik. Rengeteg király vártja egymást, dinasztiagyilkosságok vannak. Tehát innentől kezdve a zsidó történelem is nagyon-nagyon hasonlóvá válik a korabeli közel-keleti államocskák történetéhez. Dinasztiaváltások, királygyilkosságok, gyermekgyilkosságok, gyermekháborúk, testvérháborúk, észak-dél elleni háborúk, és próbálnak hol szövetséget kötni Egyiptommal, hol pedig Mezopotámiával, tehát Asszíriával, Babilóniával. A közel-keleti források nagyon jól tükrözik, és nagyon jól igazolják a Biblia leírásait, a Biblia hitelességét. A Biblia azt mondja ebben az időszakban Egyiptomról, hogy Egyiptom egy megbízhatatlan szövetséges volt ebben az időben, és a történelemből is azt mondhatjuk, hogy Egyiptom ebben a periódusban, tehát a Krisztus előtti 1000-től kezdődően egészen a 700-as évekig egy hanyatló birodalom képét mutatta. Itt is főleg belső politikai harcokkal voltak elfoglalva a fáraók, néha kiindultak egy-egy hadjáratra, szokásos tavaszi-téli hadjáratukra, Kánaán ellen, Fönícia ellen, Szíria ellen, de alapvetően már hosszabb szövetségesi viszony nem lehetett fenntartani velük. A zsidóknál viszont egy politikai párt valami kétségbeesett reménységgel próbált Egyiptomba kapaszkodni, azért, hogy egy felnövekvő új hatalomnak ellenálljon, és ez a felnövekvő új hatalom volt Asszíria. Asszíriának két fővárosa volt, két középső vagy központi városa volt, az egyik Asszúr, a másik pedig Ninive. Most valamilyen szinten muszáj érintenünk ennek a két birodalomnak a történetét, Asszíriájét és Babilóniájét, mert ez kapcsolódik a babiloni fogsághoz és a zsidó történelemnek ehhez a szakaszához. Megint kérném, hogy a villanyt kapcsoljuk le, és most térnénk vissza a diáinkhoz. Ugye Asszíria felnövekvő hatalom volt ebben az időszakban, Salamon halála után, és egyre fenyegető veszedelmet jelentett a zsidó nép számára. A proféták, akik a Biblia szerint Isten küldöttei voltak, szent emberek, szent életű emberek, folyamatosan hirdették és profécia szerűen jövendölték, hogy ez a birodalom, ez az északi veszedelem, ez egyre nagyobbá fog nőni, és hogyha a zsidók nem változnak meg, és nem térnek vissza a központi jeruzsálemi szentélynek a vallásához,
akkor ez a birodalom el fogja őket söpörni. A birodalomnak az alapítója második Sarrukin volt, aki létrehozott egy hatalmas várost, egy palotarendszert, ennek a kivetített képét láthatjuk itt. Ez Horsabad volt, ez is azon a területen, amit az előbb a térképen mutattam. Azért vetítettem ki pont ezt először, mert itt igazolódott a korabeli, hát asszír mentalitás. Az asszírok ugyanis rendkívül kegyetlenek voltak, és megalomániások. Óriási birodalmakat, városokat építettek, hatalmas építményekkel, építményrendszerekkel, de gyakorlatilag nem sok hasznát látták, nem sok értelme volt. Második Sarrukin, akinek egyébként a nevéhez kötődik Észak-Izraelnek, tehát az északi zsidó államnak, Izraelnek az elfoglalása Krisztus előtt 722-ben. Ő volt az, aki megépítette ezt a várost, és aki, ahogy mondtam, elfoglalta Samáriát, de ennek a városnak gyakorlatilag semmi hasznát nem látta, mert miután megépítette, a fiai meggyilkolták őt, és a város elporlat. De maga a város, amit föltártak a régészek, körülbelül 2 négyzetkilométeren épült, és gondolják így el, hogy ez mekkora hatalmas nagy terület volt. Hatalmas város falak övezték ezt a 2 négyzetkilométernyi várost, ezt a területet. Volt egy központi palota együttes, aminek körülbelül 200 hálószobája, meg lakószobája volt. Ugye megint csak nem lakott benne senki, és igazán nem használták. És volt egy hatalmas nagy cikkurátja, egy toronytemploma. Ugye ez egy tipikus építkezési forma, egy templomépítési forma a Közel-Keletnek ebben a részében, Mezopotámiában. Ugye lépcsőzetes toronytemplom, tulajdonképpen így lehetne lefordítani a cikkurátnak a jelentését. Ahogy láthatják is, általában színes mázas téglából építették ezeket a szentélyeket, és a legtetején, a lépcsőknek a legtetején állt a holdistennek szentelt kis szentély, ahol minden évben egyszer egy szertartás keretében egy kultikus paráznaság, hogy nem tudok rá jobb szót találni. A helyi holdistennek a papja és papnője egy kultikus nászt ünnepeltek, ültek, és ezt ünnepelte ilyenkor egy évben egyszer az egész város. Tehát ez volt a fő kultusza, illetve vallási orientációja Mezopotámiában az asszíroknak is. És hogy mondtam is, az asszírok nem csak megalomániások voltak, hanem rettentő kegyetlenek is. A közel-keleti források, és itt már nem csak a Biblia írja le ezeket, hanem rengeteg történelmi forrás van, beszélnek arról, hogy az asszírok folyamatosan bővítették, terjesztették ki a birodalmukat. Ugye a Tigris-Eufrates közének északi részénről indult a törzsterületük, és szépen fokozatosan, mint az amőba, úgy nyújtották ki a csápjaikat, és gyakorlatilag az egész akkori közel-keleti termékeny félhold területét fokozatosan elfoglalták, és egy új módszert találtak ki az emberek pacifikálására, bekebelezésére, és ez volt a deportálás. Ugye a deportálás azt jelenti, hogy valakiket, akiket leigáztunk, a megszokott hétköznapi életükből kiemeljük, és elvisszük őket több száz vagy akár több ezer kilométerrel arrébb, és ott letelepítjük őket, és ott kell élniük. Na ezt a módszer, ez nem 20. századi találmány, ugye nincs új a nap alatt, ahogy mondja Salamon prédikátor könyve, hanem ez bizony az asszírok találták ki először. És ők hát ezzel próbálták meg a béke állapotokat, vagy a nyugalmas állapotokat a birodalmon belül fenntartani, hogy keverték a népességet. És ugye ezt Sarrukin vezette be először, amikor Észak-Izraelt Samária központtal időszámításunk előtt 722-ben elfoglalta, már akkor összevegyítette Észak-Izraelnek a lakosságát idegenekkel. Ezért van az, hogy mikor már az új szövetség időkbe járunk, akkor nagyon sokszor van az, hogy találkozunk ezzel, hogy Izraelnek, tehát az északi zsidó államnak a területén élnek idegenek, akiket a zsidók nem igazán szívlelnek. Ugye ők ekkor kerültek be ide zsidó területre, az asszír deportálások következtében. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy kivetített képet, megint csak az asszírok megalomániájához kapcsolódóan. Ez még mindig a második Sarrukin horszabádi palotájából egy szárnyas emberformájú állat, aminek 5 lába van. Ugye itt az egyensúlyt így próbálták megtalálni, a szobornak az egyensúlyát. Ez őrizte Horsabadnak, ennek a monumentális városnak a kapuit. Körülbelül 14 tonna súlyú volt, kőből készült, és körülbelül 4 méter magas volt. Ugye hát sajnos az arányok nem annyira látszanak jól, de mondjuk egy ember az nem is tudom, talán eddig ért. Tehát azért, hogy 4 méter magas és 14 tonna súlyú volt ez a kő szobor. Ez egyébként tipikusan asszír viseletet mutat. Ugye az asszíroknak volt ilyen hosszú, ilyen csigákba rendezett haja, és ilyen hosszú, rendkívül hosszú, megint csak szépen elrendezett szakálla. Ez tipikus asszír viselet.
Az asszírok másik jelentős városa volt, amit mutattam a térképen is, Ninive. Ugye Ninivét föltárták, ez egy külön előadásnak a témája is lehet akár, a ninivei feltárások. Gyakorlatilag igazolták a Bibliát. Ugye Jónás könyve szól Ninivéről, és nagyon sokáig megkérdőjelezték Jónás könyve hitelességét történelmi szempontból. Na most a 20. századi régészeti feltárások igazolták Jónás könyve történetét, hogy Ninive valóban létezett. Ugye most ezt ma már nagyon egyszerű kimondani azt, hogy Ninive létezett. De hogyha egy néhány évtizeddel ezelőtti könyvet elolvastak volna, akkor ott nem szerepelt Ninive, mivel még nem igazán tárták föl, vagy hozták nyilvánosságra az eredményeit. És nagyon sokáig azt gondolták, hogy ez egy nem létező város volt. Mert a Biblián kívül más, nagyon nem utalt rá más forrás. Csak később kerültek elő más források is Ninive létezéséről. Innentől kezdve egyébként ezekre a viszonylag rövid, tűnékeny élettel rendelkező birodalmakra jellemző ez, hogy hatalmas építkezésekbe kezdtek, aminek, hogy úgy mondjam, nem sok értelme volt. Ugye ennek a termékei tulajdonképpen az egyiptomi piramisok is. Egy asszír harcost láthatunk kivetítve. Az asszírok katonanép voltak. A hadseregük, hogyha mindenkit összeszedtek, körülbelül 200 ezer főből állt. Ez a korabeli viszonyokat tekintve egy nagyon tekintélyes haderőnek számított. És a hadseregnek alapvetően négy osztálya volt, tehát négy típusú harcászati műveletekre voltak képesek az asszírok. Voltak a könnyű gyalogosok, akik íjjal és nyíllal voltak felszerelve. Ez gyakorlatilag kivéthetetlen fegyvernek bizonyult a távolharcoknál, tehát félelmetes íjászok voltak az asszírok. Aztán voltak a nehéz gyalogosok, és ő is az. Ugye van neki egy hosszú lándzsája, és van neki egy pajzsa, és egy rövid kis kardja, amiből ugye nem sok minden látszik, mert pont a másik oldalán van fölakasztva. És aztán volt a lovasság, ami igazán az asszíroknál fejlődött ki először, mint taktikai alakzat, és volt a harci szekér. Ugye a harci szekerek igazából nem arra szolgáltak, hogy vele különösebb hadműveleteket lehetett folytatni ebben az időben még, hanem pusztán arra szolgált, hogy a harcosokat könnyebben és gyorsabban szállította el a tett színhelyére. Tehát nem annyira, mint taktikai eszközt vetették be, hanem mint azért, hogy gyorsabban eljussanak bizonyos helyekre. Időszámításunk előtt a 700-as években Asszíria szemet vetett Júdára is. Ugye mondtam, hogy ekkor már Észak-Izrael, tehát a zsidó államnak az északi része elesett, de volt még egy déli állam, Júda. Ézsaiás könyve azt írja erről az időről, hogy olyan volt Júda a sok nép között, mint Kaiba az uborka földön. Az asszír birodalom ekkor már gyakorlatilag mindent bekebelezett a közel-keleti államok közül, csak egyedül a kicsi Júda állt ellen az asszír támadásoknak és az asszír ostromnak. De ez az asszír nyomás, ez folyamatosan egyre fenyegetőbben nehezedett Júdára. Ebben az időben számos prófétája volt Júdának, erre a korra tehető az előbb idézett Ézsaiás próféta is, akik figyelmeztették Júdát arra, hogy Isten Júda számára is egy közelgő ítéletet helyezett kilátásba, ugyanis Júda népe is a Biblia szerint eltávolodott a központi szentétől, tehát a jeruzsálemi templomtól, az áldozati rendszertől, és ezért az Isten szerint rájuk is egy büntető ítélet közeledett. És időszámításunk előtt a 700-as években egy nagy hadjárat is el is indult, ezt Szinaheriba vezette, aki szintén egy nagyon jelentős uralkodója volt az asszíroknak. Róla megint csak talán lehetett, vagy lehet hallani történelemből, festményekben, és sok képzőművészeti feldolgozása van az ő életének. Szinaheriba, amikor időszámításunk előtt 701-ben megindította az ostromát, akkor két irányban indította el a csapatait. Tulajdonképpen Jeruzsálemet szerette volna elfoglalni, de taktikai manőverként a másik csapatot kiküldte egészen a tengerpartra, és a tengerparton, hiszen tudta azt, hogy ha a kereskedő városok és a gazdag városok a kezében lesznek, akkor az élelmiszer és a kereskedelem, ha a kezébe kerül, akkor Jeruzsálemnek is sokkal nehezebb lesz megállni. És ezért a nyugati csapatok a filiszteus városok felé vették az irányt. Ugye a Bibliában sokat olvashatunk a filiszteusokról is. A filiszteusoknak egy ábrázolását láthatjuk itt egy egyiptomi feliraton. Onnan lehet őket megismerni a feliratokon, illetve ábrázolásokon, hogy tollas fejdíszük van. És a viseletük, illetve az öltözékük is egy kicsit elüt, nem is kicsit, eléggé elüt a zsidó öltözettől és viselettől. Nem akarok belemenni az eredetükbe, származásukba, pusztán egy mondat erejéig. Valószínű, hogy a tengeren keresztül érkeztek, ugye tengeri népek közé sorolhatok ők is. Még a Krisztus előtti 1200-as, 1300-as években tűntek fel a földközi tenger partvidékén. Először Egyiptomba szerettek volna letelepedni, és oda próbáltak betörni a filiszteusok. Amikor ez nem járt sikerrel, akkor több helyen
hát partot értek, és így Kánaán területén is megvetették a lábukat. A filiszteusokkal való harcról rengeteget ír egyébként a Biblia. Itt is egy Biblián kívüli dokumentum arra nézve, hogy a filiszteusok léteztek, és hogy élő problémát jelenthettek valóban Dávid számára, vagy a korabeli emberek számára. Ja, errefele folyt az asszír támadás először. Érintette a kereskedő városokat és a filiszteusok hadihajóit is. Ugye próbáltak minden módon harcolni az asszírokkal szemben. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem jártak eredménnyel. Szinaherib csapatai gyakorlatilag feltartózhatatlanul törtek előre Júdában, egyre délfele haladva a városokban. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy filiszteus városnak a romját. Ez Asdód. A Bibliában, ha olvassák, akkor az egyik legjelentősebb filiszteus városként van említve. És a régészeti feltárások azt igazolták, hogy valóban filiszteusok éltek ezen a területen, közel a tengerhez. Ugye háttérben már a mai modern városnak a tornyai látszódnak, az előtérben pedig az ókori filiszteus Asdód városa. A következő képen láthatjuk még mindig a filiszteusok hagyatékát. Nagyon elüt a zsidó tárgyi kultúrától. Ugye Asdód városából is kerültek elő tipikus filiszteus kerámiák. Ugye a tipikussága az onnan ered, hogy egy kis madár motívum jelenik meg a filiszteus kerámiákon. Itt van a szeme, és itt vannak a lábai, itt pedig a szárnyai. Ez az, ami visszatérő motívumként jelentkezik szinte az összes filiszteus kerámián. Időhatárait és területi határait tekintve is a feltűnése megint csak hitelesíti a bibliai leírásokat. Itt pedig egy agyagkoporsót láthatunk, jól látszódik rajta az egyiptomi hatás. Ugye megint nem tudom, hogy így első pillanatra kinek mi jut róla eszébe. Egy picit az egyiptomi múmiáknak a szarkofágjához hasonlít. Ugye ez mutatja az egyiptomi hatást, ilyen arcos, kezes kis koporsók ezek tulajdonképpen, amibe temették a halottaikat. A nyugati csapatok, miután feltartóztathatatlanul az asszír seregek elfoglalták a tengerparti vidékeket, gyakorlatilag a fősereg, ami Jeruzsálem fele hatolt, hát biztos nyerekben érezhette magát, hiszen a nyugati seregek is hamarosan elindultak, hogy megsegítsék a Jeruzsálemet ostromló fősereget. És Jeruzsálemben az ekkor uralkodó király, akit a Bibliából is ismerünk, Ezékiásnak hívták, bizony nagyon nehéz helyzetbe került. Nem csak a Biblia ír erről az időszakról, hanem Szinaheribának, aki az ostromot végezte, vannak feliratai és domborművei, amik megörökítik ezt a csatát, hogy hogyan kezdte elő Jeruzsálemnek az ostromát. Ez volt egyébként Jeruzsálemnek az első asszír ostroma, és bizony azt írja a Biblia, hogy Ezékiás nagyon megrémült, és a zsidók nagyon megrémültek, hiszen gyakorlatilag Szinaherib előtt eddig mindenki meghódolt, és ő nagyon kegyetlen király volt. Leírja a felirataiban, hogy megint csak nem horror részletek, csak hogy el tudjuk képzelni, milyen szinten mozgott az asszírok kegyetlensége, hogy például egy esetben úgy számolták össze a foglyokat, hogy levágták a félkezüket. És akkor mindegyiknek, ha levágták a jó félkezét, azt egyszerűbb volt összeszámolni, mint az embereket. Tehát ők nem igazán kímélték sem az embereket, sem nem voltak ilyen érzelgősek, és hát ezért Ezékiás tényleg próbált felkészülni emberileg erre a csatára, de a kimenetelét tekintve nem igazán lehettek emberi szemszögből nézve kérdőjelei. Mielőtt megérkeztek volna az asszír csapatok, már elkezdődött egy építkezés, ami szerencsésen pont befejeződött az asszír ostrom előtt. Ez egy megint csak egy víz-akna rendszer, ami többször visszatér a zsidók periódusban, és még előtt ugye a kánánitáknál is, hiszen a víz az életet jelentett egy város számára, mondjuk egy ostrom esetén. Jeruzsálem keleti oldalán a Kidron völgyben található egy kis forrás, ez a Gihonnak a patakja, a Gihon forrása, és ezt a kis Gihon forrást vezették be a városon belülre, a városfalak alatt, sziklákon keresztül, sziklák alatt, és kötötték össze egy kis tóval a Siloé tavával. Ez egy nagyszabású építkezés volt, hiszen maga az alagút, aminek hát itt láthatjuk a feltárt részét, belülről egy olyan 4 méter átmérőjű lehetett, tehát föl lehetett benne simán állni, lehetett benne állva is közlekedni, bár néhol nagyon összeszűkült ez az alagút, és körülbelül 620 méter hosszú volt. Tehát rendkívül hosszan, és egy kicsit ilyen csavarodott alakban húzódott ott a hegyek és a sziklák között. És ami nagyon érdekes, és megint egy pici mozzanatban erősíti a Bibliát, a bibliai könyvekben, királyok könyvében és krónikák könyvében, ugye ez a két könyv párhuzamosan írja le a korabeli eseményeket, mind a két helyen megvan örökítve ennek a kis alagútrendszernek a építésének a története, hogy Ezékiás ebben az időben, az ostrom idejében, az ostrom körüli időkben fejezte be ennek a kis alagútrendszernek az építését. És ami nagyon érdekes, hogy amikor az 1880-as években felfedezték ezt a kis alagútrendszert,
Egy kis fiú fürdött a Silói medencében, akkor még nem tudták, hogy a forrást meg a medencét egy alagút köti össze, és fürdött ebben a kis tó medencében, és beúszott egy kicsit így az alagútba, úgy a víz alatt. És talált egy feliratot. Nem tudta, hogy micsoda, nyilván el sem tudta olvasni, de amikor kijött, elmondta a többieknek, hogy mit talált, így mentek be régészek, és így találtak egy olyan feliratot, ami részletesen leírja, hogy hogyan készült el az alagút, ki építette és mikor. És hát ugye itt megint költői kérdés, hogyha most visszakérdeznék, hogy mit gondolnak, ki építette és mikor és milyen körülmények között. A felirat szerint Ezékiás király építette az asszír osrom idejében, és ahogy a Biblia leírja, hogy hogyan építették, ugyanez van leírva egy Biblián kívüli forrásban, egy korabeli forrásban is. Egyébként nagyon érdekesen kezdték meg a munkát. Az egyik oldalról is elindultak ilyen aknafúrok, meg a másik oldalról is elindultak aknafúrok, és a hangok alapján, a felirat szerint a hangok alapján próbálták meg követni egymást és haladni egymás felé. Ez mondjuk főleg már a végén volt jelentős, mert pont meg lehet találni az összeeresztésnek a nyomát is, a régészek megtalálták, hogy hol találkozott össze a két csapat, ugyanis elfúrtak volna egymás mellett, tehát úgy kicsit csálén kezdték el fúrni, és valahol középtájon egészítették ki, és tértek egymásba ezek az alagútfúrok. Mindenesetre nem kis teljesítmény volt. Hát, ami még ide kapcsolódna szorosan, és hát megint csak a bibliai történeti hivatkozásoknak a hitelességét hát lenne hivatva most alátámasztani, az, hogy hát itt volt ez az ostrom. Ugye ott volt Szinaheriba hatalmas hadsereggel felvonulva, és hát bent meg Ezékiás a maga csapataival. A Biblia leírja, hogy többszörösen ment felszólítás a Jeruzsálem belieknek, hogy adják meg magukat. Ugye nem tudom, mennyire ismerik a korabeli közel-keleti hát stílust, ahogy diplomáciailag üzengettek egymásnak. Hát ott minden volt, hogy te ilyen ebb és ilyen kutya, én a nagy Szinaheriba, a napok napja, a királyok királya, én üzenem neked, aki előtt népek ezre hajolt meg, hogy ezt és ezt kell, hogy tegyed, mert ha nem, akkor eltaposlak, mint a kígyót, meg mint a békát. Tehát ilyen jellegű üzenetek mentek Jeruzsálembe, és Jeruzsálem nem adta meg magát. És ami nagyon-nagyon érdekes, az, hogy nem tudjuk, hogy Szinaheriba miért nem, de egyszer csak fölhagyott Jeruzsálem ostromával. A Biblia azt írja erről az eseményről, erről a bozonatról, hogy Isten egy csapást bocsátott az asszír seregekre, akik elmentek a város falai alól. Most nyilván ezt mi történelmileg, régészetileg, hogy ez most igaz volt, vagy nem, ezt így alátámasztani nem tudjuk. Minden esetre egy biztos, hogy Szinaheriba feliratán, aki ugye hatalmas nagy domborműveken Ninive palotájában, ami ugye az ő központi palotája volt, feliratokon örökítette meg az ő egész 700-as nagy hadjáratát, ami ugye végig söpörte az egész Júda országát, kivétel Jeruzsálemet. És ilyen nagyon érdemes elolvasni, hogy ilyen nagy dicső, aki magabiztos és kicsit fellengző stílusban előadja, hogy ő nagy királyok királya, meghódolt előtte, vagy ennyi száz falu, ennyi város megadta magát, ennyi embert hurcolt fogságba, ezt agyontaposra, ennyi embert lefejeztetett, és akkor a végén így fejeződik be az egész, hogy és elért Jeruzsálembe, és Jeruzsálem királyát ketrecbe zárta. Na most azt tudni kell a közel-keleti szokásokról, hogy ők vereséget vagy rossz dolgokat nem írtak fel. Ez Egyiptomban is igaz volt, Asszíriában is igaz volt. Ha valami rossz történt, de ugye nem kell messzire menni, talán a mai politikában is így van, meg ugye a múlt rendszerben is így volt, hogy ami rossz, arról nem kellett hírt kibocsátani, csak ha valami rossz történt,

tájékoztattam ki, semmilyen hozzátétel nem volt. És még annyit tudunk, hogy valahol az egyik palotájába visszahúzódva várta meg a jeruzsálemi küldötteknek a követségét, akik felkeresték őt. Tehát minden esetre ez egy nagyon érdekes mozzanat, ami megint csak azért, hogyha az egyik serpenyőbe oda tesszük, hogy ugye ezt mondja a Biblia, hogy ez történt, hogy Jeruzsálemnek ekkor nem sikerült az ostroma. A bibliai régészet, illetve történelem pedig azt mondja, hogy hát valóban ekkor nem sikerült Jeruzsálem otthona, ostroma. És ugye hát megint fölmerül a kérdés, hogy vajon mi lehetett az oka. Talán még egy érdekes kis mozzanat, Herodotosz is ugye a nagy görög történetíró, történetírás egyik atya, ő is megörökíti ezt a kis mozzanatot, nagyon sokat ír az ókori birodalmak történetéről. Persze itt meg lehet kérdőjelezni, nem tudom ki mennyire ért hozzá a jelenlevők közül Herodotosznak a történeti hűségét, de minden esetre érdekes, hogy ő is úgy örökíti meg ezt az ostrovot a könyvében, a történeti munkájában, hogy Szinaheriba serege elvonult Jeruzsálem falai alól ostrom nélkül, és ő ezt a kis mozzanatot illeszti hozzá a miértre, így adja meg a választ, hogy azért, mert rengeteg egér jelent meg a táborban, és szétrágták az asszír íjakat, és ezért nem tudtak íjazni az asszírok, és ugye ez volt a legfenyegetőbb harc nem az asszíroknak, és ezért elvonultak a város falai alól. Ugye ez egy kicsit ilyen mosolyogtató mozzanatnak tűnik, de mindenesetre itt is érdekes az összehasonlítás, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem tudták megostromolni, a feliratból az derül ki, hogy valóban nem ostromolták meg, és még egy harmadik történeti forrás is erről bizonyságot tesz, hogy nem tudták megostromolni, és az okot igazán nem tudjuk, hogy miért. Akkor egy kicsit tovább lépünk megint a zsidók történetében, és elérkezünk a leggyászosabb pontjához a zsidó történelemnek, méghozzá a babiloni fogsághoz. Ugye Mezopotámia területén, most az asszírokról beszéltem, mint népről, akik átvették az uralmat ebben az időben, ugye nagy Szinaheriba, aki megostromolta az egész közel-keleti vidéket, Júdát is, de ugye Szinaheriba is szegény addig élt csak, amíg élt, ugyanis őt is trónutódlási harcok miatt elég gyorsan félretették az útból. És közben ezen a térségen egy új népesség növekedett fel, ugye elég bonyolult a közel-keleti történelemben az időszakban, fölemelkedett egy új népesség, és ez pedig Babilónia volt. Babilon központtal, és egy új királlyal, egy új tündöklő fényes királlyal, és ez pedig Nabukodonozor volt. Nabukodonozorról megint csak rengeteget lehet olvasni, tanulni, képzőművészeti alkotások is megörökítik, és a Biblia is több helyen beszél róla, mint történelmi szeméről, és úgy jelzi őt Dániel könyve, hogy ő volt az aranyfej. Tehát valahol ő volt a közel-keleti történelemnek az egyik csúcspontja, hiszen a birodalmát itt láthatjuk kivetítve, hogy ki tudta terjeszteni gyakorlatilag az egész termékeny félhold területére. Na és ebben az időszakban pecsételődött meg Júda sorsa is, és ez volt az az időszak, amikor Jeremiás próféta a Biblia szerint élt és működött. És itt térnénk rá erre az utolsó kérdésünkre, hogy na most akkor tényleg, hogy is van ez a Jeremiás próféta, hiszen én az elején azt mondtam az előadásnak, hogy az eddigi értesüléseink szerint ő az egyetlen olyan bibliai próféta, akinek a létezéséről van közvetett bizonyítékunk. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatjuk Nabukodonozornak a központját, Babilont. Nabukodonozor, ahogy mondtam is, egy rendkívül tehetséges király volt, nem csak azért, mert az egész akkori közel-keletet az uralma alá hajtotta, hanem nagyon tehetséges művész, nagyon művelt ember és hatalmas építő is volt. Megint csak egy külön előadás lenne, hogy mi mindent tártak föl Babilonban a régészek. Az egyik legjellegzetesebb és talán legtöbbet láthatott kép az ő építkezéseiről az Isztár kapu, a felvonulási kapu. Ugye Nabukodonozor is minden hadjárati évszakban, ez ugye megint csak szokás volt a közel-keleten, hogy náluk nem esős évszak volt, hanem náluk hadjárati évszak volt, akkor fogta magát az egész hadsereg, és elindultak, és ebből éltek, hogy akkor ők hódítgattak. És hát ugye minden évben kellett egy díszes elszámolást rendezni, hogy mi az, amit ebben az évben sikerült meghódítanunk, hány foglyunk van, milyen kincseket szereztünk. És volt egy felvonulási út, amin keresztül ez a diadalcsapat végighaladt, és ennek a végére építetett, tehát magát az útvonalat is Nabukodonozor építette meg, és ennek a végére építette meg ezt a csodálatos kaput, Isztár kaputnak hívják, ami egy közel-keleti istennőnek a tiszteletére épült. Mázas cseréptéglából építette meg ezt a gyönyörű szép kaput, amin kis oroszlánok vannak, de nehogy azt higgyük, hogy ez ilyen icike-picike, hát ez is óriási monumentális méretekkel rendelkezett. Nabukodonozor idejében Júda és Jeruzsálem úgy mondjuk, hogy vazallus állam volt, tehát adófizetője volt Babilonnak. És ez az állapot végül is nem is lett volna neki annyira rossz, hogyha ezt az állapotot ő megtűri. Azonban a zsidók nagyon sokat ficánkoltak, és próbáltak kibújni a Babilonnak a fennhatósága alól. Jeremiás ebben az időben volt próféta, ez Krisztus előtt a 600-as években volt. És

És Jeremiás által a Biblia szerint Isten azt üzente, hogy népem, zsidók, ezt el kell tűrnötök, ezt a babiloni uralmat és ezt a felettes uralmat, mert ez egy nagy nép, és őket én rendeltem fölétek a sok-sok elhajlásaitok miatt. Ellenben, hogyha sokat fickándoztok és lázadoztok Babilon ellen, akkor ez a Babilon el fog benneteket törölni, és színetek sem marad, és szét fogtok szóródni a föld minden szintjére, meg minden irányába, és fogságba fogtok hurcoltatni. Maga Jeremiás azt is lejegyezte a prófétai könyvében, hogy ez a fogság 70 évig fog tartani, amennyiben nem változnak meg a zsidók. És hát ugye már megint milyen az emberi természet és a zsidók ebben az esetben is, nem bírták el ezt a babiloni függést, hanem állandóan próbáltak szövetséges találni a hanyatló egyiptomi birodalomba. Ugye mondtam, hogy mindig a két nagy birodalom között próbált meg egyensúlyozni és lavírozni ez a kicsi izraeli állam, és állandóan jöttek-mentek a követek Jeruzsálem és Egyiptom között. És egy titkos szövetség szövődött Egyiptom, Izrael, vagyis hát ekkor már csak Júda állama, és Fönícia között, hogy majd mi összefogunk kicsi államok, és megdöntjük Nabukodonozort, és megdöntjük Babilon uralmát. Na hát mondanom se kell, hogy ebből mi lett. Nabukodonozor háromszor vette ostrom alá Jeruzsálemet, először időszámításunk előtt 605-ben, aztán 597-ben, majd 586-ban. A Biblia nagyon pontosan és részletesen beszámol Júda végnapjairól, és hát azon belül Jeruzsálem végnapjairól. És hát megint csak egy történelmen kívüli, vagy egy Biblián kívüli történelmi forrás, és egy bibliai forrásnak az összevetése lehetősége állít rendelkezésünkre, ugyanis számos felirat, közel-keleti felirat és nabukodonozori felirat megörökíti Jeruzsálemnek az ostromát és Júda végnapjait, és itt is azt láthatjuk majd, hogy nagyon szépen passzolnak a történetek, vagyis a Biblia itt is használható történelmi forrásként. Ha megyünk a következő képünkre, akkor egy picike kis osztrakont, egy cseréből készített kis levelecskét láthatunk. Jeruzsálemnak és Júdának, a déli izraeli zsidó királyságnak a végnapjairól szól ez a kis levél. Lákis városában, ami Jeruzsálem után a második legjobban megerődített városa volt Júdának, került elő ez a kis töredék. 18 kis levél került elő héber nyelven, folyamatos kurzív héber írással íródott a szöveg. Ami az érdekessége, hogy ennek a héber nyelvnek a nyelvisége és Jeremiás könyve, valamint királyok könyvének a nyelvisége, tehát a héber nyelve teljesen megegyezik. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a levelek és Jeremiás könyve, valamint királyok könyve egy időben íródott, mert mind ugyanezt a típusú héber nyelvet használja. Én mondtam, hogy Lákis volt Jeruzsálem után a második megerődített, legjobban megerődített város. Jeremiás könyve azt jelzi fel, a Jeremiás 34. fejezete, hogy amikor Nabukodonozor az utolsó nagy ostromát, a harmadikat Krisztus előtt 586-ban megindította Júda ellen, gyakorlatilag, mint a kártyavár romlottak össze előtt a júdabeli városok és erődök. Kettő erőd volt, ami megállt nagyon sokáig, és ami Jeruzsálemen kívül bírta Nabukodonozornak az ostromát, és ez a kettő erőd Lákis volt, és egy picit, kb. Egy 20 kilométerre tőle északra fekvő másik nagy erőd, ez pedig Azeka volt. Ez a két erőd rendszer bírta legtovább Nabukodonozor seregeinek a súlyát. Lákis városát föltárták a régészek a 30-as években, aztán újabb hitelesítő ásatás ment a 70-es években, és rendkívül kíváncsiak voltak a régészek, hogy vajon Lákis esetében igazolódnak-e a bibliai leírások, és mennyire hitelesít is a Biblia történetisége. A várost kettős falrendszer vette körül, tehát rögtön igazolódott az a része, hogy egy nagyon megerődített város volt. Az érdekessége az volt, hogy a kapu bejáró derékszögben kanyarodott rá a főkapura. Nem tudom, mennyire tudják így követni. Itt lehetett be egy ilyen kis gyilokjáron, egy keskeny szűk kapujáról lehetett megközelíteni magát a főkaput, és derékszögben lehetett bekanyarodni a főkapura. Tehát ez harcászatilag, stratégiailag azt jelentette, hogy itt aztán lehetett lőni jócskán a népet, aki mondjuk esetleg még eddig be is jutott. Tehát ez egy nagyon nehezen megközelíthető helynek számított. Itt is már azt a 3-as, 4-es, többszörös ilyen katakombás kapurendszert láthatjuk, ami a salamoni időkben, és aztán folyamatosan kiépült az összes erődrendszerben, ami Júdában a fontosabb erődített város volt. Itt látható magának az ókori Lákisnak a telje, vagyis dombja, ami maradt belőle. Itt néhány edény töredék, megint csak korabeli. Itt is időben a kor meghatározásnál igazolódott, hogy Lákisnak a pusztulás rétege, tehát amikor elpusztult ez a város, és amikor egy jelentős asszír támadás érte, az valóban ez az időszak, az 586-os időszak. És itt megint csak láthatjuk kivetítve azokat a kis levelecskéket, amiből az a 18 előkerült itt Lákis ostromakor.
Mik is voltak ezekben a levelekben? A levelek arról tanúskodnak, hogy Lákis, tehát a közvetlen a nagy erőd előtt, és azek a között, ami ugye fölötte volt északra egy másik erőd, a kettő között volt egy pici kis őrtorony, vagy egy kis őrbódé, ahonnan füstjelekkel adtak egymásnak jelzést. És így tartották a kapcsolatot a korabeli erődök, és figyelmeztették egymást, hogy hogyan közelednek az asszír seregek. Igen drámaiak ezek a lákisi levelek, ugyanis az egyik, a négyes számú levél, arról tanúskodik, hogy ebből a kis őrtoronyból a füstjelekkel az a meglátás érkezhetett, és aztán ezt foglalta írásba az őrtoronynak a parancsnoka, hogy közeledik az asszír sereg, és hogy azek a fényeit már nem látják. Magyarul azek a már elesett. Amikor a régészek ezt a kezükbe fogták, akkor azért, hogy mindenki egy kicsit úgy áhítatosan megállt, mert egy olyan kis cserépdarab kerül a kezünkbe, vagy egy olyan kis cserépdarabot látunk itt kivetítve, amikor emberek ezreinek a sorsa fordult meg. Hiszen az asszír seregek azekában bizonyára senkit nem hagytak életben, deportálták, elpusztították őket, és a kicsi őrtoronynak az írója is tudhatta azt, hogy az ő napjai is meg vannak számlálva, hiszen a következő állomás ő lesz. És akik az üzenetet vették Lákisban, akikhez a kis cseréplevél elérkezett, ők is tudták, hogy az asszír sereg közeledik, tehát az ő napjai, vagy a babiloni sereg közeledik, tehát az ő napjaik is most már innentől kezdve meg vannak számlálva. Aztán van még egy nagyon érdekes levél, és itt kerül elő megint Jeremiás személye. Van egy 6-os számú levél, aminek a héber szövegét, hogyha lefordítjuk, töredékes a szöveg, valami ilyesmi szöveg derül ki, és hát így értelmezik maguk a filológusok is, hogy egy prófétáról beszél a kis cseréptöredék, mégpedig egy olyan prófétáról, aki elerőtleníti az embereknek a kezeit, ugyanis azt hirdeti a népnek, hogy adják meg magukat a babiloniaknak, és fogadják el a babiloni uralmat. Na most, hogyha amikor ezt a kis cseréptöredéket megtalálták, teljesen egyértelműen, szinte szó szerinti szövegazonosságban Jeremiás könyvével, ugyanis Jeremiás könyvében, ugye szegény Jeremiás prófétának az élete, hogyha megnézik majd a Bibliában esetleg, nagyon hányattatott volt. Nem volt családja, nem volt senkie, egy népet kellett volna figyelmeztetni arra, hogy fogadjon el egy fenyítéket az Istentől, a nép ezt nem fogadta el, őt magát minden király tömlöcbe vetette, mert ugye nem nagyon szerették, hogy ellenük prófétál, meg hogy azt mondja, hogy adják meg magukat a babiloniaiaknak. A népe is megbetette, árulónak bélyegezték. Ő Jeruzsálemben élt, és amikor az ostrom Lákisból aztán áttevődött Jeruzsálembe, ez volt ugye az utolsó nagy ostrom a Jeruzsálemnek, és utána kőkövön nem maradt. Jeremiás proféta ezt az ostromot hol élte át? Hát szegény egy börtönnek a pince részében, a vizenyős földön, ugyanis akkor is éppen szegény fogságban volt. Azért, mert ezt mondta, hogy ez fog történni, hogy el fogják pusztítani Jeruzsálemet, hogyha nem adja meg a király Sedékiás magát a babiloniaiaknak. És Jeremiás könyvében szó szerint ugyanezt a kifejezést találjuk, hogy Jeremiást azzal vádolták a főemberek, és ezért csukatták börtönbe, mert hogy megerőteleníti a katonáknak a kezét, ugyanis azt mondja a katonáknak, hogy adják meg magukat a babiloniaiaknak. A Jeremiás proféta könyvében még az is le van írva, hogy Jeremiásnak egyszer ezt egy nagyon szemléletes tanító formában is hogy el kellett játszani a népnek. Egy faigát és egy vasigát próbált megmutatni a népnek, és azt mondta, hogy ha behódolnak a babiloniaiaknak, akkor egy fajármot kell a nyakukba venni, szóval teher lesz, nem lesz könnyű, de az csak egy fajárom lesz. De hogyha ellenállnak a babiloni ostromnak, akkor ott kőkövön nem fog maradni, és az egy vasjárom lesz. Ezt úgy képiesen is próbálta leábrázolni, és hát ugye be is következett az, amit ebben az esetben Jeremiás próféta jövendőlt, ugyanis megostromolták először Lákisnak a városát a közelgő asszír csapatok. Csak mutatnék még egy rajzot talán Lákisról is, rekonstrukciós rajzot, hogy azért képzeljük, hogy azért nem egy picike település volt, és nem egy kicsi erőd rendszeresen. Ugye megint csak itt láthatjuk a derékszögben bejövő kapu toronyhoz vezető kapufeljáró utat, a kettős várfalt, és itt láthatjuk a központi épületét. Lákis a Salamon időktől kezdve egy közigazgatási székhely is volt, tehát jelentős személyiség székelt benne állandóan, tehát egy hatalmas területnek is egyben a központja volt. És hát a lenti ábrák nem annyira látszódnak, de itt láthatjuk az asszír csapatoknak az ostromát egy feliraton, illetve egy reliefen, egy dombormű ábrázoláson. Talán mutatok egy másikat, az közelebb hozza ugyanezeket kinagyítva, hogy milyen technikát is alkalmaztak, mind Lákisnál, mind pedig Jeruzsálemnél Nabukodonozor babiloni csapatai. Hát ugye itt már bejött egy új technikai vívmány is, és ez pedig a faltörőkos volt. Ugye próbálták minél jobban megmagasítani a faltörőkosnak a berendezését, kerekeken mozdítható szerkezet volt,
és mögé, tehát a felmagasított védőfal mögé bújtak el az ostromlók, és onnan vették így alá a várban lévőket. És aztán hát ugye folytak a hagyományos harcmódok is. A kézitusa, ami ugye minden esetben a végső stádium volt egy ilyen harcnál, vagy egy ilyen háborúnál. Itt vannak a félelmetes íjászok. Aztán itt legalul megint csak a reliefről egy kinagyított rész. Ugye a folyókon általában úgy keltek át a babiloni harcosok is, hogy bőrtömlőket felfújtak, levegővel felfújták, és arra rákapaszkodtak, mint egy ősi gumimatrac, és azon mentek át, így egyesével tudtak átkelni a folyókon. Aztán még van itt egy kicsike ábra, megint csak nem tudom mennyire látszik. Ez pedig mutatja a felfejlődését, a harci alakzatát a babiloni csapatoknak. Itt vannak szépen rendesen sorokba rendeződve, és vannak felderítők, akik mögöttük és előttük járnak, akik a pusztai harcnál, tehát ez nem annyira várostromnál, mint inkább kinti területi harcnál fordul elő. És itt van megint az a bizonyos harci szekér, aminek az előbb még csak a kerekét lehetett látni. Ugye itt egy ember áll benne, általában kettő ember volt. Az egyik az, aki hajtotta a lovat, a másik pedig az, aki közben a fegyverrel dolgozott. Tehát mondjuk nem volt valami hatékony, mert egyszerre ketten voltak rajta, ugye a lónak két embert kellett cipelni, de csak egy ember tudott harcolni, mert a másik le volt foglalva azzal, hogy vezetgette a lovat. És Lákis időszámításunk előtt 586-ban a lákisi levelek tanúsága szerint is elesett, és ekkor a nabukodonozori csapatok teljes összpontosítással fordultak Jeruzsálem ellen, és Jeremiás könyve és Jeremiás síralmai hű tanúbizonyságai annak, hogy mi is zajlódott le. 18 hónapon keresztül ostromolt a Nabukodonozor a várost. Azért gondolják el, másfél éven keresztül volt ostromzár alatt Jeruzsálem. Jeremiás megjövendőlt erről, hogy ez olyan időszak lesz, amikor a zsidók kénytelenek lesznek a saját gyermekeiket megenni. Tehát annyira olyan éhínség lesz, hogy embereket is fognak enni. És ez a másfél év alatt bizony be is következett. A leírások szerint Josephus Flavius is ír erről a Zsidó háború című könyvében. Egy borzasztó állapot volt, aminek a legvége pedig hát egy kegyetlen véres vérfürdő volt. 586-ban gyakorlatilag kőkövön nem maradt Jeruzsálem falait, a Salamoni templomot, a Salamonnak az összes többi építkezését Nabukodonozorék leromboltatták. Az előkelő embereket már folyamatosan a korábbi két ostrom alatt is kitelepítették, és innentől kezdve Júda területén szinte csak paraszt, tehát földműves emberek voltak, a kézművesek nagy részét is átdeportálták a babiloni birodalmon belőle. Mi lett Jeremiás sorsa? Ugye mondtam, hogy Jeremiás közvetve igazolódott a lákisi levelek alapján. Ugye Jeremiás átélte szegény ezt az ostromot, a Biblia tanúsága szerint ugye lent a tömlősznek a pincéjében, és nagyon érdekes ez a mozzanat Jeremiás könyvében, hogy Nabukodonozornak van egy embere, aki magát a jeruzsálemi ostromot folytatja, és ez a Gedáliás nevezetű ember keresi meg Jeremiást, kihozza őt a tömlöcből, és felajánlja neki, hogy ők mivel tudják azt, hogy Jeremiás úgymond békepárti volt, tehát igyekezett volna azon munkálkodni, hogy a király Sedékiás kiegyezze Nabukodonozorral, ezért megadják neki azt a lehetőséget, hogy oda mész, ahova akarsz. Ha akarsz, akkor Jeruzsálemben maradsz, ha akarsz, akkor visszamész a szülőföldedbe, Anatódba, ha akarsz, elmész Babilonba, oda mész, ahova szeretnél. És Jeremiás otthon marad az ő népe körében, akik ott maradnak Jeruzsálemben. És segédnek az élet sorsa, az élet pályája továbbra sem állapodik meg, ugyanis a helyben maradt zsidók, amikor Nabukodonozor csapatai kivonulnak már Jeruzsálemből, csak nagyon rövid ideig tűrik meg megint a babiloni fennhatóságot és Gedáliás helytartóságát, felázadnak a helytartó ellen, meg is ölik Gedáliást, itt is történelmi források is utalnak erre, nem csak a Biblia. És miután Gedáliást megölik, nagyon megijednek, és fölkerekednek, hogy gyorsan elmenekülnek Egyiptomba. Ugye még mindig Egyiptomban bíznak, hogy hát ha az a hanyatló birodalom meg tudja őket menteni. És megkérdezik Jeremiást a proféta könyve alapján, hogy hát mit tegyünk most már, hogy gyere, mondd meg nekünk, hogy mi lesz, ha mi Egyiptomba megyünk. És Jeremiás azt mondja nekik, hogy ne menjetek Egyiptomba. Nem lesz az jó, maradjatok itt, várjátok meg most már az ítéletet, ami lesz ennek a tetteteknek a következménye. Hát a nép nem várja meg a következményeket, hanem fölkerekedik, és fogják magukat, és Jeruzsálemből elkezdenek Egyiptom fele masírozni, és hurcolják magukat Jeremiást is. És Jeremiásról itt vannak az utolsó nyomok, valahol félúton Egyiptom felé hal meg, valószínűleg Táfnetban. Ez megint csak olyan adatok, amelyeket ma már a történelem is elfogad és hitelesnek tekint.
A népnek a sorsa is megpecsételődött, ugyanis Nabukodonozornak a megtorló csapatai utolérték őket félúton Egyiptom fele, és hát csúfosan lekaszabolták az ottani maradékot is. Jeremiás próféta, még egyszer mondom, az egyetlen olyan próféta, akiről a Biblián kívül is van olyan forrás, ami közvetlen utal arra, hogy ő valóban azt a szolgálatot töltötte be, mint ami a prófétai könyvéből kiderül. És amit még szeretnék kiemelni az előadás legvégén, és egy picit már átkapcsolva majd a következő előadásnak a témájához is, hogy Jeremiás azon kívül, hogy a könyvében rengeteget foglalkozik a profécia szinte Jeruzsálem ostromával, és a zsidó nép további sorsával, hogy itt szétszóratás fog következni, és egy 70 éves kemény fogság, ami egyébként be is teljesedett, mert 605-től kezdődött ez a fogság, ugye az első ostromtól, és tartott egészen 535-ig, amíg egy új uralkodó nem került hatalomra, már egy perzsa uralkodó Círus, aki a rendeletében kiadta, hogy a zsidók hazamehetnek, egy türelmi rendeletet hozott, és a deportált zsidók hazatérhettek, és itt kezdték meg az újjáépítést. De nem csak ilyen jellegű dolgok vannak Jeremiás könyvében, hanem egy picit még egyszer mondom, átkapcsolódnék már a következő előadás témájához is. Jeremiásnak még a neve is beszélő név, ugyanis Jeremiásnak a neve héberül azt jelenti, hogy Isten megerősít. Ugye általában a proféták beszélő neveket kaptak, nagyon sokszor a saját személyes életútjukra is utalt a nevük, hogy nekik mit kellett elhordozni. Szegény Jeremiás, amikor Isten annak idején elhívta, még fiatal emberként a Jeremiás első fejezetében, akkor ő nagyon megijedte a profétaságtól, és ő mondta, hogy hát én fiatal vagyok, én még nem vállalnám ezt a szolgálatot. És Isten akkor azt mondta neki, hogy én megerősítelek téged, ércbástyává, vasoszlopá teszlek téged, és hát mondjuk azt nem ígérte neki, hogy csendes és békés élete lesz, de azt igen, hogy vele lesz, és hogy megerősíti őt. És Jeremiás próféta csodálatos ígéreteket is kapott, mert azért úgy felmerülhet mondjuk egy kicsit ilyen empatikusabb, beleérzőbb emberben a kérdés, hogy ha tényleg létezett Jeremiás próféta, már pedig a lelkési levelek szerint létezhetett, hiszen próféta volt, a lelkési levelek szerint is egy próféta volt, aki ugyanezt a szolgálatot töltötte be, mint mondjuk Jeremiás a Biblia szerint. És ha ő mondjuk létezett, és tényleg ezt a szolgálatot végezte, akkor vajon mi lehetett, ami vigasztatott a számára, vagy ami megerősítette mondjuk az ő szolgálatában. És olvasnék egy nagyon szép jövendőlést, ami előrefele mutat, egy olyan jövendőlés, ami Jeremiás életében már nem teljesedett be. Jeremiás könyve 31. fejezetében. Jeremiás abban talált vigasztalást, hogy bár most a népe egy fogságban van, de az Isten ígéretet adott arra, hogy ebből a fogságból a népe vissza fog térni, és Jeremiás rengeteg ígéretet kapott az eljövendő megváltóról is, a messiásról is. Mégpedig az egyik legszebb ígéret szerintem, ami Jeremiás könyve 31. fejezetében így olvasható: ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő testvérét mondván, hogy ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan szemtől szembe megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert én meg fogom bocsátani az ő bűneiket, és a vétkeikről többé meg nem emlékezem. Hát ezt szerettem volna egy záró gondolatként a mai előadás végén felidézni, hogy Jeremiás, aki egy közvetve bizonyítottan létezett próféta, és akinek a prófétai szolgálatáról nagyon részletesen beszél Jeremiás könyve, ezzel az ígérettel a birtokában halhatott meg és távozott el a zsidó nép köréből, hogy habár az életében inkább csak tragédiákat élt át, de ott volt egy ígéret a birtokában, hogy lesz egy új szövetség, és lesz egy eljövendő megváltó, akiről végül is az Ószövetség összes prófétája, Mózes könyvétől kezdve, egészen Malakiás könyvéig, ami a legutolsó prófétai könyv az Ószövetségben bizonyságot tesz, és ő erre a eljövendő megváltóra való bizalommal tekintett, és így tudott békességben, és úgy meghalni, hogy az, hogy Isten megerősít, ami a nevét jelenti, az valósággá lett az ő életében.

Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma Isten tiszteletünk elején a fiataloknak szeretnék, most már nem mondhatom lassan, hogy gyerekeknek, hanem a fiataloknak, szeretnék felolvasni egy Biblia verset és egy pár gondolatot, mondatot hozzáfűzni. A Római Levél 8. fejezet 32. versében ezt írja Pál apostol: aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Figyeljetek meg ezt a mondatot, ugye ha megtehettem volna azt is, hogy először felteszek egy kérdést nektek, hogy mondjátok meg, mi az Isten legnagyobb ajándéka számunkra. És vártam volna a jelentkezéseteket, a válaszotokat, és valószínűleg többen ezt válaszoltátok volna, hogy hát hogy Jézus, az Isten fia, az, hogy Jézust elküldte erre a világra, elengedte erre a világra az Atya, hogy nekünk odaadja, hogy értünk áldozatot hozzon ez a fiú, és így megmenekítsen bennünket, hogy a figyelmünket Istenre irányítsa, és aztán megnyerjen önmagának minket, megnyerje a szívünket, az ellenkező szívünket, és aztán egy örök szabadulást adjon majd, ugye az örök tartó világban. Látjátok, azt mondja itt az apostol, így fejezi be ezt a mondatot, miután ezt írta, hogy a fiát adta nékünk, nem kedvezve neki, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Még mi felnőttek is, és akik évek, évtizedek óta hitben élünk is, nekünk is tanulni kell azt a leckét, higgyétek el, gyerekek meg fiatalok. Talán látjátok is, tapasztaljátok is nálunk, hogy még nekünk is tanulni kell azt, hogy elfogadjuk, hogy Isten valóban olyan áldást jelent a számunkra, hogy minden, ami javunkra van, az a miénk lehet. Hogy mindent megad nekünk, ami a javunkat szolgálja, a szükségünket szolgálja. Még nekünk is tanulni kell, és ha most azt kérdezném tőletek, hogy ti mit értetek ezen, hogy mindent? Nektek mi lenne a minden? Mi lenne az, ami elégséges volna? Mi lenne az, amivel azt mondhatok, na ez kellett, az kellett, amaz kellett, és mind ez is megvan, az is megvan, amaz is megvan. Hát ez csupa jó. Hogy az Isten tényleg nagyon jó, mert mindent megadott. Ugye van itt közöttetek, aki karácsonyra tabletet kapott, bár nem vagyunk karácsonyban hívő emberek, de ki ezt kap, ki azt kap, ugye? Gondolom ti is a legtöbben ajándékokat kaptatok. És hát remélhetőleg úgy nagyjából úgy fejeződött be nálatok is ez a néhány napos ünnep, hogy hát úgy tűnik, majdnem mindent megkaptatok, amire áhítozott a szívetek az elmúlt hónapokban, hetekben. Én úgy gondolom, hogy Pál apostol azért nem pont erre utal, hogy ilyenekben akarna bennünket az Isten megelégíteni, és ezt szerintem ti is tudjátok, igaz? Ti is tudjátok, hogy ha kapunk is nagyszerű dolgokat, és hasznos dolgokat is kapunk ebben a világban, és jó azokkal élni, és szükségünk is van rá, azért az a minden, amit itt Pál apostol ír, az ennél több. Ennél több kell legyen. Pár nappal karácsony előtt utaztam együtt egy cigány családdal a kis városkájukban, és kanyarodtam ki egy utca sarkon, és egyszer csak a hátul a kisgyerek, egy olyan 6-7-9 éves kisgyerek, a Csabika fölkiált, hogy ott az Isten. És hát ugye én nem nagyon nézegethettem sehova, hogy hát hol az Isten, ez nagyszerű dolog. De hogy volt egy kereszt, mert egy templom volt, egy kisebb katolikus temploma az utca sarkán, saroktelkén, és az kiraktak egy nagy kőkeresztet, és rajta egy kőkrisztus. És így a gyerek fölkiált a kocsiba, hogy ott az Isten, apa, ott az Isten, mondja az apjának. És hogy elcsodálkoztam, és az apja úgy mindjárt helyre tette a felnőttek bölcsességével, hogy nem, fiam, hát az ott nem az Isten, hát mégse az. És tudjátok, hogy elgondolkodtam utána, én is elmagyarázgattam neki, hogy hát melyik az az Isten, amelyik ott van, és miért van ott, miért ábrázolják így abba az egyházba. Nem beszéltem neki Babilonról és semmiről, csak úgy ez erről a dologról. És úgy elgondolkodtam rajta, tudjátok, hogy ez a gyerek, aki nem régiben hall úgy többet az Istenről, meg olvasni szoktam náluk Bibliát, meg el voltak nálunk már gyülekezetben, hogy fölkiált, hogy ott az Isten,
És hogy elgondolkodtam magamon is, rajtunk hívőkön is, rajtatok gyerekeken is, fiatalokon is, hogy mi hogyan csodálkozunk rá az Istenre. És mennyire van ott nekünk az Isten az életünkben. Mennyire van jelen. Ugye kiteszik az emberek ide-oda a kereszteket, meg mi nem az az egyház vagyunk, akik otthon különböző jelvényeket rakunk ki a falakra, vagy jelzéseket, hogy jusson eszedbe az Isten. Mi máshol hordozzuk az Isten, de hol? De hordozzuk? Vagy meg hogy hordozzuk? És főleg most nektek, gyerekeknek, fiataloknak szeretném ezt a kérdést feltenni, hogy ti hogyan, hányszor csodálkoztok rá az Istenre? Gondolom, ti már, ha visznek a szüleitek az utcá, a városokba, vagy az utakon, vagy éppen bicikliztek valahol egy túrán, és elsuhantok ilyen keresztek lábánál, nem nagyon izgat fel benneteket. Engem sem. Nem nagyon foglalkozunk vele. Talán azért is, mert túl sok van belőle. De maga az Isten, az mennyire érintett meg? Mennyire érinthet meg? Mennyire foglalkoztat? Mennyit gondolkodtuk rajta, hogy hát ott az Isten, és tényleg ott volt, nem azon a kőkereszten, hanem egy fakereszten, akit odaadott, ugye így mondja, tulajdonfiának nem kedvezve odaadott nekünk az Isten. Hogy az nem karácsonyhoz kötöttem, mert nekünk minden nap karácsony van, nem? Mi minden nap megemlékezünk róla, hogy Jézust elküldte az Atya. Nekünk nem egy évben egy nap a karácsony, és főleg nem azért, mert egy nagy bevásárlást jelent, hanem nekünk minden nap karácsony az életünk, mert tudjuk, hogy eljött Jézus erre a földre. Ide született, és innét fog elvinni bennünket. De gondolkodjatok rajta ti is, gyerekek és fiatalok, hogy nektek is az az Isten ott van, ott legyen az életetekben, és elérhesse azt, amit ő el akar érni az életetekkel, az életetekben. Elérhesse, hogy amiért elküldte az Atya, és nem kedvezve neki, az megvalósulhasson a ti életetekben is. És ezt kívánnám, most ha kicsit humoros lehettek, akkor hadd mondjam karácsonyi ajándékként nektek, hogy tényleg ne feledkezzetek meg róla. Gondoljatok rá, és ha máshogy nem, úgy, mint ez a kis Csabi gyerek, csodálkozzatok rá ti is arra, hogy ott az Isten. És nem is olyan távol tőlünk. Ugye gondoljunk rá, ide eljött erre a földre. Kívánom nektek is tényleg jó szívvel, őszintén, hogy szeressétek ezt az Istent, és engedjetek neki, és segíthessen nektek abban, amiben én is segítségre szorulok általa. Most nyissuk ki a Bibliánkat, és lapozzunk Lukács evangéliumához, a 18. fejezethez. És az úrvacsora előtt, a jövő heti úrvacsora előtt egy talán nem megszokott ige szakasz szeretnék felolvasni. Lukács evangélium 18. fejezetéből, a 9. verstől. Tehát Lukács 18.9-től. Talán vagytok, akik tudjátok már, mi van ide leírva. Egy nagyon híres példázata Jézusnak, ami így szól. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, és ezt mondta. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Mondhatnám úgy is, hogy egy nagyon igaz, de nagyon megrázó példázata Jézusnak ez a példázata. Az úrvacsora kapcsán Pál apostol a korintusi levélben is figyelmeztet arra, hogy vigyázzunk, mikor úrvacsorára készülünk, milyen szívvel tesszük, nehogy magunkban igazuljunk meg,
hanem Krisztus igazíthasson meg bennünket. Vigyázzunk, hogy nem méltatlanul vegyük azt igaznak gondolván, igaznak tartván magunkat, hanem lelkünket őszintén felkészítve keressük az úrvacsorában a megtisztulásunkat, a megigazításunkat. De ez egy nem egyszerű dolog. Akkor sem egyszerű, ha már nem egy úrvacsorán vagyunk túl. Ugye a kerességet követő úrvacsorák sokasságán vagyunk a legtöbben túl, de úrvacsorára készülni mégiscsak egy újbóli különleges alkalom. Egy újbóli megszentelt alkalom kell legyen, ahogy Pál apostol figyelmeztet, hogy ki vizsgálja meg magát, ki mindenki azon legyen, hogy Krisztus előtt őszintén keresse az életében a gyógyulást, az életére nézve a gyógyulást. És a lábmosásban valóban megtapasztalhassa az ember azt, hogy Krisztus lemosta, ismét lemosta a lábairól, a lábait megmosva lemosta a bűnt az életéről, megszabadulhatott, meggyógyulhatott, újra felbúzoghat a hitnek a reménye, ereje. Az ember boldogan veheti magához a Krisztusra mutató jegyeket, ugye a kenyeret és a bort, a szőlőlét, és boldog örömmel távozhat erről az Isten tiszteletről, mert megújította az életét, a lelki életét megújította Krisztusban. Újra erős a reménysége. Hát ez a példázat meglehetősen komoly figyelmeztetést fogalmaz meg. Jézus a farizeusok füle hallatára mondja el, így kezdődik, hogy némelyek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta nekik Jézus. Jézus nem volt egy félénk ember, vagy egy szégyenlős ember. Azért kockázat is föl tudott ő vállalni.

akik nem tudnak visszafizetni neked, és majd előre tudva, hogy az Isten igazságos, a javadra igazságos, majd jutalmat kapsz tőle, és a részt veszel azon a vacsorán, amit ő rendez majd a megmentett embereknek. Ilyakkor megszólal egy másik farizeus, és azt mondja, boldog, aki eszik kenyeret az Isten országában, mármint az olyan igazak, mint ő. Mert ugye Jézus így fejezte be a mondandóját, hogy majd boldog leszel, mert az igazak, vagy ott leszel, ahol az igazakat vacsorálja meg az Isten. És ő ezt a szót ragadja meg, hogy az igazak, és erre rávágja Jézus után egyből, hogy boldog, aki eszik az Isten országába kenyeret. Mármint mi, akik ilyen igazak vagyunk, mint a farizeusok, ugye? És Jézus tovább folytatja, még mindig nem hagyja abba, folytatja tovább, és azt elmondja a nagy vacsoráról szóló példázatot, és ott nyíltan a szemükbe mondja, hogy nem a hivatalosoké lesz, hanem akik elfogadják az Isten országába vonatkozó feltételeket, akiket az evangélium meg tud szólítani, és meg tud változtatni, azok lesznek ott az Isten országában. És nagyon következetesen tanított arra, amit itt a példázatban is elmond, hogy az elbizakodottság, az önmagunkban való megigazulás, vagy az egymás előtti megigazulásunk semmit nem segít rajtunk az Isten előtti állapotunkra nézve. Semmit nem segít. Elmondja ezt a példázatot, és tudjátok, elgondolkodtat, hogy Jézust végső soron mi segítette a keresztre, mitől szenvedett a legtöbbet, mitől óvta leginkább az embert, óvta volna, és óvja azóta is, hogy ugye, olvassuk az evangéliumokat. Mitől óvta a tanítványait? Azt mondta, óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Óvakodjatok attól, hogy emberek tudják, mi az igazság, de nem élnek azzal összhangban. A lelkiségük nem éri utol a megismert világosságot, a megértett igazságot, hogy messze nem olyanok. És hát a mi életünkben is mi az, amit leginkább számon kérnek rajtunk, a családtagjaink, az embertársaink? Hát te hívő vagy. Vagy te ez vagy, vagy az vagy. Hogyan hogy viselkedhetsz így, vagy úgy, vagy amúgy? Milyen rosszul esik az embereknek a vallásos képmutatás, ezt is tudjuk. Bár azzal együtt is elviselik a hazugságot, tehát hogyha le is lepleződik számukra, mégis eltűrik, elfogadják, de az embereknek rosszul esik a képmutatás. És Jézus nagyon élesen rávilágít arra, hogy mi a természete ennek az önigazultságnak, mi a lényege, mi van mögötte, mi, ez mi van abban a képmutatásban, amitől a tanítványait nagyon szerette volna megmenteni. Ez segítette őt a keresztre. Ez az embereknek ez az önigazultsága juttatta őt a keresztre. Azt mondja, a farizeus megállva így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Érdekes, hogy Jézus ezt az általunk nagyon-nagyon kirészletezhető emberi tulajdonságot, ugye az önigazoltságot olyan röviden elintézi. Úgy tűnik, hogy két dologra világít rá, vagy szóval nagyjából úgy világítja ennek meg a lényegét, azt mondja, hogy hálát adok neked, nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Én nem teszem azokat a rosszakat, amit ők, viszont teszek olyan jókat, amiket ők nem. Ugye? Ez az önigazultság lényege, hogy én látom mások milyen bűnösök, nem állítom magamról, bár szívesen állítanám, hogy én nem vagyok bűnös, de legalább azt állíthatom, hogy olyan bűnös, mint ők nem vagyok. Ugye? Vagy abban, amiben ők bűnösök, én abban nem vagyok bűnös. Gondolom, hogy ha Jézus tovább feszítette volna a dolgot, még ezt is oda mondhatta volna, hogy tolthatta volna a mondandójához, hogy azt állítják magukról, hogy ők nem bűnösök. Mert sajnos még ilyenek is vannak, akik azt állítják magukról. Ő is mondta volna szívesen, de nem mondja. Vagy mondaná az ember szívesen, a büszke ember, de nem, azért talán nem mondja. Hálát ad azért, hogy nem olyan, mint egyéb emberek. Milyen döbbenetes dolog. Ugye? Ezért hálát adni, hogy nem olyan vagyok, nem olyan rossz, mint mások. De nem sokan vagytok itt szemüvegesek, néhányan vagyunk csak, de úgy tűnik ebből nekem, hogy amit Jézus elmond, hogy mindannyian

mindannyian hordunk egyfajta szemüveget magunkon. Hogy a rossz, az a másiknál mindig rosszabb, a jó, meg nálam mindig jobb. Ugye? Ezt a szemüveget mindannyian magunkon viseljük, és ez az Isten kegyelmi ajándéka, hogy ez a szemüveg lekerüljön rólunk. Hogy végre lekerüljön rólunk. De ehhez nem elég csak az Isten. Ez nem elég csak az Istennek cselekednie. Nem elég volt elküldeni a fiát, nem elég megmutatnia, mi az igazság, mi a szentség, mi az igazi tisztaság. Ehhez nekünk is oda kell nyúlni a szemüveghez, és le kell venni. Ugye? Ebben nekünk is közreműködőnek kell lenni. Szóval a farizeus azt mondja, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint mások, és hálát adok azért, hogy én tudok olyan jó lenni, amilyen mások nem tudnak lenni. Én tudok annyira megfelelni neked, vagy hát legalábbis ugye itt vallásos előírásokat sorol, amikről úgy gondolja, az Istentől rendelt feltételek és követelmények. Én ezekben meg tudok felelni, és ezen az alapon azt mondhatom, hogy Uram, én méltó dolog, hogy ide jöjjek eléd, és méltó dolog, hogy te a gyermekedként fogadj el engem. Hogy igényt tarthatok arra, hogy a te a gyermekednek tarts engem. Te jóban részesíts engem. Mert Jézus nem folytatja, de ha folytatta volna, ezzel is folytatta volna, hogy és utána benyújtja a számlát. Hogy Uram, mivel látható, hogy én milyen kiváló hívő ember vagyok, akkor most ezen az alapon kérem tőled ezt és ezt. Jézus ennyire már nem gúnyol ki bennünket, mindenkorok farizeusait, de ugye hát értelmesen így lehetne követni. Így lehetne folytatni. Hogy akkor elmondom, hogy mi mindenre tartok én igényt, mi mindent szeretnék az alapján, hogy igaz embernek, vagy igazabbnak látom magamat másoknál. És gondoljatok erre, hogy gondoljunk, és gondolom, talán eszetekbe is jutott néhányatoknak, hogy a tanítványok utolsó nagy vitatkozása mi volt Jézus halála előtt. Ki a nagyobb, igaz? Az utolsó nagy vitatkozásai. Gondoljátok, hogy Jézus második eljövetel előtt nem lesz ilyen. Hogy még az ő elhívott tanítványa is azon fognak vitatkozni, ki a nagyobb. Ki a jobb hívő, ki az oda szenteltebb, ki az igazabb, ki a szeretőbb. Amíg az emberi szívet az Isten nem tudja megalázni és megváltoztatni, amíg az ember nem nyúl oda a szemüvegér, hogy levegye, addig mindig ezt a torz látást fogjuk követni az életünkben. Mindig ezen keresztül fogunk majd egymáshoz visszanyúlni, vagy ennek megfelelően fogunk egymáshoz visszanyúlni, és ezen a szemüvegen át látjuk a vallásunk lényegét, értelmét, mindent, életünkben mindent. Farizeus ez volt. És azért gondoljunk arra, Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Legyenek óvatosak, óvják meg magukat attól, mert az emberi szívnek ez a megrontottsága, amit ráadásul vallásos jelmezbe öltöztetnek, ez valami iszonytató és rettenetes károkat tud tenni az emberre nézve, mert ez nem csak e földi kapcsolatait rontja meg, hanem az örök érdekeitől is elszakítja őt. Ellen White ezt úgy fogalmazza meg a gondolatok a hegyi beszédről című könyvben, hogy mi mindnyájan farizeusoknak születünk. Mindnyájunk természete farizeusi. Mindannyian hordozzuk ezt a szemüveget. Gondolom, hogy akik szülők vagyunk, el szoktátok mondani a gyerekeiteknek, mikor elérik a serdülőkort, hogy fiam, most jön-e, vagy lányom, az a szakasz, az 5-10 év, amikor egyre inkább ráébredsz önmagadra, hogy mi is a te természeted lényege. Addig is megmondták neki a szülők, de ugye a gyereknek nehezebb ezt realizálni, de amikor majd kezd önmagával szembesülni, amikor a tínédzser korban, a kis felnőtt korban ténylegesen realizálódik nála, hogy valóban ilyen vagyok, valóban ez vagyok, valóban az vagyok. Ugye ez a legkritikusabb kor, hogy mennyire tud mély lenni ez a felismerés, és mennyire tud őszinte lenni az a vágy, hogy de ezzel szembe akar fordulni. Vagy igazolja magát, vagy megmarad benne. Mindannyian farizeusi természettel születünk. Ez egy isteni kegyelem, az Isten jósága, ami életünk felett, hogy az Isten meg tud gyógyítani ebből bennünket.
És Sátán amit csak lehet kihasznál azért, hogy megtartson bennünket ezen a emögött, a szemüveg mögött. Hogy ebben a látásban megtartson minket. Hogy a rossz az másoknál rosszabb, a jó pedig nálunk mindig jobb. Mindig valahogy több, mint másoké. Gondoljatok arra, hogy a természetünkben ez a hajlam mennyire jó eszköz a Sátánnak. Gondoljunk arra, hogy mennyi érzelmet, mennyi indulatot ki tud használni Sátán arra, hogy mi valahogy ilyen viselkedésűek legyünk. És ugye eszembe jutott a tanítványok a kapcsolatban az, főleg Péter apostolra gondolva, hogy még a Krisztus iránti szeretetükben is önigazultá tudta tenni őket. Péter, aki majdnem mellét verve mondta azt, ha mindezek megtagadnak, és én nem, én még kész vagyok a halálra is menni veled. Ja, jól emlékszem, így mondja, ezt mondja végül, hogy halálra menni veled. Hát mi ez, ha nem Sátán csapdája volt számára? Mi ez, ha nem az önigazult emberi természet, az emberi gondolkodás meglovagolása Sátán részéről? Hogyha ezek nem is, ha ezek mind elárulnak is, de én semmiképpen. Én nagyon hűséges leszek, én mindent megteszek, érted? Én mindenre képes vagyok, én a halált is vállalom veled együtt. És aztán a legnagyobb bukás az övé volt, Júdás után. A legnagyobb bukás az övé volt, mert az önigazult ember csak hasra esni tud. Előbb vagy utóbb, de csak hasra esni tud. De pórruljára, hogy Jézus befejezi a példázatot, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Jézus nagyon jól ismer bennünket, ő még Ellen White-nál is jobban tudja, hogy milyen természettel születünk, és mindent megtesz azért, hogy ettől a természettől megóvjon bennünket, ebből kigyógyítson, ezzel szemben bennünket egy jobb jellemmel áldjon meg. Mindent megtesz ezért Jézus. Szeretné, hogyha elérnénk, hogy elérhetné, hogy a szavaink, a gondolataink, szavaink és tetteink mögött semmi magabízás, magabiztosság, önigazultság ne legyen. Semmi, amit az emberi szív, az emberi értelem, az emberi indulat és érzelmek diktálnak. Hát rengeteg dolog abból következik, hogy mi túl biztosak vagyunk magunkban. Volt egy időszak az életemben, már 10 évekkel ezelőtt, sajnos még a feleségem beleesett ebbe az időszakba, amikor én úgy reagáltam emberek gyengeségére, hogy. Hát hogy így, emlékszel, Jutka? Hogy így viselkedik? Hogy ezt csinálta? Hogy úgy? Már lehet, hogy ti is ismertetek itt így engem annak idején, mikor itt kezdő voltam. De hogy tudjátok, az a tipikus ostoba felháborodás, hogy hát én nem tenném, ő hogy tette. Nyilván. Akkor még nem esett le a tantusz, hogy de süket vagyok. Később rájöttem, hogy ennek semmi értelme így beszélni, semmi értelme így megközelíteni, mert még ha jogos is a felháborodás a másik hibáján. Jogos is a felháborodás, de hát ki vagyok én, hogy ítélgessek? Ki vagyok én, hogy minősítsek? Ki vagyok én, hogy méricsgéljem a másikat magamhoz? Mert az életünk erről szól. Állandóan kilóra mérjük egymást, nem? Ki a jobb, ki a rosszabb. Legalábbis a farizeus lelkülettel ezt tudjuk, csak ennyit tudunk véghez vinni, és semmi mást. Állandóan méricsgéljük önmagunkra nézve a másik embert. Ugye, a farizeusra az volt jellemző, amit mi szeretnénk, remélem szeretnénk elkerülni. Hogy önmagára nézett, a másik emberre nézett. Mondjuk itt Jézus arra nem beszél, hogy a körülményekre néz, bár azt is mondhatnánk, még ki vehetnénk a példázatból, hogy az emberi életek sokasságát ez jellemzi. Elsősorban magára néz, másokra néz, de főleg ugye, hogy mit ítélhet el nála, meg mit irigyelhet tőle, meg hát a körülményekre nézünk, hogy mivel nem vagyunk megelégedve. Mik a problémák körülöttünk. De ki néz Jézusra? Mert ha Jézusra nézünk, ez a három, ez szinte semmivé válik. Ezekből meggyógyulunk, nem? Meggyógyulunk. Ha Jézus nézzük, mindent helyre tesz az életünkben. Ha Jézus nézünk, be tudjuk csukni a szánkat, tudunk segíteni ott, ahol korábban irigykedtünk, inkább hozzáadunk. Szóval egészen más lesz az ember viselkedése és magatartása, ha Jézus az élete középpontjába kerül.
Ahogy folytatja is a példázatot, hogy a vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem azt a mellét verve ezt mondta: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Gyönyörű ez a mondat. Ebbe az egy mondatba benne van a Biblia teljes tanítása a megigazulásról. Ebbe az egy mondatba. Légy irgalmas nekem, bűnösnek. Hogy Jézus bemutatja ennek az embernek a magatartását, hogy oda megy az Isten templomához, távol állva marad, mert hogy ugye Jézus ezzel fejezi ki azt is, hogy a mellét veri azt, hogy méltatlannak tartja magát, hogy ő az Istent megszólítsa. Méltatlannak, mert tisztában van a saját gyengeségeivel. És ne gondoljatok vissza, gondoljunk vissza a farizeusra. Nem hiszem, hogy Jézus úgy mutatta volna be a farizeust, bár lehetnek ilyen elvakult emberek, hogy ő nem tudott volna, nem lett volna bizonyos mértékig tisztába bizonyos gyengeségeivel, de nem vette figyelembe. De nem gondolta, hogy neki azt az Istennel rendezni kéne. Ennél az embernél meg ez az első, ami az Isten-ember kapcsolatában megjelenik, hogy méltatlan vagyok, mert bűnös emberként élek. Méltatlan vagyok, és az, hogy ha az Isten rajtam segít, ha könyörül rajtam, az csak annak köszönhető, hogy ő olyan, amilyen. És nem annak, hogy én jobb volnék másoknál, vagy többet tennék másoknál, hanem mert könyörül, ahogy Pál apostol írja. De az Isten könyörül rajtam, aki a bűnösök közt első vagyok. És senkit nem sorol, nem, ugye Pál pont fordítva sorol maga, utasít maga mögé mindenkit, mint a farizeus. Ő úgy, hogy a bűnösök közt első. Ő meg a kiválók közt első. Ugye? Kiválók közt a legkiválóbb. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Azt gondolom, hogy talán nekünk a legnehezebb megtanulni ezt a fajta őszintességet, és az Istennek talán ezt kell egy életen át tanítania leginkább, hogy szóba tudjunk, szóba merjünk, és szóba akarjunk állni azzal, hogy mi milyenek is vagyunk. Hogy mi milyen módon hibázunk. Hogy a gyengeségek nálunk is gyengeségek. A bűnök nekünk is, a mi életünkben is bűnök. És nekünk is ugyanarra a gyógyító kegyelemre van szükségünk, mint bármely más bűnös embernek. Vagyis, hogy nekünk is szükségünk van rá, hogy valaki helyre állítson bennünket, valaki könyörüljön rajtunk, valaki irgalmasságot gyakoroljon. Mert ha ez életben el is küszködünk valahogy, de mi lesz utána? Ha nem könyörül rajtunk az Isten, akkor mi lesz utána, ha ez az életünk befejeződik? Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. A Pál apostol írja a Galata levél 6. fejezetében, a 4. versben olyan jó tanácsként: minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve, mert ki a maga terhét hordozza. Galata 6:4-5. Hogy minden ember a maga cselekedetét vizsgálja meg. Hogy ő vele mi a helyzet, ő hogy is áll Isten előtt. Ő neki az élete mennyire van összhangban azzal a kinyilatkoztatott akarattal, amit Krisztusban bemutatott nekünk az Isten. Lehet, hogy másokkal több a hiba, és emlékszem, egy héttel ezelőtt, mikor készültem erre az igehirdetésre Debrecenbe, vagyis pár héttel ezelőtt úrvacsora előtt, hát érdekes éjszakám volt, egy-két órát ébren voltam, és valahogy ebben a gondolatban forogtam én is, hogy mennyire tudom én megvizsgálni önmagam? Mennyire vagyok rá képes? Mert hát én tudom, hogy mi baj van velem, meg is mondják nem egyszer, hogy ez meg az nem jó nálam, de ténylegesen szóba állok vele? Vagy azért belül mégis hárítom, felmentem, igazolom, kimagyarázom. Annyit rábólintok, hogy jó, hát velem is megtörténik, ami másokkal megtörténik. De azért mégiscsak ott marad, megtűrve marad, elviselem. És valahogy halogatom a megváltoztatását, a legyőzését.
És ahogy ott könyörögtem magamban éjszaka, annyiszor le kellett állítsam a gondolataimat, ahogy szembesített a Jóisten bizonyos magatartásokkal, azonnal eszembe jutott másik három ember. És mások hibái. Azonnal. Vagy ugyanolyanok, vagy más hibák is. Rendre, helyre kellett tenni magam, hogy de most csak magammal foglalkozok. Nem engedhetem el az Istent, hogy megtisztítsa a szívemet, hogy engem szembesítsen, és segítsen felszínre hozni a saját gyengeségemet. Ugye, mert a farizeus és az vámszedő között ez volt a nagy különbség, hogy a vámszedő az azt akarta, hogy jöjjön csak felszínre a rossz. Az engedte, hogy felszínre jöjjön. A farizeus meg mindig lenyomja. Nem akarom látni. Nincsen. Ha nem látom, nincs. Ugye? A vámszedő lelkülete meg az volt, hogy igen, van, és engednem kell, hogy meglássam a teljességében, hogy az Isten végül megtisztíthasson, mert különben mindig ott marad, és alássa az életemet. Ugye az őszintesség ez, a vámszedő őszintesség ez, a lelkületének a lényeg ez, hogy fáj, de hadd lássam, nem? Fáj, de oda viszem az Isten elé, amíg ki nem tisztít belőle. Amíg át nem élem, ahogy Ellen White írja, a bűnbocsánat édes biztonságát, hogy megbocsájtatott az a bűn, és megtisztít engem az Isten abból a bűnből. Mi nagyon sokáig követnénk valahogy azt a játszmát, amit persze Sátán szervez meg az életünkben, hogyha már tudjuk is, mik a hibáink és a bűneink, akkor is még mindig nem tudja az Isten kivenni, mert talán úgy vagyunk vele, hogy már attól megigazultnak tartjuk magunkat, hogy hát mi azért, mi elismerünk dolgokat az életünkben. Nem? Hogy megrekednénk a megigazulás útján. Itt meg azt mondja, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ha akkor vagy megigazulva, amikor ki tudod mondani az Istennek őszintén a szembesülés fájdalmával, hogy irgalomadra szorulok, Istenem, mert bűnös vagyok. És ha te nem tisztítasz meg, engem elveszek. Ha te nem könyörülsz rajtam, előbb vagy utóbb utolér ez a bűn, és tönkretesz. Amikor fél az ember a bűnétől, amikor fél magától, attól a rossztól, mert tudja, hogy az hova vezet az életében. És úgy könyörög, mint akit megszorongattak, hogy Istenem, de vedd el, bocsásd meg, tisztíts ki belőle. Akkor jött igazán felszínre a bűn az életünkbe. És akkor tudunk gyógyulni a bűneinkből, mikor fájnak a bűneink. Ellen White erről a példázatról, a Krisztus példázatai könyvben egy nagyon szép fejezetet ír, tanácsolom, vagy javaslom, hogyha gondoljátok a héten át olvasni, azt írja, bűnösként jött ez az ember, egyedüli reménye Isten ki nem érdemelt szeretete volt. Az Úr elfogadta őt, és aztán utána így folytatja tanulságként. Ínségünk tudata, nyomorúságunk és bűnösségünk beismerése az első feltétele annak, hogy Isten elfogadjon minket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Az embert úgy meglepi ez a mondat, engem meglepett, mikor most újraolvastam sok év után, hogy első feltétele annak, hogy Isten elfogadjon bennünket. Folyamatosan arról beszélünk, hogy hát az Isten szeretete feltétel nélküli. Az, hogy az Isten szeret bennünket, az feltétel nélküli. Igen, az feltétel nélküli, hogy szeret bennünket. Nem kötötte feltételekhez azt, hogy Krisztust elküldje erre a földre. De az, hogy megtisztítson bennünket, ahhoz annak ez a feltétele, hogy ínségünk tudatát kell tapasztaljuk, hogy nyomorúságunk és bűnösségünket beismerjük, és akkor megfog bennünket. Akkor tud elfogadni minket, akkor tud megtisztítani minket. Ínségünk és nyomorúságunk és bűnösségünk beismerése. Ugye milyen érdekes, hogy ugye Jézus a példázatban mennyire szétfeszíti az emberi világot, nem? Hogy annyira két véglet ez, annyira két véglet, a farizeusi lelkület,
ami annyira bevette magát az én életembe, és mindannyiunk a világba, annyira bevette magát, és az a lelkület, ami a vámszedőbe megszületik, annak felismerése által, hogy van egy könyörülő Isten, és van egy halálra ítélt ember. A bűnei miatt elvesző ember. Ennek szüleménye az, amit itt a idézelem vált, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok a lelki szegények, akik összetudnak törni a bűnösségük miatt, akik tudnak annyira őszinték lenni, rendelkeznek olyan önismerettel, vagy eljutnak Krisztust ismerve egy olyan önismeretre, ami arra indítja őket, hogy felkiáltsanak szívből az Istenhez, hogy légy hozzám irgalmas, könyörülj rajtam. Később azt írja a könyvben még Ellen White, ismerjük meg önmagunkat, hogy önismeretünk bűnbánatra késztessen. Csak ezután lelhetünk bocsánatra és békére. A farizeus nem érezte magát bűnösnek, ezért a Szentlélek nem munkálkodhatott benne. Lelkét önigazultságának páncélja vette körül, amelyen Isten nyilai nem tudtak áthatolni. Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Krisztus azért jött, hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. Van Ellen White-nak egy idézet, ami arról szól, hogy sokakat, miközben alázatos imát mondanak, sokak szívét majd közben szétveti a gőg. Egy olyan megdöbbentő mondat, annyira meglepett már jó sok évvel ezelőtt, és hogy küszködtem vele, hogy de hát ez hogy lehet? Hát én nem ismerem ezt, meg nem ismerem magamban. Nem tudom, mi ez az állapota a szívnek. Hát én nem vagyok ilyen. Ez így nincsen. De amikor az ember közelebb vezeti Isten önmagához, és amikor jobban szembesülünk aztán a bűneinkkel, akkor ismertebbé válik ez az állapot, hogy majd szétveti az ember szívét a gőg. Amikor tiltakozunk, amikor ugye ez a fajta gőg valami olyasmi, hogy az ember tiltakozna az ellen, hogy az Istennek legyen igaza, hogy én bűnösnek lássam magam. Melinda, kell segíteni valamit? Jó. Azt írja később, önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit, mert családrabb a szív mindennél. Gondoljuk el, hogy mi milyen hihetetlen vastag, ugye, sok dioptriás szemüveget hordunk. Egy torzat, ráadásul sok dioptriásat. Családrabb a szív mindennél. A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, hogy szívünket majd szétveti a gőg. Bocsánat, innét van. Felsőbbrendű, csak én mindig a Kátére emlékszem, mert idézi a Kátink. Felsőbbrendűségi alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. És utána jön egy nagyszerű gondolat. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk. Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban, felismerjük, hogy épp oly elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogyha üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen kegyelmének. Ez a példázat nagyon sokat mondhat az embernek, de csak annak az embernek, aki meg akarja érteni, aki magára tudja vonatkoztatni. Ja, lehet azon sokat kuncogni, meg sokat gúnyolódni, hogy milyenek a farizeusok. Lehet ezen sokat töprengeni, meg sok tanulmányt írni róla, hogy mi a farizeusi lelkület, de úgy gondolom sokkal érdemesebb azzal foglalkozni, hogy lehet eljutni a vámszedő lelkületére, hogyan lehet azt magunkévá tenni, mert szükségünk van rá. Nem érdemes azt az utat járni, amit Péter is járt, hogy évekig ápolgatta magában azt a gondolatot, hogy ő a legjobb hívő a tanítványok között, nem? Vagy valamennyivel jobb, mint a többi. Vannak gyengeségei, Jézus néhányszor az orrára koppintott, de azért olyan odaadó egy sincs, mint ő volt. Annyira ügyes,
senki nincs. Nem érdemes azt nézni, hogy mások miben kevesebbek nálunk, mert ez a farizeusi lelkület. Nem érdemes azt nézni, hogy másoknak milyen bűneik vannak, mert ez is farizeusi lelkület. Nem érdemes azzal foglalkozni, hogy vajon ki hűségesebb. Mert lehet, hogy meglepődünk az Isten véleményén, az Isten hozzáállásán. Egyedül azzal érdemes foglalkozni, ami valódi önismeretre vezet, hogy milyen Krisztus, kicsoda Krisztus, és milyen kapcsolatban vagyok vele. Mit tud rajtam ő segíteni? Tegyük meg, hogy ezt tegye meg mindenki, hogy hozzá viszonyítja magát. Hogy hozzá hasonlítgatjuk magunkat, és vele vetjük össze a gondolatainkat, a szavainkat az övéivel. És nem másokéval, hanem az övéivel. Legyen ebben kegyelmes az Isten mi hozzánk. Amen. Kegyelmes Istenünk, Urunk, köszönjük neked, hogy a te szeretetet hosszú tűrő és jóságos. Köszönjük, Atyánk, hogy kivárod, amíg mi is mellünket verve megyünk hozzád, mint igazán magukat bűnösnek látó emberek, és nem másokat szemlélő, másokat bírálgató emberek. Magunkat mutogatva neked. Urunk, köszönjük neked, hogy ez a hosszú tűrő szeretet olyan sok időn át hordoz bennünket, és oly sokszor próbálkozol, hogy közeledj hozzánk, és megnyerd a mi szívünket önmagadnak. Urunk, mi is úgy vagyunk talán, mint a farizeus, hogy olyan sok mindent adnánk neked a szívünkön kívül. Olyan sok mindent letennénk a te oltárodra, csak épp a szívünket nem, mint bűnösökét. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy bocsáss meg nekünk, és segíts minket, hiszen talán ezért nem tud Krisztus az életünkbe költözni, olyan hatalmasan megnyilatkozni, olyan nagy erőt venni a mi életünk felett, a mi természetünk felett. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy éppen lényegre nézve nem hiszünk benned, vagy kiesünk ebből a hitből. Könyörülj rajtunk, és igazítsd meg a mi életünket, és segíts, Urunk, a testvéreinknek, hogy az úrvacsorára készülve, kiki a maga terhét hordozva megtaláljon téged, hogy ha kell, akár álmatlan éjszakák legyenek, Urunk, de mindenki tőled vegye az ítéletet, Urunk, és benned találja meg a gyógyulást, és Urunk, add meg ennek a gyülekezetnek, hogy testvéri közösségként is megújuljon. Add meg, Istenünk, hogy őszinte legyen a ragaszkodás egymáshoz, hogy Krisztus szeretetében egyenlők legyünk. Urunk, egységet munkálj közöttünk a Krisztus lelke által. Adj kegyelmet arra, hogy meggyógyuljanak a mi emberi kapcsolataink is. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, Urunk, hogy te mindezeken fáradozol, látva a mi gyengeségünket, látva a mi őszintetlenségünket, látva, Urunk, hogy még mennyi ideig kell majd mindezekért tenned. Istenünk, köszönjük, hogy segítesz nekünk, és kérünk, hogy jöjjön el a te országod. Mi is vágyunk arra a világra, ahol már nem kell a farizeusi természettel élni. Nem kísértett semmiféle képmutatás bennünket, versengés, harc, várjuk azt az országot, Urunk, és kérünk téged, hogy az úrvacsora során is erősítsd meg ezt a vágyat, hiszen Jézus azt mondta, hogy még el nem jön, hogy még el nem jön, addig gyakoroljuk, hogy megtisztuljunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az ő nevében. Amen.

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Jártam itt nem olyan nagyon-nagyon rég, és az ételtársítások kérdéskörébe belepostoltunk. Arra gondoltunk, hogy ez mint egy folytatva az étkezés gyakorlati részére térnénk át. Nem receptekkel készültem, receptek terén is kedves barátaim, kollégáim szoktak segíteni, ugye a főzőkörök erre valók. Én lényegében ételkészítési elmélet, illetve párosítási elméletből készültem. Szeretnék néhány emlékeztető diát felvetíteni. A kiegyensúlyozott táplálkozásban, lehet, hogy furcsán hangzik, de 75-75% a gabona, illetve a szénhidrátok aránya, 15-30% a zsiradék és 10-15% a fehérjék aránya. Egyre inkább egyébként kikezdik ezt a fajta összegzőt, ugye ez egy viszonylag régebbi, még a Kellogg-féle modelltől származtatható ábra. Ugye akár a mai világban, akár a paleolit táplálkozás, akár más étrendi divatok vagy irányzatok kikezdik ezt. Általánosan mégis azt mondható el, hogy a gabonafélék, hüvelyesek általában a szénhidrát források képezik az étrendünk alapját. Ha valaki nem mozog, nincs annyi testedzés a napjában az életében, akkor nyilván csökkentenie kell. Tehát amikor ezt kigondolták, ezt az arányt, akkor még nem igazán tudták, hogy ennyire ülő életvezetés, életmód, életmodell alakul ki. Tehát ha valaki esetleg azt olvassa, azt hallja, hogy hát azért ez nem egészen így van, a szénhidrátok bősége egyáltalán nem egészséges dolog. Egyrészt nem véletlen, hogy 55-75%, tehát elég tág ez a határ. Másrészt, ahogy mondtam is, a passzivitás, az ülőfoglalkozás során általánosan a szénhidrátok, kenyérfélék, gabonafélék, műzlik csökkentését szokták javasolni. Az alapvető ételcsoportok, nem mondok ezzel újat, de szeretném aláhúzni, gyümölcsök, zöldségfélék, gabonafélék, cereáliák, diófélék, hüvelyesek, tehát általánosan nem hús, tej, sajt alapú étrendet képzelünk el az emberiség, az ember egészséges táplálkozásának a bázisául, hanem ezeket. Viszont én azért nem, vagy azért vigyázok azzal, hogy egészen konkrét javaslatokat tegyek, mert önök, akik most itt ülnek, más szervezettel rendelkeznek egymáshoz képest. Tehát mi magunk nem rendelkezünk minden tekintetben azonos emésztőrendszerrel, ezért számomra általánosan megbukik minden olyan irányzat, amelyik 100%-osan konkrét javaslatot tesz minden ember számára, vagy bizonyos vércsoport számára. Én azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű, viszont alapeszmék, alapelvek tekintetében ez kimondható. Van, akinek több a gyomorsava, ez tény. Ott a fehérjéket lehet bővebben adni, valakinek kevés a gyomorsava, ott a zsiradék és a fehérje nyilván sokkal kevesebb, és ha már gyomorsav, hadd utaljak a gyomor gyulladásra és a fekhérre, ugyanis az étel társítások során, az étkezési modell, a menüsor összeállítása során elsősorban a gyomor, hasnyálmirigy, bél, tengelyt vesszük alapul. Tehát a gyomrunkra vigyázunk. Mi az, ami a gyomrot kikezdi? Hát a rendszertelenség, hiszen a gyomorban úgynevezett biológiai időmérés történik, tehát olyan szakaszos működésű rendszer a gyomor, amelyik méri az időt. Az étkezések között eltelt időt a gyomor méri. Ezt úgynevezett biológiai belső órának is nevezik. Nyilván minden szervünknek külön, bizonyos szempontból külön órája van. De a biológiai óra az az egész testünkben időmérés működik. Ezzel én most nem foglalkoznék, ez inkább a gerontológia, az öregedés kutatás területe. De hogy a szervezetünkben pontosság, precizitás, sorrendiség van, ez biztos. A gyomor egy olyan rendszer, amelyik összeköttetése van az aggyal, a központi idegrendszerrel és a szájüreggel. A szájüreg, amikor rágjuk a falatot, akkor adja le az impulzusokat, hogy pontosan mire is, vagy nagyságrendileg, mire is lehet számítani a gyomornak. Tehát amikor rágunk, a rágások száma és a rágás ideje
befolyásolja a gyomor egészségét, nem beszélve arról, hogy a nyálban, tehát a szájban termelődő emésztőenzim rendszerben olyan anyagok vannak, amelyek lugosítanak és védik a gyomrot. Az elégtelen rágás során, tehát a gyomorfal nem kapja meg azt a mennyiségű gyomorfal védő lugos anyagot, úgy nevezzük, hogy mucin, amely szükséges az ő belső védelméhez, tehát a gyomornak van saját védelme, de a gyomor arra is számít, hogy az elégséges rágás során a falat úgy érkezik a gyomorba, hogy az úgymond semleges, gyengén lugos kémhatással van bevonva, tehát ez a bizonyos nyál nevezett enzimrendszer és ugye benne lévő lugosító sok anyagok ott vannak. Miért mondom ezt el? A gyomrunkra tehát vigyázunk, a gyomor kis görbületét látjuk, illetve a nagy görbületét, nem egyenes a gyomor, vagyis nem függőleges, hanem enyhén ferd. Vajon miért? Mindennek oka van. És amikor étkezünk, ezt egy kicsit olyan bevezetésnek szánom, de én nem igazán hiszek a bevezetésekben, ezért a megfigyelék ez már viszonylag konkrétabb szakmai rész. Tehát a gyomor az a középvonaltól enyhén balra fekvő, nem függőleges, másfél liter űrtartalmú, úgynevezett horog alakú, tehát horog alakú, izmos falú, üreges szerv, tulajdonképpen egy kiszélesedett csővezeték, vagyis tartály. A gyomor tehát egy olyan, egy szövetből álló tartály, amely étkezés során hagymahéjszerűen telítődik, tehát mutatom, a falat, ahogy lecsúszik a nyelőcsövön, a kisgörbületen tovább csúszik, minden egyébként, amit megeszünk, az itt a kisgörbületet érinti, ezért a fekélyek, tehát erős paprika, a csípős dolgok, a borsos ételek, a forró fűszeres levesek is mind-mind ezt a kisgörbületet veszik célba, nem véletlen, hogy itt alakul ki 35-40 éves kortól kezdve a kezdődő fekély, vagy fekély kezdemény, itt tetszenek látni, fekély kezdemény, amiben a sav beleülve mélyíti, és továbbiakban a Helicobacter pylori nem igazán barátja a gyomrunknak. Ő az, aki tovább belefúrja magát a gyomorfalba, és mélyíti ezt a bizonyos fekélyt. Egyébként minden második, harmadik embernek a gyomrában van Helicobacter pylori, mégiscsak 10%-oknál alakul ki az életúti stressz és egyébek hatására a fekély vagy fekély kezdemény. Ezzel csak azt jelzem, hogy a Helicobacter nem biztos, hogy elsődleges tényezője ennek a problémának, hanem az ember életvitele, a gyomorfal sérülékenysége befolyásolja. Ecetes savanyúságok, mustáros ételek mind-mind úgynevezett nyálkahártya eróziót hajtanak végre, tehát gyengítik, sérülékenyé tehetik a gyomor nyálkahártyáját, és a falat, kérem szépen, itt a nagy görbületen, ahogy így próbálom így mutatni, hagymahéjszerűen felrakódik, utat engedve a következő falatnak, és az evés után 35-40, inkább azt mondom 45-50 percre elfogyasztott folyadéknak, amely a hagymahéjszerűen nagy görbületre felrakódott étel, ugye már nincs útjában ennek az elfogyasztott italnak, lényegében már tovább tud haladni egészen jól. Szoktuk említeni, itt is említem, hogy az étkezés közben, vagy az étkezés után azonnal, hogy rövid időn belül elfogyasztott ital nem távozik el a kisgörbületen, bár csak így lenne, ugye a patkóbélbe, az a cél, azért ittunk, hogy az eltávozzon, és minél hamarabb ellásson bennünket a folyadékkal, hanem összekeveredik az étellel, és egy rossz emésztést tesz lehetővé, mert a gyomor, amikor érzékeli, hogy folyadékkal telítődött, vagyis evés közben ittunk, vagy evés után közvetlenül ittunk, a gyomor felrakja ugyanúgy hagymahéjszerűen az ételt, azonban megindítja már is a csavaró mozgást. Erről is talán már korábban beszéltem, csak még egyszer mondom emlékeztetőül, illetve aki esetleg nem volt egy korábbi alkalmon, kifárasztja a gyomrot, tönkreteszi a gyomrot, fáradékonyá teszi a szervezetet, és álmossá tesz bennünket, amikor a gyomor feleslegesen. Egyébként ez majdnem pontosan olyan mozgás, mint amikor mi csavarunk egy kimosott ruhát. A gyomor is, tehát keresztirányú forgómozgással, ugye az oldalsó és haránt izmokkal próbálja az elfogyasztott vizet kicsavarni az elfogyasztott ételből, és ezáltal
a folyadékot továbbítani. Nos, ez az, amikor hibás az étrendi modell. Személyes véleményem az, hogy ezt nem oktatják, nem tanítják. Életemben nem hallottam erről szakmai oktatást, sem a főiskolán, sem az egyetemen, hogy például ne igyunk evés közben. A szakma nem törődik az ilyesmivel, nem foglalkozik vele, nem fontos, mindegy. Igyunk valamit, lássuk el magunkat folyadékkal, de egyáltalán nem mindegy. Hiszen maga a szakma tanítja azt, hogy itt precíziós munka történik, ez nem játék, hogy össze-vissza ehetünk és össze-vissza ihatunk. Ezek precíziós műszerek, és ha a gyomor is ez, nem véletlen, hogy könnyen tönkre is mehet. Megyek is tovább, a hasnyálmirigy, pankreász, a következő régió, nem beszélek erről sokat, csak jelzem, vércukorszintbeállítás, lugosítás és emésztés, tehát mind a fehérjék, mind a szénhidrátok, mind a zsiradékok emésztését elindítja. A hasnyálmirigy a szervezetünk egyik legkomolyabb, legtapasztaltabb, legbecsülendőbb szerve a pankreász. Elképesztő komoly munkát végez, centrális szerv, tehát központi vezérlést is biztosít, és itt tetszenek látni az epe hólyagot, amely szintén, hát mint egy barátja a hasnyálmirigynek, az epe hólyag segíti a lipázok, zsiradékbontás beindulását. Tehát gyomor, hasnyálmirigy és bél. Amikor a menüsort összeállítjuk, akkor erre a három szervre, vagy szervrendszerre gondolunk. Tehát azért vezettem ezzel fel a menüsor összeállítást, hogy láthassuk, mi az, ami vezérel bennünket, amikor menüsort állítunk össze. Általánosan, remélem, hogy ez nem fog annyira furcsán hangozni a számból, egy családban érdemes előre egy héttel, nem muszáj három héttel, vagy két héttel, előre egy héttel néhány napos menüsort összeállítani. Egyébként ez segíti a rendszerezett bevásárlást, és tudatossá teszi az étkezést a családban is, hogy az ember előre gondolva egyfajta menüsort épít fel. Amikor felkelünk reggel, akkor mindig iszunk. Ajánlott, ez egy ajánlás, indikáció, bőséges folyadék bevitel, én bízom benne, hogy ezt már önök megszokták, és így élnek. Aki nem folyadékkal kezd, ott a szervezet belső automatikája máshogy indul el, akár a boldogsághormonok, akár a belső tisztító mechanizmusok nem úgy játszódnak le, ugyanis a szervezet, amikor reggel a folyadékot kap, akkor indítja el az úgynevezett teljes perisztaltikát. A teljes perisztaltika egészen a nyelőcsőtől, egészen a bél utolsó részéig tart. Teljes, egész nagy perisztaltikánk nem sűrűn van a nap folyamán. Van, aki kávéval indítja be, ez ugye általában nem annyira javasolt. Folyadékkal van, aki pár csepp citromlevet tesz a vízbe. Ugye a citromlében lévő anyagok nem csak, hogy a gyomor-bélrendszert, a szerves savak, nem csak, hogy a bélrendszert indítják be, hanem egy nagyon kíméletes epehajtást is végrehajtanak. Tehát a citrusfélék, úgynevezett aromás gyümölcsök, citrom, grapefruit, narancs, néhány csepp ilyen típusú gyümölcs levének adása tiszta vízbe vagy gyógytejába a kíméletes epe ürülést elindítja, és ne felejtsük el, hogy amikor az epe reggel ürülni kezd, akkor a máj is egy tisztító munkát indít be. Olvastam olyan leírást, hogy zsírt kell lenni reggel, sertészsírt vagy vajat, az indítja be az epe működést. Szóval általában bizonyos irodalmakban az a cél, és látják az emberek és a szakemberek is, hogy szükséges reggel egy epe indítás. Nyilván nem zsírral képzeljük ezt el, hanem inkább aromás gyümölcsök fogyasztásával. Ha már itt tartok, hogy a testkontroll elnevezésű irányzat is gyümölcs reggelit javasolt, és nem véletlen, hogy egy nagyon jó közérzetet biztosított, annak ellenére, hogy a reggeli kihagyását, vagy csak gyümölcsel való pótlását én nem szoktam javasolni, mert bár bizonyos szempontból előnyös, de megvan a maga eredménye sajnos a délutáni esti időszakban, viszont azt eredményezi, hogy délelőtt a máj az epe nagyon szépen tud tisztulni. Tehát folyadék bevitel. Egy ábrát látunk, ez igazából csak kedvcsináló, csak a színek annyira nem jönnek vissza. Egy reggeliző asztalt látunk. Az az üzenete ennek az ábrának, hogy bizonyos értelemben a reggelit, a reggeli kultúráját vissza kell, hogy hasznos lenne visszahozni.
Magyarországon és általában a fejlődő fejlett országokban a reggel nem így indul, mint ahogy itt az ábrán látjuk, hanem gyors reggelivel, vagy egy kávéval, ki mivel kezd, nem igazán ülnek le a családok reggelizni, pedig a reggeli kultúrája fontos, a vérnyomásra, a vércukorszintre, úgynevezett szerotonin rendszerre hat a megfelelő minőségű reggeli, ismerjük ugye a Kellogg nevet. A Kellogg's Corn Flakes, ugye, ami a Kellogg névből származik, is visszavezethető a dr. John Harvey Kellogg nevére, de megmondom őszintén, ezek a mai cornflakes-ek nem egészen azok, mint amiket Kellogg doktor úr modellként szánt. A Kellogg-féle modell általában főzött vagy sütött édesítés nélküli gabonából, nem túl sok aszalványból, nem túl sok dióféléből és gyümölcsből állt. Kellogg-féle műzli reggeliben nem igazán volt sok méz, nem volt cukor, nem volt keményítőszörp, nem voltak az ipari anyagok, és elég egészségesnek számított az ilyen típusú reggeli, nyilván teljes gabonákkal, tehát a régi időben még pejhek sem voltak, hanem egész gabonákat főztek, vagy pedig daráltak, és a darából készítettek teljes örlésű pudingokat, illetve hát kásaféléket, tejbegrízt úgymond, aztán később a tehéntej helyett is növényi, úgynevezett vegetáriánus vagy vegán tejek kerültek be az étrendbe, és ezek még jobbá tették, hiszen a reggelibe beiktatott tehéntej megemeli a triptofán szintet, a triptofán egy aminósav. A triptofán szint megemelkedése álmossághoz vezet. Ezért a tehéntej álmosít. Nem mondom, hogy altat, a cukros tej már igen. A tehéntej általánosan nem emeli a bioritmus, nem élénkít, hanem a tehéntej az elbágyasztja a szervezetet. Tapasztaltuk már ezt? Amikor a zappehely bejött Magyarországra, akkor megjelent az amerikai zappehely reggeli a reklámokban, és mit láttunk a zappehely reggeliben, hogy a kedves amerikai család fogja a tejet, és a friss tehéntejet önti ki, és abba teszi a pejhet. Ez volt az igazi Magyarországra bejött hát új műzli divat. Az emberek is rohantak lényegében tehéntejet vásárolni, és beletették ezeket a műzliket. Hát ebben az volt a probléma egyrészt, hogy a tehéntejbe rakott műzli egészen komoly altató hatással rendelkezik, főleg, hogyha még meg is édesít egy jó sok mézzel, és nyilván, aki ezt elkezdte fogyasztani, az nem azt tapasztalta, amit a reklámban ugye üzentek, hogy itt a fitség és hát a jó közérzet jelenik majd meg, hanem elbágyasztotta őket, elfárasztotta, ennek több oka is volt, még egyszer mondom, tehéntejben lévő triptofán, a zappehely által beszívott jelentős mennyiségű folyadék, és mivel a tehéntej alapvetően szárít, és maga a zappehely is, nem fogyasztottak az emberek elég vizet. Kiszáradt az agy, illetve hát idézőjelben, szóval fogyott a nedvesség a víz a szervezetből, és nem igazán volt jó a közérzet, az emberek úgy érezték, hogy az zappehelytől, meg az ilyen típusú reggeliktől, mintha egy kő lenne a gyomrukban, nem vált be sokaknak, és visszatértek a normál felvágottakhoz. Tehát amikor bejön egy új divat, vagy életvezetés, életszemlélet, akkor sajnos nem társul hozzá az a fontos információ halmaz, ahogy azt fogyasztani kell. És Amerikából, egyébként én ezért félek egy picit az Amerikából, vagy bárhonnan átjövő divatoktól, mert Amerikában ennek már több száz éves kultúrája van. Tehát aki műzli reggelit fogyaszt Amerikában, vélhetően, nem biztos, hogy így van, de sok esetben, már hosszú ideje esetleg vizsgálta, olvasta, vannak erről szakirodalmak, és van ennek kultúrája, az amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon nincs, és a húsos sajtos étrendhez hirtelen műzli tenni, nem minden szempontból jelent pozitívumot. Általánosan, ugye, tehát a triptofán, a tehéntejet délelőtt nem igazán tehéntejet fogyasztunk. Ha valaki fogyaszt tehéntejet, akkor általában délután inkább esti időszakban engedhető meg, és a savanyított tejkészítmények ma már sokkal jobban javasolhatók, mint a natur, tehát a kazeinben gazdag natúr tej.
hiszen a savanyított tejkészítmény az ionizál. Az azt jelenti, hogy olyan pH-t hoz létre a szervezetben és a vastagbélben, olyan kémhatást, ami segíti, serkenti az idegrendszeri működést. Tehát nyilván nagy különbség van tej és tejtett. A saj

benzin, tehát az is máshogy szívódik fel. Nem szabad mindet egy kalap alá venni, ezért személyes véleményem az, hogy a szakma, az élelmiszertudomány egyre inkább, én azt hiszem, a konkrétumok felé kell, hogy elmenjen. Talán már korábban mondtam, amikor hatalmas problémák vannak Magyarországon, járványok, H1N1, egyéb problémák, akkor rá szoktam menni a magyarországi hivatalos táplálkozás tudomány honlapjára. ANTS, OET honlapokra, és meg szoktam nézni, hogy feltesznek-e a szakemberek valamilyen táplálkozási tanácsot. Hogy az emberek egy ilyen járványos időszakban, mint ami például most is közeledik, milyen étrendi direktívák vagy ajánlások alapján tudnak haladni, és szinte minduntalan ilyet olvasok két mondatban, és ne felejtkezzenek el a kedves polgárok az egészséges táplálkozásról és a helyes testmozgásról. Tehát ennyi van a szakmai honlapokon, nincs konkrétum. Ezért tartom és tartjuk fontosnak azt, hogy beszéljünk akkor, úgyis olyan választékos ez a magyar nyelv, fejezzük ki magunkat érthetően és konkrétan édes reggelik. Édes reggelikhez általában teljes gabonákat használunk. Mi az, hogy teljes gabona? A teljes gabona azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb korpát távolítják el rólam. Szeretném megkérdezni, hogy a zappehelyről eltávolítják-e a korpát? Ugye zappkorpa néven ismeretes. Mégsem mondjuk azt, hogy a zappehely finomított étel, mint mondjuk a búza, ahonnan tényleg ugye a búzáról a korpa részt eltávolítják, és fehér liszt marad. Mert a zab máshogy épül fel, a tönköly is. Ezért a zappehely kimondottan hasznos és jó, ennek ellenére szoktam tanácsolni egy kis tejáskanálnyi zabkorpa adását egy-egy műzlihez. Ennek megvan a maga oka, részben azért, mert azért csak eltávolítják a zabról a korpa részt, de ha valaki nem tesz zabkorpát az ételhez, ugyanolyan jó, mert vannak más rost anyagok, például lenmag, darált lenmag, almarost, illetve, ha szabad ilyen kis titkot elárulnom, nyáron én magam sem logattam a lábam, hanem fejlesztéseket folytattunk, és sikerült megbarátkoznom egy olyan céggel, aki Svédországból hoz be cukorréparostot. Hallottak már a cukorréparostról? Tehát a cukorrépából kivonják a cukrot. Azt mondjuk, hogy jaj, de jó, akkor ez innentől kezdve nem problémás. Tehát a nagy mennyiségű cukor kivonásra kerül a cukorrépából, ugye nagy nyomású gőzzel, most már nagyon, nagyon korszerű gépekkel végzik ezt, és visszamarad a tiszta cukorrépa szeletkéknek a rostja. És ezt nagyon kíméletes jó technológiával szárítják és porítják, ebből egy tört fehér színű mikroszerkezetű, speciális rostokkal bíró cukorrépa rost lesz. Az érdekesség az, hogy a cukorrépa rostjai nem hasonlíthatók egyik olyan más növényhez sem, hiszen a cukorrépában speciális vércukorszint beállító rostok vannak. Miért? Vajon miért? Mert megint a, hát én így tudom fogalmazni, a teremtőnket tudjuk dicsérni ezért, mert a magas cukortartalmú répának a rostjai pontosan olyanok, hogyha valaki cukorrépát egészben fogyaszt el, nyilván nem egészben, hanem megtisztítva, akkor sem fog soha betegséget kapni. A cukorréparostok egyedi, önálló, úgy nevezzük funkcionális ballasztanyagok. Ezért a cukorréparost fogyasztása nem ugyanolyan, mint egy sima búzakorpa fogyasztása. Ezért ezt csak azért mondtam el zárójelben, mert rost és rost között, tehát van különbség. Általában az édes reggelikhez teljes gabonákat használunk, olajos magvakat használunk, a szalványokat, csírafélléket szoktunk egy csíráztatni, remélem, hogy igen, és nyers gyümölcsöket. A nyers gyümölcsök adását ajánljuk, és a reggelihez, ahogy mondtam, a cukorréparost kapcsán rost forrásokat alkalmazunk, tehát mit mondtam eddig? Zabkorpa egy jó rost forrás, de maga a zabpehely is almarost, darált lenmag, köszönöm szépen, és például cukorrépa rost adása. De ha valaki hozzá tud jutni ilyen gabonaféléhez, hogy amarant. Az amarant egy a búzához képest 10-15 szörös értékű gabona, nem olcsó mulatság. Egyébként puffasztott amarantként kerül forgalomban, és bár kevesen használják, inkább előszeretettel a

0: hajdinát és a kölest alkalmazzák, és az nagyon jó, de az amarant időnkénti heti egyszeri fogyasztása a kölesnél és hajdinánál is egészségesebb. Egy elképesztő komoly gabonafiléről van szó. Mindjárt bele is kezdek a menüsorban, még az ebédről és a vacsoráról hadd ejtsek néhány szót. Az ebéd. Az ebéd általában sós íz karakterű, tehát nem használunk az ebéd során édességet. Ez nem biztos, hogy jó hír, de azért szoktuk általában a reggelit édes íz karakterre változtatni, édes reggeli. Ez nem mézeset, hanem inkább édes íz karakter, gyümölcsös és asszalványokban gazdag reggelit jelent, hogy ne kívánjuk az édességet délben. Vacsorára megint lehet elfogadható az édes íz adása, de általában van, aki este is sósat, zöldségeset szokott, tehát zöldségben gazdagot szokott enni. A vacsorára általánosan nem fogyasztunk nehéz ételeket, tehát gombát, puffasztó, mondjuk hüvelyesből készült ételeket nem fogyasztunk, rántott, olajban sült ételeket este nem fogyasztunk, és keltésztákat sem. Ha valaki megkérdezné, hogy tehát kenyeret sem, mert hogy a kenyér a maga nemében valljuk meg élesztős. Ajánlom kedves figyelmükben a kovásztalan, élesztőmentes készítési módokat. Nevezhetem ezt gofrinak is akár. A gofri néven én nem azt az édes, finomított, felfújt valamit gondolom, hanem gofrinak nevezzük azt, ami sűrű palacsinta tésztával, akár sós módon is készült termék, tehát gofri sütő, ha valahol van, valamelyik családban, háztartásban, a gofri sütőt beüzemeljük, és egy könnyű liszttel, tehát durumliszt, tönkölyliszt, zappehelyliszt adásával, esetleg rozsliszt adásával, valamilyen rost forma hozzáadásával egy vizes, sűrű palacsinta tésztát készítünk, és szoktunk bele turmixolni, ugye, tehát a víz helyett ásvány, tehát olyan ásványvizet, amelyik dúsított, szén-dioxiddal dúsított, vagy egy negyed vagy fél almát. A gyümölcs beleturmixolása a sűrű palacsinta tésztába elképesztően lazítja a tésztát. Gyakorlatilag ezzel válthatjuk ki a sütőport, hogy a gyümölcsben lévő levegőt turmixolom a tészta alapba, hiszen az almában elképesztő mennyiségű levegő buborék van, ráadásul pont olyan méretű, ami kell egy tészta lazításához. Tehát az almát használjuk lazításhoz. Arra kell figyelni, hogy ha túl adagoljuk az almát, akkor az elég nehéz lesz a sütéskor, mert nagyon nehezen fog leválni, vagy ráragad a gofri sütőre, csak jelzem, tehát inkább kevesebbe próbálkozzunk, meg kevesebb almával, mint hogy többen. Tehát ennyit a vacsora kérdésről, és azt hiszem, hogy most rá is térnék a menüsorra, és látják, milyen jó, hogy pont kézben van a menüsor, mert most elég nehéz dolgom volna, hogyha a számítógépről, illetve a monitorról kellene ezt megnéznem, sajnos a gép hibája miatt. Mandulatejben főtt zappehely kása almával. Ez a reggeli, tehát elidőznék minden étel mellett egy pár másodpercet. A mandulatejet egy néhány szem, általában fél maréknyi mandulával készítjük, tehát turmix gép. Volt már itt szó a turmix gépről? Tehát 500 watt fölötti turmix gépről beszélünk, és amennyire csak lehet, inkább egy minőségibb berendezést vásárolunk, nyilván általában a tőlünk nyugatabbra fekvő, és nem keletebbre fekvő országok termékeit, vagy a távol keleten fekvő országok termékeit vásároljuk, és mondjuk egy német Braun turmix gépre gondolok a szó valódi értelmében, vagy más német gépre. A lényeg, hogy ezek a gépek elég hamar elnyíródnak, hogyha sokat használjuk, főleg a mandula vagy a diófélék használata során. Ugyanez igaz a kávé darálóra is, hiszen aki vásárol mondjuk szezámmagot, és megdarálja ilyen gépeken, észre fogja venni, hogy a daráló bizony megszenved az ilyen típusú projekteknél. Tehát érdemesebb itt is komolyabb gépet vásárolni, ha megtehetjük. Zappehely. A mandula és a zappehely kiválóan kiegészíti egymást, ahogy mondtam, tehát nem tehéntejjel dolgozunk. Lehet kapni egyébként bioboltban kész növényi tejszíneket. Mandula tejszínt ugyan nem láttam még, de zab és rizs tejszínt, szója tejszínt lehet kapni. Ha valakinek nincs kedve, ideje pepecselni időnként ilyen turmixolásokkal, akkor hasznosak lehetnek ezek a bio, főként biominősítésű, nyugati, német, osztrák, svájci tejszínek, de nyilván ezek magasabb árfekvésűek. Az egyik zab tejszín például elképesztően sűrű, és szoktam is talán hozni belőle időnként, vagy akár itt is kapható, nem tudom biztosan. Szóval alig lehet kirobbantani a dobozából, tehát szinte meg kell erősen nyomni, hogy ugye kijöjjön, mint egy kis kígyó, ugyan kiverül ez a tejszín. Elképesztően jó, zöldborsó főzelékhez szoktunk zabtejszínt adni, rendkívül kellemes tejszínes íze lesz, és egy tejszín 4 személyes adag besűrítéséhez egy kis zabpehely lisztel, vagy ha zabtejszínt használunk, akkor értelemszerűen tönköly lisztel, tehát más típusú lisztel habarjuk, vagy sűrítjük a zöldborsó főzeléket, komplettálást mindig szem előtt tartjuk, a komplettálás ugye teljes értékű vételt jelent. Tehát a zabpehelykását általában úgy készítjük, hogy a zabpehelyet vízben tesszük fel, különben elég hamar le fog égni a mandula tejszínünk. Közben, miközben fő a zab, a zabpehely, nem kell neki sok idő egyébként, aközben a mandula tejszínt elkészítjük, és mielőtt elengedné a zabpehely a keményítőt, akkor öntjük bele. Ehhez kell egy kis érzék, megmondom őszintén, mert én most könnyen beszélek, hiszen kérdezhetnék, hogy akkor ez pontosan hogy néz ki. Aki már főzött zabpehely kását, az tudja, hogy van egy bizonyos pont, amikor a keményítők hasadni kezdenek. Ekkor veszi fel a keményítő a vizet, mert az elhasadt keményítő láncok végei szabaddá válnak, és mindig vizet vesz fel értelemszerűen. Ezáltal azonnal összekapja a rendszert, és egy keményítő sűrű zabkása, zabkrém vagy puding áll elő. Hát puding akkor lesz ebből, hogyha turmixoljuk az egészet. Gyomor betegek, bélbetegek számára a turmixolt zabkása egy gyógy élelmiszernek számít, hogy a fele köles, fele zab esetében egy fantasztikus köleses zabos pudingot lehet készíteni, és így a gyomor és bélbeteg emberek is gyógyulhatnak. Összességében a mandula tejet tehát akkor tesszük hozzá, amikor éppen elengedni a keményítőt, tehát összekapná a rendszert, és így beszívja, beszippantja a mandula tejszínt, rendkívül ízletes lehet. Ha netán, vagy tán, van valakinek otthon halva, ismerik a halvát, sajnos cukrozott formája is van ennek, a lényeg, hogy a halva hozzáadásával kellemes, napraforgós, vagy szezámos, attól függ, milyen típusú halvát vettünk, lehet egy kicsit ilyen, úgy nevezzük, hogy Müller rizs ízű, mint lehet ezt a Müller rizst kapni az üzletben, egy kicsit így tejszínesebb, teltebb ízt kapunk. Tehát lehet egy kicsit fantáziatúsabban ezt elkészíteni, és így az zabpehely kását gyümölccsel fogjuk fogyasztani. Elárulom, hogy egy ilyen típusú reggeli elképesztően tápláló. Tehát amit itt jelzek, valószínűleg azt fogják mondani, hogy ez így elég sok, elég tápláló. Az volt a célom, hogy érezhető legyen a menüsorból, hogy nem maradunk éhen. Mert az egészséges reform táplálkozás során én azt tapasztalom, sőt, kedves riporterek, riporterhölgyek is szokták kérdezni a rádióban, televízióban, hogy lehet élni, hogy lehet egészségben maradni, és hogy lehet nem éhezni az ilyen típusú étrendi formákon, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek rostban gazdag, tápláló, a tehetségközpont egyensúlyát beállító ételek. A reform táplálkozást érdekes módon sokan az éhínség mintájának vagy zászlóvivőjének tartják. Elképesztő, hogy nem az, ha egy köleskása után lehet menni, fizikai munkát végezni, elképesztő erőt biztosít a kovasav, a sejt működés, ben a mitokondrium, így mondom most, a sejtek motorjának a működésében. Megyek tovább, gombás rizs, kölesfasírt, káposzta, saláta, láthatjuk, hogy gombát, barnarizst, hát itt barnarizsről van szó, gombát, barnarizst és kölest káposztával elegyítve C-vitamint, lugosító típusú gabonát, hiszen a rizs ugye az nem lugosít, a köles viszont igen, a gombával pedig proteint, fehérjéket viszünk be. A vacsora pedig itt éppen egy sós ízkarakterű, nyilván a szezámakrémet nem vastagon kenjük, amikor táboraink vannak, kedves kirándulók, illetve életmód táborokba járó hallgatóink esténként meg szokták támadni az asztalokat, és egy vékony szelet kenyérre egy viszonylag komolyabb mennyiségű szezámmakrémet szoktak kenni. Ez eléggé megüli a gyomrot éjszaka, és azután érhet minket a vád, hogy hát milyen alapon beszélünk itt egészséges táplálkozásról, hogyha ezek nehezen emészthető ételek. Való igaz. A szezámmagot megpirítjuk az őrlés előtt, ezáltal sokkal könnyebben emészthető. Tehát ha valaki estére fogyaszt a szezámmagot, de nem pirított szezámmagból készíti, számíthat rá, hogy nem lesz egyszerű az emésztése. A szezámmag száraz pirítása során ugyanis úgynevezett feltárás, így nevezi a szakma, feltárás jön létre, nem véletlen, hogy a kávé és kakaobabot is feltárják pörkölés során. Egyébként el is távozik egy csomó olyan anyag, ami nem hasznos. Azért ne felejtsük el, hogy a diófélékben nyersen van néhány úgynevezett, hogy nevezzük ezt, antinutritív, tehát tripsin, gátló, emésztés zavaró, így mondom, emésztés zavaró anyag. Az emésztés zavaró anyagok nehezítik a gyomor és hasnyálmirigy bél működést, ezért a szezámot azért nem mindig javasolja a szakma, amikor mondjuk, hogy hát kálciumpótlásra a pirított szezámmag már alkalmasabb. Egyébként általában minden diófélét, olajos magot egy picit, ha megpirítunk, vagy megsütünk, akkor egy kicsit tehát fel lehet tárni, és könnyebben emészthetővé válik. Nyers kosztosoknál az áztatást javasolják. Én megmondom őszintén, hogy én azért itt is egy kis hőkezelést azért alkalmaznék. Paradicsommal. Na most a szezámmag krém mellé betettük a paradicsomot, vajon miért? Hát az előbb említett okból, mert a szezámmag bizony gyomor működést igényel, bélműködést igényel, a paradicsom pedig emésztés serkentőként segíteni fogja az emésztést. Pirítós, a pirítós pedig rágásra ösztönöz. Második nap, nem lesz szám minden nap ilyen hosszú, csak jeleztem, hogy mennyi mindent lehet mondani egy napi menüsorról vagy étrendről. A második nap, egy kedves kollégám, Nagy Zsuzsa szakácskönyveit itt egyébként lehet, azt hiszem, megnézni, kapni. A Banán Betty névre hallgató kenyérpuding a megmaradó száraz kenyérből nem morzsát készít, Nagy Zsuzsa kolléganőm, hanem a megmaradó normál kenyérből, ami megszáradt, lényegében egy kvázi somlóit készít, ami nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy egy vaníliás, édes, mézes növényi, vagy szója, vagy rizs, vagy bármilyen növényi tejbe. Beáztatva, ahogy a kenyér fölveszi ezt az édes, jó ízű tejet, beszívja, és ezt lényegében, hát nem is csomló, inkább mágyarakásnak nevezném, ahogy itt a papíron is áll, tulajdonképpen lekvárral, darádióval, adott esetben mákkal, egyéni fantázia szerint a szalványokkal összesütjük. És így előáll egy nagyon kellemes, jó ízű, rendkívül kellemes ízű házi készítésű mágyarakásunk, és így lehet hasznosítani egyébként reggelire a megmaradt kenyér végeket, vagy darabokat, nem hagyjuk ugye megpenészedni ezeket. Petrezselymes burgonya zapfasírtal, uborka salátával, ez az ebéd. A petrezselyem használata C-vitamin forrás, a burgonya. Most a burgonya az nem tartozik igazán a legértékesebb táplálékok közé, ezt el kell mondjam. Tulajdonképpen keményítőt tartalmaz, és némi viszonylag értékesebb fehérjét, de elég keveset. Ezért a burgonya, mint köret adását általában leszűkítjük. Itt azért lesz majd több helyen is előfordul a krumpli, mint Magyarországon bevett szokás, de hadd jelezzem, hogy akár a köles, tehát a duzzasztott főtt köles, a barna rizs, a kuszkusz vagy a bulgur, tehát a tönköly, illetve tehát az előpirított különböző tönköly alapú termékek, illetve egyéb köretek, hajdina és az amarant is ide tartozik. Tehát azt hiszem, hogy sok múlik azon, hogy milyen köretet választunk, és szeretném megkockáztatni, egyáltalán nem biztos, hogy mindig kell köret. Tehát zöldségköretre gondolok például, tehát szénhidrát alapú köretre egyáltalán nem biztos, hogy szükségünk van. Ha valaki kipróbálja, hogy nem fogyaszt krumplit és rizst és tésztát, nem fog vele más történni, mint az, hogy jobban érzi magát. Sőt, ugye most van ez a kenyér ellenes láz, amit a paleolit világ sarkal, és meg kell mondjam őszintén, hogy mindenben van valami jó. én nem bánom a paleolitban szereplő kenyér ellenességet, mert személyes meggyőződésem, hogy túl sok kenyeret fogyasztunk. Túl sok kenyeret eszünk. Ugye ehelyett fölváltani a hajdina csírára, a csíráztatott hajdinára, nem tudom, kievett már ilyet nyers táborokban előszeretette, adják, kedves barátaink, csíráztatott gabonák fogyasztásával, vagy párolt köretek. Gondolok itt arra, hogy kukorica, tehát szemes, illetve zöld borsó, zöld bab köretként való alkalmazása, mexikói zöldségköret adásával. Tehát a krumplit, a rizst, a szénhidrátokat némileg csökkent, vagy korábban már mondtam, ülőmunka miatt. Ez előnyösebb. Van, aki például búzát főz. A régi világban a reformtáplálkozás hívei búzát főztek. Hány óráig kell főzni a búzát? Elég sok ideig. Én úgy tudom, hogy 3 óráig, 2-3 óráig az egész szemes búzát. Aztán, amikor bejött a kukta fazék, akkor ez már csökkent, és kollégáim már azt is oktatták, hogy nem kell 3 órán keresztül ott állni a fazék mellett, hanem egy 30-40 perces főzés után dunsztolni kell a búzát éjszakára, és reggelre kipereg, teljesen pergő lesz, teljesen puha lesz. Tehát az idő és a hő maga megoldja ezt a kérdést. Nekünk nem kell ott lenni a fazék mellett folyamatosan, tehát vannak ilyen viszonylag eszesebb megoldások. Uborka saláta. A salátákhoz lehet egyféle, ugye káposzta saláta, uborka saláta, és lehet 2-3 féle zöldséget ajánlani. Azért az uborka salátát én ajánlom, nem nyomkodjuk ki az uborkával a levet, azt kell mondjam. Lehet, hogy valaki úgy érzi és úgy tudja, hogy az epebetegség egyik ellenszere az, hogyha az uborkából jó alaposan kinyomkodjuk a levét, szeretném jelezni, hogy a létező összes értékes anyag az uborka levében van, mert mi más helyen lenne. Ugye, ami marad a termékben, hogyha kinyomom, lesózzom, és kinyomom az uborka levét, akkor a rost marad benne, szinte semmi más, és nem klorofil. Alapvetően az uborka levében van olyan mértékben a fitokemikál, nyers uborka levében, és hadd tegyem hozzá U-vitamin. Az U-vitamin egy olyan vitamin, amiből nagyon keveset fogyasztanak az emberek, mert kevés a nyers táplálkozás. A nyers uborka akkor okoz problémát, ha valaki zsíros, húsos, sajtos étrend mellett nyers uborkát eszik, amikor az epe már tönkremenetel szélén van. De amikor valaki nyers élelmiszereket gyakran eszik, az epe ezt meg tudja szokni. Ráadásul, ha az emberek teljes sajtos, húsos reggelit fogyasztanak, felvágottast, tehát nincs a reggeli epe ürülés. Emlékeznek, amikor mondtam a reggeli epe ürítést, tisztítást? Hát amikor az epe reggel szépen ürül, akkor napközbeni uborka fogyasztás nem okoz bajt. De hogyha az emberek nem isznak elég folyadékot, nincs epe tisztulás reggel, akkor délben egy intenzív nyers hatására az epe begörcsölhet. De aki megszokja a rostos táplálkozást, úgy nevezik ezt, hogy kolecisztokinin. Ismerjük? Kolecisztokinin termelés. Az a rostok hatására az epe ürülést megindítja, és egy fantasztikus jó epe hasnyálmirigy munka indul el a rendszeres hozzászokás. Nyers, rostos ételekhez való hozzászokás hatására. Amikor, szabad egy példát mondanom még egyszer, kubai narancs. Az egyetemi tananyagban volt a történet, hogy Magyarországon alapvetően magyaros, tehát pörköltes, rosthiányos táplálkozás volt. A 80-as években bejött a kubai narancs. Általában ez év végén volt. Én talán már nem emlékszem az ilyesmire, vagy még nem emlékszem, de alapvetően szüleim, illetve mások idősebbek emlékeznek. Valami azért rémlik az emberben, hogy voltak karácsony idején ilyen narancslázak Magyarországon is. Az emberek fölvásárolták hazánkban a kubai narancsot, nem volt túl drága, mert kuriózum volt. És falták abban az időben, év végén. És sok volt a béllezáródás. Sok volt a kórházi eset, műtét, pedig nem tartjuk a kubai narancsot egészségtelen élelmiszernek. Mi történhetett az emberek szervezetében? Ez a mértéktelenség. A rost hiányhoz szokott renyhe bélműködés hirtelen egy jelentős mennyiségű rostot kapott, de nem ittak az emberek hozzá vizet, és a kubai narancs rostjai is olyan pektin rostok, amelyek intenzív vízfelvétellel dolgoznak, mint a zab tehely is, és így egy dugó, egy béldugó képződött, és a rostos kubai narancs elzárta a beleket, És így főként idősebb emberek mentek hát ilyen típusú műtétre. Igen. Igen? Sajnálom. Vajon mi tehetett ő akkor? Narancsot? Ó, köszönöm szépen. Tehát a narancsnál figyelni kell különösen az ilyen típusú, tehát a bőséges folyadékfogyasztásra, és tehát a narancsfogyasztás, bár azt hinni az ember, hogy nem történik ilyesmi, mert egy lédús termékről van szó. Tehát figyeljünk, mert ez ténylegesen okozhat ilyet. Nyilván, aki megszokta az ilyen típusú élelmiszerek fogyasztását, ott a vízfogyasztás is jelen szokott lenni. Görög saláta tofúval, van, aki ugye feta sajtal, általában már inkább tofúval képzeljük el, és sok-sok zöldség. A görög saláta egy színes, változatos, azt hiszem nem kell róla sokat beszélni, hagymával, paradicsommal, paprikával, uborkával készült klorofilban, növényi színanyagokban gazdag élelmiszer. Almás zabgófi, erről beszéltem már harmadik nap reggelire, ugye, hogy almát tudni szólunk egy zappehelylisztes, tönkölylisztes tésztához. Hogy lehet-e fehérlisztet használni, általában durumfehérlisztel vagy tönkölyfehérlisztel lehet dolgozni. Nyilván én sem teszek 100%-ban teljes őrlési lisztet mindenhez, hanem esetenként egy 80-20-as arányban keverem, de nem használunk sima lisztet, általánosan durumfehérlisztel, esetleg, illetve tönkölyfehérlisztel dolgozunk. De még egyszer mondom, a fehérliszt, mint olyan, inkább csak adalékanyagként van jelen az élelmiszerben, sem mint alapanyagként. Cukor, hát nyilván a cukor helyett itt méz, illetve én cukor néven szinte mindig fruktózt értek, tehát gyümölcs cukrot. Újabban megjelent a stévia is, van már nyírfacukor, tápiókaszirup, agavészirup és egyebek vannak már forgalomban, illetve ha szabad beszámolnom egy új fejlesztésről, időnként szakmai általomként tennék egy ilyen kis kitérőt, a biocsicsóka inulindús sűrítményt sikerült bontani olyan módon, egy természetes módszerrel, hogy egészen sötét színű, a méznél édesebb szirup állt elő. Ennek a próba gyártása indult el, úgyhogy hitem szerint csicsóka szirup gyártásába lehet fogni, nyilván óvatosan. Ez fruktóz szirup, tehát nincs benne normál cukor, répacukor, ez inulint és fruktóz tartalmazó, méznél édesebb, és enyhén karamelles, savanykás, kávére emlékeztető szirup. Ha majd lesz kedvük és kipróbálják, fogok ebből küldeni Mihályt, a gyártás megindul. A nagy előnye az, hogy még hőkezelni sem kell, ahogy a mézet sem kell, mert öntartós lesz. Ugye az inulindus sűrítményt sajnos hőkezelnünk kell, mert könnyen penészedik, de a szirupot majd nem kell. És édesítéshez még cukorbetegek számára is mértéktartóan korlátok között használható lesz. Úgy hiszem, hogy egy viszonylag komoly fejlesztés sikerült a nyár közepe vége felé. Erről majd lesz értesítés és szó, ha valakit érdekelni fog. Almás zabgófri, nyilván gyümölcsel, karob krémmel, hát kakaó helyett ugye karob krémet használunk, ez pedig karobbal és zappehelyliszttel egy esetleg valamilyen diófélét darálhatunk hozzá, tehát valami fajta krémet készítve fantasztikus jó ízt lehet kihozni. Kedves barátaim, szoktak kísérletezni csokoládé utánzattal, karobszósszal, itt esetleg egy néhány szem datója hozzá turmixolása a karobszószhoz, egészen közeli ízt képes hát modellezni, adni. Nyilván csokoládé ízt nem tudunk létrehozni, és talán nem is biztos, hogy ez szükséges, de aki esetleg gyermekei számára szeretne kedvet csinálni, ifjak számára reformhoz, azok számára néhány szem datójából úgynevezett datója lekvárt készítünk, és ezt a datója lekvárt, ezt használjuk alapul a karob szószhoz, és így egy viszonylag csokoládéra már jobban emlékeztető karamelles íz lehet hát elérni, de mondom, erre vannak más receptek is, például pörkölt vagy sütött dióval, amit összedarálunk, tehát különböző receptúrák vannak erre nézve. Paprikás krumpli szójavirislivel barna kenyér vegyes saláta, ez magáért beszél. Tehát itt a szóját használjuk, szója izolátumból készül a szójavirisli, tehát nem veszélyes. Magam is jártam ilyen üzemben, hiszen nagyon furcsán néz ki, hogy ugyanolyan szinte, mint a hús virsli, a szójavirisli. Hogy minek köszönheti ezt az érdekes állagát és ízét, kiderült, hogy a ceyloni rizsliszt, a titok, ezt nem mondják el senkinek, mert ez technológiai titok, a ceyloni rizsliszt és a piros paprika, illetve a szója izolátum és egy speciális gép berendezés révén áll elő. Ez a hús virslire kísértetiesen hasonlító szója. Termék, amit műbélbe töltve, így hőkezelnek, és így kerül forgalomban. Nem tartjuk igazán rossznak, hasznos fehérje forrás, de nyilván ezt sem fogyasztjuk minden nap. Teljes ürlésű kenyér, vegyes saláta. Vegyes saláta, ez mind már egyéni kérdés. Ajánlom figyelmükbe a pritamin, illetve kápia paprikát. Tehát amikor paprikáról beszélünk főszabályként, alapvetően nem, vagy nem csak zöld paprikáról beszélünk, ami mellesleg sárga színű, hanem piros, vörös, egészen sötét színű paprikát kedvelünk, mivel ezek hatása szívre, keringésre, bélműködésre 5-6-8-szor erősebbek, mint a zöld paprikái. Tehát a színes, piros zöldségféléket kedveljük, emellett a klorofil, tehát az uborka és a pritamin együttes adása elképesztően jó hatású. Voltam egy szívklubban, ahol készítettek egy nyers turmixot, alig lehetett kirobbantani az edényből, egy elég szűk szájú edénybe helyezték bele, mert amikor készült, akkor még egészen híg volt, majd kicsit besűrűsödött az álláskor. Ebben volt nyers turmixolt cékla, volt piros paprika is, ugye ne felejtsük, a piros paprikát nem csípős, hanem csemege paprikáról van szó, elképesztő jó a szívre, a bélműködésre. És emellett pedig volt pritamin turmix benne, félelmetes, pritamin turmix, mint egy kvázi piros arancsokszó mentese, és piros színű egyéb növények, gyümölcsök, inkább azt mondom zöldségfélék, sárgarépa volt még benne. Tehát cékla, sárgarépa, pritamin volt benne, kápia paprika talán, és piros paprika. Ebből egy egészen mély, sötét, piros-vörös színű turmix állt elő, amiből néhány kortyot megiszik az ember, egészen szépen átmossa a keringési rendszert, megkockáztatnám az ilyen típusú turmixokkal, vissza lehet fordítani a kezdődő koszorú ér és aorta problémákat. Az a kérdés, hogy ki veszi a fáradtságot, hogy ilyen típusú dolgokkal foglalkozzon otthon, ehelyett inkább az élelmiszeripar kész leveket, ugye? Úgy nevezzük tükrösre szűrt leveket ad az embereknek, meg hadd ne mondjam még milyen úgynevezett soft drinkeket, vagyis hogy üdítő italokat, amelyek viszont aterogén, tehát érkárosító hatásra rendelkeznek. Megyek tovább. Nem. Nem, ez úgy erjed, ahogy kell, tehát ezekből pont az a probléma. Fagyasztani viszont lehet, tehát fagyaszthatók. Általánosan valami kis edényzetben, adott esetben tetrapak csomagban, tehát le lehet fagyasztani, lehet vásárolni kis tetrapak szívószálas üdítőket, és ezeket megskalpoljuk, úgymond, és ebben letöltve, egymás mellé téve, fagyasztóba maximum 5-10%-ot veszít az értékéből 365 nap alatt, tehát lényegében éves szinten is egy nagyon komoly antocián és szilanyag és vitamin C vitamin forrás. Mexikai köret pirítóssal egyszerű vacsora. Szeretném ezzel jelezni, hogy a vacsoráink általában szűkre szabottak. Fejben erre érdemes készülni, már délutántól kezdve. Reisinger János szokta mondani, hogy este mindig választás elé kerülünk. Hogy vagy egy jó vacsora, vagy egy jó alvás. A kettő együtt nem megy, mert a bőséges vacsora tönkreteheti az éjfél előtti REM fázist. Ugye az éjfél előtti mély alvási fázis kulcsfontosságú. Az ember agyi, idegi, kipihentsége szempontjából. Hajnali 2-3 órától kezdve a mélyalvási fázisok más minőségűek, mint az éjfél előtti, éjfél körüli időben. Az esti evéssel az éjfél előtti, úgynevezett este 9-10 órától hajnali 2 óráig terjedő éjfél körüli mélyalvási fázisok minőségét rontjuk, amivel másnapi, harmadnapi dekoncentráltsághoz fog vezetni. Ez okozza később a problémákat. Hát inkább korábban fekszik az ember, ha tud, és a vacsorát vagy csökkenti, vagy kihagyja, vagy pedig baj lehet, hogyha ennek az ellenkezőjét teszi. Hát izgalmas az új könyv, ami megjelent, ismerik a Harcosok eledele, vagy Harcosok étrendje névre hallgat, valaki rákeres az interneten, de egyébként ezt most nem biztos, hogy primer elsődleges módon javasolni fogom, hogy erre keressünk rá, hogy kedvet csináljak valakinek ehhez a könyvhöz. Ugyanis a Harcosok étrendje új divat, ami már bestseller lesz hamarosan, minden jel szerint, vagy már az, azt jelzi ez a könyv, hogy egy nap egyszer együnk, ez pedig mikor? hát sohasem akkor, amikor a szakma előírná, hanem este éjszaka, mert a harcosok a régi világban csak este éjszaka ettek, egyszer egy nap, és nappal harcoltak, bivajerősek voltak, ezt igazolja a könyv empirikus tapasztalati úton, és jelzi egyébként, hogy semmi köze nincs a szaktudományokhoz, csak empirikus, tehát gyakorlatias megközelítésben taglalja. Csak azért mondom, mert biztos rá fognak találni erre a könyvre előbb vagy utóbb. Én magam is tervezek, éppen holnap után a testnevelés egyetemen lesz egy kezdő nyitó előadás a harcosok étrendjétől a paleolit táplálkozási címmel. Fel lesz véve egyébként, tehát ha valakit érdekelni fog, akkor szívesen segítünk az MP3 vagy a hanganyag eljuttatásában, hogy mit is lehet erről tudni. Egyébként, ha valaki egy nap csak egyszer eszik, és este még azt is megkockáztatnám, hogy nem biztos, hogy megüli a gyomrát a vacsora, hogyha az nem túl nehéz, mert aki nem eszik egész nap, hanem csak este, annak a gyomra kb. A kétszeres sebességgel dolgozik. Érdekes dolog. Ha valaki már nyilván dolgozott kertben, telken, voltunk már így, reggel kimentünk a telekre, a kertbe, egész nap dolgoztunk, nem igazán kívántunk enni, csak inni. Tehát reggeliztünk, majd hazamentünk, és bevacsoráztunk, vagy vacsoráztunk, és nem éreztük annyira, hogy rosszul vagyunk éjszaka. Mert ha vártunk a vacsora után még körülbelül 120-180 percet, akkor a gyomor maximálisan kiürült. Nyilván nem egy körömpörköltre gondolok vacsorára, de azt hiszem, hogy ez egyik magyarázata lehet a harcosok étrendjének, de nem kívánom ezt továbbiakban taglalni, csak jelzem, hogy azért a tapasztalat azért ott van. Mi nem javasoljuk az esti evést, mert Magyarországon a harcosok étrendje nem tipikusan elterjeszthető, amennyiben Magyarországon az emberek harcolnak, az igaz, a stresszel, de nem igazán fizikai tempó, tehát nem fizikai tevékenységben fejeződik ez ki. Megyek tovább, és kicsit gyorsítok, mert az időnk az telik, és inkább alapelvi szinten jelzem, tehát mogyorókrém, házi mogyorókrém, lehet diókrémet is, elő fog kerülni a diókrém is itt a listán. Egyszerű a kérdés, mogyoró, méz és víz. Általában fél marékkal dolgozunk, vagy egy marékkal, ha többen is eszik. Ehhez viszont egy jobb turmixgép kell, hogy ez egészen krémes legyen, és nem kell hozzá igazán sok méz. A túl sok méz nehézzé teszi a mogyoró emésztését, nem igazán tesz jót. Én megkockáztatnám, hogy hát inkább mazsolát. Egy kedves barátom, akit hát időnként már-már szélsőségesnek tartottunk, húsdarálón darált mazsolát. Hát izgalmas volt, kedves Balázs kollégám, sajnos autóbalesetben életét vesztette néhány évvel ezelőtt. Húsdarálón ő mindig arról volt híres, hogy olyan furcsa dolgokat csinált, ami számunkra is újdonság volt, tehát dörzsöltük a tenyerünket, amikor mentünk egy életmódtáborba, és ő is ott volt. Mit fogunk most hallani Balázstól? Húsdarálón darált, kérem szépen, mazsolát. Ebből mi lesz? Ebből egy, hát elég komoly mosogatás máskülönben, de mazsolapép. És ezt a mazsolapépet, ezt hát nem egyszerű, mert a romlékony, de hogyha kicsit beszárad a teteje, akkor nem is romlik igazán. Ezt használta édesítésre, a mazsolapépet. Bár van benne jócskán szőlőcukor, de igen egészséges pektinek és rostok voltak benne, és ezzel a mazsolakrémmel édesített. Például ilyen típusú ételeket lehet csinálni, mazsolakrémet, de lehet egész mazsolát beleturmixolva, vagy esetleg egy kis gyümölcscukorral. Ezt szoktuk ajánlani, és ez teljes ördésű kenyérre, vagy pirítósra kenve, gyümölcsel fogyasztjuk el. A gyümölcs fontos a mogyoró emésztéséhez itt ebben az esetben. Rántott tofu, a bulgur, ez a bizonyos töret, tönkölyebúza töret, fejes saláta, zapkex. A fejes saláta ugye szintén U-vitaminban gazdag és klorofilban, nem könnyű, ugye a vegyszerszennyezettség kérdése azért felmerül, zapkex, könnyű édeskés ízű, zapkekszet azért szoktunk készíteni, zappehelyliszttel, egy kevés tönköllyliszttel vagy durumliszttel, valamennyi hidegen sajtolt olajjal, lehet napraforgó, lehet olívaolajjal készül, és egy kis sóval, és ezt vékonyra ugye kisodorva lényegében ezt a tésztát megsütve, a zapkekszet általában nem hagyjuk meg másnapra, mert eléggé megkeményedik, hiszen nem kovászos termékről van szó, és túl sok olajat sem használunk hozzá. Estére padlizsán krém pirítóssal reszelt sárgarépával, tehát a karotén bevitelre hangsúlyt szoktunk helyezni. Szeretném mondani, akinek gyomor vagy felszívódási problémái vannak, ott nem rossz a sárgarépát megpárolni, vagy átpirítani egy kicsit. Szójaszószon szoktuk, nem olajon pirítunk szójaszószon valaki tud szerezni, kapható esetleg itt Miskolcon, van világos és sötét szójaszósz, általában ezt használjuk, rendkívül finom ízt ad az ételnek, mert ízfokozó, természetes ízfokozó van benne, nem ipari ízfokozó, és ilyen módon egy fél kemény sága épát hozunk létre, ami azt jelenti, hogy kívül már enyhén puhult, belül, hát ezt nevezik grillezetnek is egyébként a vendéglőkben, de nem grillezzük effektíve, nem történik ez meg teljesen, kívül már puha, belül még kvázi ropogós, ilyen módon sokkal több karotin fel tud szívódni. Köleskása nyilván háromszoros vízben, illetve valamilyen növényi tejjel készült köleskására gondoltam, kókusztej szerepel itt, almával és dióval. A dió használatát javasoljuk rendszeresen, heti legalább háromszor, négyszer is, tehát ha mákot, diót, szezámmagot fogyasztunk, napraforgó magot ritkábban, vegyszerszennyezettsége miatt sajnos kevesebbet fogyasztjuk, és ilyen módon egy édes reggelit fogyasztunk el. A köles, vigyázzunk, mert tovább dúzod a gyomorban, tehát vizet vesz fel. Igen komoly dolog a köleskása emésztése, és ajánlható a korai reggeli. A korai reggeli az általában azt jelenti, hogy aki később kell, ott igazából a reggeli kihagyását szoktam javasolni, vagy a napi kétszeri étkezést. Aki nem tud korán kelni, vagy már nyugdíjas, vagy hasonló, ott nem muszáj napi háromszor étkezés, mert ilyen típusú reggeli után nem fogunk tudni ebédelni. Tehát majdnem biztos, hogy ha 7-8 óra, vagy akár 8-9 órai reggeli után, hogy délben nem valószínűleg éhesek leszünk, ha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, az meg fog duzzadni, dagadni a gyomorban, és beállítja a vércukor szintet. Itt már ez a kérdés föl fog vetődni. Tehát felkelés után ugye folyadékot fogyasztunk, várunk egy 45-50 percet, utána jön a reggeli. Tehát meglátjuk majd, hogy az egészséges reggelizés az elég korai kelést is jelent viszonylag, mármint azt jelenti, hogy nem úgy ébredünk, hogy rögtön csak eszünk és indulunk. Máskülönben, aki hirtelen felkelés után egy 15-20 percen belül reggelizik, annak a melatonin lebontás az avart szenved. Ez talán már, nem tudom, itt szerepelte előadásban Szolleitner Károlytól, hogy a hirtelen reggeli fogyasztás nem egészséges. A régiek hogy reggeliztek? Tehát fölkeltek, megetették az állatokat, és elvégezték azokat a szükséges kinti munkákat, amiket el kellett végezni, és utána, én úgy tudom, hogy az állatokat etették meg először, és utána ettek ők. Tehát azt hiszem, hogy eltelt egy kis idő, mire ők hozzájutottak a reggelihez ráadásul. A reggeli friss levegőn végzett kis mozgás hatására a melatonin lebomlott és átalakult szerotoninná. Ez a boldogsághormon mechanizmus kulcsa. A reggeli friss levegőn, napfényen végzett könnyű munka. Ma már tornának hívják, reggeli tornának hívják, és a régiek azt hiszem, hogy ezért voltak, vagy lehettek boldogabbak, mint a mai emberek, mert ma az emberek órára ébrednek, nem a tyúkokkal ébrednek, hanem órára ébrednek, ugye ott az első hatás annak folyamán a stressz, már zavart szemben a hormonrendszer, ugye a stressz hormon adrenalin beindul az óracsörgés hatására, és a negatív gondolatok a munka kapcsán hatására, és rögtön az ember bekap valamit, nem iszik eleget, stb. Egy komoly stresszt jelent a délelőtt, ezáltal a melatonin ott marad. Nem alakul át szerotoninná. És ez egy fontos dolog, hogy a melatonin, szerotonin, tehát a boldogsághormon átalakulás, ez egy nagyon gördülékeny folyamat a testben, reggeli napfény, szembe jutó napfény, serkenti ezt a folyamatot. Ha valaki 10 percre, ha szán az ember rá 10 percet reggel, hogy valami módon a nyitott ablaknál, vagy erkélyen, vagy teraszon, egy könnyű tornát végez. Ennek nagyon komoly hormonális jelentősége van, még egyszer mondom, melatonin-szerotonin rendszerben. Ha melatonin nem bomlik le, álmosság, dekoncentráltság, fáradékonyság jelenik meg, hiszen a szervezet délelőtt éjszakai fázisban működik még tovább egy pár óráig. Az egész rendszer zavart szenved, és csak délután folyamára alakul ki az igazi szerotonin csúcs, vagyis eltolódunk egy picit, és ez nem egészséges dolog. Visszatérve a kiadott anyagra, rakott burgonya, gabonakolbásszal, vegi tejszínnel. A vegi tejszínt ugyan napraforgó magból jeleztem, és imént mondtam, hogy ez nem annyira a vegyszer miatt, inkább mandulából, hát nem merem mondani, hogy kesú tejszín, mert elég költséges, mandulából, fehér mandulából készített tejszín, de ahogy mondtam korábban, zabból, kölesből, zab, köles tejszín, lehet készíteni. Sőt, voltam nemrég egy növényi majonéz kurzuson, egy főzőkörön, ahol a kukoricából, a legkülönbözőbb gabonákból, zöldségfélékből elképesztő finomságú növényi tejszínek, helyesebben majonézek készültek, nyilván pár csepp citrommal, tehát volt ennek technikája és sémája. Egy elképesztő érdekes dolog volt. Ezek a majonézek mondjuk nem rásüthetők az ételre, hanem inkább nyersen fogyaszthatók. Itt inkább olyan gondolok, amit rásütünk az ételre magára. Egy rakott krumplira például. A rakott burgonyát üzletben vásárolható gabonakolbásztal készítjük el, hagyma karikákat tehetünk közé, ami belesül, rendkívül finom ízt ad neki. Estére pirítós szójapárizsi vagy búzahús, inkább a szójapárizsi talán jobban javasolható, a búzahús gluténje. Bár nem annyira szerencsés, hagymával, paprikával, tormával ajánlható, esetleg fokhagymával. Kukoricakása, valamilyen diófélével, nem muszáj napraforgalmak, vagy mondtam dió, vagy mák. Van, aki mákos süteményt szokott sütni, és ezeket a süteményeket reggelire fogyasztják el, valamilyen dresszinggel. Ez a dresszing, ahogy mondtam, lehet egy bármilyen krém, egy datojalekvár, egy fügekrém, stb. És ilyen módon elfogyasztható. Rakott karfiol szójával, vagy dióval és saláta. Különböző rakott ételeket szoktunk zöldségekből készíteni. Nagyon jó lehetőség a vegetáriánus konyhában a rakott ételek készítése. És gyümölcs saláta estére nem mindenki ajánlja, de a gyümölcs beleférhet egy viszonylag korábbi vacsorába. Ha későn fogyasztjuk, esetleg savasíthat éjszakára. De a gyümölcs saláta, van, akinek abszolút működik az alma estére. Van, akinek nem működik az alma, vagy az alma kenyérrel nem működik. Tehát itt nem tudok egyértelmű sémát mondani, hanem azt tudom mondani, hogy próba szerencse. Én nekem például tökéletesen működik az alma és a kenyér alapos rágással és néhány szemdióval. Elképesztő jó és egyszerű kis vacsora. Nyilván időnként az embernek igénye az, hogy egy kicsit valami feltárolt ételt fogyasszon, de egyszerű esetekben így járok el én magam is. Gesztenye és hajdinakása, a hajdina ízét el lehet venni gesztenye adásával, gesztenye massza, gesztenye püré adásával, gyümölcsel. Ugye a hajdina hasonlóan készül, mint a köles. Rántott cukinit készítünk, sütőben sütjük, tehát nem nyílt lángon. Vagy tök, rántott tök, kaporszósz főtt burgonyával is adható. A kaporszósz az igazából egy egyszerű besamelles mártáshoz adott friss, összevágott kapor. A besamel pedig itt értelemszerűen inkább növényi tejből, tejporból, valamilyen alternatív liszttel, amarant, zapfehérlisz, kölesliszttel készül, tehát nem az a vakíton fehér besamelről van szó. Kölespástéltom pirítóssal, idahagymával, uborkával, tehát látható, hogy itt hogy variáljuk az ételeket, nem bonyolultak ezek. A főtt kölesből sós, fűszeres pástétomot készítünk, kevés olajjal, illetve ugye hagymafelét is lehet belevágni, és egy kis tört burgonyával ilyen módon járunk el. A kókusz olajat is szoktuk használni, mert hűtőszekrénybe megszilárdulva a pástétomot kenhetővé teszi, míg a hidegen sajtolt olaj hatására szétesik a pástétom, ugye is nem kenhető annyira. Míg egy kevés kókusz olajadásával nagyon kellemes, jó tehet ízek hozhatóak létre. A kuszkusz egy jó reggeli, egy kicsit a császármorzsához hasonlítanám, másfélszeres édes növényi tejben főzzük, és lekvárral, gyümölcsel adjuk. Barna rizs, padlizsán ragú, vegyes saláta. A padlizsán ragú ugye a ragúkészítés módszere szerint, úgy tudom, paradicsommal, paprikával, illetve padlizsánnal, egy kvázi zakuszkához hasonló receptúra alapján, már inkább a zakuszkát most nem említem, az újabb, ugye van ez a bizonyos tragikusnak, majdnem tragédiával végződő botulizmus, amit egy házi készítésű zakuszka idézett elő, de nem a zakuszka hibás, gyorsan hozzáteszem. Ugye a Clostridium botulinum az kolbászmérgezést okozó ágens, alapvetően állati termékekből származik, tehát zoonózis állati termékek által átadott fertőzés, majdnem biztos vagyok, hogy ételmérgezés, nem fertőzés, majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy az illető helyen kereszt fertőzés jött létre, vagyis az illető kedves asszony, aki készítette, vélhetően nem mosott kezet egy tojás, vagy hús, vagy állattartás után, hogy bejött, és keresztfertőzte a zakuszkát, ami azért problémás, mert a Clostridium, ami a talajból, állatoktól jön az emberi kézre, a Clostridium nem pusztul el 100 fokon, hanem helyesebben ő elpusztul, de a spórája nem beszárad, spórája viszont 120 fokot igényel, és a zakuszkát nem sterilezik, hanem pasztőrözik. Ezért ételmérkezést okozott, és az ugye ez halállal járhat együtt. És ennyit erről a kérdésről, mert lehetően nincs vége ennek a problémának, én magam is lehet, hogy kell, hogy írjak majd erről valamilyen cikket. Tovább megyek, édes diókrémhez hasonlóan készül, mint a mogyoró. Korábbi nap ugye itt a tofu körözött pirítós, erről talán van receptúra, sima tofuból készítünk egy piros paprikával, egy körözöttes kis olajjal krémet. Nokedli zablisztel, gombapörkölt saláta, viszonylag ismert receptúra, zab nokedli, ez az újdonság talán, és goffri almával. Hát egy kicsit szénhidrátből lett ez a 9. nap, de nem baj, sportolók számára írjuk inkább elő. Nyilván a goffri almából van, aki az almát, van, aki a goffrit fogja megszívlelni. 10. nap, kukoricakrém. Itt elővesszük már a karotin tartalmú gabonákat, ugye? Volt eddig karotin? Nem sok, ugye? Tehát sárgarépa volt, de jó volna emelni a karotin források számát. Kukoricában tehát van, és ebből krémet készítünk, egy hagymás sós krémet, és ezt pirítóssal, zöldséggel. A pirítóst azért mondom minduntalan, mert elképesztő fontos, hogy ne friss kenyeret tegyünk, míg a friss barna kenyer sem igazi. És azután készítünk durumtésztát, brokkolipörköltet, nutellát. Ugye ez házi magyar okrém, nyilván nem üzleti, csak így neveztük el. És innen igazából már ismétlődések vannak. Szeretném kiemelni a lencsefőzeléket, zapfasírtal, ezek komplett ételek, az élesztő pástétomot. Ez már a 11. nap. Az élesztőkrém B-vitamin tartalma éjszaka segíti a idegrendszer helyreállását. Ezért sütő élesztőből, nyilván főzéssel, sör élesztő pehelyből, nagyon magas B-vitamin és folsav tartalmú krémeket. Úgy nevezzük növényi sajtkrémek, állítunk elő. Ha valakinek nincsen receptje, segítünk. Volt egy régebbi szakácskönyv, az a címe, hogy New Start konyha. Abban voltak különböző sajtkrémek, sajt nélkül. Ott használták előszeretettel a sörélesztő pehelyet. Elég képesztő fontos a sörélesztő pehely ideg erősítő, idegsejt, idegszövet építő jelentősége. Tehát többet kéne ebből is ennünk, használnunk. Nincs olyan nagyon jó íze egyébként, élesztő jellegű íze van. Fokhagymás tökmakrém, no hát ez például nekem nem tartozik a kedvenceim közé, elképesztő értéke van a tökmak krémnek. Az egyik legmagasabb értékű húspótló növény tökmag, 33% fehérjével, és nyilván valamilyen salátafélével, uborkával, piros paprika, tehát piros színű, vagy vitamin paprikával, nyers fejes káposzta levelével fogyasztjuk el. Ne felejtkezzünk el róla, hogy a hűtőszekrényben, nem azt mondom, hogy kötelező, de erősen ajánlott egy fejkáposzta elhelyezése. És ez esetben akár lehet lila vagy piros káposzta, lehet fehér édeskáposzta. Külső levelét eltávolítjuk, mert abban van a vegyszerek döntő része. Sajnos a belső levelek nem tartalmazzák a vegyszerek 90%-át. Tehát külső káposzta levél eltávolítása után a belső levelet fogyasztjuk el, mégpedig szendvics mellé, hidegtál mellé, vagy hideg étel mellé, a káposzta levél olyan mértékben véd a bélrendszert, a vastagbelet, a vékonybelet, a gyomrot, az O-vitamin tartalma révén, a káposzta speciális rostanyagai révén. Tudom, hogy puffaszthat. Nem kell belőle sokat enni. A káposzta titka, hogy nem kell belőle sokat enni. A káposztából egy fél levélnyit elfogyasztjunk, elégséges a benne lévő koncentrált tápanyag, illetve úgynevezett protektív védőanyag, a bél, a tüdő és az agy védelméhez. Megyek már is tovább. Édes tejben főtt bulgur, ugye itt megint a tönkölybúza töret, banánnal, magvakkal, zöldséges barna rizs tofu pörköltem, és megint előkerül a kukorica puding formában, almával. Köles felfújt, krumplipüré, zöldborsó pörkölt. A zöldborsót pörköltnek el lehet készíteni, igen komoly fehérje tartalma van, de a zöldborsó mellé néhány szem diót elfogyasztva húsértékű, vagy tej, tojás értékű fehérjét kapunk, tehát a zöldborsó és a valamilyen dióféle rendkívül jó. Mellesleg a rizs teljesen komplettálja a zöldborsót. Nem véletlen, hogy a zöldborsós rizs, vagyis rizivizi elterjedt, ez nem véletlen. Elképesztően képesek egymást kiegészíteni. Ilyen még a zöldbab és a kukorica. Szépen komplettálják egymást. Mákos tészta gyümölcsel, hát tésztafélék, inkább barna tésztákat ajánlunk, de nyilván ennek a helye és szerepe is meg lehet. Tejber is, őszi barackkonzervvel, hát ezt odaírtam, bár cukrozott konzervek vannak a forgalomban, leszoktuk csöpögtetni, ha lehetséges, mandulatejszínnel, vagy karobos datolyakrémmel, ugye ez a műcsokoládé idézőjelben, és fokhagymás, szójahús, vagy szejtán, lehet otthon is készíteni szejtán, lehet kapni szejtánport, nem könnyű az ilyesmi gyártása. Budapesti vegán étteremben, az Éden étteremben gyakran volt szejtán ragú, elképesztő jó ízeket lehet ebből kihozni, de ezt egy héten egyszer lehet javasolni. Én azt hiszem, hogy ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmet, remélem sikerült, hogy úgy mondjam, gondolatot elindítani, és néhány ötletet adni a teljesség igénye nélkül, és én kívánom, hogy legyenek jó egészségben, és fantáziadús módon készítsenek otthon ételeket. Bocsássák meg nekem, hogyha nem mondtam mindent úgy, ahogy akár Stály Judit mondaná a televízióban. Pontos receptúrákat nem soroltam fel. Részben azért, mert nem szakvégzettségem. Nem vagyok szakács, sem dietetikus, ahol adagokat mérnek pontosan. Élelmiszeripari mérnökként végeztem. Ez egy kicsit új terület volt nekem is. Én élelmiszer tudomány oldalról foglalkoztam most a főzéssel, igyekeztem beavatni kedves hallgatókat az ételek jellegébe. Köszönöm szépen a figyelmet. És ha valakinek van kedve beszélgetni, kérdezni, akkor a lezárást követően, ugye én gondolom lesz egy-két hasznos, értékes, emlékeztető és információ, állok rendelkezésre akár közös, akár egyéni beszélgetés kapcsán. A nyári fejlesztéseinket tehát szeretném említeni, ha valakit még érdekelne, és amit talán nem említettem még, ugye egyrészt mondtam a kis csicsóka szirupot, talán október-november magasságában meg fog jelenni, emellett pedig a cukorépa rost, amit egy kis csicsóka rosttal szakmai ártalomként keverve inulindús prebiotikus rostként kerül forgalomba. Ezek árfekvése nagyjából 800-900 forint per negyed kiló, de elképesztő értékes és minimális mennyiség kell. Belőle a cukorépa rost négyszeresére duzzad a gyomorban, bélben, tehát nagyon kevés kell belőle, ez több hetes adag egy ilyen speciális rost. Ezen felül, ha valakit érdekel, teljes fekete ribiszke lisztet is hoztam. Ebből 8-9 csomaggal tudtam hozni, de ha van igény, szívesen küldök postán. Van belőle, tehát a gyümölcslé, egy gyümölcslé üzemből átvesztjük a ribiszke törkölyt, és a ribiszke törkölyt, tehát nyers ribisz, fekete ribiszke törkölyt, amiből a cukros levet már ugye kisajtolták présgépekkel, és ezt egy elképesztő magas flavonoid tartalmú anyag, a ribiszke magjával, ezt megőröltetjük, és a ribiszke magja, valaki rákeres az interneten vagy valahol, egy magas gyógyhatású termék, a ribiszke magjában az emberi bőrszövetet és a körmöket, hajat védő speciális hatanyagok vannak, csak a ribiszke magját nem mindig rágjuk meg, stb., hogy inkább egészben nyeljük le, meg kéne őrölni, és ezek a bizonyos őrlő gépek megőrlik a ribiszke héját, magját és a maradék húsát is, ezért ez egy ilyen ribiszke törkölyi liszt, ebből is hoztam, ez 800 forintba kerül, negyed kilogram fekete ribiszke törkölyi, ebben C-vitamin és vas még jelentős mennyiségben marad. Műzlikhez használjuk, igen komoly növényi színanyag forrásként, csak jelzem, hogy az ilyen típusú törkölyből nyerik ki azokat a flavonoidokat, amiket aztán, hadd ne mondjam most ennyi forintért, egyébként komoly és szakmai vákumsűrítési eljárással, végül esetleg porítással forgalomba hoznak, mint Flavin, hadd ne mondjam hány, és különböző Flavon, Max, Flavonax, egyéb készítmények, mind-mind ezekből a törkölyökből dolgoznak. Hát én annyit csináltam, hogy én nem várom meg, míg ez elkészül, hanem magát a törkölyt hozzuk olyan szárított formában, hogy 5% nedvességtartalom mellett ez korlátlan ideig eláll. Ilyen módon kicsit rostos lisztek ezek, azért azt meg kell szokni, nem instant, de azt hiszem, hogy hasznosak és értékesek lehetnek ezek a jövőben. Mandula liszt is megjelenik, sőt már van is, csak nem tudtam belőle hozni, mert még engedélyezés alatt van. Tehát mandula liszt amaranttal, valakit érdekel, ez is szintén hasonló árban majd kapható lesz. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Nyolcadik vers, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és halakkal. Figyeljük meg, hogy Pál apostol egyrészt arra mutat rá, hogy az ember, amikor elutasít, akkor versengővé válik. Az ember nem tudja magyarázat nélkül hagyni, hogy miért utasítja el a jót, amiről a lelke mélyén, a lelkiismeretében tudja, hogy ez a jó. Ehhez hozzá fog járulni egy olyan lelkület, amit Prédikátor könyve így fogalmaz meg, hogy láttam én azt, hogy az ember még a jó cselekedeteit is a fele barátja iránti irítségből rendeli. Az emberi lélek mélyén olyan indítékok jelennek meg, ahol felfedezhetjük az önigazulást, a versengést, az én felmagasztalásának a vágyát. Az igazság elutasítása, a jó késztetésekkel való szembeszegülés és az önigazolás, az én felmagasztalásának a vágya, ez együtt jár. Ez, hogy így mondjam, ez nem választási lehetőség. Ezek összekapcsolódnak. Aki úgy dönt, hogy ellenáll, az a saját önzésének a csapdájában fogja találni magát, és újra és újra azzal kell szembesüljön, hogy az éne verseng mások énjével, hogy önmagát kívánja felmagasztalni. Mert minden embernek szüksége van megbecsülésre. Kérdés, hogy kinek a megbecsülését, kinek az értékelését keresi az ember. A másik, amit szeretnék kiemelni, akik nem engednek az igazságnak. Figyeljük meg, hogy a kárhoztatás oka újra és újra visszatér ez a gondolat. Nem az, hogy valaki önmagában rossz. Nem enged az igazságnak. Az ember nem fogadja el az isteni késztetést, nem enged az igazságnak, hanem enged a hamisságnak. Nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, ezért az Isten átadta a tévejgés lelkének őket, hogy higgyenek a tévejgésnek és a hazugságnak. Ez megint csak kapcsolt dolog. Aki úgy dönt, hogy nem enged az igazságnak, az nem tudja magát megvédeni a hazugságtól. Ott előbb-utóbb az önigazolás miatt hazugságok jelennek meg az ember életében. Összekeveredik az emberi gondolkozás. Akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, nekik az Isten búsulással és haraggal fog válaszolni. Az ő fájdalmát, az ő bűnnel szembeni haragját fogja kimutatni. Ez a hosszú távú következmény, vagy így mondhatnám, ez a végeredmény. Valaki vagy befogadja az igazság szeretetét, és álhatatos ebben a magatartásában, és ennek eredménye az örök élet lesz törvényszerűen. Mert az Isten munkálkodik érte. Vagy pedig újra és újra ellenáll az isteni késztetéseknek, egyre nagyobb késztetésekkel keresi meg az Isten, ezért egyre nagyobb ellenállást tanúsít az ember, míg végül az Isten azt mondja, nem tudok mit tenni. Szeretem még mindig, értéknek tartom még mindig, de ő döntött úgy, akkor most kóstolja meg a választásának a gyümölcsét. Szembesülnie kell az embernek a választásával. Azonban ez a végeredmény. De van azonnali következménye is a választásunknak. Erre mutat rá a 9-től 11. versekben az apostol. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meggörögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Annak a választásnak, hogy az ember mi mellett dönt, elfogadja az Istentől jövő késztetést, vagy elutasítja, azonnali következménye is van. Egyszer évekkel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy nem jó üzlet az, amit én ajánlok neki. Mert most kell fizetnie, és majd egyszer valamikor a távoli jövőben jön a teljesítés. Ez nem jó üzlet. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy az ember most dönt, és a döntésének van egy hosszú távú következménye, vagy mondhatnám, hogy nem egy döntésének, hanem a döntései összességének van egy hosszú távú következménye, és a döntésének van egy azonnali következménye, és minden egyes döntésnek van azonnali következménye. Ez a következmény pedig így hangzik, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először megörögnek. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek, mert nincs az Isten előtt személyválogatás. Nincsen különbség ember és ember között a következmény tekintetében.
Amikor a gazdag ifjú Jézus után szaladt, mint egy megalázva magát, a méltóságát, mert valami olyat érzett Jézus életében, amit sehol máshol nem tapasztalt még. Azt a gyöngét szeretetet, ahogyan Jézus lehajolt a gyerekekhez, az a gyöngét szeretet megérintette az ő farizeusi lelkét, aki a vallásosságban, hogy így mondjam, az előírt törvényekhez hűséges volt, valamit megérzett, hogy neki szüksége van erre. Utána szaladt Jézusnak, megszólította, azt mondta, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Most nem szeretném végigvenni a történetet, keressük meg és olvassuk el. Amikor Jézus rámutat arra a pontra, ami a gyökér, rámutat arra, hogy az anyagi javakhoz való kötődése olyan mértékű, hogy az előrébb van a lelkében, mint az Istenhez való kötődés. És a gazdag ifjú számára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen árat kellene hozni ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerhesse. Akkor azt olvassuk, hogy a gazdag ifjú megszomorodva ment el. Figyeljünk fel erre a kis jelzőre. Nem egyszerűen elment. Nem egyszerűen elment és élte tovább boldogan a maga gazdag életét. Megszomorodva ment el. Ez egy törvényszerű következmény. Az ember rossz döntésének azonnali hatása van a lelkének, nyomorúság és ínség minden ember lelkének, minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy az a jó érzés, az a megelégedettség, az az önbecsülés, ami megszületik egy emberben akkor, amikor egy döntési helyzetben a hűség mellett dönt, az engedelmesség mellett dönt, az igazság követése mellett dönt. Ez pedig valami hihetetlen forrása az emberi tartásnak, az ember életének. Olyan békességet, olyan megelégedettséget érezhet az ember, még akkor is, ha a kárt szenved, még akkor is, hogyha emiatt megvetik, amit az életben semmi mással nem lehet pótolni. Enélkül, a megelégedettség nélkül nem tud az ember élni. Ezért próbál vagy elmenekülni a hiányérzete elől, vagy megmagyarázni, hogy nem rossz az az út, amelyen jár. Mert a rossz választásnak nyomorúság az eredménye az ember lelki életében, nyomorultnak fogja érezni magát, kiégni fog, kiüresedni fog, a jó döntésnek pedig pozitív hatása, megerősítő, bátorító hatása van az emberre. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ez egy olyan törvényszerűség, amely, hogy így mondjam, nincs tekintettel arra, hogy ki vallásos, ki nem vallásos, ki mekkora ismerettel rendelkezik, ki rendelkezik kisebb ismerettel, ki rendelkezik nagyobb ismerettel. Minden ember azon a szinten, ahol döntést hoz, átéli ezeket a következményeket. A lelkiismeret furdalást, a vádolást, a bűntudatnak az elemésztő, életerőt megfojtó voltát, vagy pedig a jó cselekedetből következő lelkiismereti békességet, önbecsülést és vidámságot. A jó és rossz választásának nem csak végső következménye van. Meghatározza a mi mostani földi életünknek a minőségét is. Meghatározza azt, hogy megelégedettséggel, békességben, nyugalomban élhetünk, vagy pedig lelkiismeret furdalás között, gyötrő gondolatok között, felborult idegrendszerrel, önváddal éljük le az életünket. Tegyük mérlegre, melyik éri meg. Tegyük érlegre, hogy melyik az, ami értékes élet, amelyiket szívesen élne az ember. Ezek a törvényszerűségek nem változtathatóak meg. Ezek nem befolyásolhatóak emberi okoskodással, vagy nem tudunk mit tenni. Ez működik. A döntés következménnyel jár. Vagy jó, vagy rossz következménnyel. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás, mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten méltányos az ítéletben. Az Isten nem kér számon olyat az embertől, amivel nem rendelkezhetett, amit nem ismerhetett meg. Akik
pogányok voltak, tehát az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg, azoktól nem az írott kinyilatkoztatásnak való engedelmességet kéri számon. Akik viszont a törvényt megismerték, akik az Isten beszédéből az igazság ismeretének egy magasabb világosságával, magasabb fokával rendelkezhettek, azokat ez alapján fogja megítélni az Isten. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a tényt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez méltányos. Akinek sokat adtak, attól többet várnak el. Akinek kevesebbet adtak, attól kevesebbet kérnek számon. Ez igazságos és méltányos eljárás az Isten ítéletében. Olyan jó lenne, hogyha az Istennel szembeni gyanakvás úgy eloszlana az ember lelkéből. És egyrészt az ember nem gondolkozna azon, hogy az Isten igazságtalan az ítéletben, mert miért kér tőlem számot olyat, amiről én nem tehetek, nem fog ilyet tenni az Isten. Az Isten csak azt fogja megvizsgálni, amit megismerhettem, amit megérthettem, amiről meggyőződésre juthattam, de azt számon fogja kérni, azt meg fogja vizsgálni, hogy ahhoz hogyan viszonyultam. Másrészt úgy gondolom, hogy nem is ez a legnagyobb kérdés, hogy az Isten méltányos-e az ítéletben. Hanem, hogyha az ember megérti azt, hogy az Isten a jó és a rossz közötti választást fogja megvizsgálni, méghozzá félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedetekből kimutatva, akkor úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdésünk az, hogy hogyan lehet az üdvösségre jutni. Hogyan lehet a jó választásával élni folyamatosan? Hogyan lehet ennek nyomán megváltozni és eljutni az üdvösségre? A 13. vers, mint egy kiegészítő magyarázat a 13-tól 15. vers ehhez a részhez, amit az előbb olvastunk, hogy az Isten az ítéletben méltányosan ítéli meg az embereket, figyelembe fogja venni, hogy mekkora világossággal rendelkeztek, a törvény ismeretét nem fogja számon kérni azokon, akik a törvényt nem ismerték meg, de az nem azt jelenti, hogy nem megítélhető az életük, nem azt jelenti, hogy akik nem ismerték meg a törvényt, azok előnyben vannak, mert tőlük az Isten nem fog számon kérni semmit, hanem azt jelenti, hogy más pontokat talál az Isten, ahol az igazság és a hamisság kérdésében az állásfoglalásuk napvilágra jön. Akkor nem a törvény fényében nézi meg, hanem mást a törvény nélkül fogja megítélni, ezt fogja leírni, hogy hogyan, még annyira hadd tényleg ki, hogy azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Az ítéletnek van egy napja a Biblia szerint. Ez egy következetes tanítás a Bibliában. Jelenések könyve 14. fejezete tartalmaz egy üzenetet, amely egyenesen ezt fogalmazza meg, hogy féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája. Van egy pont a történelemben, amikor az Isten elkezdi az ítéletet, megvizsgálja az emberi életeket, és amikor ezt elvégezte, akkor végrehajtja az ítéletet. Ebben az ítéletben az embereknek a titkait fogja az Isten megítélni. Az, hogy a Biblia azt mondja, hogy az emberek titkait ítéli meg, az teljesen összhangban van Jézusnak azzal a felhívásával, hogy ne ítélkezzünk egymás felett. Egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy a másik ember életéről reális képet alkosson. Mi nem látjuk azt, hogy egy ember szívében milyen küzdelem dúl. Nem látjuk azt, hogy honnan jön. Nem látjuk azt, hogy milyen eseményeken ment keresztül. Nem látjuk azt, hogy milyen adottságokkal született meg. Nem látjuk azt, hogy mennyit értett meg abból a világosságból, amely eljutott hozzá. Mi pillanatnyi cselekedeteket látunk egymás életében, amelyekről elmondhatjuk, hogy ez jó vagy rossz. De azt megítélni, hogy egy ember az örök élet szempontjából, az üdvösség szempontjából hogyan foglalt állást, nem vagyunk abban a helyzetben. Nem látjuk azt sem, hogy közben Sátán hogyan támad egy embert, hogyan próbálja jó útról letéríteni és megnyerni a maga manipulációjával a rossznak. Ezért az Isten az ítéletben az emberek titkait ítéli meg, és az Isten óvja attól az embert, hogy mások élete fölött az ítélő bíró szerepét gyakorolja. Nem tudjuk megítélni, nem tudjuk reálisan megítélni senki életét. Ezt csak az Isten tudja, aki ismeri a szívnek a titkait, ismeri a belső tanácsokat, a gondolatokat, és aki ennek fényében tévedhetetlenül tudja kimondani egy cselekedetről, hogy ez a cselekedet, ez arról tesz bizonyságot, hogy valaki engedett az igazságnak,
vagy arról tesz bizonyságot, hogy ez az ember, ez nem engedett az igazságnak, hanem önigazoló maradt, önző maradt és magát dicsőíti továbbra is. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt megítéljük. Az Isten az emberek titkait fogja megítélni a Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus lesz az ítélő bíró. Az Isten, az Atya Krisztusnak adta az ítélet hozatalnak a jogát, Krisztusra bízta az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő meghozta az áldozatot értünk. Amikor kimondja a döntést egy emberről, akkor ezt ennek a hátterén teszi. Minden emberi élet felől az a lény dönt, akinek a szeretetében nem lehet kételkedni, mert a legnagyobbat tette az emberért, az életét is odaadta érte. Ez mondjuk azért bizalomra ébresztheti az embert az ítélő bíró iránt. Hogy így mondjam, mindenkinek elfogult az ítélője. Pozitívan elfogult. Másrészt pedig azért bízta rá az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő átélte mindazt a megpróbáltatást, mindazt a küzdelmet, ismeri belülről az emberi természetnek az erejét, ismeri belülről Sátán kísértéseinek az erejét, és tudja azt, hogy hogyan lehet ellenállni. És tudja azt, hogy lehet választani a jót, a rosszal el szemben is. Ezért Jézus fog ítéletet mondani minden emberi élet felett. És hogy mi alapján és hogyan juthat el oda valaki, hogy felmentő ítélet születhessen, ezt a 13. verstől így olvassuk. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A 13. vers egy nagyon fontos gondolatot hordoz, vagy két nagyon fontos gondolatot. Egyrészt a magukat vallásos embernek tartó embereket szólítja meg, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják. Hatalmas késztetés jelenik meg minden ember életében, amikor az Isten beszédével találkozik, az Isten törvényével találkozik, hogy jobbnak gondolja magát azért, mert ő most már rendelkezik egy mércével, amellyel különbséget tud tenni a jó és a rossz között. És ez egy borzasztó megtévesztő dolog. Tudni arról, hogy mi a helyes, az egy dolog, és engedelmeskedni annak, ami helyes, az egy másik dolog. E kettő összekapcsolódik egymással, mert hogyan tudnám követni azt, ami helyes, hogyha nem ismerem, hogy mi a helyes. De adott esetben szétválasztható a kettő. Mi emberek képesek vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, és úgy folytassuk, hogy de. Hogy tudom, hogy ezt kellene tennem, de. És elmegyünk a másik irányba. Mi erre képesek vagyunk. Elég skizofrén dolog, ezt el kell ismernünk, mégis képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk arra, hogy van egy elméleti tudásunk, és van egy egészen másféle életünk. Ez a helyzet, ez különösképpen megjelenik veszélyként azok esetében, akik hallgatják az Isten beszédét. Soha ne felejtsük el, hogy az Isten beszédének a hallgatása még nem bizonyíték arra, hogy mi ezt befogadtuk és követőjévé váltunk. Erre egyetlen egy bizonyíték van, a gyakorlati döntéseink, amik a cselekedeteinkben mutatkoznak meg. Mondhatunk bármit, érezhetünk bárhogy, nincs bizonyítéka annak, hogy a jó mellett döntöttünk addig, amíg ez a cselekedeteink szintjén meg nem mutatkozik. Az igazság befogadása és az igazság elméleti ismerete egymást hoz tartozó dolgok, de külön választható dolgok. A másik, amit, és itt hadd idézem be Jézus szavait, példázatát, amikor arról beszélt, hogy sokan vannak, akik azt fogják mondani, Uram, Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk? Nem a te nevedben tettünk sok nagy hatalmas dolgot? Hát nem a mi utcáinkon tanítottál? És Jézus azt kell, hogy mondja nekik, távozzatok tőlem, ti gonoszt cselekvők. Soha sem ismertelek titeket.
Istent ismerni és az Istenről tudni, ez a Bibliában nem azonos fogalmak, nem azonos gondolat. Amikor a Biblia arról beszél, hogy valaki megismerte az Istent, akkor ez azt jelenti, hogy közösségre lépett az Istennel. Nem csak tud róla, hogy van, hanem közösségben van vele. Az Istenről hallani és az Istent megismerni, ez két különböző lépés az ember életében. Nem azok az igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Miért olyan fontos ez az Isten számára? Miért olyan fontos, hogy az ő törvényét betöltsék az emberek? Az Isten törvényéről Jézus azt mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Az Isten törvénye az az élet törvénye. Az Isten lényege a szeretet. Az Új Szövetség, illetve a Biblia tanítása szerint a törvény lényege a szeretet. Az Isten és az ő törvénye ezen a ponton megegyezik egymással. A törvény az nem más, mint az Isten lényének, gondolatainak, az Isten által alkotott világ rendszerezésének a megfogalmazása, kifejezése. Lehet-e élni, miközben az élet törvényét áthágjuk? Én úgy gondolom, hogy logikailag válaszolni lehet rá. Nem. Erre nagyon más választ nem tud adni az ember. Hát ha valami az élet törvénye, és azt hágja át, akkor kívül kerül az életen. Ez pedig a halál. Ezért nem teheti meg az Isten, hogy úgy adjon örök életet, hogy közben valaki a törvényt nem tölti be. Mert a törvény betöltése az az élet törvényével való összhangot jelenti. Azt jelenti, hogy valaki alkalmas örök életet élni, mert összhangban van az élet törvényével. Nem fogja felemészteni az életet az áthágással. Ezért az Isten ítéletében azok nyernek örök életet, akik összhangra jutottak az élet törvényével. Nem azok, akik hallgatták, nem azok, akik látványosan igent mondtak rá, hanem azok, akik de facto összhangra jutottak vele. Mindegy, hogy mennyit hallottak belőle, de összhangra jutottak azzal, amit megértettek és megismertek. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Együtt bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Nincsenek kizárva az üdvösségből azok, akik az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg. Az Isten nem ezen a mérlegen fogja megmérni az ő életüket, hanem azon a mérlegen, amely minden ember életében megvan, aki nem ismeri az írott kinyilatkoztatást, annak az életében is megvan, hogy tudnék a törvény cselekedete, a törvénynek megfelelő gyakorlati magatartás, jó, be van írva az ő szívükbe, és erről az emberek a gyakorlati életükkel tesznek bizonyságot. És valóban így van ez, hogyha megvizsgáljuk a filozófiákat, vallási világot, akkor elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok ponton nagyon nagy különbségek vannak. De van mégis egy közös erkölcsi mondani való, aminek a lényege az, hogy az ember ne tegye meg a másikkal azt, ami nem esne neki jól, vagy megfogalmazva másképpen tegye meg a másikkal azt, ami a másik helyzetébe képzelve önmagát neki jól esne. Ezt az erkölcsi hozzáállást, ezt a gondolkozást, ezt szinte mindenütt felfedezhetjük a világon. Ennek a gyakorlati magatartására pedig nagyon sok ember eljutott. Az Isten törvénye megfogalmazza ezt, ez a törvény lényege, amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a proféták. Az Isten törvénye, amikor megszólal, nem tesz mást, mint megerősíti azt a szívbeírt törvényt, amely minden emberben ott van. Valamilyen szintig, valamilyen mélységben, de megtalálható.
Az ember hogyan juthat el akkor az üdvösségre? Pál apostol így fogalmazza meg, hogy a pogányok a saját életükben állítják fel azt a törvényt, azt az erkölcsi mércét, ami alapján az Isten megítélheti őket, mert a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, amelyről együtt tesz bizonyságot az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. És itt az előadás befejezéseként én nagyon röviden szeretném ez alapján összefoglalni, hogy mi a legdöntőbb az ember életében. Arról beszélt tehát az apostol, hogy az üdvösség azon fordul meg, hogy az igazságot befogadja egy ember, vagy elutasítja. Hogy amikor a jóra való késztetés megjelenik a szívében, megjelenik a gondolataiban, akkor ideológiát gyárt azzal szemben, vagy meghajtja magát az előtt. Mi következik ebből? Ahhoz, hogy az ember élete megváltozhasson, két dologra van szüksége. Az egyik, amire szüksége van, az a gondolkozás. Méghozzá az egyenes, becsületes, következetes gondolkozás. Jézus Krisztus azt mondta a főpapi imájában, János evangélium a 17. fejezetében, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. A Bibliában, amint említettem az egyik előző előadáson, az igazságra két szó van. Van az igazság, mint igazságos magatartás, és van az igazság, mint valóság ismeret, mint valami, ami tiszta, igaz, nemes. Most itt ez utóbbi van. Ezen a helyen, ahol Jézus azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, itt a tiszta, igaz, valaminek az igaz mi volt a, az eszmeileg igaz dolog áll. Ahhoz, hogy megváltozhasson az életünk, ahhoz nekünk először is tudnunk kell különbséget tenni a jó és a rossz között. Ekkor van lehetőségünk valódi változásra. A gondolkozásban szükség van arra, hogy az igazságos gondolkozást, az elvekhez szabott, egyenes gondolkozást magunkévá tegyük. Mi van ezzel szemben alternatívaként? A magyarázkodás. Az, hogy az ember megpróbálja megindokolni, hogy miért nem jár egy úton, miért gondolkozik másképpen. És én egy döbbenetes dolgot figyeltem meg, azt figyeltem meg, hogy valóban az emberi életben, a döntésekben alapvető nem csak az, hogy az ember szóba áll-e az igazsággal, ez is egy fontos dolog. De hogy amikor szóba állt valamivel, amikor valamiről a lelkeményén tudja, hogy ez a helyes, és ezt el is tudja mondani, akkor az önmaga iránti becsületes gondolkozásnak hatalmas szerepe van. Mert lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy ez a helyes, de minden idegszálam, minden érzelmem azt mondja, hogy én nekem ez nem jó, én ezt nem tudom követni. Akkor két lehetőség van. Vagy az érzelmeit vizsgálja felül, vagy a gondolkozását vizsgálja felül. És gyakorlatban én azt látom, hogy azok az emberek, akik a gondolkodásukat vizsgálják felül, magyarul elkezdenek okoskodni, magyarázatokat gyártani. Azt mondják, hogy jaj, olyan összezavarodott vagyok, nem is tudom, hogy mi lenne a jó. Borzasztó nehéz helyzetben vannak. Azért, mert az embert a gondolkodása nyomán tudja döntés elé állítani az Isten. És amikor ezt a döntést, ezt össze akarja kavarni, hogy tulajdonképpen miben is szeretne, kellene neki dönteni, akkor nagyon nehéz jó döntést hozni. Mondhatnám úgyis, hogy lehetetlen. A másik dolog, amire az apostol rámutatott a gondolkodás mellett, a lelkiismeret. A lelkiismeret, amely hat a gondolkodásra, de amelyre hat a gondolkodás. És ezek oda-vissza egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A lelkiismeret kérdéséről is hadd szóljak egy kicsit. Nagyon fontos számomra az, hogy a lelkiismeret az nem abszolút mérce, de nem is teljesen esetleges. A Biblia azt mondja a lelkiismeretről, hogy az Úrtól való szövétnek az ember lelke. Olyan lámpás, amely megvilágítja az ember szívének a rejtekeit. Egyrésztről tehát
Minden emberben van lelkiismeret, és minden emberben munkálkodik a lelkiismeret, és minden emberi lelkiismeretért munkálkodik az Isten szent lelke. A lelkiismeretet, tehát az Isten lelke gerjeszti, ösztönzi, munkálkodik érte. Ez az egyik tényező. Viszont a lelkiismeretre hat a neveltetés, ez teljesen egyértelmű. Hat az ember gondolkodásmódja, és hatnak az ismeretei. A lelkiismeretünk úgy működik, hogy amit mi a gondolkodásunkban mércének fogadunk el, amiről mi a gondolkodásunkban kimondjuk, hogy ez igazság, a lelkiismeret megpróbál ehhez alkalmazkodni, és ehhez a mércéhez képest fog jelezni. A lelkiismeret az egy jelzőrendszer. Azt jelzi, hogy ha átléptem azokat a határokat, amiket a neveltetés, az ismeretek és a Szentlélek munkája felállított bennem. Ezért nem mindegy az, hogy az ember hogyan gondolkozik. Úgy gondolkozik, hogy van az igazságnak mércéje, és ennek az igazságnak mint egy alárendeli a lelkiismeretét, vagy, hogy így mondjam, gyógyeszközként használja fel az igazságot a lelkiismeret gyógyítására. Hogy élesebben, érzékenyebben tudjon jelezni és működni a lelkiismeret. Vagy pedig fölé emeli a lelkiismeretét az igazságnak, és azt mondja, hogy én nem érzek lelkiismeret furdalást. Nagyon sokszor találkozom ezzel. Emberek elmondják azt, hogy tudom, hogy a Biblia elítéli ezt a magatartást. De én nem érzek lelkiismeret furdalást. Bocsánat, na és akkor mi van? Akkor csak annyi történt, hogy az ember nem alárendelte a lelkiismeretét az Isten beszédének, hanem fölé emelte magát az Isten beszédének. Semmi más nem történt. Mert a lelkiismeret ahhoz szabottan tud működni, ahogyan az ember az igazsághoz viszonyul. Amit elfogad az igazság mércéjeként, azt a lelkiismeret magáévá teszi és jelezni fog ahhoz viszonyítva. És ezért van súlyos hatása annak, amikor egy ember okoskodik. Amikor egy ember magyarázkodik. Mert ezt a mércét, ezt el lehet bizonytalanítani, el lehet halványítani. Előfordulhat, hogy egy ember fél év után nem érez lelkiismeret furdalást azért, amiért fél évvel korábban még lelkiismeret furdalást érzett. Mert működő elv az, hogy az ember vagy úgy él, ahogyan gondolkodik, vagy rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. És a lelkiismeret ehhez a gondolkodáshoz fog hasonulni. A lelkiismeretben vannak olyan megnyilatkozások, amelyek általánosan jellemzőek. És ez az a pont, ahol az Isten különbséget tud tenni a törvény ismeretével rendelkezők és a törvény ismeretével nem rendelkezők között. Minden ember az emberi viszonyaiban rendelkezik egy jelzőrendszerrel, hogy mi az, ami túl sok, mi az, ami már bántás, mi az, ami már kárt okoz. De nem biztos, hogy rendelkezik helyes bibliai ismeretekkel. Hogy mennyire ismerethez szabottan működik a lelkiismeret, gondoljuk csak végig, hogy mondjuk egy muzulmán gyermeket arra fognak tanítani, hogy pénteken ünnepelnie kell. Egy zsidó gyermeket, vagy egy szombatünneplő keresztény embert, gyermeket arra tanítanak, hogy a szombat az Úrnak szent napja. Egy vasárnap ünneplő keresztény családban felnővő gyermeket pedig arra fognak tanítani, hogy a vasárnap az Úrnak szent napja. Mikor fog lelkiismeret furdalást érezni? Mindegyik attól fog lelkiismeret furdalást érezni, hogyha azt hágja át, amit neki tanítottak. És ebben változás csak akkor történik, ha valami ráveszi az embert, hogy felülvizsgálja a mércét, és más tegyen a helyére. Az ember lelkiismerete el tud torzulni. Hogyha az ember sokat magyaráz a lelkiismeretének, hogy az a rossz, amiért ő jelez, az nem rossz, akkor a lelkiismeret egy idő után nem fog már jelezni. Elhalkul, de nem tűnik el. A lelkiismeretünk elől el lehet menekülni, bele lehet menekülni tevékenységbe, fel lehet pörögni, körülvehetjük magunkat zajjal, de egyszer majd szembesülnünk kell vele.
És ez a szembesülés nem máskor van, illetve az esélye megvan, hogy máskor legyen. De ha valaki végig kitart a menekülésben, ezt is megteheti. De lesz egy nap, amikor nem teheti meg. Ez pedig az Isten ítéletének a napja. Amikor minden ember kénytelen lesz a saját lelki ismeretének a vágyait meghallgatni. Hogy hallgatott rá, vagy nem hallgatott rá, és miért nem hallgatott rá. Nem az Isten fogja vádolni az embereket. Az Isten jelenlétében a lelkiismeret felélénkül. Ha mi az Isten jelenléte elől elmenekülünk, egészen addig menekülhetünk, míg már tovább nem lehet menekülni. Ott akkor nem lesz menekülési lehetőség senkinek. Ma eldönthetjük, hogy akarunk az Isten jelenlétében maradni, amikor felelevenedik a lelkiismeretünk, és ez fáj. Ezt ismerjük be, hogy ez borzasztó kényelmetlen dolog. Mert vádakat fogalmaz meg, mert lelkiismeret furdalásunk lesz. De ha mi ott maradunk az Isten jelenlétében, és ha se a gondolkozásunkat nem zavarjuk össze, se a lelkiismeretünket nem zavarjuk össze, akkor kiváltságunk jó döntést hozni. Amit a lelkiismeretünk jó lelkiismerettel fog megerősíteni, és amit a gondolkozásunk önbecsüléssel, értékeléssel fog megerősíteni. Röviden megfogalmazva én azt gondolom, azt állítom, hogy az az ember fog üdvözülni, és itt most már teljesen függetlenülhetünk attól, hogy ki mekkora ismerettel rendelkezett, az az ember fog üdvözülni, aki a rendelkezésére álló ismereteket befogadta, feldolgozta, aki a gondolkozásában következetes volt, egyenes volt, becsületes volt önmagához, aki nem engedte meg, hogy az önigazolás tönkretegye az elfű gondolkozást az életében, és aki a lelkiismeretét alárendelte az igazságnak, és nem fölé emelte az igazságnak. A Zsoltárok könyve azt mondja, 119. Zsoltár 11. verse, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez az egyik lépés. Befogadni az Isten gondolkozásmódját, az Isten mércéjét. 119. Zsoltár 11. verse. Az apostolok cselekedete 24. fejezetének a 16. verse. Így fogalmazza meg Pál apostol keresztény életének a lényegét. Ezt mondta az ő vallási életéről. Ebben gyakorlom magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Ő így kereste az üdvösséget az életében. Abban gyakorlom magam, hogy jó lelkiismeretem, botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen az Isten előtt és az emberek előtt, az emberek iránt mindenkor. Itt meg kell említenem azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy van erőtlenül működő lelkiismeret. És ezt sem szeretném kihagyni a felsorolásból. Az erőtlenül működő lelkiismeretnek a tipikus jelensége az, hogy bejelez olyan dolgokra, amikre nem kellene bejelezni, amiknél nyugodt lelkiismerettel tehetne valamit. Én a gyakorlatban senkinek nem tudom azt javasolni, hogy mondja azt, hogy rosszul működik a lelkiismeretem, nem hallgatok rá. Mert a lelkiismeretnek tökéletesen mindegy, hogy jól jelzett vagy rosszul jelzett, ha nem hallgatok rá, kárt okozok neki. Erre egy megoldás van, az igazság mércéjét kell helyreállítani, és amikor az igazság mércéje helyreállt, akkor a lelkiismeret működése is javulni kezd. Krisztus ismerete, Krisztus áldozatának a megismerése megtisztítja az embert a holt cselekedetektől. Az önmagában a lelkiismeretet megnyugtatgató cselekedetektől. És végül egy utolsó gondolatot hadd olvassak fel a Timóteushoz írt első levél, első fejezet 19. versét, ahol Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, amelyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A hitet és a lelkiismeretet megtartva, amelyből, hogyha a jó lelkiismeretet elveti az ember, akkor a hit dolgában fog hajótörést szenvedni. És itt van a titka annak, hogy miért merem azt állítani, hogy azok az emberek fognak üdvösségre jutni, akik következetesen gondolkoznak, egyenesek, becsületesek,
és akik a lelkiismeretükre hallgatnak, és ebben kitartóak. Mert ezeket az embereket az Isten el fogja vezetni oda, hogy bízhassanak benne, és erőt meríthessenek belőle. És így végül nem cselekedetek által üdvözül egy ember, de a cselekedetei megmutatják, hogy alkalmassá vált az örök életre. Az üdvösség forrása más, erről majd fog szólni a levélben az apostol, a 3. fejezet 20. versétől kezdve. De az üdvösségre nem csak jogot kell szerezni, hanem alkalmassá kell válni egy embernek. Alkalmassá pedig csak az az ember tud válni, aki a jó lelkiismeretet megbecsüli. Az az ember tudja jó lelkiismerettel élni az életét, aki a következetes gondolkodást megbecsüli, és az igazságos gondolkodáshoz szabja a lelkiismerete működését, jelzőrendszerét. Az Isten ez alapján fogja megítélni az emberiséget. Mondhatnám így, hogy nem tesz mást, mint hogy minden embert az ő tulajdon lelkiismerete alapján fog megítélni, és ha a lelkiismerete nem vádolja következetlen engedetlenséggel, ha a lelkiismerete bizonyságot tesz amellett egy embernek, hogy hűséges volt és engedett a késztetéseknek, akkor ez azt is jelenti, hogy alkalmassá vált az örök életre. Amikor valakit a lelkiismerete vádol, ott az ítéletben, akkor nem az Isten fog vádolni. Minden ember saját maga felett fogja kimondani az ítéletet. A Biblia azt mondja még Sátánról is, hogy bensődből tüzet hoztam elő, és az emésztett meg téged. Ezen a ponton még Sátán is el fogja ismerni az isteni ítéletnek a jogosságát, és nem fog tovább magyarázkodni, nem fog tovább hazudozni és menekülni. Záró gondolatként azt az egyet hadd emeljem ki. Valamikor mindannyiunknak szembe kell néznünk a lelkiismeretünkkel. A választási lehetőség mindegyikünk kezében ott van. Ma, vagy pedig csak az ítéletkor. Ezen fordul meg mindegyikünk sorsa. Nem azon, hogy mekkora ismerettel rendelkezünk, hanem azon, hogy az igazsághoz hogyan viszonyulunk. Ma hallgatunk rá, és ezért megváltozhat az életünk, vagy ma megkeményítjük a szívünket, és esetleg előkészítettük azt, hogy holnap is meg fogjuk keményíteni a szívünket. Mert ezzel begyakorolja magát az ember a választásokkal. Végösszegben pedig az Isten így ítéli meg az ember életeket. Mindenkinek az életéből megvizsgálja, azt megkeményítette, vagy meglágyította, ellenállt az igazságnak, vagy befogadta. Ez méltányos és igazságos ítélet, mert nem az Isten dönti el, hogy ki fog üdvözülni, az Isten csak szentesíti az ember döntését, amellyel ellenállt, vagy amellyel befogadta. Én mindenkinek jó gondolkozást kívánok erről.

0: Kedves gyülekezet, szokás szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik, leegyszerűsítve mondom nektek, Jelenések könyvéből való ez az ige. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát senki sem megy be az Isten országába, mondjátok csak velem, senki sem megy be Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Egy kis rövid történetet mondok nektek arról, hogy a Jóisten mennyire megveti, mennyire utálja a hazugságot, és ezért mondja, hogy senki sem megy be oda. Én tudom, hogy a gyerekek nagyon könnyen mondanak nem igazat. Olyan könnyen, még esetleg csak egy kis füllentés, ugye is szokták mondani. Nem is olyan direkt hazugság, de azért nem egészen igaz. És szeretném, ha ez a Biblia ige megtanítana titeket, hogy ti nemhogy ne szeressétek a hazugságot, utáljátok a hazugságot, mint a Jóisten is gyűlöli, és soha semmi olyat nem mondjatok, ami nem teljesen igaz. Na, a kis történet, bibliai történet, ami szeretném, ha ezt világossá tenne számotokra, valószínű, hogy többen már ismeritek. A Biblia leírja, hogy régen Izraelben élt egy próféta Elizeus, és egyszer hozzáment Szíriából, a szomszéd országból egy főember, aki leprás beteg volt, ez egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegség volt, és a prófétánál keresett gyógyulást. És ez nagy dolog volt, hogy egy pogány ember, egy főember egy idegen országból elment, az egyisten tisztelő, az igazistent ismerő Izraelbe gyógyulást keresni. És a próféta meggyógyította őt, illetve az Úr szava gyógyította meg, a próféta csak közvetítette ezt. És akkor ez a főember megkérdezte a prófétát, hogy mivel tartozik. Hát bármit megadott volna, eleve úgy ment, hogy megrakodva voltak a kíséretében, állatok, lovak, mindenféle értékkel, hogy ő majd gazdagon megfizeti a prófétát. A próféta azt mondta, hogy semmit, él az Úr, én semmit ezért el nem fogadok, nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És erre azt mondta ez a szíriai főember, hogy jó, akkor én viszont soha többé más Istent nem is imádok az Izrael Istenén kívül. Tehát nem csak a gyógyulása volt neki meggyőző, nem csak az volt nagy dolog, hogy meggyógyult és látta, hogy Izrael Isten az igaz Isten, hanem hogy a próféta semmit el nem fogadott a szolgálatáért. De a prófétának volt egy szolgája. És az ott nézegette, hogy meg vannak rakva ezek a lovak mindenféle drágasággal. És azt mondta magában, hogy ez olyan gazdag ember, ha adna valamit, meg se érezné, hát az én uram miért nem fogadott el semmit. És titokban utána szaladt, és azt mondta neki, hogy hát éppen most érkezett két fiatalember ide az én uramhoz, hogy majd itt tanuljanak mellette, és nagyon szegények, és kérlek, adjál neki két öltöző ruhát, azt kéri a próféta. Na, számoljátok? Ugye ez egy hazugság volt, mert a próféta semmilyet nem mondott, oda sem ment két fiatalember, már lehet számolni a hazugság, de egy, oda sem ment, kettő, a próféta nem mondta, hogy kérjen. Hát a szíriai főember, nem tudjuk, hogy mit gondolt magában, de rögtön készségesen leszállt a lováról, és ott zsákokba adott neki sok mindent, és akkor azt mondta nekik a szolga, hogy, mert mondta, hogy még elkísérik őt, és viszik, mert hát egyedül nem tudná elvinni. És mikor közeledtek a próféta házához, akkor azt mondta a szíriai főembertől jött kísérőknek, hogy ne jöjjetek tovább velem, itt van egy kis kunyhó, itt tegyük le mindent. Nem tudni, hogy ezek az emberek mit gondoltak magukban, de észreveszitek, ez már hányadik hazugság volt? Ez már második volt, hogy ne gyertek odáig, csak itt tegyünk le mindent, mert meg el akarta rejteni, nem olyan direkt hazugság volt, csak el akarta rejteni azt, hogy nehogy oda menjenek a próféta házához. Azért kiügyeskedte. Aztán, amikor hazaballagott egyedül, mert ugye ott el volt rejtve minden, akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét jössz, Géházi, így hívták, honnét jössz, Géházi. Ő pedig azt válaszolta, nem ment uram a te szolgád sehova. Hát ez hányadik hazugság volt?
1: Harmadik,
0: pontosan. De ebből láthatjátok azt, hogy aki egyet hazudik, az nagyon könnyen fog kettőt, és könnyen jön belőle a harmadik is. Ezért nem szabad szeretni a hazugságot, hanem gyűlölni kell a hazugságot, és ha egyet se hazudsz soha, akkor nem fogsz kísértésbe jönni, hogy hazudjál másodikat, harmadikat. És tudjátok, hogy akkor mit mondott a próféta Géházinak? Azt mondja, de az én nekem az Isten megmutatta, hogy hogy mentél oda ahhoz a szíriai főemberhez, hogy szállt le az ováról, hogy kértél tőle. És azt mondta, most azért, mivel te ezt tetted, mivel te vétkeztél, és leromboltad abban az emberben az élő Istenről szóló bizonyságot, azért most szálljon az ő szörnyű leprás betegsége te rád. És azonnal leprás lett a Géházinak a teste. Ezzel mutatta meg a Jóisten, hogy ő úgy gyűlöli a hazugságot, mint a leprát. Gyerekek, ugye, aki a Jóisten tiszteli, szereti, az nem fog olyat tenni, amit a Jóisten gyűlöl. És belátjuk, hogy nem csak az Isten elég gyűlöletes, hanem embereknek is ártunk. A ti szemetekben is csúnya, ha más hazudik, nagyon rosszul esik. Ezért kérlek titeket, hogy legyetek mindig igazmondók. Még egy igét mondunk utoljára. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, az a gonosztól van. Ezt ugye Jézus mondta. Tiszta igen, tiszta nem, és sohasem próbáljuk összekeverni a kettőt. Mindig csak abszolút igazat mondjunk. Mondjátok csak velem együtt. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. És még egyszer a másik igét. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 34. verstől a 38-ig. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 34. verstől a 38-ig. Felelt Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Kedves gyülekezet, én egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, csak a szövegösszefüggés miatt olvastam egy kicsit nagyobb részt. Ugye, még ha még elé néznénk ennek a résznek, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy Jézus a templom szentelés ünnepén a jeruzsálemi templomban van, és egy párbeszéd bontakozik ki közte, és az ott összegyülekezett vezetők, vallási vezetők és az ünneplő sokaság között, és amikor Jézus ennek során azt a kijelentést teszi, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor mindjárt meg akarják őt kövezni, mondván, hogy ember létére Istenné teszi magát, és egy ilyen Isten káromlónak megkövezés jár. És ekkor mondja nekik Jézus azt, hogy hát nincs megírva a ti törvényetekben, ugye itt a törvény szó tágabb értelemben szerepel az egész írott ószövetségi írott igére, a prófétai iratgyűjteményre vonatkozik, mert valójában egy Zsoltár igére hivatkozik Jézus, és azt mondja, hogy nincs megírva ott istenek vagytok ti. És ha azokat is isteneknek mondja, akikhez az Isten beszéd előn, és Jézus hozzáteszi, az írás fel nem mondható, vedd komolyan úgy, ahogy olvasod, akkor most ti engem kárkoztattok, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok, és hát ha nekem nem hisztek is, hát itt vannak a cselekedetek, higgyetek a cselekedeteknek. Nos, az az ige, amit én ebből szeretnék kiemelni, ebből az ige szakaszból, ez a 35. vers. Így olvassuk. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn. Kicsit nekünk is magyarázata szól ez az ige, mert hát tudjuk, hogy mind a zsidóság egy Isten hívő volt, mint a kereszténység, hát olyan furcsának hat, hogy itt istenekről van szó. Ugye említettem, hogy Jézus egy Zsoltár igét idéz, és keressük is meg ezt a Zsoltár igét, a 82. Zsoltárban találjuk. A 82. Zsoltárból olvasom. A 82. Zsoltár 6. verse az, amire Jézus hivatkozott. Ugye így idézte Jézus, én mondtam, istenek vagytok ti. És a 82. Zsoltár 6. versében így olvassuk: Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Itt a héber szövegben az Elohim szó szerepel. Több Isten név is van, de az Elohim az, amely nem csak szó szerint magára Istenre vonatkozhat, a level többes számú formájú szó, hanem az Istennel rokon lényekre is. Van példa arra a Biblián, hogy angyalokat is Elohimnak nevezi, és embert is nevezi Elohimnak. Ugye a Bibliában sokszor megfigyelhetjük, úgy hívják ezt, hogy ilyen párhuzamos gondolatizmus, hogy két rövid mondat mond együtt valamit, és itt is figyeljük meg, így mondja: Istenek vagytok ti, és jön a magyarázó, kiegészítő mondat, a felségesnek fiai ti mindnyájan. Tehát itt abban az értelemben szerepel az Elohim szó, hogy embereket így szólít meg, hogy Istennel rokon lények, a felséges fiai. És Jézus beidézi ezt az igét, és hozzáteszi azt a kiegészítést, hogy azért nevezi Isteneknek, Istennel rokon lényeknek az Úr az embert, és azért mondja, hogy a felségesnek fiai vagytok ti mindnyájan, mert hozzájuk az Isten beszéde hangzik. És ez az ige rá akarja terelni a figyelmünket arra, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy az Isten beszél, szól hozzánk. Egyáltalán a beszéd egy óriási ajándék. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy tudunk beszélni. De ha bárki belegondol, hogy micsoda fantasztikus tevékenység a beszéd, hogy mögötte tudunk gondolkodni, hogy képesek vagyunk a gondolatainkat kifejezni, hogy sok-sok árnyalatban és hihetetlen fokozatai vannak még a beszédnek, és hogy tudunk egymással beszélni, és a másik gondolatait megérteni. És ami még e fölött van, hogy az Isten beszél hozzánk, az Isten szól hozzánk, és az Isten beszédét is meg tudjuk érteni. Azt mondhatjuk, hogy sehol nincs jobban megalapozva, egyetlen vallásban vagy világnézetben sincs jobban megalapozva az ember méltósága, mint éppen az írásban, éppen a Szentírás igéiben. Mert nem csak azt olvassuk az írásban, amit ugye a 8. Zsoltár olyan nagyon, nagyon emelkedett nyelven fogalmaz meg, hogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, mindent lábai alá vetett, dicsőséggel és tisztességgel koronázta, meg úrrá tette kezei munkáin, hanem Jézus azt mondja, hogy az ember méltósága, hogy Isten Elohimnak is nevezi az embert is, Istennel rokon lénynek az abban áll, hogy az Isten beszéde hangzik az emberhez. Ez egy kimondhatatlan kiváltság, és az egész Szentíráson végig vonul, hogy mint tényszerű valóságról beszél Isten szaváról, Isten beszédéről, amely az emberhez is hangzik, amit az Isten a bűneset után sem vont meg az embertől. Látni nem láthatjuk az Istent a bűneset óta. A bűneset előtt nem így volt. Ugye a Biblia első lapjain is olvassuk, hogy közvetlen érintkezett Isten és az ember. És olvassuk a Biblia végén, hogy az újjáteremtett földön majd megint látják az ő arcát, és közvetlen kapcsolat lesz Isten és ember között. De egyet Isten a bűneset után se vont meg az embertől, azt, hogy beszéljen velünk, szóljon hozzánk. Nem adta föl az embernek a rendeltetését. Ugye az a hasonló, ez a tény ahhoz, mint mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben: legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezzel azt az evangéliumot hirdette meg, hogy Isten nem adta föl ezt a tervét, nem adta föl ezt a szándékát, és beszél az emberhez. A bűneset óta alkalmatlan az ember arra, hogy színről színre az Isten dicsőséges lényével érintkezzék, de Isten megtartotta azt, hogy beszél az emberhez, küzd az emberért, hogy végül az ember újra visszataláljon a maga rendeltetéséhez, és végül az Isten eredeti jó tervei mégis beteljesüljenek. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk már az Ószövetségben is sokszor, idéz valamit, amit az Isten mond, és azt mondja, mert az Úr szája szólt. Jézus pedig azt mondta, hogy olyan beszédek vannak az írásokban, amelyek az Isten szájából származnak. És ez óriási dolog, hogy ez a beszéd hangzik hozzánk, és mi ezt mi felfoghatjuk, és ezt mi megérthetjük. Van egy nagyon szép és fontos ige Mózes 5. könyvében, és ezt szeretném is felolvasni a 30. fejezetből. Ugye mi emberek sokszor sopánkodunk, hogy hát Isten miért olyan elrejtőzködő Isten, hát miért van olyan messze tőlünk. Sok Isten kereső ember azt mondja, hogy hát Isten olyan messze van tőlünk, Isten olyan nehéz megtalálni meg. Hát az ember hogyan igazodjon el a tarka vallási kínálatban, hát hogy lehet az Istent megtalálni? Ugye ez a legáltalánosabb emberi vélekedés, hogy Isten elérhetetlen, Isten nehéz megismerni, Isten messze van tőlünk. Én azonban így olvasnám most Mózes 5. könyve 30. fejezetéből az ígét, ugyanaz érvényes ránk is, ahogy Mózes is szólt a népéhez. Így olvasom a 30. fejezetben a 11-től a 14. verset. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mintha azt mondaná ez az ige, hát nem kell panaszkodnotok, hogy én hogy menjek föl a mennybe, vagy ki fog fölmenni a mennybe, hogy idehozza a hiteles Isten ismeretet, vagy a földet kéne megkerülni, vagy tengeren túlra kéne menni érte. Ezt mondja, itt van az Isten beszéde, látni nem láthatjuk. De az Isten beszéde felettébb közel van hozzánk. A szánkon lehet, a szánkban lehet, az ajkunkra vehetjük, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Isten megfoghatatlan, az Isten messze van, az Isten kikutathatatlan, mert a szánkban lehet, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét, és a beszéde által mégis létezik hiteles ismeret, Isten ismeret, és közeli kapcsolat az Istennel. Mert az nagyon egyértelmű, hogy ha nem így volna, akkor ki kell mondanunk azt, hogy akkor nem létezhetne hiteles Isten ismeret és hiteles vallásosság. Ugye gondolom, ez egy nagyon egyszerű és logikus tény, mert nekünk nincs fizikailag lehetőségünk arra, hogy bejárjuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten létezik-e és kicsoda ő, de szellemileg sem tudjuk elérni az Istent. Mert ha létezik tényleg egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor úgy kell lennie, ahogy Ézsaiás könyvében ő maga meg is szólal, és azt mondja, hogy az én gondolataimmal annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földnél. És akkor mi nem tudunk, hogy így mondja mai nyelven kifejezve kommunikációs hidat építeni Istenhez, ez lehetetlenség, ha az ő gondolataival annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, ő épít kommunikációs hidat hozzánk. És ezért mondta ki azt Jézus, és ez egy nagyon-nagyon fontos ige, Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versét idézem. Akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Vagyis azt mondta Jézus, azok az én földi családom, vagy nyugodtan fogalmazhatok én is, az a hiteles egyház, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye itt két gondolat nagyon fontos, hogy Isten beszédére épül a hitük. Hiteles egyház csak ott van, ami Isten beszédére épül. A másik pedig nem csak hallgatják, de meg is tartják. Tehát ez a legegyszerűbb meghatározásra és a legalapvetőbb meghatározása a Bibliában annak, hogy mi a hiteles vallásosság, vagy mi a hiteles Isten ismeret alapja, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs ez a fogalom szilárdan, hogy Isten beszéde, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is lehet hiteles vallásosság egy pillanatra sem. És emellé állíthatjuk Jézusnak azt a földi életében tett kijelentését, amit Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében találunk, amikor Jézus azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát itt Jézus egymás mellé állít kétféle vallásosságot. Az egyik vallásosság, ami azért hiteles, mert az Isten beszédére épül, Isten beszédét hallgatják és megtartják. A másik, ami hiába való haszontalan istentiszteletnek mondja, mert új tudományokra épül, amely embereknek parancsolatai. És én azért szólok ma erről, és hangsúlyozom azt, hogy milyen újság, hogy az Isten

ahol Isten így szól, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. A nagy ígéret ez, hogy megtartalak téged, egészen személyesen az egyesekhez intézve. De a félelmetes bejelentés ez, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. És ez kettős értelmű, ez a megpróbáltatás. Egyrészt egy fizikai megpróbáltatás, mert az emberi civilizáció összeomlása bekövetkezik az emberi történelem végén, annak a törvényszerűségnek a beteljesedéseként, hogy a bűn, az önzés, az én középpontuság teljességre jutva halált nemz. És hogy ez milyen fenyegetően közel van hozzánk, arról mindenki maga meggyőződhet. A közelmúltban jelent meg az egyik magyar napilapban egy cikk, nem tudom ki olvasta, Köpönyeg tornádó előtt. A cím arra utalt, hogy mint a tornádó közeledik egy rendkívül kritikus összeomlás, és arról volt szó, hogy elsőben már az Egyesült Államokban, ENSZ keretében micsoda konferenciák zajlanak, és hogy próbálnak forgatókönyveket készíteni erre a válságra. És hát ugye arra utalt, hogy Köpönyeg tornádó előtt, hogy hát tulajdonképpen az összes, amivel próbálkoznak ezt kivédeni, az semmi ehhez képest. És idézte a cikk azt is, hogy egy nagyon magas rangú szakértő, aki egy ilyen konferencián nyilatkozott, végül széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát csináljuk a forgatókönyveket, de valóságban fogalmunk sincs róla, hogy mindezek a dolgok hogy zajlanak le, hogy fognak erre emberek reagálni, és egyáltalán mit lehet itt előre védekezésül elkészíteni. Tehát egyrészt ez egy fizikai megpróbáltatás, de másrészt lelki-szellemi értelemben a megpróbáltatás ideje. Ugyanis a Szentírás arról beszél, hogy ahogy ez a válság mind jobban kiteljesedik, valósággal felízzik a vita és a küzdelem a körül, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, és mi lesz ebből a kibontakozás. A Biblia beszél egy globális vallási szövetségről, amely uralni fogja a világot, és amely azt fogja mondani, hogy ebből a válságból a kibontakozás egy vallásos alapokra épített teljesen új társadalmi rend, egy teljesen újfajta civilizáció. Ez lesz az egyik oldalon a beszéd. A másik oldalon pedig ennek egy pontosan ezzel ellentétben, és ez az Isten beszédére való hivatkozással hangzik, és pedig az, hogy nem, olyan mélyen gyökerezik a bűn, az önzés, hogy ezzel fertőzött emberekkel új társadalmat építeni, meg kivédeni a problémákat nem lehet, ez annak a törvényszerűségnek a beteljesedése, amit az előbb mondtunk. És ugye így fogalmazza meg a Biblia, röviden, tömören, az Isten beszéde alapján így fog hangzani az üzenet, hogy most féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, egyedül nála lehet menedéket keresni, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez a két ellentétes nézet között óriási eszmei küzdelem fog kibontakozni. Nem tudom, ki figyel fel igazán a 16. Benedek pápa legújabb enciklikájára, a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban. Ez egy konkrét programot hirdet a világnak, és azt a biztatást adja, hogy ha a vallási tényező felértékelésével lehet teljesen egy szeretetben és igazságban gyökerező új civilizációt felépíteni, világhatékony, világhatóságról, világkormányról beszél, konkrét modellt ad arra, hogy hogyan lehetséges ebből a válságból kilábalni. És szeretném, hogyha nagyon világosan látnánk, hogy ez a küzdelem miért lesz olyan nehéz. Mert a kérdés nem csak azon fog múlni, hogy hát az egyik oldalon van egy vélemény, hogy így fogunk kilábolni a válságból, és ezt mindenkinek támogatni kell, és ebben mindenkinek hinni kell. De a másik oldalon nem egyszerűen az lesz, hogy az Isten beszéde meg ezt mondja, hanem ott van az a kritikus kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten beszéde. Mert ma, és ezt az a tapasztalatom, hogy sok Bibliát tisztelő, Istenben hívő kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen mértékben ment végbe, nem egyszerűen a világban,

kereszténységben is a Biblia hitelének a teljes, szinte teljes lerombolása. Egy mondat döbbenetes, hogy mennyire beteljesedett, amit még 1888-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írt le Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, és szeretném ezt a mondatot idézni. Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, ezért más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit, romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Mi azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia sok-sok évszázadon át hallgatott. Jelképesen így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétálhatott csak, mert egyrészt nemzeti nyelveken hozzáférhetetlen volt, a tanulmányozása tilos volt, sok-sok évszázadon át Isten beszédét széles tömegek nélkülözték. Csak az előreformációs, reformációs mozgalmak óriási küzdelmekkel, áldozatok árán, életük kockáztatásával kezdték újra megszólaltatni az Isten beszédét. De ez ma már nem megy. Ugye a Jóisten gondviselése igazgatta bizonyára, hogy egybeesett a könyvnyomtatás feltalálása is a 16. századi nagy reformáció, amikor elképesztő gyorsasággal ugye történt a Bibliák lefordítása, nemzeti nyelvekre a nyomtatása. Mi magyarok is azok között vagyunk, akik már a 16. század végén Bibliát kaptunk, de ezt végig Európában megfigyelhetjük. Aztán jött a 19. század, az utóreformációs nagy ébredési mozgalmak, amelyek pedig beindították a bibliatársulatok működését. Ugye még sokaknak a bibliájában még ott olvas, hogy brit és külföldi bibliatársulat. Ezeket a bibliatársulatokat laikus ébredési mozgalmakból származó hívők hozták létre. Ennek meg az volt a célja, hogy olcsón kiadni bibliákat nagyon nagy számban, tovább fordítani minden lehetséges nyelvre, fordítatni és terjeszteni. Ezek a bibliatársulatok könyvterjesztőket is alkalmaztak, és ami ma jellemző, hogy alig találsz helyet, ahol nincs Biblia, tehát Biblia nagyon könnyen hozzáférhető, a családokban szinte mindenütt akad egy-egy Biblia, ez nagyrészt a Biblia társulatok erőfeszítéseinek az eredménye. És tehát ma már így nem lehet az Isten beszédét visszatartani az emberektől, ezért így olvastuk, itt egy más taktikához nyúl az ellenfél, mert a Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. És szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy mi az a két irány, amilyen két irányból ma az ellenfél dolgozik, ez a bizonyos természetfeletti ellenfél dolgozik azon, hogy a kereszténységen belül is, de a kereszténységen kívül is a Bibliának, mint Isten beszédének a hitele, vagy a valóság az teljesen romba dőljön. Hát az egyik irány az, ami ma a közmeggyőződés, és ezt nagyon kevesen látják világosan, úgy így van, hogy a Biblia az a keresztény hagyomány egy része, és nem több annál. Egyébként is megfigyelhetjük, hogy ma a hagyomány szó mennyire felértékelődik az emberek között. Mindenütt hagyomány, hagyomány, ami még önmagában is azt sugallja, hogy hát nincsen másunk, csak a emberi szellemi vallási hagyományunk. Mi csak ezekre támaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag abban a formában történik, hogy ugyan senki nem tagadja formálisan a Biblia ihletettségét, de az ihletettséget csak egy olyan teljesen általános értelemben veszik, hogy emelkedett gondolatok, szellemi megvilágosodás, és hogy valahol sok áttéten át ebben az Isten benne lehet, valahonnét messziről a távolból, de teljesen figyelmen hívül hagyják a Biblia nagyon konkrét és részletes kinyilatkoztatástanát, hogy Isten kiválasztott embereket, csak is Isten szent emberei lehettek, akik a prófétai fegyelemmel hozzá nem tettek, el nem vettek az Isten beszédéből, hogy az Isten nem közönséges körülmények között, hanem külön profétikus látomásban és különleges körülmények között szólt hozzájuk, hogy sértettem látvegyék az üzenetét, hogy utána az Isten abban is segítette őket, így mondja a Biblia, szentélektől vitetve, hordozva, Istentől tanítva tették át emberi nyelvre, fogalmakra az Isten üzenetét, hogy utána az Isten még tanítókat is támaszt,
támasztnak, én egy külön lelki ajándékot ad, hogy a már adott írást feltámasztják, feltárják az értelmét, és hogy még az egyes embereknek a Szentlélek által segít, hogy az írott vagy hallott ige által megértsék az Isten magas gondolatait. Tehát ez a hosszú kinyilatkoztatás lánc, aminek minden egyes lépcsőfokánál ott van az isteni biztosíték és a gondviselés, hogy az ő gondolata hiánytalanul és sértetlenül eljusson hozzánk emberekhez, ezt figyelmünk kívül legyek. Erről nem esik szó. Hanem csak az, hogy van egy nagy, óriási hagyomány, és annak egy része a Biblia, talán a legemelkedettebb és a legértékesebb része, de alapvetően ez is csak hagyomány. Mindig megy a hangsúlyozás annak, hogy ez is szájhagyománnyal kezdődött, és ez sem több emberi hagyománynál. Nagyon jellemző ma, hogy mivel természetesen keletkezett más vallásos irodalom is az ószövetségi és az újszövetségi iratokkal egy időben, ugye ezeket így hívjuk, hogy apokrif vagy pseudepigráf iratok, tehát nem kanonikus, nem mértékű szolgál, nem Istentől ihletett iratok, ezeket ma egybe mossák a bibliai iratokkal. Ilyen könyvek jelennek meg, hogy a Bibliából kimaradt könyvek, elveszett könyvek. Mi azt érzékelteti, hogy hát egyáltalán ne legyünk olyan biztosak abban, hogy az a 66 irat, ami ma a Bibliában benne foglalkozik, azok az Istentől ihletett iratok. Itt vannak kimaradt könyvek, itt vannak elveszett könyvek. Én most ezt az erős kifejezést kell használnom, hogy úgy fel vagyok háborodva ezen, mert ha én nem lennék Biblia ismerő, meg a Bibliában meggyőződéssel hívő ember, akkor is azt mondanám, hogy ha csak irodalom történetileg nézném is, ez olyan, mint a nagyon értékes irodalom, meg a semmit érő polyva, az apokrif iratok, és a pseudepigráf iratok, meg a bibliai iratok. És ma ezeknek divatos az egybemosása. Ugye ezek azért maradt fönn, főleg az apokrif iratok, mert ugye a Vulgata, a latin fordítása a Bibliának, ami az egész középkorban létezett, az a Septuagint, tehát az ókori görög fordítást követte, azt pedig egy egyiptomi hellén uralkodó készítette, akinek nem hitbeli szempontból voltak fontosak az ihletett írások, hanem irodalmi szempontból, és abba belekerültek a bibliai iratokon kívül, hiszen már az a zsidóságnak is nem egy hiteles időszaka volt, az úgynevezett intertestamentális kor, belekerültek ilyen úgynevezett apokrif iratok is. És ezek így fönnmaradtak. És ma ezekkel mossák egybe többnére a Bibliát, és nincs éles különbség, hogy mi az, ami Istentől ihletett. És még a reformáció korában is, amikor a Bibliákat fordították, nem tették ki mindjárt ezeket az iratokat, hiszen ez volt a középkor Bibliája, de azért nagyon élesen megkülönböztették. Csak két rövid mondatot olvasok Luther Mártontól. Ugye van egy könyve az Előszők a Szentírás könyveihez, és ugye hát ő ezen végigmegy, ugye még ezek az apokrif iratok is benne vannak, de például ilyen megjegyzést fűz a Jézus sírák könyvéhez. Azt mondja, ezt az egyház olvasmány, ének és prédikáció formájában gyakran, valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és haszonnal, attól eltekintve, hogy a papi rendet és az egyház fényűzését hivatott dicsérni. Ez volt Luther véleménye például róla. Egy másikról az Előszó Báruk könyveihez ezt írja. Igen, hitvány könyvecske ez, akárki légyen is a jó Báruk. Balgaság volna azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Báruknak neveznek. Így végig lehet olvasni, hogy noha még nem tették ki azonnal a Bibliából, de élesen megkülönböztette már Luther is, és a többi reformátorok is, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett könyv, ugye, amit a zsidóság is kizárólagosan ismert el Istentől ihletettnek az Ószövetségből, és ebben a kereszténység is megegyezik vele, melyek azok a könyvek, amelyek önmagukat bizonyítják és egymást hitelesítik, és melyek azok, amelyek ég és föld különbséget jelentenek ehhez képest. Noha kicsit későbbi, de mégis még a bibliai iratok keletkezéséhez közeli időből való egyéb vallásos irodalom. Tehát ez az egyik irány, ahonnét a támadása történik annak, hogy Isten beszéde, egy másik irány pedig az értelmezés felől. Az az állítás hangzik, hogy úgysem lehet a Bibliát azonosan érteni. Annak a Biblia szövegnek az a természet, hogy mindenkor és minden ember azt ért bele, amit jónak lát, és ez így is van rendjén.
Én ezzel most egy kicsit szembeállítanám azzal, amit Jézus az alapigényben mond, és az írás fel nem bontható. Ugye ebből mindenki érti azt, hogy annak van egy fel nem bontható, egy szilárd, azonos, világos értelme. Az írás fel nem bontható. Egy másik igét is idézek, a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 15. versét, hol Pál apostol azt írja a munkatársának, Timóteusnak, hogy vigyázz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit. Ezzel kimondja azt, hogy lehet az a hasogatja, ugye kicsit olyan ismeretlen, már régies kifejezés nekünk, az azt jelenti, hogy helyesen elemzi, helyesen magyarázza, helyesen tárja fel az értelmét. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy az írásnak van egy fel nem bontható, szilárd, világos egyértelme, mondta maga Jézus. A másik igében pedig azt olvassuk, hogy lehet az igazság beszédét helyesen, hozzátétel és elvétel nélkül elemezni, feltárni a tartalmát, magyarázni, úgy, hogy az hű marad annak az igazi értelméhez. És ez a küzdelem valóban félelmetessé válik a közeljövőben. Én csak úgy nagyon röviden sorolom fel már a befejezés keretében, hogy mindenkit úgy szeretnék megerősíteni és bíztatni is arra, hogy az a néhány tétel, amit felsorolok, annak tényleg nézzünk utána, és jussunk ezekben személyes meggyőződésre. Hogy mi az, ami nyugszik az, hogy a Biblia valóban Isten beszéd. Ahogy Pál mondja egy helyen a Tesszalonikai első levélben, hogy írja a gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok a hallott igét, mint nem emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét hozzáteszi, mint ahogy valósággal az is. Tehát, hogy melyek azok a tételek, amelyeket személyesen meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján meggyőződésre jutnunk, hogy a Biblia valóságosan Isten beszéde. És csak ezért lehetséges hiteles Isten ismeret, és hiteles vallásosság ezen a világon. Az első az a Bibliának a kinyilatkoztatást, annak itt mindenkinek nagyon gondosan végig kell tanulmányozni, hogy tényleg a Biblia leírja, hogy jött el az Isten gondolata hozzánk emberekhez. És ez egy racionálisan követhető út, akkor is, ha természetesen benne vannak az isteni bölcsességnek és a gondviselésnek a titkai. A második a Biblia történelmi proféciái. A mai napig nem ismerünk olyan emberi képességet, hogy évszázadokkal előre megmondani adott esetben nevet, dátumokat, eseményeket, de főképpen olyan mélységes történelem filozófiát, olyan összefüggéseket rámutatni, amire ember nem jönne rá. Hogy mondhatnám, az egész világ történelem összezsugorodik egy ilyen könnyen átlátható kis összképbe, amiben új világosak az összefüggések és a dolgok tengelye. A következő a magas eszmék a Bibliában. Ha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor el kell várnunk tőle, hogy emberit meghaladó magas isteni eszméket találjunk benne. Nos, amit a Biblia Isten személyéről, erkölcsi lényéről mond, az Isten erkölcsi törvényéről, az isteni megváltásról, ezek valóban messze magasan az emberit meghaladó isteni gondolatok. Ember agyából ki nem pattanhattak. Ki kellene oltani az embernek az értelmét, hogy ezt elhiggye, vagy ezt el tudja fogadni. És egy következő a Bibliának, a Biblia igéinek a cselekvő ereje, a teremtő ereje. Hiszen erre folyamatosan láthat az ember példákat, hogy bibliai igék képesek én középpontú önző gondolkodású embereket tökéletesen átformálni, mintha csak újra született volna. Olyan új gondolkozásmód, új cselekvés. És ezt egy bizonyos fokozatossággal teszi az Isten igéje, de bámulatos az eredménye. Ilyen szert, vagy ilyen módszert, vagy ilyen pedagógiai bravúrt nem tudott produkálni az ember soha. Hogy ezeknek az igéknek teremtő hatalmuk van az ember lelki világában, az ember jellemformálásában. Ennek nagyon egyértelmű bizonyságai vannak. Még ide tehetném a Biblia nyelvezetét is. Nemrégiben jelent meg egy könyv, Dér Katalin, a Biblia olvasása. Hát elég igénybevevő olvasmány, de mindenkinek ajánlom, mert csodálatos dolgokat ír. Filológusként elemzi a Biblia nyelvezetét, és azt mondja, igenis az Isten ihletet.
tehetség félreérthetetlen bizonyságai ott vannak. Hogy az emberi nyelv lehetőségeit a végségig használják ki a bibliai megfogalmazások, és oly gazdagon alkalmaznak minden létező nyelvi eszközt, és annyira pontosan igen, igen, nem, nem beszéd, annyira fel nem bontható, és annyira szilárd tartalmú beszéd, amihez hasonló másot nem találhatunk. Ezeket kell mindannyiunknak nagyon végig gondolnunk. És én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy térjünk még egy pillanatra vissza az alapigénkhez, és gondoljunk arra, hogy a Biblia az ember méltóságát ezzel alapozza meg. Maga Jézus mondta, hogy azért is neveztetünk Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mi emberek, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. És ebben rejlik az ember magas rendeltetése, ez az embernek a hatalmas kiváltsága. És én szeretném megkérdezni, hogy ehhez méltóan becsüljük meg az Isten beszédét. Igazán megbecsülni az Isten beszédét, az azt jelenti, hogy nem érjük be azzal, hogy hallgatunk egy héten egyszer egy prédikációt, és közvetve hallunk valamit róla. Nem érjük be azzal sem, hogy könyveket olvasunk róla, hanem ezt az acélos búzát, a Bibliának ezeket a fantasztikus igéit saját magunk akarjuk megismerni, és saját magunk kutatjuk élethosszígan. Olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, mint amit Jób könyvében olvasunk, hogy a Jób könyve a Biblia egyik legősibb, legrégibb könyve, és azt olvassuk itt, hogy ezt mondja Jób, a te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Csak egy pillanatra megjegyzem, hogy el tudnánk ezt magunkról mondani, hogy te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Hát csak olyan nagyon prózaian, hadd mondjam, hogy ennyi nem felejtünk el, de azért az Isten igéjét, ezt nagyon sokszor kimarad. Kimaradhat hetekre, kimaradhat akár hónapokra, vagy hosszabban is. De így mondta, te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Pedig mindenki tapasztalni fogja azt az élményt, amit Jeremiás így mond, ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és azok szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak. Ha ilyen közvetlen tapasztalatunk megkopott, hogy a szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, akkor sürgősen fogjunk hozzá újra Bibliát kutatni, még akkor is, ha először szürkének érezzük, először nem fog meg, először nincs nagy kedvünk hozzáfogni. De csak egy kis kitartás. Egyszerre csak kezd kinyílni, és egyszerre mi is ugyanazt érezzük, amit Jeremiás, hogy szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, és én élveztem azokat. És mint egy házi feladatnak ajánlom a minden kedves jelenlévőnek, hogy olvassuk el otthon a 110. Zsoltárt. Olvassuk el a 119-et. 119. Zsoltárt azért olvassuk el, hogy Dávid, a leghosszabb Zsoltár az egész Bibliában, nem fogy ki az Isten beszéde dicséretéből. Mindenki azt nézze meg, hogy mint ugyanarról a témáról szól egy ilyen végtelenül hosszú Zsoltár, és hogy egyetlen Biblia verse unalmas-e. Hogy mit mutat ez a Zsoltár, hogy milyen nagyra becsülte Dávid az Isten beszédét, az Isten szavát, mennyire megtanulta azt értékelni. És erre nekünk is igen-igen nagy szükségünk van. Mert még egyszer mondom, a megpróbáltatás ideje itt van a küszöbön, amikor a kérdés nem csak az lesz, hogy most mi a magyarázata a válságnak, és mi lesz a kimenetele, hanem hogy létezik-e Isten beszéde valóságosan, és hogy ez a beszéd mit mond. De nem lesz elég azt mondani, hogy ez a beszéd mit mond, hanem azt is megalapozni kell tudni, hogy ez a beszéd valóban Isten beszéde. És ez az egyetlen szilárd és megbízható alap és tájékozódási pont a válság.

0: Kedves hallgatóink, olyan bibliai prófétákat választottam, akik különösen időszerűek a mai világban. Minden előadás lényegileg három része fog oszlani. Szeretném önöknek bemutatni ezeknek a prófétáknak az emberi lényét, a személyiségét, kicsit közel hozni ezeket a prófétákat, mint hogy úgy gondolom, hogy nagyon közel állhatnak hozzánk, ha megismerjük az életüket és a gondolkodásukat. Hogyha ezután kimondjuk azt, hogy Mikeás, vagy Habakuk, vagy Sofóniás, vagy Joel, tehát ezek a próféták tényleg olyan közel legyenek hozzánk, mint a legjobb barátaink. Szeretném tehát bemutatni a prófétáknak a történelmi helyzetét, amelyben éltek, a lelki küzdelmeket, amelyeket folytattak, és szeretném jelezni azt a sajátos gondolkodást is, ami mindannyiunk számára példaszerű, az igazságon alapuló gondolkodást, az igazságosságon alapuló gondolkodást. Szeretném azonban bemutatni azt is, hogy milyen válaszokat adtak koruk problémáira, és különös tekintettel olyan problémákat helyeznék előtérbe, amelyek a mai világ problémái is. Az ószövetségi proféták szinte kivétel nélkül kettős proféciákban beszélnek. Ami annyit jelent, hogy a saját korukra nézve is volt üzenetük, tehát Isten ihlette őket arra, hogy bizonyos kor és nemzeti problémákat nyilvánvalóvá tegyenek, és megadják rájuk a választ. Ez az elsődleges vonulata az ő könyveiknek és üzeneteiknek. De ezeknek az ószövetségi prófétáknak a könyveiben kivétel nélkül a történelem későbbi időszakaira vonatkozó jövendőlések is találhatók, és ezek közül a legtöbb jövendőlés a mikorunkat érinti. Azt a kort, amit az emberiség alkonyának, az emberi történelem alkonyának nevezhetnénk, és amiről, hogy az időben el ne tévejedjünk, főleg Dániel próféta könyve tudósít, abban is a 8. fejezet 14. verse közli az utolsó történelmi dátumot, amely után az emberiség már a végső történelmi korszakába lép, Dániel 8.14, és erre nézve olvashatjuk Jézus Krisztus esküjét Jelenések könyve 10. fejezetében, aki megesküszik arra, hogy több idő nincs. Tehát több szakasza már az emberi történelmnek nincs. A történelem a végső időszakához érkezett. Tehát az előadások második részében kivétel nélkül szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy ezek a próféták a Szentlélek segítségével a mikorunkra nézve is pontosabb üzeneteket közvetítenek, mint bárki mai futurológus, szociológus vagy tudós, aki azt kutatja, hogy mifelé halad a mi történelmünk. És egy harmadik része is van az előadásainknak, amelyben azt szeretném önöknek bemutatni, hogy a megváltónak, Jézus Krisztusnak vagy az első eljöveteléről, vagy a második eljöveteléről kivétel nélkül valami rendkívüli fontosat elmondanak ezek a proféták. Tehát a világtörténelem két nagy eseménye, Jézus első és második eljövetele, körülbelül 500 proféciában testesül meg az Ószövetségben. Ezeket igazában most tudjuk értékelni. Egyrészt az első eljövetel idején ugye az őskeresztények, az első keresztények tudták értékelni, de a második eljövetel előestéjén pedig azok az emberek, akik a mai zaklatott történelmi korban élnek. A mai első alkalomnak ez a címe, hogy mitől különleges a prófétai beszéd. Ezek után majd Mikeás, Habakuk, Sofóniás és Dániel prófétákról szólnak az előadások, de természetesen Ézsaiást, Jeremiást, Joelt és a többi prófétát is idézni fogjuk. Térjünk azonban a mai témánkra, tehát vessük fel a kérdést, hogy mitől különleges a prófétai beszéd. Ugye tulajdonképpen az egész Biblia prófétai beszéd. Az egész Biblia állítja önmagáról, hogy ő az Istennek a prófétákon és az apostolokon keresztül adott kinyilatkoztatása. És abban az előnyös helyzetben van most részünk, hogy van a Bibliában egy vers. És ezt írtam fel az első Biblia versként Péter második levelében, az első fejezetben, a 19. verstől kezdődő szakasz, ami válaszol a kérdésünkre, hogy miért különleges a prófétai beszéd. Miért kell erre nagyon odafigyelni? Miért más beszéd ez, mint a filozófiának, a tudománynak, az emberi bölcsességnek a beszéde? Akiknél van Biblia, és kérném szépen, hogyha lehetséges, hozzunk Bibliát, ugye a Károlyi Bibliát használjuk, és abból olvasunk fel, ha kell, javításokkal, de mind a mai napig ez a legszebb és a legmegbízhatóbb magyar Biblia fordítás. Lapozzuk fel Péter második levelét, és az első fejezet 19. versétől olvasom ezt a három versből álló választ a kérdésünkre. Miért különleges a prófétai beszéd? Miért kell erre odafigyelni? Mit nyerhetünk ebből? Miért leszünk többek, hogyha komolyan vesszük a prófétai beszédet, és hogyan kerülünk Istenhez közelebb, és hogyan válhatunk munkatársaivá és barátaivá az Istennek? És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, mondja Péter apostol, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Kedves hallgatók, ezt a három verset a Biblia egyik rendkívüli részének nevezném. Ez kulcsot ad a Biblia titkához is. Mint említettem, az egész Biblia prófétai beszéd. Mi a Biblia titka, mi a prófétai beszéd titka? Azt mondja Péter apostol, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is. A proféták beszéde bizonyosságot közvetít számunkra. Ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni, az emberi életünk tele van bizonytalanságokkal. Különböző természetű bizonytalanságokkal. Az egész életünk ki van szolgáltatva egy anyagi bizonytalanságnak, ki van szolgáltatva természetesen egy eszmei bizonytalanságnak is, hiszen nem biztos, hogy egy ember ugyanúgy gondolkodik 15, 20, 25, 30, 50, 60 éves korában. Az egész emberi élet egy nagyon bizonytalan keretek között folyó élet. Pedig mi emberek vágyva vágyunk a bizonyosságra. Vagy az ember is úgy van megalkotva, hogy mi szeretnénk tudni, hogy miért élünk, szeretnénk tudni azt, hogy mi az életben a hivatásunk, a küldetésünk. Bármi nehézség történik velünk az életben, de hogyha tudjuk a célunkat, hogy miért is vagyunk, a legnagyobb nehézségeket le tudjuk győzni, de akár a legkisebb probléma adódik az életben, de bizonytalanok vagyunk belül, egy kis probléma is lever a lábunkról. Tehát számunkra bizonyosság kell. Számunkra olyan mozdíthatatlan bizonyosság kell, ami tegnap is igaz, ma is igaz, de holnap is lehet rá számítani, hogy igaz lesz. A Biblia szerint ilyen bizonyosságot egyedül az Isten adhat. Az emberi világban, az emberi életben és az emberi történelemben a bizonytalanság az Úr. Minden mozgó bója. De az Isten, amit kimond, sokszor látjuk a prófétáknál az úgynevezett profétikus múlt használatát, hogy az Isten kimondott bizonyos dolgokat, és már a jövőre vonatkozó kijelentéseit az Isten múlt időben adta a prófétáknak. Ha valaki például fellapozza a Bibliának utolsó előtti könyvét, a Júdás levelét, akkor ott megtalál egy ilyen proféciát. Azt mondja Júdás visszatekintve az özönvíz előtti hetedik nemzedékre, amelyben Énok élt, egy híres proféta, aki úgy profétált, ismétlem, a vízözön előtt. Tehát innentől számítva ez csaknem 5000 év. 5000 évvel ezelőtt Énok így profétált, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy feddőzzék és ítéletet tartson az emberek fölött. Tehát még nem jött el Jézus, még nem nincs helye a végső ítéletnek, illetve a végső ítélet megnyilvánulásának, a halottak feltámadásának, az élő igazak elváltozásának, de Énok csaknem 5000 évvel ezelőtt ezt már múlt időben fogalmazta meg, hogy annyira bizonyos, annyira biztos. Szóval úgy tekintsünk az Isten beszédére, a prófétai beszédre, hogy a jövőt illető kijelentések is olyanok legyenek előttünk, mint hogyha ezek már beteljesedtek volna. Igen, biztos nálunk még nyomatékosítés, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnalcsilla kél fel szívetekben. Tudom, hogy nagyon súlyos megjelöléseket ad a Biblia az életünkről és a világunkról. Sötét helynek nevezi. Az emberi világ a bűn következtében sötét helyé vált. Nagyon sokszor használjuk a szót a hétköznapi életben, sokszor megbélyegzőleg azt mondjuk egy ember, hogy egy sötét, elsötétült, gondolkodású ember. Nagyon sokszor használjuk a kifejezést, hogy sötét középkorról beszélünk, és méltán. A mikorunkra is azt mondjuk, hogy hát ez egy zavaros és sötét korszak. A Biblia is ezt mondja. Ézsajás könyve, Ézsajás próféta 2800 évvel ezelőtt élt, Ézsajás könyve 60. fejezetében olvassuk ezt, hogy sötétség borítja a földet éjszaka a népeket. Ilyen lesz az emberi történelem. Egyre inkább elsötétül az emberi történelmünk. Sötétség borítja a földet éjszaka a népeket. Maga Jézus is ezt mondta Máté evangélium a 25. fejezetében, a 10 szűz példázatában, hogy amikor sötétség lett, amikor az éjfél felé járt az idő, akkor hangzott fel a kiáltás, imhol jön a vőlegény, gyertek elébe. Most érkezik Krisztus, de Krisztus második eljövetele a világot az éjszakai sötétség állapotában éri. És Péter apostol azt mondja itt a keresztényeknek, hogy igen, egy sötét világban élünk. Pál hozzátesz, hogy a napok egyre inkább gonoszabbak lesznek. Ez egy rövid, summás, profétikus megfogalmazások, de érezzük, hogy bizonyosságot közvetítenek, és aligha lehet ezeket vitatni. De azt mondja ezután Péter apostol, hogy van mégis világosság, van szövétnek. Ugye a szövétnek régi magyar nyelven lámpás, világosság. Mégis mindenki a kezébe veheti a világító szövétneket, és addig is, míg nappal virrad, addig is, míg kitisztul a világtörténelem, és bekövetkezik majd az újjáteremtés, egy igaz történelem elindulása, addig is lehetséges, hogy mi egy sötét világban, mégis világosságban járjunk. Hát ez egy óriási csoda. Egyre inkább zűrzavaros, sötét világban az ember mégis lássa a maga küldetését és feladatait. És akkor Péter apostol, hogyha már ennyit elmondott a prófétai beszédről, ami egyik kijelentés nagyobb a másiknál, akkor megmondja, hogy mi az oka annak, hogy ezt a proféciák, a prófétai beszéd nyújtani tudja nekünk. Szóval tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy kétféle bibliaolvasó ember van. Az egyik bibliaolvasó ember, aki ott tart, hogy kezébe veszi a Bibliát, sok érdekes dolgot lát benne, kedvel olvassa, szokta kivatkozni rá, hogy micsoda nagy műveltséganyag van benne, micsoda hatalmas kulturális ismeretek, művek megértéséhez szükség van a Bibliára, és olvassák emberek a Bibliát. De úgy gondolják, hogy ami a Bibliában van, az Mózes műve, Sámuel műve, Illés, vagy Jeremiás, vagy Ézsajás, vagy bárki más bibliai szerzőnek a műve. És van egy másik bibliaolvasó ember, aki kezdi megérezni azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatot. Tehát ez a másik fajta bibliaolvasó ember kezdi látni, hogy itt Mózes nem a saját vallásosságát bocsátotta közkincsé. Itt nem Dávid, vagy Salamon, vagy Jeremiás mondott szép vallásos dolgokat. Itt nem saját magyarázatból származó kijelentések vannak. Méghozzá mennyire nyomatékosítja ez Péter apostol? Tessenek megfigyelni, az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mindannyian tudjuk azt, hogy a Bibliát Isten nem úgy ihlette, hogy szavakat diktált volna le prófétáknak vagy apostoloknak. Isten embereket ihletett, emberi gondolkodásokat ihletett, de ezek a próféták annyira vigyáztak a szavaikra, annyira vigyáztak a megfogalmazásra, annyira a prófétai fegyelem alatt voltak, hogy ezt ki lehet mondani, hogy egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Ha valaki így veszi a kezébe a Bibliát, az érezni fogja azt, hogy a Biblia valóban egy különleges könyv, nagyon ismer bennünket, tele van csak 10-es találatokkal, véletlenül sincs 9-8-7-es találat, mint a céllövő, amikor pont mindig a közepébe talál ugye a célkörnek, egy szó sem támad saját magyarázatból. Olyan hatalmas ez a kijelentés is, hogy még tovább viszi az apostol és hozzáteszi, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó. Nem úgy állt össze, hogy emberek akartak valamit, vagy már nagyon valami nyomta a lelküket, és ki kellett adni magukból. Sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Vagyis kimondja itt Péter apostol, hogy ezen a világon, ahol minden bizonytalan, és ahol biztos mértéket szinte sehol nem találunk, a természetünk is eltorzult, leépült a bűn következtében, az emberi történelem sem olyan, hogy az tökéletes tanítómester lenne, de van a kezünkben egy tökéletes bizonyosság, van a kezünkben egy 100%. Itt a világon, nagyon jót mondok, minden legfeljebb csak 99%, de most nagyon jót mondtam, inkább lefelé kellene vinni ezt a százalékos arányt, de azt mondja Péter apostol, van a kezünkben egy 100%. És ezt maga Jézus Krisztus erősíti meg, amikor a híres nagy főpapi imájában János evangéliuma könnyen megjegyezhető 17. fejezet 17. versében azt mondja, a te igéd igazság. Hogy az Isten beszéde igazság. A 100%. Az Isten beszédéhez nem lehet hozzátenni, sem elvenni. Az Isten ahogyan adta a beszédét, és amit mondott a beszédében, az tökéletesen megáll. Tegnap, ma és holnap is ugyanaz. Ezért különleges a Biblia beszéde. Ezért kell odafigyelnünk a Bibliára, mert az az ember, aki az életben mértéket keres, aki valóban boldogságra vágyik, és aki valóban úgy akarja élni az életét, hogy megelégedéssel és békességben, annak szüksége van egy ilyen nagyon bizonyos, egy ilyen nagyon világos, 100%-os tanításra. De menjünk tovább. Látjuk azt, hogy maga a Biblia is tud erről, hogy a Biblia beszéde különleges beszéd. Maga a Biblia is tud erről, hogy a Biblia beszéde az prófétai beszéd. Következő kérdésünk, mit is jelent ez a szó, hogy próféta? És tudjuk azt, hogy a próféta, a görög próféta szó a héber nábi szóból származik. A héber nábi szó, amely Sámuel próféta idején lett elterjedt kifejezés, és ezt fordították később görög nyelven prófétára, szó szerint ennyit jelent, hogy látó. Látó. Ugye a mi Bibliánk, a régi károlyi fordítás így is fordítja, hogy néző. De a magyar nyelvben most már néző mást jelent. Régebben a néző annyit jelentett, hogy látó. Most a látó meg a néző az külön vált. Vannak emberek, akik látnak, vannak emberek, akik csak néznek. Tehát eredetileg ezeket az Isten embereit nábiknak, azaz látóknak nevezték. Ezt lefordították görögre, amikor a Biblia terjedt, és ugye a Septuaginta időszámításunk előtt a 3. században elkészült, mint görög fordítás, és akkor a prófétésszel fordították, amit persze magyarra előszeretettel így szoktak fordítani, hogy látnok. Hát ebből aztán sok baj származik. Ha ma Magyarországon valakinek én a látnokokról akarok beszélni, akkor mindjárt az emberek azt kérdezik, hogy most ez halott látó, vagy jegymagyarázó, vagy igéző, vagy miféle a hiszékenység iparnak miféle munkatársa, aki nagy pénzt akar szerezni abból, hogy ő látnokká emeli magát. Ki látja világosan a világunk problémáit? Hát csupa homály és zűrzavar ez az egész világ. Akkor aztán az ember fölteszi a következő kérdést, hogy mit is láttak ezek a nábik, ezek a prófét, mit láttak ezek? Engedjék meg, hogy rögtön Habakuk könyve első fejezetéhez lapozzak. Erről a prófétáról ugyan külön előadást gondoltam, hiszen nem nagyon ismert próféta Habakuk. Nézzük meg, hogy Habakuk könyve hogy kezdődik. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. Mit láttak ezek a próféták? Sokat láttak meg az emberi világból, és ez teherként súlyosodott a lelkükre. A teher, melyet Habakuk próféta látott. Olvasnám a következő verseket is, ahogy fölírtam a táblára. Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, de nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltesz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem. Per keletkezik, és versengés támad. Kedves hallgatók, alig ha lehetne jobb Biblia verssel összefoglalni, hogy mit láttak ezek a proféták. Ezek a proféták látták az emberi történelem legsúlyosabb vonását, ez az erőszak. Az egész emberi történelmünk és az egész emberi életünk ettől sajog, hogy az emberek nem szeretik egymást. Hogy itt ember embernek farkasa. Itt az ember, az egyik ember a másik fölébe akar kerekedni, erőszakot tesz az ember, ha nem fizikailag, akkor lelkileg, ha nem a szuronyok hegyével támad a másik ember, akkor valamilyen ideológiával, ha nem erőszakosan, akkor körmönfontan, ha nem durván, akkor ámítva és bájolva. Az egész emberi történelmünk az erőszak története. Ez borzalmas. Semmelyikünk nem érzi jól magát akkor, amikor erőszakot szenvedünk bárkitől is, fizikai vagy lelki erőszaktételt élünk át. És ez a proféta ezt látta, hogy pusztítás és erőszak van előttem. Per keletkezik és versengés támad. Iszonyattá vált az ember élet. Emberhez méltatlanná vált az ember élet. A történelem pedig egyre sebesebb iramra fog, és egyre kegyetlenebb dolgokat hoz elénk. Szóval ezt látták a proféták, és ezért kiáltottak a proféták. Ezért fordultak Istenhez, hogy meddig, Uram, és nem szabadítasz meg. A proféták keresték az igaz életnek a titkát. A proféták igazságosságot kerestek az életben, mert ez az emberhez méltó. Igazságosságot és szeretetet. A proféták gondolkodásukban nem tágítottak emellől. Az embert alapjába véve a gondolkodása határozza meg. Így mondja ki ezt Salamon, hogy amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Ugye éppen ezért ajánlottam szíves figyelmükbe ezt a kiadványt, ez éppen ezzel kezdődik a példabeszélek könyvének a tárgyalása, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. De nagyon sok ember a gondolkodásában feladja a küzdelmet, és belenyugszik az erőszakba, belenyugszik az igazságtalanságokba, belenyugszik a szeretetlenségbe. Én azt nevezem igazi gondolkodásnak, amely ember gondolkodásában nem nyugszik bele. Amely azt mondja, hogy az emberhez méltó élet az igazságos élet, a szereteten alapuló élet, és hogyha ezt nem látjuk és nem kapjuk meg, akkor nézzünk utána, hogy meddig tart még ez a próbatétel, és hogyan gondolja Isten a szabadítást, hogy az emberhez méltó életben élhessünk. Ezek a proféták, ahogy gondolkoztak, nagyon is világosan látták, hogy nagy tömegek nem úgy gondolkoznak, ahogy ők. Ez a proféták küldetésének egyik súlyos és fájdalmas vonása, hogy ezek a proféták nagyon világosan látták, hogy az embereknek nagyon sokszor nem kell az igazság, nem kell a szeretet, nem kell az emberhez méltó élet, az ember jobban érzi magát inkább egy állati sorsban. Fellapoznám ez a következő igehelyünk Ézsajás könyve 30. fejezetét, ahol a következőt olvashatjuk Ézsajás 30. fejezet 8. és 9. versében. Az előzmények megértése véget olvasom még a 7. verset is, tehát Ézsajás 30. fejezet 7. versét, amelyben a proféta által az Isten ezt mondja: hitvány és üres Egyiptom segítsége, ezért nevezem őt nagyszájúnak, aki vesztegül. Most menj, írd ezt a táblára náluk, és jegyezd fel könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre. Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, fiak, akik nem akarják hallani az Úr törvényét. És olvasom a következő verset is. Akik azt mondják a látóknak, ne lássatok, és a profétáknak, ne profétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok csalárdságokat. A proféták világosan tudatában voltak annak, amit most már szinte lemondóan ismételget az emberiség, hogy az embereknek nem az igazság kell, az embereknek az kell, amit ők szeretnének hallani, és amit egy magyar tudós, Szent Györgyi Albert így fogalmazott meg, az embereknek nem az igazság kell, hanem a kényelem. Ez egy nagy megfogalmazás. Szent Györgyi Albert, aki remek biológus volt, nagy természettudós, de az emberi lélek búvára is, aki zsoltárokat írt az életben, és nyilatkozatokat adott, amelyben kifejezte aggodalmát az emberi világ jövendő sorsa iránt, ő mondta klasszikus tömörséggel, az embereknek nem az igazság kell, hanem a kényelem. Nem csak a testi kényelem, főleg a lelki kényelem. Az embereknek az kell, hogy amilyen életet élünk, ha rossz élet is az, ha mi hibánkból is rossz élet az, de hát ilyen az élet. Figyelmeztessenek egy kicsit bennünket, hogy ez így nem jó, de azt nem mondják, hogy másféle élet is van, és másféle életre kell megváltoznunk. Kicsit dörögjenek ránk, figyelmeztessenek, mondják azt, hogy vezekeljetek, vagy pedig tegyétek ezt és tegyétek azt, de aztán tulajdonképp ugyanúgy élhettek, mint máskor. Azt mondja Ézsajás, hogy azt mondják a látóknak, azt mondják a profétáknak, ne lássatok, ne profétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat. És ma is nagyon sok ember, aki tömegekre akar hatni, már a kis ujjában van ez a nagy mesterség, hogy dehogy igazságot beszél az embereknek, hogy arra játszik rá, hogy mit akarnak hallani az emberek. És így tudja elámítani az embereket. A politika és a vallás területén szinte se szeri, se száma nincs már az olyan embereknek, akik pontosan tudják, hogy milyen időben, milyen néprétegeknek, milyen handabandára van szükségük, amelyet úgy tüntetnek fel, minthogyha ez a tulajdonérdeküket szolgálná. Jeremiás próféta könyve elején olvassuk ezt a fájdalmas kijelentést. A próféták hamisan prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. A legfájdalmasabb nem is az, hogy a próféták hamisan prófétálnak, még az, hogy a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. A legfájdalmasabb az, hogy az én népem így szereti. Az emberek szeretik a hazugságot. Az emberek önmaguk legnagyobb ellenségei. Az emberek szeretik, hogyha becsapva élnek. Miféle emberiség a mi emberiségünk? Hova jutott az ember és az emberiség, amikor nem az igazságot, hanem a hazugságot szeretik nagy tömegekben? Hová jutott? Miféle ős patkány terjeszt itt kórt mi köztünk? Ez a kérdés juthat eszünkbe, és az a költő, aki a prófétákat sokat hallgatta, itt nem messze a Calvin téri templomban nem csak zsoltárokat hallgatott, hanem a próféták üzeneteit is hallgatta, és bár ő, aki az életében, életformájában nagyon távol kerülni látszott mindenféle egyháztól, ez a költőnk azonban nagyon sokszor közel került az Istenhez és a prófétákhoz. Ez a verse is hatalmas vers, egyik utolsó verse, és azt a problémát veti fel, hogy a meg nem gondolt gondolat, az igazságot olyan könnyen félrelökő gondolat, az az élet, ami nem törődik a mértékkel és az igazsággal a lehető legveszélyesebb, és vajon mit várjunk egy ilyen történelemtől, egy ilyen imbolygó, ingó-bingó történelemtől, amelynek ő csak a 20. század elejé változatát látta. Nem láthatta a 20. század második részi változatát. Kérem, most hallgassuk meg ezt a verset.
1: József Attila, ős patkány terjeszt kórt. Ős patkány terjeszt kórt mi köztünk, a meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részeg, ha kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen szítja fel a fajokat. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyó nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Lógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarat. Bemásszák lelkünk

0: о чилла бухти. Rozsdás, durva vastörökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva. Itt csak meghalni sikerül. És mégis bízom. Könnyezve intlek. Szép jövőnk, ne légy így, sivár. Bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön. Finomul a kín, s minket is elfelednek végre lugasok csendes árnyai.
1: Elemzése biztos több időt kellene, hogy felemészen, de nekünk sietnünk kell, és már a következő gondolatra térni, hogy tudnék, amikor a proféták tudatában voltak ennek, hogy milyen óriási szakadék választja el őket tömegektől. Mégis ezek a proféták nem aféle sztoikus gondolkodók voltak, akik elhatárolták volna magukat a tömegektől, hiszen az Ószövetségben is és az Újszövetségben is a proféták és az apostolok mindenkinek megfogalmazták az üzeneteiket. Tehát nyilvánvaló az életükben is a szeretet egyetemessége, senkit ki nem hagyva, nem az értelmiségnek beszéltek, vagy nem a kényesebb ízlésű, vagy finomabb lelkületű embereknek, mindenkihez szólt a szózatuk. Ha kellett, ugye az előbb idézett Jeremiás akár a proféciáit még jelképes cselekményekkel is világossá tette mindenki számára, hogyan jelezze azt az embereknek, hogy milyen következménye lesz az életvitelüknek. Hát fölvett egy fajármot, és azzal ment végig Jeruzsálem utcáin. Amikor a hamis proféták ezt összetörték, akkor fölvett egy vasjármot, és azt mondta, hogy összetörtétek a fajármot, hát akkor az Isten üzenete az, hogy sokkal súlyosabb lesz a fogság, nem fajárommal megfogalmazható, ahhoz hasonlítható, hanem vasjáromhoz. Tehát a proféták mindenre képesek voltak. Ezékiel is téglákból tornyokat épített, lejátszotta a babiloni foglyok előtt Jeruzsálem ostromát, és figyelmeztette őket, hogy ne a nagyhatalmakban, ne a politikában bízzanak, ne mindig azzal foglalkozzanak, hogy a nagy emberek, meg a hatalmak, vagy akiknek a kezében van a szurony, azok mit fognak tenni. Tehát ezek a proféták valóban a lelküket kiadták azért, hogy az igazságnak érvényt szerezzenek. A lelküket kiterítették az emberek előtt, nyitott levél volt az életük. Hadd hivatkozzam arra, hogy ha valaki bele akar tekinteni a profétai szenvedések világába, hogy egy proféta mit szenvedett, talán Jeremiás könyve 20. fejezetét tudnám javasolni az ilyen érdeklődőnek, hogy olvassuk el, hogy egy ízben Jeremiás milyen szavakkal fordult az Istenhez. Amikor kiöntötte a lelkét, amikor elmondta a nyomasztó kételjeit és kétségeit, amikor megfogalmazta azt, hogy mit is jelent ebben a világban élni, igazságra törekedni, és látni közben a sok igazságtalanságot, az erőszakot, a per keletkezik és versengés támad világát. Így olvasom Jeremiás könyve 20. fejezet 7. versétől. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok. Erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok, de mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Olyan megrázó kijelentések és olyan félelmetes hasonlatok ezek. Azt mondja Jeremiás, mint hogy nagyon sokszor mondták ezt igaz emberek, nem csak proféták, általában igaz emberek a történelmünk, hogy nem fogok többet szólni. Nem fogom figyelmeztetni az embereket, úgyse hallgatnak rám. Miért tegyem ki magamat a bajnak, miért tegyem ki magamat a csúfolásnak és a megszégyenítésnek? Azt mondja Jeremiás, én is próbálkoztam már ezzel néhányszor. Próbálkoztam magamba folytani a prófétai beszédet,

0: Ez olyan, mintha a tűz volna, égő tűz volna szívemben, erre mondom, hogy micsoda hasonlat, a csontjaimba rekesztetve. Erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Nem tehetek, hogy nem szólok. Az elemi felelősség, a szeretet és az igazságosság felelőssége az arra indít engemet, hogy ha látok valamit, hogy az rossz, amellett ne menjek el fásultan egy ilyen sztoikus rezignáltsággal, hogy hát ha rossz, akkor rossz, az emberek teszik, ha nem teszik, nem teszik, ha elvesznek, elvesznek, ha nem vesznek el, nem vesznek. Jeremiás szerint nem tehetem, ez nem emberhez méltó dolog. Pedig mindig azt kell mondanom, hogy erőszak és romlás. Mert hallom sokak rágalmazását és mindenfelől való fenyegetését. Jelentsétek fel, és ezt mi is feljelentjük. Mindazok is, akik barátaim, az én tántorodásomra figyelmeznek, mondván, talán megbotlik és megfoghatjuk. Micsoda közegben éltek ezek a próféták, az még csak hagyján, hogy a nagy tömegek nem értik és csúfot űznek belőle, de amikor a barátok is már csak arra figyelnek, hogy hol tántorodik meg, és hol lehet azt mondani rá, hogy ha megbotlik, akkor megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta. Félelmetes dolog. Azt mondhatnám, hogy ezeknek a prófétáknak senkiük nem volt. Egy valakiük volt, az Isten. Eszembe jut II. Rákóczi Ferenc, aki hát nem volt próféta. Bibliát is akkor kezdte mélyebben megismerni, amikor Magyarországról távoznia kellett. Ugye tudjuk, hogy Lengyelországon, keleti tengeren keresztül Franciaországba vezetett az útja, és amikor látta, hogy 14. Lajosot esze ágában nincs segíteni egy száműzött magyar fejedelmen, aztán látni kellett, hogy a török szultának sincs ilyen törekvése, és visszavonult Rákóczi, elment a kamalduli barátokhoz, ott bérelt egy kis házat, ahol kis házakat építettek ezek a régi szerzetesek, ahol jószerivel csak egy ember lakhatott olyan kis házat, és elkezdte olvasni a Bibliát. Ha valaki elolvassa Rákóczi Ferencnek az emlékiratait, és az azután következő vallomásait, a vallomások könyvébe két bibliai részlet van beleszőve, két bibliai elmélkedés, és az egyikben mondja ezt a mondatot, hogy nem az magányos, aki egyedül, hanem az, aki Istennel van, de ez a magány mindennél többet ér az ilyen ember számára. Vannak emberi élethelyzetek, amikor elszigetelődünk. Nem ért meg a nagy tömeg, vagy nem ért meg egy munkatársi közösség, ahol dolgozunk, nem értenek meg még a rokonaink, a családtagjaink sem. Nagyon sokszor bekövetkezik ez egyébként a hit iránt komolyan érdeklődő emberek esetében, nem a fanatikus emberekről beszélek, így mondtam, hogy a hit iránt őszintén érdeklődő emberek esetében, amikor a barátai is, az addigi barátai csak azt várják, hogy hol botlik meg, mint Jeremiásnál, és hogy hol lehet rá mondani valamit, amivel meg lehet bélyegezni, és azt lehet látni, hogy ezeknek a prófétáknak valóban csak egy valakiük volt. Hogyan is mondja Jeremiás ezután? De az Úr velem van, mint hatalmas hős. De az Úr velem van, mint hatalmas hős. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek. Örökké való gyalázat lesz rajtuk, és felejthetetlen. Azért, ó seregeknek, Ura, aki megpróbálod az igazat, látod a veséket és a szíveket, hadd lássam a te büntetésedet ő rajtuk, mert néked jelentettem meg az én ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Egyetlen egy valaki maradt számukra, de elmondhatták volna a szintén próféta Dáviddal, aki több évszázaddal ezelőtt élt, a babiloni fogság előtti prófétáktól is több évszázaddal ezelőtt, hogy az Úr közelsége mely igen jó nékem. Az Úr közelsége mely igen jó nékem. Ugyanez a Jeremiás mondja el, hogy Istenem, amikor szavadat hallattad, élveztem azokat. Amikor szavadat hallattad, élveztem azokat. Az Isten ezeknek a prófétáknak álmokat adott, látomásokat adott, gondolatihletés által hozta a tudomásukra az üzeneteit, és ezeknek a prófétáknak az életében, ha mindenki elhagyta is őket, és az életük is hogy végződött? Ézsajást ketté fűrészelték. Jeremiást elvitték és agyonverték, ha hihetünk a zsidó hagyománynak. Hát egy hagyomány azért nem beszél önmagával annyira ellentétben, és nem szokta a szép dolgok mellett a rút dolgokat is nagyon följegyezni. Itt feljegyezték, hogy ezt a prófétát valószínűleg elhurcolták Egyiptomba és agyonverték. Ha a többi próféta is a kínok kínját állta ki, de itt teljesedett be az, amit én a mai előadáson szeretném, hogyha önök is megéreznének, hogy a prófétákra két dolog nagyon jellemző volt. A tiszta, világos igazságon alapuló gondolkodás, és az erkölcsi bátorság, ahogy képviselték az Isten üzenetét. Ez a két dolog. Az ember élethez lényegileg ez a két dolog szükséges. A tiszta, világos gondolkodás, a kendőzetlen, hazugság nélküli, akár a magunk ellen szóló gondolkodás, és az, hogy amire rájöttünk, amit megláttunk, amit ellenőriztünk, ami valóban úgy van, ahogy az Isten mondta, azt képviseljük az emberek számára, mert őket is csak az mentheti meg, ami az igazság, ami az Istentől jövő dolog. A proféták ezért voltak hatalmas, nagy emberek. Egyébként származásuk szerint, foglalkozásuk szerint egyszerű emberek voltak. Elizeus proféta az ekeszarva mellől jött el profétának. Amikor az Isten őt késztette, hogy Illés nyomdokaiba lépjen, szántóvető, földműves ember volt, magángazdálkodó, hogy mondhatnánk, nagyon jól is mehetett neki minden, mégis otthagyta a jól jövedelmező állást, és ment, hogy járja Izrael országát, és figyelmeztesse az embereket. Ámos barompásztor volt, tudjuk a könyvéből, tehát egyszerű pásztorember volt. Mikeás próféta vidéki ember volt, nem tudunk róla sokat, csak azt tudjuk, hogy a vidék problémáinak a megszólaltatója, a központosított jeruzsálemi gazdagokkal és az egész országot letipró gazdag néprétegekkel szemben. Mint ma talán azt mondanánk, hogy ha valaki megszólaltatná, igazán megszólaltatná a magyar vidék hangját, az egyre inkább központosított 3-4 millió ember tömörítő főváros és környéke konjunkturális helyzetével szemben a szegények, az elesettek hangját szólaltatná meg. Nem tovább még, hogy ezek a proféták valóban egyszerű emberek voltak, Jeremiás falusi ember volt, Anatótból származott, nem akart elmenni prófétának, erről szól a könyve első fejezete. Azt mondta az Istennek, hogy Uram Istenem, én fiatal is vagyok, meg falusi is vagyok. Mit keressek én az ország központjá? Ki fog én rám figyelni? Hát azt nézik majd az emberek, hogy hol kössenek bele, és hol tegyék nevetségessé. És amikor ez az érzékeny lelkű falusi Jeremiás előadta az ő kétségeit, milyen csodálatos volt az Isten vezetése, egy kis látomást adott Jeremiásnak. Akik járnak a sorozatokra, tudhatják, hogy ez a Biblia legrövidebb látomása. Nekem szívem szerint az egyik legkedvesebb látomásom Jeremiás könyve első fejezetében, amelyben így szól a látomás. Mit látsz, Jeremiás? Mandula vesszőt látok én. Ennyi a látomás. Azt mondja az Isten erre, jól látod, Jeremiás, mert nekem gondom van az igémre, hogy megjelentsem és kiteljesítsem azt. Vagyis te csak menjél és szóljál, amikor kell valamit tennén, ahhoz a helyzethez mérten erőt adok neked. Mint hogy a mandula is Palesztinában az a növény, amelyik először kezd rügyezni a tél után, a hideg után, az Isten rögtön megszólaltatja a maga üzeneteit, akár a legszerényebb, leggyengébbnek látszó eszközein keresztül is, és miután bemutatta ezt a látomást, Isten Jeremiásnak azt mondta, te azonban nem mandula vessző leszel, nem egy ilyen kis gyenge ág leszel, téged megerősített várossá, vasoszloppá, érzbástyává teszek. Micsoda ellentét rögtön itt az első fejezetben, kis mandula vessző, egy kis hajtás, igen, én a szelid és a halk hangnak az Istene vagyok, de téged, aki közvetíti ezt az üzenetet, téged megerősített várossá, vasoszloppá és érzbástyává foglak tenni. Igen, ezek a proféták sokat szenvedtek, mint hogy Mikás könyve első fejezet 8. versében is olvassuk, hogy a proféta szinte elmondja, hogy nem vagyok magamnál, mezítelenül járok, nem tudom, hogy hol a helyem, mert belesajog az egész életem az emberi világ nyomorúságába. Hogy élnek itt emberek? Hogy élnek itt emberek? Nem sokkal József Attila után született a következő vers, amit meghallgatunk. Tudom, hogy ezt általában meg kellett, hogy tanuljuk iskolai tanulmányaink során, főleg középiskolai tanulmányaink során, de figyeljék meg, hogy a költő, aki szintén sokat fordult a bibliai prófétákhoz, külön verse van ilyen címmel, hogy lapszéli jegyzet Habakuk prófétához, ez majd meg fog szólalni. Eklógái közül a 8. eklógát Náhum próféta emlékének szánta. Nos, hát ebben a versben, ami szintén a századunk első feléről szóló töredék, tulajdonképpen egy eklóga töredék, az utolsó szóra, az utolsó, a versnek a legutolsó szavára hagyja a feszültség teljes kijelentést, hogy melyik prófétáról beszél. A rettentő szavaknak tudósa kell ide, hogy ezt a mai világot átvilágítsa. Ki a rettentő szavak tudósa? Ki az, aki meg tudja mondani, hogy a mai világban mire kell figyelni, milyen veszélyeket hogyan kell elkerülni, és hogyan élhetünk valóban emberhez méltó életet egy olyan világban, amelynek a jellegzetességeit sorolja fel ez a magyar költő. Hol vagyunk már ettől a világtól? Sokkal súlyosabb világban vagyunk már. De azt gondolom, hogy mégis érdemes odafigyelni az utolsó szóra, mert ennek a prófétának a nevét, amikor kiejti a költő, bibliaolvasó emberek emlékezetébe idéződhet az, hogy valóban ez az egyik leghatalmasabb próféta, aki így kezdi a könyvét, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa, nincs, aki bekötözze. Beteg emberiség, beteg emberei vagyunk. Ki hoz itt megoldást, és mi lesz a megoldás? Mielőtt erre is rátérnék, hallgassuk meg a József Attilával másik kortárs költő, hogy említettem, ismert, vagy legalábbis emlékeinkből visszaköszönő versét.
1: Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nem csak parancsra, s még balhitekben hitt, stajtékzott tébeteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, csak lelkesedni lest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő iriglé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.
0: Én is Ézsaiás próféta könyvéhez csatlakoznám, és elmondanám azt, hogy a próféták bármely nehézségekbe is kerültek, de soha nem hitegették az embereket illúziókkal, vagy felesleges ábrándokkal. Éppen Ézsaiás könyvében szólal meg az a fogalom, ami az egész prófétai irodalomra aztán jellegzetes és elterjedt lesz. Ő beszél először a maradékról. Ő beszél először arról, hogy bár ezek a próféták mindenkiért éltek, mindenkiért küzdöttek, de csak azok az emberek, akik valóban meg akartak változni, azok képezik azt a szent maradékot, azt a kis maroknyi embertömeget, akiket az Isten valóban el tud juttatni majd az örök életre. Ugye a hasonlatnak rendkívül egyszerű az alapja, Ézsaiás így szólaltatja meg Isten üzenetét, hogy én az Isten szeretnék minden embert megváltoztatni, szeretnék minden embert megjobbítani. Szeretném az egész Izrael népét üdvözíteni, mint a tengerpart fövenyét, de csak a maradék üdvözül. Micsoda összehasonlítás, hogy a tengerpart végtelen nagy fövenye, az a sok-sok homokszemcse, és akkor belemarkolunk, és csak amennyi a markunkba belefér. Hogy ilyen pirruszi győzelem lesz csak az Istennek a végső gondviselésében létrejövő győzelem, hogy annyit küzd az Isten emberek által, proféták által, másokért, de hát akik nem hajlanak a szóra, akik nem akarnak megváltozni, így mondja Sofóniás, akik a seprejükön hevernek, akik a saját seprejükön hevernek, akiknél ott van a sok gonoszság, a sok bűn, mint ugye a zac, a haszna vehetetlen, evésre, ivásra alkalmatlan szemcsék lerakódnak ugye az üvegek aljára, a seprő. És akkor ezen hevernek az emberek, nem akarnak megváltozni. Eszük ágában nincs megváltozni. Eszük ágában nincs elismerni a másik ember jogát az élethez. Ők úgy gondolják, hogy nekik mindenhez joguk van, vagy nekik sokkal több joguk van, kiváltságuk van, mint másoknak. Nem akarnak megváltozni. Igen, de a proféták rámutattak arra, hogy ha nem változik is meg az egész emberiség, és nagy csoportok, nagy közösségek, nemzetek nem változtathatók meg. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, még mindig nem becsületesebb illúziótlanul élni, mint fölösleges és makacs illúziókhoz kötni a gondolkodásunkat, és beszélni nagy tömegek megváltozásáról, történelmi korszakok jobbrafordulásáról. Hát mi minden hamissággal és csalással akarják ma is az emberiséget bibliai szóval leitatni, hogy majd jobb idő lesz, majd jobb korszak következik, majd a harmadik évezred más lesz, mint az előző. Majd most az emberek végre hát kibékülnek, kiegyeznek egymással, politikai rendszerek, vallásfelekezetek, egészen más korszak következik. Mondják el a New Age irányzatoktól keresztény felekezetekig, oly széles skálán hirdetik ezt a tanítást. Proféták soha ilyet nem hirdettek. A proféták becsületesen elmondták azt, hogy az Isten mindent megtesz az emberért. De az emberiség történelme egy olyan sötétségbe fog torkollani, amelyben az Isten nem fékezi tovább a szeleket, elengedi a pusztító szeleket. Igen, az utolsó hét csapásról maradéktalanul jövendőltek ezek az ószövetségi proféták. Ha valaki megnézi a hét csapás leírását Jelenések könyve 15. és 16. versében, láthatja, hogy mennyit idéznek vissza Jóeltől, Ézsaiástól, Jeremiástól, másoktól. Ezek az ószövetségi proféták beszéltek arról, hogy az emberiség történelme egy borzalmas nagy dologba fog beletorkollani, amikor az Isten nem fogja fékezni tovább a gonoszság erőit. A mai napot is csak azért értük meg, és azért lehetünk most itt este ebben az előadó teremben is, mert hogyha Isten nem fékezte volna a sok gonoszságot, ami a mai nap során is ott tombolt ember szívekben, akkor nem tudom én, a Közel-Keleten már kirobbanhatott volna egy újabb nagy háború, nem tudom én, Európában bekövetkezhetett volna a pénzügyi összeomlás, meg az egész világnak a gazdasági rendszere már recsegve, ropogva összeomolhatott volna. Nem tudom, hogy mit részletezzek, hogyan fessem le ezt az állapotot. Aki a Bibliát olvassa, az tudja, hogy miről beszélek. Isten fékezi a szeleket, a gonoszság, a romboló erők szeleit. De Jelenések könyve 7. fejezete elmondja, hogy csak addig fékezi Isten a szeleket, ameddig védelem alá nem helyezi azokat az embereket, akik teljesen megváltoztak, akik hallgattak a prófétai beszédre, akik más beszédet kívántak hallgatni, a saját kívánságaik szerint valót, hogy előbb idéztem Ézsaiás könyve 30. fejezetéből, azok az emberek, akik a saját seprejükön heverve egy kis vallásosságot belevegyítettek az életük vegykonyhájában, a lombikba, akik úgy akarnak élni, hogy egy kicsit az Isten szerint, egy kicsit a saját önző kívánságaink szerint, ezeknek az embereknek az életében Isten nem ígér oltalmat. Nem lehet egyszerre szolgálni két úrnak, mondta Jézus. Nem lehet egyszerre a mammonnak, és nem lehet egyszerre az Úrnak, az Istennek. Isten azonban gondoskodik arról, hogy maradék mindig legyen a történelemben. És az emberiség végső nagy maradéka, azok az emberek, akik élni fognak, azért az egy nagy maradék lesz. Ézsaiás így mondja a könyve 60. fejezetében, hogy ez a tenger kincsözöne lesz, a népek gazdagsága. Minden népből, minden történelmi korból azok az emberek, akik igaz életre törekedtek, akik odafigyeltek a prófétai szóra, magukra vették, és kérték az Isten segítségét a megváltozásukhoz. Ott lesznek majd az örök életben. A tenger kincsözöne és a népek gazdagsága fordul az Istenhez. Talán hadd olvassak fel befejezésül egy prófétától egy vallomást, hogy amikor elkövetkezik a történelemnek ez a legeslegsötétebb korszaka, amikor valóban minden összedől már az emberi történelemben, amikor Isten nem fékezi tovább a szeleket, hogyan is mondta Jézus, van az Isten jókedvének esztendeje, ez az egész történelem, és van az igazság szolgáltatása napja. Ez az utolsó drámai felvonása a történelmnek, a hét csapás. Amikor Isten nem fékezi már tovább a gonosz erőit, és a világra rázódul a sok nyomorúság, és ennek azt hiszem az előszerét már most is érezzük. Érezzük ökológiailag, amiről különben a proféták messze menően jövendőltek. Ha valaki a mai világnak az ökológiai katasztrófájának a körvonalait akarja tanulmányozni, merném ajánlani Ézsaiás könyve 24. fejezetét. Hóseás könyve 4. fejezetét, Jóel könyve 1. fejezetét. Még egyszer mondom, aki a mai világ ökológiai katasztrófájával szembe akar nézni, Ézsaiás könyve 24. fejezetében, Jóel könyve 1. fejezetében és Hóseás könyve 4. fejezetében maradéktanul benne vannak azok a proféciák, jövendőlések, amelyek telibe találóan jellemzik a mai világot, amikor gyászol és megromol a föld. Amikor olyan lesz a földünk története, mint a részeg járása, meglódul, mint egy kaliba, elvágódik, és nem kél fel soha többé. Ha valaki tanulmányozni akarja, és ez a Bibliának az ökológiánál is elsődlegesebb szempontja, a mai világ erkölcsi helyzetét. A mai világnak azt az erkölcsi helyzetét, amit valamikor valaki így jellemzett, hogy a mai világ nagyon sokat ad a testi egészségre, főleg fejlettebb nyugati országok sorra építik a szépségápoló szalonokat és a fitness klubokat nyitják meg, de vajon a lélek egészségét itt kiveszi kézbe? Hogy emberek ne hazudozzanak, ne köntörfolazzanak, ne lopjanak, ne csaljanak. A 10 parancsolatot legalább nyomokban kiismeri, szinte senki, nagy tömegekben senki. Felmérést végeztek több mint 10 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban, a 10 parancsolat egyetlen egy parancsolatát nagyon ismerték, 70%-os ismerettséggel, ez a ne lopj parancsolat. Egy jóléti társadalomban ez nagyon fontos, amit megszereztünk ki, így, ki, úgy, azt el ne vegyék tőlünk. De hogy mivel kezdődik a 10 parancsolat, alig több mint 10% tudott erre a kérdésre választ adni. Nem ismerik, az emberek az erkölcsi világnak az alapvető pilléreit nem ismerik. Nos hát a végső időben, amelyben ökológiailag, erkölcsileg, társadalmilag minden csak omlik, csak lefelé megy, vajon milyen vigaszt, milyen reménységet, milyen bátorítást adhatnak ezek a proféták? Mit láttak ők ebből? Habakuk könyve 3. fejezetében a 16. verstől olvasom. Habakuk 3.16-tól. Hallottam és reszket a bensőm. A szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Még egyszer olvasnám Habakuk 3.16-ból. Hallottam és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim, Porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Szinte az életében fizikailag átélte ezt Habakuk prófét, amit talán hát nem túlzok, a mai emberiség él át. Egyre nehezebb az élet. Irgalmatlan küzdelem folyik szinte minden élet, család esetében a puszta létfenntartásért. Valóban ma elmondhatjuk a politikai életről is Babits Mihály híres versével, hogy az őrült népek nyugtalanok. Ugye a Mind különös hírmondó című versében mondja, az őrült népek nyugtalanok. 46. Zsoltárból veszi ezt, hogy a népek is zajonganak és nyugtalankodnak, és szinte ezt átéli Habakuk próféta. Úgy szól ez a vers, mintha ma egy mai próféta mondaná, ha itt élne közöttünk. Folytatja tovább. Jön először az ökológiai katasztrófának a bizonyos jegyeivel. Mert a fügefa nem fog virágozni. Helyes fordítás szerint nem fog hajtani. Ugye a fügefa nem virágzik. A fügefa nem fog virágozni, mondja itt a fordítás. A szőlőkben nem lesz gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. Tehát a leépülés. Az állatvilágban, a növényvilágban, a leépülés. Úgy, ahogy ezt olvassuk, ahogy említettem, a hét csapás Jelenések könyve 16. fejezetbeli megörökítésében. Mit lehet egy ilyen világban mondani? Talán a fejünket veszítsük, talán öngyilkosok legyünk, talán keseregjünk és apatikusan vonuljunk vissza mindentől. Tessenek megfigyelni, hogy mivel folytatódik ez a rész. De én örvendezni fogok az Úrban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem. Hasonlóká teszi lábainat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen jártat engemet. Micsoda különleges fordulat ez. De én örvendezni fogok. Amikor az egész világ leépül, amikor minden összeomlik. Miért mondja azt, de én örvendezni fogok? Azért, mert én ezt láttam előre. Ezt az Isten megmondta előre. Az Isten nem véletlenül próbálta visszatartani az első emberpárt, nem véletlenül mondta azt Ádám és Évának, hogy ne is közelítsetek ahhoz a fához. Az Isten előre megmondta az első emberpárnak, hogy amely napon eszel abból, a halál lejtőjére helyezed az életedet. Ugye a bibliai időszámítás szerint most kb. A 6000. év tájékán járunk, a Bibliának az időrendi kijelentése is igen biztos profétai beszédet képeznek, az már az Isten kegyelme, hogy visszatartotta a szeleket, és ember létezett ezen a földön több ezer évig. Ez már az Isten kegyelme. De az Isten ezt megmondta előre, hogy ide fog jutni ez a kis mozdulat, ez a kis kovász, hogy az ember kipróbálta, hogy mit jelent azt tenni, ami nem helyes, ami nem igazságos, ami nem Istenhez és emberhez méltó, ez ide vezetett. De az Isten arról is gondoskodott, és mind a mai napig gondoskodik, hogy az embereknek, nekünk is itt, akik ebben a nagyon vészterhes történelmi korszakban élünk, legyen igaz reménységünk. Legyen minden embernek személyes lehetősége a megváltozásra. És ha valaki Isten mellett foglal állást, és az élettörvényei mellett foglal állást, akinek az Isten a mindene, és Istent akarja követni, az a lehető legnehezebb helyzetekben is örvendezni tud az Istenben. Ez nem olyan örvendezés, ne úgy tessenek gondolni, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, behunyom a szememet, és nem látom a külvilág dolgait, de én örvendezek az Istenben. A Bibliának nagyon érdekes a tanítása az igazi örömről. Ugye azt mondja már az Ószövetségben is a Zsoltár, hogy remegve örvendezik a hívő ember. Remegve örvendezik. Azt mondta Pál is a korintusiaknak a 2. Korintusi levél 6. fejezetében, hogy mi bánkódók vagyunk, noha mindig örvendezők. A hívő ember életét alapjaiban járja át az öröm, de én örvendezni fogok az Úrban. Alapjaiban járja át. Miért? Mert egy hívő ember látja, hogy az Istennek ilyen óriási a kegyelme, ilyen hatalmas a türelme, ennyit hordozta az embert és az emberiséget, és a saját maga életét sem kimélte, hogy az ember szíveket megfordíthassa. Tessenek elgondolni, hogy egy ember szív megfordításához mire van szükség. A Biblia szerint ahhoz, hogy egy ember szíva jó irányba forduljon, az Isten halálára van szükség. Az Isten halála, Krisztus halála nélkül egyikünk szíve se tudna a jó irányba fordulni, mert az emberi szív kőkemény és mozdíthatatlan, csak az Isten önkéntes és áldozatból hozott szeretete, halála tudja ezt a kő szívet elfordítani és hús szívvé változtatni, és ezért örvendezik egy hívő ember. Nem azért örvendezik egy hívő ember, mert a világ láttán különösebb okunk lenne az örvendezésre. Egyre kevésbé van okunk az örvendezésre. De ahogy súlyosbodnak a világon az események, és ahogy érezzük, hogy én is megdöbbenve hallottam az első tévéműsorok után, hogy felhívtak emberek engem olyan helyekről, ahol soha nem tudtam eljutni Magyarországra, Tiszafürettől kezdve Somogy megyei falvakig, és azt mondták emberek, hogy nézze, kedves tanár úr, én ateista vagyok, én nem járok templomban, nem vagyok vallásos, de a férjemmel minden este azon szoktunk beszélgetni, hogy ez már nem a világ vége. Hát ha ez nem a világ vége, milyen lesz majd a világ vége? Hát ennyi nyomorúság, ennyi szeretetlenség, hogy az emberek egymás torkának ugranak. Az emberek abban lelik örömüket, hogy mit találjanak ki a másikkal szemben. Mondja meg, hát ez már nem a világ vége. Egy másik telefonáló azt mondja, hát már minden beteljesedett, amit Jézus mondott a nagy apokaliptikus beszédében, hát nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Hallanunk kell háborúkról, háborúk híreiről, éhségek, dökhalálok, földrengések mindenfelé, és még azt is olvassuk, Máté evangélium a 24. fejezetében, ezt egy veszprémi házaspár mondta, hát azt is olvassuk, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet meghidegül. Hát nem ezt látjuk most az egész világon, hogy az emberiség szinte emberhez méltatlan körülményeket teremt magának, és már az élet válik kérdéses, hogy mi lesz ebből még? Miről szól az apokalipszis? Ugye ezt kérdezik emberek, és jogos ez a félelem, jogos ez a törődés, és ez a figyelem. És erre mondja a Habakuk prófita, igen, ez lesz. Ahogy ezzel szembesülünk, reszket a bensőm, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, iszonyatos. Azt mondja egy másik prófita, az Úrnak napja keserves lesz. Kiáltoz azon a hős is. Azt mondta maga Jézus Krisztus is, hogy jaj, jaj, azokban a napokban a terhes és szoptatós anyáknak. Jaj azokban a napokban azoknak az embereknek, akik az életüket nem arra használták fel, amiért az Isten adta, de akik az életüket felhasználták arra egy ilyen sötét világ közben, egy nagy világosságot elfogadtak a prófétai beszédet, és hagyták, hogy az életüket az Isten átalakítsa. Azok örvendezni fognak az Úrban, és elmondják, hogy az Úristen az én erősségem. Kedves hallgatóink, a prófétáknak a kijelentései a teljes emberi életet és a teljes világtörténelmet átfogják. Hát ez egy csoda. Ha önöknek azt mondom most, hogy kérem a kedves hallgatókat, hogy jövő alkalomra olvassanak el könyvet, egy könyvet, ez Mikás könyve, de bejelentem önöknek, hogy ez két lap. Ez a Biblia szerint egy könyv. Régen nem azt nevezték könyvnek, ami vastag, és sok lap van benne, sok butaság, és nagy az ára. Régen azt nevezték könyvnek, ami lehet, hogy a harmadik könyvünk Habakuk könyve. A Habakuk könyve egy lap, de Habakuk könyve. Ilyen nincs más, mint a Habakuk könyve, ez egy lap. De aki ezt az egy lapot elolvassa, megérti a maga életét, megérti a történelmi életét, és megérti azt, hogy Jézus miért is úgy jön el, ahogy Habakuk könyve harmadik fejezete bemutatja. Ezt a világon semmilyen más könyv nem nyújtja nekünk. Ezért önöket azt kérem, főleg kisprófétákat választottam a sorozatunkra, ami kispróféta nem annyit jelent, hogy jelentéktelen, vagy nem egy lekezelés, hanem annyit jelent, hogy vannak a nagypróféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, valóban a maguk 40-50-60 fejezetnyi nagy könyveikkel, de Habakuk majd egy lap lesz, Mikás két lap, Sofóniás egy lap. Olyan olvasmányt szeretnék önöknek ajánlani, amely könnyen elolvasható, nagyon sokat nyerünk majd belőlük, és meg fogjuk látni, hogy hogyan világítják át az életet, és hogyan adnak majd ahhoz erőt, hogy az egyre nehezebb világtörténelmi időben az ember örvendezni tudjon abban, hogy van megoldás, és az igazi megoldás Jézus második eljövetele és a föld megszabadítása a bűn iszonyú jármából.

Köszöntök mindenkit a mai előadásunkon, melynek címe a kimondott szavak ereje. Még kint is vannak, majd bejönnek. A múltkor arról volt, hogy az Isten és magunkat is hogyan tudjuk igazából megismerni, és az Isten hogyan változtat meg minket. Most még arról lesz szó, hogy a szavak, amelyeket mi kimondunk, amelyeket ugye mindig használunk, amelyre sokszor nem is figyelünk, annak milyen ereje van. Ugye ebben a mai világban, valakinek zajlálva az ajtót legyen szíves, mert engem zavar, hogy hátul zajlanak. Igen, majd bejönnek, akarnak. Szóval ebben a mai világban a beszéd az csak úgy hömpölyög, ömlik. Ugye, akármit bekapcsolom, mindenütt beszélnek. Mindenütt szól a rádió, szól a televízió, ha más nem szól a Walkman az emberek fülébe, vagy a fülhallgató. Szóval a szó az ömlik. Ugye mióta internetet is feltalálták, állandóan vagy olvashatjuk, vagy hallhatjuk, de rengeteg a szó a beszéd. És azt aztán mindjárt érezzük, hogy viszont hogy sokszor mennyi a beszédnek be a sallang, mennyi az üres beszéd, aminek semmi tartalma nincs, mennyi a közhely, mennyi a durvaság, vagy a csúnya, ostoba beszéd. De a maga az, hogy az emberek beszélnek, és egyre többet beszélnek, azon hihetetlen módon felerősödött. Mindenkinek van véleménye, mindenki mondja magáét, mindenki nyilatkozik, már most már mindenütt meg lehet szólalni, szóval rengeteg a beszéd, de hol tanulnak az emberek beszélni? Azt gondoljuk, hogy a beszéd, hát mindenki megtanul beszélni valahogyan, ugye hát általában a legtöbb ember ugye úgy születik, hogy lassan megtanul beszélni, ha csak nem valamilyen ok miatt néma marud, ugye, mert majd betegség folytán. És ugye mindenki azt gondolja, hogy hát ő tud beszélni. Ugye, az emberek úgy gondolkoznak, de azért, ha jól meggondoljuk, a beszéd egyrészt tudomány, másrészt, ahogy a haladásunk is mondja, a szavaknak

ereje van. Szóval kimondott gondolatoknak mindig hatása van. Akár mi foglalkozunk vele, akár nem. És ha jól megnézzük a környezetünkben, vagy egyáltalán elgondolkozunk rajta, a beszédünkkel hihetetlen módon tudunk embereket befolyásolni, elvenni a jókedvüket, vagy éppen jókedvet deríteni. Ugye én is most csinálnék itt egy tesztet, és azt mondanám önöknek, hogy itt mindenki milyen értelmes, és milyen okos, és milyen jól figyelnek. Akkor az emberekben rögtön az az érzés támad, hogy egy kicsit jön büszke, hogy tényleg hát milyen értelmes vagyok, milyen okos vagyok, milyen jó, hogy itt vagyok. Ugye? Elég, ha csak ennyit mond az ember. De mondjuk azt mondanám, hogy önöket mindenki olyan ostoba. Akkor rögtön, de az, csak most elnézést, hogy ilyen szélsőséges vagyok, csak azt akarom érzékeltetni, hogy rögtön a szavakkal kiváltok másikban valamit. Mintha belészúrnék. Érdekes, mintha a szó beindítana az emberben valamilyen folyamatot. Ugye, rögtön érzések keletkeznek bennünk, rögtön gondolatok, rögtön válaszra is ingerelnek, vagy valami irányba befolyásolni tudom. Ugye, attól függ az ember, hogyan. Ugye sokszor a mindennapi életben beszélünk össze-vissza, elnézést, és nem is foglalkozunk, hogy kit hogyan sértünk, vagy bántunk, vagy egyáltalán mit mondunk a másikról, hogy annak aztán milyen következménye lesznek a későbbi életben, vagy a másik ember életében. Ugye talán mindannyian vagyunk úgy, hogy az életben hallottunk kimondott szavakat, amelyek mondjuk meghatározták aztán a további életünket, hogy aztán merre tovább. Hogy hallott, mondott olyat a tanárunk, vagy munkatársunk, vagy a szüleink, olyasmit megjegyeztünk, amely a gondolkodásunkat, az életfelfogásunkat is befolyásolhatta. Lehet, hogy mi akkor nem is tudtuk, csak később felnőtt fejjel visszagondolunk tényleg. Hát ugye szoktunk, hogy anyukám mindig azt mondta, ugye szoktunk ilyet mondani, hogy apám mindig azt mondta. De mikor mondta, akkor ezt nem tudott se tök magunkba, csak később, mikor felnőttek lettünk. Szóval ennek van hatása. Ugye van a példabeszédekben egy nagyon szép kifejezés arról, hogy egy tanácsolja az ember, hogyan használja a nyelvét. Ugye a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében így olvashatjuk, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ugye egy fajsúlyos kijelentés, nem? Mind az élet, és mind a halál. Gondolunk mi erre? Eszünkbe nem jut szerintem. Hogy mind az élet, és mind a halál. És azt mondja, aki azzal hogyan él, vagy hogyan használja, úgy eszi a gyümölcsét. Ugye hányszor úgy mondjuk visszaszívnánk, amit mondtunk? Hányszor tenném meg nem történt, hogy olyan butaságot beszéltem? Ugye az ember sokszor resteli magát, hogy ez hogy jött ki a számon, meg se gondoltam. Ugye? És az ember sokszor a kimondott szavak miatt néha egy életen át szégyenkezik, hogy miket mondtam én, ha láttam volna magamat. Ugye? Az ember megresteli magát a beszédje miatt. Van még pár jó tanács, amit szeretnék így bevezetésképpen felolvasni a Bibliából, a Prédikátor könyvéből. Azt mondja, hogy ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólna Isten előtt, mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszéded kevés legyen. Ugye azt mondtam, most beszélnek az emberek, ugye? Rengeteget. Azt mondja, ne gyorsalkodjál a te száddal. Ugye azt mondja, az Isten a mennyben van, azt akarom, hogy az Isten mennyben van, ő lát téged, te pedig itt a földön vagy. Úgyhogy a kettő közti különbséget tartsd tisztelő, és tudd, hogy az Isten mindig figyel, és gondold meg, hogy mit mondasz ki. Azt mondja, kevés legyen. Ugye a régi emberek kevesebbet beszéltek szerintem, nem? Többet hallgattak. Most az emberek többet beszélnek, és kevesebbet hallgatnak. Én emlékszem, hogy nem beszéltek ennyit az emberek. A régi paraszt emberek olyan, régi filmeken látunk, ilyen tőmondatokba szoktak megszólalni. Mondanak, hogy az koppan. Annak súlya van. Nem? Most csak beszélnek, és várjuk ki, hogy most mi lesz a vége ennek, vagy elvesztik a lényeg a beszédben, annyi sok a beszéd. Ugye, ha emberek találkoznak, akkor miről szoktak beszélgetni? Hát, mikor, miről, ugye? Van panaszkodás, elégedetlenség, vagy kálkodás, az indulat, ugye? Hát néha van öröm is azért, ugye valakinek a családban itt egy gyerek születik, vagy valamilyen tényleg jó dolog érte, akkor azt is öröm elmondja, de azt tapasztaljuk, ugye, főleg itt Magyarországon, nem tudom külföldön hogyan van, hogy az emberek állandóan ez a fajta elégedetlenség, ez a fajta indulat, ez a fajta háborgás, a dű, a méreg, az indulat, az szinte úgy kiömlik az ember, mint a vizet, mikor kiöntik, és az emberek öntik egymásra. Ugye gondoljunk bele, hogy állítólag keresztény Magyarországon élünk, ugye, nem közeledik a karácsony, ugye nem sokára, és mégis azt tapasztaljuk, hogy az emberek a szavaikkal,
a beszédükkel egy abszolút hitetlenséget árulnak el. Ugye, amikor elégedetlenség van, meg zugolódás van, meg sokszor az emberekben az a gyűlölet van, akkor nem az látszik, hogy az Istenben feltétlen bizalom van. Amellett, hogy karácsony vagy elmegyek a templomba, és talán imádkozom is az Istenhez. Nem azt látjuk, hogy keresztény emberekben az igazi, mély bizalom van az Istenben, hogy én rábízom az én életemet, és nem azon zugolódok, hogy most éppen milyen kibántott meg, vagy milyen problémám van. Sajnos ez nem szokott megnyilvánulni, pedig azt mondja a Dávid a Zsoltárokban, hogy jobb az Úrban bízni, mint embernekben reménykedni. De mit szoktak az emberek csinálni? Tovább olvasom. Azt mondja, jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Az emberek emberekben bíznak, meg a főemberek kicsodák. Hát ugye a magas politikusok, nem tudom mikbe, hogy majd valaki az én életemet majd jobbá teszi, ad nekem munkát, meg ezt ad nekem, meg azt ad nekem, mert az a dolga. És azt mondja a Dávid, hogy de jobb az Úrban bízni. Jobb. Nyilván azért mondja, mert ezt ő valamikor megtapasztaltam. Szóval nem csak úgy, ugye nagyon okosokat mondja meg, hogy neki is ugye járjon a szája. Azért mondja, mert ez neki élettapasztalata volt. Hát aki ismeri a Bibliából Dávidnak az életét, akkor tudjuk, hogy hát neki volt tapasztalata az Istennel. És megértette azt, hogy tényleg jobb az Úrban bízni, mint emberekben vagy főemberekben reménykedni, rájuk helyezni az életüket. Viszont van két olyan dolog az emberek életében, meg a mi világunkban is, amit amellett, hogy nagyon vallásos kezd lenne a világ, és hogy egyre inkább szorgalmazzák a vallásosságot mind az iskolákban, mind az emberek között a hétköznapokban. Érdekes dolog, hogy két dologról nekem az a meglátásom, hogy szinte már jóformán szó sem esik, csak ilyen, hogy mondjam, hát ilyen elméleti szinten. Sokszor csak közhelyszerűen, mert kötelesség. Szinte majdnem azt mondanám, hogy szintén ünnepekre tolódik ez a két dolog. Húsvétra, meg karácsonyra, na meg esetleg a búcsukra. És ez a két dolog, amit én úgy látom, hogy amiről viszont keveset beszélnek az emberek, mert mindenről sokat beszélnek, ez pedig a bűn, amit nem vallanak be az emberek, és a másik a bűn, amit nem bocsájtanak meg. Erről mikor beszélnek az emberek? Amit nem vallanak be. Mikor hallunk miatt, hogy igen, el kellene gondolkoznunk, hogy milyen gyűlölettel viseltetni mi más emberek iránt. Milyen indulat van bennem, mert a másik rosszul szólt nekem. Hogy én is az emberek között mozgom, és tudom, hogy hihetetlen mértékű gyűlölet, indulat, harag van az emberekben, és úgy áramlik kifele, és egyszer az egyik munkatársa, na, beszélgettünk, és olyan fura volt, mondja neki, nem is én mondtam neki, hanem a másik munkatársam, hogy figyelj csak, hát az bűn, ha te a másikról rosszat mondasz, vagy gondolsz. Azt mondja, az bűn. Meg volt rajta döbbenve. Ő nem is gondolta, hogy ha valaki rosszat mondok, az, hát azzal ő nem ártott neki, úgy gondolta. Tehát ugye azt mondtuk, hogy az eladásunk címe a kimondott szavak ereje. Lehet, hogy közvetlenül nem ártott neki, de közvetetten igen, mert rossz hírét kelti. És ugye leértékel a másik ember a szemében. Szóval ez a két dolog, hogy az emberek keveset beszélnek arról, hogy ők mit követnek el, és ezt hogyan rendezik, vagy mennyire hajlandók embereknek megbocsájtani. Hallunk ilyet, hogy meg kell bocsájtani? Na most nem ilyen szinten, hogy hát kitűztünk egy napot, ugye, és akkor most megbocsájtunk, mert most mit tudom én, olyan nap van. Ez nem nap kérdése, ez nem olyan, mint ennyis a nőnap, hogy jön a nőnap, akkor most virágot veszek, mert van feleségem. Ez is humoros, megjegyzem, mert az nem kell nekem várni egy évet, hogy virágot vegyek a feleségemnek. Megmondják, hogy ekkor kell, mert ha szeretem, akkor eszembe jut, akkor veszek neki. De arra várni kell, hogy ugye kérdezem a munkatársamat, hogy mondom, hogy neki, hogy te figyelj, mikor ezt a sok mindent, amit itt összeholtál, mondom, mikor fogod meggyógyni. Én nem járok gyógyni, azt már 10 éve nem voltam. Hát mondok, a papnak túlórázni kellene, hogy most lejön előtte. Én nem megyek, azt mondja. Vagy elmennek ugye karácsonytáján. Hát de most akkor ők hordozzák magukban azokat a dolgokat egy évig, vagy egy fél évig. Értjük? Nem is beszélnek róla? Nem is akarják rendezni? Nem is foglalkoznak vele? Nekem az a meglátásom, hogy
mivel az emberek ebben nem foglalkoznak, ez nagyon, nagyon sok bajnak a gyökere. Azért gondoljunk bele egy közösségben, ahol nincsen megbocsátás, ahol nincs bocsánatkérés, az a közösség az akár egy ország, akár egy család, akár egy nagyobb közösség, az tud ő békességben működni és lenni. Hát ugye láthatjuk Magyarországon, nem? Szóval, de két ember között is lehet kapcsolat rendezett, hogyha én a szívemben a másikkal neheztelés hordozok? Kizárt dolog. Ugye az ember nagyon jó színész, és el tudja játszani azt, hogy nem haragszom rád. Azt el tudja játszani. De valójában megtartja a távolságot, és esetleg másnak elmondja azt, amit a másiknak kellett volna. Ugye? Nem, nincs meg az a igazi megbocsátás. Meg fogok arról szólni, hogy mit is jelent igazán megbocsátani, és mit jelent bocsánatot kérni a másiktól.

0: Amikor az emberek mondjuk bűnt követnek el, vagy én is, ha valami rosszat csinálok, hogy elkövetek, vagy önök is valamit elkövetnek, mi az első reakció? Bennünk. De hogyha rámutatnak. Hogy na figyelj, Csőr Zsolt, ez most nem volt helyes. Rámutattok, hogy hát azért ezt nem kellett volna. Mit szoktunk csinálni? Ugye, eleve az agyunk valahogy úgy működik, hogy körülbelül 5 másodpercet 100 kifogást tudnánk felszólni, hogy azt miért követtük el. Ugye? Csak úgy dől belőlünk. Én emlékszem, amikor még nem ismertem annyira mélyen a Bibliát, csak ismerkedtem vele, és akkor megsértettek. Volt, hogy egy fél napig eljátszottam az agyamban azzal, hogy én most miért nem vagyok bűnös, és a másik nem miért olyan. És úgy jöttek a kifogások, hogy öröm volt magamnak hallgatni. Hogy magamat fel tudtam menteni. A végén én teljesen magam tisztára mostam, és a másik volt a gazember. És az volt a szomorú, hogy már bántott, de valahogy akkor is, mint a gondolatok, itt tolakodtak a fejembe. Mindig eszembe jutott, hogy már negén, és akkor negén, de én, ő meg úgy. Ugye, és jön belőlünk. Nem kell gondolkozni rajta. Ez furcsa, hogy nem kell gondolkozni rajta. Ugye, hogyha az emberben rámutatnak, akkor jön a mentegetőzés, a magyarázkodás, sokszor hazugság, mellett ragadjuk, ugye? Indulatba jövünk, akkor ugye sokszor vannak emberek, akik rámutatnak, dübe jönnek, és akkor visszaborítják ránk. És akkor mutogatnak, hogy hát te is, ugye? Mint hogyha ő elkövetne valamit, meg én is, ha ő is vagy én is elkövettem, akkor az ő hibája az kisebb lenne. Ugye, hát most ő is hazudik, és én is hazudok, hát az ő hazugsága az enyém, mert nem kisebbíti. Szóval nem azt adok kifogásra, hogy hát ő is olyan volt, akkor nekem is lehet, ugye? Szóval az emberben ez a fajta reakció, ez a természetünkben van, nem tud mit csinálni. Ez jön. Ez csak egyféleképpen lehet megoldani, ezt majd a végén erről szóltétek. Van egy ige a Bibliában, a Jakab, nem is a Jakab, a Jeremiás könyvében. Rosszul lapozik a máskorot. Szóval a Jeremiás könyve második fejezetében, amikor itt az Isten is rávilágít a zsidóknál, hogy ők is hogy tudták a kifogást keresni, és a végén még azt is kimondták, hogy ők tulajdonképpen nem is vétkeztek. Ez így szól, hogy még ruháit szélén is található szegény, ártatlan emberek vére, nem azért, hogy betörésen kaptad őket. Ugye arra mondja, hogy azt tudni kell a zsidóknál, a polgártőnk az volt, hogy ha valaki éjszaka betört valakihez, és ugye nem tudta a lakó, hogy ki az, és megölte, akkor aki megölte, az ártatlan volt. Mert nem tudhat. És az, hogy nem azért van vér, szóval nem azért tapad vér a kezedhez, mert jogosan védekeztél, hanem azt mondja, mindamazokért, most el kell olvasni a Jeremiásként, hogy mit csináltok még, és az Isten felsorolt, hogy paráználkodtál, meg elvetted a felebarátod feleségét, meg a szegény megkárosítottad, és sorolja az Isten, de ezek voltak a mindamazokért. És ezt mondod, bizonyára ártatlan vagyok. Ugye, ki mondja, ártatlan vagyok. Hiszen elfordult tőlem az ő haragja, itt arra mondja, hogy mivel nem volt következmény, akkor rosszat csinált, mondhatnám, az Isten nem sújtott rájuk, hát akkor nyilván én ártatlan vagyok, hogy még az Isten sem maragszik rám. Íme én törvénybe szállok veled, mondja az Isten, mivel hogy azt mondod, nem vétkeztem. Szóval most hosszú lenne, megnézzük a Jeremiás könyve 22. fejezetében, vagyis második fejezetében, meg ott Jeremiásnál, hogy mennyi mindent ír az Isten, hogy a zsidók milyen vétkeket követtek el, a legaljasabb dolgokat, és akkor megmagyarázták. Nem vétkeztem. Én ártatlan vagyok. Hát ez a reakció. Még az Istennel szembe is, ugye az ember megmagyarázza. Szóval, hogy szavaink visszahatnak ránk, és hogyha mi nem mondjuk ki a dolgokat egyenesen, és így magyarázgatjuk, akkor végén mi elhisszük, hogy nekünk igazunk van. Az a rettenetes sötétség. Azért ugye kimondottnak a szónak ereje van. Ha én kimondom, hogy vétkeztem, és én ezt komolyan veszem, az pozitívan hat rám. Ha letagadom, és azt mondom, hogy nem vétkeztem, az is hat rám, és a végén ugye az ember elsötétedik, és nem látja, szoktuk mondani, hogy hát nem látja, hogy mit csinál. Nem. Ugye? Hihetetlen. Tegyük fel a kérdést őszintén, hogy azért az könnyű kimondani, hogy vétkeztem? Nem. Miért nem vajon? Nem, azért nem olyan könnyű. Könyv, hát, hogy hibáztam, vagy tévedtem, ugye, hát nem olyan könnyű. Igen, egyrészt valaki mondta, hogy mert szégyel is az embert árestelli. Aztán talán, ha be kellene látni, nincsen igazam, hogy mondtad, akkor most meg kéne alászkodnom, hogy hát az én tévedtem, hogy azt meg az ember nem nagyon teszi meg, mert köröm szakadtáig ragaszkodik a maga igazához, még akkor sem, ha látja, hogy nem igaz, de most ismerjen be, hát most mit fognak hozzászólni az emberek. De másrészt az ember úgy gondolkozik, hogy egyszer egyik munkatársam mondta, hogy elmondom neki, hogy rendezni kéne a dolgot vele, mert nem jó. Hát nehogy még én kérek bocsánatot. Mikor nekem van igazam? Mikor akkor azt gondoljuk, hogy a másikat megerősítjük a tévedésében. Ugye van ilyen érdekes szituáció, hogy tényleg mondjuk igazad van, a másik erre megsértődik, és a kapcsolat ugye hát, rossz lesz, és rendezni kellene. És akkor nekem arra kéne menni, hogy hát jó, hát lehet, hogy én is rosszul reagáltam le, mert ő valamit mondott, és azt mondja, hát nehogy már én menjek még oda, hát ő csinálta rosszat, jöjjön ő. Ugye? És az ember úgy gondolkozik, hogy megerősítjük a másikat a tévedésében, ha én bocsánatot kérnék, pedig nem igaz. A másik is talán akkor látna, hogy hát jó, akkor én is. Úgyhogy ha mégis megtesszük, akkor tapasztaljuk azt, hogy a másik is megenyhet, és akkor tőleg elismer, hogy ő is, hát őnek is a volt igaza. De ez is visszatart, és az ember gondolkozhat így. Mert hát ugye ott van benne az ember, az a nagyfajta szégyenlőség, hogy hát az olyan kellemetlen. Nem? Meg hogyan fog reagálni? Ugye az is, hogy hogyan fog reagálni, ha valaki az oda menjünk. Ugye félünk. Esetleg megint felkapja a vizet, és ránk borítja megint az asztalt, mert kiosz még egyszer, ugye, nem, hogy tartózkodik, és óvatos, és nem mindig meri olyan bátran oda menni. Azt mondja Pál apostol, mert a test gondolat ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmesedik, mert nem is teheti. Ezt arra mondja, hogy az ember megtenne valamit, de a természetünk az hihetetlen módon az ellenkező irányba húz, az nem akarja. Az nem tud engedelmeskedni, még akkor is, ha látja, hogy jó. Annak ellenére, hogy a természetünk ilyen, képes vagyunk-e őszintén bocsánatot kérni. Szóval ugye, mert a természetünk az pont az ellenküzelembe húz. Most mondtuk, hogy mennyi minden kitalál, mennyi minden akadályt támaszt. Vagy emlékszem, volt olyan, hogy összekülönböztem valakivel, és akkor úgy gondolkoztam, hogy na majd holnap elrendezem. Ugye, hogy nem, majd inkább holnap után. Ugye halogattuk. Aztán úgy elfelejtődött, eltemetődött, nem gondoltunk vele. Kicsit az ember úgy jópofáskodott, mint a mi se történt volna. De azért valahol annak ott maradt a tüske, mert az rendezetlen. És még minden tüske az ugye gyulladást okoz. És egy kapcsolatukban az eltávolít. Szóval az ember egy kicsit hátrébb a másiktól is érzékeltet, hogy itt valami nincs, nem rendezett a dolog. Ez nem jó. Mennyire jobban az ember kimondaná. Én úgy gondolom, hogy a természetünk ilyen, de a jó Isten, hogy megkeresse az embert, és aki tényleg őszinte a bocsánatkérésben, mi vagy mi magunk nem tudunk, mert akármennyire úgy gondolok, hogy őszinték vagyunk, ugye szokták mondani, hogy megbocsátót nem felejtek, oda-vissza igaz, az ember bármennyire is gondolja, hogy megbocsájt valakinek, vagy bocsátot kér, nem tudja maradéktalanul megtenni. Nem tudja. Legfeljebb az idő elfelejteti vele, de valakivel még azt sem felejteti el. Ugye valaki felhántogatja 20 évezőt, és hogy nekem egyszer azt mondta, és akkor emleget, hogy és hogy megsértődött, ugye? Nem, elhalványul, de nem, nincs az a tökéletes rendezés. Dávid olyan szépen fejezi ki azt, hogy igen, az ember őszintén bevallhatja a vétkét. A Zsoltárok 32. fejezet 5. verset olvasható ez a szép bűnbevallás. Azt mondja, vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Hogy is mondja Dávid, azt mondja, vétkemet bevallom. Szóval bűnömet el nem fedeztem. Ugye azt jelenti magyarul, hogy nem próbáltam eltakargatni, meg mentegetgetni. Ugye? És azt mondja, hogy bevallom hamisságomat az Úrnak. Ez alapszabály különben, kedves hallgatók, hogy ha valakivel problémánk van, akkor mi először az Istenhez menjünk. Mert ha mi az emberhez menjünk, aki a problémánk van, akkor azt mi magunk akarjuk megoldani, és sokszor még nagyobb bajt csinálunk. Kérni kell az Istent, hogy adjon a másiknak is belátást. Adjon az Isten megfelelő időt arra, hogy olyan körülményeket, hogy azt én tudjam. Hogy a másik is fogadóképes legyen, és az én szavaim is érezze azt, hogy most esetleg, hát bocsánat kérek én, de hát csak mint a fogamat húznák. Ugye? Mert illik. Ugye? Mert illik. Szóval ne ez legyen, hanem ott tényleg ez az elve legyen meg. És azt mondja még az első krónikában szintén Dávid, hogy mondta pedig Dávid az Istennek, igen vétkeztem, hogy ezt műveltem, most azért bocsáss meg a te szolgád vétkét, mert felette esztelenül cselekedtem. Még azt is kívül, hogy esztelenül cselekedtem. Ugye ezen belátja, hogy buta voltam és bolond, elment az én eszem. Ugye? Akkor érződik, hogy igen, abban van az, hogy az őszinte, hogy nem magyarázgatja a dolgait. De azért vannak az őszinte bocsánatkérésnek jellemzői. Mondjuk honnan tudjuk, ha valakor olyan hozzánk azt mondja, hogy ugye, elnézést, de van ilyen, hogy bocs, meg bocsika, ugye hát, ez mondjuk annyit ér. Ha mondjuk udvariasak vagyunk, és ha jön valaki befelé, és véletlenül mellük, azt mondom, elnézést. De mondjuk ebben ez nem egy jó konfliktus, hogy most valami íratlan nagy rendezés kellene véghez vinnünk, ez ilyenkor van bocsika, meg bocs, de azért vannak komoly összeződülések, nagyon húsba vágok és szívbe markolóak, amikor azt tényleg őszintén kéne rendezni. De mi honnan tudjuk, hogyha valaki hozzánk, hogy az ő bocsánatkérése az őszinte volt? Mert csak mondja? Ugye egyrészt azért látszik a lényén is, ahogy ezt kifejezi. Ugye? Szóval egy ember azért látszik, hogy most tudod, és akkor azt tényleg látszik, hogy bánkódik, meg zavarba is van, meg szóval ő szeretné rendezni. De azt hiszem az első dolog az, ami nagyon fontos, hogy önkéntes. Én emlékszem, nem tudom, ki volt úgy gyerekkor, amikor azt mondták, hogy valakit mit tudom én rosszat csinált a gyerek, és mennyire róla a fiam, az kérje bocsánatot. Ugye? És akkor az ember kellemetlen, hogy tuszkolták, hogy na, mondja azt, hogy rosszat csinálta, és akkor kérje bocsánatot. Hát a gyerek esetleg kimondta, de hát az inkább csak azért volt, mert a szüleik piszkálták, hogy kérem bocsánatot. Vagy emlékszünk rá, nem tudom, hogy ki milyen vallás itt most közöttünk, de ki szeret gyónni? Az most egy másik kérdés. Én is katolikus vagyok, és én gyógytam is. De gyerekkoromtól úgy éreztem, hogy ez valahol kényszer. Én ezt legszívesebben kihagynám, de akkor is anyukám mondta, hogy menjél fiam, jön a karácsom, gyónni kell. Nem örültem neki. És ugye mondtam már, ha hallgatnak egy pár szó, hogy anyukám is 81 éves, azt mondta, fiam, én nem megyek gyónni. Azt mondja, hogy erre papnak nem mondom el, elmondom az Istennek. Ugye valahol lehet, hogy valakinek az megkönnyebbülés, hogy gyónni megy, most nem tudom, de valahol szerintem, aki nagyon őszint is a lelkében azért érzi azt, hogy ez valahol egy kényszer, hogy én egy másik embernek mondjam el a legtitkosabb dolgaimat is. És azért kényszer, mert így nevelték, ebbe született bele, nyilván ezt cselekszi, de hogyha lehetne választani, azért hány ember menne el gyónni? Akkor biztos a statisztika nem lezuhanna, ugye? Mondom, biztos, hogy van, aki ezt igényli, és elmegy, és meggyóni, és azt mondja neki, hogy nem okoz problémát. De én tudom gyerekfej, hogy nekem is ez egy kényszer volt. És kényszerből bevallani bűnt, mondjuk annak, akinek ami semmi köze hozzá. Mert mondjuk, ha nem is sértettem, akkor minek neki mondom. Ugye, mert ha mi berendezzük a bűnt, akkor elmondjuk az Istennek, ha az Istenre tartozik, mert vannak olyan vétkek, amik csak az Istenre tartozik. Mert én azt mondom, hogy most gondoltam a szívembe valakivel szembe, ha valakire nem tartozik, mert nem tudja, csak az Isten tudja. De akkor az Isten nekem rendezni kellene, ugye? Jézus azt mondta, hogy aki gonosz kívánság okáért tekint más asszonyra, hogy mondja, paráználkodott a szívében. Tehát a szívében, jó, de ezt ki tudja? Csak az Isten. És az Isten rámutat, hogy te hogyan gondolkozol most, és az embernek felébred a lelki ismerete, akkor az Istennel ezt rendezni kellene. Ugye? A másik dolog, hogy van olyan bűn, amelyet be kell vallanunk nyilván a másik embernek, mert ő rá tartozik. Hát most én megsértettem valakit, akkor neki kell mondanom. Ugye? És vele kell, vagy valamikor megsértünk egy adott közösséget, mondjuk elnézést most valakit, most én olyat mondanék, hogy most mindenkit megsértődne, akkor most azt nekem a papnak kell bevallanom, hogy elnézést kell kérnem itt mindenkitől. akkor nekem azt nyilvánosan kell megbánnom. Ugye arra mondja Jakab apostol, hogy valljátok meg a bűnéteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, mert vannak dolgok, amelyeket egy adott közösségben nyilvánosan elkövethetünk, családban is, vagy bárhol vagyunk. Úgy nyilvánhatok meg, hogy megbántottunk embereket, és az Isten azt, hogy nyilvánosan rendezzük. Szóval az első az, hogy önkéntes, a második pedig az, hogy egyenesen kimondjuk, és nem magyarázzuk. Ugye hajlamosak vagyunk rá, nem? Hát, hogy ne haragudj, de! És akkor jön a de, és akkor a de után egy ilyen listát felsorolni, miért vagyok ártatlan. Nem?
1: És az igényhez semmi köze nincs.
0: És ha az ember úgy gondolkozik, hogy ő úgy szeretné rendezni a dolgait a másik emberrel, hogy közben meg is magyarázza, az nem bocsánatkérés. Ő nem látta be azt őszintén. Szóval, ha nem önkéntes, meg ha azt mondjuk, hogy de, ott már régen baj van. Ugye Saul királynál volt egy ilyen, amikor Sámai elment hozzá, volt egy olyan dolog, hogy meg kellett támadniuk, most nem is tudom, melyik népet, és az Isten azt mondta, hogy minden állatot írtsanak ki, mindent és semmit ne tartsanak meg. És akkor Saul meg, hát ezt nem követte. És akkor azt mondja neki Saul, Sámai a próféta, hogy akkor mondta Saul Sámaiának, figyeljük meg, hogy Saul Sámuelnek hogyan magyarázta, hogy ő miért nem követte az Istennek az utasítását. Vétkeztem, ugye ezzel kezdte, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédetet. De, mivel féltem a néptől, ugye, azért hallgattam szavukra. Ugye látszat úgy tűnik, hogy milyen őszintén be azt mondta, hogy vétkeztem. Még azt is hozzátette, megszegtem az Úrnak szavát. Azt mondja, de. Végülis nem mondjuk hívás, hanem a nép. Mert van egy de. Ugye így nem lehet. Ha az ember magyarázza a bizonyítványt, ahogy szoktuk mondani, önmagát csapja be amúgy. És ugye a kimondott szónak ereje van, visszahat rá, és a végén elhiszi magának, hogy ő nem is vétkezett. A példázatbeli tékozló fiú mondott ilyet, hogy de. Ugye azt mondja, így olvasom, hogy ezt mondom, néki mondja a tékozló fiú. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem mondta, hogy de. Nem volt de. Nem magyarázt, hogy hát azért. Igen. Azt mondja, hogy nem vagyok immár méltó, hogy te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ugye ő belátta, hogy ő méltó arra a büntetésre. Nem magyarázta a bizonyítványt, hogy ő miért csinált azt, amit csinált. Ugye ez volt a második pontunk, hogy egyenesen kimondjuk és nem szépítjük. A következő pedig, ha bármilyen kárt okozott, azt igyekszik az ember megtéríteni. Ugye ritkán gondolunk arra, hogy a másik embernek az a kárt is okozunk. Ugye hát mondjuk az is bűn, ha meglopjuk a másikat, valamilyen figyelmetlenségből vagy rehányságból nem kárt okozunk, és másikat megbántjuk, megsértjük, akár a jó hírnevében is, akár az anyagi javaiban is, hogy ezt rendezni kellene. Ha valakiben nagyon erős mély a bűnbánat, akkor nem csak a szavával meg a szájában mondja, hanem azt igyekszik mindenképpen rendbe tenni. Úgy olvasatunk ilyet a Bibliában, ugye az Zákeusról, aki azt mondta, hogy mindazt, amit elvettem patvarkodásról, hát ugye, hogy is mondják, most hogy mondanák, pereléssel, amit nem kellett volna, szóval igazságtalanul, azt mondja, azt én mindent azt mondja, visszaadom, és én azt rendezni szeretném. De érdekes, különben csak egy zárójeles megjegyzés, hogy aki olvassa a Bibliát, az ilyen, hogy mondjam, megnyilvánosokat, vagy ilyen rendelkezéseket, törvényeket olvas az Új Szövetségben, vagy amit Jézus mondott, minden megtalálta az Ószövetségben, és csak lefér nem szó szerint. Ugye olvashatjuk Zákeusnál, hogy ő azt mondta, hogy előállt, azt mondja, Uram, én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 agynyit adok helyébe. Tudjuk, hogy az Ószövetségben ez hol van leírva? Ezt most Zákeus csak úgy felindulásból, mert tudta, hogy rendezni kell, azt csak úgy fogta, és akkor azt így kell rendezni. Az Ószövetség, olvashatjuk a 4. Mózes könyve 5. fejezetében, 6. 7. versében, az Isten így szól, szól Izrael fiának, ha akár férfi, akár asszony, akármi emberi bűn követ el, amely által hűtlenül válik az Úrhoz, az a lélek vétkessé lesz. Vallja meg az őt az ő bűnét, amelyet elkövetett, és fizesse meg a kárt, amit okozott, teljes értékében. Azután tolja ahhoz annak 1/5-ét, és adja annak, akinek kárt tett. Ugye világos beszéd, nem? Ha bűnt követette, azt mondja, akkor kárt. Ugye a mai világban hogy van? valaki elkövet egy bűncselekményt, mondjuk valakinek összetöri az autóját, vagy mit tudom én, bármi kárt okozott, ellop valamit, akkor mit csinál a törvény? Lecsukják. Na de hol a kártérítés? A sehol nincs. Nem? Valami büntetés kap, de olyan, hogy akinek okozta a kárt, hogy meg kellene téríteni, az nem is tudom, van ilyen jogszabályom, hogy meg kellene téríteni? Mert nem azt látom, hogy megtérítenék a kárt. Persze mondja a jog, hogy hát amennyire lehet, meg amit be tudnak rajta hajtani, ugye? Mondjuk a zsidóknál azt csinálták, ha valaki nem tudta nem tudták rajta behajtani, akkor tetszett, hogy mit csináltak vele? Eladtak rabszolgának, ledolgoztatták vele magyarul. Úgyhogy nagyon meg kellett fontolni, hogy mit csinálok, mert hamar oda kerülhettem. És az utolsó pont, ami természetes nyilván, hogy azt mondtuk, hogy önkéntes, és egyenesen kimondjuk, és megtérítjük a kárt, és még egy dolog van, ami bizonyítja azt, hogy az az ember őszintén megbánta, és elnézést kérünk. Beszélgetés is fogunk tartani, 7 órát, hogy nyugodtan mindenki elmondhatja a véleményét. Az utolsó pont pedig az, hogy nem követi el újra. Ugye, mert az csúnya dolog, szoktam mondani, hogy hát figyelj, jó bokán rúlok, aztán azt mondom, hogy ne haragudj. De aztán megint jó bokán rúlok, ezt meddig lehet játszani?
1: Amíg meg nem unja a másik.
0: Ugye, ez nem egy értelmes dolog, bár az ember teszi ezt. Most, ha én valakit ugyanazon módon mindig megsértek, hogy azt a dolgot elkövetem, most mindig bocsánat, aztán megint elkövetem, megint bocsánat, megint elkövetem. Ugye, ha az ember ezt igazán mélyen bánja, és őszinte a bűnbánata, és az Istenhez fordul, akkor arra törekszik, hogy ő soha többet ne kövesse, mert ő is utálja azt, amit csinál. És e szágába se lesz belelépni. Ugye így olvashatjuk például a Ószövetségben, hogy olvassak egy ószövetségigét, majd újból is fogok olvasni, az Ezékiel könyve 18. fejezetében, és ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat és törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem leszen. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonoszok halálát, ezt mondja az Úristen. Nem, inkább az, hogy megtérjen útjáról, és élvén éljen. Azt mondja, hogy megtérjen az útjáról, azt mondja, hogy igazságot cselekedjen a törvény szerint, és ne kövess el ugyanazt. Ja. És az Isten azt mondja, megbocsájtja neki. Az Isten is, és azt az emberek is holjanak. Az Isten azt szeretné, hogy ne essen ugyanoda bele. Ugye az Új Szövetségben olvashatjuk még a parázna asszonyra, emlékszünk rá, és akit meg akartak kövezni, tudjuk a farizeusok, mert paráználkodott, és akkor Jézus írt a porba, és leírta azoknak a nevét, akik vele paráználkodtak, és ugye ott hagyták, és azt mondja Krisztus, hogy hol vannak a te vádlóid, akik károsztatnak téged, és elítélnek. És mondja az, hogy nincsenek sehol. Azt mondja, én sem károsztatlak téged, magyarul én sem ítélek el téged, menj el, de többet ne vétkezzél. Ezt hozzátette. Többet ebbe, amiben te is csináltál, ne lépjél bele, ne cselekedj többet. Ki az, aki szívből meg tud bocsájtani, mit gondolunk? Van olyan, aki szívből meg tud bocsájtani? Van annak valami feltétele?
1: Van. A Szent Szellem jelen.
0: Mit gondolunk? Ahogy én így végig gondoltam ezt a dolgot, én arra döbbentem, hogy azt tud szívből megbocsájtani, aki szívből tud bocsánatot is kérni. Szóval az egyik dolog, a másik nélkül elmaradhatatlan. Szóval aki nem tud bocsánatot kérni az emberektől, hogyan tud megbocsájtani? Vagy az Istentől? Már hogy őszintén. Most mondom, nem a felületes mondom, amit az emberek csinálnak. Aki igazán bánja, amit tett, az át tud érezni a másik embernél is, amikor a másik követ elbűnt, hogy most ő milyen egy nehéz helyzetbe hozta saját magát. Szoktam ilyen kedélyesen mondani a munkatársának, hát szegény most nagy bajban van. Hát nehogy már, hát ő mondta. Hát mondom, de épp az, hogy ő csinálta rosszat, nem, te nyugodjál meg. Ő van bajban. Ezt most neki kell rendezni. Ezért ne haragudjál rá, inkább segíts, hogy rendezni tudja. Ugye? Aki, mert Én is átérzem, hogy milyen rossz, amikor az ember beleesik valamibe. És én átérzem, meg tudok bocsájtani, mert tudom, hogy neki is milyen jó, mert nekem is milyen jó volt, mikor megbocsátottak. Ugye? Ebből lehet érzékelni. Krisztus erre így tanított minket, hogy mikor imádkozz a megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsájtotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát azt mondja, hogy ha mi nem bocsátunk meg, vagy ha imádkozva megállunk, ugye ez is Jézus azt mondja, hogy mielőtt imádkoztok. Végig gondoltátok, Istenhez mentek, hogy nem haragoztok valakire? Megvizsgáltátok a szíveteket, hogy nincs-e menetek neheztelés, harag, mondhatnánk rossz májuság, és személyválogatás, nem szimpatikus, meg ilyen árnyalt dolgok, ugye, amit szoktunk úgy mondani, amit ne állunk szóba, hogy ez nincsen nekem ilyen emberem? Kinek nincsen ilyen embere? Akit néha úgy megfojtogatnánk, ugye? Vagy máshova kívánnánk. Vagy nem szívesen látjuk a személyét. Valakinek? Van, akinek nincs ilyen embere?
1: Nekem van.
0: Akkor te egy különleges ember vagy. Azt mondom, hogy minden, aki ki milyen környezetben van, valahol szoktán mindenki megtalálja maga emberét, a nehéz emberét, akivel neki küszködni kell sokszor, ugye, sokszor egy életen át, sokszor 10 évig, 20 évig, de mindenkit megvan maga embere, és én azt tanítom meg az Istentől, hogy az Isten nem is véletlenül hagy ilyen embereket. Mert meg kell tanulnunk megbocsájtani, meg kell tanulnunk türelemmel elhordozni, meg kell magunkon tanulni uralkodni is, hogy az ember ne robbanjon fel, mert a másik olyan, és meg kell tanulnunk a másikat is megérteni, hogy ő miért ilyen. És meg kell tanulnunk aztán még segíteni is neki, hogy abból ki is jöjjön. Ugyanebből a gondolatkörből még olvasok egy igét, hogy ki az, aki tényleg meg tud bocsátani. Azt mondja az Ószövetségben maga az Isten, ne gyűlöld a te atyát, fiát szívedben, fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseld az ő bűnének terhét. Bosszúáró ne légy, és haragot ne tarts a te néped fi ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ugye az azért érdekessége, mert azt Jézus Ószövetség egy-egybe idézte, hogy szeresd felebarátod magadat. Sokszor mondják ez az zárójeles megjegyzés, hogy a törvényt nem kell megtartani, mert az a zsidóknak volt. Ószövetségben csak az van, hogy szeres fele barátot, ez a törvény. Ez a Mózes 3. fejezet 19, nem, Mózes 3. könyve 19. fejezet 17-18. Versében van, ugyanez szó szerint. Az elv. Mi most másképp kell szeretni, mint az Ószövetségben? Ez fura lenne. A szeretetünk, ez mindez nem változik. Ugye. Szóval azt tud tényleg megbocsájtani, aki, ahogy is mondta, ne gyűlöld a atyát, fiát, a szívedben. Ugye, mert az ember, mondtam, jó színész, mi eljátszuk azt, hogy nem haragszom én. Szoktuk ezt mondani. De azt mondja, a szívedben ne gyűlöld, mert azt meg én látom. És az ember sokszor nagyon udvarias, nagyon kedves tud lenni, aztán amikor elfordul a másik, akkor rögtön tesz rá két megjegyzést. Nem haragszom én, hagyjad. Aztán amikor elmegy, persze. Szóval ez a szívből ott van a gyűlölet. Hogy emlékszünk még a adószolga esetére, amikor sok nagy adóssága volt, és tudjuk, aki király elengedte neki, Isten megbocsátott, volt neki a szolgája, aki csak egy nagyon picik összeget tartozott neki, amúgy folytogatta, hogy add meg, amivel tartozol, és nem bocsájtotta meg neki. Szóval az ember néha gondolkozik úgy, hogy hát Istenem, én bűnös vagyok, ezt meg ezt elkövettem, hát Isten bocsáss meg nekem. És az Isten mondjuk megbocsájt. Van a kedves kollégája, vagy szomszédja, vagy akárkije, az meg csak egy rossz szót szólt. Nem bocsájtuk meg. Ugye? Az ember milyen furcsa. Igényeljük az Istentől a bocsánatot, de másiknak, ha csak egy valamit nem úgy tett, vagy mondott, vagy éppen rossz kedve volt, haragszom, mint halálig. Befejezésül, kedves hallgatók, mikor lesz a szavainknak valóságos ereje, ami az embereket és a felebarátainkat is mondjuk jóra vezeti? Hogy az az előadásnak a címe, hogy a kimondott szavaknak az ereje. Ugye nekünk nagyon meg kell fontolni, hogy hogyan beszélünk. Aki megismer az Istennek a beszédét, annak meg kell fontolni, hogy a szavai azoknak mindig súlya van. Ugye az emberek anélkül is olyanok, hogy akik tudják, hogy hívő, mert ugye így mondják, akik Bibliát olvas, meg van a vallásos, meg van a hívő. Ugye, az nem ugyanaz a köztudatban. Az emberek sokkal jobban figyelik. És nem mindegy, hogy a szavaival mit vár ki az emberekből. Tudnám úgy beszélni az emberek, hogy az mindig jó hatással legyen rájuk? Nem is tudunk mindig figyelni, hogy a szavainkra. Az ember teszi a dolgát, aztán jönnek a gondolatok, meg mennek, beszélt az ember össze-vissza. Ugye, hogyan is mondta Dávid a 51. Zsoltában, azt mondja, hadd tanítsam a bűnösöket te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Mondjuk azt mondta Dávid, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem, és add vissza nékem a szabadításnak az örömét. És azt mondja, hadd tanítsam a bűnösöket. Ha az Isten nekem megbocsájtott, ha engem kiemelt abból a helyzetből, akkor nem ülök rajta, hogy jó, hát én az Istenné most jó ember vagyok, aztán a többiek meg újjanak, vagy akarnak. Azt mondja, az Isten arra készteti az embert, hogy a bűnösöket tanítsa az Isten útjára. Hogy ők is megismerjék. És ugye akár hogyan is gondolkozunk, elsősorban éppenséggel pont a szavaink azok, amelyekkel hatással vagyunk emberekre. Akár akarjuk, akár nem akarjuk. És a szavainkat az Isten hogyan tudja úgy formálni, hogy az tényleg jó hatással legyen emberekre? Hogy olyat mondjunk, ami helyén való dolog. Ugye? Ami tényleg annak az embernek pont akkor szükséges. Ami tényleg, ugye azt mondja Pál apostol, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származék, csak ami hasznos az épülésre, a tanításra. Ami hasznos. Hát, hogy ami hasznos, ami hasznontalan, akkor igen nagy csend lenne a világ vegykettőre. Ha csak a hasznosat mondanánk ki, ugye? Kedves hallgatók, én arra jutottam, hogy az Isten beszéde, ugye az a kezünkben van az Istennek az igéje. Az Isten beszél feleslegesen, vagy haszontalanul? Jézus beszélt úgy, hogy hát csak úgy leártott társadalmi viccelődik dolgokon, felesleges beszédeket szól, megtárgyalja a politikai helyzetet, ugye, meg mit tudom én, meg valakiket. A Bibliában van ilyen sallangos, üres, járatú beszéd. Ugye nincsen, mert az Istennél minden szó mindig a helyén van. Akkor hogyan tudnál megtanulni helyesen beszélni? Hogy az mindig tanítás legyen más ember számára? Az Istennek a beszédéből. Különben az Isten ége az olyan, hogy az ember egyre többet olvassa, akkor hat ugye a gondolkodására. Megváltoztatja a gondolkodását. Hát a szavainkat mindig a gondolatainkat mutatják meg, ugye? Az ember általában arról beszél, ami a belsejében van. Hát kinek mi van? Ugye? Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az életnek kenyere. Az Isten beszéde az az életnek beszéde. Pál apostol mondja, hogy az életnek beszédét tártuk elibéjük. Vagy másról azt mondja, hogy te az Isten levele vagytok beírva tintával, nem tintával, azt mondja, a szívetek táblájára. Hogy az Istenői beszédét, ami értelmünkbe, az egész lényünkbe akarja belevinni, de nem úgy, hogy ennek, hogy fejbe tudjam, mit mond az Isten, hogy ez nagyon fura lenne, hogy mi teljesen azonosuljunk az Istennek a gondolkodásmódjával, és úgy szóljunk, úgy cselekedjünk, mint ő. Azért mondja tovább Krisztus itt a János 6. fejezetét, ha végigolvassuk, az egész fejezet erről szól egyrészt, hogy az Isten beszéd az milyen fontos, és ő maga. Szóval mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ugye sokan úgy értek, hogy el kell menni úrvacsorázni. Az is igaz. De mire emlékeztet az úrvacsora? A kenyér az micsoda? És az mit jelképez Jézusnak, a Krisztusnak a teste? Ugye? Azt mondja, hogy nem csak kenyére ér az ember, hanem Isten minden igéjével. Krisztus itt külön a 6. fejezet végén úgy fejezte be, hogy az én beszédem lélek és élet. Azt azért mondja, hogy úgy kell ennünk az ő beszédét, vagy a testét, hogy mi egyé váljunk vele, azonosuljunk vele. Teljesen átjön az ő gondolkodása, hogy szinte az ő szavai legyenek a mi szavaink is, vagy a mi szavaink az ő szavai. Azt mondja, nem issza a vérét, ugye ez meg arra mutat, hogy te meg tudjál változni, hogy én tudjak rád hatni, hogy egyél, mint szőlőtők a szőlőveszővel, ezért nekem valamit tennem kellett. És a vér mire emlékeztet mindig minket? Ugye arra, hogy neki el kellett jönni a földre, és meg kellett halnia. Ő, amikor itt 33,5 évig élt, az ő szavai, az ő beszéde önmagát, vagy az atyát mutatta be. Ő azonos volt azzal, amit mondott. Ugye nálunk ez nem mindig van. Azért volt ő az ige. A megtestesült ige. És azt mondja, hogy mikor ő meghalt értünk azért, hogy mi egyé tudjunk lenni vele. Azt mondja, aki nem eszi az ember fiának testét, és nem iszza a vérét, nincs is élet benne. Mert a beszéde az életnek a beszéde. Ezért gondoljuk bele, hogy a kimondott szavak ereje. Mi volt a kezdőigénk? Ki emlékszik rá? Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Ezért az életnek beszéde. És beszélhetünk úgyis az emberekkel, hogy a mi beszédünk a halálra viszi, de úgyis, hogy az életre viszi. De csak mi ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha az Isten lelke munkája ez bennünk. Ha mi Krisztussal egyé válunk, ha mi úgy gondolkozunk, hogy ő gondolkozik. Ha látjuk Krisztusban, hogy ő hogyan tudott emberekhez szólni, hogy ő milyen lelkülettel volt, milyen szeretettel fordult az emberekhez. Megvárom, hogy befejezett. Pali. Most ott találnék, azt mondom, hogy hátraültetlek. De nem vagyok az. Szóval az Istennek, ha úgy tudjunk értelmesen szólni és megszólalni, ahogy az Isten is beszélt, ha mi Krisztustól tanulunk folyamatosan. Ugye az ő teste étel, ugye azt mondta, nem csak kenyére az ember Isten minden igével, amely az ő szájából származik. És amiképpen minden nap ennünk kell, fizikailag, ugyanúgy kéne minden nap az Isten igével is táplálkoznunk. Ugye nem érezzük mindig hiányt, nem érezzük, hát az ember nagyon jól van az Isten igéje nélkül, de én tudom a magam életéből, hogy valami hihetetlen, hogy mondja, az ember tényleg lelkileg gyengül el. Ugye ha nem eszünk, akkor fizikailag gyengülünk el. Ha az Isten beszéde nincsen bennünk maradandóan, akkor az ember lelkileg gyengül el. Akkor tudjuk, hogy mi jön ki az emberből. Megint az ember. Szoktam mondani, hogy akkor jöttünk ide, Palival beszélgettünk, és azt mondja nekem, Pali, hogy te fogsz ölást tartani. Mondom neki, remélem, nem én. Nézd rám. Szóval miért? Hát mondom, ha én szólok, meg mondom, akkor régen rossz neked. Mert az én természetem. És az én természetem az, hát az emberi, ugye? Az emberi természet, meg tele van minden rosszal. Jó, én úgy szeretnék szólni, hogy az Isten szóljon, és ne én. Hogy a jó Isten nyilvánuljon meg. Mert az Isten beszéde az élő és ható. Azt mondja Krisztus, hogy aki az én testemet, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és ön is abban. Ezt így, ilyenképpen kell érteni, hogy aki az Isten igével táplálkozik, a Krisztus teste, aki a halálát elfogadja, hogy ő hitáltal befogja Krisztus, hogy ő azért élhet, azért eheti az Isten testét, vagy az igéjét olvashatja, mert Krisztus meghalt érte, azt mondja, azonosul vele. Az ő gondolatai, azok az Isten gondolatai, az ő érzései, az Isten érzései, az ő látás, mondja, az ő hallás, az Istené. Teljesen egyek lesznek. Azért mondja, hogy egye, hogy átjegye az egész lényét, az egész gondolkodását. És akkor az fog bele megnyilvánulni, mint a Krisztus szólna mi általunk. Úgyis mondja Pál apostol, mint a Krisztus kérne mi általunk. Azt mondja Pál, azt mondja, ez nem olyan emberi beszéd, mint az emberek szólnak. Azt mondja, ez valósága az Isten beszéde. És az Isten beszédében hatalom van és erő. Azba van erő, abba a szóba van erő. Az meg tudja az embereket változtatni. Ránk is visszahat, mert amit kimondunk, az mindig visszahat ránk is, és segít nekünk is abban, hogy lelkileg erősek maradjunk és épüljünk. Arra is hat, aki hallja. Szóval befejezésül ezt az igét jól megjegyez, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és miképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ugye ne gondoljuk azt, hogy a kimondott szavak elvesznek. Ne gondoljuk azt, hogy valamit mondtunk 10 évvel ezelőtt, és annak nem volt hatása a környezetünkre. Nem azt mondjuk, hogy egy-egy szónak, mert néha egy-egy szó is úgy megragad a fejünkbe, de ahogy mi beszélünk, ahogy emberekkel kommunikálunk, amit mondunk, az összességében a környezetünkben lévő embereket valamilyen irányba mindig befolyásolja. Az Isten azt szeretné, hogy is mondta Dávid, Hadd tanítson a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Hogy az emberek arra forduljanak, hogy bennük is az Isten fel tudja kelteni az ő utáni vágyat, hogy a lelki ismeretükkel szembe tudjanak, vagy szóba tudjanak állni. Hogy ne azt mondják, hogy vétkeztem, de. És ugye még annyit, hogy hogyan tud az ember valóban milyen másik embernek megbocsájtani, ugye említettem ezt is, hogy az emberben nincs ez a bosszúálló lelkület. Ez is az emberi természetnek az egyik sajátsága. Hanem megtanulja Istentől azt, hogy teljesen az Istenre hagyja. Jézus Krisztusban volt bosszúállás, amikor ugye a sátán mindent megtett az, hogy ki hozza ezt belőle, amikor leköpték, meg arcütötték, meg tövéskoronát beleverték a fejébe a nárpálcával a katonák, meg kigunyolták, meg Herodes is ott gunyolta, amikor oda vitték. Ugye mindent megtett az ellenség, hogy vágjon vissza. Ha más nem, legalább szóban mondjon valamit. És nem jött ki belőle semmi. Ez hihetetlen. Nekünk olyan kevés ahhoz, hogy oda mondjuk valamit a másiknak, nem? Ha Krisztus ezt meg tudta cselekedni, kedves hallgatók, én hiszem azt, hogy az Isten nekünk is megadja ezt. Hogy túllássunk azon, hogy az embert mi tartja fogságba, és tudjunk neki segíteni, hogy kilépjen belőle, hogy ő is Krisztusra tekintsen, és vele táplálkozzon. Én kívánom, hogy ez maradjon meg bennünk, és amikor innen elmenjünk, vagy beszélgetünk, jól fontoljuk meg, hogy a hallgatni jobb, mint sokat beszélni. Nyilván Krisztus nem arra célzott, hogy soha ne beszéljünk. Nem is a sok beszédre célzott ő ezzel, hanem a sok üres beszédre, a tartalmatlanra. Jézus is mondott sokszor, sokat olvassuk a Bibliába, de az minden szó, minden gondolat mindig a helyén volt, és mindig építette az embereket. Én azt kívánom, hogy ami beszédünk, az mindig építse az embereket inkább, és ne rombolja. Köszönöm a figyelmet.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a 25. előadásunkon, amely ez évben a 9. és újra Szabó András előadó művészt. Kedves hallgatók, ez a 3. előadás, amelynek keretén belül Dániel könyvével foglalkozunk. Az első előadásban ismertettem Dániel személyét, az új babiloni birodalomban játszott szerepét. A második előadásban viszont már rátértünk Dániel könyve második fejezetére, amely egyben a Bibliának az első nagy vázlatproféciája. Mint akkor ígértem, a mostani 3. alkalommal Dániel könyve 7. fejezete a témánk, egy újabb nagy vázlatprofécia, amelyet ezúttal nem Nabukodonozor kapott, mint látomást, hanem maga Dániel proféta. Először is azzal szeretném kezdeni az előadást, hogy mikor kapta Dániel ezt az álmot, ezt a látomást. Ugye a Biblia pontosan megjelöli, majd fel is fogom olvasni a 7. fejezet első versében, hogy mindez Belsacár király uralkodásának első esztendejében játszódott le. Ugye azt a történelemből tudjuk, hogy Belsacár az babiloni birodalom utolsó

kapcsolatban megkockáztatni, és fel is írtam a táblára, hogy a Biblia háromféle álomról tud. Részletesen ezzel nem tudván foglalkozni, csak jelzem az igehelyeket, hogy a Biblia tud a hétköznapi, a szokványos álmokról, amelyet majdnem minden ember álmodik, amelyről azt mondja a Prédikátor könyve 5. fejezetében a 3. és a 7. vers, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, és az ilyen álomban a hiába valóság is sok. Tehát az ember, amikor túlhajtja magát, nem tudja rendesen kipihenni magát éjszaka, és ekkor különböző álmai támadnak, ezek a hétköznapi minden emberrel megeső álmok. A második álomfajtát intő álmoknak nevezhetjük, ennek gyönyörű szép leírását találhatjuk meg Jób könyve 33. fejezetében a 14. és a 18. vers között, és ilyen intő álmot már ismertettem az első előadáson, Nabukodonozor kapott egy ilyet Dániel könyve 4. fejezetének tanúsága szerint. A mai alkalommal azonban egy profétikus álmot fogunk tanulmányozni. Ez Mózes 4. könyve 12. fejezetének 6. verse szerint azoknak jut osztályrészül, akikkel Isten álomban akar beszélni. Ugye a Biblia szerint Isten háromféle módon tudja közvetlenül megközelíteni az embert álomban, látomásban és gondolatihletéssel, ezt mondja el az idézett Mózes igehely, és Dániel könyve 7. fejezete egy ilyen profétikus álom lesz. Miben különbözik a profétikus álom a Biblia szerint minden más álomfajtától? Abban, hogy itt a proféta nem csak hogy egy látomást, egy álmot kap, hanem szinte beszélhet azokkal a mennyei lényekkel, akik nyomon követik ezt az álmot, megszólíthatja őket és kérdéseket tehet fel nekik, mint most is tapasztalni fogjuk, hogy tudnék, Dániel sok mindent nem értett az álmából. És akkor megszólította az álomban ott lévő mennyei lényeket, és azok mintegy megmagyarázták neki, sőt, még azt is olvashatjuk az ilyen profétikus álmoknak általában végén, hogy Isten parancsot ad a profétáknak, hogy ezt írják le, jegyezzék le. Tehát a profétikus álomnak ezek a legfőbb tulajdonságai. Szeretnék hivatkozni, mielőtt még felolvasnám ezt a 7. fejezetben szereplő álmot, a 7. fejezet 15. versére. Itt azt olvassuk az álomnak a végén, hogy Dániel megrendült ezek miatt, a látomások miatt, amelyeket kapott. Miért? Dániel is egy ugyanolyan ember volt, mint mindannyian, akik békét szeretnénk, nyugalmat szeretnénk, boldogságot valamennyire ezen a földön, és Dánielt megdöbbentette ebben az álomban, hogy a történelem mennyire nem a pozitív végkifejlet felé tart, mennyire súlyos hatalmi harcok fogják jellemezni az emberi történelmet, és noha látta Dániel, hogy az emberi történelem végén megjelenik az emberfia, megjelenik Jézus Krisztus az ítélő, a bíró, és átveszi a hatalmat, és örökséget oszt az igazaknak, de Dániel akkor is megrendült az álmok miatt, mert azt látta, hogy ugyanakkor a gonosz is egy elszánt, kemény, szívós küzdelmet folytat Krisztus és ügye ellen, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi is akkor értjük meg ezeknek az álmoknak az értelmét, ha valóban beleéljük magunkat a proféták helyzetébe, és miránk is megrendítő hatással vannak ezek az álmok, mint ahogy azok is. Hát ennyi bevezetés után lássuk magának az álomnak a tartalmát. Dániel könyve 7. fejezetének az első 16 versét szeretném felolvasni, tehát tulajdonképpen az egész álomra sort szeretnék keríteni, hogy utána majd megfelelő módon magyarázhassuk belőle a részleteket. Tehát Dániel könyve 7. fejezetében az első verstől így olvasom. Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel, és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta. Szól Dániel, és mondta, láttam az én látásomban éjszaka, és íme az égnek négy szele háborút támasztott a nagy tengeren. És négy nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg a szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, mint valami ember,
lábra állítatott és emberi szív adatott.

néki. És íme más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és három oldalbolda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel és egyél sok húst. Ezután láttam, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és négy madárszárny volt a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Mi alatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az elébbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Néztem, mi királyi székek tétettek, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam folyt, és jött ki az ő színe felől, 1000-szer 1000-en szolgáltak néki, és 10000-szer 10000-en álltak előtte. Ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Néztem akkor a nagyszó beszédek hangja miatt, melyet a szarv szólt. Néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre. A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adatott nékik. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt, és adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökké való hatalom, mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Megrendültem én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítottak engem. Oda mentem egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kértem tőle mindezek felől, és szólt nékem, és e dolognak értelmét tudatta velem. Idáig tart az álom, és ezután következik majd ennek a mennyei lénynek a magyarázata, az álomnak az értelmezése. Kedves hallgatók, ez is egy rendkívül részletes, hatalmas látomás az emberi történelemről, és most is igyekezzünk módszeresen elemezni ezt az álmot. Azért van most már könnyű helyzetünk, mert fel is rajzoltam a táblára, hogy ez a Dánielnek adott álom teljesen párhuzamos az 50 évvel azelőtt Nabukodonozornak adott isteni látomással. Nabukodonozor egy hatalmas nagy szobrot látott, amelynek feje aranyból volt, 2 karja ezüstből, oldalai és hasa részből, a 2 lábszára vasból, a 10 lábujja pedig vas és cserép, vas és agyag összevegyíthetetlen elegyéből. Ennek az első látomásnak, tehát amelyet egy pogány király kapott, felelt meg ez a második látomás is. Az aranynak itt megfelel az oroszlán, az ezüstre, a réznek a párduc, és a negyedik, a legrészletesebben elmondott rész, ugye 2 részből állt az első látomásban, egyrészt a láb szárból és másrészt a láb fejekből, itt viszont egy kifejezhetetlenül erős állatból, nincs is külön neve a 3 ragadozó után, csak így nevezi, hogy fenevad, és a második része a fenevadnak a fejéről kinövő 10 szarv, és azon belül is egy kis szarv, ami még külön kijött, 3 másikat kiszakasztott maga elől, és úgy növekedett fel, és ezt a kis szarvat részletezi nagyon ez az álom, ez a profécia. A súlypont is ugyanaz, mint ami az első látomásban volt. Az első látomás súlypontja az volt, hogy nincs örökké tartó földi birodalom. A föld történetében fokozatos visszafejlődés van, ahogy a fémek sorrendje is értékcsökkenést mutat, tehát arany, ezüst, réz, vas és cserép. Ugyanúgy itt is azt látjuk, hogy a hatalmas nagy küzdelmek után a földi történelem végkifejlete egy természet fölötti beavatkozásba torkollik.
Az első látomásban ugye ez a kiskő volt a természet fölötti beavatkozás alanya, amely emberi kéz érintése nélkül ráesett a szobora és ledöntötte ugye az agyag lábairól. Itt viszont egy hatalmas látomás kerekedik ki, amelynek nyomán Dánielnek bepillantása lehet az ítéletbe. Bepillantása lehet Isten végső ítéletébe, hogy ez hogyan is fog lezajlani. Mindjárt meg is mutatnám, hogy ez az ítéletről való kinyilatkoztatás ennek a hetedik fejezetnek a legrészletesebb szakasza. Összesen 5 részben nyerünk erről tudomást, ebből felolvastam már 2-t, amelyben ugye hallhattuk, illetve szinte magunk előtt láthattuk, így fordítja a mi Károlyi fordítású Bibliánk, hogy az öregkorú jött. Ugye ez nagyon tapintatos megnevezés a magának, az atyának, szó szerint így lehetne fordítani, hogy jött az a valaki, akinek napjai számosak. Megjelenik tehát a látomásban az Atyaisten, ahogy a mennybe bepillanthat az álomban, látomásban Dániel, utána a 13. és 14. versben megjelenik az ember fia. Ez az Ószövetségben csak Dániel könyvében megtalálható fogalom. Akik itt voltak az Ezékiel előadáson, talán emlékeznek rá, hogy ott is olvastam ilyet, hogy ember fia, de szó szerint fordítva Ezékiel könyvében ennyit jelent, hogy a föld fia. A soha nem vonatkozik Jézus Krisztusra, hanem magára az emberre. Tudnék, Ezékiel szólította meg így az Isten, hogy ember fia. Ez csak ugye a magyar nyelv sajátossága, hogy a föld fiát is ember fiával fordították, de az Ószövetségben ez a kifejezés, hogy ember fia, ami mindig a messiásra vonatkozó kijelentés, csak Dániel könyvében fordul elő, és innen idézte vissza Jézus Krisztus oly sokszor a szolgálata során. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtalálja, aki elveszett például. Tehát megjelenik az ember fia az atya előtt, elkezdődik az ítélet, az Isten színe előtt, de a fiú végzi az ítéletet, és utána majd a magyarázatban sort kerítünk arra, hogy szemléltessük, hogy Jézus Krisztus ítélete mire irányul, hogy átadja a földet a jogos örököseinek, a jogos tulajdonosainak, azoknak az embereknek, akik igaz módon éltek, és akik a szeretet törvényét betöltötték. Ezt a 18., 22. és 26., 27. vers részletezi, hogy ez az ország soha meg nem romol, egy örökkétartó birodalom lesz, és Jézus örökséget fog osztani a megváltás jogán mindazoknak, akik itt a földön elérték a bűn feletti győzelmet. Ez ennek a látomásnak a súlypontja. Ahogy az első látomásban is megjegyeztem, hogy annak a súlypontja a kiskőnek a leszakadása volt, Jézus második eljövetele, hogy emberi kéz nélkül szakad le, tehát nem kell félni attól, hogy az ember fogja végét vetni a világ történelmének, hogy aztán a ledőlt szobrot felkapja a szél, és mindenestül elfújja, tehát Jézus Krisztus semmit nem tud felhasználni az emberi történelem vívmányai közül az örök élet számára. Ez volt az első látomásnak a súlypontja. És a második látomásnak is ez a súlypontja, az atya megjelenése, a fiú ítélethozatala, az atya jelenlétében, a mennyei könyvek megnyitása, és végül az örökséget osztás a föld igaz módon élt emberei között. Ebből rögtön levonhatjuk azt a következtetést, hogyha ezt a részt kinagyítjuk, és itt ábrázoltam a táblának az alsó részén más bibliai tanítások segítségével, akkor azt a megállapítást tehetjük, hogy a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. A bibliai tanításnak egyik sarkallatos pontja ez, hogy Isten minden egyes ember életét megvizsgálja az ítéletben, hogy Jézus Krisztus figyelmét semmi nem kerüli el, ő igaz bíró lesz, és az ítélet az egy hosszú folyamat. Ha itt látjuk ezt, hogy Jézus Krisztus második eljövetelével azonos ez a fehér és sárga vonal, ugye, ahogy fönt is jeleztem, amelynek az időpontját soha nem jelenti ki a Biblia,
akkor teljesen nyilvánvaló és értelemszerű, hogy már a második eljövetel előtt ennek az ítéletnek el kell kezdődnie. Mert Jézus második eljövetel a Biblia szerint egyenlő az első feltámadással, az igazak feltámadásával. Tehát amikor Jézus eljön szabadítóként a földre, akkor rögtön feltámasztja a valaha is élt igaz embereket, az élő igazakat pedig elváltoztatja, és úgy viszi őket magával a mennybe. Tehát ez teljesen logikus,